0: keményebben is bántam vele, mint másokkal. Egy kicsit a lányomhoz hasonlítanám, aki a kezemim között volt, és mindig rajta a szemem. Sokkal több kritikát kapott, sokkal nagyobb elvárásokat fektettem felé, mert láttam benne azt, hogy hova juthat, és tényleg Leilánál is azt gondolom, hogy még sok munka van. Ma már a sporttudomány rengeteget tud segíteni az ő fejlődésében, de nem voltunk mi annyira ilyen összejárós típusok, amit még egyébként nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szülői támogatását. Ezt ő tudja ugyan a legjobban, és biztos, hogy kapott az édesapjától tanácsokat, de nagyon jó kezelte, illetve az édesanyja olyan szinten megbízott az edzői stábban, a jelenlegiben is, az előzőekben is, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon ritka az ilyen szülő, és azt gondolom, hogy ezzel segítette Leilát a leginkább, mert mindig csak támogatta.
1: Leila, mennyire volt nehéz megfelelni ezeknek a magasabb elvárásoknak mindig?
2: Nyilván az adott egy nagyobb terhet, és ez, hogy ilyen nagyobbak az elvárások, nyilván a nyomás is ezzel nőtt, de nyilván ez hullámzó, hogy éppen mikor, hogy lehet ezt viselni, de ez csak pluszt tudott hozzáadni szerintem az én teljesítményemhez, és tényleg, hogyha vannak elvárások, akkor szerintem úgy lehet fejlődni a leginkább.
1: Egy kisebb klubból indultál, Szegeden kezdted a pályafutásodat, talán emiatt sokáig nem is voltál annyira szem előtt. Neked édesapád is NB1-es kosárlabdázó volt, mennyire volt egyértelmű választás, hogy te is ebbe az irányba fogsz menni majd?
2: Régebben táncoltam, úgyhogy ez annyira nem volt egyértelmű, hogy még a kosárlabdával születtem, kezdtem, viszont utána általános iskolában igazából a barátnőim hatására mentem le edzésre, egy évvel később is kezdtem, mint a többiek, úgyhogy ez annyira még nem volt egyértelmű az elején, sokáig csináltam a kettőt is együtt, de végül itt a kosárlabdánál kötöttem ki.
1: Andi, kicsit arról kérdeznélek, hogy mivel Leila Szegedről indult, így egy kisebb klubból, talán így kevésbé volt meg az ázsiója, az a presztízse sokáig, vagy az elismertsége így a saját korosztályban, mint azoknak, akik nagyobb klubokba szerepeltek közben. Ez mennyire jelentett esetleg problémát az évek során, és mennyire hozta meg az áttörést az, amikor együtt a Beachoz jöttetek szerinted?
0: Abszolút igazad van. Előny, hogyha egy nevesebb klubban kosárlabdázol. Azt is hiszem, hogy igenis kisebb klubokból is ki lehet törni. Nem vagyunk jó sok, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha olyan közegbe kerül, ahol 10 hasonló játékos van minden edzésen és minden mérkőzésen. Láttunk erre példát, hogy oké, neked nem megy be, hát akkor üljél el, majd jön a következő. Tudok példákat hozni, mondjak egy Dubai Deborát, aki a miskolci csapatból került a egyre erősebb klubokba, és ha ő nem játszott jól, akkor nem tudott nyerni a csapata. Ettől ő fejlődött, ő neki kellett azt a stressz helyzetet megélni, átélni, túllépni rajta, és megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy pluszinger. Én nem vagyok híve annak, hogy csak mindig a legeslegjobbakat koncentráljuk egy csapaton belül, mert igenis a csapatban is vannak kiegészítő emberek, vannak vezérek, védekezés, támadás specialisták, nagyon színes a paletta, és van, amikor egy válogatottban is megtettük azt, hogy a 11 vagy 12. emberünk nem feltétlenül a kosárlabda tudása miatt került, hanem mivel ez egy csapatjáték, szükség van sokféle karakterre.
1: Leila, te is megkaptad ebben a szezonban már abszolút ezt a nagyobb szerepet, felelősséget, de tavaly nyáron ugye a válogatottban is sikerült ugyanezt megkapnod az U18-as válogatottban, amikor az EB-n 9-ek lettetek. Mennyire van hiányérzet a tavalyi EB kapcsán esetleg benned?
2: Volt, hiszen ugye nem tudtunk 8-ba jutni, és ott volt a kezünk között az a győzelem, és ezzel nem tudtunk élni. Úgyhogy ez hiányérzetet hagyott így az EB-vel kapcsolatban bennünk, viszont utána az, hogy a 9. helyen nagyon megdolgoztunk, és ott minden meccset megnyertünk, ez szerintem megmutatja azt, hogy igenis ott vagyunk, és képesek vagyunk erre. Szóval ez a hiányérzet bennünk volt, de szerintem így egy pozitív szájízzel tudtuk lezárni ezt az Európa-bajnokságot.
1: Az évek során már jó pár Európa-bajnokságon jártál. Voltál tagja 5., 6. helyezett csapatnak is, meg így tavaly 8. helyezett csapatnak is. Idén nyáron egy jó 20-as EB várhat rád. Tavaly ez a korosztály kiarcolta a visszajutást az A-divízióba. Mit vársz ettől a nyártól, mire lehet képes ez a csapat szerinted?
2: ez mindenképpen egy jó korosztály szerintem, és hát ugye még nem kezdtük el a nyári konkrét felkészülést, viszont látva mindenkit, ahogy a bajnokságban szerepel, vagy ezeken a rövidnapos összetartásokon így évközben, szerintem egy jó csapattá tudunk összeérni, és hogyha a felkészülést nagyon fókuszáltal csináljuk, és mindenki belerakja a maximumot, szerintem nagy dolgokat tudunk elérni a nyáron.
1: Andi, szerinted a válogatottban is meghatározó szerepe lehet majd Leilának?
0: Nagyon bízom benne, ugye mi voltunk együtt is korosztályos válogatottban, ott is még hullámzó volt a teljesítmény, de ott is voltak olyan mérkőzései, amikor kellőképp tudta hozni azt, ami valóban benne van, és hitt ő maga is benne, akkor mindig kiemelkedőt tudott nyújtani, egyre erősebb, mindig egy újabb és újabb közegben is a Leila, mind mentálisan, mind teljesítményben, szakmailag. Én bízom benne, hogy ebben is nagyon sokat tudott előrelépni. Ez idő alatt, mondjuk egy szezon alatt.
1: Ebből az 20-as korosztályból már ebben a szezonban többen debütáltak a felnőtt válogatottban, így Rátkai Eszter például, illetve Josepovics Kinga is, mindketten pécsiek. Neked, Leila, mennyire motoszkál már ott a fejedben a felnőtt válogatottság?
2: Nagyon motivál, és látva, hogy a több fiatal egyre inkább kezd beépítve lenni a felnőtt válogatottban, ez nyilván ott lebeg a szemem előtt, és egy motivációt ad, hogy ezért dolgozzak így a szezonban és a nyár során is, hogy ez a meg jó egyszer majd megérkezzen, úgyhogy minden nap ez azért ott van a fejemben, és ezt szeretném majd elérni.
1: Főleg így, hogy látva, hogy nemrég a felnőtt válogatott kiharcolta a VB kijutást, 28 év után lesz ott a női válogatott a világbajnokságon.
2: Ez hatalmas eredmény, hogy a lányok kiharcolták ezt a VB szereplést szerintem. Ez még inkább igen motiváló, hogy időn belül majd én is ott tudjak játszani, szerintem ez mindenkinek egy kis álma.
1: Andi, mekkora lépés hiányzik még Leilának ahhoz, hogy számításba jöjjön a felnőtt válogatottban is?
0: Igen, és úgy gondolom, hogy számít az, hogy ő kis klubban, idézőjelben kis klubban. Mondjuk azt, hogy most már nem annyira kis klub, mert ötödik lett ez a csapat, és vannak a hetedik helyezett csapatból is válogatottak. Tehát nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem kapta meg idén ezt az esélyt. Nem azt mondom, hogy ő neki a szűkített keretbe kellett volna lenni, de az, hogy egy kicsit beleszagolhasson abba a közegbe, én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Úgyhogy nekem egy kicsit keserédes ez a téma.
1: Mi lehet a következő lépcsőfok így a karrieredben majd?
2: Mindenképp az, hogy ezeket a jó meccseimet meg tudjam tartani, és ezt a szintet, amit most egy átlag alapteljesítménynek nevezünk, azt feljebb tudjam emelni, és ebben még többet tudjak erősödni. Mert most is voltak azért olyan mérkőzések, ahol megdobtam a pontjaimat, és megvolt ez a teljesítmény, amit elvárok és elvárnak tőlem. Viszont voltak ilyen alacsonyabb kilengések is, ahol hát nem közelítettem meg azt a szintet, úgyhogy ez a cél most, hogy ezt közelebb hozzuk egymáshoz.
1: Andi, miután ilyen teljesítmény nyújtott a Leila, mennyire környékezik meg más csapatok, mennyire vagy már esetleg fölkészülve arra, hogy esetleg el kell engedned a kezét idővel?
0: Én már idén is elengedtem volna, megmondom őszintén, hogyha azt éreztem volna, hogy menned kell. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a mi csapatunkban olyan, amikor egy másik csapattal játszunk, olyan elképesztő figyelmet kap védelem szempontjából, hogy mondhatom, hogy mindenki rá készül. Ez is egy lépés, amit meg kell tudnia oldani, hogy amikor megkülönböztetett figyelemmel védekeznek rajtam, akkor mit tudok megvalósítani, akár két védővel szemben. És hogyha ezt meg fogja tudni lépni, akkor két kézzel lökjük ki a csapatból. Másik része annak, hogy ő neki mennyit kell még fejlődni. Igen, vannak a kosárlabdának most olyan elemei, amit gyakorolnunk kell. Ez kiderült most itt a főképp a rájátszásban, hisz nem a legerősebb csapatok ellen kellett megmutatnia. Nyáron is dolgozunk rajta, bár a válogatottban lesz, de a következő szezon, én azt gondolom egyértelműen azzal fog telni, hogy ő ebbe eléri azt a szintet, ami egy felnőtt válogatottsághoz szükséges. Elengedjük a kezét, a kérdésre válaszolva, nem szeretnénk olyan játékost visszatartani, főleg azt, hogy tudjuk, hogy a Leilát húzza felfelé a jó közed.
1: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy több hasonló tehetség legyen a magyar női kosárlabdában, mert gyakran erre panaszkodnak manapság a szakemberek, hogy vannak tehetségek, de hogy kevesebb, mint korábban.
0: Nagyon kevés az a játékos, aki olyan fajta alázatot mutat a sportág irányt, mint ők. Nem tudják elképzelni a hétköznapi emberek azt, hogy ők milyen áldozatot hoznak a nap 24 órájában. Ő egy versenysportoló. Nem lehetnek kilengések, mert különben az a fejlődési szakasza visszacsúszhat. És neki van egy célja, ami folyamatosan vezérfonalat mutat, hogy mit kell tennie ezért. Természetesen ebben is maximalista vagyok, és még többet várnék, hogy még többet dolgozzon, akár pluszban, de sajnos a mai világban annyi az inger a fiataloknak, hogy úgy gondolják, hogy ha eljönnek edzésre, akkor megtették a feladatokat, mindig abból lesz játékos, aki többet tesz hozzá, csak azok lépnek előre, akik azon kívül dolgoznak, tanulnak, foglalkoznak vele. Igen, egyre kevesebb, és azt még tegyük hozzá, hogy egyre fizikálisabb a kosárlabda, és ebben sem állunk túl jó. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy testnevelési felmérést 15-20 évvel ezelőtt, azt a szintet én úgy gondolom, hogy rendkívül kevesen tudnák elérni.
1: Vagy amikor mondjuk kimegy a csapat egy Európa-bajnoksággal is találkozik a spanyolokkal, franciákkal, akkor is gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel.
0: Abszolút, de nagyon nehéz ez. Ugye mi azért nem voltunk rosszak, mint Magyarország bármilyen sportágban, mindig megtaláljuk azokat a kiváló embereket és sportolókat, akik kiugranak az átlagból. De nagyon picik vagyunk, nagyon kicsi a merítés, jelenleg nagyon sok sportág van, rengeteg dolog szipkázza el a játékosokat, nagyon nehéz dolgunk van, hogy a kosárlabdának szentelje valaki az életét, az edzők felelőssége, igenis, hogy annyira megszerettessük a sportágunkat a kiskorba, hogy eszébe se jusson esetleg váltani, vagy továbbállni.
1: Leila, végezetül egy utolsó kérdés hozzád. Ha egy év múlva beszélgetnénk hasonló körülmények között, akkor mivel lenni elégedett?
2: Azzal, amit az előbb is említettem, hogy azt a stabil teljesítményemet megemeltem, és ebben fejlődtem, és szerintem még mentálisan is kell, és fizikálisan is kell még annyit fejlődjek, azzal nagyon elégedett lennék még. Válogatott behívó az azért még mindig ott lebog a szemem előtt, és annak nagyon örülnék, hogyha jövő ilyenkorra sikerülne.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás sporton.hu magazin műsorát hallották Drahos Leilával, Mészárosné Kovács Andreával és Hornyák Balázsral. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó Beck és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a magyar távirati iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: A kvízmester Tóth Béla.
3: Csak bukni lehet, nagyon
4: csinálni. Hát, igen, én is tudhatok.
3: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homok foci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
5: nem
3: egymás között. Bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót, a lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést kérek.
2: Talán itt nem ollózni kell majd is.
3: Mit adom, homokra
2: se lehet számítani.
5: Na,
2: de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
4: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
2: hogy sikerült elintézni?
4: Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
3: Thomas Little néven.
4: Ott leszek, álnéven, igen.
3: És Arsenal szurkolóként?
4: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
3: semleges
4: igen. Semleges újságíróként, de egyébként.
3: Egy Arsenal mezben.
4: Nem, azért a mezt azt otthon fogom hagyni.
5: Ilyenkor alá kell venni valaminek is.
4: Kabala. Igen. Egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapus
2: sikerül volt lőni?
4: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
3: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy vittem.
4: Nem úgy mindenki, akinek nem kapcsolják.
3: Akkor lemerült az ellen.
4: Igen.
5: Megifutás közben kirúgta a konnektorból.
4: Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
2: megemelted a labdát.
4: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt betom lőni, hogy hova érdemes lőni.
2: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
3: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
2: Nagyon jól tudod.
3: Lesz ilyen kérdés?
2: Nem.
3: Ja,
2: nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
4: Itt van, aki handicap.
3: Hű, azt elfelejtettem.
5: Nem lesz kérdés.
2: Ez nem lesz kérdés, természetesen.
3: Akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjam mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
2: Leo?
5: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy

0: került volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen, nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően ugye térdükön jártak, amire jutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak. Az
1: csak Arsenal... valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
0: Ennyi szóval is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a PSG-nek. Én nem tudom, szóval az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőbe egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán nem tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyében, ha 1-0, mondjuk a 60.-70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60.-70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, majd meglátjuk.
1: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
0: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
1: De hát így is tapasztalta vagy, mint a rivális a
2: védősom. Kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
1: Na hát szerintem ne is húzzuk az
2: időt. Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt lehetem közelni.
3: Nem tudom, hát gondoltam, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
0: Abban bízol inkább.
3: Hát bízom is, meg úgyis várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy rész a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik
1: csapat. De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
0: Hát tőled függ végül is.
1: Van SMS számunk, a plusz 30-30 55-55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés
0: béldöntőknek. Mindenki húzzon egyet?
1: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy el picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz,
2: igen, akkor ugye egyszerű. Ez igaz.
1: De még ne nyissátok ki a borítékot.
3: Nem. Van rajtuk szám, vagy nincs
1: meg semmi?
0: Hát egyébként van.
1: Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
0: Persze, hát beszélgetünk.
1: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
0: Ez a 99-es.
1: Nagyszerű.
0: Ez a Manchester Bayern.
1: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
0: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az egyik.
1: Megvan, az egyik megvan.
0: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
1: Nagyszerű.
0: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
1: kit keresünk tehát akkor?
0: Blomqvist.
1: Nagyszerű.
0: Ő volt.
1: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
0: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
2: És Johansson elnök úr sem.
0: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
2: Hozzáteszem joggal.
1: Mit mondott
0: Ferguson? Teljes joggal.
1: mit mondott?
2: Nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
0: Igaza mert, volt pedig abban, amit
2: szerintem
0: mondod.
2: Igaza volt.
0: Így van,
2: azt
0: így
2: mondta,
0: van.
2: Hogy nem volt jó ötlet, oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy ő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és vissza, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 percben Beckham visszament a szélre,
0: igen, igen.
2: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka,
0: Sheringham
2: és Solskjaer bejött,
0: klasszikus csodacserje.
1: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez, Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
0: Hát,
2: Collina.
1: Nagyszerű.
0: Jó.
1: Megtaláltam, most elrabolt a válasz lehetőséget.
0: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
2: De ezért elmondtad azért, neked adom. Vagy hát...
0: Tudtam volna.
1: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpasszt Teddy Sheringhamnek?
0: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól. Hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután azt hiszem, Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
2: És Fink.
0: Fink. Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink, rossz helyre fejelte ki a labdát.
2: Hát a szövet átment a hószor, és visszafejelték.
0: Igen.
2: És úgy pattogatott
0: igen,
2: a labdát, és Fink volt, a lábán és volt, hogy kirúgja, és, ne, és
0: volt,
2: nem találta el.
0: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
2: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábáról, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
0: Nem. A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
2: Tényleg abba beleért.
0: Most nem tudom, a Giggs talán.
1: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
3: Igen, azt nem mondtam volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
0: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, a szövet tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba jött bele a Sheringham.
1: Soma már bontott egyet.
2: De még nem néztem meg.
1: Tomi, veled folytatjuk igen, akkor.
0: Hiába,
1: a következő borítékat.
0: Miába bontogat egy
1: kicsit. Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
3: Jézusom.
2: Derítsük ki, melyik csapat?
1: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
3: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arjen Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képben lesznek.
1: Na melyik? Ott Ajaxról van
3: ez szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
0: Óvodás voltam, akkor annyira nem biztos, hogy képben vagyok. Óvodásra
3: gondold el, hogy akkor...
1: Menjünk végül a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
3: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
1: Középpályán akkor ezek szerint?
3: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arjen Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
0: Óriási futballista volt az összes
3: és,
0: egyébként.
3: És itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
2: Aki nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
0: Nem.
1: Most ugye nem segítséget használsz.
0: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
3: Igen,
0: én szerintem a Vasovics, ha az első, akkor a Vasovics az az a panna elleni, de igen.
1: Annyiban segítek
0: Nézkez
1: akkor, hogy...
0: biztos. Johan Nézkez és Johnny Rep. És Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
1: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
0: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Kroll, Surbier hármas előtt.
1: Megvan eddig akkor kettő.
0: Blankenburg. Az. Tudtam, hogy ott van, ott egy-két
3: lég,
0: nem
3: néztem,
0: ezt nem láttam szerintem.
1: És akkor melyik döntő ez?
0: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
1: És Blankenburg adta...
0: Igen.
1: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
3: A 73-as döntőt?
0: Az nekem se lesz meg.
3: Nem? Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínek nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
2: Nem, nincs meg nekem se.
1: Itt közeli országban.
2: Bécsben?
1: Hát segít. Nem.
0: Belgrád.
1: Maracana.
2: Igen.
1: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk, 73-ban.
0: Juve, nem?
1: Juve, és itt lennék az edző személyére.
0: A Juve edzőjének? Tjú...
1: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
3: Most sikerült belehúznom.
1: Nagyon jó kezed van.
0: Együtt gondolkozunk.
1: Na ki lehetett
0: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michels.
1: Uh-huh. Annyit segítek, ez a kérdés. Segítsek a 70-es nemzetiségében?
0: Nem, valami, nem.
4: Nem olasz.
0: Most csehszlovákra gondolom, valami kimondhatatlan jó nevű csesz, kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csesz, valami viklcsek, nem az, de valami ilyen nevű.
1: Szabad a gazda?
0: Persze.
1: Császmír Vicpalek.
0: Na, mondtam én,
3: nem? Majdnem egyébként, jó, hogy közel jártam.
0: De nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
4: Könnyű feladat.
3: Ez jó volt, igen, bemelegítettem.
4: Ez volt a legényeset, tudják ezek a hülyék ott bent. Persze. A stúdióba.
1: Na, de soha. Na most te
4: na nézzük. Na én mit kaptam?
1: Na neveket mondj aztán hát.
4: Kapuba Rogério Dominguez. Védelemben Márkitas és Pachin. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento. Úgyhogy... beraknám Puskást.
1: Nagyon jó eddig.
4: Beraknám Di Stefanót.
1: Igen, és akkor keresünk egy...
4: belső védőt.
0: Santa Maria.
4: Santa Maria. Igen.
0: De legalább a nagy neve. Hát ez Frankfurt. Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes megdöntő játszott.
4: 7-3.
0: Nagy grugott 4 gólt.
4: Puskás 4, Di Stefano 3.
1: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
4: gólját? Eintracht játékosok.
0: Nem, a Helt az nem. Az Iggy Helt az, mintha ott játszott volna.
1: Nem.
0: De lehet, hogy azt
3: jobban meg kellett volna nézzem, amikor
0: nem, ezt biztos
3: három német.
1: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
0: Valaki jogos.
1: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
4: 1960-ban? Szerintem olasz.
1: Segít a helyszín.
0: Skót.
1: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
0: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
4: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrás,
0: labdaszedő volt.
4: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettségokat. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
0: Hát ez honnan tudod,
4: hogy nem vezethet?
0: Hát figyelj, én azt nem, tudom, nem, azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
4: De róla mindenki tudja.
0: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
4: problémák lett volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezetett volna Budapesten is.
1: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
0: ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jól legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert 6-szor a Real, de aztán szerencsére.
1: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
0: Szám nélküli borítékkal.
1: Na,
0: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik életes, a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli Maldini Panucci, Boban Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X és Massaro. Ez a Savicevic az egyik X, az az első X.
4: Én azt mondom, hogy Desai.
0: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben nem tudom, Tassotti vagy Costa Curta, Costa Curta miért nem játszott ezen a meccsen, nem mindegy, biztos sérült volt.
1: Soma, hát ha tudod.
0: Hogy miért nem játszott
4: Costa Curta?
0: Akkoriban fix kezdő volt.
1: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
0: lehet, hogy sérült volt. Akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
4: 2002-ben így van.
1: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
4: Capello,
0: persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonája volt.
4: Capello volt.
0: Capello.
1: De jó vagy a helyszínekben, melyik városban hát rendezték?
4: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
0: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis mert buszosztályk
4: hát
0: is volt.
4: Hát egy hegy van a rettérés a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni.
0: Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
4: Okay. Egy jó cacikit megkóstolni.
1: Te jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt. Hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
3: ki. Nyilván az
5: 1957-es.
3: Nyilván valami ilyesmi.
1: Na?
3: Ez gyanús. Ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
1: Na,
3: tessék. Ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
1: Nagyon jó.
3: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként.
2: Akkor elől, az a 2009-es lesz.
3: Az...
1: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
0: Vagy 9, vagy 11.
3: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
1: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
3: Keresünk egy bal de ez hátvédet.
0: De biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
3: Hát tehát itt
0: magyarul
3: azt.
0: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
3: itt azt.
0: Abidal logikusan.
1: 2009.
2: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
3: Akkor az menjük nem. Tovább.
0: Silvinho.
3: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
0: Az biztos.
3: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
0: De, akkor már igen.
3: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
0: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
1: Nem.
0: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
1: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
2: Silvinho.
3: Igen, ez 2009.
1: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
2: És hogy?
1: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem amire gondolsz.
0: Ez 2-0 lett.
1: Hogyanból?
3: Eto?
1: Igen, Eto.
3: Eto.
1: Messi gólja.
2: A Messi fejes gólja.
0: Amikor átfejelte a kapust.
1: Hát, és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
3: Elődöntőben?
2: A Real Madridot.
1: Nem.
0: 2009.
1: Ez a 2008-2009-es idény.
0: Akkor nyert egy
1: nagyon emlékezetes elődöntő.
0: Guardiolával,
1: ugye? Ez az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a szuper Barcelona tényleg.
0: Valami angolt?
3: De nem.
1: 2009.
3: 2009-ben.
1: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
0: Ja, a Chelsea.
2: Az
0: akkora csalás volt, hogy a
2: Chelsea.
0: Minimum 3. Minimum 3 égben kiáltó.
3: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
2: Utána is játszottak, igen. Nem, amikor igen. Volt, amikor, de meg előtte
3: ott, hogy a Chelsea-nek rúgta a Ronaldinho azt
1: korábban volt.
3: Az korábban volt.
1: 2006 szerintem.
2: Igen, az 2006.
3: Igen.
1: Nagyon jó, de végül meglett a megoldás. Igen, és az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba a végén, hogy ez it's a disgrace.
2: Az volt. Övrebből ott.
0: A Balak le akarta harapni a fejét a bírónak.
2: Olyan 11-eseket nem adott meg a Chelsea-nek.
0: És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye hajsz a Essien rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, Essien rúgta a Chelsea gólját.
2: És a végén egyenlített.
0: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
2: Na nézzük. Kapuban X.
3: Az jó.
2: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger és Rummenigge, X, Gerd Müller.
3: Hát ez Leónak a szerepe.
2: Úgyhogy a kapuban
1: na de várjál, hadd bontakozzon ki soma.
2: Kapuban
0: hát először is melyik év?
2: Ez a Bayern München.
3: Hát ideig én is
2: eljutottam. Igen, ideig jutottunk el.
0: egy kulcsnév van, amiből ki lehet találni, az a Rummenigge, mert az akkor még gyerek volt. Tehát az
2: gyerek volt.
0: Az utolsó Bayern.
2: 76-os.
0: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen. Akkor még Rummelfliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummelfliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummelfliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdában, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
1: A kapus mindegy, szerintem a legkönnyebb.
0: Azt tudni fogod.
2: Igen.
1: Ikonikus német kapus.
2: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence feketében védett. Igen, őt tudjuk.
0: Dinamo nadrág.
2: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
0: Acingi macska.
2: A Breitner lehetett ebben a csapatban?
4: Paul Breitner?
1: Hát hova gondolod őt egyébként? Mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
0: Hátfétsor, hogy néz ki? Hansen?
4: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
0: Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem, igen, és szerintem igen. A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
1: igen.
0: Játéka és volt.
1: A, megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
4: És akkor Rumeni Geschmüller mögött irányítóba?
1: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
0: Nagy név, nem?
1: Nagy név.
0: 76-ban biztos, hogy ott volt.
1: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern hát. Környékén, sőt, mi több.
0: Azaz. Hát, már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben ugye ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a Panyenkázta volna a Mayert.
1: Két kérdés még. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
0: És hogy ki vezette, azt is meg fogod kérdezni.
1: Hát akkor viszont már a kérdést is tudod. Nem?
0: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még, de már Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
4: Karcsi bácsi
0: vezette.
1: És volt a másik oldalon.
0: Szóval egy ilyen. Uh-huh. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münz és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy Beck döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt a Népsport korrektül le is írta az akkori Népsport.
4: Kinek a javára csalt el az MNK döntőt?
0: Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy Beck döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
1: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei
0: a kulturális
1: műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
0: És hogy abban az évben kinyerte a Becket.
1: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. 1-től 6-ig lehet választani. Most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. 1 és 6 között mondj, kérlek egy számot.
4: 4-es.
1: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Túl sok pozitív nincsen az arcomon.
2: Túl sok értelem nincs az arcomon. Igen, tehát ez egy dupla kérdés.
3: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Kik ezek?
1: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát azt én nem árulhatom.
2: Ez egy 87-es érdát felsorolom neked meg a Ákos összes dalt.
3: Szinte egyébként a számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
1: Cseh Tamás.
3: És azt valaki még.
1: Másik János.
3: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
3: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
2: Akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Első lehetőség.
3: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magath eldönti a döntő.
2: 83-ba.
3: Igen.
1: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
2: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
2: 91.
1: Ez külön Tominak.
2: Az
1: évszámok jó.
2: Na, én már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
2: tippem 91.
1: Kérdebi tippek.
2: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
3: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
4: Akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél?
2: Minden más lehetőséget kilőttük.
0: Bravo, Tomi.
1: Jöjjön a következő. Maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik. Hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: menni fog. Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleumlámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: azt, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Hát nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg innen a lehetőségeket.
3: Az első... mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
1: A 70-es évek elejét tippeltem volna, de
2: még presszer az Omegában volt.
3: Igen, arra van.
2: 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff?
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1009.
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Mint pillanat azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem, 69. Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Így. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondják számot, Leo.
2: Ja, amíg közül
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Ez akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: mennyiből menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta, de...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona ellenszíti
2: a
0: legdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban, igen, ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És Cibor, mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe
1: vezeti. Az 71, és ez pedig az ott van.
2: Én szerintem
1: talán a 71.
2: Nem,
1: a 71-ben már nem volt. Akkor nem is volt Beatles. 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte, igen, a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény, született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnál, hogy
2: de ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, ez az, az a Waterloo. És Waterloo, az 70-es, 75 vagy 70, de ez, ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is 80. Az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináliában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor meg már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest.
2: Retippel, de az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor és ez nagyjából meg is van.
2: Aston
0: Villa 82. És is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, egy a hangjárnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő közben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.

0: odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez aztán.
0: Hát...
2: előadó.
0: Annyi azért. Lehet, hogy igen. Na ez volt a bajom, hogy...
3: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem meg bonyolítja
0: hát
3: a helyzetet.
0: Segített maga a zene meg, tehát
2: hát
0: maga a zene
2: nem,
0: szám,
2: nem egy 1959-es megdöntő fog következni.
0: De az Abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert hogy...
3: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
3: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
2: Ezt honnan húztad elő? Na igen.
3: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
3: Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
2: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
3: És a harmadik.
1: 21.
3: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
3: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
3: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
3: Tomi?
2: Én
3: a végső
0: hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
3: Hát a korábbiakból okulva...
0: De... Legyen akkor 2014.
3: Nagyon jó!
2: Intim Torna Illegál.
3: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
3: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
2: nem rád tudok mást választani.
0: Na 2009.
2: Hát Madonna.
3: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
2: La, Madonna? Körül,
3: mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
3: Dida,
2: igen.
3: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az
3: ugye
1: az első percben.
2: Másodikban, nem? Na, 2005. Második. Én a gólömre értem haza. Azt mondom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
3: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
3: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovic sem emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
0: Nem vagyok, csak felismertem.
2: És Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala, ez késői dala. Tehát ez a 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003 és 2005?
3: Ez viszonylag közel
2: most a kettőből.
0: Én a 2005-öt mondom.
3: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pontlevonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Nem, a 2000-es évek az meg, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
3: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Igen,
0: az meg volt, igen.
3: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
3: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
3: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
3: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
3: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
3: Itt lehet akkor számolgatni.
2: Hát a Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
3: Az. Nagyon jó.
2: 7-szer.
0: Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
3: Soma, kitartja a rekordot az egy Beck per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
4: Puskás.
3: Kiszerezte a Beck döntők történetének első gólját.
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
3: Biztos?
2: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
4: Reims.
2: Kopa. Akkor még nem ott volt.
3: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
3: Tomi?
0: Igen?
3: Hány Beck döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hányban játszottak az a kérdésben?
4: Hát figyelj,
0: mindegyiket elvett.
2: 61-62-ben nyertek.
4: 88-ast, ezt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
4: 68-ast is elvesztették.
3: 53?
4: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőben. És azóta nem voltak.
3: Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatuk.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőben.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés?
3: 63, eddig négyet számoltak össze.
2: Tehát 63, hát 68.
0: A tippem az 5.
3: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Még ott egyszer.
4: Az Inter.
2: Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
3: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb Beck és BL döntőt?
4: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett.
2: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
4: Sokban rendeztek sokszor. És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: De a stadion
3: is stadion, egy stadion kell.
4: Bécs nekem nagyon
2: ott
4: erős.
2: Ott is sokszor.
4: Mert ott is volt
2: nem többször.
3: A Wembley.
4: De
3: a Wembley 8-szor.
2: Ja.
4: És ugye volt 2011 után 13-ban is, ahogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt, de Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
4: Oda mentek, könyörögni.
2: Nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és érdemelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
3: Nem hatott.
2: Nem.
3: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett Beck vagy BL döntőben?
2: Juha, ez valami...
3: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
4: Olasz? Lehet olasz?
3: Lehet olasz.
4: Ja, akkor Zoff!
3: Nagyon jó!
2: Zoff, tényleg csak elvesztették a...
4: 83-ban.
2: Helyzetben már nem ő véded, de
3: 83-ban.
2: Igen. Zoff.
3: Tomi? Melyik együttesben játszott Beck döntőt Kű Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
3: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
3: Aha.
0: Brüss.
3: Nagyon jó. Melyik? A Cercle vagy
0: a... Nem. Hát nem a Cercle. Szerintem azok nem is játszott.
3: Soma. Melyik évben kellett megismételni a Beck döntőjét?
4: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
3: Nagyon 74 jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
4: sorolj fel... Nekem eddig is mindegy volt.
2: Most az, hogy a Reimsnek a sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kell gondolkodni. Na igen?
3: Na de az a kérdés most, hogy sorolj fel a Reims játékosának a csapattársait.
2: Ja.
3: Ez nem kérdés.
2: Kopa, ott volt.
3: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik Beck vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
3: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
3: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
3: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
0: Real Madrid szerepelt benne?
3: Jó, eddig jó.
0: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
0: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
3: Ez még előtt.
2: Nem. Már szóba
4: ez
2: jött.
4: Ez a 2014-es Atletico.
2: Ez a Ramos Godin Ramosos.
0: 2014.
3: Amikor ugye az utolsó pillanatban engedített Ramos. Igen. Soma.
4: Hosszabbításba rúgtak hárman.
3: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a Beck és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
4: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. De, vagy Porto kétszer megnyerte.
3: Eddig nagyon jó.
4: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mind a kétszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha,
4: sokszor elveszítik. Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
2: Tehát a Kocsis Cibor.
4: De mi vagyok, tényleg.
2: Hát 92-ben nyertek
3: először. Ráadásul, amikor a Milán.
4: Ja, a Milán, persze, azt is elvesztette.
2: És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
4: Igen, akkor a...
2: Crvena.
4: Az Zvezda egyszer beütött, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell, Aston Villa
4: is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
2: Várjál.
4: Akkor várjál.
3: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még
4: ja,
3: van.
4: Ja, persze, egy...
3: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
4: Persze, tényleg. Persze, azt elveszített egy 80...
3: Na, de a 80-as években van még...
4: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
3: Nagyon jó.
4: Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
3: csak maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
4: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
4: Hű, ez nehéz volt.
3: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
4: Hát kellett a erős munkó.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
4: Hát összes?
3: Lesz még ilyen
2: hát amíg ilyen azt összeszedtük, feladat. De ott ilyen Faddi Máték
4: volt. Persze,
2: a
4: kezdő
2: volt.
4: Ja, persze. Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és én most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
3: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
3: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
4: A 88-as az most szóba került.
3: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
0: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban.
0: Ja, 60-ban jó, oké.
2: 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott sem nyert német, nem. Mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
4: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat. 2000-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
0: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét, Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
4: Portugália az Európa bajnok.
0: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván
4: de spanyol.
2: Nem, nyilván
4: spanyol
2: nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
4: és egy. És a Hubánia, bocsánat, 24.
2: 24.
4: Spanyolország,
2: tényleg,
4: az
2: Európa
4: bajnok és a
2: Real.
3: Nagyon jó.
2: Tényleg, kettő.
4: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán,
4: megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15 évben, előző 15 évben, nem tudok sem.
0: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es évek.
3: Pakolunk rá még erre is.
2: Jaj.
3: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Az azért komplikáltad.
3: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a 74-es Bayernből.
3: Igen.
0: Na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, érted?
3: Márból az 5-öt azt tudod
2: abszolválni.
3: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
0: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
2: Viszont, de 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
4: Ki volt még a
2: Bayern? Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, köbe ennyi.
3: Van még, szerintem Beckenbauert nem mondta.
2: De, mondta, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenberg, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
3: Nagyon jó, akkor megvan de, de, okay. Az összes Bayern játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
0: De ezek csak a Bayernesek, na
2: de... De nem volt a vagy hogy van, tehát
0: beszéltünk, ugye?
2: Világbajnok hát, és BL győztes.
3: Ugyanabban az évben.
0: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, hogy menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Azt szerintem a 14-ben.
4: És mit szólsz?
0: Lehet.
4: 98-ban Karembő keretag az volt.
3: Nagyon jó.
2: Hát Karembő.
3: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
4: 2006-ban
2: Olaszország volt a Barszában.
4: Nem. 2010-ben viszont a spanyol...
2: Zamrotta nem volt akkor.
4: 2010-es spanyol csapat... Ba, nem, ott az a
2: Inter.
4: 14-ben.
2: Kedira.
4: 18-ban a francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És ki nyerte? És
0: Real.
2: Varan.
3: Nagyon jó.
2: Varan.
0: Valóban.
2: Varan.
3: Most már visszafelé menjünk. Tehát
4: 22 nem, Katarban nem volt.
2: Hát ezek szerintem
3: nem azért volt. Nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julian Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben.
4: Az 22-ben
3: meg a Real lett a...
4: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk
4: az,
2: vissza, 90...
4: A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
2: A 94...
4: Bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
3: 2006-tól kezd tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
0: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem, hogy ki volt az, aki
2: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
0: Roberto Carlos.
4: Hát a Real.
2: Az a Leverkusen.
4: Real nagyon ott volt.
2: Meg is van, mint?
3: Megvan, mint.
4: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
3: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Back nincs, jó.
3: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
4: Aki duplázott. Cristiano.
3: Nagyon jó.
4: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Riddler.
4: Riddler 97-ben.
2: Ne viccelj.
4: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
4: 2010-ben. Azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot 22-es mezben, ami még szebbé tette.
3: Három megvan.
4: Na várjál, akkor még.
2: Tehát még van négy.
3: Négy van még, igen.
2: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
4: Cristianót hányszor lehet megnevezni?
3: Egyszer volt,
0: mondtuk.
2: Azért nem, nem. Várjál, Massaro. A 4-0-nál első kettő volt. Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen. Kivéve a Dortmundot, de ott
4: 2003 három különböző Real játékos volt, Morientes, McManaman és Raúl, az
2: egy, 2002, nem, 2003-ban Gonsa volt.
4: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
3: Nagyon jó.
2: Crespo.
4: Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
4: De nem nyertek, de nem volt két gól.
2: Inzaghi. 2007-ben.
4: 2007-ben Inzaghi, még és van? Még van?
3: Van.
4: És még 2007-től még fölfelé?
3: Ugorjatok fölfelé, sokat.
4: Ja, akkor
3: sokat.
4: 2010
2: valami reálos, nem?
0: Hosszabbítás is bele számít?
3: Bele. De itt nem hosszabbítás.
0: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
0: A Bélnek volt még duplája.
4: Bél. A Bél, perce.
0: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás, de
2: nem mindegy. Kariusznak, nem?
4: De az Benzema, ahol is igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
3: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát is össze kell gyűjteni a hozzá tartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk. és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
4: a kérdőkörből. A ABC során, de akkor Ancelotti.
0: Köszönjük szépen.
3: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem élve.
3: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel
0: két különböző?
3: Nagyon közel múltat néz.
2: Vannak még.
0: Nagyon közül. Luis Enrique.
3: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
5: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
3: kérdőben? Hét vezető edző nyert két különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
4: Azért Guardiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
3: Mourinho
4: megnyerte a Portóval
3: és szerintem
4: az
3: maradt két olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
4: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
3: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brüsznek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
3: Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
3: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Halló. Reál.
0: Igaz.
2: Első Reál Henkes.
4: Első Reál és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az
3: nem volt régen. Maradt még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
4: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
4: Vagy
0: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kipicelek itt az urak között.
2: Döntős csapat.
4: Legjobb vagy.
3: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent.
2: A Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
3: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
3: Tomi?
0: Volt Hamburg?
4: Hamburg nyert.
0: Az nyert? Bocsánat.
4: Az én az Atletico.
3: Kimaradsz ebből a körből.
4: Atletico Madridot mondom.
2: Az a leghíresebb.
0: Atletico, tényleg.
4: És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
4: Valencia kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
3: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van típje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatjuk.
4: Én Bayer Leverkusent mondanám.
3: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
0: Hát mondjuk egyszer
4: a
3: németeket lassan kipipáljuk, igen.
0: Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arsenal.
4: Még van német?
2: Nincs
3: hát
2: már
3: itt most gyorsan átfutva, nem maradt német, azt már mind kipipáltátok.
4: Németeket kipipáltuk, jó.
3: Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
2: az Atletico, az angol Valencia, van, az angolok azok általában nyertek is, ha már ott voltak.
3: De van angol csapat, nem is egy.
4: Nem is egy.
2: Tottenham.
3: Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
3: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
2: Ami nem a Tottenham, mert United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
4: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
2: Arsenal Tottenham.
3: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
5: Szia, Monaco!
3: Nagyon jó!
2: Nagyon
3: köszönjük,
2: jó.
3: Laci!
2: Így van.
4: És azon ott
2: tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Olyan. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
4: Leeds United.
2: És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide.

0: Ősidők. Nyertek az ősidőkbe.
1: Uh-huh. Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
1: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott. Várja, ott
1: volt a Láció, az nem volt.
3: Ja,
1: nem
3: Frankfurt. Volt
1: de az már
2: nem,
1: volt.
2: Hát az volt.
3: Az már volt.
2: Most olasz.
3: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsánat.
1: Olaszoknál. Nem
2: hogyha a, SMS-ben valaki nem esetleg
1: nem a
2: tudja.
1: Nem a Torino, az nem volt
2: 35, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
1: A Partizán.
2: Nagyon jó.
1: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől induljatok el, hát, a legelejétől 56-ban.
1: Inter Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
0: Láció nem volt döntős.
1: Láció nem volt döntős.
0: Torino. Az nem hiszem. Torino nem volt döntős. Hát
1: Torino előtte zuhant le, nem is volt döntős. Torino. Nem.
0: Ő abban az időszakban.
1: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest.
1: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak keket nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még. Jó, de azt nem mondd meg,
1: mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
0: A Brüzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, de hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
1: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
2: összeszerű.
0: Cristiano Messi,
1: Raúl.
2: Erre akkor viszont
1: haladjunk sorban. 30-nál több.
2: 30-nál több.
1: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
0: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
0: Lewandowski.
1: De 30-nál Müller is többet szerzett szerintem.
2: Tomi?
4: Tehát BL összben.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
0: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Van Nistelrooy is. Müller is elhangzott már. Müller. Melyik?
1: Thomas.
0: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
4: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt. Nem lőtt 30-nál többet képzeljétek.
1: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt.
0: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
1: A másik az.
0: Az Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy éppen megugrott ezt a szintet.
0: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
1: De márnak van 30-nál több gólja.
0: Kell lennie.
2: Sőt, mit több, van. Egész pontosan 43.
1: Na, azt akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
1: Kén.
2: Nagyon jó.
1: Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
1: Nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja?
2: Nincs. Igen, gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom.
1: Nincs. Benzemának viszont biztos van.
0: Benzema persze.
2: Sőt, mint ő 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
1: Eto'o.
2: Uh-huh. Samuel Eto'o mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, vagy illetve növelni a maga 70 gólját.
1: És
2: fiatal, mi a... francia támadó.
0: Mbappé.
2: Uh-huh.
0: Persze.
1: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éve.
0: Vinicius is meg lehet 30-al.
2: Hát valószínűleg. Itt kell lenni a listán, hogyha esetleg biztos. Itt van.
1: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
1: egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán a listán, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
0: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
0: A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
0: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
0: Meg sokat vagy kérni.
4: Henri esetleg.
2: Nagyon
1: az biztos, persze. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok,

0: Rooney.
1: Rooney nagyon jó.
0: Fernando Torres.
2: Hú, a Torres az jó tipp.
1: Fernando Torres nincs.
3: Ah, Drogba, az biztos, hogy
1: nagyon
3: van.
1: Jó, ő van. Méghozzá 44 gollal.
0: Még Lampard is esetleg.
1: A Lampard nincs. Nincs.
0: Annyira csak Anelka nem tudott
1: ennyit. Nem.
3: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk mit tudom én.
1: Azért van szerintem olyan játékos, aki
3: Puskás.
1: Igen. Ne 35 gollal. És meg van egy csapattársas,
0: hát ők kettős. Di Stefano az egyértelmű.
1: 49.
3: Kopa. Gento.
0: A Gento.
3: Hát az valami 12 éven keresztül
1: igen,
3: játszott a Bayernben.
1: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanígy a 60-as évek.
0: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
1: 70-es, illetve 60-as évek.
3: Ott még van.
1: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
3: Spanyol?
1: Nem.
0: Olasz.
1: Nem. De dél-európai. Hát hogyha nem spanyol, nem olasz.
3: Eusebio.
0: Portugál.
3: Eusebio.
1: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok, akik...
3: Van még valaki, vajon?
1: Nincs.
3: Nem?
1: Csak olyan játékos maradtak. Nagyon jó. Shevchenko, ráadásul ő 59 gondol, ott van a lista legelején, majdnem.
3: De abból 30
0: a... Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
1: Benzema, igen.
2: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
1: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
0: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
3: Jó tipp volt.
1: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy...
3: És hány van még? Uh-huh. Hány
1: mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
0: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Bekem is, meg de a Yorkkal rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
1: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
0: Salah.
1: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
1: Argentint is keresünk.
0: Crespo
1: nagyon jó. Talán itt van a listán.
0: De nincsen
1: itt a listán.
0: Crespo nagyon jó.
1: Uruguayt keresünk.
0: A Forlán.
1: Nem, ő nincs.
0: A Suárez, mondtuk.
3: Cavani.
0: Higuain.
1: Ő nincsen.
3: Tényleg Ibrahimovic
1: svédként ott van.
3: Nyerni nem.
1: Franciát keresünk, Argentint, Manchester City, és már akkor nagyon sokat segítettem. Nem.
3: A Aguero.
1: Nagyon jó.
0: Ja, Manchester City. Ja, igen.
3: Aguero.
1: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
3: David Villa.
1: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
0: Hát ez a...
1: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
3: Rebrov.
1: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
0: Dzeko.
1: Brazil. Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
0: Romário.
1: Nem
0: játszott? Nem rúgott annyit?
3: De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
0: Jaj.
1: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
3: De Dani Alvesnek biztos nincs.
1: Nincs.
3: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
1: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
3: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
1: Nem. Mennyi Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek. A leginkább.
3: És brazil. És
1: világbajnok is lett.
3: Jaj!
1: 2002-ben.
3: Rivaldo.
1: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
3: Anelka.
0: Nem.
1: Juventusban is játszott például.
0: Trezeguet.
3: Az jó.
1: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
3: Del Piero.
1: Nagyon jó.
0: Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
1: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
0: játszott. Morientes.
3: Én őt
1: említettem. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
3: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
2: megrúgdost és a gólokat.
1: Megvan mindenki. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogy is volt, Kis Tamás és Elpa
0: István.
3: Nem kell.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Táskám, benne nincsen.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi átcsoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
3: Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
2: Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van négy nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott? És ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, leginkább akár a védekezést felépítendő.
3: Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly, én azt gondolom, sikerült, bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
2: most
3: meg
2: már
3: is volt.
2: Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bentmaradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
3: Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
2: És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió egy perában van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni, most, hogy egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
3: Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
2: Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, ez szerintem ezt értjük most akkor.
3: Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, hogy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgot is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
2: De jó megfogalmazások
4: ez
2: ezek.
4: Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
3: Igen, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bő keretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az NHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
2: Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
3: Őszintén.
4: Nekem teljesen tele, de persze nem néz ki jól, amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az A csoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Nyilván, tehát magyar, én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben, meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg Terbucs István jövő hét hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
2: Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban. Ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod. Ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet, idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az, hogyha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
3: Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, uh-huh. Vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, hogy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
2: És ez a döntő is az lett, ugye?
3: Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és és próbáltuk összerakni az emberhátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer, a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok, vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
2: Picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bízva, hogy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
3: Hát ilyen lehetőség csak az éjjel szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy két válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
2: Hát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
3: Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adaptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
2: Tehát majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsolat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
4: Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
2: Szószoros értelmében is.
4: Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorong VB-n ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják, nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba, de hát Bezzeg Viktor a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
3: Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
2: És Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépítéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
3: Hát a srácokkal együtt és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült a jégkorong tekintetében. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
2: Na mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
3: A maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, most nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló
2: kifütyültök mondjuk, igen, tehát csibész, igen, azt szerintem az a teljesen helytálló, és értjük.
3: Tehát, és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
2: És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
3: Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
2: Aha,
3: az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh, hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
2: Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mond, hogy soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok? Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
3: Lehet egyébként, és elképzelhető, nyilván az alapjai azok szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látvány sportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi, még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek a Lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hogy hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
4: És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kaserolva, de hogy egy teljesen más, de hogy a női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hoki nemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ennyien ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért a valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más. És így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
2: Ez abszolút így van. Egy picit beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköztár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
3: Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészült, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés. És egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban
2: egyére szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
3: Hát inkább az összképről, vagy a játék összképéről, mondjuk a speciális helyzetekről, a buli helyzetekről, a védekezésről, adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról van. Ez az egyik része. A másik része, az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. És a svájciak ezt
2: minden,
3: már használják.
2: Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy mi a megközelítés.
3: Így van. Abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
2: Kicsit rémisztő is nekem
3: az,
2: egyébként.
3: Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni. Uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégis csak emberekkel
2: foglalkozunk. Az emberek közötti dinamika, tehát az szerintem
3: az interakció, igen. Tehát ez azért fontos. De még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
2: Ha most innen nézzük, akkor tekintettel arra, hogy adva van a feladat, ugye ebben maradtatok, ott lesznek jövőre is. Hogyan lehet felépíteni egy következő évi munkát? Tehát mindazokból, amit most nyilvánvalóan voltak a gyors elemzések, voltak az azonnali szituációknak a kiértékelései, de gondolom lesz egy ennél jóval nagyobb értékelés az egész világbajnoki szereplésnek, meg a feladat meghatározás, hogy akkor akár egyénekre lebontva, vagy csapat taktika szemszögében mit kell csinálni. Mit kell csinálni, és mi lenne az a szegmense a csapatmunkának, amit ha egy év múlva kérdezlek, akkor azt fogod tudni mondani, te és minden szakember, hogy igen, ebben akartunk, és ebben tudtunk fejlődni.
3: Nagyon jót kérdezel egyébként, mert egyelőre még fogalmam sincs. De azt
2: kicsit
3: látjuk,
2: korai,
3: hogy,
2: bocsánat. A még nem ért véget azért, csak nekünk.
3: De azt látjuk, hogy a sport az nem áll meg.
2: Aha.
3: Tehát, hogy ez elképesztő, hogy milyen növekedése, akár egy év távlatában is. Tehát, hogy, és az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az ötözött elleni játékról beszélek elsősorban. És már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erről lelépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
2: Ezt akarom mondani, de mi az, ami tanulható, edzhető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
3: Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, uh-huh. és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ezt nem lehet kikerülni.
2: És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
3: Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint uh-huh. például Dánia, Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy, tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
4: Hát én mindig azt mondom, hogy a svájciakat elengedhetjük, tehát ha most mindig kikapunk tőlük 9-0-ra, de mondjuk utána fejlődünk a németek vagy az osztrákok ellen, az többet ér, tehát hogy a lettek is megverhetnek legközelebb is 8-1-re, nem mindegy, hogy vernek meg, de igen. A számszerű, ha ők mindent beleadnak, akkor azért ez benne van a pakliban, de mi azért tegyük oda már az osztrákok és a németek ellen. Mondjuk jó lenne legközelebb úgy bennmaradni, nyilván, hogy két győzelmet elérni.
3: Igen, és azért az egy nagyon érdekes dolog volt például az amerikai meccsen, hogy eljutottunk oda, hogy mi megengedhetjük, vagy megtehetjük azt, hogy nekünk le kell hozni a kapust, és hogy adott esetben szeretnénk gólt lőni, mert 5-3, mert ha nem vesznek minket komolyan, akkor mi is tudunk, tudjuk őket bántani ebből a szempontból. És amikor egy kicsit kiengednek, akkor tudjuk őket bántani, viszont mi, ha csak picit kiengedünk, akkor annak egy 8-1, vagy 9-0 vége.
2: Most független attól, hogy tudjuk, hogy ez azért nem az amerikai válogatott volt, mint akiket igen. láttunk nyilván igen. a téli olimpián.
3: De hát azért egy kecsak, aki ott, tehát azért
2: igen.
3: azért mégiscsak.
2: Jó, szóval én összességében azt gondolom, hogy semmilyen fanyalgó nézetét nem osztom. Szerintem ez nagyszerű dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, hogy itt maradtatok, hiszen ahogy ti is fogalmaztatok, és most nem véletlen fogalmazok, én is többes számba a csapat vezetés, ez egy építkezésnek egy fontos állomása.
3: Igen,
2: nem löktek le benneteket egy lépcsőfokkal lejjebbre, hanem megtudtátok, igen, a pozíciót.
3: Igen, de nekünk is azért őszintének kell lenni magunkhoz, meg nyilván kritikusnak is, de nem a kardunkba kell dönni, meg egész egyszerűen ezek azt mutatják, hogy az irány jó, de hogy ebbe hogyan tudunk mi tovább menni.
2: Akkor ez a jó irányhoz sok erőt kívánok nektek, szusszanjatok, persze még ugye most már tévénézőként végignézünk.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefogy! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsán az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a három pontos hallgatóit. A mai adásban annak próbálunk a végére járni, hogy Korsós Kristóf kollégám valóban gratulált-e Váradi Benedeknek a pálya szélén.
2: Micsoda?
1: Mert hogy az interjútok első része arról szólt, hogy Beni nem hall belőle semmit, de azt mondta, hogy biztos gratuláltál, úgyhogy köszönöm szépen, innen indult a beszélgetés, lehet, hogy egyikötök sem emlékszik rá, mert hogy olyan hangzavar volt Szolnokon, de lényeg az, hogy bajnok a Falkó, egy ötmeccses őrült párharc végén, és Váradi Benedek van itt velünk a vonalban, hogy értékeljük az utóbbi heteket. Szia Beni, gratulálunk még egyszer, hogy vagy, mi a helyzet?
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük szépen. Jó vagyok, nyilván boldog vagyok, boldogok vagyunk nagyon, és próbáljuk kiélvezni a győzelmet, és tényleg egy nagyon hosszú, fárasztó szezonon vagyunk túl, úgyhogy kicsit most még furcsa is az, hogy nincs kosárlabda egy darabig, de most tényleg azon van a hangsúly, hogy itt együtt a csapattal még megünnepeljük ezt a sikert, illetve a szurkolókkal.
2: Úgy most, hogy ezt felhoztad Ágoston, tök sokszor van olyan, hogy elkezdünk egy interjút, és mondjuk csak köszönök egy sportolónak, hogy mondja, hogy köszi, azt hiszem, hogy gratuláltam, mert hát nyilván...
1: Jó, de most gratuláltál.
2: Persze, meg hát annyiszor gratuláltam már nekik, hogy gondolom, megszokták, hogy mindig így kezdem. De egyébként tényleg gratulálok, Beni, hogyha esetleg nem hallottad, most hallod. Engem az érdekelne, hogy meddig tartott az ünneplés. Tehát azt tudom, hogy ott, ahogy utaztatok haza, még útközben is volt helyszín, akár egy benzinkút, ahol ünnepeltetek, meg hát aztán hajnalban, amikor Szombathelyre érkeztetek, szóval meddig tartott ez az egész így?
3: Hát nem tartott olyan sokáig, megmondom őszintén, mert tényleg nagyon fáradt volt mindenki, tehát hazaértünk, és akkor utána még egy órát voltunk így nagyjából közösen. Aztán tegnap is találkoztunk így a csapattársakkal, még egész délután együtt voltunk, illetve hát holnap, vagy pontosabban ma lesz egy ilyen záró eseményünk, először csapatos, aztán utána ugye jövünk a Szombathelyi főtérre, és a szurkolók előtt szurkolókkal lesz egy kis banzá itt a főtéren, amitől még mi sem nagyon tudjuk, hogy mit várhatunk, hiszen nekünk sem sok mindent mondtak el, úgyhogy tényleg mi is csak jövünk, és csak élvezni szeretnénk.
1: Beni, a szezon legjobb teljesítményét nyújtottad legalábbis a számok alapján, hiszen beállítottad a szezon csúcsodat a pontok tekintetében, a valmutatód az pedig gyakorlatilag rekordot döntött, és a döntők történetében is egy kiemelkedő teljesítménynek számít. Hogy állt össze a te játékod és az egész csapaté az utolsó mindent eldöntő meccsre ennyire tökéletesen?
3: Hát ez egy roppant jó kérdés igazából, tényleg biztunk abban, hogy amiért dolgoztunk egész szezonban, az most erre az utolsó meccsre ki kell tennünk. Tudtuk, hogy nincs hova tartalékolni, és minden energiánkra szükség lesz ahhoz, hogy megverjük a Szolnokot hazai pályán 5. mérkőzésen. Tényleg szerintem fejlődtünk egész szezonban, próbáltuk a lehető legjobbat nyújtani, és szerintem mindig őszinték voltunk egymáshoz olyan tekintetben, hogy tényleg akinek jobban ment, azt próbáltuk megtalálni mérkőzések közben. Ezért is szeretjük a csapatsportot, hiszen itt benne van az, hogy tudunk egymásnak segíteni. És amit jól játszottunk ugye Szolnokon a harmadik meccsen jó ritmusba, a negyedik meccsen ez valamiért nem sikerült. Mondhatnám azt is, hogy ott kijött talán egy hullám, hogy én magamon is éreztem fizikálisan is, hogy ott valami aznap nem akart kapolni. De aztán ugye nem keseredtünk el, vagy nyilván tudtuk, hogy van még egy lehetőségünk, vagy lesz még egy lehetőségünk, és felkészültünk ugyanúgy a szolnoki mérkőzésre, mint az addigiakra. Tudtuk, hogy milyen játékkal tudjuk megverni a Szolnokot, illetve, hogy mi kell hozzá, és tényleg nagyon jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, és jól járattuk a labdát, és végig tartottuk magunkat a mérkőzés tervhez, és ez volt a kulcs. szerintem látszódott, hogy mindenki nagyon akart, mindenki küzdött minden labdáért, de ez az egész döntő, egész playoff során meg volt bennünk szerencsére. És tényleg nagyon örülök, hogy végül ezt a szezont így sikerült lezárnunk.
1: Igen, és ez a durva, hogy ahogy Bené is mondja, hogy volt egy ilyen megbicsaklás a hazai meccsen, és 48 órával később egy nagyon friss, vagy frissnek dűnő arcukat mutatták, lehengerlő teljesítményt nyújtottak, még a mindig szerény Perle Zoltán, és ha jól emlékszem, nyilatkozott valami ilyesmit, hogy gyakorlatilag hibátlanul játszottunk, és tényleg így volt. Nem tudom, hogy Bené, neked van-e olyan élményed, hogy melyik csapatot, vagy melyik játékost láttad olyannak, aki a legfontosabb, akár a legutolsó meccsen képes tényleg még egy szintet feljebb lépni, akár élőben, akár tévében, van-e ilyesmi emlékez, mert ez a döntő utolsó meccse szerintem nagyon emlékezetesre sikeredett, és beírhatnánk ebbe a sorba.
3: Igen, hát megmondom őszintén, nem gondolkodtam így ezen, hogy van-e ilyen emlékem, vagy emlékszem-e hasonlóra. Nyilván a történelemben volt, amikor még nem annyira követtem így a magyar bajnokságot. Keller Áki biztos többet tudna mesélni, vagy több ilyet látott. Hát nyilván nagyon emlékezetes lesz, tehát mondtam ott a mérkőzés után is valamelyik interjúban, hogy minden döntőnek megvan a saját forgatókönyve, és hogy miről lesz emlékezetes, vagy mit visz magával valaki. És az, hogy itt tényleg ez az ötödik meccs, az így sikerült, ez is emlékezetessé teszi. De az, hogy ne csak a pozitív dolgokról beszéljünk, hanem nyilván a negyedik meccs is emlékezetessé teszi, és abból is rengeteget van tanulnivaló. Pont a mérkőzés után gondolkodtam én is azon, nyilván előtte nem annyira akartam, hogy nem is nagyon emlékszem. Tehát a negyedik meccsen mindig a hazai csapaton óriási teher van, vagy azért, mert lezárhatja a párharcot, vagy azért, mert az ellenfél vezet 2-1-re, és gyakorlatilag az utolsó szalmaszálba kell kapaszkodnia. Ott valamiért tényleg nekünk semmi nem akart sikerülni, de tényleg szépen föl tudtunk állni. Én bízom abban, hogy tényleg nagyon jó emléket szereztünk mindenkinek, és amit még én így az öltözőben a fiúknak elmondtam, vagy még talán kedden a mérkőzés előtti napon, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy most ez a csapat így marad-e, nem marad-e így, kimegy-e, ki nem, de az biztos, hogy ebben a szezonban, és most így ebben a felállásban, ez volt az utolsó mérkőzésünk, és hogy ez így velünk fog eljönni, ez az emlék tényleg a karrierünk hátralövő részében, egész életükből össze fog minket kötni.
2: Ugye az, hogy 5 meccses volt a döntő, az jól érzékelteti, hogy mennyire szoros párharc volt ez, de talán még ennél is jobban megmutatja ezt az, hogy kétszer nyertetek ugye Szolnokon, ami szerintem talán mondhatjuk, hogy várakozáson felüli, viszont ennek az egésznek milyen jelentősége van abból a szempontból, hogy mondjuk ott volt a tavalyi döntő, és ezt ugye beszéltük is az idei finálé előtt, hogy akkor 3-0-ra nyert a Szolnok, és talán ezt tekinthetjük kiindulási alapnak az idei döntő előtt, és ehhez képest most ugye kétszer is tudtatok Szolnokon nyerni, szóval nyilván a légiósok cserélődtek, de mondjuk a magyar játékosokban ez mennyire dolgozott itt az elmúlt napokban, hetekben?
3: Hát bennünk volt azért sok álmatlan éjszakát okozott nekünk tavaly az, hogy tényleg a Szolnok lemosott minket a döntőben, és 3-0-ra megvertek minket ugye itthon kétszer. Én bevallom őszintén, többször visszanéztem azokat a döntőmérkőzéseket is, és valahogy olyan dolgok voltak a fejemben, hogy nem tudtam megfogni teljesen, hogy mi miatt alakult úgy, de ilyen a sport, és ilyen a kosárlabda. Nyilván megérdemelten nyert tavaly a Szolnok. Úgyhogy bennünk volt, tehát ez biztos, hogy egy jó kiindulási alap volt. Lehet, hogy nekünk is jót tett játékosként, edzőként, klubként, tehát így egységileg, hogy ott tavaly kaptuk azt a pofont, és tényleg ez egy plusz motiváció volt nekünk idén. És biztos, hogy benne volt ez is a fejünkben, de tényleg mindent megtett mindenki annak érdekében, hogy ezt idén elfelejtessük.
1: Volt már szerencséd színvonalasabb párharchoz Magyarországon?
3: Szerintem nem, de ahogy mondtam, minden párharcnak volt a pikantériája, de talán most éreztem azt, hogy így egész szezonban is, tehát hogy bármennyire is a Szolnok kétszer az alapszakaszban megvert minket, illetve a kupadöntőbe, annyira közel volt egymáshoz a két csapat, és annyira nüansznyi kis dolgok döntöttek, hogy egy-egy mérkőzésen ki fogta meg jobban, vagy kinek sikerült jobban az a két perc, ami végül eldöntötte a találkozót, hogy szerintem ez egy rettentő jó döntő volt amúgy, és mint szerintem szakmailag, mint pedig szurkolóként, ez szerintem mindenkinek egy örök emlék.
1: Ezt mi folyamatosan hangoztattuk a párharc közben egyébként, csak kíváncsi voltam, hogy belülről is ráerősítesz-e.
3: Rá. Tehát óriási harc ment a pályán kívül, az edzők részéről taktikailag, mentálisan, tényleg folyamatosan ott kellett lenni, élesnek kellett lenni, és ez az, amit sokszor mondtunk, hogy ez egy döntő, meg eleve egy szezon nem csak a fizikális dologról szól, hanem a mentális dolgokról is, és most ezt talán mi jobban bírtuk.
2: Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy tényleg nagyon színvonalas döntő volt, meg sok pont is volt minden meccsen, voltak komoly védekezések, látványos blokkok is akár, viszont ezzel együtt is voltak azért olyan egyéni teljesítmények, amik várakozáson aluliak voltak. Most gondolok itt a szolnoki Brady Skinsre, aki dupla-duplát átlagolt a szezonban centerként, meg a BL-ben is hozta ezt a színvonalat, és itt a döntőre szerintem teljesen elfogyott. Például itt a legutolsó meccsen, most gyorsan ránéztem, 3.3 lepattanó. 26 perc alatt, szerintem ez nagyon várakozáson aluli. Szóval nem tudom, így szombathelyi szempontból ez mennyire volt váratlan, vagy szerinted ez minek köszönhető, hogy ez így alakult, Beni?
3: Hát nyilván Toró és Áki hatalmas melót tettek bele abba, hogy Bradyt Skinst-t elfárasszák, hogy ha mondhatom ezt így ilyen csúnyán. Tehát, hogy tényleg tudtuk azt, hogy nyilván emberek vagyunk, tehát senki se robot, senki se tud minden mérkőzésen jól játszani. Tudtuk, hogy miben vagyunk mi jobbak, és talán tényleg nem volt olyan pillanata így a szezonnak szerintem, ami vagy így ennek a döntőnek, amikor mi egy percig is azt gondoltuk, hogy mi fizikálisan nem vagyunk jobbak a Szolnoknál, és ezt nyilván próbáltuk megmutatni a pályán is, és hát az, hogy elfáradt a végére, ez nyilván benne van, tehát ő benne is, bárki benne van, rengeteg mérkőzés van mögöttünk, 10 hónapja mindenki játszott, ugye közben volt sérülése, most, hogyha a Skinsről beszélünk, de mindenkinek voltak kisebb-nagyobb sérülései, és szerintem, tehát ezt nyilván ez is egyfajta taktika volt, hogy nyilván minél több pick and roll-t játszani vele, minél jobban fáradjon el, és hát talán ez az ötödik meccsen ki is jött.
2: Van egyébként olyan, amiben itt téged esetleg így bánt a döntő kapcsán, most arra gondolok, hogy a
1: negyedik... Most nyertek bajnoki
2: címet. Nyilván, csak hogy úgy vagyok fel, hogy járjuk körbe ezt a témát, tehát ne csak a pozitív dolgokról beszéljünk, bár nyilván abból van sokkal több, de mondjuk a negyedik meccsen azért ott volt egy olyan szituáció, amikor a falt problémáid miatt te sokat ültél a padon, és ezáltal ugye Peterson került többet a pályára, aki viszont hát elég sajátos dobómozdulattal dolgozik, meg nem is annyira hatékonyan talán, és ezt a Szolnok mondjuk ki tudta használni, és sokszor őt szabadon hagyták, duplázták a többieket, szóval most nem arra akarok kiukadni, hogy ez a te falt problémáid miatt lett volna, vagy ilyesmi, csak hogy ez...
1: Hát a rotációban egyébként abszolút beleszólt, és szerintem láttuk is benne, hogy megviseli a helyzet.
2: Akkor nem is igen, folytatom, akkor mondd, hogy mit gondolsz.
3: Igen, hát nyilván én nekem is, tehát, hogy persze, hogyha egy játékos falt problémával kerül, az mindig utána, nem tudom, nem annyira tudok én se agresszívan védekezni, amennyire akarok, és bármennyire is, most nyilván a támadáson nagyobb hangsúly van, de sokszor a védekezéssel tudja az ember megszerezni támadásba is a ritmust. És az, hogy beleszólt a rotációnkba, természetesen beleszólt, de az a mérkőzés az nem csak ezen múlott. Tehát, hogy tényleg ott valahogy semmi nem akart sikerülni, és hogy van-e bármiféle ilyen negatív, hát nyilván van olyan dolog, amiben fejlődhetünk, vagy amit lehet, hogy előbb lereagálhattunk volna, vagy hogy lehet, hogy az ember most már máshogy döntene, hogyha a mérkőzés nem tudom, visszanézi, de ott abban az adott pillanatban ezeket a döntéseket hoztuk. Ezeket persze majd ki fogja elemezni valószínűleg a szakmai stáb, és hogy jövőre még jobbak legyünk. De ettől függetlenül ez, tehát így, hogy bajnokok lettünk, az egész így kerek, és vége a párharcnak, vége a bajnokságnak, és hát nyilván tényleg boldogok vagyunk, tehát most tényleg minden olyan nagyon pozitívan látszik, szerencsére.
2: Most csak közben eszembe jutott, hogy mit akartam ebből kihozni, szóval az, hogy így alakult a negyedik meccs, ez kellett ahhoz, vagy ettől sikerült ilyen jól neked az ötödik meccs, mert az tényleg egy nagyon koncentrált, nagyon magas színvonalú teljesítmény volt. Szóval mennyire van köze a kettőnek egymáshoz?
3: Biztos, tehát kellett hozzá az is persze, tehát én is azt nem mondom, hogy sokkal máshogyabban készültem a meccsre, inkább kaptam segítséget abba, hogy most így a fókuszt hogyan tudom átállítani én is, hogy van még egy 40 perc, ami kőkemény lesz, és ami, ahol el fog dőlni az, hogy ki lesz a bajnok. És mert akarva, akaratlanul persze az emberben benne volt az a negyedik meccs előtt, hogy úristen, igen, hogyha itt most nyerünk, akkor bajnokok leszünk. Tehát ezt a fókuszt egy kicsit át kellett helyezni, és mondhatom, hogy a munka sikeres volt, és jól sikerült, mert tényleg ehhez tudtam tartani magamat, és én is amúgy úgy érzem, hogy az egész 40 perc alatt tényleg olyan fókuszba sikerült benne lennem, ami tényleg kihozta belőlem a legjobb formámat. Persze ezekre a pillanatokra előre nagyon nehéz készülni, minden mérkőzés más, minden szituáció más, de ettől függetlenül amennyire tudtam, felkészültem, és szerintem, hogyha most valami részletet mutatnának a mérkőzésből, lehet, hogy van olyan részlet, amire nem annyira emlékszek, mert tényleg valahogy annyira benne voltam a flow-ba, és annyira meg akartam nyerni ezt a bajnoki címet, hogy meg akartuk nyerni, hogy tényleg ez egy, nem tudom, ilyen örömmámor így a végén.
1: 2020-as években ez volt a negyedik olyan bajnoki szezon, ahol a döntő 5 meccsesre nyúlt. Minden 4-et a Falkó nyerte sorozatban, egyet a Körmend, egyet az Alba, és most már 2-t a Szolnok ellen. Ha pontosan emlékszem, akkor Perl és Keller végigjátszotta mind a 4-et, és Benni, te 3-ban vetted ki a részed, mert 1-et töltöttél szerintem pont külföldön ezek közül, de most lehet, hogy ez nem egészen pontos, viszont a lényegen nem változtat, hogy azért ez valamit elárul erről a csapatról, erről a társaságról, hogy az 5 meccses párharcok specialistája lett ilyen tét és nyomás mellett. Szerinted mit?
3: Teljesen jól emlékszel, vagy jól tudod, mert igen, én ugye 3-on voltam itt, az Ozo és az Áki itt volt az összesen. Hát tényleg mentálisan azért nehéz egy 5. meccs. Persze fizikálisan is, de nagyon jól felkészültünk az összesre, vagy felkészítettek minket az edzőink. És itt most nyilván Milosról, másodedzőkről, ugye nem mindig ugyanaz volt a másodedző, erőléti edzőről, mindenkiről beszélek, és egy percig se hittük azt szerintem, hogy nem bíznak bennünk a háttérben, akár a város, vagy akár tényleg akik az irodában dolgoznak. És tényleg, ha jól emlékszem, akkor, vagy nem tudom, arra nem emlékszem, hogy az Alba ellen az 5. meccs a Falkónak, hogy sikerült, mikor én nem voltam itt, de azon a 3-on, amin én itt voltam, akkor viszonylag nagyobb arányú győzelmeket is tudtunk elérni ezeken az 5. meccseken.
2: Én úgy emlékszem, hogy mindegyik nagy arányú volt egyébként.
3: Aha. És tényleg én nem tudom, tehát ez tényleg felkészültség, az, hogy 37 évesen a Keller, aki a földön többet volt szerintem ezen az ötödik mérkőzésen, mint bárki
1: más. Tényleg így volt.
3: Mert minden labdáért tényleg mindenki ment. Nyilván Ákit azért emelem ki, mert 37 évesen azért ezt nem mindenki csinálná így, illetve a tizedik bajnoki címét ünnepelhette egyénileg, úgyhogy ez eszméletlen, és ezt nem tudom, hogy valaki valahol be fogja hozni.
1: Hát jó, és gólpasszokat pöckölt oda ezeknek az eséseknek, küzdéseknek köszönhetően. Akár az első félidő legvégén volt egy ilyen meghatározó jelenet.
3: Igen, igen, ott is volt, illetve az egyik triplámat én is abból dobtam, hogy ő leszedett egy ilyen lecsorgót, úgyhogy tényleg eszméletlen, és hát beszélhetnék itt nyilván szuperlatívusokban mindenkiről, mert tudom, hogy ki mennyi munkát tesz ebbe bele, mert az a másfél-két óra, amit látnak minket a tévébe, vagy a szurkolók a mérkőzésen, vagy bárki, az nyilván már csak a végeredménye annak, ami napról napra és hétről hétre, és áldozatos munka árán, nem tudom, akár Zuzóval, vagy tényleg akárki, amit beletesz ebbe az egészbe, és hát ez így még inkább egy nagy dolog szerintem.
2: Én még két dolgot tennék hozzá, ebből az egyik az kérdés is, de kezdem a másikkal, szóval Keller Ákos tizedik bajnoki címét, csak hogy érzékeltessük, a Falkó hetedszer lett bajnok, a Szolnok ugye kilencszeres is győztes, tehát ezeknél a kluboknál eredményesebb jelenleg Keller Ákos, nyilván az Albával, Szolnokkal és a Falkóval is nyert bajnoki címet. A másik pedig kérdés lenne, hogy ugye bajnokok ligája. Nem tudjuk, hogy alakul a következő szezon, mi lesz a keret, mik a célok, de ugye egy szezont kihagytatok a Falkó most a BL-ből, hát gondolom, hogy szeretne oda visszatérni a csapat, azért ebből a szempontból is nagy jelentősége van a bajnoki címnek?
3: Így van, így van. Tehát azzal, hogy nem kerültünk be a BL-be, ugye a FIBA Eurocupban még nagyon az elején játszottunk utoljára, és akkor még nagyon örültünk, hogyha a csoportban is akár egy mérkőzést nyertünk, és azután, hogy nem kerültünk be a BL-be, és meg volt a sorsolás, láttuk, hogy nagyjából mire lehetünk képesek. Igazából mertünk nagyot álmodni, és sikerült is bejutnunk a legjobb négy közé, úgyhogy nem akartuk azt, hogy csak na jó, induljunk el a FIBA Eurocupban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, hanem szerettünk volna nyilván jó eredményt elérni a klubnak is, a városnak is, illetve a magyar kosárlabdának, hiszen szerintem ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy nemzetközileg is lássanak minket, magyar csapatokat, és legyen elismerve az, hogy milyen jó csapatok vannak itt Magyarországon. A Szolnok is bebizonyította szerintem a BL-ben a idei, vagy mondhatom, hogy a tavalyi szezonban, hogy méltón képviselte Magyarországot a Bajnokok Ligájában. Hát tényleg én bízom abban, hogy az a bajnoki címér járó BL főtáblahely meg fog maradni, és tényleg ez szerintem egy hatalmas dolog a magyar kosárlabdának továbbra is.
1: Jó társaságban repül az idő. Az adásunk végéhez értünk, sajnos vagy nem sajnos, de nagyon jó volt hallani szerintem Benit ilyen nyugat körülmények között is, úgyhogy még egyszer gratulálunk, és jó pihenést, talán most abból is jut egy kicsi.
3: Így van, most jut egy kicsi, aztán utána meg a válogatottra készülünk maximálisan.
1: Hajrá, Benni, köszönjük, hogy velünk voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Szép hétvégét kívánok, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
3: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérek hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Balázs Krisztián, ifjúsági olimpiai arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos Európa-bajnoki arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos világbajnoki bronzérmes, és a számításaim szerint olyan tízszeres magyar bajnok tornász. Biztos kihagytam valamit, nem, Krisztián?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is köszönöm, Tibi, a meghívást. Ezek nagyjából a mindegyik eredményem lényeges és nagyon közel áll hozzám, de ezek talán a legmeghatározóbbak a pályafutásomat illetően.
1: Kezdjük azzal, hogy kerül egy úszó a tornacsarnokba? Mert ha jól emlékszem, akkor az első igazán komolyan vett sportágad az úszás volt.
2: Igen, ez elég egyszerűen történt, mint említetted, úszással kezdtem, és ráadásul hál' Istennek jól is ment. Szép sikereket tudtam ott is elérni, viszont a Fradi sporttelepén az úszoda és a tornaterem elég közel van egymáshoz, és úszóedzések után mindig a szüleimmel átmentünk, és én nagyon szerettem volna nézni a tornát. De akkor még úgy voltunk vele, hogy megy az úszás, igazából nagyon szerettem is, de azért úgy mégis tetszett a torna, ugye ott a szivacsgödör, trambulin, szaltók, stb. És ez így abba is maradt, és általános iskolába egy tornaedző eljött egy toborzást tartani, még a Vajda Péter iskolába, és ott alkalmasnak találtak a férfi torna sportágára, és meghívtak egy edzésre, hogy menjek el, és próbáljam ki magam. Azt tudni kell, hogy én itt már 7-8 éves lehettem, és azért a tornát azt elég korán kell kezdeni. Nekünk most volt 4 éves tanítványunk, tehát azért egy pici lemaradással indultam, de hál' Istennek nagyon gyorsan sikerült ezt behozni, és fel tudtam zárkózni a többiekhez. És igazából így jött a torna. Egy ideig üztem mind a kettőt párhuzamosan, tehát tornáztam is, meg úsztam is. Aztán a szüleim válaszút elé állítottak, és mondták, hogy hát ez így nem mehet tovább, hogy a két sportág, ráadásul elég komolyan, ugye még ott van a tanulás, és akkor egyet válasszak, amit elengedek, és hát akkor én ugye mondtam, hogy a tanulást ezt elengedném, de azért hál' Istennek ezt nem engedték, most már így felnőtt fejjel. Azt mondom, hogy még nyilván ez egy vicc volt, és akkor így maradt a torna.
1: 2009-et írunk nagyjából ezekben az időszakokban. Egy picivel később nekem akkor volt egy olyan lehetőségem, hogy televízióműsort készítettem egy csatornán, és sokat jártam a Fradi tornacsarnokába, akkor jártam a KSI-be a tornacsarnokba, és ott hívta fel a figyelmemet Nagy Zoltán és Puskás Péter. Őket idézem. Van itt egy fiú, aki akkora, mint egy vizsla ülve, de olimpiai bajnok lesz. És rád mutattak. És utána megnéztem egy-két gyakorlatodat, és az tűnt fel, hogy például az ugrásnál, amikor elléptél annyit, mint egy gyufás doboz. Nem hosszában, keresztben.
2: Igen.
1: És el voltál keseredve, hogy milyen borzasztó gyakorlat, és úgy álltál a dobogó tetején, megnyerve azt a szert, mint aki kitöltötte az ötös lottót, ki is húzták a számokat, de nem dobta be a szelvényt. Ennyire maximalista vagy?
2: Igen, ez a maximalizmus, ez már elég korán elkezdődött bennem. Megmondom őszintén, erre a pillanatra én nem emlékszem, de nagyon jó, hogy felidézted. Mindig is maximalista voltam az élet jelentős területein, és arra törekedtem, illetve mai napig arra törekszem, hogy amit csinálok, azt tényleg úgy csináljam. De ez a tornára nagyon igaz volt. És az eredményre visszakanyarodva, nagyon sokszor volt az bennem, hogy tényleg sikerült elérni egy jó eredményt, adott esetben felálltam a dobogó legfelső fokára, de egy olyan gyakorlattal, amivel azt éreztem, hogy ezzel nem hoztam ki magamból a maximumot. És akkor én elégedetlen voltam, hiába lettem első, viszont volt ez fordítva is, hogy azt éreztem, hogy tényleg a lehető legjobban versenyeztem, ennél többet már nem tudtam volna megtenni, és nem lettem mondjuk csak, vagy idézőjelben csak harmadik, mondjuk egy világkupán, viszont akkor elégedettség volt benne, mert tudtam, hogy én amit tudtam, azt megtettem, a munkát elvégeztem, beletettem a fáradalmakat, és ez most ennyire volt elég.
1: Akkoriban azt mondtad, hogy a példaképet Berki Krisztián, aki ugye lólengésben ért fel a csúcsra, neked pedig, hát nem akarlak megbántani, de szerintem a pályafutásod alatt a leggyengébb szered a ló volt.
2: Így van. Persze, hát ezzel én is tisztában vagyok. Példaképen volt, hiszen tényleg az eredmény, amit elért, vagy eredmények, azokat szerintem nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri a Krisztiánt. Hál' Istennek én is egy nagyon jó személyes kapcsolatban lehetek vele, akár heti vagy napi szinten. Viszont nekem tényleg a lólengés volt a leggyengébb szerem. Nem volt kiemelkedően gyenge, viszont hogyha választani kellett, akkor az volt a leggyengébb. Ez adódik a alkatomból is talán, hiszen azért én egy alacsonyabb termet vagyok, kicsit szélesebb háttal, rövidebb kezekkel. Ha megnézzük például a Krisztiánt, maradjunk a példánál, ő egy magasabb, hosszabb kezű versenyző volt, úgyhogy nekem a lólengés volt az, ami kevésbé ment, de azért ott is sikerült haladni.
1: Igen, ezzel szemben a nyújtó volt talán a kedvenc Igen. szered, és Puskás Péter, talán Puskás Péter fedezett fel, ugye? Ő mondta azt, hogy annak ellenére, hogy van ez a pici ellentmondás, hogy a nyújtó nagyon megy, a ló kevésbé, hogy mégis egy hatszeres tornász, vagy egy igazi univerzális sportember. Hogy lehetett ezt, tudom, hogy heti 30 óra edzéssel, de hogy lehetett ezt úgy szinten tartani, hogy versenyről versenyre, világkupáról világkupára az ember mindig a maximumot nyújtsa, már pedig ezt tette.
2: Igen, annak ellenére, hogy a lólengés volt a leggyengébb szerem, azért, ahogy említetted, egy hatszeres tornász voltam. Tehát összetettbe is sikerült kiemelkedő eredményeket elérni, és pont ezért nem engedhettem meg magamnak azt, hogy teljesen elengedem azt a szert, hiszen a top élvonalban, az élmezőnyben, ott már tényleg minden tized számít, és minden tizedért vérverejtékkel meg kell küzdeni, és tisztában voltam, hogy a hiába nem megy, muszáj erőltetni, és tényleg nyomni kell, mert így tudok összetettbe fennmaradni. Aztán az, hogy szerenként sikerült még jó eredményeket elérni, akár nyújton, tényleg ugye az volt a kedvenc szerem egy idő után, mert nekem először a talaj volt nagyon sokáig, 2018-19-ig, az ifjúsági olimpiáig, és ott én törött bokával versenyeztem, megértem el azokat az eredményeket, és ez azt eredményez, hogy utána sokáig nem tudtam úgy talajozni, ahogy talajozni, ugrani, lábamat használni, lábszerekre menni, ahogy az előtt, és ott egy picit, nem azt mondom, hogy visszafejlődtem, de stagnáltam. És akkor ugye több időt fektettünk a korlátra, a nyújtóra, a gyenge pontokra, a lólengésre, és akkor ezek szépen felerősödtek.
1: Azt vettem észre a versenyeken, hogy a bírák, majd megerősítesz, vagy cáfolsz, szimpatizálnak veled. Többször láttam azt, hogy egy-egy gyakorlatod után oda mentél egy bíróhoz, és beszélgetettek arról, hogy milyen volt a gyakorlat. Nem reklamáltál, hogy miért ennyi pontot adott, hanem kérted a tanácsát. Most, hogy már te is bíró vagy, hogyha jól tudom, akkor elvégezted most már a nemzetközi bírói sulit. Te hogy viszonyulsz a versenyzőkhöz?
2: Igen, ez egy tudatos, hát mondhatni döntés volt, amióta eszemet tudom, hogy a bírókkal jó kapcsolatot kell ápolni, és most nem azért, hogy tényleg menjek, és úgymond túl jó viszonyban legyek velük, gondolod, hogy mire értek, hanem mivel tényleg ez egy szubjektív sportág, ezért nagyon sok az eldöntendő dolog, akár a javamra, akár csúnyán szóval ellenemre, és engem ez mindig is érdekelt egyrészt, hogy mi az, amit javíthatok a teljesítményemen, mik a gyenge pontok, mi az, ami jó, amit meg kell tartani, és én mindig is igyekeztem jó kapcsolatot ápolni a bírókkal, és ahogy említetted, ez sikerült is, hiszen tényleg pályafutásom közepétől, tehát ahonnan elkezdtem érni elérni a jelentős eredményeket, ott minden nemzet bírójával tényleg jó kapcsolatot ápoltam.
1: Nem csak a bírókkal volt jó kapcsolatot, hanem amennyire én észrevettem a többi sportolóval, akik akár ellenfélként, akár csapattársként voltak veled, akár az edzőkkel is. Lehet ezt eredeztetni onnan, hogy ti Erdélyből származtok, ugye a szüleid 2000-ben költöztek Magyarországra, és hogy egy picit másként neveltek ők téged, mint a budapesti gyerekeket. Lehet
2: ezt innen? Biztos vagyok benne, hiszen rengeteg olyan dolgot kaptam a szüleimtől, ami tényleg Erdélyhez, vagy ehhez a neveltetéshez, ehhez a habitushoz köthető, és végtelenül hálás vagyok, és leszek is nekik mindig. Mindenért, amit értem tettek, hiszen nélkülük nem lehetnék most az, aki, és nem tarthatnék ott. Viszont egy nyitottabb típus vagyok egyébként is, tehát én nagyon szeretek barátkozni, ismerkedni, tényleg beszélgetni, úgyhogy nagyon jó évek voltak ezek, amikor külföldi versenyzőkkel, edzőkkel is tényleg úgy tudtuk tartani a kapcsolatot, hogy tényleg mentünk hétről hétre világkupára, és szinte már ugye barátok lettünk.
1: Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, ifjúsági olimpiai bajnok tornász volt. Nehéz ezt kimondani, mert és engem nagyon megráz az a történet, ami veled megesett. 2025. januárjában egy gyógyíthatatlan betegség nyomán az orvosok azt javasolták, hogy azonnal hagyd abba a tornát, mert hogy a privát életedre is befolyással lehet. Mi történt pontosan?
2: Ez egy úgynevezett mielopátia, azaz gerincvelő betegség. Van 3 törött csigolyám, és az nyomja a gerincvelőt, és ez elég nagy kockázatokkal jár. Jól mondtad, igen, a civil életre is, hiszen ez nem egy olyan dolog, hogy az embernek fáj a válla, és akkor összeszorítja a fogát, és megy tovább, hanem hogyha az a gerincvelő elszakad, akkor az tényleg hosszú távon bélyeget nyom az életemre, hiszen ugye bénulás veszély. Nagyon nehéz volt.
1: 15 évig az ember életét a torna tölti ki, heti 30 órában a tornacsarnokban van, versenyről versenyre utazik. Egyedül föl lehet ezt dolgozni, vagy kérted szakember segítségét?
2: Nem lehet szerintem ezt egyedül. Szakemberrel dolgozom, hála a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hiszen ők támogattak a pályafutásom alatt is, és mai napig, és ők adták a lehetőséget, hogy sportpszichológussal dolgozhatok együtt, illetve klubom, a Ferencvárosi Tornaklub és a Magyar Tornaszövetség is végtelen támogatásban részesít. Azóta is, hogy abba hagytam, de nagyon nehéz ezt feldolgozni, és most már eltelt lassan másfél év, de még mindig nem sikerült, teljesen úgy érzem.

0: úgymond el volt végezve, tehát 15 évet beletettem a sportba, és most jött volna tényleg az, hogy, hogy jó eredményeket lehet elérni, de én hálás vagyok azért, hogy, hogy ez így kiderült, és ugye ennek lehetett volna sokkal rosszabb vége is. Én azt mondom, hogy, hogy a Jóisten ő tényleg mindig velem van, és nagyon segít engem, még akkor is, amikor sokszor nem érzem, vagy amikor egy picit magam alatt vagyok. Én azért kaptam mindenből sokat. Tehát jóból is, rosszból is. Azért az eredményeket, ahogy így felsoroltad, tényleg szép hosszú lista, rengeteg érem, mindezek mellett rengeteg utazás, rengeteg élmény, tehát jóból is kijárt a sok, de azt nem gondoltam volna, hogy így fog véget érni a pályafutásom, és hogy ez így fog történni.
1: Szerencse a bal szerencsében, hogy amikor kiderült, akkor már részben folyamatban volt a szakmaszerzés, részben pedig még a későbbiekben is folytattad ezt. Mikor döntötted el, hogy edzőként, később pedig majd mestertanárként, vagy akár nemzetközi bíróként folytatod?
0: Érettségi után én egyből beiratkoztam a testnevelési egyetemre, és felvételt is nyertem edző szakra.
1: Ott is maximalista voltam magaddal szemben, mert ott azért megengedtél egy-egy négyest.
0: Hát ott nagyon örültem a négyeseknek, hogy maradjunk őszinték, de egyébként igen, ott is törekedtem, tehát csúszni nem csúsztam. Az fontos szempont volt nekem. Szóval beiratkoztam a testnevelési egyetemre, 3 év alatt meg is sikerült szereznem az első diplomát. Utána kimaradt egy év, mert nem indult az a képzés, amire szerettem volna menni, és utána jelentkeztem a mesterpedagógus képzésre, ami egy picit azért nehéz volt, mert ez egy egyéves levelező képzés, és azt tudni kell, hogy ez nappali tagozaton, ez 5,5 év. És az 5,5 évet azt beletették egy év levelezőbe, úgyhogy az egy nagyon mozgalmas évem, illetve évünk volt, akikkel együtt jártam, de hál' Istennek azt is sikerült csúsztatás nélkül megcsinálni. És akkor ezután jött a nemzetközi bíráskodás, ugye adta magát egyrészt, másrészt pedig azért nem szeretek tétlen lenni, tehát azért szeretem mindig maximálisan élni a lehetőségeket, illetve kihasználni a lehetőségeket, úgyhogy utána azt sikerült megszereznem, egyébként már voltam nemzetközi versenyen is, tehát hogy elindult ez a karrier vagy pályafutás, meg most megyek is a srácokkal a világkupára, és nagyon érdekes, hogy tényleg azokkal az emberekkel megyek, akikkel felnőttem, és 15 évig nap mint nap szenvedtünk, meg edzettünk a teremben, most ugyanúgy megyek velük versenyre, hogy eddig mentem, csak most nem a szerre megyek fel, hanem velem fognak szembeállni, és nekem jelentkeznek be.
1: Ha már említetted ezt a mesterpedagógus szakot, amit elvégeztél, ugye bekerültél a Ferencvárosba edzőként egészen kicsi gyerekekhez. Hogy működik a mesterpedagógus és az egészen kicsi gyerekek kapcsolata? Hogy találod meg velük a közös nyelvet? Úgyhogy van a zsebedben egy diploma arról, hogy meg kell találni velük a közös nyelvet.
0: Igen, nagyon jó, hogy van a zsebemben ez a diploma, de azért nem tudom így se felvenni a versenyt azokkal, akiknek esetleg nincs meg ez a diplomájuk, és mégis 20-30 éve a teremben dolgoznak edzőként, és több generációt végigvittek már. Nagyon nehéz, ez egy teljesen más habitust igényel, és tényleg azt hallom mindenhonnan, hogy ezzel a korosztályal a legnehezebb, és hogyha ezt megtanulom, akkor utána már csak könnyebb dolgom lesz. Próbálok pedagógiailag is jó szakember lenni, szakmailag úgy érzem, hogy azért tudok hozzáadni a tornászokhoz egy-egy jó tanáccsal, mert azért tényleg az évek, a rutin, a rengeteg érzés gyakorlat, tehát hogy azért mindig van, amit még így kiadnék magamból, illetve szeretnék tovább menni ezen az úton, hiszen szeptembertől még egy mesterképzést kezdek a testnevelési egyetemen, sportmentál tréner, mentál coach nevezetű képzést, ami szintén ugye sporttal közeli, és mégiscsak a mentális részével foglalkozik.
1: A maximalizmusodat figyelembe véve őszintén jó edző vagy?
0: Hát én most nem mondhatom magamról, hogy jó edző vagyok, ezt más kell megkérdezni. Igyekszem jó edző lenni, nyilván nekem is vannak rosszabb, jobb napjaim, nekem is vannak hibáim. Nagyon sokszor van, hogy hazamegyek egy edzés után, és átgondolom, hogy ezt lehet, hogy máshogy kellett volna csinálni, de szerintem ez így normális, mert azért az önreflexió az elengedhetetlen ebben a szakmában is.

0: A vizualizáció, ami gyakorlatilag végigkísérte a pályafutásodat, hogy mindig kívülről láttad magad, és mindig nagyon kritikus voltál magaddal szemben, és ebben profivá váltál, az mennyit segít? Tehát amikor így este hazamész egy ilyen nagyon nehéz korosztállyal való együtt munka után, akkor mi az, amit mérlegre teszel?
1: Rengeteget segít a vizualizáció, és egyébként ez az egész pályafutásomat kísérte, hiszen én rendszeresen alkalmaztam ezt a technikát, és tényleg bátran mondhatom, hogy ez az egyik legjobb fejlesztő módszer, de így ezekben a napokban annyira nem használom, mert még annyira picik a fiúk meg a tornászok, hogy egyelőre itt most még csak teljesen az alapok tanításával foglalkozunk, de amikor oda eljutunk, akkor mindenféleképpen fogom.
0: Milyenek ezek a mostani 4-5-6-7-8 éves gyerekek? Mire kell neked külön figyelned azon túl, hogy a testtartása jó legyen? Egyébként vagányak? Odafigyelnek? Szeretnek téged? Mobiltelefon van náluk? Vagy szóval
1: milyenek? Istennek azért szeretnek, és jó kapcsolatot ápolok velük. Talán nem lep meg, hogyha azt mondom, hogy tudok szigorú lenni, de úgy gondolom, hogy ennek megvan a helye és a miértje. Tehát azért általában jó hangulatban mennek az edzések, de pont ezért is, amit kérdeztél, hogy milyenek, azért mi teljesen mások voltunk, tehát látom a gyerekeket, amikor például tanítási gyakorlatra mentem, a diploma megszerzésem alatt egy általános iskolába vagy egy gimnáziumba, azért nincs meg bennük az a fegyelem és az a tisztelet, ami az én véleményem szerint szükséges. Viszont ezek a tornász fiúk már ugye elég korán oda kerültek hozzánk, és tulajdonképpen mivel ebben nőnek fel, ezért bennük megvan ez a tisztelet, ez a fegyelem, ami szükséges. Azt mondanám, hogy az élsporthoz, de szerintem ez már a mindennapi, illetve a hétköznapi életbe is sajnos kezd kikopni, és én ennek nagyon örülök, hogy a sport ezt egy picit vissza tudja adni, és tényleg mindenkit arra bátorítanék, hogy sportoltassa a gyermeket. Nyilván azt mondom tornászként, hogy a torna a legjobb, de tényleg bármilyen más sport, mert kitartást, önfegyelmet, tiszteletet, rengeteg mindenre megtanít.
0: Alázat, szorgalom van bennük?
1: Rengeteg.
0: Érdekes, hogy Nagy Zoltánnal tulajdonképpen az edződdel lehet, hogy több időt töltöttél, mint a családoddal.
1: Biztos vagyok benne.
0: Most pedig kollégák vagytok.
1: Igen, ez is egy... És most nem azért sóhajtok, mert nem szeretek vele dolgozni, hanem pont az ellenkezője, hogy ez is egy picit így most így beszélünk erről, és így hevesebben ver a szívem, mert tényleg előttem vannak azok az évek, amiket így mi eltöltöttünk az elejétől, főleg akkor, amikor én még fiatal voltam, és megmondom őszintén, nem volt meg rengetegszer a tisztelet, és azért kamaszkoromban biztos, hogy én saját magamnak lekevertem volna egy-két maflást, de hát ugye ez most már nem lehet, tehát hogy félreértés ne essék, szóval, hogy ő igazából felnevelt engem, talán ezzel nem túlzok, és tényleg többet voltam vele, mint a szüleimmel, és most kollégák vagyunk, ami nagyon jó, mert ugyanúgy találkozunk minden nap, ugyanúgy beszélünk, a termen kívül is csinálunk programokat, meg azért úgy tartjuk a kapcsolatot, tehát hogy azért messze menőleg, és ez egy több, meg egy jobb kapcsolat, mint egy általános kollega, de azért szerintem ezt ő is elég nehezen viselte.
0: Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, korábbi tornász, jelenleg edző, illetve most már mesterpedagógus és nemzetközi bíró, és sokszor említed a szüleidet, és valahol azt olvastam, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig együtt is laktatok, ugye van egy testvéred, egy húgod is, és valahogy nekem úgy tűnt, hogy egy jó ideig megmarad majd ez az együtt lakás, mert... Hát egyrészt anyu nagyon jól főz.
1: Hát azért nagyon. Bár igyekszem most már én is.
0: De mégiscsak elköltöztél, és arra vagyok kíváncsi, hogy aki ilyen hosszan, ugye egészen más életrenddel, beosztással, éppen csak hazaesve, reggel már korán előve, egyszer csak elköltözik otthonról, akkor Honnan tudja például, hogy hogy kell bekapcsolni a mosógépet, hány fokra, mikró, hogy működik, hűtő, ha nyitva hagyom, leolvadva, hogy hogy kezdted ezen
1: el? Szerencsére ezekre a ChatGPT mind tudja a választ. Úgyhogy az előfizetésem az elég aktív, viccet félretéve, igen. Rengeteget mindent köszönhetek a szüleimnek, és ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, illetve a családomnak, közeli rokonaimnak. Igazából én ugye otthon, nemrég költöztem el, otthon laktam, de mégse voltam sokat otthon. Tehát, hogy azért vagy táborba voltam, vagy versenyen voltam, vagy reggel elmentem edzésre, este hazajöttem. Viszont ezekben az időszakokban is éreztem mindig a szülői támogatást, az, hogy vár mindig a meleg otthon, a szeretet, és tényleg édesanyám is pazarul főz. Minden nap kaptam meleg ételt, ebédet, stb. Mindig csomagolt, készített, de sose fogom elfelejteni, amikor először mutatta, hogy egy táborra hogy kell bepakolni. Tehát, hogy ezeket én mind végigvittem az életbe, és a maximalizmusomat szerintem azt bőven neki is, illetve a szüleimnek köszönhetem. Viszont igen, eljött az idő, hogy most már azért úgy nagyon szívesen önállósodtam, tekintve arra is, ugye, hogy befejeződött az aktív pályafutásom. Ezt is egy olyan dolognak éreztem, ami miatt ennek meg kell így történnie, illetve azért most már én is 24 éves vagyok, és elfogadom, hogy a segítségre van szükségem, meg szeretem, hogyha támogatnak, de azért én a saját lábamon, hála drága jó Istennek, azért szeretek állni.
0: Ha már a szülők, vannak olyan sportolók, akik már kiskoruktól kezdve nem szeretik, hogyha a szülők ott vannak a versenyen. Te hogy voltál ezzel?
1: Engem abszolút nem zavart. Abszolút nem zavart. Nyilván ez azért is, mert a szüleim sose szóltak bele. Tehát ők eljöttek, szurkoltak, ha ügyes voltam, megöleltek, ha rontottam, megöleltek. Tehát, hogy mindig ott voltak támaszként. Hozzáteszem, rengeteg versenyemre eljöttek, tehát Buenos Aires-től elkezdve Dél-Amerika.
0: Komolyan anyagi teher lehetett.
1: Igen, de azért ott voltak, támogattak. Igyekszem nekik ezt most már így visszaadni, amennyire tudom, meg így segíteni őket, amikor van rá lehetőségem, de tényleg végig kísértek, és engem sosem zavart.
0: Más aspektusból a szülők, most mint edző, milyen a viszonyod a tanítványaid szüleivel?
1: Hál' Istennek azért a csapatban azt kell mondom, hogy nagyon korrektek a szülők, mert tényleg könnyű velük dolgozni, együttműködni, és megvannak azok az alapértékek, amiket szem előtt tartva tudunk haladni azon az úton, ami szükséges az élsporthoz.
0: Beszéljünk egy picit még Erdélyről, mert mindig úgy vettem le a nyilatkozataidból, mintha egy kicsit neked az otthon az ott lenne. Tehát amikor átlépsz a határon, akkor minthogyha egy picit még a levegő is megváltozna körülötted.
1: Igen, ez így van. Nagyon szeretek Erdélybe járni, illetve hazajárni. Nekünk minden rokonunk ott van, vagy ott volt, illetve tényleg nagyon sok minden köt oda. Most már azt kell mondanom sajnos, hogy egy picit kevesebbet tudok menni, ugye munka miatt, meg tényleg azért mindig van valami, főleg, hogyha a szezon elindul, meg azért ez az élsport, ez egy olyan dolog, hogy sokan nem értik meg, én is talán csak azért tudom megérteni, mert benne voltam, hogy azért tényleg ott kell lenni minden nap. És nem lehet versenyző nélkül edző, illetve fordítva sem edző nélkül versenyző. Amikor ott van a versenyző, ott kell lenni az edzőnek is, és így azért egy picit kevesebb időm van utazni.
0: Egyszer azt is mondtad, hogy a hosszú távú terveidben az szerepel, hogy ott telepszel majd le, és egy erdélyi jánykával ott éled a utolsó éveidet, amiből még van legalább 70-80.
1: Úgy legyen.
0: De hogyan tovább? Ugye nem tudtál kiteljesedni sportolóként, amit lehet korosztályosan megnyertél. Edzőként van-e olyan ambíciót, hogy a tanítványaidat hozzásegítsd a minél nagyobb sikerekhez?
1: Mindenféleképpen, viszont azért, mivel rövid ideje léptem ki az élsportból, ezért szeretnék nyitni mindenfelé, de elsősorban, sőt, csak a sporton belül maradni mindenféleképpen, és azért más területeken is fejleszteni magam, illetve kipróbálni, gondolok itt a mentál részére, illetve a mentális segítség adásra. De mindenféleképpen a torna közelében szeretnék maradni.
0: És hogyan nézed a tornaversenyeket a televízióban?
1: Hát nagyon nehezen, megmondom őszintén. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Szerencsétlenségben, hogy azért olyan gyakran nem adják a televízióban, meg egyébként tévém az van, de adó az nincs. Bekötve, mert abszolút nem használom. Viszont a telefonom az teli van videókkal. Mindig látom, ahogy az egykori versenytársak fejlődnek, haladnak, edzenek, és azért ott azért sokszor szakad a szívem.
0: De azért a gyász folyamat vége felé jársz?
1: Én úgy gondolom, igen, bár pont ma beszéltem egyik edzőtársammal, és pont ma panaszoltam el neki, hogy semmi nem lesz most már olyan. És akkor ő biztatott egy picit, hogy de igen, lesz jobb, és hogy meg fogom találni ugyanúgy a helyemet, ugyanannyira, mint a tornában a szerek mellett.
0: Balázs Krisztián, köszönjük szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, benne pedig persze a Sportreggel 3 perce 6 óra után, mert ugye ez nagyon fontos, a 6, a 3, a magyar labdarúgás történelmi pillanatát idézi fel, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, sziasztok, itt van velünk Benne Feri, hello Feri, jó reggelt!
2: És Harsányi Levi, egész nap jó reggelt mindenkinek!
1: Hogy miért van ez a lendület, én sem tudom, aki tudja, írja meg 0630 55 55 605.
2: Én elárulom, mitől vagyok lendületbe. Finnország világbajnok.
1: És nézzük az Arzenál tekintetében. Persze, beszélni fogunk. Jó reggelt kívánunk. Sziasztok. 3-1 a Paris Saint-Germain javára érekünk valaki. Nem tudom, hogy itt maradt ez az üzenet, de most ne is ezzel foglalkozunk. Na, szóval jó reggelt kívánunk mindenkinek, remélem mindenki jól van, esőt ígértek mára, az idő jó sok, de mint ahogy sokszor mondtam már, én az időjárás jelentést mindig másnapra tenném, ott mondanák el, ha én lennék televízióban vezető beosztású szereplő, és ott mondanák el, gyönyörű hölgyek, hogy milyen idő volt tegnap. Egyszer lehetetlen eltalálni, ez amit például a BL döntő eredménye, de majd erről még ma fogunk beszélni, szóval remélem mindenkinek jól telt a hétvége. Ami nagyon fontos, hogy június 1-e van. Ez miért fontos, Feri?
2: Nem, elakadt a szavam.
1: A nyár hivatalos első napja.
2: Ó, ne
1: júni, júli és aug.
2: Tehát ezt mondod úgy, hogy olyan barna vagy, mint George Clooney na, a reklámfilmbe.
1: És ez zugló is lak.
2: 4 hete nem láttam felhőt, csak 10 napot.
1: Hála, az
2: és megjött a nyár.
1: Mert jó, de most tehát esni fog, mert motorra jöttem. Tehát remélem nem én fogok esni. Hát ez mindig ilyen, tudod, ha lemosod a kocsit, akkor esni fog. Vannak ilyen...
2: Én lemostam a kocsimat, képzeld.
1: Mikor?
2: Az a baj, hogy hát szombaton. És az a baj, nem, hogy előtte nem tudom, lehet, hogy még Clinton volt a miniszterelnök, vagyis a USA elnöke, amikor leúrmostam utoljára. Tehát ebbe nem vagyok erős, megmondom
1: ezt, szintén. Ezt a hanyagságot, ezt a lendenságot, ezt magadnak köszönöm, mert szerintem, igen, hogy oda kell erre.
2: Nem vagyok nem büszke elnézést.
1: Jobban kellene figyelni a férfiak, meg a hölgyeknek is, gyerekek. Ha már itt vagyunk, akkor egy kérdés, szerintetek a hölgyek vagy a férfiak autója koszosabb, rendetlenebb belül. 0630 55 55 605. Kíváncsi vagyok. Ez egy mai sporthoz kapcsolódó kérdésünk, mert szerintem a tisztaság, a rendekes, azt szerintem mindenki feladata.
2: Én ha esetleg valami kitörne, vagy Armageddon, szerintem a hátsó ülés alatt én egy 2 napig még elélnék.
1: Képzeld, a múltkor az én kocsimból egy még a másik világháborúból elmenekült német katona jött ki a biztonsági övcsat mellől, őt keresett, a Ardenekbe mennék, mert a támadnak a csapatok. Tehát, hogy én kb. Ezzel így vagyok. Na, úgyhogy jó reggelt mindenkinek. Hát gyönyörű és nagyon tartalmas hétvége után vagyunk. Legyen az, akkor nézzük, Roland Garros, tehát tenisz, legyen az ugye BL döntő, tehát labdarúgás, ráadásul Budapest, legyen az jégkorong világbajnokság, benn maradtunk az átcsoportban, közben Kanada nem tudta megnyerni a világbajnokságot. És,
2: mert egy jobb csapat, a finnek, odaértek.
1: Igen.
2: Ezt ma még fogod hallani tőlem.
1: És tegnap a Balatonon ugye volt motoros, gyorsági motoros verseny. Ha jó
2: maradtam.
1: Szóval nagyon sok minden volt ezen a hétvégén. Nem tudom, ki mibe tudott be kapcsolódni, bele nézni, ki hol
2: én
1: volt.
2: Én a Kopaszigáton ott voltam, képzeld, de egy labdarúgó esemény.
1: Hát ezt ilyen fejedre nézek, gondoltam is.
2: Hol máshol lennék?
1: Kopaszigáton.
2: Hajaszalomban nem járok.
1: Ja, plusz voltak ilyen legendák mérkőzései is.
2: Igen, képzeld el, azon ott voltam, úgyhogy...
1: Ez minden BL meccs előtt van? Döntő előtt? Vagy csak mi szerveztünk így rá?
2: Ez most kifejezetten a döntő után volt másnap, tehát ez vasárnap volt ez a találkozó.
1: Szombaton Dominik féle meg?
2: Igen, ott igen. Volt Dominik, Kabát Peti, Torgelle Sanyi, Juhász Roli, tehát kis pályásztáról, Dzsuzsák Balázs is ott volt, nagyszerű gólokat szerzett. Szóval jó élmény volt, mert egy nagyon kis területen 4-4 elleni palánkos foci, ami szinte sosincs kinn a labda, nagyon jó hangulat, tényleg rengeteg ember volt, különböző programok, és jó volt látni ezeket a magyar sztárokat. Én felszabadultam futballozni, amikor tényleg csak a szórakozásé az esemény, nem pedig az eredmény hajhászásé.
1: Na, én nagyon örültem, aztán persze beszélünk majd a BL döntőről, de először az egész, hogy mondjam, körítésről, hogy olyan szinten jó tett, és jó ez Magyarországnak, és ebből most már az utóbbi időben elég sokszor is jelesre vizsgáztunk, tehát sportesemények nemzetközi szintű, ráadásul bajnokok ligája döntő, hogy most összetenném, és egy ilyen hányeveti sorrendet próbáljunk már összetenni, Feri, légy szíves, hogy a nemzetközi sportesemények rangsorában hol szerepelhet a BL labdar férfi, BL labdarúgó döntőben? Női már volt ugye igen. Magyarországon. Mondjuk világbajnoki, olimpiai döntőket figyelembe véve, és sorolhatnám.
2: Nézettség szempontjával, vagy csak labdarúgás tekintetében?
1: Minőségi rangsorolás szempontjából.
2: Hát talán ezelőtt világbajnoki döntő lehet csak.
1: Én szerintem labdarúgás, de csak a labdarúgás szempontjából. Nem, blokk, tehát mindenfajta féle sportesemény.
2: Nyilván NFL döntőt nem fogunk rendezni, talán ott lehet nézettség.
1: De azt hiába mondják, ez a Super Bowl.
2: Az nem egy olyan sport, ami Európában érdekel.
1: Azt szerintem egy hype, az egy nagyon jó marketing. Legalábbis én úgy gondolom. De kíváncsi, mondjuk, hogy a hallgatók, hogy gondolják.
2: Mondjuk olimpián százas döntő, azt nézhetik. Atlétika.
1: Jó, én is valahol...
2: De hát atlétikai VB-t is rendeztünk már. Én úgy gondolom, hogy...
1: De olimpiai százas, vagy négyszer százas, vagy négyszer négyszázas váltója. Emlékszem, mennyi, hányszor váltó?
2: Igen, de talán annyian nem nézik, mint egy bajnokok ligája döntőt. Tehát én nagyon... És most térjünk...
1: Wimbledoni döntő, férfi egyes tenisz. Jó, most csak én gondolkodom.
2: Én elfogult vagyok, de a labdarúgás felé nem érhet.
1: Tehát labdarúgó férfi, labdarúgó világbajnoki döntő. Szerintem az a top.
2: Igen. Igen.
1: Aztán valamilyen
2: EB döntő is, ne felejtsük el. Szerintem nagyon-nagyon sokan nézik az EB döntőjét.
1: És tán a szóval nagyon-nagyon előkelő helyen van. Így és van. Ezt így megrendezni, így megszervezni.
2: És azt se felejtsük el, hogy egyetlen egy balhéról nem hallani. Egyetlen egy komoly összecsapásra a szurkolók között.
1: Hát azért volt. Jó,
2: de ezek minimális dolgok.
1: De most itt vagy Párizsban, párizsi képeket hát, láttad?
2: Na igen, szóval... Igen, azért az hasonlítsuk össze, hogy Párizsban ez már egy évenkénti, egy ilyen annuális esemény, hogy minden évben valami összecsapás van. Ha kikap, akkor meg pláne, szóval szörnyű. És nálunk a rengeteg önkéntes, a szervezők, a rendfenntartó erők, hogy biztonság volt, nyugalom egész városban,
1: jó,
2: egész országban.
1: Jó, rendben volt, persze rendben volt.
2: Minden percre pontos volt a szállodák, az események, a szurkolói zónák, és volt maga taxi. A rendezvény. Igen.
1: De olyan járulékos programok voltak, és azért mondjuk ezt el, hogy amit mondott a Feri, ugye vasárnap volt ez az egyfajta örömfoci, de hogy előtte a Hősök tere, szóval senkit nem zavartam, hogy most le van zárva. Ugye, hogy szoktak az emberek hangoskodni, hogy van mondjuk egy futóverseny városban, és miért zárják le? Én mindig azt mondom, egyszer menjetek el egy ilyet futni, és rájöttök, hogy mennyire jó hangulata van, és miért ne lehetne egyszer lezárni az emberek fussanak. De hogy olyan szintű sportesemények jöttek így járulékosan, párhuzamosan az egész BL döntő előtt, meg a másnapján is, hogy azt mondta Feri, hogy az őrület. Olyan emberek látogattak el Budapestre, a sportolókat hagyjuk is, tehát, de Mick Jagger, ha jól láttam rá, Stuart is itt volt, és a kisfiam elment szombaton megnézni egy csepeli szórakozóhelyre Travis Scott, jó, hogy 10 percet lépett fel, de akkor is föllépett Travis Scott, és én hiszen mondtam a Fednek, hogy vannak szavak, melyek egy mondatban nem szerepelhetnek, ez a Travis Scott és a csepel, és ennek ellenére Travis Scott felépett csepelen, őrület. Megnéztem a dalait, hát finoman szóval sem nekem vagy nekünk szól, Feri, az egy más kérdés, de hogy mondta a kisfiam, hogy tehát ha én Michael Jackson nyilván nem él, de vele hozta egy szintre, amit én erősen kérdőjelezem, hogy nem, hát Michael Jackson, de megnéztem a legutóbbi dalát, ha az dalnak lehet mondani, elnézést, senki nem akarok megsérteni, mint egy, azt hiszem, 2,1 milliárdan kattintottak rá. Majd nézd meg, kíváncsi. Szóval nagyon komoly sztárok jöttek a BL döntővel kapcsolatban, Thierry Henryról hagyd ne beszélek, imádott szereplője a labdarúgásnak, mikor játszott akkor, és most meg ugye van egy show műsor, amiben részt vesznek. De egyébként, ha már itt tartunk, hogy rádió és televízió, szóval van hova nyúlni és jó példákat látni, mert Thierry Henryék laza, könnyed, mégis szakértelemmel dúsított televíziós műsor, nem tudom, szoktad-e látni, nézni
2: az
1: valami őrület. És eljött Budapestre ő is. Itt voltak, látták, örültek, vitték jó hírünket, mert abban biztos vagyok. Egy olyan jó döntő volt, majd szakmailag ebbe belemegyünk, szóval jó hangulat volt, és arról nem beszélve, hogy még egy nagyon-nagyon érdekes területet és lehetőséget adott olyan embereknek, akik uram, bocsánat, elnézést, lehet, nem is nagyon ismerik például a labdarúgás szabályt, és mégis jegyhez jutottak. Nagyon sok olyan embert láttam posztolni a BL döntőről, hogy egyrészt elnyomtam egy könnyű imát, hogy nekik hogy sikerült jegyet szerezni, erre szokták mondani, hogy lenke voltál, úgyhogy hát ügyet, lenke, hogy kellett volna szerezni jegyet, de hogy mi, látod, sok embert megkedveltet a sport ilyen szempontból, vagy a sporttal megkedveltet a sors, szóval nagyon, nagyon jó volt, én tényleg azt mondom, hogy összességében mindent érintve, és tényleg Budapestet egy olyan színben tüntette most a világban, nem is tudom hányan nézhették ez, biztos, hogy milliárd felett.
2: Na ez az óriási nagy dolog, hogy én voltam a különböző szurkolói zónákban, meg a városban, és mindenki a legmagasabb minőségi pozitív jelzőkkel illette a hazánkat.
1: Fél mulatási volt, hogy ezt mondták régen.
2: Gyönyörű szép Budapest, vissza fogunk ide térni. Tehát ezt komolyan nagyon, mondom, nagyon, ez nagyon. Gazdaságilag is egy hatalmas lehetőség a hazánknak.
1: Úgyhogy ezért örülök, hogy a sport ilyen szempontból volt. Azért benne van az életünk, mert főleg, hogy jó is volt a meccs, bár azért én több gólt vártam volna, Arzenál szurkolók.
2: Én azt mondom, nem volt rossz, de jó nem ilyen, de maradjunk ennyiben, de izgalmas volt legalábbis meg fordulatokkal teli.
1: És azt mondják, valaki azt, hogy sziasztok, hogy még lehetett azért belépőket venni, ilyen 3000 és 7000 euró közötti összegért árulták, attól függően, hogy éppen hova szeretett van menni az ember.
2: Olyan rossz
1: azt az elszámolást megnézném, ott a Puskás stadion melletti, nem tudom, Cirip vendéglőnél, vagy Tücsök, vagy második fél idő, vagy nem tudom, ott a sarkon, a zebra mellett, ez is van egyet, van, mennyi kettő lenne, akkor 8000 euró. És előveszed a zsebedből, és leszámolod a 50-esekbe, vagy 100 eurós
2: kétszer. Megvan, hogy más mondjuk 3 millió forintért megpróbál autót venni, vagy egy kézdőrészletet befizetni, ami 10 év alatt összespórolt,
1: nem te meg
2: elmész egy BL meccsre vele.
1: Azért nem jó, szerintem hasonlatom, akkor na mindegy, szóval, mert mindenkinek más és más, tök mindegy, valakinek így, valakinek úgy, nem lehet mindenki nagyon gazdag és nagyon szegény.
2: Hát igen, de amikor, tehát ezen el lehet gondolkodni, de nyilván, amikor többszörös teltházak vannak, tehát úgy elvileg, mert
1: ez
2: lenne
1: ez nem túlárazás, két... bocsánat.
2: Igen, hát a legolcsóbb jegy volt, azt hiszem, ilyen 65-70 ezer forint között elszámolva, és ha nagyon szerencséd volt.
1: És beszéltem valakivel, aki mondta, hogy felmentek az UEFA honlapjára, és beütötték. És lehetett ugye jegyet rendelni. És kaptak négyet. Négyet. És így mondom, és nagyon fantasztikus, ennek örülök tényleg tiszta szívből, hogy kijutottatok, és az nem zavar, hogy most a BL döntő idejére a két vonalas les miatt új bírókat kell beállítani, és rám néz a hölgy, és azt mondja, Levi, most igaz, meg most tök mindegy, hogy milyen les, meg hogy most új bíró. Engem az érdekel, hogy ki jutottunk, akkor szereztünk egyet a BL döntőre. Na mindegy, szóval nagyon nagy öröm, és szerintem egy, ha vala lehet azt mondani, egy ilyen bakancslistás történet az ember életében, akkor ez egy BL döntő, vagy világbajnoki döntő, ott lenni, az szerintem biztos. És ha valaki ide eljutott, nagyon, tartsa nagy becsben, tegye el a jegyet, és amikor becsukja a szemét, én azt hiszem, hogy az életünk abból a filmből áll, amiket így felveszünk a szemünk által, hogy akkor ennek nagyon-nagyon örüljön.
2: Ez a tegye el a jegyet, ez eljutott eszembe, hogy volt állítólag egy házas pár, még a 70-es évek közepén a 74-es világbajnokságra féltve őrizve egy vagyont fizettek a jegyért, és ez a drágám, tedd el a jegyet jó mélyen, elrakták a jegyet valami enciklopédiának a közepébe, és utána aznap, mikor előjött a nagy nap, nem találták, és 40 év múlva egy takarításnál sikerült előszedni. Úgyhogy megvan a jegy, és lemaradtak a találkozó.
1: Nagyon nem figyeltek, hogy hova tesztek el. Emlékszem, az utolsó magyarországi Playboy darabját őrizgettem otthon, kaptam a kiadótól. És tudod az, amikor olyan egy újság, azt szokták mondani, nem tudom, hogy bontatlán, meg eredeti fóliával, tehát az a plusz értéke. Igen, jelent, és őriztem egy bizonyos helyen, ahol szoktam ezeket, tehát a WC-ben, ott az ember ücsörök, akkor ezeket megnézze, és kedves babysitterünknek takarít is segített, csomó minden, mert egyszer csak látom, hogy valaki egyszerűen felvágta a fóliát. És mondom, de bocsánatot kérek, de hogy ez hogy mi? Ja, hát levágtam, hogy ne legyen, minek van az. Hát mondom, hát azért, mert ettől lesz értékes.
2: Könnyebben tudod olvasgatni, jó érzés a papírt fogni. Hát.
1: Ja, csak mintha nem lenne ebben a beszélgetésünk. Na, szóval igen, szóval nagyon jó volt a hétvége. Azt mondját, ugye kiesett Novák Djokovic a Roland Garros küzemeiből. Nagy öregek búcsúztak, ugye Sinert már megverte valaki, most gondolkodni kéne, hogy ki, ez nagyon fontos. Djokovicot is, öt játszmában, öt szettes.
2: Monfils is kiesett, a régi nagyokat hiányolom én a teniszből, már valahogy nem fogadom be annyira lelkesen az új feltörők.
1: Mert még nincsenek új feltörők. Jönnek, és majd hát igazából azért még nagyon sokat kell tenni, hogy odaérjenek, de ez kicsit fájó szíven látja az ember, hogy ezek a játékosok, a nagy öregek, ugye kiestek, ugye Alcaraz nem játszik sérülés miatt, a többiek meg, hát mondtuk, ugye kiestek, még egy nagy van a többi, hát az árnyékukban volt, de mindig jól volt Zverev, ugye még soha nem nyert Grand Slam döntött, úgyhogy majd miatta vagy érte lehet akár izgulni. Azt mondják, az Arzenálon gúnyolottak, például a Chelsea szurkolói is, és így népszerűsítik stadion túrájukat, a kékek szlogánja szerint Londonban csak a Stamford Bridge a trófeák otthona, hát... Na, ez
2: főleg egy ilyen szezon után egy kicsit visszás azért.
1: Nem csak azért az utóbbi pár év.
2: Egyrésztről, másrésztről én úgy gondolom, hogy az, nem tudom, én ebbe hiszek, hogy ez ilyen átkot szül. Tehát, hogyha a másik csapatot gúnyolod,
1: sose felejtem. A rossz
2: minden sötét oldal, tehát Jodamester is
1: megmondta. Leszívja az erődet.
2: Az az egyik, hogy gyengít, a másik meg, hogy én sose felejtem el, mindig bármilyen mérkőzésem volt, és az ellenfélből kinéztük, hogy ez a kapus, ez nem jön jó ki, ez vonalkapus, ennek lehet gólt lőni bárhonnan, a mezőn legjobbja lett azonnal. Tehát ha valakit kinézze, ez a back, ez ügyetlen, erre kell játszani, leradírozta a legjobb támadóinkat. Tehát sose szabad az ellenfelet szidni.
1: És majdnem összejött ugye a három nagy európai kupa döntőben a három angol győzelem, és ha belegondolsz, az milyen dominanciát jelentett volna, ugyebár itt a nemzetközi labdarúgás szinten és porondján, mert ugye mindig összehasonlítgatjuk a bajnokságokat, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, hogy van. Még most mindig nem tudunk igazán az erőviszonyok tudatában egy biztos sorrendet
2: hozni. Ez a Premier League az első.
1: Premier League és a La Liga, de jobb az Balagy Attila szokta mondani, hogyha lenne egy olyan összecsapás, úgy tudnánk, az egy nagyon, nagyon jó séma lenne, hogy az első öt játszana a másik bajnokság első öt helyezettjével, az első az elsővel, hogy ott milyen arányú eredmények győzelmek születnének. Valószínűsítem, hogy az angol bajnokság első öt helyezettje megverni mondjuk a spanyol bajnokság első öt helyezettjét.
2: Lehet, hogy nem, ha párba játszanak, nem feltétlenül mind az öt párosításba angol nyerne, de azért szerintem jó erő.
1: Hát 3-2 vagy 4-1-re.
2: Valószínűleg Anglia nyerne, meg arról nem is beszél, hogy azért nézzük meg nemzetközi kupákba, ez nem véletlen, hogy ennyi angol csapat jut el a végéig.
1: És mondjuk kettőt olasz meg kevesebb. Is nyernek.
2: Így van.
1: Hát
2: így
1: olaszok van. Se oda, se a VB-re, szóval azért az olasz labdarúgás most nagy bajban
2: pedig
1: van.
2: Utoljára az olasz bajnokság, azt hiszem 90-ben volt, hogy mindhárom nemzetközi kupát egy nemzetbeli nyerte, és az olasz volt.
1: Igen, csak pont az olaszoknál volt, amikor mindig megkérdőjelezik, tudod, nem lebecsülve őket féltesnessék, mert azért csak hoztak egy 3 világban, vagy 4 világban egy kicsimet, tehát azért eredmények azért szerintem tiszteletet követenek maguknak, de hogy egyszerűen valahogy az olasz labdarúgás soha nem volt az a nagyon látványos, nagyon erős, domináns, mindig nyertek, csak mindig az a kérdés, hogy.
2: De mindig nagyon sok világsztárjuk volt, és most meg aranylabdásuk.
1: Igen.
2: Elvétve, tehát nem nagyon tudsz olasz világsztárt mondani, tehát ha most azon egy másodpercet kell mondani egy olasz labdarúgót.
1: Nem is az. Még mindig Del Piero-t mondanám.
2: Igen.
1: De hogy azt mondja, amit mondasz, ha most azt mondanám, tessék, mondj az angol válogatottból 3-4-5 játékost, mondj a spanyolból legalább egyet a Real Madridtól, azt sem nagyon tudnám. De onnan is tudnám mondani 4-5 játékost. Szerintem tudnám még németektől is azért. Most azt mondanám, és a hallgatókat is bevonjuk bátran a játékba. Mondjatok most az olasz labdarúgó válogatottból nem tudom, 4-5 jár, 3-at. Nagy bajba lennénk.
2: Bizony.
1: Nagy.
2: Hát majd most a világbajnokság, nem az olaszok szempontjából, de a világbajnokság most előhozhat azért sztárokat.
1: Gyerekek, biztos, nagyon sokat. No, úgyhogy ezzel a lendülettel csapunk bele a mai napba. Egyrészt megnézzük, hogy ugye mi volt itt a BL meccs környéken. Ha valaki volt BL döntőn Budapesten most, akkor tegye már meg, hogy ír nekünk egy üzenetet. Nagy örömmel felhívnánk, hogy mondjátok-e, milyen volt az élmény ott kint. Te voltál, Feri?
2: Nem, esélyem sincs jegyhez jutni.
1: De mindenkinek van, nem volt szerencsék. De nagy örömmel hallgatnánk, hogy milyen volt a bejutástól kezdve a benti hangulat, hogy lehetett hozzájutni a büfében az ételekhez, italokhoz. Kit láttatok, kivel találkozhatok? Igen. Milyen élményt adott nektek a 2026-os, ugye labdarúgó férfi BL döntő Budapesten? Nagy örömmel 0630 55 55 605, ide írjatok, és visszaívunk titeket. Aztán beszélünk, jön Spiller Pista, és beszélgetünk, ugye már a jégkorong, átcsoportos jégkorong világbajnokságról, egyrészt magyar szemüvegen keresztül, hogy nekünk ez mit jelent. Tehát ide, ez most sorrendben harmadjára bent maradni. Lett volna még egy távlati cél, hogy ne 3 pontot, hanem legalább 4-et gyűjtsünk, de majd talán jövőre, úgyhogy beszélünk erről.
2: Igen, másodszor maradtunk benne, és harmadik évben is ott leszünk az A-csoportban. Óriási nagy dolog.
1: Igen, és persze beszélünk Pista a BL döntőről is, mert ahhoz is érte, hogy szokták mondani. Kiváló stratéga, jó maga is, úgyhogy ez lesz majd 7 és 8 óra között. Aztán 8 és 9 óra között nemzeti sportjegyzet, majd régi csibészek Bánki Dodival, és 9 óra után pedig beszélünk Szőlősi György, a nemzeti sport főszerkesztőjével, ugye, és majd egy jó, könnyes búcsúval teszünk egyfajta pecsétet a mai itlétünkre. Úgyhogy hamarosan fél hét lesz, mi mindjárt jövünk vissza. Hello, jó reggelt mindenkinek!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán megjelent videóüzenetében hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni. Ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán bejelentette, ma reggel felkeresi az államfőt. Kiáll Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett a Fidesz. A párt szerint a miniszterelnök alkotmányellenesen támadja az államfőt. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a közösségi oldalán úgy reagált, egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba, MDFS és Novák Rudolf, SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy újabb 5000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátságrom kertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzskészítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás nehezíti a haladást Budapesten a Gyömrői úton, a Ferihegyi repülőtérre vezető út és a Csévézi utca kereszteződésénél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Megvédte címét az FTC férfi és női csapata is a vízilabda OB1-ben. Jó reggelt kívánok, Mujzica Istvánt hallják. A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző szezonban is meghatározó játékosa volt. Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
4: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
5: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecenne tervezek ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
4: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
5: Igen, ha valami nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
3: Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Az FTC magyar válogatott kapusa Fogel Soma, aki már 7. magyar bajnoki aranyérmét ünnepelhette, a mérkőzést követően Farkas Mártonnak nyilatkozott.
6: Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy közönség szorakoztató volt, mert a sok gól az mindig az, kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. A fő az, hogy nyertünk, azért úgy van, hogy nem indokolta az eredményt, az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzemek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
4: Fejben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntősorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
6: Nem titok azt, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzést játszunk, amikor az ellenfél meg se próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak. Nem azt mondom, hogy elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kellemetlen percet okozzák nekünk.
3: És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádiusz adában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. A Tatabánya 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, a férfi kézilabda Európa kupa döntőinek visszavágóján, itt kettős vereséggel alul maradt a párharcban. Sipos Adrián és Palasics Kristóf részvételével története első nemzetközi kupáját nyerte a német Melzungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es kiütéses NECA elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Finnország nyerte a férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazda Svájcot a döntőben.

0: a tornán. Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia olaszországúti kerékpáros körversenyt, a dán klasszisnak így már valamennyi háromhetes körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi zárószakaszt az olasz Jonathan Milan nyerte. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Bene Ferenc. Még friss a BL döntő élménye, úgyhogy most jöjjön pár gondolat róla, és persze a régebbiekről is. Lőv Zsolta beszéget, Balogh Balázs.
2: Nyilván gyönyörű, gyönyörű emlék. Még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem. Egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőség nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
3: Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
2: Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljön.

0: jusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntő. Semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem ugye az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott itt meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akire azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom az osztrák harmadosztályból, majd főütve az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan főjutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern Münchent kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
1: Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
0: Hát én nem kenném egyetlen egy játékosat, tehát ez nem Kylian ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mint pedig a Paris Saint-Germain, a két BL-döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem van mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz. Akkor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok meg a hetek azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltetés ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
1: Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
0: Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnok Liga trófeát.
1: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
0: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. hatalmas csalódás volt, hogy ezt nem sikerült, és az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok, hát most azért jó lenne már megnyert, ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
1: De ő sem tudott benneteket megállítani?
0: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jól sikerült támadás felépítésig, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City egy-két másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
1: A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
0: Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, hogy a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszer elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
1: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
0: Győzően a jobbikért lehet mondani? Tudod-e?
1: De ki a jobb?
0: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előny az, hogyha valaki egy ilyet megér. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Balázs kollégánk Lőv Zsolttal beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 10. Jó reggelt kívánok! 10. Igen, most visszaszámolt Fülep is, mert ő ilyen védék. 10, 9, 8, 7, 6, 7. Igen, jó reggelt kívánok mindenkinek, Nemzeti Sportrádióban, benne pedig a Sport reggel adása. Spiller István, szia, jó reggelt! Megérkeztél, itt van benne Feri, szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és Hasányi Levi, jó reggelt!
1: Micsoda reggel, micsoda kezdés ez, igen, nagyon örülünk, hogyha István, Isti, Pisti itt van velünk, mert nagyon sok mindenhez hozzá tud szólni, és most leginkább neki és mindenki másnak kedvezünk, aki szereti ebben a nagy melegben, hiszen tudod, hogy mától hivatalosan nyár van, június 1.
3: Igen, kontaktlencsét cseréltem. Holnap új kontaktlencsét.
2: Jó, mint a nyári gumit, tehát a kontaktlencsét
3: cseréltem. Havi lencsére, és jobban lássalak benneteket.
1: Ezt úgy szoktad, ugye, akkor kell kontaktlencsét cserélni, akkor sokat kell tapsolni, és nem mindig találod el a kezed, és akkor legyen el. Na, szóval igen, ebben a nagy melegben felüdítő és üdítő, hogyha az ember jeges sportágról beszél, és most kicsit erről is fogunk, aztán persze BL-ezünk is, meg amit szeretnél.
3: Te vagy a főnök, irány is. Lehet makraméről is, bármi.
1: Nálam demokrácia van, én felvetem, hogy erről szeretnék beszélni, és ti mondjátok, létszik, de jó ötlet.
3: Erre a demokrácia tudod nőtt eszembe, amikor kaptunk egy új tanárt, és mondta, hogy nálam mindenki tiszta lappal indul. Á, köszönjük, csak a nevetek legyen rajta. Csak mindjárt dolgozattal indítottuk. Ennyit a demokráciáról.
1: Imádtam, igen, ott Almás tanárul bejött helyettesteni mindig, és azt mondja, akkor elmondom, nem, hogy van, persze teljesen egyértelmű demokratikus osztályzási rendszer van. Na, kettest az kap, ugye, aki tudja a leírt jegyzetet. Hármast, aki tudja a könyvet. Négyest, aki tudja a jegyzetet és a könyvet együtt. Na, akkor kezdjük a felelést. És akkor Erdei Zoli most név nélkül, kiváló színes tanuló, nagyon lassan váról indítható jelentkezéssel feltette a kezét. Igen, igen, mondjad, mit akarsz, hogy az ötöst, azt tanár úr nem mondja, azt kikapod. Ja! Senki.
3: Ugye, a Szárai tanár úr, aki írja a törékönyveket, egy önkéntes felelő földi fiam.
1: Na, kis akkor jöttek, hogy tantestet vezet, ellenőrök, nem tudom, kik tudod, bejöttek menni, milyen a tanítás. Mindig a Ciglés volt, meg az Erdei Zoli volt, aki
3: na, ők voltak az eminensek.
1: Szerintem a Zoli szeretné, igen, én szeretnék, tábla, bizonyítás, ellentétel, jó, köszönjük szépen. Na, hát ennyit az iskoláról, csak azért mondjuk, mert hogy júniusban, tehát ebben a hónapban vég az iskoláknak is, és jön egy nyári szünet, és mondjuk, hogyha valaki ezt a nyári szünetet mondjuk keveselni, akkor kettő országban, Olaszországban és Magyarországon van ilyen hosszan nyári szünet, ami azt jelenti, hogy az egy 2,5 hónap, mindenhol másra sokkal rövidebb. Úgyhogy örüljünk ennek, amíg még ez megvan, gyerekek, így gyereknap után mondom.
2: Így van, úgyhogy nekem a nagyobbik fiam már reklamál, hogy most egy-két vizsgája van még hátra, és ott azt mondja, azon túl vagyok, apa, én onnan nem megyek tovább suliba. Tehát ő között, hogy nem megy tovább suliba, nem érdekli, hogy meddig tart, hát ez nem így.
1: Na jó.
3: Amikor Münchenben laktunk, ott július közepéig suli, és szeptember.
1: Mondom, gyerekek, higgyetek.
3: Úgyhogy közben a hokis táborokat meg meg kellett volna kezdeni a felkészülésre következő, mert Bajorországban teljes július közepétől szeptemberig.
1: Azért mondom, ennek örüljünk ennek, hogy ez így van. Na, de nekünk nem lesz idén sem nyári szünet, hogy iskoláinkat már elvégeztük, jó ideje, úgyhogy beszélünk arról, ami miatt most itt vagyunk, alapvetően nyilván sportközpontú beszélgetés lesz, ez pedig a jégkorong A-csoportos világbajnoksága. Nézzük ezt, ez a magyarok szemszögéből, talán te mondtad, most hallottam is, hogy ugye nem az volt csak a cél, hogy bent maradjunk, nyilván azt szerintem egy nagy cél.
3: Az alap.
1: Igen, de hogy most végre ne 3 pontot szerezünk, hanem legalább 4-et. És a lett meccs előtt én egy kicsit bizakodó is voltam, és aztán...
3: Gyorsan elillant. Nem ott volt esély az
2: ezzel. Én a német meccset éreztem.
3: Osztrákot meg lehetett volna. Igazából ez, hogy célkitűzés van, nyilván egy szövetségi célkitűzés, és van egy belső célkitűzés a gyerekek, a játékosok, meg a szakmai stáb részéről, és nem csak egy céllal mentünk ki, az alap az nyilván bennmaradni, mert sokkal jobb itt bent maradni, és ilyen ellenfelekkel játszani. Ez olyan, mintha tényleg be tudsz menni a Vas és Edényorubába, mit tudom, hálószobába, vagy Angelina Jolie hálószobába, inkább az utóbbihoz mész be, és akkor ott még 7-szer próbálkozhatsz. A Vas és Edényorubábánál pedig nem biztos, tehát sokkal jobb bennmaradni, és ez az alapcélkitűzés teljesítődött. A többi, hogy a velünk kicsit följebb levők, vagy nagyon följebb levőkkel játszunk jó harmadokat, jó cseréket. Abból részben sikerült, de ha az összképet nézem, hogy megint rengeteg gólt kaptunk, emberhátrányok, az a részét meg mindig tovább csiszolandó, viszont megint kapta egy újabb évet, mert bennmaradt.
1: Ez nekünk jobb csapatokkal játszani, mondom ezt úgy, amikor egy nálam jobb teniszezővel párosozok, nagyon-nagyon nehezen, de nekem
3: tehát
1: érezhetően...
3: Tehát a te párod, nem az ellenfél, nem, a párod.
1: Aki velem van, érezhetően én is jobbá válok. Nyilván picivel nem, de ez hozzátesz az én játékomhoz. Tehát ez nálunk, bár most mondtad, nagyon sok volt kaptunk. Nekünk jobb ez, vagy nekik egy ilyen kötelező, és nem mindig olyan egyszerű győzelem a nagyokkal.
3: Ezeket úgy lehetne, mintha egy személyi edzővel... Tudod, hogy mennyit tudsz kinyomni fekve, guggolva, mit tudom, és akkor felbérelsz egy edzőt, aki kihajt belőled még, üvölt rád, még egy kicsit inspirál, és szerintem ebből a szempontból jobb. Nyilván nem fog elmenni szerintem a kedvünk, mert nekünk ez változatlanul a földi Kánaán, hogy az alcsoportba játszhatunk, és meg kell ragadni minél tovább. Ki kell használni, hogy nincs orosz, fehér orosz.
1: Szerinted ez addig tart ez a szinte?
3: Nem, akkor lehet egy igazi tesztet az egész világnak egyébként, hogy hova kerülnek ezek vissza. Főleg a fehér orosz, mert ő nem olyan torony magas, mint az orosz. Az orosz az bármikor visszajönne, bár akár azonnal tudna az éremért harcolni.
1: Első négyben mindig, ugye?
3: Szinte biztos. Nyilván ők is kaptak már pofont, meg ha lebecsülik, az első fél órában beszéltetek itt az ellenfelek lebecsüléséről, játékosok lebecsüléséről, akkor jöttem kocsival, ezeket adtam, és ugyanígy voltam én is, hogy játszottunk egyszer egy ellenféllel, egy kupameccs volt, 17-0-ra nyertünk lent. Aztán a visszavágó egy hét múlva kihívtam az összes osztálytársamat 5-2-es. Nem, nyertünk, de kaptam gólt, megnyertem. Tehát a lebecsülőd, és ugyanez volt a mostani VB-ben is, például nem mindenki vette komolyan.
2: Beszéljünk egy konkrét dologról. Bartalis István nagyon korán megsérült, és Nagy Krisztiánt hívták be utólag. Ez a klasszikus, ugye a szabály lehetőséget ad ilyenkor, de hát elvileg egy olyan játékosról beszélünk, aki valójában kimaradt a keretből, mégis a csapat egyik legjobbja lett. Ennek van valami lélektana, vagy milyen az oka? Ez nekem nagyon nagy meglepetés volt.
3: Mármint melyik volt?
2: Nagy Krisztián ilyen jól szállt be, és ekkora szerepet játszott a csapat későbbi játékában.
3: Krisztián a legutolsó szűkítésnél a VB előtti napon került ki, amikor pénteken kezdtük a VB-t. Szerdán még játszott, volt egy Kanada meccs, egy felkészülési meccs, és utána szerdán volt egy finn bajnoki döntő, ahol Galló Vilmos játszhatott, és ott még nyilván a hokiba kapsz egy blokkot, rosszul ütköznek, megsérülsz. Egy játékosra még maradt kérdőjel, és akkor a Galló Vili jelezte, meg ugye ott még volt egyéb szituáció, és nagyon csodálatos dolog, hogy a felesége akkor még az utolsó napokban volt a babával, tehát hogy akkor Vili jössz, nem jössz, mondta, hogy jön. Akkor kellett a kapitánynak, hiszen valakinek dönteni kell, akkor Nagy Krisztiánt húzta le. Viszont már Nagy Krisztián kim volt, hiszen az edzőmeccsünk is kim volt Svájcban, Neuchâtelben, nem a VB helyszínen, a Kanadában, és akkor Krisztián, most jön tulajdonképpen a válasz, ő meg, hogy maradhatok, nem vagyok bent a keretben, tehát elvileg ilyen klasszikus akkreditációs fityegőt, olyat nem kapok, nem leszek rajta a listán, de tudok-e veletek jégre menni, le tudok-e menni fitnessterembe, tudom-e használni a szakmai stáb tagját.
2: Hát eleve ott volt Svájcban?
3: Igen, igen.
2: Ja, ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam.
3: És akkor...
2: Mert utána viszont a britek ellen gyakorlatilag első érintéséből gólt szerzett. Elképesztő volt.
3: És, de ez a karantén, amit a Krisztián, amit itt felmutatott, úgyhogy megnéztem, egész alapszakaszban az osztrák ligás Fradiba játszik, 45 meccs, egy gól. És akkor bejön a britek ellen, kétharmad, igen, dupla. Tehát többet lőtt azon az egy meccsen, mint az alapszakaszban összesen. De ez az ő hozzáállás egy döntő részben, a másik az, hogy a társak és a szakmai stáb is, ugye ez egy oda-vissza viszony, ilyen szociometria, hogy...
2: Tényleg nézem magam.
3: Igen. Tehát olyan jó kis, kis szaporói család lett, az egy klasszikus család volt, a maga nyűgével, hidegpályás, nyitott, befagy a fenekünk, hideg zuhany a meccs végén. Olyan együtt felnövés volt a szaporói generáció, ez már egy kicsit modernebb, most már azért van minden névre szóló sportszár, meg nem tudom, ezt szaporoljak, meg nem volt. Ez a brigád viszont...
1: Szegények.
3: ez a brigád meg így tudott összekovácsolódni, és azok, akik kikerülnek a keretből, változatlanul várják a lehetőséget, és az élet dobott egyet.
2: És egyet ne felejtsünk el, hogy itt azért már tudva levő volt a VB előtt, hogy egy mérkőzést kell megnyernünk, ami a legeslegfontosabb.
3: De az a minimális célkütőzéshez.
2: Jó, de az egy óriási nagy élmény volt. Tehát 5-0-ra elverni Nagy-Britanniát. Úgyhogy ezt te tudod, mekkora dolog.
1: Igen, most várják, hogy hadd gondolkodjak, milyen sportág.
3: Fociban vertük ők, mondjuk ott Anglia
2: ott
3: van.
2: Ott is 4-0-ra,
1: igen. De az Anglia az nemzetek ligáját, az mindig elmondjuk, na.
2: Jó, de azért nagy dolog volt. És itt ugye, hogy nullára tudtuk megnyerni, és talán 1937-ben volt legutóbb ilyen alcsapatos VB.
3: Akkor volt 0-0-ánk, és 35-ben, ilyen, tehát 91 évvel előtte volt az, hogy nullára nyertél.
2: Elképesztő.
1: Csúcsa, akkor még ugye ütő nélkül játszották az
3: és ilyen briket szép.
1: Ugye, de tényleg, amikor volt szerencsém, hát nem tudom nektek mondani valamit, az a név, hogy Ambrus Miklós. Vízilabda, olimpiai bajnok. Na, azért mondom,
3: hogy Ambrus az a hokiban másként kezdett.
1: Igen, azért mondom, nem, csak azért mondom, hogy én is, és ott üzemeltetett egy trafikot, ahol én lakom, és egy csomót beszéltem, nagyon szimpatikus, idősen, úr volt, és éreztem, hogy néha, hogy belelép a sportba, és egészen jó mondatokat mond, és mondom magam, ki lehet, és akkor mondta apám, aki egyébként 172-es ifjúsági magyar válogatott kézilabdába, és egy felnőtt. Mindig megkérdeztem tőle, az egy, hogy jött össze, a többi nem érdekes. És ő mondta, hogy hát Miklós, hát vízilabda is, és olimpia is 64. Jó, kösz, oké. És beszélgettem vele, és beszélgettem, és mondja, hogy jó, hát a mostaniak oké, de mi, amikor olyan bőrlabdával játszottuk a vízilabdát, azért voltak gyors gólok, mert úgy megszívta magát a labda, azt a kapusok, mint hogy ilyen betongolyok dobtak volna. Na, az ilyen apró dolgok, azt mondtam, hogy tényleg,
3: fabot volt, most már kompozit, és nem lehet, most már névre szóló kanyarok vannak, hogy hogy tud megütni. Hát mi, tudjátok, ez a spiritus kocka. Na, látom, azt egy kicsit leteszed, meggyújtod, és így lángol. És azt melegítettük a bot fölött, és betetted a bordás radiátorcső közé, és úgy próbáltad hajlítani. Most már a harsányi bot, és akkor ilyen kanyar.
2: De személyes botjuk van, és ha mi van, meg közben eltörik, akkor padról a sajátját kapja vissza, vagy egy
3: másik. Ott van névre szóló, és a nagyon ügyes ott az úgynevezett equipment manager, az hogy zongorázik a botokon, hogy ki van bent az az öt játékos, és ő soronként összerakja a botot.
2: És ott készenlétben van ilyen stand-by-ba, hogy
3: kinek törik el. A Forma 1-es keresőre.
2: Eltörik egy backnek, és a csatárod adja, akkor azért, mert
3: minél a kapu, ráadásul lehet, hogy balos-jobbos fogású. Ott fontosabb, hogy legyen bot legalább rá tudsz ütni.
2: Nyilván, de akkor bajban van az a védő, a másik bottal
3: van. Minél közelebb a kapushoz legyen bot.
2: Na ez nyilvánvaló, de akkor nem a saját botod van, akkor az okozott.
3: Nem. Hát van magasságkülönbség, mondom be azt, hogy valaki balos-jobbos, arra a pár másodperc régen, de fontosabb őt a kapus előtt tudja takarítani.
1: Ja, Pista tudja, hogy én hogy hokizok, de azért hadd mondjam el, hogy voltunk egyszerre egy pályán, már ő nagyon jól játszik, én pedig elvittem magammal a gangstát, de a dolog lényege, hogy csak hogy tényleg hokis nevekkel jöjjünk, nekem egy bizonyos Schreiber úr vitt el.
3: Zoli?
1: Igen, Zoli. És kézzétek, amit...
3: Ez a régi Újpest.
2: Újpest, ilyen, mert nem ér emlékszem.
1: Ott.
3: Nyitott pályák, megyelődött,
1: na, olyan sztorikat mondta is, és képzeljétek el, hogy akartam menni, vettem is egy korit, és azért majd én segítek, és akkor a lábamra...
3: A botaszba, priorba, mert nem lehetett kapni. Hát mi kimentünk Csehszlovákiába venni, tudsz.
1: Van tőle bot. No, és ráöntötték a lábamra, ez neked nem újdonság, és én akkor rámelegítve, és hogy a láb meg a lábfej formáját, nagyon nagy élmények, és közben sztorikat hallgattam. Szóval azért
3: a venny az öregek, de a nálam egy picivel idősebbek, fetrengsz, én is imádom őket, hatalmas, tehát ők, ha belegondoltok, ők tartották, igen, ők tartották életbe a sportágat. Tehát amikor én elmentem a TF-re a szakvizsgámra, vagy hát diplomájzre, akkor Dubec tanárom mondta, hogy ne felejtsék el, hogy a sportolókban öröklődik a sportág. Tehát ha bár egy pillanat alatt abba hagyta volna a Federer, a Nadal, ez akkor a tenisz így megszűnik.
1: Igen.
3: És akkor ezekkel kell foglalkoznunk, és ezek a nálam egy picit 10 évvel idősebbek, azok abban mostoha, hogy 3-4 csapatos bajnokság, nomád körülmények.
1: Nyitott.
3: Igen. És novembertől február, márciusig, amikor megépült az a leégett BS, hogy egy pici jeget kapjunk, vagy van tető, ahol mondjuk tudsz májusban is. Kis stadionban átsétáltunk cuccal a válunkon, a szoborparkon.
2: Tehát mert, de nagy. És azok a nyári edzések ékkoromban régen, hát az szörnyű. Hát az, futások, az nézni is rossz volt. Futás, dombra lett föl.
3: Ott a népstadionnál volt, ott a lépcsőztünk végig.
1: Egyébként így a tiszteltet az élet meg a sport együtt, hogyha ezeket az ember átéli, és tényleg amikor azt mondják a kvázi nagyöregek, hogy akkor így, nem is az a mi időnkben, de hogy az a megedződés ebben az egész helyzetben, ami egyszerűen olyan keményített.
2: Én arra emlékszem, hogy én Finnországban játszottam kint labdarúgóként, és akkor mondták, hogy akkor
3: mi
2: jó.
3: Mi nem ékkorom
2: az jó volt elég.
3: Egyébként
2: ott a párhuzam, hogy egyik nap minden játékosnak így lógott az orra, és mondták, hogy most jégkorong típusú edzésünk lesz, és én meg örültem neki, hogy hú, de jó, egy kicsit másfajta. Aha. És azt mondták, hogy előző nap azért egyek sok tésztát, ha tehetem. Akkor már gyanús volt, ne nagyon pihenjek, 21.
1: Ez a 86-os
2: ez 2000-ben volt, és ne nagyon menjek sehova, hamar feküdjek le, egyek sok tésztát, akkor már gyanús volt. Találtak az egyetlen homokos dombot, egy ilyen 100 méteres meredek lejtő, egy 20 fokos.
3: Finnországban van
2: Finnországban homokos domb, érzed, de és oda föl kellett sprintelni, nem egyszer, vagy százszor. Igen. És azt mondták, hogy ne nyavajogjunk, úgy besavasodtam, hogy életemben úgy nem éreztem. Tehát, mint egy betonkot kajomot a lába. És azt mondták, hogy ne nyavajogjunk, mert a hokisok 200-szor futnak főleg. Mi 100 után azt mondtuk, hogy ilyen nincs. Tehát életemben nem éreztem.
1: Na, igen, úgyhogy színes történeteket tartottak a beszélgetést, na de vissza ugye a jégkorong évhez, úgyhogy nem jött össze ez a négy pont, de te azért te látod meg, ismered ugye a fiúkat, a válogatottat, milyen ennek ellenére és éppen ezért, milyen a hangulat?
3: Nagyon egy annyira frappáns szót mondott Horváth Milán, keserédes.
1: Aha, tehát, jó, de azért...
3: Figyelj, ez van, hogy kitűz neked valaki, mondjuk a szövetség egy célt, maradj bent, de neked saját magaddal is van, akár a páros teniszvéző, hogy legalább üss egy baromi jó egyenes tenyeres. Vannak ezek a saját célk, és ahhoz méred a saját hangulatodat, a teljesítményedet. Hm? És ő így fogalmazott, hogy keserédes, ez nekem tetszett, mert van benne édes is, és van benne olyan is, amiben még lehet látni fejlődési potenciált, és igazából az, hogy megint, hogy bennmaradtál. És most itt egy apró kitérőt tennék, mert itt néhányan jelzik, hogy mi van, ha visszajön a fehér orosz, meg az orosz, hogy akik éppen bennmaradtak, mint például mi, azokat kipaterolják. Én úgy láttam, és egy korcsoportban már volt ilyen, visszaengedik a fehér orosz, és nem a majdnem kiesőt zavarják le, hanem a feljutó Svájcot, mert juniorban csak 10 csapatos van, Svájc, őt nem engedik vissza. Tehát nem nem minket raknának ki, hanem mondjuk a alulról feljövő kazak ukránból nem engednék föl az ukránt. Tehát nem, értem. Ennyit a kitérő. Hogy akkor az, hogy bennmaradtál, ezáltal az edzőmeccseid a szezon közbeni nem tét, hanem ilyen nemzetek ligája szerű. Majdnem ugyanez az elnevezés is. Játszhatsz, van 3 nemzetközi szünet. Utálom azt a szót, hogy nemzetközi ablak. Mert angolul window-t írnak, mert látom a szakkézőt, de hát nemzetközi szünet, 3 ilyen van, de ez alatt a 3 alatt nem Szváziföldel, Ugandával és Langenhal-szigetekkel fogsz játszani, hanem szintén, most játszottunk Norvégiával, például Dániával, és utána megint kapsz legalább 7 meccset az alcsoportban, az Angelina Jolie hálószobájában.
2: De nem abban van inkább a veszély, hogy a úgynevezett nagy csapatok, hát úgymond nyavajognak, vagy presszionálják a szövetséget, hogy túl sok a kis csapat, és ezáltal én abban látom a veszélyt, hogy a 16 csapatról lecsökkentik a létszámot, és akkor már bajban lesz.
3: Vagy azt csinálják, volt a 2002-es Salt Lake City olimpia, hogy csináltak, de ott helyben, már az olimpia égisze alatt egy nulladik volt a kicsiknek. Tehát aha. Egy ilyet el tudnék képzelni, hogy a nagyok később csatlakoznak, aha. De ugyanott hívjuk védőnek. Igen, pontos.
2: Nem is a magyar kupában.
3: És akkor itt arról csinálnának egy 8-ast, mondjuk, és akkor abból a 2-2 legjobb bebocsátást nyerne
1: Angelina Jolie szobájában.
3: Ezt így végigvisszük, ezt ne mozgatja a fantáziát.
1: Ha valaki később kapcsolódik, majd elmondjuk, hogy hogy került a sport és Angelina Jolie egy mondatba.
3: Jó, mert sportos ő is.
1: Igen, mert hogy mondtam ezt nagyon korán reggel, hiszem, hogy vannak szavak, melyek egy mondatban nem szerepelnek. A Trevi, a Scott és a Chappell. És pedig Trevi Scott Chappell lépett fel. Na, melyik csapat volt a legváratlan vagy meglepetés csapat neked?
3: Norvég.
1: Nem a Svájc.
3: Nem, mert a Svájcra előre tudtuk, hogy ennyire készül. Figyelj, megnézted a kereteket és láttad, 5 ezüstérmük volt. Végre otthon rendezhettek egyet, a Covid alatt nem tudták, akkor törölték azt a VB-t, amit ők megrendeztek volna. Most, mikor nem, ha most olimpia éve, talán egy-két csapat nem lesz olyan fogzós. És utána az összes NHL-esük ott volt, akik egyébként kivétel nélkül világsztár, tehát nem ilyen töltelék.
1: Azt tudom, hogy állott a százalékban, hány NHL-es van, sok?
3: Ott fele, de volt 1/1-es draftjuk. Igen? Is. Tehát azért egy svájci hoki kitermel egy 1/1-es draft, nem egy 1/20-ast, hanem 1/1-est, egészen döbbenetes. Van Stanley Kupa győztesük is már. Otthon akkor ezt mi ezt megpróbáljuk megnyerni, megpróbálták, egy gólon múlott ugye egy hosszabbításos meccsen, de a norvég válogatottal mi előző évben egy 1-0-ás meccset játszottunk, ez 1-0 most a döntőn előkerült. Abból a csapatból 15-en maradtak itt, az első számú kapusuk tavaly nem volt, ma itt volt, most itt volt a VB-n, mit ad Isten, ő lett a torna legjobb kapusa, és ekkora löketet kaptak ők, egyébként a norvég válogatottban is 7-8-an játszanak otthon a többiek, svéd, finn, német és tengeren túli vagy farmliga, vagy NHL. Tehát azért nem rossz ez a norvég brigád, komolyan vette, néhány játékos, megint egy szakszó következik, a motivációs bázis, az más volt. Tehát nekik sokkal nagyobb volt, de, és így már a csoportmeccsek alatt megszorongatták Kanadát, vezettek akkor is, és hosszabbításba kikaptak. Most a bronzmeccsen is vezettek, aztán az utolsó másfél percben kaptak 2 gólt, de az overtime-ban Norvég nyert.
1: Nem örülök ennek.
3: Tehát nekem a Norvég válogatott, és van most egy provizórikus csoport a jövő évi beosztásban. Hát nagyon velük lennénk egy csoportban. De még kazakkal is, még nem fix a csoportbeosztás, majd rátérhetünk, ha gondoljátok. De ez a norvég válogatott, ez egy végtelenül szimpatikus, nagyon jó összerakott, motivált brigád van.
1: Na, hogyha mindjárt jövünk, akkor ezzel, meg a döntővel is, mert most itt már itt a bronzmeccset
2: említettem. Én nagyon szomorú, hogy Finnországról nem esett szó, úgyhogy...
3: Te szóba hoztad a homokfotást.
2: Konsta Hellenius for president, jó?
1: Hát az Zoli, hát ez...
3: Hajózan maradt.
2: Szerintem a finn GDP visszaesett, mert ma nem dolgozik senki az országban.
1: Ezért nem értem, lenne egy közös hacking, de nem tudtam vele
3: beszélni. A GDP akkor esik vissza, nem dolgozik, de a fogyasztás megy.
2: Mondjuk ez igaz.
3: Hogy a mérleg másik serpenyőjében a
1: Finnland. Igen, ez a gazdasági ellenáramoltatott, mert egyszer elve csak szólunk. Úgy adunk, hogy közben jön is, ezt majd tegyétek össze. Na mindjárt jövünk, ha valakinek van kérdése, és persze bátran gyertek, jöhet, nagyon sok minőségi hallgatónk van, ennek megfelelő kérdések jönnek is, 0630 55 55 605, 3 perc van, ez 7:30, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Nem mond le a köztársasági elnök. Borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Kettős vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében a Tatabánya, amely az Észak-Macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes magyar válogatott Bartucz László, Palasics Kristóf és Sípos Adrián. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes 3 mérkőzésen rendezte le a párharcot. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, mivel szintén csak ráadásban 3-2-re vertek Kanadát. Búcsúzott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán, az első kiemelte szemben a Roland Garros vegyes párosok 8-at döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt teniszbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Hívja fel rá a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését nézik majd. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Mától félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg. Őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint az autó megcsúszhatott a vizes úton, áttért a szemközti sávba, és úgy ütközött a busszal. Rendkívüli a nyári közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Közlekedés.
4: Sávlezárás nehezíti a haladást a Gyömrői úton a Ferihegyi repülőtérre vezető út és a Csévéző utca kereszteződésénél. Megélénkült a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódás van az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól 2-3 km hosszan már telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
4: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 4 perc járunk, 3:48 előtt, június 1-e van, a nyár hivatalos papíralapú kezdete, úgyhogy ennek megfelelően ma komoly eső várható mindenhol. Itt van velünk Spiller István, szia Pizsi, jó reggelt! Itt van Bene Feri, hello, jó reggelt!
2: És Harsány Levi,
1: még egyszer.
2: Jó reggelt!
1: Ott hagytuk abba, hogy ugyebár jégkorong világban is, és aztán mindjárt rákanyarodunk ugye a célegyenesre, ahol a BL döntőről beszélünk, de egyre maradjunk még ott, hogy jégkorong világbajnokság, és Norvégia lett a bronzérmes, és volt egy döntő, erről meg azért beszéljünk. Mert Bene Feri is és Gangsta Zoli is nagyon örül. Nem tudom, a te szíved melyik csapat felé húz, ezt én még nem is kérdeztem tőle soha, hogyha...
3: Hogy az egész globál...
1: Válogatott, igen.
3: Csehszlovákia.
2: Dominika.
1: Hát nagy belém tudjanak kötni, Csehszlovákia.
3: Csehoki. A gyerekkoromban Csehoki volt.
1: A szemnapokat látott Csehoki.
3: Igen, ez jó mondod.
1: Hogy állnak ők most?
2: Jaromir Jágr játszik még?
3: Most hagyja abba szerintem, de már ugye bejelentették, hogy a barátnője fiatalabb, mint az ő első két Stanley Kupa győzelme. De mondta az ünnepi beiktatásomat a Pittsburghről volt egy ünnepség, nyugodjatok meg, minden sztorit ismer. Ott van még játékosokat szeretek, kapusokat szeretek, meg azokat a csapatokat, amelyek oda teszik magukat, bármilyen torna legyen, az olimpia, VB. Kanadával 1983 óta először fordul elő, hogy egyetlen egy VB-t sem legyen, az férfi, női, VB, junior, ifi, egyetlen egyet sem birtokol most. 83-ba fordult elő ez utoljára.
1: Az neki, akkor ők ez a legnagyobb kárvalótja ennek a VB-nek?
3: Nem, a VB-nek, az olimpiának, mindennek. Tehát a nőit se tudták megnyerni.
1: Ez egy időszakos véletlen szerinted?
3: Hát, 83 volt utoljára. Mások jönnek föl, és Kanadának tudomásul kell vennie, ha nem veszi komolyan, akkor megrángatják.
2: És azt mondta, azokat a csapatokat szereted, akik oda teszik magukat. Most a finnek ennyire oda tették magukat? De mivel voltak jobbak, mint a világ?
3: Egy apró gólocskával voltak jobbak, mint a

0: Svájciak a döntőben.
1: Na de azért Svájc addig szórta a gólokat, és lehozni nullára azt a meccset, szerintem óriási nagy dolog.
0: Parádés volt az az igazság. Több kapuvas is volt.
2: Mit játszottak a csoportban?
0: 4-2 volt Svájcnak. Svájcnak volt 4-2.
2: Utolsó perces gólokat, valami olyasmi.
0: Akkor nyerte volna meg a VB-t, ha 10-ből 10 meccset nyert. Hát nem
1: sikerült. De a finnek a védekezésük ilyen extra, vagy a koronkezelésük,
0: Igazából szinte mindegyik. Az ember előny nem ment, de oda kell az ellenfél romboló hadteste is, és az nagyon jó kiirtották egymást a támadó potenciálok. Ez tényleg az, hogy egy gól egy ilyen sok helyzetes meccsen, hát ez nagyon érdekes volt, hogy csak ennyi gól esett, és 71. percig kellett, hogy elmenjenek. A finnek pont egy picivel, meg az, hogy ott a végén Helenius zseniálisan egy körívről lett kívülről, és pont tenyeresre jött neki oda, kar alá belőtte.
1: Pedig nem egy gólvágó, tehát nem Granlundtól vagy Barkovtól várna az ember, hogy eldönti.
0: De ha látod, hogy ott általában a padok figyelik egymást, és akkor meg az edző stáb, és akkor valaki beugrik, az aki van jelölve rá egy véd, akkor már te mész be. Tehát nyilván akkor látja a más, hogy jön a Barkov.
2: A másik csapat az igaz.
0: Igen, és akkor azok
1: ellen jönnek. De akkor Helenius senki nem várta, hogy egyáltalán, hogy lőni fog? Vagy miből
0: ott le kell lőni.
1: Egy 20 éves srácról beszélünk.
0: El kell lőni, mert Gretzky mondta, hogy az összes el nem lőtt lövés, az kimaradt lövés.
2: És mondott nagyobb.
0: És neki higgyük el ezt a dolgot. Az az igaz, el kell hogy lőni. Főleg már oda be tudtál lépni, tenyeresre jött, nem fonákra, durasd el, hát ha bemegy, és ott volt egy kicsi.
2: Összességében akkor ők érdemelték? Vagy összes meccs alapján inkább Svájcnak adtam volna?
0: Összes alapján legyen a finn. Ez egy nagyon, nagyon jó sorrend jött ki. De még az alsóbb régiókban, és nekünk pont jó ez a 14.
2: És mert az Amerikai Egyesült Államok csapatával,
0: hát az most éppen Csabi Csekeren volt.
2: Azért bocsánat, ezért ott nagyon komoly felhozatlan.
0: Nekem megnéztem, amikor az előzetes keret volt, tehát mondom, nem ezeket kell. A nagyok nem jöttek el, akik tudtak volna, mert azok már az olimpiát kizsigerelték magukat. Jöjjenek ide a fiatalok. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a két tengeren túli válogatott úgy érkezik ide, hogy a szövetségük a családtagjaikat is ide utaztatja. Külön részen laknak, de nyilván a szabad időkben összefutatnak feleség, gyerekek, barátnő, stb. És akkor ők ilyenkor még itt maradnak még egy-két hetet mondjuk egy európai. Tehát aki ezt bevállalja. Tehát vagy egy...
2: Volt ilyen film európai vakáció, igen. Azt hiszem.
0: Tehát ők ez alapján is döntenek, de a Kanadán is megnéztem, nem, tehát van náluk jobb kapus, van náluk a torontóiakat kívülről fújom.
1: De bocsánat, tehát ezt úgy kell, én eddig úgy tudtam, vagy azt hittem, hogy akik aktuálisan az NHL-ben benn vannak, azok nem jönnek. Vagy van, aki lemondja a válogatottságot?
0: Nem érdekli. Nem érdekli.
1: Hát annyira a tengeren vissza az,
2: hogy nem érdekli a világ.
1: Válogatottban nem jön vissza?
0: A tengeren, túliakat nagyon borzasztó szezon. Tehát a Galló Vilivel is beszélt, 80-90 meccs a lábakban. Rengeteg utazással. És ő például, nálunk a Vili a legmagasabban jegyzett, tehát egy finn élvonalban játszik, döntős volt. Más csapatoknál több ilyen kaliberű játékos van, és mondjuk a németeknél is megtehetik, hogy három világsztár azt mondja, hogy nem jövök el. Aztán és az egyik srác, J.J. Peterka, őt kiskora óta ismerem, Münchenben nőtt fel, kapusedzéseimben mindig ott volt hétfőnként lőni. Megy a VB a németeknek, ők nem eshettek ki, mert jövőre rendezők, és a megy a VB, és akkor én követem őt az Instán, Indonézia, Bali-sziget, tehát miközben a társai vadul küzdenek a jéget. De nem szól rá senki, majd jövőre, ha éppen a VB alatt az ő jutak csapata nem játszik a play-off.
1: Van kedve.
0: Nem engedhetjük meg, hogy egy Galló típusúról lemondjunk, akár két meccsese. Ha pont akkor lesz baba, ő haza is jött egyébként a VB-n, és utána már ő apuka is lett.
2: No, úgyhogy sok sikert a magyaroknak a következő átcsoportos VB-n, és akkor kanyarodjunk rá a BL-re, hiszen BL döntő volt, nem tudom, kint voltál-e?
0: Nem, a teraszon kint voltam.
2: Mert mi is ugyanezt
0: néztünk. Egyszerre két laptopon néztem, mert a BL az is hosszabbítás volt, és vele párhuzamosan elkezdődött a második elődöntőként, tehát két tévén néztem.
2: A kettőn nézted, igen, és akkor...
0: De nagyon vártam, a BL-t nagyon vártam.
2: Ez egy nagyon komoly fegyvertény, mert nagyon sokszor mondtuk, és nagyon jól szervezünk nemzetközi nagy sporteseményeket, most az utóbbi években tényleg számos példa volt, és ezt is nagyon jól lehoztuk, én azt hiszem. Az, hogy ez mit jelentett nekünk országimás szempontjában, meg úgy egyébként, milyen hozadéka volt David Beckham este, meg Thierry
0: Henry.
2: Nem is tudom, hogy hova nyúljak, vagy miről beszéljünk le. Kezdjük talán a meccsről, és aztán persze minden más árulékos dolgáról. Mennyire volt az egy jó BL döntős meccs?
0: Én eredetileg Arzenál, szoros Arzenál győzelmet tippeltem.
2: És mire alapozta ezt István?
0: Az, hogy szerintem sokkal jobban fel voltak vértezve, és az Arzenálnál is, mint ahogy egy kicsi hoki párhuzam, Svájcnak nem volt még VB címe, az Arzenálnak is azért hiányzik ez a vitrinből. Meg címet védeni általában nehezebb, most tehát meg Paris Saint-Germainre, mint az elsőt behúzni. Biztos voltam, hogy nagy meccs, meg ilyenek. Tehát a hoki döntő is lehetett volna a másik oldalra. Itt is, és mindjárt baromi hamar az Arzenál vezetéshez jutott. Premier League-be ezeket egy jobb, ott hozzá vagy szokva, hogy nem elég, mert ott végig kell darálnod. És egy Premier League, én úgy gondoltam, hogy jobban felkészít, ráadásul úgy, hogy már megnyerted ezt a talán a világ legerősebb bajnokság, beszéltetek róla itt a rangsorokról, nem tudom. Erre alapoztam, kedves Levente.
2: Jó, hát nyilván a védekezésből, a mutatott játék alapján simán benne lehetett ez, de ha csak egy oda-vissza...
0: Te 100%-ig meg volt győződve, hogy...
2: És igen, és én azért voltam meggyőződve, vagy azért gondoltam, mert ott, én ám ez mindig olyan, hogy azt szoktam megnézni ilyen esetekben, hogy hány játékosban van benne potenciálisan a gól lehetősége, és ez nálam a Párizsnál...
0: Gondoltad, hogy 11-es párharc lesz?
2: Nem, bár megakadt a szemem és az ujjam egy fogadási tételen, hogy 11-esekkel dől le, és aztán 5-ös ott szólt, és ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy hát ez nagyon benne van, nagyon egyértelmű eredmények, meg az alacsony ócok kevésbé jönnek be, de ez megint csak tapasztalat. Szóval ezért gondoltam...
0: A Párizs szerintem csak büntetőből talált be.
2: És az meg, hogy a Dembele cseréli a lábát, már nem úgy, hogy ez bárki gondolná, hanem, hogy igen, a szeredendően...
0: Hát ugyanamint Michael Jordan volt a kedvenc sportolom, hát az ugyanúgy föl tudta pincérbe tenni balra, jobbal, nálam a legnagyobb.
2: Még Burgos csinálta nagy kirohanásokat, az atletikus segédedző, kiváló kapus volt, ő rengeteget vett le pincérbe szögleteket. Annál látványosabb, mint...
0: Na és akkor Dembele is, hogy ide nézted a 11-eseket,
2: és nem Kvaratskhelyi a meccse volt, pedig azt hittem, hogy két ember sorsdöntő lett. És nem.
1: Igen, de pont ebben volt egy kicsit meglepetés ez a BL döntő, és az Arsenal talán ebbe emiatt bukta el, mert nem volt jó teljesítmény az előrejátszókban. Tehát hiába volt szerintem zseniális húzás Artétának, hogy igazából a második körre egyfajta utóvétként talán erősebb játékosok voltak a padon, mint a kezdőben.
0: Mert ott a 80. percet cserélgetett.
1: Hát nagyon komoly cseréket hozott be, és ha megnézzük azért, most nyilván Timbert hagyjuk, mert ott az kényszerű csere volt, mert a jobb hátvéd pozíció nem működött, de Gyökeres, Martinelli, Madueke, Zubimendi, ezek mind,
2: jó
1: mind kezdők is voltak, sőt, többségében kezdőjátékosok, és egyik sem működött igazán, ha belegondoltok, pedig egy golára vezet.
2: Havert sem volt kezdő nagyon sokáig.
1: Igen, az is nagyon jó húzás volt, hogy Havertzet betette, de utána betette Gyökeres úgy, hogy Havertzet visszahúzta a középpályára, és behozta az alapkezdő csapatát, és ennek ellenére 1-0-ról nem tudták megnyerni a mérkőzést.
0: Ugye, ahogy a hokinál tök jó volt, hogy még nem rávezetés büntető párharc volt, focinál elmentünk eddig, de azzal sose tudok mit kezdeni, lehet, hogy a kapus vér szól belőlem, hogy elindul, és utána egy csatár megtorpan, de ha még én ott szugerálom, és nézem, és nem megyek el sehova, akkor álló helyzetből kell, és álló helyzetből nem tudsz akkorát bikázni a labdába, oda kummantani egyet, ahogy mondtuk.
1: Igen, hogy, hát régebben...
0: És el se talált a kapu felé.
1: Ez régebben nem lehetett, ugye megtorpanást, folyamatosnak kellett lenni a mozgásának, de az elmúlt időszak szabályai, ezek mind a kapusok ellen szóltak.
0: Tehát de ez meg tök jó, hogy megtorpanhat.
1: Hát igen, de...
0: Ha nem megyek el, akkor...
1: Jó, de kapus szempontból jó, vagy támadó szempontból?
0: Nekem kapus szempontjából jó, megkivárok.
1: Hát igen, de hogyha viszont megtorpalhatsz, akkor lehet, hogyha nem elég jó az idegrendszered, akkor bemozdulsz kapusként, és pont ezért torpannak meg. Ezek az, de hidd el, nem ekére vonatkozik, vagy ezére vonatkozik, hanem a legjobban rúgó játékosok azok, akik lassan futnak neki, vagy megtorpannak, és az utolsó pillanatban tudnak változtatni.
0: Hát de úgy hát változtatta, hogy kirúgta a keleti hát pályaudvar
2: 70-es. Jó, mondja, Pistán, hát egy kaput találni kell, na szóval egyszerűen nem ott
1: ez nyilvánvaló,
2: ott
1: is mese.
0: Két, ötből kettőször el se találod, tehát ez...
1: Ez nyilvánvaló, ez kétségtelen. Jó, csak ez megint felvet kérdéseket, hogy belső védővel rúgatod az ötödiket, tehát az is probléma.
0: Sorrend.
1: Meg egy olyan játékossal, aki nem játszott jól.
2: Ez a szintén úgy vagyok, mint az ismerkedéssel. Tök mindegy, csak nő legyen. Tehát hogy itt tök mindegy, hogy belső védő, külső csatár, vagy Roberto Carlos.
1: Az Roberto Carlos úgy beveri, hálószolgatotlan. Egy belső védő sem a mérkőzés folyamán nem kerül gólhelyzetbe, sem pedig nem lő alapjául.
2: Én megértem, hogy azt is tudom, hogy sokkal jobban értesz hozzá, de én szerintem ezen a szinten nem, tehát 11-es mindenkinek kutya kötelessége. Ez
1: nem ilyen egyszerű.
2: Én tudom,
1: ott van de... 70 ezer néző, nyomás, stb.
2: Viszont akkor van az a könyvelői szakma, tessék, mert tehát ezt elmondták meg, persze Antal Imre mondta nekem, csak fiatalok nézzenek utána, ki jön, mikor kérdeztem tőle, és hogy van ez a színpadi láz, izad a tenyér, Imre, mit kell, hogy ne hülyéskedj, az első percben ez legyen meg, és utána pedig ez egyszerűen így oszoljon szét, ne legyen, és légy önmagad is, legyél magabiztos. Értem, olyan könnyű ezt mondani, és hogyha nem, más szakmát kell nézni. Tehát, hogy érzi, ha remeg a lábad, ilyen ez nem lehet. Szóval, hogy pont az kell, hogy inspirál legyen, Thierry Henry mondta, hogy amikor kint vagy, akkor legy, ő is mindig későn jött ki az edzésre. Láttam egy csomó Arzenál meccset, volt szerencsém élőben. Mindig ő volt, aki későn jött ki. Kettőt nyújtott, picit a vállát is megemelte, 7. percben gól.
0: Ő egy színpadi.
2: De meccsen kell tudni, de persze. Hát ez
0: az előzetes, az előző 20 évben le kell tudni a melót,
2: de így,
0: és utána kiállsz a színpadra.
2: Tökéletes, így mondod. Így. Szokták mondani, nem koncert közben kell megtanulni zenélni, nagyon nagy igazság. Úgy kell adani, hogy minden menj, nem remek. Tehát bocsánat, tényleg nem remeket meg alább Arzenál ilyen szinten. Tök mindegy, kit teszel oda. Hát itt 10-20 olyan játékos van, hogy na.
0: Volt egy ilyen világsztár kapus, mondom, megnézem a melegítését. Bejött, kettő lövés, lepkéskesztő, és bement az öltöző. Mondom, baromi sokat tanultam már. Olyan inspiráló volt.
2: Legközelebb is
0: eljönnék. Én ezt csináltam volna, akkor a Veresegyházi asszony korustól is kikaptunk volna.
2: Na és látod, na és mit szóltak az utózöngéhez, meg egyébként ahhoz, amit ezt jelentett egyébként nekünk, meg a világ felé, Magyarországnak, meg hogy ilyen sztárok voltak itt, arról nem beszélve, hogy a kérdés itt van, úgyhogy ezt nem tudom mit hagyni, hogy
0: mikor lehet újra Pesten a bérés?
2: Egyrészt, és hogy akkor jövőre a harmadikat beúzzák-e, ami azért ez a kettő se volt egyszerű mostani elvezetésben, vagy jön a Barca végre.
0: Nagyon sok nemzetközi ismerősöm van, nyilván főleg a hokis világból, de ezt Kanadában is nézték a kollégáim, és nagyon jó volt már számukra a felvezetés, hogy pesti képek voltak.
2: Nagyon szél, gyönyörű.
0: És onnantól kezdve oda ragadtak, és megnézték. Az időeltoldás miatt nekik ez egy reggeli esemény volt Vancouverbe.
2: Milyen döntök, és még tojást pillanat.
0: Én is a Szoboszlainak még augusztusban néztem így kora délelőtt, mi volt a szezon elején, a Liverpoolnak volt valami kupa meccs, a Charity,
1: hát nem tudom. Liga kupa
0: szokott. De döntő volt, és reggeli ebéd között voltunk, és akkor nézve, Szoboszlai játszik, és a Vancouverben néztem, augusztus vége fele volt ez. Tehát ott is...
2: Szóval Kanadában is nézték. Nézték,
0: és a München ismerőseim is nézték. Nagy sajnálatukra, hogy nem a Bayern München volt a egyik fél. Az, hogy triplázol-e, az meg még ritkább, mint a duplázás. Az, hogy a angol bajnokságból éppen kiforgácsolódik ide a BL-re, mert azért ez kész, a Paris Saint-Germain nem szedi szét úgy a francia bajnokság, viszont baromi jó energiát tudnak csoportosítani erre a kiemelt sorozatukra.
2: Ráadásul, bocsánat, Julian Álvarez lehet, hogy nagy eséllyel ott landol.
0: Meg figyelj, az, hogy egy angol csapat a Premier League bajnoki címet olykor, vagy sokszor többre becsüli, mint a bajnokok ligáját, ez is elárulja azt az angolok hozzáállását ehhez. Tehát inkább az Arsenal nyert volna Premier League-et, mint bajnokok lehet, ez lett. de egy másik kisebb, mondjuk a Paris Saint-Germainnél meg abszolút, azt meg kell nyerned, az otthonit, az kutya kötelesség. Hát és akkor jön a haba tordán, hogy meg tudod nyerni a B-t. És ebből azt gondolom, hogy a kisebb kupák, konferencia, Európa Liga, ott emiatt aztán több esélyük van az angol csapatoknak.
2: Hozták is,
0: mert a Premier League-ben is a hátsó rangsoroló csapatok is jobbak, mint a rivális soknak az ugyanolyan helyezettjei, vagy egy picivel jobbak is talán. Tehát úgy gondolom, hogy azért vígan lesz itt esély, és nagyon jó ez a... Eredetileg nem szerettem, hogy a bajnokok ligájában nem csak bajnokok indulnak. A mi gyerekkorunkban volt kupaszerda, akkor tényleg bajnokok indultak.
2: Most, hát most nyert van az Arzen, akkor azt hiszem 8 angol csapat indulatot, vagy...
0: Vagy ha valakinek még a bajnoki helyezésbe is úgy kell szerepelni, de...
2: Európa Liga is...
0: Régen 3 indulatot, de 3 magyar is indulatot, esetleg címvédőként egy negyedik, de azok egy ilyen klasszikus idők voltak, most meg nem bajnok is tudja nyerni a bajnokok. Lehet most nem így tört.
2: Oké, jó, akkor ez a valós helyzet Európában? Paris Saint-Germain az legjobb?
0: Most?
2: Aha.
0: Őt szedi szét legkevésbé a hazai bajnokság. Tehát, hogy Barcelonának állandóan ott lesz kihívónak minimum, te nem szeretett kiejteni, Real Madrid,
2: szóval... Nem is mondom.
0: Jó, tőlem talán megengedett. De ott vannak a Premier League-ben 4-5-6 csapat is ugyanúgy.
2: Igen.
0: És nem tudsz hátradőlni.
2: Jó, a Bayern Münchent is mondtad, és nagyon sokáig úgy volt, hogy hát, hogyha nem velük játszak, akkor nagy valószínűséggel...
0: A Paris Saint-Germain ott szét...
2: Nagyon-nagyon jó csapata a Bayern München is lesz, láttuk tényleg.
0: A lányom kinnél Münchenben, sokszor megy ki oda meccsökre, néha engem is elhív, de...
2: Nem rossz, ahogy mondta Djokovic. Not bad.
1: Bayernnek igazából hiányzik komoly vetétás a Bundesligában, tehát arra is oda kell figyelni, hogyha túl könnyed, hát nyered,
2: akkor az...
1: De azért szerintem élesebb a francia bajnokság, mint a német.
0: Nagyon hamar megnyert a Bayern is.
1: Igen, tehát ott azért az se jó, ha nem készít fel a hazád bajnoksága a nemzetközi.
0: De most figyelj, ha kiszedünk 4 csapatot, akkor is csak 2 fog eljutni a döntőbe, és ezek között nagyon pici a különbség. Lehet, hogy éppen adott napon, vagy visszavágon. Az első meccs után meg nem mondta volna senki, hogy nem a Bayern megy tovább.
2: Akár. De nagyon örültünk a BL-nek is, úgyhogy sok ilyet még Budapestnek vagy Magyarországnak, most viccen kívül mondom.
0: De tényleg a Giro d'Italia is ilyen volt, hogy olyan sportesemény, vagy vízes VB-k, ahol tényleg bemutatják drónról akárhogy
2: nagyon,
0: Pestet.
2: Nagyon.
0: Én a Giro-nak az első 3 napom itt volt, akkor a Ljubljanai VB volt. A szállodaszobában vártam, hogy mikor lesz Pest, és akkor megyek ki a meccs, a hoki meccset, de vártam, hogy ott tekerjenek el Budafokon, ahol én felnőttem, vagy ott a...
2: És a sztorik hozzá is mutatják, hogy
0: itt nőttem föl, hogy Pest, itt sétálhatok, és a kanadaiak is ugyanezt mondták. Elsütöttem tegnap ezt a poént, hogy akkor edzőkollégák még rollerrel jönnek át, mert nem megyek át a reggel értük Pestre, hanem Budán fölveszem őket, és mindig rollerrel jönnek, és átküldtem nekik ezt a híres rolleres nyulas sztorit, és mondtam, hogy innentől kezdve, hogy vigyázzunk. Vigyázzatok ti is, hogy jöttök át hozzá.
2: Na, úgyhogy nagyon komoly esemény is sportétvége után elemeztük például ezt is, ugye, és beszélgetünk erről Spilla Istvánnak. Köszi, hogy voltál bármikor örömmel, tátkarokkal, jó nyitott szívvel, kerek arccal. Gyere, köszönjük, hogy nyitottál, Pist. Mi pedig hamarosan még mindjárt folytatjuk, 8 óra van.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
3: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel a stúdióban, Harsány Levente és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Túri Gábor gondolataival.
6: A legenda. A francia Le Parisien címlapján a Paris Saint-Germain labdarúgó bajnokok ligájában az angol Arsenal elleni sikere után ennyi áll. Legendás. A mélyebb elemzéseket elolvasva nyugodtan tovább léphetünk. A tavalyi címét megvédő PSG edzője 2015-ben a Barcelonával csúcsra jutó Luis Enrique pedig a legenda. Számos vélemény egyetért abban, a szakember megjelenése 2023-ban fordulópontot jelentett a párizsi klub életében. Tavaly egy 55 éves álom valósult meg azzal, hogy az 1970-ben alapított sztárklub felépte a klubfutball csúcsára, idén bizonyította, nem hulló csillag, pedig korábban számos csillag, azaz sztár hullott ki ilyen-olyan módon a keretből, ám bebizonyosodott a pályán lehet meghatározó Lionel Messi, Neymar vagy éppen Kylian Mbappé, a futballt mégis 11-en játsszák. Luis Enrique aktív labdarúgóként a Real Madridból igazolt a Barcelonába mégsem volt része gyilkos gyűlöletben, mint Luis Figónak, aki ellentétes utat megtéve a katalán fővárosból költözött a királyi együtteshez. Luis Enrique talán nem csak spanyolsága mentette meg ettől, mindenki tisztában volt a középpályás alázatával. Nem véletlen, hogy Kubala László egyik kedvenc futballistája volt az 1992-ben olimpiai bajnok spanyol válogatottban. Alázatát megtartva emelkedett mára az edzőfejedelmek közé. Jó szakvezetőnek lenni nem csupán szakmai minőséget jelent. A párizsiak csatára, a grúz válogatott Ficsa Kvaracelija a BL finálét követően, míg a Puskás aréna gyepén valami olyasmit mondott, Luis Enriquétől rengeteg dolgot tanult, de ami vélhetően fontosabb, szakzsargonban fogalmazva, vele van az öltöző. A spanyol szakembernek nagy szerepe van abban is, hogy a már-már örök tehetségnek elkönyvelt a Barcelonában vergődő Ousmane Dembélé-ből kihozta a legjobbat, a francia a regnáló aranylabdás. Hihetnénk, Luis Enrique bérletet váltott az élet napos oldalára, pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Gyermeke Chana a 2015-ös BL siker után még a Barca zászlóját lengette édesapjával, ám 4 évvel később a 9 éves kislány egy súlyos betegség következtében elhunyt. Már a párizsiak edzője volt, de még nem nyerte meg a BL-t, amikor az életéről készült 3 részes filmsorozatot bemutatták. Ebben a korábbi 62-szeres válogatott tulajdonképpen választ adott a megválaszolhatatlanra. Az életed negatív élményei azok, amelyekből a legtöbbet tanulsz. Ehhez nincs mit hozzátenni.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Magyar bajnoki címet szerzett az FTC férfi és női vízilabda csapata is. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
2: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
3: Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek, ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
2: Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
3: Igen, ha valami nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
2: Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
3: Hát én azt mondom, hogy talán még a keleten is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddigi években, és nyilván az, amikor az ember flóban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk. Döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem, és szeretném minden percét kielvezni, ameddig csak lehet.
1: A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési meccsen Brazília-Panama 6-2.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Fogel Soma az FTC magyar válogatott kapusa Farkas Mártonnak értékelt.
4: Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy közönség szórakoztató volt, mert a sok gól az mindig az, kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. A fő az, hogy nyertünk, azért úgy van, hogy nem indokolt az eredmény, de az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzelmek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
2: Helyben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntősorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
4: Nem titok azt, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzés játszunk, amikor az ellenfél meg se próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak. Nem azt mondom, hogy elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kellemetlen percet hozzák nekünk. És ezt minden meccsen beletették, amit játszottunk akár az alapszakaszban is, vagy most a döntőben is. Nyilván most itt, hogy nagyobb tétje volt a Honvéd elleni mérkőzéseknek, azért egy feszültség is nagyobb volt, úgyhogy ezt nagyon jól csinálják, így álltunk bele az utolsó után pillanatig, menni fognak, és igazából ez ma is bizonyult.
1: És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t ezúttal 19-8-ra. Az aranyérmes csapatból Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
5: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képességem most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenkire, mert szerintem ma nagyon jól játszottunk.
6: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
5: Azért a pályjátékos kicserélődött, ugye idén jöttem a Bea is, Cassie is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő, a szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Sipos Adriánnal és Palasics Kristóffal a Soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Sipos Adriánt a Melsungen magyar válogatott beállóját hallják.
7: Maga az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most el sikerült, igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
1: A Kielt 24-23-ra kikapott a döntőben a Melsungentől, most hallgassuk meg az ezüstérmes Kielt magyar válogatott játékosát, Imre Bencét. A jobb szélsőt is Olasz Gergő szólaltatta meg.
8: Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez nyilván mindenkinek, mert a BL így elúszott, és... És nyilván nekünk távozó játékosok nem megkülön sem pálya, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
9: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszott a nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz, most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
8: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccsre megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és minden szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belefogni a késésé folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megőzni.
1: A Tatabányának nem sikerült a bravúr a férfi kézilabda Európa Kupa döntőiben. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es Neko elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Az Eto veretlenül lett bajnok és jó formában várhatja a hétvégi Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntőjét. Szemerei Zsófia győriek kapusa Cseszegi Balázsnak értékelt az utolsó bajnoki mérkőzést követően.
10: Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a három kitűzött célban már kettőt elértünk, azért ez egy nagyon jó kis röketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért az ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért. Viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk.
11: Lehetett mondani, zaklatott éved volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakont a végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
10: Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem. és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
1: Pályafutása második legjobb idejét ért el, és a hatodik helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga rábáti versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 másodperces eredménnyel ért célba. Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italiát, a dán klasszisnak így már valamennyi 3 hetes országúti kerékpáros körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi zárószakaszt az olasz Jonathan Milán nyerte, most Jonas Vingegaard hallják.
12: It's amazing. It's something I...
13: Ez egészen csodálatos. Olyasmi, amiről egész életemben álmodtam. Az, hogy erre valóban képes voltam, az igazán különleges. Ez egy rendkívüli nap számomra. Tényleg az volt az álmom, hogy ezt a versenyt megnyerjem. Még mindig nem találom a szavakat.
1: Stoller Fanny és az Amerika Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok 8-döntőjében kikaptak az első ilyen kiemelt olasz kettőstől. Stoller Fanny kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Eurókupában. Nem mond le a köztársasági elnök, borult időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Kettős vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében a Tatabánya, amely az észak-macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes a magyar válogatott Bartucz László, Balasics Kristóf és Sípos Adrián. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes három mérkőzésen rendezte le a párharcot. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elit világbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, mivel szintén csak ráadásban 3-2-re verte Kanadát. Búcsúzott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán az első kiemelttel szemben a Roland Garros vegyes párosok nyolcad döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt teniszbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Reggel felkeresi Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt, a teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő. Miku Csordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, fotókkal illusztrálva. Moszkva korábban kétségbe vonta, hogy orosz drón csapódott volna be Romániában. Öten felépültek az ebola vírus ritka, rendkívül fertőző variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A vérzéses lázzal járó kor május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Azóta 246-an haltak már meg ebola fertőzésben. Utcára viszik az operát Rómában. Három héten át egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni az operaházba. A művészek a Sevillai Borbét adják elő 9 alkalommal. Az első előadást tegnap este tartották.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy autó szallagkorlátnak ütközött, a 63-as kilométernél a külső sávot lezárták. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán, Tatabánya és Biatorbágy között, az M3-ason 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-ás csomóponttól 2-3 km hosszan, már telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Több felé lesz zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Indul a mandula!

0: Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjaitól érkeznek olyan történetek és sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Szavonyi Tomásszal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgetőpartnerem Tomás Szovunni, a tízszeres magyar válogatott csatár. Szia Tomás! Hogy vagy?
3: Szia, üdvözlök mindenkit! Köszönöm szépen!
2: Nagy szeretettel köszöntünk mi is téged! Mivel foglalkozol manapság, mert a Fradi Öregfiúkban játszol, nagyon szép pályafutásod van, Dunaújvárosban születtél, aztán utána rengeteg csapatnál megfordultál, de a Fradinál, a Öregfiúkban futballozol. Ennyit számított a Fradi, meg egyáltalán melyik klub volt a legnagyobb hatással rád idehaza?
3: Lagodban születtem, Dunaújvárosban nőttem fel.
2: Igen.
3: Játékos ügynökként tevékenykedem. Ugye Dunafelnevelésű vagyok, mint labdarúgó, miután áttértem a röplabdából. Ferencvárossal értem el a legnagyobb sikereimet, és minden hétvégén találkozunk minden hazai mérkőzésen, biztos, hogy kint vagyok. Idegenben nem mindig tudok elmenni, mert a játékosai miatt azért őket is meg kell látogatni, amikor játszanak.
2: És milyen volt a gyerekkorod? Mert ugye említetted, hogy Lagosban, Nigériában születtél, de azért Dunaújvárosban nőttél föl. Hogy emlékszel a gyerekkorodra? És hányan vagytok testvérek?
3: Hányan vagyunk testvérek. Jó gyerekkorom volt, tehát Nigériában fehér voltam a feketék között, itt a fekete voltam a fehérek között, tehát valahogy mindig kilógtam. Így nem mondom azt, hogy el tudtam könnyen vegyülni a tömegbe, de boldog és mozgalmas fiatal korom volt.
2: És hogy emlékszel az atlétikára, meg a röplabdára? Mert a fizikális felkészültségedet sokban segítette.
3: Hát ugye akkoriban még tesi óráink voltak, gondolom, hogy neked is. Egyszerre ment az atlétika, foci, röplabda, tehát le voltam terhelve azért heti 15 edzéssel, plusz a hétvégi mérkőzéssel. Hogy mondjam, meg lehet az eredménye, mert fizikálisan sokat segített a röplabdában, a ruganyosság, atlétikában a megindulás. Tehát ezeket tudtam kamatoztatni a fociban is.
2: Három szövetségi kapitánynál is voltál válogatott, Bicskei Bertalannál, Gelei Imrénél és Bozsik Péternél. De téged kifedezett fel, és mikor érezted azt, hogy na, itt elég szép karrier előtt állsz?
3: Hogy is fogalmazzam, eleinte nem nagyon akartam átkerülni a fociba, mert mindenki sportiskolába járt, én viszont nem. De végül is, amikor a felnőtt csapathoz felkerültem, Dunaújvárosban, ott már 15 évesen fönt edzettünk, és arra vártunk, hogy bemutatkozzunk. Tajti Józsi bácsi volt az edzőnk. Utána dolgozhattam Gáridi Gyurival, Varga Zolival, és ahogy jöttek az eredmények, innentől kezdve voltak előttem jó példák, Torma Gábor, aki elég fiatalon kikerült Külföldre. Ott mit volt előttünk az út, hogy érjünk a lehetőséggel, megkaptuk a lehetőséget a várostól, vagy a klubtól, és úgy voltunk vele, hogy az út előtt mit vár előttünk, és rajtunk múlik minden. Más időszak volt akkor, ahogy szoktam fogalmazni, én már már nem korosztály vagyok, tehát pont amikor már nem volt rend, és még nem volt rend a fociba, korosztály vagyok, de hát annak is megvoltak a saját képzégei.
2: Hát bizony rendetlenség volt a magyar futballban. Akkor ez is szerepet játszott abban, hogy cseh és skót klubban is játszották később?
3: Hát egyrészt mindenki szereti magát kipróbálni külföldön. Volt rá lehetőség. Kódbuszban nem mentem ki, mert az akkori mentorom inkább Franciaországot preferálta, meg voltunk vele, nagyon sok magyar volt akkoriban a

0: futbuszban.
1: Úgy kerültél Korszikára, az Ajaccióba,
0: ugye? Igen. Úgy kerültem, sajnos akkor a Roland Courbiszt elvitték egy sikasztási vádra, miután föl lett mentve, de miután őt elvitték, azért csak az fele el is jött. Végül is jól éreztem magam a Csehországban, Skóciában, Cipruson. Mindenhol jól volt focizni, mindenhol megérezte az ember, hogy milyen érzés labdarúgónak lenni más kultúrában.
1: Melyik volt életed legjobb meccse? Melyikre emlékszel a legszívesebben?
0: Hát a legemlékezetesebb az úgymond a válogatott mérkőzés volt, amikor kikaptunk a portugáloktól, és miközben lelettem cserélve a portugál közösség megtapsolt, ami nem sűrű szokott előfordulni, hogy a vesztes csapat tagjai közül a hazai csapat egyáltalán megtapsol bárkit, és de Eusebio is odajött hozzám pártot váltani, az ebből a szempontból emlékezetes volt, és akkor tudjuk, hogy a Fiból korosztályú csapat az egy nagyon erős portugál válogatott volt.
1: Bizony. Kik voltak a kedvenc játékostársaid meg edzőid pályafutásod alatt?
0: Kedvenc edzőim sorrendet nem tudok mondani, ugye Gáridi Gyuri is már sokat foglalkozott velem, mert ugye akkor még nála a középiskolás voltam, és sokszor egy az egyben edzettem vele, hogy amíg a többiek délőtt edzettek, én délután pótoltam az edzést. Ez egy nagyon kedves gesztus volt tőle. Varga Zoltántól is sokat tanultam a maga módján. Egervári Sándort emelném ki, Gyele Imrét, Komjáti Bandi, Kenyeres Imrét, és azért sorolnám, tehát nem lenne vége, ha elkezdeném.
1: Hát igen, szép sikereket értél el nagyon, és hogy telnek mostanában a napjaid?
0: Mivel, hát,
1: mivel foglalkozom?
0: Garani Józsi bácsi mondta, szintén a kedvenc edzőim közül, hogy sose fogunk eltakadni a labdarúgástól. Most is a játékos ügynökként tevékenykedek, az edzésködést befejeztem, és játékos ügynök vagyok. Próbálom a játékosoknak megadni azt a támogatás lehetőséget, ami nekünk nem volt, illetve a maximumot kihozni a karrierünkben, amit van nekedben.
1: Említetted, hogy még nem és már nem időszakod volt. Mennyiben más a futball, mennyiben fejlődött, milyen a véleményed a mai futball állapotáról, akár morálisan, akár szakmailag?
0: Vegyes, mert most a pályák, körülmények, anyagiak rendezettek. Néha én hiányolom a focit a pályáról, mert azt látom, hogy gépeket nevelnek az utánpótlásban, és nem egyedi vagy egyéni játékosokat. Tehát azért megyek ki a focipályára, hogy lássak egy játékos cselezni, vagy valamit csinálni, és nem arra vagyok kíváncsi, hogy mint a sakkbábú egyik helyről a másikra passzolja a labdát, miközben külföldön meg azt csodáljuk, hogy milyen jól cseleznek egy az egyben a játékosok, akkor mi miért nem erre neveljük a fiataljainkat, amikor tudjuk, hogy képesek vagyunk rá, mert régen is képesek voltunk rá, ezek után is azok vagyunk, csak a jelenlegi edzőzőmének inkább az eredményesség a fontos, és nem a játékos nevelés.
1: Területen érezted magad jobban futballistaként, vagy így most menedzserként? Játékos ügynökként?
0: Hát labdarúgóként. Labdarúgóként éreztem magam, ott éreztem magam jól. Ugye ez idő elmúlt így felőttelünk fölött, de így is ott vagyok.
1: Mi is örülünk ennek, és várunk szeretettel a Fradi öregfiúkban, meg hallom az öregfiúk válogatottban is játszó, úgyhogy sok sikert, és köszönöm a beszélgetést, Tomás!
0: Köszönöm, szép napot!
1: Köszönöm, szia!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, benne Ferivel. Hello Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és Harsányi Levivel.
1: Igen, egy csodás június 1-je, lezártuk ugye a hétvégét egy nagyon-nagyon erős sporthétvégével, hogy az előző, mondhatni májusi szezont, és talán elindítjuk ugye ezt a nyárit is. Méghozzá egy nem hétköznapi, éppen ezért hétvégén volt egy BL döntve. Itt van velünk Szőlősi Gyuri. Szia Gyuri, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Tényleg nem volt hétköznapi, bár hosszú évtizedeken át mindig szerdán volt.
1: Igen, és
3: aztán pár év átették szombatra.
1: Minek köszönhető a 18 órás kezdés? Arról tudsz valamit?
3: Hát én röstellem, de nem tudtam kinyomozni. Hallottam olyan hivatalosnak szánt, vagy aként idézett magyarázatot, hogy az ázsiai televíziós piac, meg nem tudom micsoda, de akárhogy számolgattam, nem jött ki.
1: Én azt hallottam, hogy a családok miatt, hogy
2: Én hallottam egy ilyen legendát, hogy annak idején Michel Platini említette, hogy kevés gyereket lát a lelátón, és ezért az a legenda járja, hogy ő kezdeményezésére hozták azt az ötletet, tehát beleültette úgymond a fejekbe, hogy legyen komár korábban a BL döntő, hogy a kisgyerekes családok is.
3: Szombaton a BL döntő, mert komásnak nem kell iskolába menni, és ez így is van most már jó néhány éve, de az, hogy 6-kor van, az nem volt jellemző.
2: Érdekes.
3: De egyébként lehet ez egy magyarázat, mert így is azért nyilván, hanem mondjuk hosszabbítással együtt 11-kor van vége, és éjfél után ér haza a család, vagy aki tévén nézi, ott is körül tud lefeküdni a gyerek, tehát lehet, hogy amiatt valóban
2: viszont
3: egy családbarátabb valami, de olyan nagy a nézettsége, hogy talán felülírja azokat a hagyományos tévés szempontokat, hogy majd este 8 után nézik a legtöbben, mert végülis bármikorra teszel, akkor is sokan nézik.
2: Igen, viszont azért, ha belegondolunk, egy igazi nagy döntő, pláne ugye labdarúgó döntőről beszélünk, azért az igazi az, amikor esti mérkőzés van, villanyfény, egy picit hűvösebb az idő is, és én úgy gondolom, hogy befolyással volt a találkozóra is, hiszen nem véletlen volt annyi görcsöl, és nem véletlen volt azért az első fél idő relatíve kisebb vagy alacsonyabb színvonalú, kisebb iramú, de azért szerintem befolyással van ez mindenképp a mérkőzésre. Te hogy gondolod?
3: És egy ilyen katlanba be is szorul a levegő.
2: Pontosan.
3: Egész meleg volt, a hangulat se olyan. A végére talán már besötétedett, amikor jöttek a 11-es sugások, de valóban a nagy meccseket este képzeljük el, valahogy hagyományosan. Na mindegy, hát ettől még talán el is hagyhatjuk a talán szót, valaha volt legnagyobb érdeklődéssel kísért magyarországi sporteseményen vagyunk túl, ami azért átborzongató, hogy tényleg 100 milliók, sőt milliárdok kísérik figyelemmel, és amikor mondjuk, hogy Budapestre figyelt a világ, meg ezeket a más esetekben talán nem elég alaposokkal elcsépelt mondatokat mondjuk, akkor ezek most itt mind abszolút helytállóak, tehát amikor másnap csodálkozunk rá a sok aznapi élmény után, hogy itt volt Mick Jagger is, meg itt volt David Beckham is, meg Isten tudja mennyi sztár, meg ugye az amerikai sztárvilágból, amely egyre inkább érdeklődik az európai foci iránt is, ugye a világbajnokság is ott lesz, a klub VB is ott volt, amerikai sportbefektetők, milliárdosok, NFL-ben érdekelt üzletemberek, ma már az európai fociban is érdekeltek, és bár egyelőre ne várjátok tőlem, hogy mondom a neveiket, de tudom, hogy maga az Arzenál tulajdonosa is ilyen, és itt voltak, és egyre többen fektetnek be az európai labdarúgásba is, úgyhogy ez tényleg egy olyan este volt, amikor az egész világ ide figyel, egy státuszszimbólum, éppen úgy, mint Amerikában a Super Bowl státuszszimbólum, részt venni rajta, olyanok is eljönnek, akik talán futballmeccse az egész évben máskor nem feltétlenül, hát hogy az egyik lelátóra épült pályára néző stúdióban Thierry Henry beszélget, nem is tudom hirtelen, hogy kivel, de hogy újságíró kollégák közül többeket láttam Alessandro Del Pieroval fotózkodni, aki szerintem focizott is az előző napon a legendák meccsén, meg aztán szakkommentátorként is dolgozott. Tehát fölcsorolni is lehetetlen a világsztárokat. Szalai Ádámnak láttam egy szelfiét Florentino Perezzel, a Real Madrid elnökével, aki bár ahhoz szokott hozzá, hogy az ő csapata játsza és nyeri a döntőt, de ez most nem így volt, de mégis eljött megnézni a Bajnokok Ligája döntőt Budapestre. Hozzáteszem, a megépítése óta most először volt a Puskás Arénában, és hát óhatatlanul Öcsi bácsi neve is összekapcsolódott a meccsel, hiszen a róla elnevezett stadionban játszották, és a BL történelem egyik legnagyobbjaként amúgy is mindig emlegetik ilyenkor, például a 4 gólos rekordját a 60-as döntőből, amit most már 66. éve nem sikerül megdöntenie senkinek, de hát 3-szor nyerte meg a trófeát a Real Madriddal, játszott még 2 vesztes döntőn is, az egyik vesztes döntőjén rugott 3 gólt, mellesleg 5-3-ra kikaptak a Benficától, de a 3 gólja se volt elég a győzelemhez, és ami egyedülálló a magyar futball történetében, hogy edzőként is visszatért a megdöntőkbe, meghozzá a Wembley-ben, Panathinaikosszal 71-ben döntőt játszottak a korszár csapata az Ajax ellen, kikaptak, de óriási siker volt a görög futballban a döntőig menetelés, és hát most meg úgy lett újra része az Európa Kupa döntők történetének Puskás, hogy a róla elnevezett stadionban volt a meccs, és erről rengeteg cikk beszámoló született az egész világon.
2: Az kétségtelen, hogy Budapest is egyben Magyarország jelesre vizsgázott, tehát szerintem tökéletesen szervezték meg a szervezők, illetve szerveztük meg mi magyarok ezt az eseményt. Látsz-e esélyt arra, hogy ezzel egy olyan referenciát produkáltunk, hogy esetleg újra lehet BL döntő Budapesten a Puskás Arénában?
3: Igen, hát mondanám azt, hogy minden, ami jó volt, azt mi csináltuk, ami esetleg nem, bár nem hallottam még ilyenről, azt az UEFA, de a dolgot úgy kell elképzelni, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség az, amelyik a meccsnek a gazdája, a rendezője. Ilyenkor szőröstül-bőröstül átveszik a stadiont, ezt úgy kell képzelni, hogy még aki egyébként ott dolgozik a mindennapokban, annak is már hetekkel a meccs előtt külön akkreditációra van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán bemehessen a munkahelyére, és a légy nem repülhet át a kerítés fölött akkreditációs kártya nélkül, és a teljes hatalmat átveszi az UEFA, ezzel persze a felelősség nagy részét is. Viszont az is igaz, és akkor erre mondanám azt, hogy ők annyira profik, és annyira minden részletre föl vannak készülve, és annyira tapasztaltak, hogy kitűnően megrendezik a dolgot, de láttuk mondjuk Párizsban 2 éve vagy 3 éve, hogy nem tudták elkezdeni a meccset, mert a beléptetéssel, a stadion körüli biztonsági helyzettel óriási problémák voltak. Tehát nyilván egyrészt egy csomó magyar szakembert is bevonnak a rendezésbe. Itt Szabó Vilmos nevét kell megemlíteni, aki a magyar részről a szervező csapatnak a főnöke volt, az MLS egyébként azt hiszem rendezvényszervezési igazgatója, vagy Dinnyés Márton barátom nevét, aki az UEFA Média Bizottságának a tagjaként, az UEFA Média Officereként, az MLS sajtóosztályának a vezetőjeként a utóbbi egy hetet már biztosan a stadionba töltötte, de előtte is sokat dolgozott rajta, de jól lehet, nekem ez a 10. BL döntőm volt, és sokféle perspektívából láttam már ilyen meccseket, dolgoztam, én is UEFA Media Officerként voltam tudósító, voltam meghívott vendég, sok minden, de most is döbbenten láttam, hogy milyen elképesztően nagyszabású egy ilyen esemény, tehát még a meccs után a különböző szponzorok mind különböző óriási partikat tartanak, a meccs előtt is természetesen. Most bejött pluszban ez a legendák foci meccse, hogy egy kicsit a helyi szurkolókat is be tudják vonni, azokat, akik nem tudnak ott lenni a meccsen, akkor ott is ezeknek a sztároknak ilyen-olyan külön események, rendezvények.
1: Ez újítás, ez nem szokott lenni? Nem szokott lenni
3: ez előtt? Nem idei újítás, de talán egy-két éves csak. Úgyhogy ez egy jó dolog. Hasonlót talált ki a FIFA már Katarban, emlékezhetünk, hogy a magyar focisták közül Dzsudzsák Balázs lehetett ott a legendák között. Most is pályára lépett egyébként, talán Kakukk Tojás is volt olyan szempontból, hogy ő még mindig aktív, szemben a legtöbb játékossal, aki a közelmúlt szupersztárja volt pályán lévők közül, de emlékszem, hogy ott is nem egy jó kezdeményezés, hogy a FIFA meghívott ott is, vagy azt hiszem 100 korábbi legendás futballistát, akiknek több napos focitornát is rendeztek a világbajnokság alatt, meg önmagában az, hogy ezek a játékosok ott vannak, jönnek, mennek, FIFA költségén jelen vannak a világbajnokságon, az kétségtelen egy hozzáadott értéket képvisel. Pont azon gondolkodtam, hogy ez a része nagyon jó ötlet, hogy a nemrég visszavonult focistákat oda viszik és játszanak, mert egyrészt ők még nagyon nagy sztárok, másrészt tudnak egy ilyen attrakciót csinálni a jelenlétükből. Ez viszont egy kicsit méltatlanul háttérbe szorítja az idősebb generációt, azokat, akik korábban nyertek. Most csak nagyon halkan mondom, hogy egyetlen magyar van a tudomásom szerint, aki Beckett BL-t nyert, Bölöni László, de nem nagyon láttam a például a magyar televíziós közvetítésben, vagy a magyar médiában, hogy megjelent volna. Mondjuk a románban például láttam, hogy élőben kapcsolták meg egyebek. De más idősebb, korábbi generációt képviselő sztárokra is gondolok, akiknek a meghívására, jelenlétére szintén érdemes odafigyelni. És hogyha megengeditek, akkor nagyon röviden, mert még a hatása alatt vagyok, és épp most fejeztem be az erről szóló közösségi médiás poszt írását, amit majd még csiszolgatok, hogy mindig átérzi az ember ezt, és Feri biztosan meg tudja erősíteni, hogy a futball egy olyan nagy család, ahol minden mindennel összefügg, előbb-utóbb mindenkivel találsz egy meccset, ahol 20 évvel, 40 évvel ezelőtt együtt voltatok ott, vagy mind a ketten ott voltatok, és ezt most megbeszélitek, vagy játszottál valaki ellen, aki játszott valaki ellen, aki ilyen vagy olyan értelemben világsztár. És így tovább. Na hát az Arzenálnak menedzsere volt a 60-as évek első felében Billy Wright, az angol válogatott legendás csapatkapitánya, aki a nagy magyar győzelmek a 6-3 és a 7-1 alkalmával hát Puskással zászlót cserélt a kezdőkörben, és a győzelmeink fölényesek voltak, ami nem jelenti azt, hogy az angol csapat ne lett volna kiváló csapat, és ne lett volna kiváló játékos maga Billy Wright, aki a, erre most csodálkoztam rá, szégyen nem szégyen, de bevallom, hogy ő volt az első 100-szoros válogatott a világon. Azt tudtam, hogy 105-szörös válogatott volt, és hogy a szobra ott áll a Wolverhampton stadionja előtt. Ő volt az első, aki elérte a százat. És miután a családja azóta is nagy Arzenál szurkoló, eljöttek a meccsre, és hál' Istennek az unokája Hayley írt egy levelet a Puskás Múzeumnak, ami Tuczi Márton igazgató jó voltából nálam kötött ki. Úgyhogy tegnap ellátogattak ide a Puskás Akadémiára, és fantasztikus volt a nagy játékos nevelt fiával beszélgetni, mert olyan emlékei vannak, ott volt az Arzenál öltözőjébe gyerekkorában a csapatbuszon. Van egy ilyen montázs a falon, itt a Pancsó Arénában azoknak a meccseknek a belépő jegyeiből, amiken Puskás játszott, és egyszer csak rámutatott egy 62-es Arzenál Real Madrid meccsre. Azt hiszem 4-0-ra nyert meg az Arzenál, és talán Puskás is rúgott gólt. Ami hát érdekesség, mert hogy a kedvenc csapatával játszott a Puskás féle Real Madrid, de nem ezért volt számára érdekesség, hanem ott volt azon a meccsen is. Ráadásul a nevelő apukája volt a vezetőedző az Arzenálnál. És hát amikor a 6-3-ról beszámoló másnapi angol újságokból látott egy összeállítást az egyik vitrinben, akkor elkezdtem mondani, hogy ő ismeri ezt a szerzőt, olvasta annak idején a cikket, és így tovább, szóval nagyon nagyszerű volt felelevenítani az emlékeket, és megmutattam nekik azt a zászlót, amit Billy Wright adott a kezdőkörben Puskásnak, amikor zászlót cseréltek, és Öcsi bácsi eltette, és nagy becsben tartotta, és most a Puskás Intézet gyűjteményét gyarapítja. Úgyhogy ez is a BL döntőhöz kapcsolódó személyes történet, és hát hány ilyen lehet, hány angol-francia szurkoló, Arsenal Paris Saint-Germain szimpatizáns jött életében először Budapestre, ismerte meg a várost, van még esetleg most is itt, bár Lajtik is itt vannak, csak holnap utaznak haza, vett ki egy hétre szabadságot, látogatta meg a különböző budapesti kulturális intézményeket, emlékhelyeket, úgyhogy, és hát látjuk csak a közösségi médiás jelenlét, tehát különböző sztárok posztolnak arról, hogy itt vannak Budapesten, David Beckham is posztolt arról, hogy itt van Budapesten, Mick Jaggerrel nézi a meccset, százmilliókhoz, milliárdokhoz jutnak el ezek a képek, ezek a hírek, és hál' Istennek, hogy különösebb probléma, fennakadás, atrocitás, kellemetlenség nélkül, talán most már kijelenthetjük, hogy lement ez a meccs, és egy újabb olyan nagy sportesemény, amit Magyarországon, Budapesten nem, hogy jól megrendeztünk, hanem emlékezetesen egy csomó emberben nagyszerű érzéseket hagyva.
1: Szerintem komoly utat nyit a már eddig is kiváló sportesemény rendezési ívünkön, meg portfóliónkban, ez megint nagyon-nagyon-nagyon, sőt, talán az egyik legjobb és legjobban megrendezett, legnagyobb ilyen esemény. Ezek után igen, és nem lesz kérdés.
3: Kérdeztétek, hogy lehet-e újra BL döntő, ugye ez egy hosszú folyamatnak volt a megkoronázása, itt volt női BL döntő a Fradi pályán, volt Európa Liga döntő, UEFA Superkupa meccs a Puskásban, volt Európa bajnoki csoportmeccs, Európa bajnoki nyolcad döntő, voltak a Covid idején olyan soron kívüli meccsek, amik szerintem szintén hozzájárultak a Puskás Aréna jó híréhez, emlékeztek, amikor a Manchester City, a Liverpool, a Tottenham itt játszott az angol utazási szigorítások miatt, és hát amit miniszterelnök úr is posztjában pedzegetett, meg már korábban is beszélt róla, ráadásul ő úgy emlékszik, hogy én annak idején nagyobb stadion építését tartottam volna észszerűnek, amitől akkor szinte mindenki nagyon félt még, hiszen ezt a jelenlegi méretet is sokalták rengetegen, hogy minek van erre szükség, nem fog megtelni, nagyon drága, stb. Hát ehhez képest ez a nagy stadionok közül talán a leggyorsabban fölépült, talán a legolcsóbban fölépült, és azóta százszorosan bizonyította a létjogosultságát, hiszen nem csak a BL döntőre, hanem a magyar válogatott meccsekre is mindig megtelik, sőt az utóbbi időben például a kupa döntőre is megtelik, vagy 50 ezer fölé megy a nézőszám. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy hallottam UEFA-s körökből olyan nem hivatalos véleményt kollégáktól, barátoktól, hogy valóban, ha nagyobb lenne 10-15-20 ezer férőhelyjel a Puskás Aréna kapacitása, akkor akár 4-5 évenként lehetne itt kis túlzással BL döntő, mint hogy mondjuk látjuk a Wembley-ben, vagy az Allianz Arénában már többször volt, Wembley-ben talán 3-szor vagy 4-szer is, amióta megújult, mert valóban kevés Európában az ilyen modern, minden részlet, egyéb részletében BL döntő rendezésére alkalmas, és egyébként nagy befogadó képességű stadion. Tehát ilyen, mint a Puskás, sincsen sok, a környéken sincsen sok, nem véletlen, hogy a úgynevezett keleti blokkban 90 előtti szocialista országok közül csak Moszkva, Kijev és Budapest rendezett eddig BL döntőt. Szerintem van azért erre alkalmas stadion mondjuk Varsóban vagy Bukarestben.
2: Bocsánat, Gyuri, Belgrádban volt, ha jól emlékszem.
3: Belgrádban volt, igen, hát most az kérdés, hogy azt a...
2: Ja, hogy a régió.
3: Soroljuk, vagy nem. Igazad van, annyiban kivétel, nem csak azért, mert hivatalosan is a történészek vagy politológusok külön utasként emlegetik a jugoszláv kommunizmust, de annyiban is más a helyzet, hogy ők nagyon nyitottak voltak már 60-as évektől a sportban is, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy sporteseményeket, nemzetközi sporteseményeket vigyenek Jugoszláviába. Nem véletlen, hogy ott volt az első vizes VB 73-ban, nem véletlen, hogy ők téli olimpiát rendeztek Szarajevóban 1984-ben, és valóban, ahogy mondod, megdöntőt is, sőt, futball Európa bajnokságot is 76-ban. Tehát ilyen szempontból ők a régióból teljesen kiemelkedtek. de ezzel együtt is látszik, hogy mekkora fegyvertény az, hogy Budapest el tudta hozni ezt a BL-döntőt, mert nem nagyon szoktak a világnak erre a részére adni. Moszkvába vagy Kijevbe sajnálatos érthető okok miatt nem valószínű, hogy a közeljövőben visznek mérkőzést, vagy mondjuk adja az ég, hogy igen, de mondjuk idén, vagy tavaly előtt nem lehetett volna, az biztos. Budapest meg nagyon is visszavárja a BL döntőt, ha lesz még rá lehetőség.
1: Nem tudom, hogy megrendezzük. Van utóértékelése nemzetközi szinten, de amit mi megkapunk, vagy amit mondjam, mindenki olvashat, hogy az UEFA részéről milyen és sok-sok szempont alapján milyen értékelést kap a BL döntő?
3: Abszolút van. Ha valamiben, akkor ebben az UEFA nagyon, nagyon jó és precíz, hogy nagyon részletes értékelést végeznek. Ugye eleve a budapesti döntő megrendezése is a két évvel ezelőtt megkapott jog odaítélése után már mindenféle bejárásokkal, felmérésekkel kezdődött, sőt a budapesti rendezés felelőseit már az előző BL döntőre meghívták Münchenbe, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Szóval elképesztő gépezet dolgozik azon, hogy minden megfelelően elő legyen készítve, és utólag pedig minden megfelelően legyen dokumentálva és értékelve, úgyhogy szerintem ugye ezekre nem nagyon szoktuk felkapni a fejünket, mert nem szoktunk érdekeltek lenni, de mondjuk a párizsi botrányos rendezés utóélete az ismertebb volt, ott voltak mindenféle vizsgálóbizottságok, meg vizsgálati anyagok, nyilván itt is lesznek, de szerencsére nem a botrány miatt lesz nekünk érdekes, hanem azért, mert várjuk a dicséretet és az elismerést.
1: Ha nem, szerintem jó volt. Ugye akkor mi pihenünk, de a focisták kevésbé, lezárva a beszélgetést. Mindenki most irány már akkor az amerikai kontinens, és ugye 11-én kezdődik a VB. Nekik ez egy húzós év lesz. Már azon csapatok focistának, akik kijutottak a VB-re.
3: Igen, hát látjuk, hogy a sztárok milyen elképesztő igénybevételnek vannak kitéve, mondjuk ha a legfelsőbb szférában mozgó Szoboszlai Dominikot nézzük, akkor hiába lett vége a napokban mondjuk a Premier League-nek, ilyen-olyan szponzori szerződéseknek való megfelelés, a magyar szurkolókkal való találkozás miatt, ugye tegnap is volt egy fellépése, aztán most jönnek még ezek a válogatott meccsek, amelyek szerencsésebb, vagy talán mondhatjuk a jobb csapatoknak a VB-re való felkészülés jegyében zajlanak. Sajnos ez nekünk 40 év óta most sem adatik meg, de mi is játszunk két barátságos válogatott meccset a finnekkel és a kazakokkal, pénteken és azt hiszem kedden, pénteken és hétfőn, most nem akarok butaságot mondani, 5-én és 9-én, ami a magyar szurkolóknak mégiscsak ünnep számba megy, hiszen láthatják a testközelből hazai pályán játszani azokat a nagyszerű játékosainkat, akiket csak a tévében lát a többség évközben. Akár Tóth Balázsról is beszélhetek, vagy Varga Barnabásról, akit nagyon régóta nem láttunk játszani a válogatottban, vagy Szoboszlai Dominik, Salai Roland, Galatasaraya lett török bajnok, és parádézott, szóval ezek a napok még hátra vannak a magyar bajnokságból. Ráadásul már az első átigazolási bomba is robbant, vagy akár botránynak is.
1: Na, mit tudunk?
3: Lehet nevezni, ugye nem játékosról, edzőről beszélünk, Borbé Balázs Fradihoz szerződése azért meglehetős indulatokat kavar Győrben, és csalódottá teszi a szurkolókat, meg hogy hallani lehet talán a játékosokat, meg a vezetőket is, még akkor is, hogyha a futballrendje nyilván ezt, hogyha...
1: Fura.
3: Hát egyfelől fura, másfelől megérthető, de nyilván ezen még nagy viták lesznek, tehát aztán annak, hogy meccs most nem lesz a magyar csapatoknak, bár az európai kupák előselejtezői nagyon korán elkezdődnek már júliusban, tehát sok szünet sem lesz, de minden esetre ez most egy aktuális beszédtéma, foci nélkül is az NB1-ben.
1: Hát jó, várjuk azokat.
3: Hát az is azért ne hallgassuk el, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a TV közvetítése, hova kerülnek a jogok, mennyit fizetnek érte, ez mennyiben érinti a csapatok gazdasági működését, tehát azért Hát a hamar... foci nélkül is izgalmas nyár elé nézünk.
1: Igen, hamarosan ezekre mind szerintem fényderül, és megkapjuk a kérdésekre a választ. Mi is várjuk meg szerintem mindenki, aki szereti a sportot. Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, szép hetet, szép napot kívánom neked. Köszönjük, szia
2: köszönjük,
1: Gyuri.
2: Köszönjük,
1: köszönjük, szia. Úgyhogy köszönjük szépen Szőlősi Györgynek a beszélgetést, és mindjárt folytatjuk, hiszen jön még egy búcsú.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Zsuzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Felkereste a Sándor Palotában Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Zsuzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra. Ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2. Sorozatban 5., összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. Sípos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. A Tatabányának viszont nem sikerült a bravúra férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így 2-es vereséggel alul maradt a párharcban. Stollár Fanni és az amerikai Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok 8-at döntőjében kikaptak az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanni kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Pályafutása második legjobb idejét érte el, és a 6. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai Gyémántliga rabati versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 másodperces eredménnyel ért célba.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felkereste a Sándor Palotában Súlyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. A találkozó még nem ért véget, de utána sajtótájékoztatót tart a kormányfő. Magyar Péter korábban többször jelezte, hogy ha Súlyog Tamás nem mond le, jogi eszközökkel fogják eltávolítani hivatalából. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt szinte megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat a cégeknek. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta felre a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Jelentős a torlódás az M6-oson Budapest felé, Kulcs térségében baleset miatt. A másik irányba Érdnél karbantartási munkálatok miatt torlódik a forgalom. Árokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lébény előtt. Emiatt sávzárás van. Az ellenkező irányban Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy térsége között szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ma is ugye Nemzeti Sportrádió Sportreggelét, Bene Ferivel voltunk. Reggel, hello Feri, szia!
2: Hello,
1: szia,
2: és
1: szia.
2: Farsányi Levi is itt volt végig, jó reggelt
1: mindenkinek!
2: És köszönjük
1: szépen egyébként Spiller Istvánnak, hogy bejött hozzánk. Nagyon sokat adott hozzá mai reggelhez.
2: Így van.
1: Pisti, nagyon szépen, ezúton is nagyon szépen köszönjük.
2: Hogy és nagyon sok oldalú, mert az már nem volt újdonság, hogy
1: ékkor van hozzá. Az a baj,
2: hát igen, értem, igen, igen.
1: A Pisti meg vicces. Tehát ha valaki humorral ilyen szinten van megáldva, akkor tessék őt minden fronton szerintem őt hívni. És egyébként jutott eszembe, hogy itt hívhatnánk többször is. Mert nagyon sokat adott hozzám is.
2: Nagyon jó, várjuk, szeretettel várnunk újra.
1: Na, úgyhogy hivatalosan is elindult a nyár, úgyhogy arra kérünk mindenkit, ennek megfelel, ennek a szemléletnek megfelel ma, és a hét mondjuk aztán péntekig esernyőt, első kabátot vegyem magára.
2: Igen, mert most éppen a leghűvösebb napok elé nézünk, hivatalos a nyári első napon.
1: Nem baj, ez mindig így van, ez nem kell foglalkozni, viszont ebben a hónapban ugye véget ér a suli gyerekek, amit most már szerintem kevésbé hallhatok, hiszen iskolában vannak nagyon sokan, és megkezdődik egy hosszabbított nyár, ugye ebben a hónapban lesz ugye apák napja is, hívom fel a figyelmet június.
2: Na tessék, miket tudsz?
1: Hát azért az ember készül, ha már édesapa. Lehet, úgyhogy úgyhogy ennek megfelelően legyünk, szerintem nyitottak a sport irányába. Én elkezdtem egy nagyon komoly edzésprogramot, ebben a hónapban elkezdtem. Fejli az heti 5 darab edzést. Jelent, igen, étkezés is átalakítok, és
2: átalakítom,
1: és nézzél rám most, mert utoljára látsz így ilyen formában.
2: Tehát én előtte, utána, így fényképezzem le.
1: Napról napra fogod látni, és tapasztalni a változást.
2: Ez az, Levi. Menjünk sportolni, mindenki sportoljon. Szuper idő van, én is megyek futni a Margit-szigetre. Úgyhogy hát ott találkozhatsz.
1: Ha valaki valakit kerget, akkor az a felében a szigeten. Na, úgyhogy tényleg, ami a sporteseményeket illeti, egy picit most kiürül, felkészülünk, mert ugye bár túl a BL döntő, és annak szervezése után, melyben Budapest kiválóan vizsgázott, hát szerintem tán a te vége, ugye a hoki VB-nek. Marad a tenisz, a Roland Garros, onnan az összes nagy sztár kiesett. Egyedül Zverev maradt jelen, és...
2: Ahogy te kedvet csinálsz a Roland Garroshoz, úgy senki.
1: Azért inkább őszinte vagyok, mint alacsony. Tehát ha most nézek a mai női, meg a férfi mezőt, a Zabalenka meg Zverev menjen a végéig, mert különben elvesztem a hitem.
2: Az hát igen, Zabalenka Oszaka mérkőzés zárja a napot.
1: Nem lesz rossz, igen, és előtte...
2: Igen. Hát előtte én nem vagyok, tehát nem én számítok a magyarországi átlagnak, de hát megmondom őszintén, nem nagyon ismerek senkit a mai pályára lépők között.
1: Ez a világ így van. És nézzük a férfiakat, már ott is van egy színerverő is, ma játszik, ha
2: hát,
1: én tudom.
2: Ott meg pláne nem ismerek senkit, tehát én annyira nem tudom most ezt beharangozni neked, de az tény, hogy a Roland Garros azért jó, mert azért 11 órától este 10-ig folyamatosan vannak az események, salak. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a salakpályán való mérkőzéseket, úgyhogy ennél jobban már csak Wimbledont várom. De hát szerintem én

0: Abba is azt mondom, hogy hiányoznak az igazán nagy sztárok, szóval nekem nagyon, de hát aki mióta Boris Becker visszavonult, nem nagyon nézett teniszt, nem biztos, hogy én vagyok a megfelelő célszemélybe harangozni ezt az eseményt.
1: Hát gyerekek, tényleg, tényleg nagyon nehéz itt bármit is mondani. Igen, Berrettini a pályára lépő, és már 100 fölött van, játszik a Cserundolo, vagy aki Argentin, aki megverte Sinert, Ozsér Aliassim játszik, aki hatodik kiemelt, játszik egy Chileivel, Tabidóval, aztán nem is tudom, Kobol és Vajda, tehát nem létező nevek bárhonnan is érkezzenek. Na szóval őket nézhetjük ma, de nem tudsz mit tenni, mert hogy ez van, hogy szokták mondani nekem régen a menzán, ha éhes vagy, ha nem, ez kell lenni, fia. Úgyhogy ez, meg hát Zabalenkát várjuk, és milyen üdítő, ugye, hogy van ilyen jelenlévő is a mostani játékosok között. Szóval Roland Garros egészen estig, nézzétek, és persze egy skandináv labdarúgó meccsek is voltak, a hétvégén meg lesznek is talán még, lehet egy
0: hát a Veikkaus Liga Finnországa zajlik. De egyébként barátságos meccsek vannak, ugye a világbajnokság felkészülésének jó, hát a helyében. De
1: az, amit nem a női férfi barátság nincs, de mégis.
0: Jó, van benne valami, de mondjuk nem tudom, hogy te Zöldfoki szigetek mérkőzéseit mennyit látod, Szerbiával játszottak, és hát gondolnám, mi hogy azért 20, a szerbek 3-0-ra nyert Zöldfoki szigetek, tehát azért az, gyerekek, azért az egy ébresztő kis eredmény.
1: Hát
0: erre
1: nem
0: gondoltam,
1: hogy egy nápolyi kis faluból egy fogadói csapat a Zöldfoki szigetek játékosait is utol tudja érni. Értsen ezzel alatt mindenki azt, amit akar. Én nem mondtam semmit, csak azt mondtam, hogy ez egy baráti turista beszélgetés lehetett. Na mindegy, csak hogy ne lepődjünk meg az eredményeken. Pihenjetek, dolgozzatok, sportoljatok, találkozunk
0: holnap. És még lesz két alválogatott meccsünk. Nem sokára. Azért még barátságos mérkőzések. Magyarország, Finnország, Magyarország, Kazaksztán.
1: Szó szerint
0: barátságos.
1: Tehát a magyar-kazak meccsre.
0: Debrecenben.
1: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és várjuk ezt a mérkőzést is. Holnap reggel viszont 6-kor újra Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportrádió, köszönjük benne felének, köszönjük
0: nagyon
1: szépen,
0: köszönöm.
1: És Pile Istvánnak, köszönjük szépen Big Five Tamás szerkesztő kollégánk, barátunknak a jelenlétet, és ugyebár a szakmai segítséget. Holnap reggel 6-kor újra találkozunk.
0: Sportos napot, sziasztok mindenkinek, sziasztok!
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 60 út át előttem, 60 erdőn átvergődtem, 60 könycsepp szememben, húztak vissza, de előre mentem. 60 lövés a szívemben, 60-szor öltek engem, 60 út, 60 csapás, 60 év nagy kirándulás. Énekelte a magyar foci nagy rajongója, Deák Bill Gyula, Koltai Gergely dalát 2008-ban. És ez a néhány sor tökéletesen leírja egy foci rajongó érzelmeit is, aki folyamatosan szurkol a labdarúgó Beck BL találkozókon. És miután ma a visszajátszásban az 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. kiírás kerül szóba, ez a bizonyos 60 út, 60 csapás, 60 év nagy kirándulás teljesen aktuálisan jellemzi a következő két órát. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 5 év, 5 Reál győzelem. Így kezdődött a Beck 1955 óta íródó története. Aztán jött két Benfica diadal, majd sorozatban 3 milánói, igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején érkezett a holland totális futball egy Feyenoord és Ginorban 3 Ajax diadallal, majd a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München ünnepelt egymás után 3-szor is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig 1968-ig kellett várni, addigra már nyert például skót csapat a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Ginorban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező Gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Meglehetősen takarékos módon, ugyanis a 6-ból 5 is 1-0-ás volt. Az angol szurkolók rettegésben tartották a kontinenset, csapataik szállították a diétás győzelmeket, mi magyar szurkolók meg egyre jobban untuk a Beck döntőket, viszont ezeken kívül sok külföldi foci meccset nem nagyon láttunk akkoriban. Vagyis a 80-as évek végéig nem nagyon tudtuk, milyen színvonal van a Beckben útközben. A végterméket láthattuk. Az 1976 és 1993 közötti 18 fináléból 11 lett 1-0-ás, 3 0-0-ás és csak 4 hozott 1 gólnál többet. Még egyszer mondom, 18 fináléból. És hát a helyzetek sem sorjáztak. Ellenben a 80-as évek második felében olyan csapatok értek a csúcsra, mint a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven, vagy a jugoszláv Crna Zvezda. Szerencsére a 80-as évek végén megszületett a szórakoztatóan játszó holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is először ért a csúcsra. csúcsra, vagyis megmozdult valami. Hát a rendszer és a név 1992-ben feltétlenül megmozdult, hiszen megváltozott. 38. kiírást már Bajnokok Ligájának hívták, és első győztese a francia. Otthon egyébként bundázásokért súlyosan megbüntetett Olympique Marseille lett, majd a következő 10 nyertes közül 9 olyan volt, mely korábban már elhódította a nagyfülű trófeát, vagyis Európa közvetlen élcsoportjában volt adott időkben, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-es győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra, viszont ezt követően később is eljutott 2-szer a döntőig. Vagyis ekkor már fényévekre került a végső sikertől a Steaua, a Crvena Zvezda vagy a PSV. Viszont a 87-es győztes Porto 2004-ben is diadalmaskodott. A jelenlegi évszázadban más ehhez hasonló meglepetés nem nagyon történt, bár José Mourinho bármelyik együttesét érdemtelen győztesnek titulálni, azért enyhén szólva tiszteletlenség. Ám tény, a Porto után csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. Sorrendben a következők nyertek 2005-től 2013-ig. Liverpool, Barcelona, Milán, Manchester United, Barcelona, Inter, Barcelona, Chelsea, Bayern München. A 9 győztesből 3-3 érkezett Angliából és Spanyolországból, 2 Olaszországból, 1 pedig Németországból. És az első BL-nek hívott széria, vagyis az 1992-93-as kiírástól kezdve 24 sorozaton át senki nem tudta megvédeni a címét, vagyis nagyon izgalmassá vált a torna. Így jutott el a BEC BL a 60. döntőhöz 2015-ben, de mielőtt ezt meghallgatnánk, hallgassák meg a 2013-14-es kiírást is. Szabó Bence, majd Kreisz Bálint összeállítása következik.
5: BL döntő 2014.
6: A német házi döntő után ebben az évben spanyol házi döntőt rendeztek, de kezdjük az elején. Magyarországot a sorozatban ekkor a Győri Eto képviselte, igen rövid ideig. Pintér Attila csapata a BL első körében az izraeli Maccabi Tel Aviv ellen 2-2 vereséggel búcsúzott. A Real Madridnál 12 éve vártak már a 10. BEC BL trófára. Az együttes vezetőedzője a 2013-14-es idényre az olasz Carlo Ancelotti lett, aki számára oda volt a feladat. Ahogy a spanyol fővárosi csapatnál szokás, minden címet meg kell nyerni. A blankóknak a BL-ben igazán nem volt nehéz útja a döntőik. A csoportkörben a Juventust, a Galatasarayt és a Kopenhágát utasították maguk mögé. Majd következett az egyenes kieséses szakasz, ahol egy különleges feladat sor állt Ronaldóék előtt. Ugyanis az élet úgy hozta, hogy a döntőig vezető úton a Real 3 német csapatot is felülmúlt, sorrendben. A Szalai Ádámmal felálló Schalkét, majd a Dortmundot, végül pedig a Bayern Münchent úgy, hogy hazai pályán 1-0-ra veszített, majd ezt követően a visszavágon 4-0-ra kiütötte a bajorokat az Allianz Arénában. Nézzük a másik oldalt. Az Atletico Madridnak valamivel nehezebb volt a sorsolása, azonban Simeone együttese ebben az idényben elképesztően teljesített. A bajnokságban a két nagyot megelőzve 1996, vagyis 18 év kihagyás után győztek újra a matracosok. Nézzük a BL-t, ahol a Zenit Porto Austria Wien 4-esben végeztek az első helyen. Majd a kieséses szakaszban jöttek a komoly riválisok. Először az AC Milan, majd a Barcelona, végül pedig az elődöntőben a José Mourinho irányította Chelsea. A kékeket a hazai 0-0 után idegenben 3-1-re győzték le, ami azt jelentette, hogy az indiánok becenévre hallgató klub 40 év után szerepelhetett újra a BEC BL sorozat döntőjében. Egyébként a sorozat történetében most először fordult elő az, hogy egy város két csapata játssza egymás ellen a finálét. Ez a város a spanyol főváros Madrid. A lisszaboni finálét közel 61 ezer néző előtt rendezték. Hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
7: Sergio Ramos to the rescue. Di Maria. He's gone all the way here. And Bale! It's Gareth Bale with a big moment. And Marcelo carves a way through and Courtois can't keep it out.
5: It's La Decima now. Two. There it goes. It is 4-1. It looks like a rout. That doesn't tell the whole story.
6: A Real Madrid nyert tehát hiába vezetett Godin góljával az Atleti. A 93. percben érkezett Ramos fejese, majd a hosszabbításban Bale, Marcelo és Ronaldo is betalált 11-esből. A portugálnak ez volt a 17. gólja a sorozatban, amivel gólkirály lett, és 51 éves rekordot adott át a múltnak. A Milan játékosa Altafini 1963-ban szerzett 14 gólt, majd ezt Van Nistelrooy és Messi is beállította, azonban csak Ronaldo döntötte meg. A vezetőedzői poszton pedig Carlo Ancelotti a legeredményesebb edzővé vált, ugyanis Bob Paisley mellett ő volt az egyedüli edző, aki 3 győzelmet ért el, ráadásul 2 különböző klubbal. A Real győztes vezetőedzője így nyilatkozott erről a fináléről évekkel a döntő után.
8: I think the pressure was not for the final. I think the pressure was before, because when I arrived Madrid, we are 12 years.
9: Azt gondolom, hogy nyomás igazán nem volt rajtunk a döntőben, inkább az oda vezető úton volt. Amikor Madridba érkeztem, a szituáció egyszerű volt. 12 éve még csak döntőbe se jutottak. Mindenki kicsit megszállott volt abban az irányban, hogy a bajnokok ligájában kell valami nagyot alkotnunk. Nem a bajnoksága fontos, hanem a BL. Ez az, amit megtapasztaltam már a Milánnál is. Nagyon fókuszáltunk erre, ez pedig remek motivációt adott. Ahogy visszaemlékszem, jól alakult a spanyol kupa döntője is, mivel a Barcelonát legyőztük, ez pedig a Bayern elleni elődöntő előtt még nagyobb magabiztosságot adott. Csodálatos csapatunk volt, nagy szurkolói támogatással, így győztünk. Ezután jött a döntő az Atletico ellen, amely mindig egy elképesztően nehéz párharc. Nagyon jó védekeznek, mindig agresszívak, és a meccset is remekül kezdték egy góllal. Nagyon komplikált feladat volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Azt mondtam a csapatnak, hogy látom rajtuk az idegességet, azt kértem, hogy nyugodjanak meg, és higgyenek a játékunkban, mert meg lesz az eredménye. Csináltunk pár cserét, és jobban működött a támadójáték ezután, majd pedig jött Ramos, aki minden meccsen vezére volt a csapatnak, és ezúttal is megmutatta a karakterét. Ha akarna, simán játszhatna a csatárt is. Minden képessége megvan erre. Azt éreztem ezután, hogy nem veszíthetjük el a döntőt, a hosszabbításban pedig még 3 gólt szereztünk, amivel nyertünk. Érdekes volt látnom Simeonét, akin azt éreztem, hogy tudja, veszíteni fog. Olyan volt, mintha saját magam látnám évekkel ezelőtt a kispadon. Egészen biztos voltam benne ezután, hogy mi győzünk.
6: A fináléről Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével is beszélgettem.
10: Mourinhónál ugye Sami Khedira és Xavi Alonso volt a védelem előtt játszó 2 játékos. Ekkor Xavi Alonso már nem volt ott, Modric játszott, aztán később állt be a Modric Kroos, de akkor már Casemiroval hármasba, tehát akkor már máshogy néztek ki. Akkor ők voltak ketten, és hát elől abszolút arra építettek, hogy ott sebességben egy Di Maria, egy Bale vagy egy Ronaldo azért tényleg olyan sebességet képviselt, amelyet valószínűleg a világ akkoriban egyetlen csapata sem. Más kérdés, hogy egy tömörülő a védekezést, ahol lehet lekettőző Atletico ellen, ez mennyit ért? Sokáig egyébként semmit, hiszen ott azért nem a sebességen múlik, hogyha két vastag láncba védekezik az ellenfél. Tegyük hozzá, hogy Diego Costa és David Villa játszott az Atletico-ba elől, de egyébként is az Atletico nagyon magas minőséget képviselt, hogy akkor Courtois volt a kapusa, aki aztán később a Reállal is nyert bőséggel ezt-azt, de Gabi Koke vagy Raúl García, tehát ott olyan emberek játszottak, akik ellen egyrészt nem van nagyon jó futballozni, másrészt nagyon jól tudnak futballozni. Ott minden négyzetcentér meg kell küzdeni. Hosszú távon nyilván ez a Ramos gól, az nyilván kellett egy kis szerencse is, mert olyan, ott már szerencse is kell, hogy valaki az utolsó másodpercekbe egyenlíteni tudjon, de az olyan gátakat szakított át a Reálnál, és nyilván annyira demoralizálta az Atlétikót, hogy már gyakorlatilag már nem az egyik füle a kupának, hanem már szinte mindkét füle a kupának a kezükbe volt, hogy ezek után szinte törvényszerű volt, hogy aztán a hosszabbításban a Reál maga javára fordítja ezt a meccset.
6: Én magam kevésbé hiszek ebben, de ugye a Real Madriddal kapcsolatban mindig van egy ilyen, hogy a kupa már alapból nekik jár.
10: Ezt ők mondják,
6: ezt ők mondják alapvetően, igen. Míg az Atletico-ra pedig azt szokták mondani, hogy az örök vesztese. Szerinted valaha megfordul? Vagy már ha nem is megfordul, de legalább mondjuk az Atleti egyszer tud-e BL-t nyerni?
10: Én úgy mondom, hogy a múlt gyönyörű, és a múltat nem lehet eléggé idézgetni, de önmagáért kell idézgetni, mert semmiféle következtetést a jelenre nézve ebből nem szabad levonni, hiszen már szó volt róla, a Real Madrid, amelynek jár a kupa 1966 és 98 között 32 évig egyetlen egyszer sem nyert Peket vagy Bajnokok Ligáját, sőt döntőben is talán csak egyszer volt. Ilyen UEFA kupákat nyertek a Videoton ellen, tehát ez volt a nemzetközi porondon a legnagyobb sikerük. Az Atletico meg meg azért a 2010-es évekre tudott végérvényesen kitörni a spanyol magas középcsapat kategóriából, mert azért most már kitört, de amikor 1974-ben először döntőt játszott, ugye ez a Bayern München, a nagy Bayern München, a Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller, Breitner féle Bayern München elleni, a Bayern München első Beck győzelme volt, akkor nyertek sorozatba hármat, és ugye ez a Beck BL történelem, vagy hát BL-ben ilyen már nincs, de a Beck történelem egyetlen megismételt döntője, ahol egyébként az Atlético legalább annyira fogta már a kupát, mint 2014-ben, mert ott is vezetett az Atlético, és ott is az utolsó másodpercekben egyenlített Schwarzenbeck, és aztán két nappal később megrendezték a megismételt meccset, az pedig simán 4-0-ra megnyerték a németek, úgyhogy ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag az Atlético összetört a tudattól, hogy megvan miénk a trófea, és aztán mégsem.
6: Most pedig következzen László Csaba, labdarúgó edző.
11: Ugye mindig mindenki a bajnokokra emlékszik, és mindenki a Real Madridról beszél, de lényegében akkor az Atlético tényleg magasságokat döngetett, és az, hogy kikaptak a döntőbe, de ez volt az első olyan döntő, amit egy városból származó csapat, ugye a Real Madrid, Atlético Madrid játszott. Lényegében a mérkőzésre én tökéletesen emlékszem, tényleg én nem vagyok se Atlético, se Real Madrid szurkoló, mind a két csapatnak a futballa nagyon tetszik, pláne az Atlético Madrid. Mindig azt mondtam, ez nem egy spanyol csapat, mert amit a Simeone ott felépített, az teljesen eltér klasszikus spanyol taktikától, futballtól. Tényleg ez egy egyedi, ami ma is működik, de attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a mérkőzésen is Ramos érkezett az utolsó pillanatokban, hogy jött ugye az egyenlítő gól, és utána a végeredményt azt hiszem mindenki ismeri, 4-1, és mindenki úgy kezeli ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez egy egyszerű mérkőzés volt, de abszolút nem volt egy egyszerű mérkőzés. És az az igazság, hogy mind a két csapat, ugye akkor még csoportkörök voltak és elindultak, én úgy éreztem, hogy az Atlético Madrid meg fogja ezt a döntőt nyerni, mert lényegében egy nehezebb csoportból is került tovább, hogyha Portóról meg a Zenitről beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy abban a korszakban is pláne a Zenit egyik meghatározó csapata volt az európai futballnak. A másik oldalon a Real Madridnak egy kicsit könnyebb volt, attól függetlenül, hogy a Juventus ott volt, de igazából nem volt nagyon erős ellenfele. Ami nagyon érdekes, hogy a döntőig az út az Atlétikónak nagyon nehéz volt. Ami a legérdekesebb, és szerintem ez a történelem könyvekbe is, vagyis a futball történelem könyvébe bekerült, hogy a Real Madrid három német csapatot kellett megharcolni. Ugye volt a Schalke, a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ami a legérdekesebb, és nagyon-nagyon is emlékszem, hogy a Schalke ellen a két mérkőzésen 9 gólt lőtt a Real Madrid, de akkor is ez az ág sokkal könnyebb volt, és sokkal könnyebbnek nézett ki, és ezért meg is voltam győződve, hogy ez egy olyan év, ahol végre az Atlético Madrid meg fogja nyerni a döntőt, de hát nem így jött, pláne a hosszabbításba, ugye hengerelt a Real Madrid, de úgy összességében azt kell mondjam, hogy ez egy szenzációs élmény volt szerintem, aki látta ezt a mérkőzést. Nem csak azért, mert két spanyol csapat találkozott, és egy városból, hanem összességében azok a játékosok, akik a pályán voltak. Hogyha most csak a Real Madridnak három csatárát, a Cristiano Ronaldo, Benzema és a Bale felsorolom, ugye a 4-3-3-at játszott a Benzema, ugye a Bale és a Ronaldo, hát nem kell senkinek bemutatni, akkor még a Iker Casillas volt a kapus, de nagyon érdekes, hogy ugye a Courtois volt az Atlético Madrid kapusa, és az Atlético Madrid se szegénykedett azért, mert ott játszott a Koke, a Diego Costa, David Villa, Filipe Luis, ugye a Brazil, egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat volt, hát lényegében szerintem ez volt az egyik legjobb Atlético Madrid, amit én ugye az utóbbi évtizedben láttam. Én nagyon sajnáltam, hogy akkor ezt a döntőt így elveszítették, de hát ilyen a futball. Azért azt kell mondjam, hogy Ancelotti megint egy jó csapatot rakott össze. Hát ezt tudjuk, hogy a Real Madridnak mindig is jó csapata volt, de ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt.
6: Nézzünk egy kicsit nagyobb történelmi áttekintést, és azért azt tudjuk mondani, hogyha ránézünk a 2010-es évek futballjára, és megnézzük, hogy mely csapatok nyertek bajnokok ligáját, akkor egy erős spanyol dominanciát látunk. Ugye a Barcelona nyert 2-t, és a Real Madrid nyert még 4-et, tehát 6 olyan év volt a 2010-es években, amikor spanyol csapat dominált és győzött végül. Ez is egy spanyol döntő volt, amiről beszélgetünk. A spanyol futballnak ez egy ilyen aranykora volt, ugye a világbajnokságok tekintetében 2010-ben Spanyolország világbajnok, előtte EB, és utána is EB győztes lett. Ez az évtized, mondhatjuk, hogy a spanyol futballról szólt?
11: Igen, mondhatjuk így, de azért legyünk őszinték. A németek se koptak meg, az angolok például. Én úgy érzem, hogy az angolokat nagyon sokan lebecsülik, ugye az angol Premier League, mondhatjuk azt, hogy Európa legjobb bajnoksága. Attól függetlenül a spanyol futball, ahogy te mondtad, a 2010-es években tényleg azt lehet mondani, hogy ott abszolút legyőzhetetlennek voltak. A spanyol futballnak az érdekessége, és mai napig is azon gondolkodom, hogy tudnak ennyire tényleg fönnmaradni, mert mindenkinek mi jut eszébe, a Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, aztán jön az Atlético Madrid. De lényegében, hogyha megnézzük akkor is, hogy például, és engem mindig érdekelt, hogy így a saját nevelésű játékosok, vagy hogy hány olyan játékos van, aki Spanyolországba született, akkor azt kell mondjam, hogy mind a két csapatban, pláne a Real Madridban, akkor abban az időben tényleg azt mondhatjuk, hogy a csapat fele mindig spanyol volt. Ez nagyon sokat segítette a válogatottat is. Így könnyű volt a szövetségi kapitányoknak, a mindenkori szövetségi kapitányok válogatottat felépíteni, és ugye ez a rövid passzos játék, és ezek a játékosok abszolút pláne a középpályán tényleg ennek a játék stílusnak a világklasszisai. A spanyolok indították el ezt a dolgot, ami most nagyon érdekes, amit mondom, nagyon sokat nem gondolnak rá. Nagyon sokáig az angol Premier League, a német Bundesliga felvásárló liga volt, habár most is vannak olyan játékosok, és megveszik az olyan játékosok, akik sztárok, de termelnek, vagyis rájöttek arra, hogy nekünk is termelni kell, és nekünk is kell egy kultúránk, identitásunk megmaradjon azért, hogy a válogatottunk is jobb legyen. Ez nagyon sokat, vagyis a spanyol futball nagyon sokat segített az európai futballon, az európai futball gondolkodáson, és megváltoztatta nagyon sok embernek a gondolkodás módját, hogy igenis több hangsúlyt kell fektetni a sajátunkra.
6: Ismételésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2014-es bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után hosszabbításban 4-1-re.

0: A bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 60. részében a 2014-2015-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Berlin Olympia Stadionban rendezték, és bármilyen meglepő is, ez volt az első és eddig az egyetlen olyan alkalom, hogy az 1936-os olimpiára épített létesítményben játszották az európai klubfutball legfontosabb összecsapását. Ami a résztvevőket illeti, a Barcelona 10 éven belül negyedszer jutott el ilyen sokáig, a Juventus pedig 2003 után tért vissza a döntőbe. Mielőtt felidéznénk a találkozó történéseit, vegyük át, hogy alakult a szezon. ...2014 nyarán 53 ország 77 csapata készülhetett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a 7. bajnoki címét megszerző Debrecen képviselt, amely a második selejtező körben csatlakozott be, és az északír Cliftonville ellen az idegenbeli 0-0 után a visszavágón Mihalics és Sidibe góljának köszönhetően 2-0-ra nyert és továbbjutott. A folytatásban a Báte Borisov érkezett, a nagyerdei stadionban Sidibe büntetőből volt eredményes, és Fehér Oroszországban is minden tökéletesen indult, Sidibe a 20. percben ismét 11-esből talált be. A két gólos előny és a játékképe is megnyugtató volt egészen a 38. percig, amikor Boadle megkapta a második sárgalapját, így a Loki megfogyatkozott. Ez fordulópont volt. Báta a 39. percben egyenlített, a 66-ban belőtte a második gólt, ám az idegenben szerzett találatok szabálya miatt ez is még a magyarok sikerét jelentette volna. A 94. percben a lefújás előtt nem sokkal, azonban jött a kegyelemdöfés, Krivec is beköszönt, így a mérkőzést 3-1-re, a párharcot 3-2-re nyerték a fehér oroszok. A Debrecen óriási lehetőséget szalasztott el, és búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A magyar bajnok nem jutott be a 32 csapatos csoportkörbe, onnan ketten a Juventus és a Barcelona egészen a döntőig meneteltek. Idézzük fel a berlini vezető utat. A katalánok az F csoportban kezdtek, ahol 5 győzelemmel és 1 vereséggel elsőjén zártak a PSG, az Ajax és az Apoel előtt. A 8-a döntőben a Manchester City jött, idegenben 2-1-es, hazai pályán 1-0-ás sikerrel zárult a 90 perc. A következő fordulóban a PSG ellen is 2-s győzelem mellett meg a továbbjutás, 3-1 és 2-0 lett a két eredmény. A legjobb négy között a Bayern München és egy régi jó ismerős következett, hiszen a bajorok edzője ekkoriban Pep Guardiola volt, aki korábban kétszer is BL trófáig vezette a katalánokat. Most nem tudott semmit kitalálni korábbi csapata ellen, a Barca 3-0-ra nyert a Camp Nou-ban, így a visszavágón a 3-2-es vereség is belefért. A párharc két hősének a duplázó Messit és az összesen 3 gólt jegyző Neymart lehet tartani, de a Suárezzel kiegészülő csatártrió ekkoriban legendásnak számított a labdarúgás kedvelőinél. A Barcelona ezzel 2011 után ismét döntőbe jutott. A Juventus az aljelű kvartetben kezdett, és csak az utolsó játéknapon biztosította be a továbbjutását. Államgyőzelemmel, egy döntetlennel és két verességgel második lett az Atletico Madrid mögött, az Olimpiákhoz és a Malmö előtt. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már nem hibáztak a torinóiak, a Dortmund ellen 5-1-es összesítéssel, a Monaco ellen 1-0-es eredménnyel jutottak tovább, a legjobb négy között a Real Madrid jött, Olaszországban 2-re nyertek a hazaiak, Madridban pedig 1-1-es döntetlen született. Ezzel 2010 után ismét bejutott egy olasz klub a sorozat döntőjébe. A finálét 2015. június 6-án rendezték Berlinben. Érdekesség, hogy 1971 óta ez volt az első olyan finálé, amelyet az év 6. hónapjában játszottak. A Barcelona 8. alkalommal léphetett pályára a trófáért, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott, 1992-ben, 2006-ban, 2009-ben és 2011-ben viszont győztesen hagyta el a pályát. Ami a Juventus illeti, ott negatívabb a mérleg, 1985-ben és 1996-ban sikerült nyerni, ám 1973-ban, 1983-ban, 1997-ben, 1998-ban és 2003-ban is vereség lett a vége. Ezúttal egy nagyon erős Barcelona állt ki az Olimpia Stadion gyepére, a kispadon Luis Enrique ült, a kezdőcsapatban pedig többek között Dani Alves, Piqué, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez és Neymar is helyet kapott. Mielőtt azonban elárulnánk az eredményt, idézzük fel, hogy a Népszabadság újságírója Hegy Iván hogy várta a találkozót.
1: Favorit a Barcelona, de vigyáznia kell a Juventusszal a Bajnokok Ligája ma esti döntőjében. Oroszlán király és zebra. Döntetlenre áll a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntőjének két szereplője, a Barcelona és a Juventus. Már annyiban, hogy eddig mindkettő 7-szer volt finalista az első számú európai klubtornán. Ám a győzelmi arány 4-2 a katalán együttes javára. Hiszik vagy sem, nem minden szól a Barcelona mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntője előtt. A katalán csapat és a Juventus eddigi európai kupatalálkozói alkalmával, ugyanis a torinói együttes vitte a prímet. 4 győzelem, valamint 2-2 döntetlen és vereség a figyelemre méltó mérlege. Az első két sikert még a Vásárvárosok kupája, az Európa Liga őse, 1970-71-es kiírásának második fordulójában aratta, 2-1-2-1, és hogy akkor még honfitársaink is mennyire benne voltak a nemzetközi körforgásban, arra jellemző a Salvadorét, Capellót, Allert, Causiót, Anastázit, Bettegát felvonultató zebrák, később találkoztak a Rapp, Hernádi, Maurer, Konrád, Kincses, Kocsis, Daka, Dunai doktor, Tóth József, Bérezesi, Máté, Rónai, Tüske összetételű Pécsi Dózsával, mint a Barcelonával. És a baranyai sporttelepen 22 ezer néző morgolódott, hogy az utóbb Torinóban 2-0 győztes olasz csapat 1-0 nyert. Így jutottunk idehaza a meccsek aljától a meccsek aljáig. De most nem provinciális pótfutballról, hanem a kontinentális gála műsorról van szó. Abban a tekintetben egálban van a két vetétárs, hogy mindkettő 7 döntőt vívott eddig az első számú európai klubtornán. Ám a Juventust olyan pech kísérte, akár a Benficát, amelyet 1963 óta kísért, korábbi magyar edzőjének, Gutmann Bélának az átka, csak 2-szer nyert és 5-ször vesztett. Legutóbb 12 éve volt finalista, akkor a manchesteri Old Trafford stadionban 0-0 után a 11-es párbajban maradt alul a Milánnal szemben. A Barcelona a Juve-nél és saját összesítését tekintve is jobban áll, hiszen 4-szer győzött és 3-szor távozott csalódottan. A legelső megdöntőjében 1961-ben vereséget szenvedett a Benfica ellenében. 2-3 Kubalával, valamint az egyaránt gólszerző Kocsissal és Sziborral, mindmáig utolsó BL finalista fellépése alkalmával, 2011-ben viszont 3-1-re felülmúlta a Manchester United-et. A múlt trófeái azonban csak kis előnyt jelentenek napjaink számaihoz, vagy a Suárezzel kiegészülő Messi-Neymar páros különleges klasszisából fakadó elsőbségéhez képest. Mert a Barcelona csapatának évi bevétele 484 millió euró, a Juventus 279 milliójával szemben. A katalán klub az utóbbi 5 esztendőben több mint 402, az olasz egylet csak 307 millió eurót költött játékos vásárlásra. A vöröskékek kezdő 11-ének értéke 248 millió, a fekete-fehéreké 120 millió. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Barcelona labdarúgók heti, figyelem, heti átlagfizetése 115 ezer euró, hogy a Leónak becézett egyúttal oroszlán királyként emlegetett Messi mindennel együtt 65 millió, Neymar 36,5 millió eurót kaszál évente, és hogy Luis Enrique Barca edző fizetése 3,5 millióval magasabb, mint a szerény 2 milliót kereső Juve tréner Massimiliano Allegrié. Ám nagyjából hasonló adatokat lehetett felsorolni az elődöntő előtt is, aztán mégsem a Real Madrid, hanem a Juventus ment tovább. Érthető, ha Berlinben már csak aranyáron lehet jegyhez jutni. Hivatalosan a 75 ezer belépő mindegyike elkelt. A legolcsóbb tikettek egyenként 70, az alsó és felső középkategóriájúak 160, illetve 280, a legdrágábbak 390 euróba kerültek. 70-ért már csak a mesében lehet zsugához jutni. Berlinben mára 1001 éjszaka.
0: A Barcelona végül nem sok kérdést hagyott. Rakitic már a 4. percben megszerezte a vezetést, és ugye Morata a 2. félidő elején egyenlített, 10 perccel később Suárez belőtte a Barcelona 2. golyát, a hajrában pedig Neymar állította be a 3-1-es végeredményt. A katalánok megérdemelten nyertek, végig irányították a találkozót. A sorozatban egyébként 3-an is 10 góllal zártak, Neymar és Messi mellett Cristiano Ronaldo jutott még el eddig a mérföldkőig. Most pedig hallgassuk meg a Népszabadság a tudósító Hegyi Iván írását.
2: Mindent besöpört a Barcelona. A bajnoki cím és a királykupa után a BL trófeát is elhódította. 3 a sztárom. Barcelona Juventus 3-1. Gólszerzők Rakitic a 4. percben, Suárez a 68. percben, Neymar a 97. percben és Morata az 56. percben. Mindent vitt az idén a Barcelona futballcsapata. A katalán együttes a spanyol bajnokság és a királykupa megnyerése után a bajnokok ligája trónjára is felült, miután a berlini döntőben 3-1-re legyőzte a Juventust. A Real Madrid közeli Marca szerkesztőinek nem volt könnyű dolgok, ám becsületükre legyen mondva, azt írták a címoldalra, a Barcelona Európa királya. Az itáliai La Gazzetta dello Sport így nyitott. A Juve megpróbálta, de a Barca nyert. Míg a barcelonai El Mundo Deportivo azt harsogta, az 5. és a tripla. Értsd, a katalánok 5-ször hódították el a bajnokok ligája trófeát, miután elnyerték a spanyol bajnoki címet és a királykupát is. Eféle mesterhármast eddig csak egyszer, 2009-ben, Pep Guardiola nagymester dirigálásával produkáltak, azaz Luis Enrique, aki hajdanán 207 bajnoki meccset játszott a vörös-kék együttesben, 157-et meg a Real Madridban, Első a felnőtt csapatnál töltött barcelonai évadában eljutott a maximumig. Noha a Berliner Morgenpost joggal nevezte labdaművészeknek a katalán klubjátékosait, az ilyen edzői csúcs teljesítmény még virtuózok felvonultatásával is egészen ritka. Az meg egyenesen páratlan a BL históriában, hogy egy évadban két labdarúgó is 10 gólt jegyezzen ugyanabból az együttesből. A Barszának, pontosabban két legragyogóbb klasszisának, az argentin embléma Messinek, valamint Neymarnak ez is sikerült. Amúgy pedig a brazil bűvész a harmadik barcelonai, aki legalább 9 gólig jutott, mert Messi előtt ilyesmit csak egy másik brazil, Rivaldo produkált. Az ezúttal is gólt szerző Neymar hallatlanul elérzékenyült a diadal után. A szipogástól akadozva beszélt. Nem tudok mit mondani. Láttam a barátaimat a lelátón, a fiamra gondoltam, a családomra. Aztán összeszedte magát és egybefüggően jelentette ki. Átéltem már sok csodálatos pillanatot a futballban, de ez a mostani a pályafutásom eddigi csúcspontja. A dél-amerikai csatártrió harmadik tagja, az eredményjelző táblára szintén feliratkozó Luis Suarez Neymaréhoz hasonlóan meghatottsággal említette. A feleségemnek, a gyermekemnek és a csapattársaimnak ajánlom ezt a csodás évadot. Azt meghisszük, hogy káprázatos. Elvégre minden nagy szám mellett külön rekord, hogy az összes díjmérkőzést tekintve a Messi Suarez Neymar 3-as nem kevesebb, mint 122 gólig jutott a Barca szuper szezonjában. A Juventus is a 122-es csapdájába esett, bár a vezetést a horvát Ivan Rakitic szerezte meg, és mindjárt élete legfontosabb góljának nevezte a csudafinom Neymar Iniesta kombináció végén elért üres kapus dugóját, mert hiába küzdött tiszteletet érdemlően, sőt a szünet utáni szakasz első félidőben a híres olasz taktikai hagyományokhoz méltón futballozva a lehetetlent nem valósíthatta meg, azaz a három királyokat nem kapcsolhatta ki elejétől a végéig. Kezdetben ez egyáltalán nem ment. Az első 20 percben a szépen megforgatott itáliai védők úgy érezhették magukat akár egy elszabadult dodgemben, de aztán a második félidő közepéig becsukott a vidám park. Illetve Neymar szinte végig fickándozott. Ennek megfelelően a nemzetközi sajtóban a legjobb osztályzatokat kapta Daniel Alvessel Piquével és a meccs emberének választott Iniesta-val együtt. Ám a Real Madridban felnőtt, így a Barcelona hálóját kettőzött örömmel megzörgető Morata egyenlítő gólja után akadt egy rövid szakasz, amelyben a Juventus dominált. Ezzel együtt a torinói csapat immár minden idők vesztese az első számú európai klubtornán, hiszen nincs más alakulat, amely 6 döntőben alul maradt volna. 8-ból csak 2-szer sikerült nyerni, az olaszoknak meg 7-ből 2-szer. Mármint akkor, amikor spanyol és itáliai finalista vívta a csúcstalálkozót a BEC, illetve BL-ben. A nagyöregek a 2006-ban a mostani vereség színhelyén, a berlini olimpiai stadionban a világbajnoki címet ünneplő Buffonnal, Barzaival, Pirlóval megtették, amit megtehettek, de a Barcelonának az extra klasszisokból származó előnyét csak átmenetileg tudták kiegyenlíteni. Egyebek közt talán azért is, mert a torinói gárda átlag életkora 30 év és 153 nap.
3: A Barcelona 2015-ben megnyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, és ezt a tettét azóta sem tudta megismételni. Ez nem igaz viszont a katalánok akkori vezetőedzőjére, Luis Enriquére, aki azóta már emelhette magasba a trófát, és ezt akár Budapesten is megteheti 2026. május 30-án.
4: 60. BL döntőben 2015-ben a Juventus már 6-szor szerzett ezüstérmet, de ezzel ez a pech szériája még nem ért véget, de a két évvel későbbi 2017-es finálé nem elsősorban ezért érdekes. No de majd erről a hírek után.
5: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
6: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
7: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!
5: A Nemzeti Sportrádió
8: rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
9: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Dzsuzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
9: Sporthírek.
10: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsuzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra. Ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2. Sorozatban 5., összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. Sípos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. A Tatabányának viszont nem sikerült a bravúr a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. Stollár Fanni és az amerikai Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok nyolcad döntőjében kikaptak az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanni kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Nem hozott változást Magyar Péter és Súlyog Tamás reggeli találkozója. A miniszterelnök ismét lemondásra szólította fel az államfőt, ő pedig megerősítette korábbi álláspontját, hogy nem mond le posztjáról. A találkozó után Magyar Péter azt mondta, Súlyog Tamás nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet, és felsorolt számos esetet, amikor az államfő nem szólalt meg, nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, nem állt ki a jogállam védelmében. Nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár további bővítését a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a debreceninek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe Mátra térségében, jelentette be közösségi oldalán a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid közölte, június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tachográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták és 740 000 forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett.
9: Közlekedés.
10: Baleset történt Budapesten a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében a 109-es és a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Szintén 3 kilométeren torlódik a forgalom az M7-esen, Letenye felé, Martonvásár és Kápolnásnék között, a 34-es kilométertől a 37-es kilométerig munkavégzés miatt. Az M4-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon Abony elkerülő szakaszán, a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamion miatt lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
10: Borult, esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd a spanyol királyi gárda ezt követően a csúcsra ért még 1966-ban, 1998-ban, 2000-ben, 2002-ben és 2014-ben. Vagyis a 2015-2016-os sorozatot 10-szeres győztesként várta. Hogy mire jutott akkor, arról Szabó Bence mesél, majd az egy évvel későbbi sorozatról Cserjés Bendegúz.
12: Két esztendő után ismét találkozott egymással a Bajnokok Ligája döntőjében a Real Madrid és az Atletico Madrid, Lisszabon után ezúttal Milánóban. Nézzük az elejéről. Magyarországot a Videóton képviselte a BL-ben. Az első körben nagy szenvedések árán, de tovább ment a Vidi, a Velszi, The New Saints ellen. Ezután következtetett a fehér orosz Bate Borisov, amely a végállomás volt a magyar bajnok számára. Nézzük a finálé két részvevőjét. A matracosokat 2014-hez képest természetesen ismét csak Diego Simeone irányította. A Real Madridot pedig a januárban Rafa Benitezt váltó Zinedine Zidane vezette a döntőbe. Az Atleti a csoportkörben a Benficát, a Galatasarayt és az Astanát utasította maga mögé. A Real a PSG-t, a Shakhtar Donyeckét és a Malmőt. Az egyenes kieséses szakaszban Simeone együttese a PSV-t, a címvédő Barcelonát és a Bayern Münchent is legyőzte, utóbbit idegenben szerzett több góllal. Ronaldóik a Rómát, a Wolfsburgot és a Manchester Cityt búcsúztatták. Következhetett a döntő, ahol két év után ismét a két spanyol fővárosi csapat került egymással szembe. A finálét 2016. május 28-án rendezték, ezúttal a milánói San Siróban 72 ezer néző előtt. Az egyik oldalon Ramos, Kroos, Modric, Ronaldo, a másikon Oblak, Godin, Torres és Griezmann. Ezen neveket ismerve nagy csatára lehetett számítani. A közmédia riportere a találkozó előtt a helyszínről így jelentkezett be.
13: Milánó egy napra spanyol várossá változott, a Real Madrid és az Atlético szurkoló is megérkeztek, 40 ezer madridi lepte el Milánót a Bajnokok Ligája döntőjére, amelyet olasz számítások szerint az egész világon 400 millióan fognak követni. A Real Madrid és az Atlético drukkerei két külön helyszínen gyülekeznek, és a jegy nélkül érkezők szintén utcai kivetítőkön követhetik a találkozót, mivel a stadionhoz és környékére senki más nem eresztenek be, csak azokat, akiknek jegyük van. A legolcsóbb jegy 70 euró volt, de van, aki 440 eurót is kiadott erre a mérkőzésre. A Bajnokok Ligája győztesének járó kupát a két milánói csapat volt játékosa, a Milán egykori sztárja Franco Baresi és az Intertől Javier Zanetti viszi a pályára, majd az olasz tenor Andrea Bocelli következik, a Bajnokok Ligája himnuszát ő énekli el.
12: Most pedig hallgassuk meg a találkozó spanyol nyelvű összefoglalóját.
14: Bien de estrategia en un lanzamiento entonces de Gareth Bale rematado por Casemiro. El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. ¡Gol! Del Real Madrid. cuando parecía que el balón se colaba, también estuvo maravilloso Black. Responde Juanfran, segundo palo para adentro. ¡Gol!

0: 99!
1: És egyben ez lett a mérkőzés vége is, mármint ami a rendes játékidőt és a hosszabbítást illeti. Ezután következhetett a 11-es párbaj, ahol a Real oldaláról Lucas Vázquez, Marcelo, Gareth Bale és Sergio Ramos is értékesítette a maga 11-esét. Az Atleti oldalán Griezmann, Gabi és Saul is belőtte. Viszont a következő 11-eshez Juanfran állt oda.
0: Le pega Juanfran, le llama Juanfran, al palo, al palo, al palo, al palo el lanzamiento de Juanfran. Allá va el 7, Cristiano quiere seguir haciendo historia. Se prepara, 3, 2, 1, Cristiano.

ezzel a góllal győzött át a Real Madrid. Juan Fran a portugál 11-ese előtt a jobboldali kapufát találta el. Zinedine Zidane 2002-ben játékosként, 2014-ben pályaedzőként ért a csúcsra, két évvel később pedig vezetőedzőként szerzett bajnokok ligája aranyérmet a Real Madrid.

0: Nagyon nehéz volt a hosszabbításban, sok játékos lába begyörcsölt, de megmutattuk, milyen futballisták vagyunk, és emellett egy igazi csapat. Tényleg nagyon nehéz leírni, mit érzett most, a srácok mindent kiadtak magukból. A szurkolóink elképesztőek voltak az egész út során, itt voltak végig velünk, ők is, és mi is megérdemeltük. Nagyon jó meccset játszottunk, és ahogy mondani szokták, ha a döntőbe jutunk, akkor nekünk azt meg kell nyernünk, és most újra felemelhetjük a trófeát. Érdekes egyébként, hogy nem izgultam a 11-es rúgás előtt, csak utána, ahogy én már belőttem. Egyébként mindenki jól rúgta, aminek nagyon örültem, most pedig ünnepelhetünk.
1: A fináléről a Nemzeti Sport újságírójával, Somogyi Zsolttal is beszélgettem, aki különleges körülmények között követte a találkozót.
2: Bizonyos nagy mérkőzésekre, akár évek, évtizedekkel később is úgy lehet visszaemlékezni, hogy megvannak azok a körülmények, ahol az emberek nézték a mérkőzést. Baráti körben az egyik nagyon kedves barátomnak 2014 májusában megszületett az első gyermeke, és az úgynevezett tejfakasztó buli. Az összejövetel közben szombati napon elkezdődött a Bajnokok Ligája döntője, amelyet a Real Madrid és az Atlético Madrid vívott akkor Lisszabonban. Ugyanez a barátom 2016 májusában megszületett a családban második gyermek, úgyhogy megint két éve később összejöttünk egy úgynevezett tejfakasztó összejövetelre, a baráti kör, családtagok is néhányan, és megint a Bajnokok Ligája döntőjére esett az időpont, a gyermek születésének az időpontja, és a Bajnokok Ligája döntőjében megint a Real Madrid és megint az Atlético Madrid vett részt, ugyanúgy, mint két évvel korábban. Úgyhogy erre jól emlékszem, hogy a baráti társaságban néztem ezt a mérkőzést, és újságírói szempontból számomra azért volt emlékezetes. Negyedik játékvezető, akinek a feladata a két kispad közötti terület ellenőrzése, mondjuk a kispadoknak az ellenőrzése, a cseretábla, hosszabbítást jelző tábla, illetve adott esetben, ami ott a közvetlen környezetében zajlik a pályán, esetleg a játékvezetőnek egyfajta segítség, de nem egy kulcsszerep. Mégis az UEFA úgy döntött, hogy noha ezt kevesen tudják, és nem tűnik olyan komoly feladatnak, én azt gondolom, így utólag, hogy nagyon komoly szakmai megtiszteltetés volt, hogy az UEFA Kassai Viktort kérte fel erre a szerepre, aki aztán a San Siro stadionban a két kispad között felügyelte az eseményeket. Azért mindenképpen érdekesség, és én azt gondolom, az én mértén szerint ez egy komoly szakmai elismerés volt.
1: Ugye említettél egy bizonyos 2014-es finálét is, most talán közelebb járt az Atletico BL történetében, hogy először nyerjen.
2: 2014-esnél szerintem közelebb járt, hiszen ott már letelt a rendes játékidő, amikor még az Atlético Madrid vezetett, és a hosszabbításban Sergio Ramos fejes góljával, akkor még ugye Thibaut Courtois az Atlético Madrid kapuját védte, de azt a fejest ő sem védhette, azzal egyenlített a Real, és így mentette a hosszabbításra a mérkőzés Lisszabonban, és aztán a hosszabbításban legyőzte az Atleticót. Valóban itt 11-esekkel dől csak el a mérkőzés, ebben a sorozatban is szerepet kapott az Atlético Madrid, a 70-es években is benn volt egyszer a döntőben, és ott is másodpercekre volt attól, hogy megnyerje a mérkőzést, akkor a Bayern München ellen, ugye az utolsó pillanatokban kapott góllal, akkor nem hosszabbítás volt, hanem újra játszották a döntőt, és azt már simán elvesztették. Szóval az Atlético Madrid nem volt sokszor a döntőben, ez igaz, de mindig nagyon közel, ha már ott volt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje, de soha nem sikerült. Itt ugye megint csak Ramos volt a bizonyos szempontból az Atlético veszte, vagy végzete, ugye 15. percben Ramos vezetés szerzette, és aztán utólag kiderült, hogy lesállás előzte meg a gólt, hiszen egy oldalról bejövő szabadrugásnál a labdába valaki belecsúszhatott, és addigra a lesvonal mögött helyezkedett, és beleért a labdába, és a mozgásával egyértelműen megzavarta oblak kapust, úgyhogy ott mindenképpen les miatt az Atleticónak járt volna a szabadrugás kifelé. Én úgy emlékszem, hogy a hosszabbításban azért a Realnak voltak nagyobb helyzetei, a Real volt közelebb a győzelemhez, de nem volt nagyon meglepő, azt gondolom, hogy végül gól nem született a hosszabbításban, úgyhogy jöhettek a 11-esek.
1: Most pedig következzen László Csaba, a labdarúgó edző.
3: Engem megmondom őszintén, meglepett, hogy megint ez a két csapat találkozott egymással akkor is, és azért cserélődtek a csapatok. Nekem személy szerint a legnagyobb meglepetés az volt, hogy ugye Angelottit elküldték, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidán ugye most kezdi igazából a szakmát, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidán nem fogja elérni a döntőt a Real Madriddal. Hát mi az, hogy nem érte el a döntőt, végül is megnyerte, ugye milyen gyors a futball, meg a játékosok is teljesen kicserélődtek, hogyha csak a a két kapus nézem, akkor ugye az Atlétikóban, akkor már az Oblak védett a kézről, azt tudjuk mondani, hogy az Atlétikónak egyik ikonikus alakja lett.

0: végül is ugye a Real Madrid akkor megszerezte a Keylor Navast, és ő volt a kapus, vagyis összességében, hogyha végignézzük a csapatot, akkor ugyancsak a csatásokban még mindig a Ronaldo, Benzema, Bale volt, de az Atlético abszolút nem gyengült, úgyhogy sok új játékos érkezett. Én meg vagyok győződve, hogy a Real Madrid sikere 2016-os bajnokligáj döntőjén az volt, hogy megérkezett egy olyan játékos is, aki lényegében nagyon meghatározó aki lett a Real Madridnak, az Toni Kroos volt. Én emlékszem, amikor Toni Kroos, ugye, ahogy elment a Bayern Münchentől, ugye a Bayern München azt mondta, és itt többek között Uli Hoeness, hogy Toni Kroos az a játékos, akit szívesen elenged, mert nem passzol Bayern München játékába. Toni Kroos tényleg rácáfolt a Bayern Münchenre, rácáfolt Uli Hoeness-re. Itt ezen a mérkőzésen persze sajnálatos volt az, hogy ugye egy 11-es maradt ki. Cristiano Ronaldo rúgta az utolsó 11-est, és ezzel ugye megint bajnokligája kupát elhódította a Real Madrid, és megint az Atlético Madrid előtt. Úgyhogy hát a történelem ismétlődött azzal, hogy a Real Madrid maradt Madridba a király.
1: Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a fináléról a Nemzeti Sport.
2: Mint egy tömeges Kempó bemutató, úgy indult a Bajnokok Ligája döntője. Elsősorban az Atlético Madrid játékosok hódoltak a harcművészetnek, de néhány perc elteltével a Real futballistái is felvették a kesztyűt. Vagy ha maradunk a hasonlatnál, megkötötték az öveket. Azután, ha már BL döntőben vannak, lassan a labdával is elkezdtek foglalkozni a játékosok. Karim Benzema például közelről tekert a kapura. Jan Oblak pedig remek mozdulattal védett. Bár ne tette volna. No nem azért, mert Real szurkolók vagyunk, csak ha bemegy a helyzet, akkor minden bizonnyal másképp alakulnak a 15. perc eseményei. Ekkor ugyanis már megszerezte a vezetést a királyi együttes. Elég vitatott találattal, ami nem tesz jót a labdarúgás megítélésének. Ramos gólját lesállás előzte meg. Mark Lettenberg játékvezető viszont megadta a találatot. 1-0. Ramos a 2014-es Bajnokok Ligája döntőben, épp az Atlético ellen nyert hosszabbításban a királyi együttes, is betalált. Raúl, Samuel Eto'o, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után ő az 5. játékos, aki 2 fináléban is eredményes volt. Viszont a gól a lehető legrosszabbat tette a mérkőzésnek. A Real visszaállt, az Atlético pedig nem tudott helyzeteket kialakítani az első félidőben. A szünetben aztán Diego Simeone vezetőedző rendesen feltüzelte a matracosokat. A második játékrészt hatalmas lendülettel kezdte az Atlético, Fernando Torres pedig okosan is. Leginkább rutinjának köszönhetően ügyesen belépett Pepe elé a 16-oson belül. A portugál védő pedig hátulról telibe rúgta a spanyol csatárt. 11-es. A büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni. Antoine Griezmann a szezonban korábban már kihagyott egy büntetőt a Real ellen, most a lécet lőtte telibe. A Realra a folytatásban rá sem lehetett ismerni. Zinedine Zidane együttese gyakorlatilag a saját tér felé védekezett, mintha csak ki akarta volna húzni egy gólos vezetéssel a mérkőzés végéig. Ebből baj lesz, mondta több Real szurkoló is. És igazuk lett. De hogy milyen a futball? Az Atlético akkor egyenlített, amikor a Real is elkezdett támadni. A 79. percben Juanfran a 16-os jobb oldalától kapásból középre passzolta a labdát, és a berobbanó Yannick Ferreira Carrasco bevetődve bombázott a léc alá. A rendes játékidő végén Ramos kiérdemelte az addigi meccsembere díjat. Az utolsó támadásnál ugyanis, ha nem rúgja fel sárgalapot érően Yannick Carrascót, akkor bizony 3-1-ben támadhatott volna az Atlético. Így viszont jöhetett a hosszabbítás. Annyira nem volt szép ez a döntő. A ráadásban a teljesen fáradt játékosok és a vádli görcsök játszották a főszerepet. Az viszont meglepő volt, hogy az utolsó 5 percben a Real be tudta szorítani az Atlétikót, s majdnem megszerezte a győztes találatot. De a majdnem, az nem. Az idegek harca, nevezzük 11-eseknek, döntött. Mindössze Juanfran hibázott, ez pedig az Atlético 3 éven belüli második elbukott döntőjét eredményezte. A Real Madrid 11-szer ült fel Európa trónjára.
1: Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2016-os labdarúgó bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után 11-esekkel.

A 2017-es Bajnokok Ligája döntőjében megvédte címét a Real Madrid. A Juventus 3 éven belül másodszor esett el a trófeától. Olasz csapat azóta nem volt a fináléban. Spanyol zenéhez spanyol béjjelgyőztes. 2017-ben adta ki Luis Fonsi és Daddy Yankee a Despacito slágert, abban az évben, amikor a Real Madrid ismét bezsebelte a BL trófeát, sorozatban másodszorra. Na de hogy jutottak el a döntőig a csapatok?

0: szó.
1: A 2015-ös 16-os idényben a Real Madrid szárnyalt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, viszont a spanyol bajnokságban a második helyen zárt egy ponttal a Barcelona mögött. Olaszországban akkoriban egyeduralkodó volt a Juventus. Massimiliano Allegrivel magabiztosan lett bajnok, 91 ponttal, 9-szel megelőzve azt a Napolit, amely akkor toronymagasan szállította az akkori gólkirályt, a 36 gólos Gonzalo Higuaint. A Juventus a 32. bajnoki címét szerezte, a BL-ben viszont már a 8. döntőben búcsúzott címvédőként. A 2016-os 17-es Bajnokok Ligája idényben 78 csapat indult és 3 selejtezőkört, valamint egy rájátszást játszottak a csoportkörös küzdelmekért a csapatok. Természetesen a nagyobbak, mint a Real Madrid és a Juventus rögtön a csoportkörben kezdtek. Az előző szakaszt csak azért érdemes megemlíteni, mert ott képviselte hazánkat a Ferencváros. Igaz, már az első párharcát elbukta az albán Partizani Tirana ellen 2-1-es döntetlen utáni 11-es párbajban. Visszatérve a két döntősre, előbb a Real Madridra. A spanyol csapat a Dortmund, Légia Varsó, Sporting 4-esbe került, és nagy meglepetésre a csoportot a Dortmund nyerte veretlenül 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. Veretlen volt egyébként a Real is, amely 3-3 győzelmet és 5 döntetlent zsebelt be. A folytatásban a Napoli ellen könnyen 2-3-1-es győzelemmel jutott tovább, a negyeddöntőben pedig őrült párharcot vívott a Bayern München ellen. Az első mérkőzést 2-1-re nyerte Ronaldo duplájával, a visszavágó pedig igazán emlékezetesre sikerült. Nekünk magyaroknak is, hiszen a játékvezető Kassai Viktor volt, aki döntéseivel nem lopta be magát a Bayern München szurkolók szívébe. A mérkőzés előtt Gareth Bale lesérült, így felbomlott a Real Madrid félelmetes duója. A három támadós felállást Zidane kénytelen volt leváltani a 4-4-2-re Ronaldóval és Benzemával elől. A Bayern München pedig az addigi legidősebb BL csapatot küldte pályára, a kezdők átlag életkora 30 év, 116 nap volt. Az első fél időben még nem született gól, a másodikban aztán az 52. percben Robbent buktatta Casemiro, a 11-est Lewandowski váltotta gólra. Aztán a 76. percben Casemiro beadását fejelte kapuba Ronaldo, ezzel már 1-1 lett az állás. Minden adott volt egy remek rangadó nagy hajrájához, főleg úgy, hogy ismét vezetést szerzett a Bayern Ramos öngóljával. Aztán jött az első igazán nagy mértékben azóta is vitatott játékvezetői döntés. Kassai kiállította Vidált egy második sárga lappal, annak ellenére, hogy szerelése egyértelműen labda volt. Aztán a hosszabbításban következett egy még ennél is nagyobb hiba. Cristiano Ronaldo méteres lesen kapott labdát, amiből gólt szerzett, és megadták. Aztán megszületett a Real Madrid harmadik gólja is, szintén lesről talált be Ronaldo, a negyediket pedig Asensio rúgta. 4-2-re nyert a Real Madrid, de ez a negyeddöntős mérkőzés azóta is az egyik legvitatottabb meccsek között van a BL történetében. Az elődöntőben a Real Madrid ismét kibabrált az Atletico Madriddal, amelyet egy évvel azelőtt a döntőben győzött le. A 2017-es párharc hőse Ronaldo volt, aki az első meccsen szerzett mesterhármasával biztosította be a döntőbe jutást, ahol a Juventusszal találkozott. Az olaszok a csoportkörben a Sevillát, a Lyont és a Dinamo Zágrábot kapták ellenfélnek, és első helyen jutottak tovább 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. A kieséses szakaszban először a Porto volt az ellenfél, 3 gólos előnnyel jutott tovább rajta, a negyed döntőben pedig egy 3-0-ra megnyert meccsel és egy gól nélküli döntetlennel ment át azon a Barcelonán, amely előtte minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen. Az elődöntőben meglepetésre bejutott a Monaco, amely viszont nem jelentett akadályt a Juventusnak. A torinói gárda előbb 2-0-ra győzött, majd a visszavágon 690 perc után kapott ismét gólt a BL-ben. De a bejutás a döntőbe így sem volt kérdés. Korábban említettem, hogy a Real Madridnál az előző idényben több edzőváltás is történt. 2015 nyarán a Real-al BL győztes Carlo Ancelottit leváltotta Florentino Perez elnök, aki azt válaszolta egy kérdésre, hogy nem tudja, mit csinált rosszul Ancelotti, de a Real Madridnál nagyon magasak az elvárások. Ancelotti utódja viszont ezeket nem tudta beváltani. Rafa Benitez csapata a harmadik helyen volt a bajnokságban, amikor Zinedine Zidane lépett a helyére, aki előtte Carlo Ancelotti segédedzője, majd a Castilla vezetőedzője volt. Amikor átvette a csapatot, nem voltak jók a kilátások a klubnál, de ő egy csapásra megváltoztatta a helyzetet. Nem vezetett be nagy változásokat, csupán a munkamorál változott és a játékos és edző közötti kapcsolat. Mélyen tisztelték őt Ronaldóék. Kialakította a bizalmat, ami oda-vissza működött, a taktikáját pedig szigor helyett a bizalomra építette és a játékosok tehetségére. Marcelo úgy nyilatkozott róla, hogy pontosan átérezte, milyen nyomás van a játékosokon. Nem beszélt sokat, de mindig tudta, mit kell mondani. Zidane már az első idényében nagy sikert ért el a csapatával, bár a bajnoki cím épp hogy nem lett meg, a BL győzelem sikerült és a jól bevált recepten nem változtatott. Ennek volt köszönhető, hogy minimális keretbeli és taktikai változással jutott be 2017-ben is a döntőbe. A Juventus ebben az időszakban Európa legjobbjai között volt. Az olasz bajnokságban nem volt kérdés a meghatározó szerepe, az európai porondon pedig döntőzött 2015-ben, de akkor a Barcelona legyőzte. A csapat vezető edzője ekkor Massimiliano Allegri volt, aki 2014-ben került a klub kötelékébe, és az olasz szövetségi kapitánnyá váló Antonio Contét váltotta. A Barcelona elleni BL döntős vereség után Allegri kísérletezni kezdett, aztán hamar megtalálta a taktikát, amivel még sikeresebb tudott lenni a Juventus. A 3-5-2-es felállás nem volt akkoriban népszerű, de Allegri felismerte, hogy kiválóan tudja együtt szerepeltetni a híres védőtriót, Chiellinit, Bonuccit és Barzagit. A két szélső általában védekező típusú játékos volt, akik a kontráknál voltak erősek, középen pedig szintén részt vettek a védekezésben és támadásban is a box-to-box középpályások. A Juventus fiatal tehetsége Paulo Dybala pedig kellő szabadságot kapott, és remek előkészítő munkát végzett az előtt álló csatároknak. 2017-re szinte tökélyre fejlesztette az új technikát Allegri. Sokat fejlődött a játékos állomány is, néhány kiöregedő, Pirlo, Tevez, Evra és a klub akkor legértékesebb játékosa Paul Pogba is eligazolt. Helyükre tehetséges és később meghatározó játékosok érkeztek. Elég csak Dybala, Alexandro, Mandzukic, Cuadrado, Khedira, Higuain, Benatia, Dani Alves és Pjanic nevét említeni. Ha már az átigazolásoknál tartunk, érdekesség, hogy 2015-ben Mbaye Diagne is a Juventusnál futballozott, akit a nyáron az Újpest szerzett meg. Hát még ha az Újpest nem is, de a Juventus ott volt a 2017-es BL döntőben, ahol a Real Madrid ellen játszott a Cardiffi Millennium stadionban 65 ezer néző előtt. A Juventus kezdőcsapata. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Alexandro, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic. A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo. A Juventus 3-5-2-es felállásban lépett pályára, a Real Madrid pedig 4-3-3-asban. A döntő előtt kérdéses volt, hogy vajon Gerard Bale a Real Madridnál kezdő lesz-e, aki éppen a döntőre épült fel a sérüléséből. Így helyette Isco kezdett. A másik érdekesség, hogy James Rodriguez még a cserepadra sem fért oda. Most pedig a nemzeti sportírása következik a mérkőzésről.
0: A várakozásokkal némileg ellentétben a Juventus kezdte nagyobb elánnal a meccset. Az első 10 percben előbb Gonzalo Higuain fejjel és távoli lövéssel veszélyeztetett. Majd Miralem Pjanic 18 méterről leadott életerős átlövését Keylor Navas óriási vetődése kitolta a jobb alsó sarok elől. Luka Modric sokáig takarta is a kilátást a kapus előtt, így igazi bravúr volt a kosztarikai játékos hárítása. A 20. percben azonban jött a hideg zuhany az olaszoknak, hiszen a jó kezdés után Cristiano Ronaldo megszerezte a vezetést a Real Madridnak. A lilamezes madridiak saját 16-osuk előtt szereztek labdát, majd a remekül megkomponált kontra végén Daniel Carvajal passza után a portugál sztár 15 méterről jobbal a jobb alsó sarokba belsőzte. 0-1.
1: Ez a gól a Real Madrid történetének 500. BL találata volt, idáig egyetlen csapat sem jutott még.
0: Annak ellenére, hogy a spanyolok első helyzetükből betaláltak, a Juventus nem esett össze, sőt, 7 perccel Ronaldo találat után érkezett a válasz, méghozzá egy csodagól formájában. Egy a 16-oson belülre ívelt labdát Alexandro kapásból középre emelt, ezt Higuain mellel átvette, majd Mario Mandzukichoz továbbított, aki a kapunak háttal egyet igazított a labdán, majd ollózva a léc alá küldte. A 61. percben ismét vezetés szerzett a Real. Karim Benzema kevergetett a bal oldalon, Kroos lövését röviden rúgták el az olaszok, így Casemiro próbálkozhatott, közel 30 méterről eleresztett bombája pedig olyan szerencsésen, vagy az olaszok szemszögéből szerencsétlenül pattant meg Sami Khedirán, hogy a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 1-2. Három percre rá pedig jött az újabb madridi csapás. Modric elment a jobb oldalon, estében az alapfonalról középre küldte a labdát, és a legjobb ütemben érkező Cristiano Ronaldo az ötösön belülről a hosszúba továbbított. 1-3, mintaszerű kivitelezés volt.
1: Ezzel a portugál Alfredo Di Stefano és Puskás Ferenc után a harmadik játékos, aki legalább 4 gólt szerzett a BEC per BL döntői során. És még egy kis statisztika. Cristiano Ronaldo pályafutása 600. gólját szerezte a klubjaiban és a portugál válogatottban lejátszott tétmérkőzésein pályára lépve.
0: A két gyors góllal a Real nagyon közel lépett a történelmi címvédéshez, főleg, hogy a csereként beálló Juan Cuadrado nagyjából 15 perc alatt 2 sárgalapot is begyűjtött, így a 84. percben a kiállítás sorsára jutott.
1: Jens Lehmann és Didier Drogba után a kolumbiai a harmadik labdarúgó, akit kiállítottak Bajnokok Ligája döntőben, egyben ő az első cserejátékos, aki piros lapot kapott BL fináléban.
0: Sőt, a rendes játékidő utolsó percében Ronaldo sorfalról lepattanó szabadrúgása után Marcelo verte meg 1-1-ben az emberét a bal oldalon, majd lapos beadásával a 8 perccel korábban beszálló Marco Asensio okosan a kapuba helyezett, megadva a kegyelem döfést a Juventusnak és Buffonnak is. 1-4.
1: A 21 éves Asensionál fiatalabb labdarúgó korábban nem szerzett gólt BEC BL döntőben a Real Madrid színeiben.
0: A ráadásra már nem maradtak izgalmak. A Real Madrid 4-1-re legyőzte a Juventust és megvédte címét. Nem mellesleg összesítésben már 12. alkalommal hódította el a BEC per BL trófeát.
1: És akkor néhány szó a mérkőzés egyéb részleteiről és a taktikákról. A döntőt a Juventus kezdte jobban, ez leginkább azért volt, mert az olaszok erőteljesen hagyatkoztak a szélsőkre, főleg Alexandro dinamikus felfutásai voltak veszélyesek bal oldalon, a Real Madrid pedig folyamatosan letámadta a torinóiakat, viszont a labdás játéknál óvatosabb volt. Kroos és Marcelo túl mélyen védekeztek, Isco pedig, aki inkább középpályán játszott korábban, jobb szélsőként nem igazán találta a helyét, gyakran visszább lépett, ezek miatt Ronaldónak és Benzemának is vissza kellett lépnie, hogy összekössék a játékot. A második félidőre Zidane kiküszöbölte ezeket a hibákat. Marcelo és Kroos feljebb lépett és közelebb játszott egymáshoz, ezzel blokkolva Dani Alves letámadását és széthúzva a Juventus védelmét. Az olaszok magas letámadása pedig fokozatosan kezdett a visszájára elsülni, a Real kihasználta a Higuain és Dybala által üresen hagyott területeket. Még egyszer, a 2017-es BL döntő végeredménye 4-1 lett a Real Madrid javára a Juventus ellen. A királyi gárda ezzel 4 éven belül 3-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, Zidane pedig 2. BL trófáját nyerte a klubbal. Mindeközben a Juventus a 7. BL döntőjét bukta el, és máig az utolsó olasz csapat, amely idáig eljutott a rangos kupasorozatban. A döntőre így emlékszik vissza a Real Madrid akkori vezetőedzője Zinedine Zidane. Az ő gondolataival zárjuk sorozatunk mai részét, hiszen a következő részben is fontos szereplő lesz, amely a 2018-as BL döntőt dolgozza fel.
2: A pályafutásom legszebb pillanata a világbajnokság után a 2. Bajnokok Ligája győzelmünk a Juventus ellen. Az, ahogy a 2. féldőben játszottunk, igazán szemedgyönyörködtető volt. Visszanéztem 4-5, talán 6 alkalommal. És mindig azt mondom, na, ez futball. Tökéletes.
3: 2017-ben a Bajnokok Ligája 1992 óta íródó történetében először történt címvédés, és úgy tűnt, a Reált nem lehet lefékezni ebben a sorozatban. Hamarosan erről is szó lesz.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A labdarúgó BEC BL örök rekordbajnoka a Real Madrid nem csak azzal írt történelmet, hogy az 1955-56-ban induló sorozat első 5 szezonját megnyerte, hanem azzal is, hogy az 1992-ben startoló Bajnokok Ligája érában először tudott címet védeni, ugyanis 2016 után 2017-ben is nyerni tudott. És a következő sorozatnak már a triplázás vágyával indult neki. Cserj és Bendegúz összeállítása következik előbb a 2017-18-as szezonról, majd a 2018-19-esről.
1: Harmadszor védte meg címét a Real Madrid, óriási kapushibák árán kapott ki a Liverpool. Ilyen volt a 2018-as Bajnokok Ligája döntő. 2018-ban spanyol slágerek tömkelege került a slágerlisták élére, a futballvilág élére pedig egy spanyol csapat, a Real Madrid. Egymás után 3-ra is. Sorozatunk előző részében részletesen bemutattuk, hogy miként kezdődött meg az új éra Zinedine Zidane vezetésével. Ennek köszönhetően a csapat 2017-ben BL győztes lett a Juventus ellen, megnyerte a spanyol bajnokságot 3 pont előnnyel, és világklasszis játékosuk Cristiano Ronaldo még mindig fantasztikus időszakát élte, hiszen a bajnokságban és a BL-ben is gólkirály volt, és 2017-ben ő is hódította el az aranylabdát. A másik döntős Liverpool ekkor még nem teljesen az a csapat volt, amelyet hosszú idők során megismertünk a Jürgen Klopp érából. A klub a 2016-17-es idényben a 4. helyen zárt a Premier League-ben, így az angol csapatnak a nemzetközi porondon rájátszást kellett játszania a csoportkörért. A 2017-18-as BL idényben Magyarországot a Honvéd képviselte, amely Marco Rossi irányításával lett bajnok. A nemzetközi szereplés viszont nem volt hosszú életű, a Honvéd 2-1-es aztán 3-2-es vereséggel kiesett az izraeli Hapoel Be'er Sheva ellen. Visszatérve a BL döntős csapatokra, a Liverpool a csoportkörbe jutásért a Hoffenheim ellen vívott párharcot, és először 2-1-re, aztán 4-2-re nyert. A csoportkörös sorsolásnál a Real Madridot az első kalapból sorsolták, ez nem meglepő, hiszen egy akkor egymás után kétszeres címvédőről beszélünk. Az már érdekesebb, hogy a Liverpool a 3. kalapba került, ez azt jelenti, hogy papíron a csoportban 2 erősebb ellenfele volt. Ám a történet egészen máshogy alakult. De előbb a Real Madrid meneteléséről. A királyi gárda ellenfele a Tottenham, a Dortmund és az Apoel volt a csoportkörben, és 13 ponttal a 2. helyen végzett 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel. Érdekesség, hogy ebben a csoportban szerepelt az Apoel is, ahol Sallai Roland a magyar válogatott meghatározó játékosa ekkor mutatkozott be a bajnokok ligájában a Tottenham ellen. Bár csapata 1 győzelmet sem aratott, de Sallai mindegyik mérkőzésen pályán volt, és elmondhatja magáról, hogy 20 évesen játszott a Real Madrid, a Tottenham és a Dortmund ellen is. A Real Madrid a csoportkör után a PSG ellen játszott, és maga biztosan ejtette ki a franciákat. Ebben a párharcban Cristiano Ronaldo a 100. gólját szerezte Real Madrid mezben. A negyed döntőben pedig megismétlődött a 2017-es döntő, az ellenfél a Juventus volt, és őrült párharcot hozott. Az első mérkőzést a Real Madrid magabiztosan 3-0-ra nyerte, Zidane továbbra is remekül ismerte Allegri taktikájának ellenszerét, és ne felejtjük azt sem, hogy ezen a mérkőzésen lőtt Ronaldo minden idők egyik legszebb gólját. Carvajal beadása után Ronaldo magasra felugrott, és 12 méterről a kapuba ollózott. Vasquez beat away by Buffon. And then Ronaldo! A visszavágó egészen drámai volt. A Real talán elbízta magát, hiszen Mandzukic már 76 másodperc után vezetést szerzett a Juvénak. 3-0 volt az állás az olaszoknak, ám a hajrában észbe kapott a Real Madrid, és a hosszabbításban Benatia szabálytalansága után a 93. percben büntetőt lőhetett Ronaldo, ráadásul a heves reklamálása miatt Gianluigi Buffont kiállították. A csodás visszatérése a Juventusnak tehát nem sikerült. Ronaldo a 93. percben belőtte a Realt az elődöntőbe. Megint csak egy emlékezetes párharc következett, amely fájó emlékeket hordozott a Bayern szurkolókban 2017 óta. És megint nem sikerült a visszavágás. A Bayern München-Real Madrid párharc során a spanyolok először 2-1-re győztek, majd a 2-2-es döntetlennel a Real Madrid jutott a döntőbe. A Liverpoolról már volt szó, hogy a csoportkörbe kerülés az először kiejtette a Hoffenheimet. A kvartettben a Sevilla, a Spartak Moszkva és a Maribor volt az ellenfele, és veretlenül 3 győzelemmel és 3 döntetlennel jutott tovább. A 8. döntőben gólparádét tartott, 5-0-ra győzte le a Portót, simán tovább jutott. A főszereplő Sadio Mané volt, aki mesterhármast szerzett. A 4. döntőben már jött a nagyobb falat, de ez sem okozott problémát a Liverpoolnak. Az ikonikussá váló Jürgen Klopp Pep Guardiola, azaz Liverpool-Manchester City összecsapások hosszú történetében ez egy nagy liverpooli siker. Az Anfielden 3-0-ra győzött, a visszavágón pedig 2-1-re. Az elődöntőben a Liverpool kapta a meglepetés csapatot, a Rómát, és óriási párharcot vívtak egymással a felek. Az első mérkőzésen úgy tűnt, a Liverpool megcsinálja ugyanazt, mint a Porto ellen, hiszen 5-0-ra vezetett 70 perc után. Csak hogy Szella lecserélése után a Róma feltámadt, és előbb Dzeko, majd Perotti szépített. Az olasz fővárosban szintén nagy volt a harc. A vezetést a Liverpool szerezte meg, elúszni látszottak a római álmok. Negyed óra után viszont jött az egyenlítés, de aztán ismét az angolok szereztek vezetést. A Róma aztán másodszor is egyenlített, aztán 86. percben fordítottak az olaszok, a hosszabbításban is sikerült betalálniuk. Több góra viszont nem maradt idő. A végeredmény 4-2 lett a Rómának, de így is lemaradt 1 góllal a továbbjutásról. A párharc során 13 gól született. Ilyen gólgazdag elődöntős párharc még sosem volt előtte, és utána sem a BL történetében. Ilyen előjelek után minden adott volt egy remek fináléhoz. A Real Madrid nehéz úton óriási bravúrokat végrehajtva, más favoritokat, a Bayern München és a Juventus búcsúztatva jutott el a végső harcig, a Liverpool pedig sok gólos mérkőzésekkel, közönség szórakoztató játékkal került a döntőbe. Mielőtt rátérünk, még pár szó a két csapat akkori helyzetéről. A Real Madridnál már volt szó a 2016-os és 17-es BL döntő kapcsán is, úgyhogy most csak röviden. A 2015-ös 16-os idényben Ancelotti búcsúzott, Rafa Benitezt hamar menesztették, őt váltott a Zinedine Zidane, aki korábban csak a Castillánál és másodedzőként szerzett tapasztalatot. Nem hozott nagy taktikai és egyéb változtatásokat, csak a munkamorált és az edző és játékos közötti kapcsolatot javította. Szigor helyett a játékosok felé irányuló bizalom mellett tette le a voksát, azaz hagyta, hogy a futballistái szabadon használják ki játéktudásokat és tehetségüket. Megnyerte a 2016-os és 2017-es BL-t is, és képes volt teljes mértékben egyben tartani a csapatot. A keret szinte mozdíthatatlan volt. Nem véletlen, hogy a 2017-es nyári átigazolási időszakban csak két játékost szerzett, az akkor 19 éves tehetséget, Theo Hernandezt és a kiegészítő szerepet kapó Dani Ceballost. Távozó sem akadt igazán, mindössze Álvaro Morata, Danilo és a kiváló, de Zidánnál sokszor mellőzött James Rodriguez hagyta el a csapatot. Zidán tehát nem változtatott a jobb bevált receptem. A Liverpoolnál már más a helyzet. A 2015-ös 16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a hatodik lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél két bajnoki címet, egy német kupagyőzelmet és egy BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philippe Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolet mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához két fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat. A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxley Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az egy-az-egy elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lephette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Kloppéra első nagy sikere egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban. Most ennek a krónikája következik. A 2018-as Bajnokok Ligája döntőt az ukrán fővárosban, a kijevi Olimpiai Stadionban rendezték május 26-án. Az akkor csúcson lévő Real Madrid a csúcsra igyekvő Liverpool ellen játszott. A mérkőzés előtt két héttel Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője elárulta, hogyan várja a BL döntőt.
2: Ők az esélyesek mindent tudnak. Olyan forgatókönyvet írnak, amilyet csak akarnak. Mert az elmúlt 5 évben 4-szer tapasztalták meg, milyen a BL döntő. Az elmúlt időszakban 3 domináns, meghatározó klub volt, és mi most az egyikükkel nézünk szembe. Nincs ezzel problémám, és nem érzem magam alárendelt szerepben. A Liverpool 2005-ben sem volt a favorit, és ezt még azelőtt mondták, mielőtt 3-0-ra vesztésre állt a döntőben. Őszintén tetszik, amerre haladunk. Jó helyzetben vagyunk, és remek időszakot élünk. A Real Madrid most a legmagasabb polcon van, és készül a sorozatban 3. győzelmére a Bajnokok Ligájában. De mi vagyunk a Liverpool, ezt sosem szabad elfelejteni.
1: A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Rafael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ez pontosan ugyanaz a Real Madrid kezdő, mint a 2017-es PL döntőben volt. A Liverpool kezdője: Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Giorgino Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. A mérkőzésről a Nemzeti Sport tudósításából következik pár részlet.
0: A Real Madrid sorozatban harmadszor nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, a Beket is beleszámolva 13. alkalommal ért a csúcsra, mivel a döntőben 3-1-re legyőzte a Liverpoolt. Hiába birtokolta lényegesen többet a labdát a Real Madrid, a Liverpool vezette a veszélyesebb támadásokat. Az első negyed óra végén a komplett védelemnek blokkolnia kellett az angolok tűzi játékánál. Cristiano Ronaldo kapott nem találó ellencsapás után Alexander Arnold lövését hárította Navas. Majd jött a dráma, Sergio Ramos és Salah akadt össze, a válsérülés szenvedő támadót a 30. percben le kellett cserélni.
5: És nagyon-nagyon nagy a baj. Salah szinte a könnyeivel küszködik. Salah nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja folytatni a játékot.
0: A játékrész hajgrája aztán a királyi gárdáról szólt. Előbb Benzema talált be Lesről, sőt, már Ronaldo is lesen kapta a labdát, majd a beálló Nacho kapás lövése kötött ki az oldalhálóban. Aztán a francia támadó távoli lökete került el kevéssel a jobb alsót, így gól nélkül fordulhattak a felek. Aztán az 51. percben ritkán látható nagy kapusiba után már valóban előnybe került a címvédő. Karius megpróbálta kidobni a labdát, de pont a belelépő Benzemát találta el, akiről a jobb alsóba pattogott a labda.
5: Kroos. Benzema indul, Kariusé a labda. Hát mi ez? Egy BL döntőn! Benzema a gólszerző!
1: A gólt megelőzően nem sokkal a 48. percben Sergio Ramos összeütközött Virgil van Dijkkal, és a spanyol védő az esés közben Loris Kariust is lekönyökölte, aki ekkor agyrázkódást szenvedett. A későbbi vizsgálatok egyértelműen és objektíven bizonyítják, hogy Karius későbbi játékára hatással lehetett az ütközés, hiszen térlátásának egy részét elveszítette. Emiatt történhetett, hogy látóterén kívül esett Benzema, amikor belegurította a labdát. A támadónak egyébként az volt az 56. BL gólja, ezzel beérte az örök ranglistán Ruud van Nistelrooyt. A döntőben a második gólt viszont a Liverpool szerezte. Egyenlített.
5: Milner. Lovren irányába. Lovren fejjel. Egyenlít Mané. Nem volt les. 1-1.
1: Ezzel a BL történetében ekkor fordult elő először, hogy egy csapat három játékosa is eljutott 10 gólig. Salah és Firmino után Mané is elérte a lélektani határt, de aztán nem a Liverpooliak szereztek előnyt a mérkőzésen, hanem a Real Madrid. Ismét.
5: Casemiro. Marcelót választja. Marcelo jobbal középre. Milyen gól! Gareth Bale! Atya úristen! Két perce állt be, és a BL döntők történetének egyik legszebb gólját szerzi.
1: A Velszi 122 másodperccel a beállása után volt eredményes, ennél gyorsabb csak Lars Ricken volt 1997-ben a Dortmund játékosa. A 70. percben állt be, a 71. pedig bevette a Juventus kapuját. Bale gólja egy óriási ollózásból született, a BL döntők történetének egyik legikonikusabb találata. És az utólagos reakciók se voltak semmik. Elterjedt mém lett Zinedine Zidane acki fejezése, aki a gólt látván nem ordított, mint a többiek, hanem kimérten, de lenyűgözve a fejéhez kapott, majd meglengette kezét.
0: A 82. percben pedig Benzema óriási lövését Karius védte, így nyílt maradt még a végjáték. Hogy aztán pillanatokkal később a német kapus újra a pokol bugyaraiban merüljön el. Bale szánta el magát távoli lövésre, az erősnek erős, de nem túl helyezett kissé kacsánzó labdát a védeni akaró Karius a saját kapujába ejtette.
5: Gól! Hát ilyen nincsen, tényleg! Gareth Bale!
1: Talán nem kell mondanom, de a második potyogól utáni reakciók is mémmé váltak később. A Liverpoolban ezen a ponton tört össze a fordítás reménye, eldőlt a mérkőzés. A rendes játékidő leteltével 3 perc volt a hosszabbítás, a lefújás pillanata csak úgy rendhagyó lett, mint a teljes mérkőzés.
5: Kroos indít, Ronaldo! Befut valaki a pályára, Ronaldo 16-oson belül jár, leteperik a rendezőket, ilyet is ritkán látni BL döntőn. hogy gólhelyzetben egy játékos, és két rendező, meg egy berohanó szurkoló ott van, és zárja a rövid sarkot.
1: Zinedine Zidane a döntő után exkluzív interjút adott az UEFA oldalának.
6: A meccstervünk más volt, mint eddig. Nem gyémánt alakzatban játszottunk, mint Cardiffban. Iszkót most arra kértem, hogy legyen középpályás, így két támadóvá játszottunk. Az is más volt, hogy a Marcelónak több teret engedtünk a támadásoknál. Sok szabadsága volt elől, és Ramos remekül fedezte őt. Kroos és Modric feladata az volt, hogy nyomást helyezzenek az ellenfélre, és zárják le a területeket, míg Casemiro folyamatosan egyensúlyt adott, és fedezte a két letámadó középpályást. Kulcs szerepe volt. A Liverpool egy kontrákra építő csapat, sokszor letámadott, és nagyon gyorsan vitték át a labdát a támadó hármasukhoz. Ráadásul egy olyan csapat, amely soha nem adja fel.
1: A Liverpool bizony soha nem adta fel. Jürgen Klopp taktikája még inkább beérett a klubnál, kialakult az a csapat, amelyre a német szakembernek szüksége volt a további fejlődéshez. A Real Madrid pedig ekkor 2018-ban ért a csúcsra. A Zidane hatás még mindig erős volt, de kicsit megfáradt, ráadásul a csapat legendája, a valaha volt egyik legjobb játékos Cristiano Ronaldo átigazolt a Juventushoz.

0: Hangolos finálé, sorozatban másodszor döntős a Liverpool, a Tottenham először jutott el a végső BL mérkőzésig. Ilyen volt a Bajnokok Ligájának 2019-es fináléja. Lil Nas X és Billy Ray Cyrus közösét 2019-ben adták ki. A zene témája és a videoklip igyekezett egy vadnyugati western stílust hozni. Hát még ha a 2019-es BL döntőt nem is arra fele, de tőlünk jócskán nyugatra lévő városban, Madridban játszották. A mérkőzésen két angol csapat lépett pályára. Az azt megelőző idényben a Premier League-ben a Liverpool 97 ponttal a második lett, a Tottenham pedig a negyedik helyen zárt, így mindketten a csoportkörben kezdhettek a BL-ben. Ebben a kiírásban magyar csapat ismét nem jutott el eddig a szakaszig, pedig a Molvidi kifejezetten közel került hozzá. A bajnok az első selejtező körben csatlakozott a küzdelmekhez, és 3-2-es összesítésben legyőzte a luxemburgi Dudelange együttesét, majd a következő körben a bolgár Ludogorecet is sikerült kiejteni. Aztán igazi nagy falat következett a fehérváriak előtt, de a több idegenben lőtt gólnak köszönhetően a svéd Malmöt is búcsúztatta. Így következett a rájátszás, ahol az AEK Athén volt az ellenfél. Az első meccsen 2-1-re nyertek a görögök, a visszavágó pedig 1-1 lett, a Molvidi kiesett. A két döntős csapat útja. A Liverpool ellenfele a csoportkörben a PSG, a Napoli és a Trevenaz Vezda volt, és az angol együttes alaposan megszenvedett. Második lett 9 ponttal, csak hogy pont ugyanennyi volt a Napolinak. Az egymás elleni mérkőzések úgy alakultak, hogy egyszer az egyik csapat nyert 1-0, majd a másik, szintén 1-0. Így az egymás elleni eredmény nem lehetett mérvadó, ahogy a gólkülönbség sem, mindkettő plusz 2-n állt. Végül a szerzett gólok száma döntött, a Liverpool 9-et lőtt a csoportkör során, a Napoli 7-et, így jutott tovább az angol együttes a második helyen. A kieséses szakaszban a Bayern München volt az ellenfele, ez volt a 8-at döntős szakasz rangadója. A vártnak megfelelően nem is bírtak egymással a csapatok, az első meccs gól nélküli döntetlen lett, a visszavágón viszont simán nyert a Liverpool Münchenben. A negyeddöntőben a Porto volt a következő ellenfél, először 2-0-ra győztek az angolok, a visszavágón pedig 4-1-re. Az elődöntőre kialakult a Bajnokok Ligája történelmének egyik legnagyobb párharca. Az ellenfél a Barcelona volt az elődöntőben. Az első mérkőzést leuralták a katalánok, először Suárez talált be az első félidőben, aztán a meccs vége felé még 2-t rámolt a Barcelona, mindkétszer Messi volt eredményes. A 82. percben Messi a 600. gólját szerezte a csapatában. Egy héttel később pedig jött a visszavágó, szinte biztos volt, hogy a Barcelona jut a döntőbe. De Jürgen Klopp optimista volt.
1: Ez a futball itt mindig van remény. Távol vagyunk attól, hogy már most feladjuk a párharcot. A világ legjobb támadói közül ketten nem játszhatnak kedden, nekünk azonban így is 4 gólt kellene szereznünk 90 perc alatt, és közben megakadályoznunk, hogy a Barca betaláljon, ami nem gyakran sikerül az ellenfeleknek. Ha nem nyerünk, akkor is tisztességes módon szeretnénk elesni.
0: A vezetést már a 7. percben megszerezte a Liverpool Origi révén, és a szünetig 1-0 is maradt az állás. Az angoloknak 45 perc maradt, hogy legalább 2 gólt szerezzenek. És ez meg is történt, először a csereként beálló Wijnaldum talált be, aztán Alexander Arnold beadásából Shaqiri fejelt gólt. Ezzel 3-0 lett az állás. Aztán a 79. percben egy megmagyarázhatatlan eset tette fel a pontot az íre.
2: Alexander Arnold még nem adja be, most már nem is nagyon tudja, inkább egy szögletre ment. Azt elérte, rárúgta Sergi Roberto lábára. És ott a gól! Origi! 4! Elbambult a Barcelona! A belga általában cserejátékos, nem tudom, negyedik számú csatár a második gólját szerzi. Két belga, két holland gól, Origi és Wijnaldum duplázik, 4-0, összesítésben 4-3. Alexander Arnold ezért akarta a szögletet, és senki nem figyel oda, Origi pedig bepasszolja.
0: Ez a gól legendás lett. Azóta is gyakran előjön, főleg a Liverpool szurkolók körében. A köztudatba beépült mondat, corner taken quickly, azaz gyorsan elvégizett szöglet. Az angol kommentátor ezt mondta pár másodperccel a gól előtt. A szöglet előtti képsorok szintén az emlékezet részét képezik, pólók, mémek és egy óriási liverpooli falfestmény is megörökítette a pillanatot. A Klopp ére egyik legnagyobb sikerét aratta ekkor a Liverpool, hiszen már önmagában nagy szó egy ilyen fordítás, de pláne nagy dolog úgy, hogy sem Salah, sem Roberto Firmino nem lehetett pályán. Az őket pótló Origi és Shaqiri viszont örökké hőssé váltak a csapatnál. Döntőbe jutott a Liverpool. A Tottenhamnek, csak úgy, mint a Liverpoolnak, nem volt egyszerű a csoportkör. A Barcelonával, az Interrel és a PSV-vel került egy csoportba, és 8 pontot gyűjtött az Interrel egyetemben. Csupán az egyel több idegenben lőtt gól döntött a Spurs javára. A Liverpoolhoz hasonlóan Harry Kane-ék is egy német ellenfelet kaptak, így simán tovább jutottak 4-0-ás összesítéssel a Dortmund ellen. Így egyébként 4 angol csapat került a negyed döntőbe, hiszen a két nagy manchesteri alakulat is tovább jutott. A Tottenham közülük a kék felével nézett szembe, azaz a Manchester Cityvel, amely komoly esélyes volt akár a BL győzelemre is. Az első mérkőzésen Aguero büntetőt hibázott, az elszalasztott lehetőséget Son kihasználta, így 1-0 lett az első mérkőzés a Tottenhamnek. A visszavágó már jóval érdekfeszítőbb mérkőzést hozott. A gólkényszerben lévő City hamar vezetést szerzett, Raheem Sterling már a 4. percben betalált, majd 3 perccel később Laporte véletlenül Son elé passzolt, aki egyenlített. Újabb 3 perc telt el, a labdát ismét Laporte adta el, az ebből vezetett támadást ismét Son váltott a gólra. 10 perc után 2-1 volt a Tottenhamnek. 11 perc után meg már 2-2. Szinte rögtön a gólöröm után Bernardo Silva gólt szerzett. Így megszületett minden idők leggyorsabb első 4 gólja a Bajnokok Ligájában. 10 perccel később Son után Sterling is duplázott, a City megszerezte a vezetést. Ezen a ponton ez lett az első olyan BL mérkőzés, amelynek első 21 percében 5 gól született. A második félidőben aztán folytatódott a gólgyártás, Aguero szerzett gólt, így a City tovább jutásra állt 4-2-es vezetéssel. A valóság aztán ismét álommá vált, a 73. percben Llorente csípőjéről a kapuba pattant a labda, újra a Tottenham kezében volt a továbbjutás. Az igazi dráma a 93. percben jött, amikor Raheem Sterling gyönyörű gólt szerzett. De a játékvezető varozás után nem adta meg les miatt. A Tottenham jutott tovább egy őrült párharcot követően több idegenben lőtt gólnak köszönhetően. Így 1962 után jutott ismét elődöntőbe, ahol az Ajax akkori aranygenerációját győzte le. Olyan későbbi klasszisok voltak abban a csapatban, mint Onana, De Ligt, Van de Beek, Frenkie de Jong és Hakim Ziyech. A csodás holland csapat meg is nyerte az első mérkőzést 1-0-ra, de a visszavágón megint elképesztő volt. A vezetést De Ligt szerezte meg az Ajaxnak, aztán Ziyech góljával már 2-0 volt. A Tottenhamnek kicsivel több, mint egy fél időnyi játékideje maradt 3 gól megszerzésére. Az 51. percben Lucas Moura 11 méterről szépített. Aztán jött a második gól. Itt az történt, hogy egy közeli lövést óriási bravúrral hárított Onana, a labda pedig éppen Lukáshoz pattant, aki háttal volt a kapunak, és óriási kavarodásban valahogy magánál tudta tartani addig a labdát, hogy végül kapura fordult és gólt szerzett. Eközben 4-5 védő ostromolta a támadót. A folytatásban még mindig bajban volt a Tottenham, de az Ajaxnak is voltak a félelemre. Pedig a hollandok közel voltak ahhoz, hogy eldöntsék a párharcot, de Ziyech eltalálta a kapufát. Aztán a Spurs védője, Jan Vertonghen is a lécet fejelte meg. Biztossá vált az Ajax továbbjutása, hiszen a mérkőzésből már csak fél perc volt. Ekkor a Tottenham mindent egy lapra feltéve támadt. Egy felívelt labda, és Lucas Moura mesterhármast szerzett. És ezzel együtt a 96. percben belőtte csapatát a döntőbe. És most mielőtt a BL döntőre rátérnénk, egy pár szó a két csapat előzményéről. A Liverpoolnál 2015-16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a 6. lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél 2 bajnoki címet, 1 német kupagyőzelmet és 1 BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philippe Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolé mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához 2 fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat. A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxley Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az 1-1 elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lephette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Kloppéra első nagy siker egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban, de azt akkor elbukta az együttes a Real Madrid ellen. A vereség után az együttes nem omlott össze, a csapat szinte teljesen egyben maradt, és beérni látszott Klopp munkája, és egyre nagyobb esély volt az angol bajnoki címre is. A 2018-as finálé után annyira elégedett volt, és annyira bízott Klopp a csapatában, hogy a nyáron csak kiegészítő embereket igazolt, és a fontos játékosok mindegy szálig megmaradtak. A Liverpool 2019-ben már úgy jutott döntőbe, hogy az angol bajnokságban is már az egyik legerősebbnek számított. Beérni látszott Klopp munkája. Hasonlóan szép építkezésen volt túl a Tottenham is. A vezetőség 2014-ben Mauro Pochettinót nevezte ki a klub élére, első idényében az 5. helyen végzett, a következőben pedig már a BL-ben indulhatott csapatával, hiszen a 3. helyen ért célba a Premier League-ben. Lassú építkezés volt, de már ekkor érkeztek a klubhoz olyan alapemberek, mint Heung-min Son, Toby Alderweireld és Kieran Trippier. A 2016-17-es idényben a Tottenham a második lett a Premier League-ben, Pochettino a legjobb csapatok közé vitte a Spurs-t, és folyamatos BL résztvevők lettek. Közben igazi világklasszis játékosok nevelkedtek, a klubban szinte együtt felnővő Harry Kane és Dele Alli mellett kialakult az ismert belga védőpáros, a Vertonghen-Alderweireld duó is. Pochettino taktikája támadó szemléletű volt, főleg 4-2-3-1-ben játszott a csapatát. A Liverpool Tottenham 2019-es BL döntőt június 1-én játszották a madridi Wanda Metropolitano stadionban, és most a két csapat kezdője következik, előbb a Liverpoolé. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Jorginho Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino és Sadio Mané. Az előző BL döntőhöz képest 3 változtatást eszközölt Jürgen Klopp. Lovren helyére bekerült Matip, és Milner helyére pedig Fabinho, valamint a kapuban Karius helyett ezúttal Alisson védett. A Tottenham kezdő csapata Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Moses Sissoko, Harry Winks, Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-min Son és Harry Kane. Szinte még el se kezdődött a mérkőzés, már is gól született.
2: 16-oson belül jár Mané, és egy kezezés 11-es tétél a játékvezető. Salah jön, és belőli. Liverpooli vezetés 1 perc 50 másodperc elteltével nem a BL döntők történetének leggyorsabb gólja, mert 52 másodperc alatt talált be Maldini épp a Liverpool ellen 2005-ben.
0: A BL back történetében még sohasem ítéltek ilyen korán, 23 másodperc után 11-est. Másik érdekesség, hogy Salah az 5. afrikai gólszerző a BL és back döntőben. Előtte Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba és Sadio Mané találtak be. Salah gólja azért is volt fontos, mert az előző fináléban a Real Madrid ellen hamar lecserélték a válsérülése miatt, amit Ramos okozott. Szintén az előző döntőhöz köthető, hogy az egyik szurkoló beszaladt a pályára. Csak akkor az utolsó másodpercekben, most pedig a 18. percben egy lengén öltözött hölgy volt a főszereplő.
2: Hoppá! Beszaladt valaki, méghozzá egy hölgy a pályára. Ketten nem teperik le, mert az félreérthető lenne, csak kivezetik.
0: Az első fél időben nem történt más jelentős szituáció. Alissonnak szinte semmi dolga nem akadt. A második fél időben Pochettino felhozta Lucas Morát, az Ajax elleni mérkőzés hősét, hát ha itt is csodát tud tenni. Nem tudott. A Liverpool veszélyesebb volt, különösen Milner lövését érdemes feljegyezni, amely viszont kicsivel mellé ment. A 80. percben már a Tottenham is erősen próbálkozott, előbb Son lövését, majd Lucas Mora közeli próbálkozását védte Alisson. Aztán a 87. percben eldőlt a mérkőzés.
2: Milner kifejelik, Van Dijk próbált lőni, Van Dijk még, ott a helyzet, Origi, gól! 2-0! Divock Origi, miután kettőt lő az elődöntőben az Anfield Roadon, a Barca Barcelonának, eldönti a döntőt is.
0: Ezzel kialakult a végeredmény, 2-0-ra nyert a Liverpool. Az angol csapat 6. BL címét szerezte meg. Jürgen Klopp, Bob Paisley, Joe Fagan és Rafa Benitez után emelhette magasba a trófeát a vörösökkel. Így értékelt a mérkőzés után.
1: Nagyon boldog vagyok a játékosaim, az emberek, a családom öröme miatt. Szenvedtek velem, amikor kikaptunk, talán jobban is, mint én, jobban megérdemelték a sikert, mint bárki más. Láttak már valaha olyan csapatot, mint ez, amelyik üres tankkal is ennyire hajt? És van egy olyan kapusom, amelyik a legnehezebb szituációkat is könnyedén megoldja. Nem ez volt professzionális létünk legjobb mérkőzése, de fontos a siker a fejlődésünk miatt is, sokat segít majd nekünk, de most nem is kell még ezzel foglalkoznunk. A tulajdonosok sohasem helyeztek ránk nyomást. Normális esetben 20 perccel a mérkőzés vége után félig részeg vagyok már, de most csak hideg víz van nálam. Sokkal jobb nyerni, mint egy picivel lemaradni a sikerről. Ebben a pillanatban csak megkönnyebbülést érzek. Nagyon-nagyon örülök a játékosok és a szurkolók örömének, de a fő érzés most bennem a megkönnyebbülés. Holnap majd átbuszozunk a városon, és akkor fogunk rájönni, mit is tettek ma ezek a srácok. Nagyon sűrű volt ez az idény, de a leggyönyörűbb lett a befejezés, az elképzelhető legjobb.
0: Összeállításunkat pedig azzal a dallal zárjuk, amely a BL győzelem után hetekig, hónapokig szólt Liverpool utcáin.
3: A Real 2018-ban a 13., a Liverpool 2019-ben a 6. alkalommal hódította el a nagyfülű trófeát. A BEC BL címek tekintetében a Real a rekordbajnok, 2019-ben a Milán volt a 2. 7 diadallal, míg a Liverpool a 3. legeredményesebb klub volt a 6 sikerrel. Ekkor két csapat állt 5-5 győzelemmel, közülük az egyik egy éve később utolérte a Liverpoolt, ráadásul olyan teljesítményt nyújtva, amelyet valószínűleg soha egyetlen csapat sem tud megismételni. Fölülmúlni pedig képtelenség. Mindjárt erről lesz szó.
4: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Történelem egyetlen 100%-os Beck BL diadala. Nézők nélküli 8-as döntő egy helyszínen és augusztus végi vasárnapi finálé. A következő bő negyed órában a Foci Bajnokok Ligája 2019-2020-as kiírásáról lesz szó.

Kingsley Coman a 65. percben gólt szerzett és ezzel 2-0-ás vezetéshez juttatta a Bayernt, amely végül 3-1-re nyert. Ezzel az Energie Cottbus elleni győzelemmel kezdődött a 2019-2020-as szezon a Bayern Münchennek. A német kupa első fordulójában 2019. augusztus 12-én rendezték ezt a meccset. Aztán egy évvel és 11 nappal később, ugyanennek a szezonnak a végén, a francia játékos szerezte a BL döntő egyetlen gólját. Ekkor már King Comannak nevezték a lefújás után a német újságírók a franciát. A csapatot meg története során másodszor is triplázónak, ugyanis 2013 után ismét megnyerte a német kupát, a Bundesligát és a Bajnokok Ligáját. Méghozzá soha nem látott magabiztossággal. A Bayern München 2020-ban január 1-től augusztus végéig 26 tétmérkőzést vívott 3 színpadon, és ebből 25-öt megnyert. Ezen a szinten egyetlen csapat sem produkált még ilyet. Soha. És olyat sem, hogy az összes BL találkozóját megnyerve ért egy csapat a csúcsra a legjobb klubcsapatok vetélkedésében. Amit a Bayern München művelt az elitligában a 2019-20-as évadban, az nem, hogy felülmúlhatatlan, de talán megismételhetetlen is. Hangozzanak el sorban az eredmények, mert történelmi ez a sorozat. Bayern München, Trna Zvezda 3-0, Tottenham Bayern München 2-7, Olympiakos Bayern 2-3, Bayern Olympiakos 2-0, Crvena Zvezda Bayern 0-6, Bayern München Tottenham 3-1. Aztán egyenes kiesése szakaszban Chelsea Bayern 0-3, Bayern Chelsea 4-1, Bayern Barca 8-2, Bayern Lyon 3-0, Bayern PSG 1-0. 43-8-as gólkülönbség, vagyis majdnem meccsenkénti 4 rugott gól, és a találkozói több mint a felén nem kapott gólt. Sportszakmailag felülmúlhatatlan produkció. Ám sajnos erre a szezonra nem csak ezen lenyűgöző tett miatt emlékszünk, hanem a bevezetőben említett nézők nélküli egyhelyszínes augusztusi végjáték miatt is.

2019-2020-as BL kiírásban a csoportkör még rendben, időben zajlott. Bár hallottunk valamit valahonnan, hogy azonosíthatatlan betegség szedi áldozatait erre-arra, de akkor még nagyon távolinak tűnt a tragédia. Majd rohamosan terjedt a világban ez a COVID nevű alattomos betegség, és napról napra új szituációkat hozott. A sportban is. A foci BL-ben a legjobb 16 közötti 8 párharc közül 4-et 2020. február 18-án és 19-én elkezdtek, és március 10-én és 11-én be is fejeztek. Vagyis március 11-ére 4 csapat megvolt a legjobb 8-ból, a PSG, az Atalanta, az Atletico Madrid és az RB Leipzig. Február 25-én és 26-án elkezdődött a további 4 párharc is. A Bayern a Chelsea otthonában 3-0-ra, a Manchester City a Real otthonában 2-1-re nyerve, bizakodva várta a 3 héttel későbbre tervezett visszavágót, míg a Barcelona sem lehetett elégedetlen a Napoli 1-1-jel, és a Lyon sem a Juventus felett aratott 1-0-ás sikerrel. Ám a március 17-ére és március 18-ára tervezett visszavágókat csak augusztusban rendezték meg. Az első meccsek után majdnem fél évvel, ugyanis 2020. március 11-e után leállt a világ. Nem volt ez olyan régen, úgyhogy még élénken élhet bennünk az a néhány hónap. Operatív törzsel, esti tapsolásokkal, vásárlási korlátozásokkal, lezárt intézményekkel, sportesemények nélkül. Naponta változó szabályokkal, újabb és újabb tervekkel, törlésekkel, halasztásokkal, lebonyolítás változtatásokkal. Kertben történt edzésekkel, virtuális focival, edzőtermi szinten tartással. Végül az UEFA június közepén döntött a 4+8 tagú mezőny további feladatáról. A 4 csapattal, amely már a legjobb 8 közé jutott március elején, nem volt gond. A 4 félbe maradt párharc első meccsének eredményeit megtartották, és majd fél évvel később fordított pályaválasztás mellett megtartották a visszavágókat is, üres nézőterek előtt. A döntő két résztvevője közül a PSG még márciusban bejutott a legjobb 8 közé, a Bayern csak augusztus 8-án. A legjobb 8 csapat Lisszabonba költözött, és ott egy meccses végjátékot rendeztek, nem kis meglepetésekkel. Ugyanis az elődöntőbe nem került sem angol, sem spanyol, sem olasz csapat. Lyon Manchester City 3-1, Leipzig Atletico Madrid 2-1, PSG Atalanta 2-1, Bayern München Barcelona 8-2. Igen, ez utóbbi nem tévedés. Azután, hogy a Bayern ezt megelőző BL győzelme alkalmával 2013-ban 7-0-ás összesítéssel ütötte ki a Barcelonát, most egy meccsen rúgott neki 8-at. Hansi Flick irányításával. A PSG még a 90. percben még kiesésre állt az Atalanta ellen, de még a rendes játékidőben nyert. A végjáték 7 meccse közül egyiken sem volt egyébként hosszabbítás, és mindkét német-francia elődöntő nemhogy 90 perces lett, de nagyon sima is. PSG RB Leipzig 3-0, Bayern München Lyon szintén 3-0. Egyébként a lipcsei csapatban Gulácsi Péter végigvédte az elődöntőt, Vili Orbán a hajrában kapott 10 percet. Így aztán 2020. augusztus 23-án a Bayern München a 6., a PSG első BL győzelmért lépett pályára az üres lisszaboni stadionban.

A többség a Bayern München tartott a favoritnak a 2020-as BL döntőben, de egyáltalán nem lett volna meglepő a francia csapat győzelme sem. Ha az ember azt keresi, hogy végül miért nyert a bajor csapat, nem nevezheti meg fő okként sem azt, hogy jobb volt a 90 perc során, sem azt, hogy szerencsésebb, sem azt, hogy a külső körülmények a kezére játszottak. Bármilyen furcsán hangzik, talán az döntött, hogy a müncheni klub rutinosabb ilyen helyzetekben, mint a párizsi csapat. A mez meg a címer, ugyebár. Mert ha játékosokat külön-külön vizsgálnánk, a Bayern összességében nem küldött fel tapasztaltabb focistákat, mint a PSG. Elég csak Di Maria, Mbappé és Neymar nevét említeni a francia csapatból. Ráadásul nagyon önveszélyesnek tűnt a német gárdának az a taktikája, hogy a 3-4 emberrel letámadó párizsiak ellen gyors passzokkal hozza ki a csapat a labdát, de mind Boatenggel, mind a helyére érkező Zülével egyetlen hiba nélkül megtette ezt 90 percen keresztül. Nem úgy, mint 5 nappal korábban a Leipzig, amely erre fizetett rá a mindent eldöntő gól előtt. A döntőben helyzetek itt, helyzetek ott, és egy gól az 59. percben, a már akkor is világsztár Joshua Kimmich jobbról beemelte a labdát az ötös túlsó sarkára, ahonnan King Coman a hosszúba fejelt. 1-0 a Bayernnek, és a rutinos a 70-es évek eleje óta folyamatosan a világ élvonalába tartozó csapat ezt az előnyét megőrizte. Mert ha összességében nem is voltak jobb játékosai, azért a nyerő típusúak inkább nála voltak.

0: nyerőbb típusú játékosai miatt nyerte meg a 2020-as BL döntőt a Bayern München, került szóba néhány pillanattal ezelőtt. Nos, a kapuban a világbajnok Manuel Neuer állt, irányított, parádézott. 2020-ban ő lett a negyedik Bayern csapatkapitány, aki átvehette a nagyfülű trófeát. Mert a 70-es években ezt háromszor Franz Beckenbauer tehette meg, 2001-ben Stefan Effenberg, 2013-ban pedig Philipp Lahm. A mezőnyben a szintén 2014-ben VB-t nyerő Boateng és Thomas Müller, továbbá a karantén hónapjai alatt az otthoni konditermében elképesztő munkát végző Leon Goretzka jelentette a rutint. És mindenki felett ott volt Robert Lewandowski, aki 15 gólt rúgott a Bajnokok Ligájában abban a szezonban, 34-et a Bundesligában és 6-ot a Német Kupában. Ez összesen 55. Mindhárom sorozatban gólkirály lett. Ezekhez az adatokhoz talán csak annyit lehet hozzátenni, hogy a BL-ben a 15 gólt 10 találkozón szerezte. Soha nem nyert, és soha nem is nyerhetett aranylabdát Robert Lewandowski. És mivel lengyel, számára a válogatott sikerek is mást jelentenek, mint a németeknek vagy a franciáknak. Levinek ez a BL diadal volt a csúcs pályafutása során, különösen annak fényében, hogy már korábban bukott el BL döntőt 2013-ban. A Bayern ellen, még a Dortmund focistájaként. Ja, és amikor egy csapat 100%-os teljesítménnyel ér a csúcsra a legrangosabb nemzetközi kupában, akkor illik szóba hozni az edzőt is.
1: Ezt a csapatot az a Hansi Flick szedte így össze, aki a szezon közben csak átmeneti megoldásként került a csapat élére. November 6-án az Olympiakos elleni BL meccsen váratlanul találta magát a kispadon, a kirúgott Niko Kovács helyén. Ideiglenes megoldásként, amíg nem lesz jobb. A Bayern azon a találkozón talán edző nélkül is nyert volna, de azért hozzá kell tenni, hogy 4 nappal egy frankfurti 1-5 után azért fel kellett rázni valakinek a gárdát. És a lényeg, azon a novemberi csoportmeccsen a kezdőcsapat csak 2 ponton tért el a döntőben kezdőtől. Vagyis Flick egy pillanat alatt megtalálta az alapcsapatát, amelyhez, ha tehette, ragaszkodott. Mindenki tudta, mi a dolga, és ha kiesett egy elem, egy hasonló képességű került a helyére. Nem láthattunk bele Flick fejébe, főleg innen Magyarországról, de ha valamikor egy picit elgondolkodott, akkor az a döntő előtti napokban lehetett. Ugyanis ő játékosként elvesztett egy megdöntőt. Pedig a Bayern középpályás sora 1987-ben a Porto elleni fináléban így állt fel. Flick, Matthäus, Bréme. Előttük meg Dieter Hönes. A kapuban Pfaff. Amit játékosként elveszített, azt edzőként megnyerte a 2020-ban kis túlzással 0 kilométeres Hansi Flick.
0: Hansi Flick az 5. Bayern edző, aki Beck BL diadalhoz segítette a csapatot. 1974-ben Udo Lattek, 1975-ben és 76-ban Detmar Kramer, 2001-ben Ottmar Hitzfeld, 2013-ban Jupp Heynckes érte el hasonló sikert. A labdarúgás történetének legnagyszerűbb klubcsapatait összehasonlítani képtelenség, még felsorolni is óriási vitákra okot adó dolog. De talán nem jár messze az igazságtól az, aki azt mondja, hogy a Puskás féle Real. A Cruyff fémjelezte Ajax, Beckenbauer Bayernje, a holland trióval színesített Milán, a galaktikus Real és a Guardiola edzette Barcelona tudott olyan ellentmondást nem tűrően, az aktuális ellenfélnek esélyt sem adva masírozni a végső győzelemig, mint 2020-ban a Bayern München. Ez utóbbi gárda csak annyival marad el az előbbiektől, hogy nem volt egy évnél tovább a csúcson. Akkor viszont 6 címet gyűjtött be, alig több, mint 6 hónap alatt. A már szóba hozott bajnoki címen, a Német Kupa aranyon és a BL diadalon túl megnyerte a Bayern München a klub VB-t, hazája szuperkupáját és az európai szuperkupát is. Utóbbit Budapesten, miután a Puskásban rendezett találkozón hosszabbításban 2-1-re győzte le a Sevillát. Tökéletes évet produkált 2020-ban a Bayern, valószínűleg soha egyetlen csapat sem fog rajta kívül BL-t nyerni 100%-os teljesítménnyel, ráadásul még egy mókás adat is társult ehhez az augusztus 23-i vasárnapi napon kivívott sikerhez. Ugyanis a Bayern aktuális focistái ünnepelhettek a nagyfülű trófeával szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is. 2010-ig ugyebár szerdán voltak a döntők, így 1975-ben és 76-ban szerdán nyert a Bayern Beckett. 2001-ben az elhúzódó 11-es párbaj miatt már csütörtökön futhatta a tiszteletköröket, 1974-ben a történelem egyetlen két meccses döntőinek második találkozója pénteken volt, 2013-ban szombaton nyert, míg 2020-ban a Covid miatti csúszások okán vasárnapi döntőt rendeztek.
2: 2020 augusztusában, de furcsa kimondani ezt az augusztust, de hát ismerjük a körülményeket, a 65. szezonján volt túl a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája per bajnokok ligája sorozat. 65 év során 10 ország 22 csapata ünnepelhetett a kupával. 18-szor ünnepelhetett spanyol gárda, ebből 13-szor a Real és 5-ször a Barcelona. Angliából nagyon sok csapat ünnepel. A Manchester United 3-szor ért a csúcsra, a Liverpool eddig 6-szor, a Nottingham 2-szer, az Aston Villa 1-szer, illetve 2020-ig a Chelsea is 1-szer. Olaszországból 3 csapat emelhette fel a nagyfülű trófeát, a Milán 7-szer, az Inter 3-szor, a Juventus pedig 2-szer. Hollandiából szintén 3 csapat ünnepelhetett, az Ajax 4 alkalommal, a Feyenoord, illetve a PSV Eindhoven 1-szer. Németországból ezzel a bizonyos 2020-as 100%-os győzelemmel a Bayern már a 6. sikerét aratta a Beck BL-ben, és 1-szer ünnepelhetett a nagyfülű trófeával a Hamburg, illetve a Dortmund. Portugáliának 2-2-szeres győztes csapata volt 2020-ban, a Benfica, illetve a Porto, és 1-szer nyert skót gárda a Celtic, román gárda a Steaua, jugoszláv csapat a Crvena Zvezda, és 2020-ig egyetlen francia győzelmet jegyezhettünk fel, az Olympique Marseille 1993-as diadalát. Hát ez a folytatásban természetesen változott. A következő 6 kiírásban egyébként újabb ország nem került a győztesek közé, de mint kicsit már említettem, kicsikét már utaltam rá, új klubok igen, de ez már egy másik visszajátszás témája lesz, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok vízilabdázó. A hazai csapatok mellett játszott Olaszországban, Svájcban és Máltán is. A Bajnokok adásának mai vendége Varga Tamás. Szia Tamás, köszöntelek.
6: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
5: Szolnokon kezdtél el vízilabdázni. Ugye jól tudom, hogy 203 centis vagy.
6: Már lehet, hogy nem vagyok 203, inkább mondjuk azt, hogy ilyen 2 méter.
5: Rendben, szóval ez a magasság, vagy bármi más már gyermekkorban kijötte. Tehát mikor látták azt benned, és mit láttak benned, hogy miben voltál igazán tehetséges?
6: Hát én úszni kezdtem a Damiban, Szolnokon. 6 éves voltam, amikor elkerültem egy sportiskolába. Akkor Koltói Anna úti általános iskolának hívták Szolnokon, most Szegő általános iskola. És akkor én elkezdtem így az úszás felé orientálni. Tetszett nekem a víz közege. Mellette atlétizáltam, mert édesapám az válogatott atléta volt. A szolnoki MÁV-ban sportolt nagyon sokáig. És az úszó pályafutásom elég szépen elindult. Odáig jutottam, 11 évesen, hogy országos 3. helyzet voltam 50-100 mellett. És akkor utána jött egy vízilabda meccs, ami megfertőzött, és tulajdonképpen egyik napra, másik napra elkezdtem vízilabdázni. Szombaton láttam a meccset, és hétfőtől. Úgyhogy nagyjából így indult az én pályafutásom. Az edzőim mit láttak bennem, nem voltam túlzottan magas. Talán olyan 15-6 évesen, inkább 16 éves koromban nagyon elkezdtem nőni, és ott 2 év alatt nőttem vagy 20 centit, ami ugye hát borzasztó sok, és ez ugye sajnos a később a sérülésemnek is egy oka lehetett.
5: Ez fizikai erővel is párosul, tehát ezt tudtad kamatoztatni, ezt a magasságodat akkor korosztályos szinten?
6: Igen, hosszú volt ugye a végtagok, hosszú voltak a kezeim, és hát a védők nehezen érték el, én center voltam, nehezen érték el a labdát. Szóval elég sok akcióval tudtam lőni centerből, és én tulajdonképpen így is robbantam be a magyar vízilabdába, hogy centerként. De az első 2-3 OB1-es szezonomat a Szolnokon kezdtem, hogy az első OB1-es mérkőzésem még Májer Misi bácsinál volt, ő volt anno a Szolnoknak az edzője, és utána pedig Csesany bácsi volt az edzőm OB1-es csapatnál, és az utolsó évben pedig Wolf Pedi bácsi, és utána kerültem Budapestre, a utolsó év után 20 éves koromban kerültem a Vasashoz, 19-20 éves voltam.
5: Ez adta magát, vagy ez egy előfeltétele volt annak, hogy a te tehetséget kiteljesedjen, hogy felköltözz és felkerülj a fővárosba?
6: Ugye a Csapó Dudi és ugye a Faragó Tonó Anno, ők már 16 évesen fűztek Szolnokon, hogy menjek minél hamarabb a Vasasba. Nagyon imponáló volt ez nekem, abszolút. Akkor édesanyám még nem engedtek. Jól tették, szerintem abszolút, és 2-3 év múlva Vasasba szerződtem, mindenképpen fontos volt. Szolnokon jó csapat volt, amikor én elmentem, akkor a Wolf Peti bácsival 5. voltunk a bajnokságban, tulajdonképpen a Ferencvárost otthon megvertük egy góllal, és hajszálon múlt, hogy nem jutottunk be a legjobb 4-be. És utána ugye az 5. helyezett csapatból én egy bajnok aspiráns Vasashoz szerződtem, ami a karrieremnek mindenképpen nagyon jót tett.
5: Ugye a korosztályos sikerek már jöttek válogatott szinten is, és a felnőtt válogatottban Horkai György kapitánysága alatt tudtál oda kerülni, ugye, és bemutatkozni.
6: Igen, 94-ben voltam talán egy edzésen, pár edzésen, és 95-ben pedig akkor mondjuk úgy, hogy úgymond stabil válogatott edzésre járó voltam, és ott 95-ben egy nagyon sikeres év volt nekem a 95, mert a Vasasra megnyertünk egy Európa kupát, Dönkerbe akkor lettem Müller világbajnok, Európa bajnok ezüstérmes lettem a felnőtt válogatottal, és hát ez egy elég szép kerek kép, és magyar kupát nyertünk még a Vasassal.
5: Ez eredményezte azt, hogy a Vasasból már Olaszországba mentél, majd Svájcba mentél, tehát gondolom, hogy kerestek, gondolom, hogy a neved már ismert lett nemzetközi szinten is.
6: Igen, igen, igen, tehát onnan a Vasasból 2 év után Olaszországba távoztam, és sajnos ott Olaszországban volt egy nagyon komoly sérülésem az év vége felé, utána volt egy elég nagy pauza, sajnos, ami eredményezte azt, hogy én Sydneybe nem mehettem. Pontosabban ez sem teljes mértékben igaz így. Mehettem volna, mert a sérülésem 97 márciusától tartott 99-ig, és 99-ben már Svájcban játszottam egy bajnokságban. Ugyanis az történt, hogy ebből a sérülésből nem tudtam meggyógyulni.
5: Mondjuk ki, vagy elmondhatjuk, ez egy gerincsérülés volt,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen,
5: és akkor, ahogy említetted, ez a gyors növekedésből fakadt?
6: Könnyen lehet, hogy ez annak is volt a hátulütője, és nem volt hozzá megerősítve rendesen a törzsizomzat. És nem megfelelő módon táplálkoztam. Mondjuk úgy, hogy nem is megfelelően éltem, akkor nem olyan egészségtudatosan, közel sem, mint most. Mondjuk úgy, hogy 2 végén égett a gyertya, az elég rendesen, és hát ezek így mind együtt okozták ezt a sérülést, aminek mind fizikális, mind lelki oka is volt. Én úgy gondolom, hogy időben jött ez a fajta sérülés nekem, mert észreztetett egy kicsikét, és megismertem egy olyan orvos Bázelba, akinek köszönhetem azt, hogy alapjába véve újra vízilabdázhatok. Árgár Rudolfnak hívják őt, egy magyar származású svájci orvos, aki a saját költségén kivitt engem oda 98-ba, mert 97-től 98-ig stagnált az állapotom egy évig, nem volt semmi, nem javultam semmit. És akkor ő olvasta a Nemzeti Sportban azt, hogy mi a helyzet velem, és egy kedves barátom, aki ott játszott Bázel csapatban, ő szolnoki, ugye még a fiatal koromban játszottam vele egy évet, ő is említette ezt az egészet a Rudinak. Teljes táplálkozásváltás, rengeteg minden, ez eredményezt azt tulajdonképpen 3-4 hónap múlva már edzettem. Előtte egy évig nem nyitottam előbb semmit. És annyi kérdése volt a Rudinak, hogy ha én meggyógyulok, akkor játszak 2 szezont. Most az volt az érdekes dolog, hogy ugye az ember, ha valamire a szavát adja, azt még egyszer nem szegheti meg. Én ugye Vasasban ezt sajnos megtettem egyszer, és úgy voltam vele, hogy én még egyszer ezt a hibát nem követem el, mert ez a sérülést sem véletlenül kaptam föntről, és betartottam. És a DS-nek elmondtam, hogy ő meghívott engem a 2000-es edzőtáborba, már januárban. Mátraházán leültünk, egy éjszakán át beszélgettünk nagyon sok mindenről, és nem úgy érzem, most már tudom, hogy ő megértette ezt, és én a 2000-es júniusi felkészülés helyett Bázelba kezdtem meg a felkészülést a bajnokságra, mert a szavamat adtam ennek az embernek, hogy ha meggyógyulok, akkor 2 szezont lejátszok. És mivel 2000 szeptemberétől Vasashoz írtam alá újra, így nem tehettem már azt meg, hogy majd azt mondom, hogy valamikor majd visszajövök. Meg ez így volt becsületes. Úgyhogy lehet kibírta volna hátam azt a felkészülést, valószínűleg kibírta volna különben, de ezt így meg kellett tegyem. Megosztó véleményeket kaptam ugye erről akkor annó is, meg most is.
7: Hogy a magyar válogatottat kellett volna választanod?
6: Hát, hogy azt mondták, hogy te nem vagy normális, hogy ugye most emiatt lemondod ezt a keretet.
7: Esetleges olimpiai bajnoki címet.
6: Igen, de amikor tudod, amikor elérsz egy olyan pontra, hogy a semmi, a teljes ególetétel, a teljes megsemmisülés érzése, az amikor azt érzed, hogy tényleg levittek nullára. A teljes
7: mélypont,
6: a legmélyebb pont az életemben ez volt.
7: Most megfordult az is, vagy előfordulhatott volna az is, hogy abba kell hagynod a vízilabdát?
6: Hát nem, hogy az volt. Tehát amikor én hazajöttem 97-ben, és ugye volt egy rossz döntésem ugye a Vasasba, mert ott nagyon szerettek engem, és tényleg tejbe vajba fűrőztetek, és kaptam egy szuper ajánlatot tőlük, alá is írtam minden, és ezt fölrúgtam. Tehát ez egy nagyon csúnya dolog volt, és én ebből okulva azt mondtam magamnak, nem csak 2000-ben, én utána a pályafutásom során is rengetegszer volt, hogy már mikor megérkeztem külföldre, csak akkor írtam alá a szerződést. Én mindig kimentem, és kezet fogtam, és azt mondtam, hogy nekem így jó, elég, én úgyis jönni fogok. Ha nektek jó, én jönni fogok. Én így éltem. A mai napig így élem az életemet, amire azt mondom, hogy úgy van, az úgy van, nem változtatok rajta, mert elég volt egyszer ebben poruljárni. Úgyhogy így történt ez a 2000-es olimpia, és én akik mondják, arra azt mondom, hogy ha átéltétek volna azt a mélypontot, akkor tudnátok azt, hogy honnan hozott engem vissza ez az ember, és mit köszönhetek neki, az életemet köszönhetem neki.
7: Sokakat megtör egy ilyen helyzet. Tehát amikor az fordul elő, hogy amire feltetted az életed, lehet, hogy véget ér. Mi segített neked akkor? Egyrészt mondtad, hogy életmódváltás, másrészt mentális segítséget kaptál-e, vagy magadat kellett megerősítened?
6: Óriási tapasztalás volt nekem. Most már a 16. motivációs adásomon vagyok túl. Hál' Istennek nagyon sikeres, és egyre többen keresik. Meghatározója volt az életemnek ez a dolog, mert egyrészt, mondom még egyszer, ez a teljesen mélypont, és utána megismerkedtem olyan emberekkel, akik mentálisan nagyon sokat segítettek nekem. Elkezdtem meditálni. Elkezdtem olyan könyveket olvasni, amit addig soha az életemben a kezembe nem vettem volna. Tehát teljes mértékben megváltozott az embernek a hozzáállása. Persze, most ez nem úgy kell elképzelni, hogy visszajöttem 25 évesen, és ezeket a könyveket elkezdtem falni. Addig volt egy nagy siker, aztán lement a nullára, és onnan elkezdett építkezni teljesen másfajta élet és életmód. Stabilabban tudtam, tehát utána 3-szor nyertem Magyarországon gólkirály címet. Valószínűleg ez átjött a nemzetközi viszonylatban is, mert volt egy csapat, aki azért keresett meg engem, hogy Olaszországban úgy hívtak föl, hogy nem Kertelünk Tamás, nem vagyunk egy sztárcsapat, ennyi és ennyi pénzt tudunk neked adni, de az a célunk, azért vennénk meg téged, hogy tartsd bent a csapatot az első, mert tudjuk, hogy te rengeteg gólt tudsz lőni. És mondtam, hogy rendben van. Rengeteg gólt lőttem, ott 84 gólt, ugye 85-öt lőtt a Toni Azevedo, így második lettem a góllövő bajnokságban, Olaszországban, és bennmaradtunk.
7: Ezt követően, akkor már sinem volt mondjuk így a pályafutásod, és jött a válogatott behívó is. Kemény Dénes akkor abszolút megbocsátotta, megértette azt a korábbi szituációt, amikor nem vállaltad a válogatottságot, most pedig azt mondta, hogy akkor gyere Tamás, és helyed van ebben a csapatban.
6: Igen, 2001-től ez így volt. És akkor onnantól elkezdődött tulajdonképpen újra a válogatottság, újra elkezdődött egy teljesen más karrier, egy más. Ebben is voltak nehézségek, voltak, valahogy körülöttem, hogy mindig egy kicsit úgy parázslott a levegő, meg úgy most már más, persze most már másképp élem az életem, most már nincsenek ezek a fajta kilengések, úgymond pozitív és negatív irányba. De akkor azért még voltak, így van. Ugye volt ez a 2002-es ominózus bajnoki döntő is, igen, de azt is megúsztam abszolút. Azért, mert már ott már egy más szemlélet volt nekem, ott az egy hiba volt. Nem mindegy, hogy egyet hibázol, vagy pedig egy olyan szintűt hibázol, mint ami 2000 előtt volt. Tehát az ott egy teljesen másfajta, mondjuk úgy, hogy hiba volt. Ez a fajta, ez egy természetemből fakadó, nagyon-nagyon igazságérzetemet bántó dolog volt, amit nem így kellett volna ott a vízbe lereagálnom, de Gergővel megbeszéltük, már utána megbeszéltük egy-két héttel, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy erről azért nem akarok tovább mentegetőzni, mert ott van utána az elkövetkezendő évek sora, ott a film, meg lehet nyugodtan nézni, mi ezt tényleg megbeszéltük, és a sikerek jöttek. Aki ismeri a csapatsportot, tudja, hogy nem jöhet úgy egy siker, ha 13-ban bárki között olyan konfliktus még van, ami nem helytálló, ami negatíven befolyásolja, így van.
7: A hallgató kedvéért elmondom, tehát Vasas Honvéd bajnoki döntő volt, ahol Kis Gergővel volt, hát úgy egy verekedés, hogy te okoztál neki sérülést. És amikor Kemény Dénes behívott téged, és ez is szerepel valóban a filmben is, azt kérte tőletek, hogy üljetek le, beszéljétek meg, mert valóban, hogyha konfliktus van, azt nem lehet a válogatottba bevinni. És a film egyik legszebb jelenete, de tényleg nagyon megható, amikor az olimpiai döntőben Kis Gergő gólpasszából te gólt lősz, és ezt el is mondott, tehát, hogy ez annyira szép és sorsszerű, és valahol talán így adta magát, hogy ennek így kell történnie. Tehát én is azt gondolom, hogy most itt nem a bűnbak kereséssel kell foglalkozni, hanem hogy ez mit hozott ki belőletek, és hogy ezt hogy dolgoztátok fel.
6: Igen, igen, ez egy fantasztikus, mondjuk úgy, hogy íre a pont, tényleg. És ez volt a legszebb dolog az egészben, hogy a Gergővel tényleg ezt megbeszéltük, és ez, mondom, ez az olimpiai döntő, hogy ott a legvégén be tudtam találni a döntőn és az ő passzából, amit ugye rengeteget gyakoroltunk előtte. Én azt gondolom, hogy ez kárpótolt engem azokért a sok-sok-sok negatívumért, ami mi miatt ért anno akkor 2002-be, és megmutattuk azt, hogy a mi csapatunk az alapjába véve mitől volt olyan erős. Mert még ezt is elbírta, mert voltunk olyan intelligensek, és volt olyan erős érzelmi intelligenciája a Gergőnek, hogy ezt a helyén tudta kezelni, és látta rajtam is azt, hogy alapjába véve ezt őszintén sajnáltam, és úgy tudtuk megbeszélni. Ugye van egy ilyen mondás, hogyha sikert akarsz, akkor duplázd meg a kudarcaid számát. És én azt gondolom, hogy az én életemben volt nagyon sok, mondjuk úgy, kudarc, ami nem úgy sült el, ahogy kellett volna. De ezekből a mélypontokból mindig felálltam. És egy játékos társam mondta nekem, hogy figyelj, Csuvika, te óriási harcos vagy. Tehát az, ahonnan te visszajöttél, annyiszor visszajöttél, ez alapjában véve egy példaértékű. És jó érzés, hogy azért ezt tudják azért így is nézni, nem csak a másik oldalról.
7: És elérkezett a 2004-es aténi olimpia, bajnok lettél. Ez egyfajta elégtétel volt-e, vagy megkoronázása az eddigi pályafutásodnak, és ott azt érezted-e, hogy jó, akkor most minden a helyére került, és minden nehézségen túljutva végre ott vagy, ahol a megérdemelt helyed van.
6: Hát igen, annól, amikor én elkezdtem vízilabdázni, ugye a Damjan Csuszadában Hasznos Pista Mácsi volt olimpiai bajnok, élő legenda. Ugye ő is gyerekekkel foglalkozott, mint azt teszem most én is Szolnokon a Mávstrandon, és nekem ott egyszer az egyik mérkőzés után, mikor vége volt, akkor anyukámnak mondtam azt, hogy figyelj anya, én mindenképpen olimpiai bajnok szeretnék lenni, és azt szeretném, hogy oda arra a márványtáblára, ami ott volt a Damiba, Pista bácsi, Kanizsa, Boros nevei alá, az én nevem is fölkerüljön, és figyelj anya, szerintem ezt el fogom érni, én szerintem olimpiai bajnok leszek, ez az én álmom. És hát 2004-ben ez a gyerekkori álom, amiért végig dolgoztam. Én nagyon becsülöm és tisztelem az összes csapattársamat, akik ugye ledoktoráltak, jogászok lettek, és szinte mindenki elvégzett egy egyetemet, egy főiskolát. Én megmondom őszintén, tehát addig, amíg ugye 2008-ig, amíg nekem csak a vízilabda létezett, és én utána végeztem el ugye mind a két diplomámat, mint sportmenedzser, és mint a TFN MSC mesteri képzést, ugye a szakedző, de addig nekem csak a póló létezett. Tehát én csak azt tartottam szem előtt, hogy az, és utána azt szerettem volna még elérni, még legalább egyszer minimum. Az ember, amikor így eléri ezt az álmát, akkor egy pici ilyen üresség is van benne, hogy ott áll a dobogó tetején.
7: De ott ez eszedbe jutott?
6: Ott, amikor álltam a tetején, akkor az jut eszembe, hogy ezt nem hiszem el, hogy tényleg ez sikerült. Tehát, hogy megkönnyeztem ezt az egészet, hogy azért én tudod, rengetegszer jártam be, Szandaszőrösön laktunk, hajnalba, 6 órára jártam, 5 óra 20-as buszhoz rohantam ki, onnan mentem általános iskolába, és hát ugye amikor leúsztunk 1 óra 15 percet 6 órától 4-8-ig, akkor rohanni kellett volna ugye a végig a Tiszaparton a Koltói Anna iskolába.
7: Ami nem értél be?
6: Hát nem mindig értem be, mert azért én csak bementem a csapattársakkal a meleg vízbe, ott eltelt az idő, és hát kaptunk azért érte hideget, meleget, de hogy az ember sok mindent beletett ebbe a kosárba, és igaziból ott úgy kifizetődött ez. Tehát a VB arany volt már az első lépcsőfok, és utána ez az olimpia, ez megkoronázta ez az egészet. Azt gondolom, hogy ez a legszebb dolog, amit egy sportoló elérhet. Abba a csapatba a Szerbia, Montenegro egyben. Tehát az nem csak szerb csapat volt, hanem ott a Szerbia is Montenegro volt egy csapatba. Külön-külön is nagyon erősek, nemhogy együtt. Nagyon nagy meccs volt. Ott azt gondolom, hogy minden kijátszott minden hangszeren a csapatba. Tehát ott nem volt olyan ebbe a 2004-es csapatba, hogy valaki bizonyos mérkőzéseken kevesebbet játszott, nem annyit játszott. Ugye ez volt a különbség a 2000-es és a 2004-es csapat között. Itt nem is volt elvesztett mérkőzés. Egy se. A csoportba kétszer vertük meg ugye a szerbet, kétszer vertük meg az orosz. Tehát ez egy jóval erősebb, struktúrában jóval erősebb csapat volt, és egy teljesen ütőképes gárda volt, aki azt mondom, hogy minden poszton tényleg bármelyik játékos bevethető volt. Ezzel most mondom még egyszer, ezzel nem lebecsülve a 2000-es csapatot, mert a 2000-es csapat onnan, ahonnan visszajött, ugye a két elvesztett mérkőzésből, hát az is egy óriási teljesítmény volt. Csak azt mondom, hogy strukturálisan erősebb volt, és ezzel nem mondok nem igazat, úgyhogy nagyon jó volt abban a csapatban játszani, mert tényleg voltak olyan csoportmeccsek, mondjuk például az amerikai mérkőzést, amikor nálunk lövő játékosoknak nem annyira ment, és mondjuk akkor a Madi meg én át tudtuk segíteni a csapatot azon a mérkőzésen úgy, hogy meg tudtuk nyerni. És fontos volt minden egyes mérkőzés, mert az amit mérkőzést nem nyerjük meg, nem abszolút, hogy 7-5-re nyertünk. Tehát nem volt egy sétagalap, 5-5 volt ráadásul. És azt gondolom, ott is, tehát a csoportban, egy olyan halálcsoportban voltunk, ahol volt egy USA, aki akkor mindenkit megszólított, egy orosz, volt egy szerb, ugye volt ott egy magyar. Tehát, hogy ez a négy azért az egy elég komoly halálcsoport, és azt mondom csak, hogy ezen a mérkőzésen a csoportban azért, hogy mitől volt ez jó csapat, hogy amikor esetleg, mert ők sem gépek, a Tibi sem, ugye a Gergő sem, a Peti sem, a Kása sem, a Papes sem, egyik ők sem, hogy nem mondok el most ezzel a nagy titkot, hogyha azért megvolt az a 5-6 játékos, aki meghatározta a góllövéseivel a csapatnak a támadási eredményét. És ugye ezen a csoportmeccsen hát nekik nem annyira jött, hát törvényszerű. És ezért volt nagy csapat, én is mindig ezt mondta, hogy hát akkor jött egy védő, Varga Tamás, jött egy úgymond akkor még harmadik számú balkezes, a Madonas Norbi, aki ugyancsak bevethető volt bármikor, bármilyen poszton, és megoldotta azt a csoportmeccset, és leabszolválta. Ezáltal meg volt a pihenőnapunk, és mi maradtunk a csoport élén. Szóval, hogy egy olyan csapat volt, aki érzelmi intelligenciában nagyon magas volt, játékos intelligenciában, az egymással való kommunikációban, az egymással való erkölcsi, morális kérdésekben. Én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű.
7: 2005-ben ideiglenesen lemondtad a válogatottságon, de ennek mi volt az oka, és hogyan történt az, hogy utána megint bekerültél a keretbe?
6: Igen, ez így az, lemondtam. Én azt mondtam a Dénesnek, hogy ugye ott volt egy évem, 2004-2005-ben Nervibe, ahol egy elég erős klubcsapatban játszottam, és ott rám volt terhelve elég sok minden. Ugye előtte 4 év volt a Vasasban, megállás nélkül, Európa kupák, Magyar kupák, bajnokságok, nyáron válogatott, visszajöttél, Vasas. 4 éven keresztül, és a hátamat egy picit elkezdtem megint érezni. Nem nagyon, de úgy éreztem, hogy nem úgy viselkedik, ahogy kell. Picit nagy is volt a terhelés, családi dolgok is voltak a háttérben lelki dolgok, és én ezt kértem a Dénestől, hogy ez így legyen egy évre. Hát abban az egy évből nem egy év lett, ugye, hanem több, de én ezt teljesen pozitívan dolgoztam föl, mert egy szót nem szóltam, mert én kértem pihenőt. Az más kérdés, hogy utána már több játékos is kért pihenőt, az én példámul felbuzdulva, de ez most más lapra tartozik.
7: Visszatértél, és Pekingben újra a csúcsra értetek. Azt a sikert másképp élted meg, mint az aténét? Tehát az már, furcsa ezt mondani, az már a második olimpiai bajnoki címed volt. Tehát mi volt a legnagyobb különbség a két elsőség között?
6: Az volt, hogy először is ugye 2004-ben soha nem voltam olimpián, az volt életem első olimpiája. Mindenből az első emlékezetes, pláne ha jól sikerül. Ez az élet minden területére igaz szerintem. Akár a párkapcsolatra, munkára, bármire, gyereknevelésre, mindenre. És én úgy érzem, hogy a 2008-as az egy teljesen más csapat volt, egy teljesen más csapattal volt nehéz az az olimpia, és úgy éltem meg, hogy hálát adtam, hogy visszakerültem, hálát adtam, hogy végig tudtam úgy csinálni, amit kértek tőlem, és hálát adtam azért, hogy ezzel a csapatomnak segítettem. Ott fönnállni a dobogón újra megkönnyeztem az egészet, és tényleg talán ott még jobban el is sírtam magamat, mert borzasztóan, én nagyon akartam, nagyon szerettem volna. Én éreztem azt, hogy most úristen hibáztam, hogy most lemondtam, és akkor itt nem, de közben nyertem az Európa kupákat, meg nyertem a trófeákat. Nehéz volt ez tulajdonképpen, ez az időszak az én életemben, és ez egy borzasztó nagy elégtétel volt megint, hogy alapjában véve jó volt ez így, mert ennek így kellett lenni.
7: Itt a beszélgetés előtt már mondtam neked, hogy ahogy nézem a pályafutásodat, 12 klubot számoltam össze, és sok esetben csak egy évre mentél valamelyik csapathoz, és azt mondtad, hogy ez teljesen tudatos volt.
6: Tehát ugye én, mint mondod, Szolnokon kezdtem, ugye a pályafutásom, az első igazolásom az a Vasasba volt, ugye ott volt 2 év, a Vasas után volt 1 év Olaszország, utána volt ugye ez a sérülés, újra 4 év Vasas, tehát itt eddig elég stabil volt alapjába véve, és utána az ember úgy akart megismerni dolgokat. És én ugye utána a 2004-es olimpia után elszerződtem megint újra Olaszországba. Utána volt egy nagy tervek az Újpestbe, vagy újra nagy Újpestet építenek, oda azért visszajöttem, akkor a Rekko hívott, különben abban az évben mehettem volna Rekkóba, Nerviből, de hazajöttem megint, aztán visszamentem megint Olaszországba, utána egy 3 éves szerződést kötöttem ugye a Szegeddel, amiből kivásárolt egy montenegrói csapat, utána elmentem hozzájuk, ott egy elég morbid dolog miatt, ott 3 éves szerződésem volt, de sajnos lelőtték a főszponzorunkat, ez szó szerint így van, és onnan úgymond emiatt mennünk kellett mindannyiunknak, tele volt szerb válogatottal, horvát válogatottal, montenegrói válogatottal, nem kisebb nevek, mint a Smodlaka, a Teo Dzsogás, világbajnok Ájosa Kunác, a Pietlovics, tehát ezekkel játszottam egy csapatban, ugye meg is nyertük ővelük is az Európa kupát, és onnan ugye a Ferencvároshoz vezetett az utam, és onnan Debrecenbe töltöttem el 5 évet, és akkor tulajdonképpen ott lett vége a pályafutásomnak. Alapjában véve, igen, meg tudtam ismerni egy olasz kultúrát, ahol játszottam ugye 4 szezont, egy montenegrói kultúrát, ahol játszottam ugye 1 évet, és kényszerből Bázelben voltam 2-t. Én azt gondolom, hogy elég színes volt, és hálás vagyok a sorsnak, hogy azért ennyi mindent megismerettem. Elsajátítottam valamilyen szinten ugye a német nyelvet, perfekt beszélek ugye olaszul, és egy picit angolul. Tehát igen, ahogy mondod, ez abszolút, nagyon sok edzőm volt, ugye említhetném a Mirko Vicevic, olimpiai bajnok vízilabdázót, aki ő volt edzőm Montenegróba, vagy akár Olaszországban jobbnál jobb edzőim voltak. Szóval az ember sok stílusú vízilabdát megismert. Megismertem alapjában éve a szerb kultúrának a vízilabdáját, hogy ott hogy edzenek, és hogy miért ilyen jó a lábuk, miért azt a stílust játsszák. Olaszoknál a latin vérvonalat, úgyhogy igen, abszolút
7: sok
6: jó volt.
7: Sok minden.
6: Igen.
7: A sportolói aktív pályafutás utáni életed bevaló átmenet az mennyire volt bonyolult, vagy nehéz?
6: Abban szerencsés helyzetben voltam, hogy Debrecenben fejeztem be a pályafutásomat, és ott kaptam egy felkérést a város részéről, hogy vegyem át a klub irányítását, és ott egy-két évig irányítottam a klubot, mint sportvezető és mint felnőtt. Utána pedig ezt a terhet levették a vállamról, és tudtam csak a szakmára figyelni, és megalakítottam a pólóiskolámat, ami ugye közel 300 gyereket számlált abban az időben. Büszke vagyok nagyon tényleg, hogy olyan gyereknek is voltam nevelő edzője, mint a Fekete Gergő évekig, és sorolhatnám a neveket a debreceni utánpótlásból, és nagyon büszke vagyok amúgy rájuk. És ezáltal ugye utána voltam utánpótlás válogatott edző ugye a fiúknál 2 évet, aztán a lányoknál voltam 2 évet az U20-as válogatottnál, és jelen pillanatban is az utánpótlásban egy saját pólóiskolát Szolnokon tavaly alapítottuk, és most jelen pillanatban is ezt ténykedem, és úgy érzem, hogy így 50 évesen én a magyar vízilabdát szeretném szolgálni a gyerekekkel, ami annyit jelent, hogy 18 éves korig akár válogatott, akár utánpótlás. Ez az, ami engem nagyon-nagyon megmozgat, és nem azért, mert félek a bármilyen nemű felelősségtől, akármelyik felnőtt csapatnál, mert a gyerekeknél nagyon jó látni azt a szisztémát, vagy azt az iskolát, amit én képviselek, és ez a fajta akár backcenter képzés, akár erőállapot, akár lábtempó, akár technika, hogy ezzel az én gyerekeim hogy fejlődnek. Szóval ez az, ami igaziból motivál engem.
5: Varga Tamás, köszönöm szépen!
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
8: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsuzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányaként az előző idényben is meghatározó tagja volt. Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, a 3. labdarúgó Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett, aki a 6. világbajnokságára készülhet. sorozatban 5., összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádiuszodában. Az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. Sípos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. A Tatabányának viszont nem sikerült a bravúr a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás, az olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló, a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. A hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd az új elnökről. Egyelőre erre a pozícióra egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, ha továbbra sem mond le, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában felkereste Súlyog Tamás államfőt. A kormányfő szerint Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet, ahogy fogalmazott, az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Megújul Budapest és az elővárosok éjszakai közlekedése. Jövő hónaptól sűrűbben és összehangoltabban közlekedő járatokkal számolhatnak az utasok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán elmondta, emellett közvetlen kapcsolat létesül a belváros és a külső kerületek között, valamint a belvárosból és a környező települések, így például Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Zsámbék, Gödöllő és Szentendre felé is. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A svábhegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket.
9: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében baleset történt, a külső sávot lezárták. Szintén Győr térségében a 109-es és a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért csak egy sáv járható. A munkavégzés mögött a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
9: Időjárás.
8: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Magyar bajnoki címet szerzett az FTC férfi és női vízilabda csapata is. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Jó napot kívánok! Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
2: Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?

0: Azt mondom, hogy talán még a keletén is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddig években, és nyilván az, amikor az ember flóban van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hozná meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk. Döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem és szeretném minden percét kiélvezni, ameddig csak lehet.
1: Nem vártunk ekkora sikerre, jelesse vizsgázott mindenki. Ezt mondta a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket. Elmondta, hogy az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, amelyet a Puskás arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
2: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút, abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
1: A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban, az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB-házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Nyéki Balázs az FTC vezetőedzője értékel.
4: Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékunkat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék egy vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljuttatni csapatokat. Azért, ha megnézi valaki a bajnokok ligája döntőjét, az Arsenal se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, de nehéz ellenük játszani.
1: És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben. Szintén tegnap a Komjádi uszodában az FTC a döntő 3. meccsén is legyőzte a BVSC-t ezúttal 19-8-ra. Az aranyérmes csapatból Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
5: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a 0. perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, talán a jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke még a csapatra, a sávra, az edzőkben mindenki, mert szóval nagyon jól játszottunk.
6: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
5: Azért a pályjátékos kicserélődött, ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő a szezon

0: elején még nem voltunk olyan összeszokottak.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Sipos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Sipos Adriánt a Melsungen magyar válogatott beállóját hallják.
3: Maga az legyőzni Kielt az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
2: A két át 24-23-ra kikapott a döntőben a Melsungentől, most hallgassuk meg az ezüstérmes Kiel magyar válogatott játékosát, Imre Bencét. A jobb szélsőt is Olasz Gergő szólaltatta meg.
4: Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez nyilván mindenkinek, mert a BL így elúszott, és nyilván nekünk távozó játékosoknak meg különösen fáj, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
5: A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszott a nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz, most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültek ezután?
4: Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccsen megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és nem szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belepolni a késésé folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megadni.
2: A Tatabányának nem sikerült a Bravura férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, itt kettős vereséggel alul maradt a párharcban. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es NEK elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Az Eto veretlenül lett bajnok és jó formában várhatja a hétvégi Bajnokok Ligája budapesti 4-es döntőjét. Gyermekei születése is közel egy év kiagyás után góllal tért vissza a pályára Gyuri Lukács Viktória, akit Cseszegi Balázs szólaltatott meg az utolsó bajnoki mérkőzést követően.
6: Ragyogsz, amit nem csodálok, hiszen fantasztikus éved van.
7: Igen, nem is a pályán, de a civil életben nagyon-nagyon élvezem, hogy anya lehetek, nagyon élvezem azt, hogy a lányokkal lehetek, és azt meg külön örülök, hogy kaptam lehetőséget a pályán is.
6: Ez így volt tervezve? Vagy egy hirtelen ötlet volt?
7: Igen, azt beszéltük Ferrel, hogy mivel elkezdtem edzeni, voltam a csapattal, ezért ma kapok egy kis lehetőséget.
6: Azt láttuk egyébként a különböző közösségi oldalakon, hogy nem hagytad az edzést, még amikor még nem jöttek meg a gyermekek, akkor sem.
7: Igen, tényleg próbáltam formában maradni, amíg csak lehetett, amíg az orvos engedte. Egyből, ahogy a lányok engedték, jöttem vissza az edzésbe, és próbáltam tényleg olyan állapotba kerülni mostanra, hogyha esetleg bármi történik, akkor készen vagyok. Érződött, hogy ez volt az első meccsem, talán majdnem egy éve, de szerintem tényleg, hogyha arra van szükség, akkor ott tudok lenni.
6: Budapesten ott leszel?
7: Ott fog szurkolni a lányoknak.
2: Pályafutása második legjobb idejét ért el, és a hatodik helyen végzett 400 méteres sífutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga rábáti versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 másodperces eredményt ért el. Jonas Vingegaard sikerével zárult a Giro d'Italia. A dán klasszisnak így már valamennyi 3 hetes országúti kerékpáros körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi záró szakaszt az olasz Jonathan Milán nyerte, most Jonas Vingegaardt hallják.
8: It's amazing. It's something I...
9: Ez egészen csodálatos. Olyasmi, amiről egész életemben álmodtam. Az, hogy erre valóban képes voltam, az igazán különleges. Ez egy rendkívüli nap számomra. Tényleg az volt az álmom, hogy ezt a versenyt megnyerjem. Még mindig nem találom a szavakat.
2: Stollár Fanni az amerikai Christian Harrisonnal az oldalán búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vegyes párosok nyolcad döntőjében kikapott az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanni kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mikrofonnál Várhegyi Benjamin és Székely Dávid. Túl vagyunk a Giro d'Italia, most már az egészen. Nem mondom, hogy ez lesz az a Giro, Beni, amire 15-20 év múlva is hú, de nagyon fogunk emlékezni, mert hogy végtelenül simán nyerte meg Jonas Vingegaard, és igazán sok izgalom sem volt. Nyilván a dobogóért azért inkább, de hát ennél igazságosabb dobogó nem nagyon lehetett volna, tekintve, hogy az igazán nehéz szakaszokat nem csak, hogy ugyanazok zárták az első háromban, hanem ugyanabban a sorrendben is. Viszont Vingegaard a 8. olyan versenyző, akinek megvan mind a 3-3 hetes, gyakorlatilag csupa nagy név, tehát ide, ebbe a klubba tartozni óriási kiváltság, nyilván Tadej Pogacar majd 9-ként valószínűsíthetően pár éven belül csatlakozik, de majd ha 1-2-3 hét elterik szerinted, hogyan gondolunk vissza erre a Giro d'Italiára?
2: Köszöntöm a hallgatókat, igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy oké, hogy 15-20 év múlva nem emlékszünk rá, de mondjuk 2 hét múlva fogunk-e, tehát így a Dauphiné végére. De tehát pontosan ezért, mert hát valljuk meg, ez unalmas Giro volt. Nagyon. Tehát ugye ez, amit te is említettél, hogy ha 5 hegyibe futóra, igaz ez? Tehát 1-2-3 ugyanaz. Semmilyen izgalom nem volt, igazából az összetettért az első helyért. Ezt mondjuk azért gondoltuk előre is, tehát ez nem olyan nagy meglepetés. De hát a dobogója se volt igazából nagy harc, tehát pont emiatt, mert mindenkinek megvolt a helye. Most annyi volt itt az utolsó hétvégén, vagy inkább azt mondom, pénteki szakaszon, hogy Arensman vagy Hindley. Itt a harmadik helyre, és láttuk mindkét nap a hétvégén, hogy Arensman egy picit kevésbé volt erős, mint a dobogósok, tehát ez is megérdemelt lett. Egy-két jó szakasz volt, egy-két jó befutó volt, talán az 5. szakasz volt tényleg a legjobb, amiből hát nyilván viszonylag keveset láttunk, meg viszonylag kevésbé emlékszik az ember, mert a Tour de Hongrival esett egybe az első hete a Giro-nak. De az Arrieta győzelmes nap, akkor Eulálió felvette a rózsaszín trikót, az azért egy emlékezetesebb nap. De igazából itt a szökéseket is ugye uralta az UE egyértelműen, tehát ugye Narváez is nyert 3 szakaszt a szökésből, ugye Arrieta egyet, de alapból, hogyha megnézzük...
1: Még Narváez is izgalmas lett volna, nem adja föl.
2: Igen, a ciklámen trikóért ugye volt harc, a kék trikóért volt harc, a hegyi trikóért, tehát az a Ciccone Rubio történet, vagy Rubio Lidl-Trek történet, az majd, hogyha esetleg leülnek kávézni, amire nagyon-nagyon kevés esélyt látok, majd akkor szóljon valaki, mert tényleg ezek jelentették az izgalmokat a Giron. A sprintszakaszokat nyilván uralta Paul Magnier, tehát most oké, értem, hogy Jonathan Milan nyerte ezt a római befutót, de azért ugye Magnier 3-at nyert, meg...
1: És talán nem is volt igazán esélye, tehát igen, ott Grüne végén azért elég komolyan bezárta. Hozzáteszem, nyilván ez sokat rangú, de mégiscsak fontos. Szerintem ezt a római szakaszt ezt nagyon szépen kitalálták.
2: Igen.
1: Tehát az útvonal az, hogy az összes, pedig azért Rómának van pár látványosságot, meg tudtad nézni, hogy a Colosseum mellett tekertek el számtalanszor. Nyilván másolják azt, amit a Tour csinál, hogy ott is legyen egy ilyen emblematikus befejezés, hogy idén is lesz majd, bár már ugye az olimpiai hagyománynak megfelelően kicsit másfelé, mint alapesetben meg korábban megszokhattuk, de ez nagyon sokat és nagyon-nagyon jót tesz a versenynek szerintem.
2: Szerintem is.
1: És rengetegen voltak kint, és tökéletes volt az idő, és Gánának köszönhetően még izgalom is volt, nem csak az utolsó 3 kilométerre, hanem korábban is. Grüne végén meg hozza azt, amiről híres sajnos, bármennyire is egy szimpatikus úriember, azért ezt a nap nekem megint egy kicsit túlságosan is veszélyes volt. Lehet mondani, hogy kanyarodott kicsit az út, és azért is, de hát ettől még ezt lehetett volna szerintem jobban csinálni.
2: Igen. Igazából és azt mondom, mert mondom, hogy a Rákéczi csapata ilyen, de hogy igazából nem, mert ők például egy olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy nagyon sokszor remekül össze tudták rakni a felvezető vonatot, hogy győzelem nem lett. Pont most olvastam, mikor jöttem be, 8 top 10-zel zárta a csapat az első 3 hetesét, tehát ugye mutatták is magukat, amikor tudtak szökésségben is ott voltak, tehát ez szép volt. A győzelem nem jött össze, meg Grunewegennek az igazán jó eredmény nem jött össze, de azért azt látni kell, hogy egy 3 hetesen azért hát nem könnyű valakinek, aki debütál 3 hetesen a sprint vonatok ellen menni, főleg mikor ilyen erős csapatok vannak, mint ez a Quickstep volt, vagy ez a ez a Lidl track volt. Szóval ez egy picit erős volt, de visszatérve még kicsit így a Giro összegzésre, tehát a szökésre rajzolt szakaszok is olyanok voltak, hogy igaz, inkább az eleje volt izgalmas, mint a vége. Szóval ez emiatt azért kicsit van, azt gondolom, hiányérzet. Tényleg, hogyha értékelni kellene a Girot, mondjuk egy 10-es skálán, pont ezen gondolkoztam tegnap, akkor hát maximum egy 5-öst adnék. Uh-huh. Tehát ez a teljesen átlagos, és meg volt oké, megyünk tovább. Mert attól szerintem lehet jó egy 3 hetes, hogy mondjuk az rózsaszín trikóért igazából nincs harc. Tehát, hogy az, amikor a Pogácsár a másodiktól vezette a 21-ig, tehát 2 évvel ezelőtt, 2024-ben, én azt gondolom, hogy az egy izgalmasabb Giro volt szakaszokat tekintve, még úgy is, hogy igazából lehetne mondani, hogy de hát ugyanilyen. Csak valamivel én ott jobb, kicsit izgalmasabbnak éreztem a szökéseket, ami például az Alaphilippe nap azért ott egy nagyon-nagyon emlékezetes szakasz volt, de alapból, hogyha megnézzük azt, és nem magukat a versenyzőket, hanem csapatokat, tehát nem tudom, az Astana nyert 3 szakaszt, az UAE nyert 4 szakaszt, a Quickstep nyert 3-4 szakaszt, ugye a Viszma nyert 6 szakaszt, és akkor itt vagyunk, hogy majdnem ki is jön a 21.
1: Igen, ezt Gergők tanap közvetésben is beszélték, hogy nagyon kevés csapat mehet haza elégedetten erről a Giroról. Például ugye az Unibet is olyan, hogy azért ott biztos, hogy egy győzelemben bíztak, és ez nem sikerült.
2: Igen, olyanok, hogy papíron elégedett lehetsz, mert első 3 hetesed jó eredmények, de az, amiért idejöttél, vagy oda mentél, azt igazából nem sikerült elérni.
1: Ez a problémás, és nyilván azért egy 21 szakaszos Giron az, hogy 3 mezőny hajrá van. Tehát a cross cycling stats alapján 3 olyan
2: igen,
1: szakasz van.
2: Igen, mert a
1: Napolit
2: ugye már nem számolod annak, szerintem. Tehát, hogy...
1: A 3. szakasz Sofia, a 18. szakasz a Pievedi Soligo és a Róma-Róma. Tehát az, ami végül abban jött össze. Nyilván utolsó győzelme azt szerintem zseniális volt, hogy azt kibírta.
2: Igen, az a 18. pont, igen.
1: Tehát, hogy az szerintem egy igazán kiemelkedő, és hogy nyilván az elején nyert, tehát a Burgess meg a Sofia ott már megvolt.
2: Igen, a Burgess is ide lehet venni.
1: De a Pro Cycling Stats nem szedte.
2: Igen, lehet, hogy ott kevesebben, igen.
1: Pedig egyébként nyilván szerintem az is ilyen. A lényeg az, hogy...
2: Kevés, tehát 3-4.
1: Hogy kevés, főleg úgy, hogyha arra gondolunk, hogy a sprint terekről szólhatott volna jobban, mert ide azért sok mindenki elment. Én Milánnak nagyon örülök, hogy a végén sikerült megnyerni, még ha nem is a milánóit, hanem azt, amit itt rendeztek, de lehet, hogy ez még értékesebb is. De tényleg az van, hogy kevés csapat tudott igazán boldog pillanatokat szerezni saját magának, és ezzel valószínűleg sokaknak van szájíze, ami nem annyira a legjobb. De az is igaz, hogy azért akik meg ünnepeltek, azok masszívan ünnepelhettek. Tehát itt Mányi is szerintem azért nem volt olyan fú, de nagyon szomorú, hogy nem lett meg a negyedik, mert a 3 győzelem plusz a trikó az mindenképpen egy kiemelkedő dolog, és hát nyilván a Viszma meg. És ezzel egy picit előre is ugranék a túrra.
2: Hát mindenképpen.
1: Mert ugye a fő cél az volt, hogy legyen meg mind a 3, amiket nagyon tetszettek a kis csíkok, amiket felraktak a kocsira, hogy megvan mind a 3, a mez is, a különleges kerékpár, amit Szabó Mikiék tettek oda egyből, ahogy leszállt a buszról Vingegaardnak. Tehát, hogy ezek a kis finomságok, ezek nagyon jók lettek, de hogy összességében itt most a Viszma biztos, hogy óriási önbizalmat szerez, és nem lesz az a téthelyzet, mint ami lehetett volna, hogyha kimarad ez a Giro Vingegaardnak, hogy mi van, ha nem sikerül jól a túr. Most már semmi nincsen, mert megvan a 3, nincs igazán miről beszélni, és ez lehet, hogy plusz lesz, és lehet, hogy menet közben voltak nehezebb időszakai, például az időfutamnál, az első hegyi szakasznál, egy hajrás szakasznál Vingegaardnak, de ahogy mentünk előre az időben, tényleg úgy tűnt, hogy egyre jobb állapotba kerül, és ha hisszük azt, amit az elmúlt időszakban mondtak, hogy itt azért a túr utáni Vuelta mindig jobb számokat hozott, mint a túr maga, akkor talán még lehet egy valamiféle fajta plusz motiváció is, és mindenképpen nagyon elizgatottan várhatjuk a július 4-i rajtot.
2: Az a betegség, amit kommunikáltak, itt a második hét, vagy harmadik hétvége felé, hogy egy héttel előtte volt nagyjából, ugye folyamatosan erről volt szó, hogy Jonas Vingegaard beteg, és pont ugye onnan jutott eszembe, hogy említette az időfutamot, ami ugye nem sikerült jól, már beszéltünk mi is róla 2 hete, hogy miért nem, vagy mik lehetnek az okok, de tényleg úgy néz ki mindenféle dolog alapján, hogy valóban volt egy kis betegség Jonas Vingegaardnál. Azért mondom, hogy kicsi, mert pont Campenartstól olvastam, talán a belga sajtónak nyilatkozta még, hogy tehát itt azért nem kell betegségről beszélni, ez gyakorlatilag egy ilyen felnagyított megfázás, ami volt Jonas Vingegaardnak, csak azért tudjuk, hogy az immunrendszer az, hát eléggé megviseli az immunrendszert egy 3 hetes verseny. Tehát itt azért, hogyha valaki úgy kell föl, hogy egy átlag ember, hogy bemegy, hogy köhög, és 2-3-at és úgy megy be a munkahelyére, abba azért nem fog belehalni. Na most egy versenyzőnek ez teljesen más, hogy hat a szervezetére a legkisebb bacillus is igazából. De visszatérve mindenképpen jobban nézett ki Vingegaard itt a harmadik hétvégére. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy a forma az alakul, tényleg úgy néz ki, hogy eltalálják egyébként egész szezonban. Ha megnézzük, a katalán körön picit jobban nézett már ki, mint a Párizs-Nizzán, ugye más egyek is voltak, tehát összehasonlítani nehéz, de utána a Giron szintén egyre jobban nézett ki, és ezek Jonas Vingegaard szavai, hogy jobb, mint valaha.
1: Tehát ezt, igen, a 24-es bukása óta most igen, a legjobb állapotban.
2: Igen, és azt is elmondta, hogy igen, hogy jobb formában érzi magát, mint bármikor. Szóval minden adott igazából egy nagyon különleges Tour de France-hoz.
1: Igen, a rossz neki az, hogy Pogácsár is jobb állapotban van, mint bármikor.
2: Igen, tehát az a helyzet, hogy ha megnézzük a számokat, 2026-os Giro és 2024-es Giro, tehát amikor Pogácsár dominált, akkor azt látjuk, hogy egyenlő, egy picit talán még a Dán előrébb, de 2 év alatt, ezt pontosan tudjuk az összes versenyzőnktől, akivel beszélünk, vagy aki megnyilvánul egyáltalán ebben a témában, hogy 2 év alatt annyit fejlődik már maga a sport, hogy nem tudod összehasonlítani a számokat. Tehát nem fog kiadni sokat, mert az egész mezőny százalékokkal erősebb, mint akkor.
1: És még azt sem tudod, hogy az időjárás mennyivel volt kedvező, tehát itt nagyon sok tényező van.
2: Tehát, hogy itt, ahogy egész Európában, azért itt is, a Giron is gyakorlatilag hőhullám volt itt az utolsó másfél hétben. Tehát arról az volt a probléma, hogy nagy meleg volt. Nem az, ami a Giron szokott lenni, hogy nagy hideg. Nyilván itt egy szakasz leszámítva nem igazán érintették a magas hegyeket, de ott se lett volna probléma, mert tényleg mindenhol nagyon jó idő volt. Girohoz még szokatlan is. Tehát emiatt se tudod összehasonlítani, amiatt se, hogy milyen volt a mezőny összetétele, hogy ment. Tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz. De azt elhisszük Vingegaardnak, hogy igen, most 2 hét pihenő után ő még megy egy magaslatra, és utána Tour de France, és ezért hogy javulni fog igazából az állapota. És hát nyilván reménykedik az ember abban, hogy ez 3, akár 4 esélyes Tour de France lehet, vagy lesz izgalom, és összejön legalább az, amit az ISO kitalált, hogy az utolsó 2 szakaszra, a Párizs leszámítva az előtt, tehát ott dőljön el igazából az összetett, és addig még valamilyen szinten nyitott legyen a legnagyobb nevek közül. Meglátjuk, hogy nyilván Pogácsár ellen egy teljesen más dolog versenyezni, mint itt. Mert azokat a dolgokat, bármilyen jó is a Viszma, és dicsérhetjük a csapatot, mert volt legalább 2-3 olyan győzelme az 5-ből Vingegaardnak, ami a csapat. Tehát ami tényleg össze lett rakva, tökéletesen fel lett építve az egész nap, de azt azért nehéz látni, hogy egy Pogácsárt hogy hozol, akár csapattársaiddal együtt olyan helyzetben, hogy egyébként hogy megpróbálod jobban kifárasztani, mint amennyire te kifáradsz, és támadni. Tehát ez azért még így nincs előttem. De azért történhetnek érdekes dolgok júliusban is. Mindenesetre Jonas Vingegaardnak természetesen ez óriási gratuláció, mert ahogy mondta, 8. ember, aki megnyerte a 3-3-7-es, ráadásul Girot, vagy Vuelta után Girot, az megint...
1: Papíron úgy megy oda, hogy a Mester 3, tehát úgy lehet a Grand Slam, hogy egymás után.
2: Így van, tehát tegnap olvastam, pont Contadornak volt egy ilyen, azt hiszem 2014-es Vuelta, 15-ös Giro, és utána Chris Froome-nak volt a 17-es Vuelta, a 18-as Giro, akiknek az elmúlt időszakban ez sikerült.
1: Mind a hárman, akik mindent megnyertek.
2: Így van. Ketten, de még igen. Úgyis, hogy Contadort azért vettek egy-két dolgot, de még úgyis megvan mind a 3.
1: No, és akkor viszont ugorunk is tovább. Egyrészt, amit mondtál, hogy majd ott az utolsó hétvége lehet döntő, az azért érdekes, mert a Tour de France utolsó 2-3 nap, hát egész pontosan 3, az a Magyar Forma 1-es nagy díja lesik egy időben. Tehát, és egyébként még nem tudom, hogy hívják majd, de a labdarúgó NB1 azon a héten kezdődik, tehát ha ebből indulunk ki, akkor ez megint egy igazán őrült és sűrű időszak lesz, bár nyilván itt még elég sok a kérdés, de ami biztos, hogy majd próbáljuk úgy rakosgatni a közvetítéseket, hogy minél többet lehessen látni, és hogy például a szombati az úgy érjen véget, mert általában azt hiszem, hogy 17:30-ra lövik be a célba érkezést, de 16-kor van vége az időmérőnek, még kicsit elcsúsztatják, és az utolsó órát azt majd elben tudjuk nézni ott is, majd az M4 Sporten, meg a Pluszon, tehát azért az egy igazán komoly kis időszak lesz, és nagyon bízunk abban, hogy sokan követik majd, akkor már foci VB nincsen, mert az elején meg az, ami még adott esetben találkozhat. Ilyen problémánk még a 78. de igazából ezen a néven első Tour Auvergne-Rhône-Alpnál nincsen. Egyébként az vicces volt Vingegaardnál is, meg a többieknél, mert hogy neki is Dauphiné marad, és szerintem azért elég sokunknak Dauphiné marad. De 2 dolog, ezt a múlt héten említetted, hogy konkrétan az útvonal ezen az egy héten, vagy 8 nap során nehezebbnek tűnik, mint a Tour gyakorlatilag, úgyhogy már csak emiatt is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Nekem meg az a meglepő, hogy a Pro Cycling Stats-nél, amelyik egy eléggé masszív és mindentudó oldal, nagyon-nagyon hiányos és szellős még a rajtlista. Tehát az egyetlen csapat az az UAE, aminél pontosan tudjuk, hogy kik mennek. Az összes többi együttesnél, ha négy név van, az már nagyon jó, de egy Viszmánál például csak Van Aert és Ármirály, jó, a Decathlonnál négy, Sexas, Rikitello, Bizio és Paré-Pentr, már önmagában is jól hangzik, de az Alpecinnél még senkit, a Bahrainnél senkit nem tudunk, és jó, az Ayuso-hoz, Kelmosszal, Időtreknél, tehát komoly nevek, de ez most nem lesz egy olyan Dauphiné, mint ami általában a Tour főpróbája szokott lenni, hogy már azokkal találkozunk, akikkel aztán utána a TDF-en is. Viszont mindenki arra kíváncsi, hogy Sexas milyen állapotban van, aki Sierra Nevada-n készült, és azóta most nemrég bejárta a Tour egyik meghatározó szakaszát is, és megtette a több mint 4000 méteres pozitív szintkülönbséget is, tehát ő nagyon-nagyon készül, és a hírek szerint semmilyen hátráltató tényezője nincsen, amiből kiindulva ennek a Dauphinénak is a legnagyobb esélyese, bármennyire is piszkosul fiatal.
2: Igen, ez egyértelmű, és ez mindenki máshol kezdi meg ezt a, vagy mindenki máshol fejezi be a felkészülést a túrra, tehát Pogacsár, svájci kör, Vingegaard, Giro gyakorlatilag, utána edzés, ugye Sexas idejön a Dauphinéra, és Lipovic pedig a szlovén kört választotta, hogyha most a legnagyobb neveket mondom, Evenepoel meg úgy döntött, hogy ő neki nem kell versenyezni, tehát Liège és Tour között neki nincs.
1: Tudja.
2: 68 nap, azt hiszem, arra jön majd ki. Pont múlt héten volt erről egy cikk, hogy mindenképp tehát a túra prioritás, és emiatt nem verseny, nem érzik úgy, hogy versenyezni kéne.
1: Még egy belga bajnokság se, semmi.
2: Igen, de az ugye nyilván becsúszhat, hogyha mondja, egy napot szeretne versenyezni, de mindegy. Ez mindig probléma egyébként World Tour versenyeknél szerintem. Tehát én mindig azt mondom, hogy ez egy profi sportágnál, ami ennyi pénzből működik, meg ilyen szponzorokra van szükség, hogy fenntartható legyen. Elfogadhatatlan az is, hogy egy Lombardián két héttel előtte tudod meg az útvonalat. Egy monumentumról beszélünk. Tehát ez egy vicc. Ez is vicc, hogy úgy kell összeszedni World Tour versenyekre. A Dauphiné gyakorlatilag az egyik legnagyobb egyhetes, hanem a legnagyobb a szezonban, mert pont amiatt, hogy általában itt vannak a Tour legnagyobb favoritjai, és mindenképp...
1: Tehát nekem ilyet. Ez a kedvenc egyhetesem.
2: Igen, tehát, és egyébként brutál nehéz az útvonal. Tehát hogy minden adott, és mindenki már gyakorlatilag Tour formában, kis túlzással. Tehát hétfő van, szerint nyilván a csapatok egy része egyébként, ugye Giro, meg Giro másnaposság kicsit, minden értelemben valószínűleg, a másik pedig nyilván versenyzett egyébként az elmúlt időszakban, meg az elmúlt héten is, és nyilván jönni fognak a keretek, de az, hogy tényleg ugye vasárnap kezdődik a verseny, és egy héttel előtte egy csapatnál tudod egyébként a keretet, az erős szerintem egy World Tour verseny. Tehát így azért nagyon-nagyon nehéz a szurkolókat úgymond bevonzani, mert ezek egyszerűen javítható dolgok, hogy meg kell mondani, egy héttel előtte keretnek kell lennie, pont. Ugyanúgy fennmaradhatna a lehetőség, hogy 24 órával előtte még változtass, ha valaki beteg, elesik az utolsó edzésen, stb., vagy akár taktikai módosítás, de azért, hogy tényleg így nézzen ki a rajtlista, kevesebb, mint egy héttel a verseny előtt, az azért, hát hogy mondjam, megkérdőjelezhető, hogy ez miért jó.
1: Beszéljünk viszont az útvonalról, mert hogy, amint azt te is mondtad, elképesztően jónak ígérkezik. Összesen a 8 szakasz során 1208 kilométert tesznek meg, és itt is van csapatidőfutam, amivel majd indul Barcelonában
2: ezért
1: a Tour de France.
2: Ezért furcsa nekem, sok esélyes a Tourről, tehát hogy nincs itt, mert...
1: És azt gondolnád, hogy ennél a főpróba nincsen. Oké, hosszabb szakasz, mint a barcelonai, mert az 19, de ettől még azt gondolná az ember, hogy ez máshogy néz majd ki. Mindegy, nekünk igazából... Én továbbra is azt mondom, hogy nem a versenyzők teszik a versenyt kerékpározásban. Nyilván más, hogyha a legnagyobb nevek vannak, de ezeket akkor is megnézi az ember, hogyha nem annyira nagy nevek vannak. Azért egy kicsit olyan szerintem, mint a teniszezők, akik elkezdenek pattogni, hogy csak 15% jön vissza, és így is felfoghatatlan mennyiségű pénzt keresnek mondjuk egy Garrosból. Ha a másik 128 játékos lenne, akkor is izgalmas lenne, mint hogy most egyébként pont nem azok lesznek a végén, főleg a férfiaknál, mint eddig zárója bezárva. De itt azért vannak nagy nevek, és az mindenképpen érdekes még a csapat időfutamon túl, hogy azért ezt most nem a sprintereknek találták ki, és az utolsó három szakasz, az kivétel nélkül hegyi befutós. Tehát, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy a sprinterek bármit gyakoroljanak, és azért, hogyha neveket nézzük, Egy Grand Colombier, elképesztően híres és legendás, a Plateau de Solaison, szintén elképesztően legendás emelkedő, és nyilván ahogy azt egyébként az ASO szokta, menet közben is rak be, még a tévés ablak előtti részre egyébként olyan hegyeket, amik vagy az idei, vagy a jövő évi Tour de France miatt nagyon meghatározóak. Úgyhogy már csak emiatt is érdemes lesz figyelni. Neked milyen összességében a véleményed erről az útvonalról?
2: Az első szakasz már nagyon nehéz, szerintem, tehát már az igazából egy majdnem összetett esélyesekről szóló nap. A második szakasz az nagyon hosszú, tehát azt hiszem valami
1: 234
2: valami 30 éve, 2. vagy 40 éve nem volt a Dauphinén ennyire hosszú szakasz, tehát ja, ennek is megvan az oka, hogy miért, tehát ez egy hosszú nap. És utána tényleg jön a csapatidőfutam egyből, ami nyilván kifejezetten fontos, akárcsak a Párizs-Nizzán, tehát hogy sok szempontból a csapatoknak ilyen összeszokás, és az utolsó, ugye láttam például az Alpecin is például teszteli az időfutamra, nekik azért nem sok esélyük van ott azon a barcelonai pályán, de mindenki úgy áll hozzá, hogy az egy nagyon-nagyon nehéz nap, és ezt ki kell találni. Viszont szóval nem olvastam pontosan, de gondolom a szabály az időfutamon az ugyanaz lesz, mint a túran, tehát hogy ez logikátlan lenne, hogyha a régi, a hagyományos időfutam szabály szerint mennének. Szóval az útvonal igazából nagyon-nagyon tetszik, mert pont ugye, hogy Párizs-Nizzából igazából kimaradtak azok a komoly hegyi szakaszok, a hosszú hegyek, ami érthető, mert március persze első fele van, meg ugye az időjárásod közbeszólt, amikor lett volna ilyen. Itt viszont azért a Dauphiné ritkán van egyébként nagyon rossz idő, tehát az elmúlt években...
1: Kapoljuk le. Itt az allergia szokottni a problémát
2: jelenteni. Igen, az elmúlt években azért nem igazán volt rossz idő, és nagyon nehéz ez a pálya. Nem tudok mit mondani, ez egyik legnehezebb verseny pálya ebben a szezonban, ha több naposokat nézzük, az biztos.
1: Hát igen, itt azért a Colombier is 8,5 kilométer 10% végig, de a Solaison is 11,5 kilométer, 8,9%. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz már az is egyébként, hogy a taktikát hogyan osztja be Sexsász, hogy minden napra rá akar menni, vagy kiválaszt egyet-kettőt, amikor megy, a többi meg csak teszi a kereket, és inkább arra figyel, hogy azok, akik szeretnék megelőzni őt, azok ne tudjanak elszakadni tőle. És tényleg itt én azt mondom, hogy nagyjából egy olyan lehetőség van a negyedik szakasz, a csapatidőfutam után, ahol nagyjából egyszerre jöhet meg mindenki, és egyfajta mezőnyhajrá lehet, talán még egyébként a második is olyan, de például az első, az ugye úgy ér véget, hogy a második felében, mondjuk a tévés ablakot tekintve, három darab hegy, abból kettő második kategóriás, egy első kategóriás, onnan leszágoldanak, és már mennek is föl, és bár nincs kategorizálva, az is emelkedik a végén.
2: Igen, tehát azt mondom, hogy az első szakasz is már baromi nehéz.
1: Igen.
2: Én is kíváncsi vagyok erre, hogy Sexsászék, ha úgy alakul a verseny, hogy arra mi számítunk, akkor mennyire próbálják picit visszafogni a végét, de én nem hiszem. Tehát 19 éve szerintem menni fog, mint a golyó, és megnézi azt, hogy és ugyanez lesz a Tour de France-on is, tehát hogy nem hiszem, hogy Sexsász fejében például azon a csalódás, hogyha nem ő nyeri meg ezt a Dauphinét majd, vagy a túron nem úgy jön össze, de minden nap belerak mindent, mert tényleg annyira fiatal, hogy hiába mondjuk azt, mert szerintem is, meg mindenki szerint kiugróan nagy esélyes, kiemelkedően nagy esélyes ezen a versenyen, hogy ő összetettet nyerjen, de ez a következő években szerintem mindig így lesz, és egy idő után már függetlenül attól, hogy Pogacsár vagy Vingegaard ott lesz, arra még kicsit várni kell. De mint említettük, egyikőjük sem lesz itt ezen a versenyen most, szóval azért nehéz lesz őt megverni. Én szeretnék egyébként egy jó mindenféle problémától mentes Juan Ayusót látni, mert azt gondolom, hogy a túr előtt neki nagyon-nagyon fog kelleni egy ilyen önbizalom fröccs igazából, hogy mondjuk egy Sexsászszal fel tudná venni a versenyt, akkor szerintem kicsit az önbizalma nőne a kapcsán, hogy mondjuk a legjobb ötbe be tud kerülni a túron az összetetben. És Ayusótól azért olyan sokat nem láttunk, ha megnézzük, hát igazából a Párizs-Nizza csapat időfutam óta.
1: Igen.
2: Mert ott jól nézett ki, ő is jól nézett ki az időtrek is. Sárga trikóba volt utána, ha jól emlékszem, Juan Ayuso pont, de egyből a következő nap, az első sárga trikós napján ugye fel kellett adni a versenyt. Szóval neki a szezon elején mindig nagyon jól indult, azóta viszont keveset láttunk tőle, igazából a Lidl Trek-nek is, most nem azt mondom, hogy a Giro-s eredményük rossz, tehát Derek G azért csak behozta ötödiknek egy nagyon rossz első hét után, ami nyilván nem karrierje legjobb, mert tavaly negyedik lett, de a körülményeket meg a verseny alakulását látva ez egy jó eredmény. Nyilván nyertek egy szakaszt Milánnal, Csikkón elhozta a kék trikót, tehát azért ezt nem lehet mondani, hogy Teknek rossz Giroja volt, de például a Giro alatt jött ki, kezdtek el felerősödni a pletykák, hogy Félix Gált lehet, hogy megszerzik. Tehát kicsit ilyen fejetlennek tűnik egyébként a track, hogy mindenkit hozunk akkor, és ugye Jordi Meus kapcsán is track. De hát ott van Jonathan Milán, ott van még más sprintereid is egyébként, akik fiatalabbak, tehát én összetettbe is Ayuso-t hozott G-t egy télen, de a következő télen Félix Gál, tehát igazán mi az értelme annak, amit csinálsz, kicsit nekem én összecsapatnak tűnik, de a csapaton ez általában nem látszik egyébként, ahogy versenyeznek, tehát ez meg a másik dolog, hogy érdekes lesz, én szeretnék egy jó Ayuso-t nagyon, inkább ez a kívánságom a következő hétre.
1: Minden egyes, nem Forma 1-es napon M4 Sport, amikor van Forma 1, akkor M4 Sport plusz, minden délután közvetítjük majd, tehát a következő nagy versenyét az ASO-nak, és egy hét múlva is lesz természetesen podcast, azt is érdemes lesz hallgatni, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket a Buli külön kiadásában. Azért külön kiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürichi világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió egyperes VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még az az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Majoros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bennmaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy benn maradtunk.
2: Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön vannak. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játsszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok, de hát ez egy különbség a két csapat között. Most ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésen neki mindenképp 3 pontot kell szerezniük. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint 2 csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítménnyel.
1: Este 20:20-kor játsszák a csoport rangadóját.
2: Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Ugye csütörtökön kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
1: kiesés a szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
2: Igen,
1: és
2: igen,
1: most első vagy második, vagy az a másik csapat ért. Harmadik, negyedikje, ezt azért nem annyira lehet.
2: Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van Svájc, soha az életben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon.
1: Azt
2: még Csehszlovákiában rendezték meg.
1: Akkor
2: 92-ben.
1: Akkor Prágában voltál?
2: Pozsonyban,
1: Csehszlovákia,
2: akkor még 12 csapatos volt, 2 6-os csoport volt, a csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd félúton a csapatok cseréltek, ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
1: 5 VB ezüst után.
2: Így van.
1: Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0 a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága, Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondtál, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bennmaradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0 a svájciaktól, tavaly ugye 10-0 kaptunk ki, de az osztrákok is kikaptak 9-0, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
2: Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
1: és legjobb 8 közéjutásért,
2: és a világ meg Egyesült Államok nem jut be.
1: Hát kiesett magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen, na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit VB-be, a franciák most egyelőre lent ragadtak a divízió 1-A-ban, az osztrákok meg nagyon nagyot fejlődtek.
2: Hát tavaly ott voltak ugye már legjobb 8 között.
1: Így van.
2: És az osztrák hoki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrák hokit egy picit sem szeretem. Kimondottan ellenszemesnek tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsi várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. De ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Magyaros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős, az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
1: Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
2: És szerintem a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték, ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most
1: Mi az újabb két csapat vagyunk, bennmaradásért.
2: Van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
1: Most a briteket legyőztük 5-0-ra, és
2: Kazaksztán, idén legyőztük a briteket, ez megvan. Tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, lásd Ausztriával szemben tisztességgel helytálltunk.
1: Abszolút. 3-2 volt, és egyenlíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól. Másik
2: harmadban jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
1: Kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak
2: Nisztenrék. Erről mi is tehetünk, hogy
1: és ők ezért fájt nagyon jó. Az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, igen. De hát nem éltünk igen. A lehetőséggel.
2: Igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiát, hogy csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, mert van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportból. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország, a magyar válogatottnak a helye a világon a 15 és a 22. hely között van. Egy szinten vagyunk Olaszországgal, Franciaországgal, egy szinten vagyunk Szlovéniával, kicsit jobbak vagyunk a Nagy-Britanniától, tehát ezek a csapatok egy szinten vagyunk. Amit mondtál te is, hogyha esetleg valamikor kiesünk az A csoportba, akkor szóval nagyon nehéz ezt visszaütni, mert akkor egy héten belül ezek közül nekünk 4-et kell megvernünk, itt pedig csak 1-et. De hát nyilván sem örül a játékosoknak sem, hogy több mérkőzésen nincs esélyük. Mert mindig elmondjuk, hogy a fejlődésük szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván fejlődés szempontjából nagyon fontos, de a szurkolók is előbb-utóbb egy győzelemnél többet várnak. De amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között?
1: És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik nyolcasból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperás mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benk Andráshoz kapcsolunk korábbi kivel.

0: mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkból legyűrni ahhoz, hogy bennmaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny. De mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
1: Bocsáss meg, hogy közben szólok.
2: Bocsánat, egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton varta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
1: Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felső osztály. 8 csapat, amit mondtam, újabb 4, és van újabb 4 csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
0: Ez teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehet nevezni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak, igazából ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, A csoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
2: Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzés, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből? Játékosként utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen A-csoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 A-csoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
0: Hát pont, hogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Erste, az Ebelbe, és ott 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
2: 2007-ben, igen.
0: Kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és aztán ez szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az A-csoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk, ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal. Azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
1: Egykori játékostól kérdeznék, a játékos lélektanba kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elit VB-n, és a további 6 mérkőzésből négyen nem nagyon vannak partiba az ellenfélel is, és kettőnél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A divízió 1-ben győzelmeket aratni azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A-csoportban nagyon jó kell lejátszani, de esetleg komolyabb vereségeket elszenvedni.
0: Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, ők tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. és erre készülnek.

0: sokkal jobb itt lenni az a csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtasson az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy divízió egyben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzés megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a divízió egyben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a divízió egyben ki milyen ügyes, hanem azt nézzük, hogy az A-csoportban ki van, hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy egy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az A-csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
1: Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása a szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elite VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért. De a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elit VB?
0: Hát például, ha visszanézzünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elit VB, mint egy divízió egyben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólt, azt is mondjuk följutunk. Ez a VB sokkal többet ér neki. Mert ha őt leigazolják, tehát ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
1: Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
0: Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első A-csoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség. És biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen, kedvezőbb helyen kelljen el, mert reméljük, hogy el fog kelni.
1: Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
0: Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még annó a szaporói feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni, de hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18-os, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profibb nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Dománról is beszéltünk, és biztosan és látszólag is ott jobban tudnak fejlődni egyelőre még, mint itthon.
1: Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorong válogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-n bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalossá, hogy jövőre is az Elite VB-n lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék időben elismétlem azt, hogy ugye a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük. Hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. 2 szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elite VB-n két pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már mind nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re egyharmad van még hátra számunkra a VB-ből, kétharmadnyi játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a MIG zónában a britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
2: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. A másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
1: Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
2: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vettük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi azok, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatra se.
1: Talán az első harmadban volt egy-két perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
2: Hogyne, azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól, nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
1: Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely B. Németh Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az elit VB-n?
3: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
4: Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
3: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzéseken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből szeretnék kihozni a legtöbbet.
1: A Buli című Jégkorong magazinban itt a Nemzeti Sporterdőben a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az Elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett Elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is Elit VB, miközben ezek a 9-10-0-es vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
5: Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkorong kicsiként más sport. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék. Amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C-csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A-csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporúi feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már Zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon mi nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlovákia ellen, hogyha nem kapunk 10-valahány másodpercet, a vége előtt is, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak. Ott egy kimondtan gusztustan bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kangyal Balázsral ugyanitt ebben a stúdióban. Szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett meg még ez a csapat arra, hogy folyamatos A-csoportban szerepelsen. Tehát a kérdésre a válasz, nyilván igen, hogyha valaki azt mondja nekem, amikor 2009-ben Lederer Ákosra bejutunk az autóba, és jöttünk haza Svájcból, a németektől kaptunk az utolsó meccsen Bernben 2-1-re, hogyha valaki akkor nekünk azt mondja, hogy majd arról beszélgetünk 2026-ban, hogy már másodszor maradunk benn, akkor jót mosolyogtunk volna. Bár látszott a tendencia, hogy jó irányba halad a magyar jégkorong, már akkor is.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kérek hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Most ugye nem volt futamunk, de a héten Monaco, és hát bőven van miről beszélgetni, főleg, hogy ugye múlt héten nem volt adásunk pünkös hétfő után. Most nem fogunk teljesen visszalőni a kanadai nagydíjra, mert azért az már a nem olyan közeli múlt, de mindenképpen érdemes azért szerintem beszélni a Mercedesnél kialakult helyzetről, Antonelli Russellről, és ebben Weber Gábor, illetve Zsoldos Barna lesz majd a segítségemre. Ez most ugye azért is téma, mert Antonelli a napokban nyilatkozta azt, illetve most a hétvégén, hogy hát ő nagyon szeretné elkerülni, hogy olyan helyzet legyen, mint ami volt a Hamilton-Rosberg csata a Mercedesen belül, ami hát nyilván gondolom Toto Wolffban sem ébreszt kellemes emlékeket, ugye főleg ugye 2016-ban csúcsosodott ki. Ugye Antonelli a hétvégén egyébként ő intette le a MotoGP Mugello-i futamát, úgyhogy most ő is egyre több helyen már megjelenik így a médiában. Megkapta ezt a Lorenzo Bandini trófeát, ugye mint olyanot kapnak, akik valami kiemelkedőt élnek el a Forma 1-ben, és hát igazából most
2: megnéztem. Fiatalok közül
1: így van, megnéztem a korábbi díjazottakat, hát félmezőny köztük van egyébként, Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri.
2: Mindenki volt egyszer fiatal.
1: Így van, úgyhogy Antonelli is abszolút beállt a sorra, teljesen megérdemeltem. De beszéljünk akkor a Mercedes belhelyzetről. Mennyire tartható ez szerinted, Gábor? Mennyire van ott ez mindenkinek a fejében, akár csapaton belül, itt akár Toto Wolff is gondolva, illetve a versenyzők fejébe is, hogy esetleg megismétlődhet, elmérgesedhet a helyzet, mert azért a kanadai hétvégén erre bőven voltak erre utaló jelek, amit utána nyilván belül megbeszéltek, de azért ez kifele úgy tűnt, akár a rádiózások alkalmával, akár néha csak így az arcokról olvastunk, hogy azért ez nem biztos, hogy egy szezonon, vagy akár több éven keresztül fenntartható, hogy ez ilyen harmonikus legyen.
2: Az a meglepő, ha ez harmonikus lenne. Hát most gondolj bele, a legnagyobb ellenfelek csapaton belül, egyértelműen ők mennek a világbajnoki címért, tehát nagyon nem hiszem, van a világon bárki, aki másnak a világbajnoki címét gondolja idén valószerűnek, viszont itt tényleg nem mindegy, hogy Russell vagy Antonelli a saját szempontjukból, és hát nyilván van a csapat érdek, meg van a csapat optika. Aztán van az, hogy ők ugye meg a kocsiban ülve saját maguk döntenek mindenről. Merre forgatják a kormányt, mennyi gázt adnak, mennyi helyet hagynak a másiknak, vagy nem hagynak helyet, és aztán mennyire próbálják a maguk javára fordítani utána az utólagos magyarázkodást, vagy akár a másik támadását. Egyelőre ebben még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 19 évesen tényleg még kisgyerek, abból a szempontból, hogy még a csapat szerintem könnyebben tudja irányítani, de nagyon gyorsan kinyílik a csipája, mint hogy mindenkivel ez megtörténik, amikor jönnek a sikerek. Russell pedig egyáltalán nem a könnyen kenyére kenhető fajta. Ezt már láttuk korábban is, hogy megpróbált beállni Verstappenbe, amennyire olyan hátulról jövő, ilyen nagyon ilyen cselszövős mondatokat, meg aknákat helyez el sokszor menet közben már előre kitalálva, és ez ilyen karakteri, ezt nem is gondolom, hogy szándékosan csinálja, ez félig meddig ilyen zsigeri ösztönnál. Szóval Russell-el szerintem könnyen kialakul, Russell mellett csapatársként léve egy ilyen helyzetben az a fajta ilyen pszichés játszma, pszichológiai játszma, ami előbb-utóbb a pályán is fizikailag is megjelenik.
1: Itt igazából meg két más karakterről beszélünk, mint amilyen ugye Hamilton, illetve Rosberg voltak, ugye barátok voltak, egy korosztály, és ott is ugye mindketten.
2: És mégis mi lett belőle?
1: És mi lett belőle, tehát hogy most már úgy valamennyire úgy konszolidálódott a helyzet, tehát hogy úgy szóba állnak egymásra, meg Rosberg is úgy beszél Hamiltonról, tehát tisztelettel minden, tehát ott az teljesen. Sose felejtem, amikor először álltak együtt dobogón, ugye Hamilton még McLarenes volt, Rosberg már Mercedeses, és hát itt kisgyerekek egymás áttörelve ugrándoztak, annyira boldogok voltak, és ez volt, és akkor 6-7 éve később, meg tényleg már főleg ez a sapkadobálós, az volt a kedvenc jelentem. De hogy itt más a helyzet, más korosztály, tehát hogy azért Russell jóval rutinosan, vagy nem 10 év van közöttük, más karakterek is egyébként, tényleg amit mondtál Gábor, hogy Antonelli még egy gyerek, tehát ő az, aki nyomja a gázt, mint az állat, ő nem fog visszajönni, de Russell meg muszáj ugyanezt tennie, mert neki meg ugyanaz, hogy ez a, ahogy tavaly mondtuk, a McLarenesek esetében ki tudja, hogy hány ilyen esélyük van a WB címet megnyerni.
3: Igen, ez pontosan így van, és egyébként szerintem párhuzam terén talán inkább az Alonso Hamilton közelebb áll a valósághoz. Az ugye az első éve volt Hamiltonnak, de senki nem számított rá, hogy ennyire fantasztikusan indítja az idény, és az tényleg egy belháború lett, és oké, ő már ugye 22 éves volt, de tapasztalat szempontjából még mindig nagyon fiatal volt, és azt utólag is úgymond az akkori McLaren vezetés orra alá dörgöli, hogy sokkal-sokkal kevésbé felkészülten tudott megérkezni, ami a média kezelését illeti, ami az emberi kapcsolatokat illeti, és most is ezt mondta, hogy szerinte Antonelli azért van jobb helyzetben, mert mindenre felkészítik a Mercedesen belül. És ugye olyan szempontból pikáns a helyzet, hogy Russell és Antonelli is Mercedes nevelés, de azért azt mindig tudjuk, hogy mindig a kisebb felé húz az ember, és mindig az érzelmi kötődés ott van, úgyhogy ez biztos, hogy egy kellemetlen meglepetés Russellnek, és szerintem ami még jobban aggaszthatja ebben az egészben, hogy Miami úgy volt kommunikálva, hogy oké, ez neki egy rosszabb pályája, néha becsúsznak egy ilyen hétvégig, de hát ott őt agyonverte Antonelli. És akkor most jön a Montreal, ami elvileg neki fekszik jobban, és ugyanezt mondanám, hogyha mondjuk nyert volna egy hajszállal is. Tehát ez nagyon nem volt semmi ilyen szempontból erődemonstráció. Tehát, hogy 68 ezreddel legyőződ mind a két időmérőn, utána pedig egymás sarkát tapossátok, és 30 körön keresztül oda-vissza előzgetitek egymást. Ez nagyon nem a Miami-nak a visszavágója volt. Úgyhogy engem Russell szempontjából, vagy ha én lennék Russell, ez nyugtalanítana a legjobban, hogy hogyan lehet az, hogy én a gyengébb pályámon alárendelt szerepet játszottam, az erősebb pályámon pedig nem tudtam egyértelműen fölé kerekedni a fiatal versenyzőnek.
1: Igen, és Miami az pedig ráadásul ugye Antonellinek úgymond a pályája, ez pedig azért nehéz az ő esetében bármelyik pályára kijelenteni a második évében, de hogy ő tavaly ott szerezte élet első pólját, ami ugye egy sprint pól volt, és amit mondasz, igen, hogy Russell egyelőre azt kommunikálja, vagy azt látjuk rajta, hogy a bal szerencse javára ír sok mindent, amelyeken egyértelműen ott voltak technikai hibák is, akár itt Kanadában is, és de hogy olyan mögé bebújik, hogy valaki fönn nem olyan nem akarja, meg stb. De amit mondasz, hogy ha mögé nézzünk, akkor tényleg nem volt az a dominancia meg, amit akár Antonelli is előrevetített, hogy Kanada az gyors pályára. Így van, azon első futamán, és ott beszéltük is, hogy Russellnek a testbeszéde, a metakommunikációja mennyire magabiztos, ahogy ül a sajtótájékoztatón keresztbe tett lábakkal, ahogy tartja a mikrofont. Iszonyat magabiztosság, és most azért ezt már nem látni rajta, csak mintha most így abszolút még a külsőségekben keresi ezt, és ő várja azt, hogy végre ne legyen meghibásodás, és hogy akkor tudja megmutatni. Hát kíváncsian várjuk.
2: Ez a versenyző, egyébként ez egy tipikus versenyzői hozzáállás. A fejed nem is akarja, vagy az agyad nem akarja tudomásul venni a saját hibákat, vagy amit te benne hagytál, és azért megpróbálja felülülni azzal, hogy ez igazából csak a szerencsétlenség, a pech, meg a technikai problémák számlájára írható, mert így tud könnyebben túllendülni, és így nem húzza magát le egy ilyen negatív spirálba, hiszen én még mindig olyan piszok jó vagyok, hogy aztán a következő 10x futamon, mert úgyis megmutattam 17, ha jól számolok. És erre egyébként valószínűleg ez a legjobb taktika meg technika a saját szempontjából, de hogyha kívülről nézed, akkor ez nem az igazság, amit mond, de neki így kell viselkedni. Ez a jó kérdés, mert úgyis az lesz, hogy ha ez beválik nála, akkor és világbajnok lesz, akkor utólag elmondhatja, hogy ez így kellett viszonyulni, ha nem, akkor viszont nagyon hamar fel kell ismernie, hogy mi az, amin javítania kell, vagy hogy tud gyorsulni Antonelli veszem.
1: Most 43 pont a különbség a két versenyző között. Tavaly egyetlen egyszer nem volt ekkora különbség soha az élen, első-második között, nyilván még sok hétvége van hátra. Antonelli ugye mondta, hogy szabadon versenyezhetnek, még ugye abszolút ez a helyzet a Mercedesnél, de most Barna, te Toto Wolff lennél, akkor neked most mi lenne a fejedben látva ezt a helyzetet, látva, hogy milyen hosszú a szezon, és az, hogy az előzetesen vártakhoz képest ugye fordított a helyzet most a pontversenyben.
3: Ja, nagyon nehéz ezt az idény ilyen korai szakaszán menedzselni, meg úgy globálisan is, és ez nem csak csapatfüggő. Tehát láthattuk, hogy a McLarennél is nagyon nehezen kezelték ezt a helyzetet. Láthattuk, hogy a Hamilton-Rosberg helyzetet is nehezen lehetett kezelni, de még a Red Bullnál is, amikor Webbernek volt egy jobb idénye 2010-ben, sőt, még olyan idény is volt, amikor Verstappen és Perez 2-2-re állt az idény elején a győzelmek terén, és akkor Perez még ilyen bajnoki álmokat szövegekedett. Ott is voltak feszültségek, ott volt az a monakói eset, akkor az Verstappent annyira feldühítette, hogy még hónapokkal később is néhány pontot sem engedett el.
2: Brazíliában.
3: Igen, úgyhogy lehet mindig újjal mutogatni, meg lehet nagyon kritizálni éppen azt az aktuális csapatot, amelyik a VB címért megy, és a két versenyzőjét megpróbálja egyenlően és igazságosan kezelni, de tessék megmutatni, hogy hogy lehet ezt jobban csinálni. Tehát a Red Bull az ráhajtott egy olyan stratégiára, hogy Verstappen mellé most már mindig egy ilyen fiatalabb, tapasztalatlanabb versenyzőt ültet, akivel szemben egyértelműen kialakítható a hierarchia, ugyanez volt a Schumacher-féle Ferrari-nál. De ha nem ezt az utat választod, akkor viszont fel kell készülned a nehézségekre.
1: Viszont az Antonellit nem így hozták ide, mint 18 éves fiatalt?
3: Hát a Toto Wolff szavai alapján nem, mert tényleg ő már egy ilyen évszázados tehetségként emlegette meg, hogy talán az új Verstappen, de szerintem az őt is meglepte, hogy ezt az idényt milyen nagy lendülettel kezdte, és ez mindenkit meglepett, főleg a tavalyi idény fényében, úgyhogy ez megint egy fejfájás, de persze luxus probléma, hogyha tényleg majd a VB címér mennek. Egyébként én a pontversenyt még nem hoznám annyira szóba, mert tényleg 17 futam hátra van, és igaz, hogy tavaly nem volt ilyen nagy a különbség a két McLaren pilóta között, Verstappen viszont 104 pontra volt 9 futammal a vége előtt, és 2-vel maradt le róla.
1: Tehát nincs miről beszélni. Emlékszem, hogy a 22-ben is, amikor ugye Leclerc húzott el a szezon elején, és akkor
2: ott
1: is, így van, és akkor is ugye mondtuk, hogy húha, aztán ugye ott is ugye Verstappen technikai hibák hátráltatták főleg, de aztán ugye a vége meg mindenki tudja, hogy mi lehet. Eszembe jutott még egyébként Bottas is, amikor jól kezdte a szezont, ugye volt az Ausztrál győzelme, akkor híres rádió adtú, whom it may concern, akit illet, azt kisipoljuk, hogy voltak ilyenek, és de itt igen, ez most egy másik helyzet, úgyhogy mi egyébként ennek örülhetünk tényleg, hogy legalább házon belül van egy jó csata, mert ezek valahogy mindig pikánsabbak tudnak lenni sokszor. Persze jó, amikor több konstruktőr versenyzője küzd egymással, de a házon belül csatáknak mindig van egy nagyon-nagyon finom kis külön íze, ami szerintem a szurkolók is szeretnek. Most következik Monaco, ami egy, hát sokan szerint nem feltétlenül a Mercedes pályája lesz, ezt majd erről is beszélünk, de most beszéljünk arról, hogy milyen Monaco specifikus szabályokat hoztak, mert hogy itt is szabályozzák, hogy a motorokat, az erőforrásokat, végsebesség tekintetében, az elektromos energiafelhasználás tekintetében, úgyhogy Gábor, át is adom neked a szót, hogy ebben avasd be a nézőket, hogy pontosan miről is van szó, és miért kellett ezeket meghozni.
2: Két lényeges dolgot módosított az FIA, az egyik az, hogy nem lesz aktív aerós zóna, tehát nem lehet nyitni majd a szárnyakat, hanem normál helyzetben mennek rajta végig ugyanabban a fix szárnypozícióval, ugye ez beállítás oldalról majd hoz változást, hozhatna változást, de ha nem Monacóban lennék, ilyen szempontból viszont semmit nem fog változtatni, hiszen a lehető legnagyobb leszorítóra erről mennek rá csapatok majd. Ami fontosabb, hogy belenyúlnak az elektromos rásegítésnek a mikéntjébe, illetve annak a mértékébe, sokkal hamarabb vágják le azt a 350 kW-ot, azt a közel 500 lóerős teljesítményt, amit az elektromotor adhat. Ugye a normál szabályrendszerben 290 km/h tempóig megvan a maximális teljesítmény, és onnantól kezdik el visszaejteni az elektromos teljesítményt. Most 200 km/h kezd már visszakúszni majd, illetve esni ez a teljesítmény, és 300-as tempónál már nem lesz csak a belső égési motor. Erre gyorsan hozzáteszem, önmagában a belső égési motorral is egyébként ezek az autók képesek 320-330 km/h tempót menni, mondjuk monakói szárnyakkal inkább csak 3/10, de hát Monakóban eleve nem tudnak 300-ig sem elmenni, esetleg a alagút kiáratán nagy ritkán voltak évek, amikor alulról megnyalták a 300-at, de ez nagyon ritka. És pont emiatt hozta az FIA ezeket a szabályokat, mert olyan elképesztően gyorsítanak ki ezek az autók az elektromotoroknak köszönhetően a kanyarokból, annyira más a nyomaték viszonyuk, hogy ezt látjuk az összes idei telemetria görbén, hogy egyszerűen túl magas tempó lenne minden egyes rövid kigyorsítás után, soha nem látott tempók lennének Monakóban, ami egyszerűen biztonsági kockázattal járna, eleve nincsenek lukóterek, vagy nagyon kevés az olyan rész, ahol ki lehet futni egy zsákutcába, és egyszerűen nem akar kockáztani, ez az FIA, ezt valahol meg lehet érteni, hiszen annyira megnőnének a tempók, és csaták hevében azért mondjuk egy ilyen testest elleni kontakt, kerék-kerék elleni kontakt, rengeteg olyan balesetet láttunk az elmúlt évtizedekben is, amikor fölrepültek autók, egymáson átszánkáztak nézők is mindenhol, ha megnézed Monacót, tehát a minden idők legtöbb lelátója a mostani időszakban van, mert mindenki oda akar menni, és mindenhova is lelátót akarnak rakni, azt mindenképp el akarják kerülni, nehogy valami olyan baleset legyen, ami miatt aztán semmit nem lehet védeni. És önmagában az, hogy csak 200-es tempóig lehet használni a maximális teljesítményt, az is egyébként brutális kigyorsítási lehetőséget rejt magában, miközben ezt nagyon nehéz jól kontrollálni, hiszen itt a hátsó kerekek tapadása elsődleges, és az, hogy gyorsít ki az autó. És itt nagyon-nagyon sokáig játszani kell a gázzal. Tehát viszonylag rövid lesz a maximális 1000 lóerős teljesítmény, amik rendelkezéssel a versenyzőknek, de ezzel együtt is nagyon gyorsak lesznek Monakóban. Inkább csak azt mondom, hogy próbálták a vadhajtásukat leszedni. Kívülről furcsának adott, hogy ebbe belenyúltak, de ezt már tavaly össze belengedték, hogy Monakóra és az utcai pályákra valószínűleg külön szabályok jönnek, mert túl gyorsak lennének a falak közt az autók.
1: Ez jó, hogy egy olyan szabályrendszer van olyan motorok most a Forma 1-ben, hogy pályaspecifikus szabályokat kell külön hozni, hogy nem lehet ezt így mondjuk egységes adat, hogy elindulnak így azt mondom, és minden pályán ugyanúgy mennek? Vagy ez a része ennek az evolúciónak igazából, amit látunk?
3: Nyilván üzenet szempontjából nem jó, mert minél kevesebbet kell variálni a szabályokon menet közben, meg minél kevesebbet kell a pályához igazodni, annál jobb. Tehát akik ugye visszasírják ezeket a klasszikus időszakokat, hát ott is az volt, hogy elkezdődött a szezon, és nyilvánvalóan végig vitték úgy. És szerintem ez is nagyon félre sikerült ez a kommunikáció. Tehát ahelyett, hogy mondjuk jó hamar elmondták volna világosan hivatalos közleményben, hivatalos kommunikációban, hogy Monakóban ez lesz, és ezért lesz, és azért lesz, megint így néhány nappal a hétvége előtt kiszivárognak dolgok a sajtóba, és megint nyilvánvalóan olyan szalagcímekkel, hogy a Forma 1-ben már a végsebességet is korlátozni kell és limitálni. Nyilvánvalóan a komment szekcióban elszabadul a pokol, pedig ez sokkal jobban föl lehetett volna vezetni, mert ahogy Gábor is mondta, ennek van létjogosultsága ezeknek a módosításoknak és korlátozásoknak. Senki sem szeretne olyan baleseteket, olyan ráfutásos baleseteket, mint mondjuk amit Suzukában láttunk, azért itt Monakóban annak beláthatatlan következményei lennének. Senki sem szeretne egy olyan balesetet látni, hogy tényleg 300 fölötti tempóval az alagút kijáratánál valaki elveszti az uralmát az autó fölött, és akkor úgy becsapódik a falba, mint mondjuk Karl Wendlinger 94-ben, még úgy is ugye, hogy már jóval hátrébb vitték a falakat. Tehát mindenre van észszerű és racionális magyarázat. Én a világos és hatékony kommunikációt hiányolom, mert ez megint egy sajtóértesülésből értesült erről a világ, aminek teljesen más a visszhangja meg az értelmezése, mintha mondjuk kiállt volna akár Domenicali, vagy akár az FIA-nak a technikai szakembere, és elmagyarázták volna, hogy egyébként Monakóban ez lesz.
1: Visszatérünk még erre a kommunikációs hiányosságokra, így az FIA vagy a Forma 1 részéről, de picit most még maradjunk Monakónál olyan szempontból, hogy akkor kinek kedvezhet ez az új szabály, igazából persze minden autónak alkalmaznia kell, vagy alkalmazkodni kell hozzá, meg maga a pálya, ugye mindenki most a Ferrari-ról beszél, hogy ez nekik hozhat esetleg győzelmet, talán az azon egyetlen győzelmét, amilyen hátrányban vannak, de szóval lehet olvasni McLarenről is, hogy az ő autójuknak, konstrukciójuknak kedvezhet, de mit gondolsz Gábor előzetesen, illetve azért szerintem a Mercedes sem lehet leírni azért, tehát ez biztos vagyok, hogy ők is ott lehetnek az élmezőnyben. Illetve még csak arra vagyok kíváncsi, hogy itt ugye arról is lehetett olvasni, hogy esetleg készülnek csapatok Monakó specifikus elemekkel, kifejezetten erre a futamra, viszont ugye a költségvetési sapka mondhatja azt a csapatoknak, hogy hát lehet, hogy mégsem kell azért erre annyit áldozni egy futamért. Hogy erről te mit gondolsz, illetve ezt ahogy látod?
2: Hát ez az utolsó gondolatot viszont könnyen meg tudom magyarázni, vagy válaszolni, mert amit hoznak Monakóra, az később jó lesz a Hungaroringre, meg az is több olyan pályára, ahol nagyobb leszorító erő kellhet. Tehát innentől kezdve azért mégiscsak megéri, és Monakót nem hagyják teljesen parlagon ilyen szempontból fejlesztésre, tehát Monakó specifikus első-hátsó szárnyak alapvetően mindig jönnek. Ami, és ha már szobasztal a McLaren-t, meg a Ferrari-t a McLaren-nek, az az előnye, hogy rövidebb a tengelytávja, mint az összes többi autónak a mezőnyben. Ez Monakóban mindenképp előny lehet, a szűkebb kanyarokban egyszerűen fordulékonyabb az autójuk, agilisabb, könnyebben kezelhető, és ez mindenképp ebben lehet valami plusz. A Ferrari-nál meg a kisebb turbó az, ami nekik nagyon nagy lehetőséget ad, hiszen elmúlt futamokat, az összes idei futamot, ha megnézzük, akkor pályás szakasz specifikusan, tehát lassú kanyarok, középgyors kanyarok, gyors kanyarok és egyenesekre osztott bontásban a Ferrari a lassú kanyarokban mindig a legjobb volt. Tehát minden egyes pálya, mindegy, hogy hol voltunk, milyen aerokonfigurációval, gyors, lassú kanyargos vagy sem, Ferrari lassú kanyarokban a kis turbó miatt mindig nagyon reaktív, mindig nagyon jól tud kijönni, tehát kevés, a legrövidebb idő alatt ők teszik meg ezeket a lassú szakaszokat. És ez Monakóban, ez véletlenül kifizetődhet számukra, és ez a motorban, önmagában, a motor konstrukciójában elrejtett előny, amit a többiek nem tudnak megváltoztatni, hiszen nem nyúlhatnak a motorjaikhoz. És pont a Ferrari-nak a rajtja is ezért annyira jó, hát erről már sokat beszéltünk, és ugye itt nem lesz hátulütője. Tehát miután visszaveszik amúgy is az abszolút teljesítményt, és nincsenek hosszú egyenesek, önmagában egyenesek is alig vannak. Ezért a Ferrari igazából csak az előnyeit fogja látni ennek a kisebb turbo koncepciónak. Tehát ez egy óriási lehetőség mind Hamiltonnak, mind Leclercnek, és különösen Leclercnek, aki óriási specialistája ennek a pályának. De ez Hamilton számára is egy ilyen komoly fény az alagút végén, hogy na, meg lehet az első Ferrari.
1: Monaco ez egy jó hasonlata.
2: És
1: az alagút végén, vagy mondani.
2: Nem véletlen mondtam. Főleg egy jó hétvége után, mert Montrában nagyon, nagyon megtalálta Hamilton az összhangot, és az abszolút legjobb Ferrari-s versenye volt szerintem, hogy összességében az elmúlt szűk másfél évben. Tehát ez a Ferrari-nek egy hatalmas előny lehet, ettől függetlenül a Mercedesnek van egy iszonyatosan jó autója, mind motorikusan, mind tapadás szempontjából. Tehát pont ez az, ami miatt nagyon nehéz belőni. Talán innen, aki kilóg, az a Red Bull egy kicsit, akiknél azért még mindig van plusz súly, akiknél még mindig nem olyan a motor vezethetősége, ha bár azért viszonylag erős, de nem tudjuk, hogy például karakterisztikáját, illetően ezekben a lassú kanyaros, csak lassú kanyarokkal tűzett szakaszokon, hogy tudnak ezzel megbirkózni, látjuk, hogy azért csodát Verstappen sem tud tenni feltétlenül, tehát az lenne leginkább a meglepő ezen a hétvégén Verstappen, akár Roger, valamelyik Red Bull hihetetlen jól menne, az már kevésbé, hogyha a McLaren rövid tengelytávja miatt, vagy a Ferrari az előbb elmondott adottságai miatt egyébként előre tudna ugrani.
1: Barna, te mit vársz ettől a hétvégétől? Akkor ebből a hatos fogadból igazából, akit most így felvezettünk.
3: Mindenképp örömteli, hogy egyáltalán beszélhetünk erről, mert azért ne felejtsük el, hogy 5-ből 5-öt megnyert a Mercedes. És ilyen szempontból azért őket nem favoritnak, vagy nem nagy győzelmi esélyesnek tekinteni, azt szerintem hiba lenne még úgy is, hogy tényleg ez lehet a Ferrari-nak az egyik nagy esélye. De hát láttuk már az elmúlt években, hogy hasonló dolgokról beszélgettünk, hogy mondjuk ez egy olyan pálya, ami specifikusan esetleg egy másik csapatnak kedvezhet, mint az aktuális favorit, és végül nem tudtak felnőni a feladathoz, de egyébként olyan is volt, hogy igen. Tehát itt azért láttunk már Red Bull győzelmet Mercedes érában, láttunk már Ferrari győzelmet McLaren érában, úgyhogy mindenki benne van a pakliban a meglepetés. Ami engem tényleg meglepett, az is nézegettem a külföldi fogadóirodákat, meg a magyarokét is, és ott torony magasan a Ferrari a győzelmi esélyes, úgyhogy majd meglátjuk ilyen szempontból is, és persze azért ott van a Monaco faktor, tehát leesett az eső is, azért 2023-on is láttuk, hogy egyetlen egy döntés, hogy most az egyik körbe mész ki, vagy a másik körbe, az a győzelmet is befolyásolhatja a győzelem sorsát. Az időmérős tempó nyilvánvalóan Monakóban nem kell ecsetelni, és egyébként idén már nem lesz az a szabály, mint tavaly, hogy kötelező kétszer kereket cserélni, tehát visszaállunk erre a klasszikus rendre. Egyébként erről is érdemes lehetne beszélgetni, hogy sok-sok-sok év után, amikor már elmondták, hogy Monakóban szinte lehetetlen a versenyzés, esetleg miért nem találtak ki valami újat, miért nem próbálnak folyamatosan valami kreatív ötletekkel próbálkozni, de hát akkor most visszaállunk, úgymond a vonatotáshoz.
2: Én tovább is annak a híve lennék, hogy Monakóban csak a leglágyabb keverékkel menjenek. Tehát, hogy ne is kelljen mást használni, hiszen eleve ez a pálya annyira gyenge tapadás és annyira nehezen megoldható, hogy ott a kemény, meg egy közepes keveréknek semmi értelme. Tehát itt csak lágy, és ráadásul csak a lágyat hoznád, azzal sokkal inkább rákényszerítenéd organikusan magától a több kerékcserére a csapatokat, hogy legyen miért értelme ennek az egésznek, de nyilván ez a kérdés is már felverült, még Mário Izzát kérdeztem erről néhány évvel ezelőtt, és mondta, hogy ezt már versenyzők bedobták neki, de hogy ők bebizonyítottak nekik számok alapján, mondjuk azért néha Pirelli tud olyan számításokat hozni, amit utána egy hét múlva megcáfol máshogy. De hogy nem le, ez se hozna igazából nagyobb izgalmakat. Abban egyetértek, hogy Monaco annyira különleges, és annyira rég kinőtte már a Forma 1, de igazából 29-ben, majdnem 100 év, amikor elindult a sztori, még a szekérkerekű, félig meddig autónak, félig meddig még tényleg szekérnek kinéző versenyautókkal, hogy már akkor is igazából a különlegessége volt az igazi vonzereje, mint sem az, hogy ez egy valódi jó versenypálya lehetne, és sosem arról volt híres Monaco, hogy hatalmas megállás nélkül oda-vissza előzések vannak, pont arról volt híres, hogy nagyon nehéz előzni, és inkább a hibák. Tehát amit Monacóban figyelembe kell venni, és amiről keveset beszélünk, az, hogy mennyire nehéz koncentráltan, ilyen tempóval folyamatosan úgy végigmenni. A legnagyobbak is képesek voltak kiesni, lehet Senna híres búcsúját, ugye óriási előnyből a Portierbe, amit most már beépítettek, és nincs is ott a halászkikötő, hanem egy hatalmas társasházat felhúztak oda. De a lényeg az, hogy itt igazából a koncentráció, ami piszok nehéz, és ezért iszonyú nehéz az időmérő, ahogy gyakorlatilag megalapozod a futamodat, de ettől még a futamon is bele tudsz hibázni. De ha nem hibázol, akkor legtöbbször a rajtpozíció dönt.
1: És igazából én személy szerint is azt gondolom, hogy már csak ezért helye van abszolút ennek a futamnak a versenyatabla, mert nagyon minden egyes évben, amikor a monakói nagydíj unalmas, ami ez sokszor előfordul, akkor jönnek a kommentek, hogy miért kell ez ide, vegyék ki versenypályát a helyére, de hogy itt most aki nézők nem élvezik, bár én mindig is szerettem, még akár a vonatozást is, mert maga a környezet, maga, amit mondasz, hogy azért ez egy iszonyatosan nehéz pálya versenyzői szempontból, ez az egyik, a másik, meg hogy a versenyzőknek ez egy óriási kívás, és nem véletlenül a monakói futamgyőzelem az kb. Egy külön kategória a szezonban, és nem véletlenül ugye a hármas koronának is része, hogy a monakói futamgyőzelem, mert ez egy hatalmas kihívás, és egyébként csak itt visszalőve, hogy egyik Mercedes versenyző sem nyert még itt, nyilván Antonelli tavaly kezdett, de hogy még Russell sem, tehát őket még ez a vágy is fűti, hogy fűtheti. Úgyhogy Monaco az ezért szerintem ez amíg van a pálya, meg van a város, addig legyen itt Forma 1-es futam, mert ez egész egyszerűen...
2: Ebbe egyetértünk. Ha Monacót most akarnak betuszkolni a naptárba, akkor valószínűleg esélye nem lenne, mert hogy mit keresnének ott. A Forma 1-es utok ilyen szűk utcákon, de ez a 100 éves hagyomány az szerintem is megfelelő alap, és ez egy különleges helyszín.
3: De szerintem egyébként, ha már ennyit variáltak a szabályokkal, azért a sprint futam, mint formátum, azért az is nagyon szembe megy az F1 hagyományaival, meg a DNS-ével. És mindig évek óta azt hallgatjuk, hogy hát jó, a futam az olyan, amilyen, na de a monacói időmérő. Akkor miért nem csinálják meg, hogy rendeznek két időmérőt, egyet pénteken, egyet szombaton pontokért, és utána pedig vasárnap egy még rövidebb futamot, hogy legalább az a vonatozás ne tartson olyan sokáig, azt is pontokért. Most mindegy, most csak mondok valami, 3x8 pontot ki lehetne osztani az adott napi győzteseknek. Tehát ha már belementünk, ha már belemásztunk ebbe a sprintezésbe, ami tényleg teljesen szembe megy a DNS-ével, akkor akár ezt is ki lehetne próbálni.
2: Ez nekem sem szentségtől, és pont a két időmérő nekem is itt ugyanerre, de évek óta szerintem, de hát egy rúgóra jár az agyunk azért sokszor, hogy ugyanez van bennem, hogy egyszerűen a szombat a fő izgalom. És akkor ezt szorozzuk meg kettővel, vagy akár hárommal, és akkor nem kell itt szerencsétlenkedni, nem lehet előzni, meg nem tudom, minden. Menjünk csak időre, és akkor kard ki kard, full időmérős beállítások, hagy szóljon, akár többször, egy nap kettőt is lehet csinálni.
1: És ezek szenzációs időmérők voltak, tehát hogy annyira, hát ugye Alonsónak mind múlott az a futamgyőzelem 2023-ban, ott az elképesztően kevésen ott például. Jó, nyilván még ott futam hátra volt, de hogy itt tényleg az időmérők, az felér egy futammal izgalom szempontjából ott a vége, úgyhogy igen, tehát valamikor mennek változtatni, valamikor meg mégsem, és akkor pedig egyébként az egy szép sztori lenne tényleg, ha pontokat adnának időmérőkért, ez egy jó, az tetszik az ötlet. Na mindegy, a lényeg egyébként, hogy akkor hétvége monakói nagy, de úgyhogy majd ezt nézzétek az M4 Sportot, Forma 3-at, Forma 2-t, mindent is mutatunk.
0: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Marad a borult, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. A hatályos alapszabályai keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd az új elnökről. Egyelőre erre a pozícióra egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz a 40 éves kapusnak. Ochoa ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa a 3. labdarúgó Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszotta a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gerard Berry rekordját adta át a múltnak. A Rayo Vallecanóval a konferenci liga döntőjéig menetelő Inigo Martínez a következő szezontól a Villarreal labdarúgó csapatának vezető edzője lesz. A 38 éves szakember 2,5 év után hagyja el a Rayo kispadját, miután nem hosszabbította meg lejáró szerződését. Majd ma 2029. júniusáig szóló megállapodást kötött a spanyol bajnokság bronz érmesével a Bajnokok Ligája induló Villarreallal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, valamint a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Sulyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. Ezen a héten holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Összehangoltabb, sűrűbben közlekedő járatokkal és közvetlenebb kapcsolatokkal újul meg jövő hónaptól a Budapest és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a belváros, a külső kerületek és a környező települések között egyszerűbbé válik az utazás, miközben a budapesti éjszakai járatok és az agglomerációt kiszolgáló buszok menetrendjét is összehangolják. Az új rendszerben például Budaörs, Törökbálint, Gödöllő, Szentendre és Pécel térsége is jobb éjszakai összeköttetést kap a fővárossal.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-ás autóút és az egyes főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-ás autóútról nem lehet az egyes főútra lehajtani. Áll a forgalom.
0: Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, komoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17 napközben 23 és 29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm Önöket! Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk. Virányi Zsolt vagyok. A sporttörténelem mostani adásában a 40 évvel ezelőtt a labdarúgó világbajnokságon, vagyis az 1986-os mexikói VB-n a szovjetektől kapott 6 gólról. Nem csak sztorizgatunk, hanem bizony felidézzük a kellemetlen pillanatokat, röviden tehát beszélgetünk Turi Gáborral. A honi közvélemény türelmetlenül várta, emlékszem én gyerekként 12 évesen szintén, a 86-os mexikói VB-n a magyarok bemutatkozását, hiszen Európa egyik legjobb csapata volt akkor az eredmények alapján a magyar válogatott Mezei György együttese. A szovjetek elleni találkozón súlyos 6-0-es vereséget szenvedtek a mieink. Az események felidézés előtt beszéljünk arról, hogy a VB esélyekkel kapcsolatban mik voltak az elvárások. Szia Gábor!
5: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát én akkor már 31 éves voltam, a saját elvárásaimról nem beszélek. De ha már Budapesten élő Puskás Ferencet is megkérdezték, ő a következőt mondta: saját és utódaim tapasztalata csalódásai alapján azt mondom, ha a fiúk eljutnak a legjobb 16 közé, azt igenis könyveljük el sikeres helytállásnak. Utólag egyébként elmondható, a számos túl optimista véleménnyel szemben mértéktartó nyilatkozat volt. Az utolsó mexikói edzőmérkőzésen együttesünk május 30-án 9-1-re legyőzte León vegyes csapatát, a találkozót követően a Népsport többek között ezt írta, idézem: válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott megszokott stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Kovács Kálmán, aki jó játszó, de nem szerzett gólt, így várta az első VB meccset. Remélem, sikerül egy-két gólt lőnöm, s akkor megnyugszom. Diszl László annyit jegyzett meg: a nagy fizikai igénybevételt követelő edzőmérkőzés jó recept. Rotterdam és Bécs előtt, valamint legutóbb a brazil mérkőzést megelőzően is így csináltuk, és bejött.
4: A szövetségi kapitány miként vélekedett?
5: Mezei György a szovjetek elleni találkozó előtt egy nappal sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között elmondta: nem szabad a csapatmérkőzések hármas sorozatát, a továbbjutás tervét az első 90 perc eredményétől függővé tenni. Ebbe már belebukott a magyar válogatott 1978-ban Argentinában. Az argentinok elleni meccsre helyezték a fő hangsúlyt, és akkor az nem sikerült, rögtön özönvíz hangulat alakult ki. Mezei az ellenfélről a következőt mondta: a szovjet labdarúgás általános színvonalát magasnak tartom, magasabbnak, mint a miénket. Mégis azt mondom, rengeteg problémával küszködnek mostanában. Bármennyire képzett szövetségi kapitán Lobanovsky, a gondokat nem lehet 3-4 hét alatt megoldani, legalábbis azt hiszem, hogy szinte lehetetlen, ám lehetnek csodák.
4: Mielőtt megkérdezem, hogy milyen volt a hangulat a magyar táborban, azért azt megjegyzem itt a sporttörténelem adásában, hogy Malofejevet váltott a Lobanovsky, de erről majd később. Szóval milyen volt a magyar táborban a hangulat?
5: Igen, Malofejevet váltott, tehát főleg úgy, hogy ugye abban az esztendőben, 86-ban a Dinamo Kijevvel ugye 1975 után 11 évvel ismét kupagyőztesek Európa kupáját nyert. Mezei így reagált a magyar táborban: nincs arcráncoló feszültség, de azt sem mondhatom, hogy a fellegekben járunk. Az utolsó edzés előtt játékosaink is megszólaltak Eszterházi Márton szerint, idézem: embert próbálóak a körülmények, Sallai Sándor úgy vélte: az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Tajka László figyelmeztetett, nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György óvatosságra intett, a fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző viszont optimista volt, ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj.
4: Ezek után mi történt a mérkőzésen Irapuatóban, ott Mexikóban?
5: Hát hiába szólt a reggeli után Buda István az OTS elnöke meleg szavakkal a fiúkhoz, lett baj Csőstől. A 6-0-ás vereséget a Népsport az eredmény mellett azt írta a címlapon, a két gyors gól sokkolta válogatottunkat, és érvényesült a képességek közötti különbség. Az ellenfél a negyedik percben 2-0-ra vezetett, ez sokkolta a mieinket. Igor Belanov 11-esével a félidőben 3-0 volt a Szovjetuniónak, gyakorlatilag elment a mérkőzést.
4: Hogyan értékelt a szaklap a Népsport?
5: Idézem, nem voltunk egy súlycsoportban, az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvészgyors szovjet csatárokkal, gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások, a keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjet védők könnyedén választották el a labdától a mieinket. A második játékrészben sem változott a helyzet, idézem, a nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátuladogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. A nagy hátrány tudatában kapkodott válogatottunk hittét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. A következtetés egyértelmű volt, minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása. És nem csak a nagy gólkülönbség miatt, nemzeti együttesünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló minden szervezettséget és elképzelést nélkülöző játékot. Együttesünkben nem voltak értékelhető teljesítmények. Diszl Péter, idézem, a Népsportot szinte alig nyúlt labdához, Sallai oldalán Alenyikov játszott ékecs, bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket. Rót Antal nem igen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal, Nagy Antal sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapat játékhoz. Az előrejáték sem ment, Bognár alig

0: hogy a szovjet csapat nőtte önmaga fölé, vagy a magyar volt-e nagyon gyenge, így válaszolt. Azt hiszem, a gyors gólok kiütötték a magyarokat. Képtelenek voltak újítani, hiányzott egy egyéniség a csapatból, aki magával ragadta volna a többieket. Őszintén szólva meglepett, mennyire tanástalanokká váltak ellenfeleink. S hogy mivel magyarázta Lobanovszky a 6 kihagyott szovjet helyzetet és a kimaradt 11-est? Az örömmel. Nem tudtak mit kezdeni játékosaink azzal az érzéssel, hogy 4-5-6 góllal vezetünk.
1: Nézzük ismét a másik oldalt, a magyar szövetségi kapitányt, Mezei Györgyöt. Egyet aludva a történtekre, kicsit bőbeszédűbb volt a nyilatkozata.
0: Igen, a Népsportban interjút adott, miért kaptunk ki. Idézem, 4 perc alatt 2 gólt kapni, ez egyenlő egy megrendítő ütéssel. Képtelen volt talpra állni, a csapat lelkileg teljesen összeomlott, ezzel pedig minden korábbi elképzelésünk szertefoszlott. Folytatva, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy ilyen mérkőzés egy válogatott életében talán csak egyszer fordul elő. Az már a mi tragédiánk, hogy ez az összeomlás pont a világbajnokságon történt. Nem tagadta, idézem, még nem éltem át, edzői pályámon nem éltem át ilyen szituációt, azt, hogy ennyire padlóra kerüljön a csapatom.
1: A velünk egy csoportban lévő ugyancsak erős ellenfél Franciaország nem meglepő módon, de tanulságos kiemelt figyelmet fordított a magyar-szovjet találkozóra.
0: Igen, a François feltette a kérdést, mi lesz veletek, világbajnok jelölt francia fiúk, ugye a szovjet válogatott remek játéka miatt kérdezte ezt. A Le Figaro figyelmeztetett, legyünk óvatosak, ez az igazi labdarúgás. A Les Sports az okot kereste, hogy a szovjet válogatott ilyen nagyszerű erőt képvisel, az a Dinamo Kiev keggyőzelme után érthető, de hogy Mezei György gárdája, amely Európában elsőként jutott a 24-es döntőbe, ennyire gyenge teljesítmény nyújtson, arra nem találunk magyarázatot. A L'Équipe jól látta, Henri Michel most már tudja, hogy honnan fúj a veszélyes szél. A magyar együttes teljesen érthetetlenül perceken belül megadta magát, és a fehérmezeseknek a mérkőzés 5. percétől kezdve szinte szabad utat kínált. Mezei György együtteséből bárkit is elmarasztalni igazságtalanság lenne. Az egész csapat mondott csődöt.
1: A franciákon kívül milyen volt az európai visszhang?
0: A belga Lameu szerint a szovjetek fittyet hánytak a zavaró légköri viszonyokra. Szegény magyarok, a Holland de Telegraph némi iróniával fogalmazott. Szovjetunió Magyarország 6-0, ennyit talán mi is tudunk. Úgy látszik, túlkorán ijedtünk meg a magyaroktól. Egy mexikói lap odaszúrt a magyaroknak és a szövetségi kapitánynak is, idézem, nem láttunk tőlük semmit, így önkéntelenül fogalmazódik meg a kérdés, ezért kellett titkolózni?
1: Ám leginkább az aranycsapat kapusa Grosics Gyula mondandójára volt érdemes odafigyelni.
0: A fekete párduc a Népsport kommentátoraként dolgozott, a soktól elvonatkoztatva a lényegre tapintott. Bármennyire nehéz ezt kimondani, a tény az tény, a magyar labdarúgásnak nincs kellő szakmai és morális bázis ahhoz, hogy hosszú távon sikeres válogatottat építhessen. Régen meginoktak a tartó pillérek, megroppantották a különböző botrányok, a tutócsalás, a bundaügyek. Szilárd, masszív alap nélkül még lehet szép épületet tervezni, de csak idő kérdése, mikor csúszik, mikor süllyed meg először. Hozzátette, a bajt csak tetézi, hogy a sok optimista megnyilatkozás alaposan felcsigázta a kedélyeket, és a szurkolók egy része csodát várt.
1: A sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, és folytassuk a szovjet-magyar 6-0 hátterét, az iraportói kínos vereséget. Meg lehet, hogy ez volt a kínos kudarcok, amiről előbb beszéltél az Arcanum segítségével?
0: Utólag nyugodtan mondhatjuk, igen, persze, nyilván érthető, hogy a sok hatás nem mindenütt és mindenkiből szült magvas véleményeket. A képesportban Pintér István is leragadt a tényeknél, a letaglózó tényeknél, idézem. Egy kerek hét telt el a Szovjetunió elleni mérkőzés és az utolsó lehetőség a francia-magyar között, és bizony még mindig azért emésztjük magunkat, mert nem tudjuk megemészteni azt a hatot, amelyet Diszl Péter a szovjetektől kapott, és amely, mint akasztófa humorral mondják, még gombócból is sok, nemhogy kapott gólból.
1: Az író Eszterházi Péter felkérést kapott a képesporttól, és bizony ő sem volt boldog.
0: Idézem, meg vagyunk szórva. Tegnap meccs közben elfogadtam, hogy ami történt, az több a soknál, mert még idő sem volt, nincs idő, rosszul játszunk, és az ellenek se jól, amikor már megvolt a kettő. Éjjel-éjjel mondták a csapatok, és már 2-0. Szóval, hogy ez valami fatális pech, amilyen egyszer van 100 évben balsós, akit régen tép.
1: Kanada ellen Eszterházi Márton és Dieter Lajos góljával 2-0-ra győztünk Mexikóban a VB-n, de ok nem volt az örömre.
0: Bizony nem, a képesport

0: Ígér szumma szummárum, ez a végül is némi szerencsével kivívott kétgólos győzelem sem öregbitette a magyar labdarúgás hírnevét, hanem tovább tépázta azt. Jól lehet kétségtelenül az is egy érv, hogy ezúttal győzött a csapat a franciák ellen, egy döntetlen is elég ahhoz, hogy a legjobb harmadikként tovább jusson.
1: Ehhez képest már a franciáktól elszenvedett 3-0-es vereség és a kiesés jött, ezután a Képesport szigorúbb hangot ütött meg.
0: Igen. Idézem, a mexikói mundiálon sajnos ismét bebizonyosodott, hogy minden jó szándék ellenére a magyar együttesnek sikerült, legalábbis az eddigiek tanúsága szerint a legkevésbé a felkészülés. Bármilyen sokat is áldozott az OTS-e, az MLS a felkészülése, és annak érdekében bármekkora áldozatot hoztak is a maguk a játékosok, bármilyen sziszifuszi munkát végzett maga a kapitány, az eredmény sajnos nincs arányban az erőfeszítésekkel.
1: És ismét felvetődhetett a nyilasi kérdés.
0: Igen, távol létét a szurkolók és a szakma is nehezen emésztette meg, idézem, kétségtelen, hogy Nyilasi tapasztalatára nagy szükség volna. Kérdés, vajon ő maga éppen azért, mert már sokat tapasztalt, részese kívánta lenni egy harmadik mundiálnak, miután kétszer már megégette magát? Ennél lényegesebb azonban, hogy minden részletét tisztázzák a magyar sportvezetés képviselője az Ausztria Wien vezetői között folytatott tárgyalásoknak. Lehetetlen helyzet, hogy a magyar szövetségi kapitány osztrák lapokból tudja meg, mondhat akármit Nyilasiról, már megállapodtak, előbb az Ausztria Wien, később a válogatott, tehát a linci edzőtábor nem volt alkalmas arra Nyilasinak, hogy ott felkészüljön a csapattal. Az indulás előtti éjszakáig Mezei ugyanis abban az elképzelésben élt a tájékoztatás alapján, hogy a legtapasztaltabb magyar játékos a válogatott rendelkezésére áll.
1: Ha már a szövetségi kapitány Mezei György ismét szóba került, természetesen ő is kapott hideget, meleget, kritikát.
0: Hogyne, ugyancsak a Képesportban jelent meg, a csapat belügyeit sehol sem szokás a világ elé tárni, de az is szokatlan, hogy egy szövetségi kapitány felháborodásának adjon hangot csupán azért, mert olyan kérdéseket intéznek hozzá, amelyeket kellemetlennek tart, mert a kérdés megfogalmazása nem a csapat előtti feltétlen hódolatról tanúskodik.
1: A nem sportlapokban hogyan minősítették a VB szereplést, a VB szereplésünket?
0: A francia magyar után a Népszabadság ezt írta. Teljesen alárendelt helyzetben volt a magyar csapat, az történt a pályán, amit az ellenfél akart. Az MLS elnöke Szepesi György is nyilatkozott, idézem, a jövőben feltétlenül gondolni kell arra, a részsikerek félrevezetők lehetnek. A most zárult időszak lényeges tanulsága, a menet közben adódó kérdéseket nyíltan és nem a kulisszák mögött kell tisztázni. Buda István, az OTS elnöke azt mondta, tény, valami közbeszólt, ezt a valamit majd kiderítjük. Az minden esetre látni kell, hogy nem először fordult elő balsiker sorozat mérkőzéseken, idegen környezetben, szakmai és lélektani okok vannak a háttérben.
1: Mezei György is megnyilvánult.
0: Igen, ő ezt mondta a Népszabadságnak, idézem, hogy hibáztunk, az biztos, de még nem tudom, hogy hol, a felelősséget vállalom. Hétfő délutántól az MLS megfigyelőjeként, de úgy is mondhatom, magánemberként követem a döntőig a VB eseményeit.
1: Mit írt a magyar nemzet?
0: A szovjetektől kapott 6-os után a következőt olvashattuk Zsolt Róbert tollából. Nem hiszem, hogy lesz még csapata a világbajnokságnak, amelyet így módon aláznak meg. Kanada 2-0-ás legyőzése után ez volt a cím a magyar nemzetben, remény már van, játék még nincs. A franciák ellen 0-3 után a tényszerű megállapítás íme, véget ért egy álom. A kudarc elemzésében számos mondat közül kitűnik egy, a magyar labdarúgás nagyon is felemás helyzetben van. Ott áll valahol a profizmus perifériáján, így persze egész jellege periférikus, miközben elvesztette azokat a motiváló erőket, amelyekkel más szocialista ország változatlanul rendelkezik. Se hús, se hal.
1: Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának. A sporttörténelem mai adásában az 1986-os mexikói VB-n a június 2-ai nyitó meccsünk, a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es iratogatói vereség volt a középpontban. Virányi Zsolt ezzel búcsúzik, még egyszer megismétlem a szigorú tényt, hogy 1986. június 2-án 15.000 nézőt, Szovjetunió Magyarország 6-0, a negyedik percben Alenyikov gólja már a második szovjet gól volt, Belanov a 23. percben 3-0-ra módosította az állást 11-esből, majd jött még Eremcsuk, és újabb két szovjet gól, volt ebben Dajka öngólja a 74. percben a Népsport és a Nemzeti Sportos Árkánum segítségével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, a szerkesztő Szűcs Miklós és kollégáim nevében. Köszöntöm Önöket, jégkoronggal foglalkozunk az első órában, hiszen tegnap véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen, ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen. Erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
2: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
1: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
2: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
1: Uh-huh. Mármint a ti angolok ellen meccset.
2: Igen.
3: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
1: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
3: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is, úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
1: Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdte, kérlek.
2: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét veszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van. és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középcsoport nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre, meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
2: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk. És hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
1: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
3: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalma várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
1: Uh-huh. A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
3: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg hát visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
2: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabbul rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján. Ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenő nap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. az Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, az úgyis nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazahok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben. Így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. István?
3: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
1: sokan... Hármunk közül te vagy a legfiatalabb, igen.
3: Itt, igen, de fura, mert mintha tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30. Közelg a 30, mert nem...
1: Nehezebb a regeneráció?
3: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha reggel.
2: De érettebb a gondolkodás,
3: de Pista, igen, ezt is látjuk. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó. Uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott utána azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
1: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szilasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
2: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
1: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell-e, vagy így lehet-e egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
2: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz, és azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21-3-át a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13-3-adra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
1: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a főmeccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
2: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
1: Játékosként?
3: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elérő, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, és hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenük, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
1: Tisztelet?
3: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted,
1: Példaképpen ellen játszol?
3: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, hogy valami mellett, hogy lehet, hogy többet nem találkozol vele.
1: Terbocs István, mint Taylor Swift, oké.
3: Tényleg.
1: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok vállára, vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
3: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt taps. Tehát ez szép volt, jó volt.
1: Akkor ezen is tényleg
3: vannak ilyen, ezek ilyen belső információk.
1: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
2: Fú, az a baj, hogyha itt most elkezdenénk nevekbe menni,
1: nem
2: a biztos
1: nevek,
2: elfelé,
1: mondjuk egy ilyen
2: nem.
1: Létszámot
2: de,
1: mondj, vagy hány ember dolgozik
2: sokan,
1: ezért, vagy azért.
2: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országok, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
1: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy legalábbis a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom az, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
1: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
2: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink hónap utántól azért, mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
3: Én tudom vállalni, ha muszáj.
2: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
1: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
2: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
1: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
3: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet, igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válhatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
1: Jó ebben a válogatottban játszani?
3: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
1: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Ma még borult, szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikai közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyan az utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott. De Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB egy előző kiírásában ezüstérmes, szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. A következő szezonban is a finn Timo Sarikoski irányítja az osztrák korongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére. Játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mario Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vette át a gárda irányítását. Vezetésével a gárda a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, valamint a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. Az ipari méretű korrupció leállítását, a visszaélések elleni határozott fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását neveztem múlt heti brüsszeli tárgyalásai legfőbb témájának napirend előtti felszólalásában Magyar Péter az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a kabinet nem tett engedményeket az illegális migráció, Ukrajna támogatása vagy ideológiai kérdések ügyében a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala érdekében. Hozzátette, a brüsszeli elvárások teljesítése egybeesik a magyar választók akaratával és a kormány munkájával. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő, Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a főváros irányába a Tatabánya és Biatorbágy térségek között szakaszos torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban, ezért annak, aki személyautóval utazik és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Munkavégzés miatt egy sávot lezártak Biatorbágynál. A 17-es kilométernél emiatt 8 kilométeres torlódás alakult ki.
4: Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Folytatjuk a Hazafutás, vendégünk továbbra is Magyaros Gergely és Terbócs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnoksága témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
7: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő. Csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük. Szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
6: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
8: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy. Voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkovék sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finnokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
6: Megzavartad őket?
8: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
6: Finnül, hogy hangzik, finnül. El tudod még mondani?
8: Nukuitku hyvin, laiskainen.
6: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
8: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
6: Ők is tudják
8: megmondani. Szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
6: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
8: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondani egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
7: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből, ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.

0: lehet, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
1: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
0: Keretszűkítést?
1: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisszel valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgyis lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett, hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végigcsinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végigcsinálja az egészet megint, végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint 1/2 év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja, az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
0: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült.
2: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott, meg amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálna végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejvára, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni a ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
0: lökést.
2: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És Említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0

0: az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, még nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Ádítól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt megvolt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
1: De az ember, attól még nem telik le, sajnos is.
0: Mindegy, viccet felejtek, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a pázú darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
2: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
1: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
2: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye ja nem 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan top formában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
0: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
1: Azt gondolom én is.
0: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt a Magyis mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34 gólt, hogy egy perces lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen. És talán ezért a egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszik, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, uh-huh. de nyilván ők vérprofik. Uh-huh. Sajnos. Nem sajnos.
2: Gergely?
1: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs fége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es a harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, ami nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
2: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni, tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
1: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e, tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány százalék az meg elfogadhatatlan. Tehát ez egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az ötözötőség idejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
2: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
0: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül, de nyilván Svájcon is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
2: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánnak, mind a szakmai stábnak, mind a csapat játékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta, vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbolcs Istvánnak köszönjük szépen!
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és mai vendégeink Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Palai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Lezajlott a labdarúgó bajnokok ligája, döntő Budapesten a Puskás Arénában, 11-es párbajban a Paris Saint-Germain nyert az Arsenal ellen, ezzel megvédte címét, az Arsenal pedig 20 év után ismét vezetésről bukta el a bajnokok ligája finálét. Ki hol nézte meg, és milyen élmények, milyen gondolatok maradtak bennetek? Azért azt így egy mondatban lehet szögezni, hogy Magyarország, illetve Budapest, a szervezők, a közlekedési munkatársak, mindenki jelesre vizsgázott, és ismét jó hírünket viszi ez az esemény a világban. Pisti?
5: Otthon néztem, hát lezajlott, ez a döntő már lezajlott az elődöntőben, ugye a PSG Bayern volt valójában az idei BL döntő, de...
0: Kezdi!
5: Hát ha mindenki szerint, most ez talán szerinted nem, de egyébként igen. Ettől függetlenül, tehát döntők ritkán jó meccsek, de a szó klasszikus értelemben ritkán jó meccsek, mert egyébként meg jó meccsek, mert az a feszültség, ami egy ilyen döntőbe tényleg tetten érhető, vagy kézzel fogható, az most is megvolt, és én ezért is néztem, mert egyébként most egy Paris Saint-Germain-Arsenal meccset ad abszurdum, nem is biztos, hogy feltétlenül megnéz az ember, de mégiscsak BL döntő, és a BL döntők azok olyanok, hogy egy kicsit az Arsenalnak szurkoltam inkább, de ez nem igaz, hogy szurkoltam, csak főleg azért, mert mindenhol azt mondtam, hogy döntetlen lesz, és az Arsenal nyer, mondjuk döntetlen lett, csak nem az Arsenal nyert, és... Na mindegy, azt azért én sejtettem, hogy itt nem lesz, hát hogy gólgála nem lesz, azt már az Arsenal miatt lehetett tudni, de hogy a PSG se fog tudni még egyszer úgy át szaladni egy ellenfelé, mint ahogy az Inter tette tavaly. Szerintem az Arsenal nagyon jól állt a lábán. Az Arsenal pechje, hogy volt néhány kifejezetten gyenge teljesítmény, például Ödegaard, és mindenek előtt gyökeres, akinek szerintem nem tudom, volt-e jó labda, jó megmozdulása ezen a meccsen, és ha ez nincs, akkor szerintem ezt meg tudták volna nyerni rendes játékidőben. Mondom ezt dacára annak, hogy a PSG-nél volt a labda, de ez egy elég impotens labdajáratás volt, nem volt belőle különösen sok helyzet, és azért lehetett látni a feszültséget a Párizson. Hát ők voltak az esélyesek, ők a jobb csapat, ezt tudták is magukról, de nem igazán tudták a játékukat játszani, szóval úgy zárták a folyosókat az Arsenal védői, eleve a világ egyik legjobb kapusa, mondjuk ott állt a gólvonalukon, azért Rájára mondjuk mindig lehet számítani, de szóval nagyon-nagyon ritkán tudtak érdembe mögéjük kerülni, és nem az volt, hogy sorjáztak a helyzetek. Ráadásul hátrányba voltak viszonylag hamar, mert ugye Havertz rúgott egyébként egy elképesztően nagy gólt, csak hát erről most már ugye kibeszél, miután a kupát a PSG nyerte meg. Hát a 11-eseket meg, hát azokat be kell rúgni, de hát ez könnyű mondani, mert szerintem ott elképesztő nyomás van minden kapusokon kevésbé, minden játékoson, aki odaáll, úgyhogy emiatt szerintem nem kell károsztatni őket, sokan megteszik, de hát az már fejvagyírása a 11-es rúgás.
2: Attila?
6: Én sem voltam ott a meccs, ami meglepő lehet. Ennek alapvetően két oka van, az egyik az, hogy tudtam, hogy a lányomat nem tudtam volna kivinni, de nagyon nagy nyomás nehezedett rám a részükről, hogy szeretnének külni, és ha én kimegyek, ők meg nem, akkor annak nagyon hosszan tartó következményei vannak. A Magyar Kupa döntőn kim voltak, hát az se volt egy világi nagy meccs, de élvezték.
5: Mondtad, hogy kés verzió van, senki sem megy, vagy csak én megyek.
6: Igen, és aztán ők úgy szavaztak, hogy a Magyar Kupa döntőt is élvezték, mert most már ezek tényleg társasági események. Ez a BL döntő nyilván még inkább sokkal az volt, de nekünk is társasági esemény lett, mert a Mixát téren egy nagy kivetítőn néztük, az egész család ott volt, mindenféle náció, mindenféle szurkoló. Másik ok, amiért nem törekedtem rá, a két részvevő bevallom. Tehát lett volna egy-két csapat, amelyikre azt mondtam volna, hogy mindenképpen meg kell néznem. Nekem ez a párosítás egy kicsit arra hajazott, amikor 2003-ban székely barátaimmal Székely udvarhelyen üldögéltünk egy sörözőbe, vacsoráztunk, beszélgettünk, és mondtak, hogy áj, de kár, hogy most már fel kellünk, mert kezdik a BL döntő. Mondom, gyerekek, miért kéne? Milán-Juventus meccs volt. Mondom, rendes játékidő 0-0, hosszabbítás 0-0, 11-es rugásokról, de menjünk valóban, megnézzük. Hát így is történt. Most annyiban változott a kép, ugye, hogy a 6. percben valóban, amikor a Havertz gólja bemolt, akkor azt gondoltam, hogy ezt az Arsenal meg fogja nyerni, mert az Arsenal nem igen szokott gólt kapni. És bár valóban a labda birtoklás BL döntőben egészen szokatlan volt, most nem tudom a vége mi lett, de ilyen 72-28-ra meg ilyenekre emlékszem közben, de egy kicsit olyan volt ez a Paris Saint-Germain részéről néha, mint kézilabdában a passzív játék. Tehát nem azt láttad, hogy pillanatként sorjáznak a helyzetek. Aztán utána meg a 11-es rúgás, az tényleg a régi szép idők, amikor még. Persze nem tudom, hogy futball VB évében is így lett volna, a back serleg ért annyit, hogyha 120 perc után döntetlen van, akkor megismételt mérkőzés következik. Szerintem megint érne annyit.
5: Hát egy ilyen volt, ugye?
6: Amikor a Bayern München nagyon verte a 4-0-ra a megismételt meccsen az Atlétikot.
5: Úgy az első meccsen a utolsó pillanatban egyenlített. Ami miatt egyáltalán újra játszották. De valami 11-2 ezer ember volt, haza kellett utazni a szurk. Tehát egyébként az meg csőd volt abban a szempontból, hogy nehezen. két nappal később, eleve, ma már az se kettő lenne, hanem mondjuk három. De azért nehezen kivitelezhető.
6: Mindenesetre, ahogy néztük ott a családdal, és ugye a lányém, és akik de ők igen, és sportolók, mondtam is nekik, hogy mekkora drámát csinálnak abból, hogyha mondjuk egy adott meccsen döntetlen állásnál rontanak egy zicset, vagy van egy rossz passzuk. Azt képzeljék el, hogy a BL döntőbe odaállsz az utolsó 11-eshez, kihagyod, és még csak nem is úgy hagyod ki, hogy a kapus eszelős bravúrral hárít, hanem hát eléggé csúnyán elpénecolod, hogy az milyen érzés lehet egy embernek, és az biztos, hogy egy életen át kíséri, és hogyha holnap feltalálja a rák általános ellenszerét, akkor is inkább azt fogják mondani, hogy ő volt az, aki az utolsónak fölé rúgta a 11-est. Mint Baggio, így van, hát róla is soha nem felejted, hogy Baggio kihagyta azt a 11-est ott, akkor 94-es.
5: De Baggiót odaállítod, mert ő a Baggio, de most ugye Thierry Henry mondta, hogy rúghat egy középhát, 5. 11-est, hogy rúghat középhát. Benefel
2: is ezt mondta itt a rádióban.
6: Ugyanakkor meg olyan, arra, hogyha berúgja valaki, csak szélsőséges esetben emlékszem, én arra emlékszem, amikor azon a Liverpool-Róma begdöntőn Rush olyan pipa gólt rúgott 11-es, a 11-es párbajból, hogy érintette szerintem a két kapufát a labda, és akkor mondtam, hogy ilyen ember nincsen. Úgyhogy, de hát azért az étkább.
5: Hát nem biztos, hogy oda akarta, persze.
6: Hát, elrontotta.
2: Gyuri, te test közelből láttad?
7: Igen, bár itt a végéhez, Attila által elmondottak végéhez kapcsolódva, talán még a meccsen való jelenlétnél is nagyobb kiváltság, hogy egy olyan magyarral beszéltem rögtön a meccs után, aki hagyott ki 11-est Beckett eldöntő 11-es párbajban, Bölöni László.
5: Hát ilyen, csak ő volt ilyen.
7: De nem égett rá a dolog, hiszen Helmut Dukádám meg Máriusz Lakatus megmentette.
5: Puskás meg olimpiai döntőben.
7: Puskás meg olimpiai döntőben, de az sem égett rá, mert utána egy gólpasszal sikerült a mi javunkra fordítani azt az olimpiai döntőt. Azt EU-a meg megnyerte 40 éve 86-ban azt a másik döntőt. De jó pofa, amikor a Bölönire szól a dokumentumfilmben az édesanyja, aki ma is él, Isten értesse, 102. életévében van, mondja, hogy nagyon haragudtam rád ott, amikor kihagytad azt a 11-es, mondta a fiának. Meg hát egész Erdély szorongott, hogy nehogy az legyen, hogy egy magyar játékos lesz a bűnbak a vereség miatt. Könnyű persze kintről okoskodni, de én is azokkal vagyok, akik azt mondják, hogy ez a toporgunk, meg megtorpanunk, meg táncolunk, meg nem tudom miket csinálunk, tehát önmagában elég stressz az valóban, hogy be kell rúgni ezt a 11-est, és hogyha minden sallang nélkül ezerszeres koncentrációval, vagy 100%-os koncentrációval az ember megpróbál odalépni és berúgni, akkor se könnyű. De az, hogy még előtte bohóckodni, mondani, hogy majd talán ez megzavarja a kapus, vagy nem tudom, a saját feszültségét akarja inkább oldani, aki ezt csinálja, nem tudom megérteni ezt a lelkiállapotot, hogy mi visz rá valakit arra.
2: Az utolsó pillanatig akar kivárni talán, nem? Hogy a kapus lehet, elmozduljon. Igen.
5: Na igen. És ha nem mozdul el, abban vannak az ilyen 11-esek, mint egyébként láttunk.
7: Igen, és hát ugye megint csak az, hogyha nagy bravúrral véd a kapus, bár azt mondják, 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rugni, de az szerintem még mindig más, mint amikor valaki mellé rúgja, meg fölé rúgja. Tehát az el lehet rontani. Tehát tudjuk pont Roberto Baggio példájáról, hogy a legjobb rúgótechnikájú játékosok is ebben az ideg állapotban képesek egészen döbletes hibákra.
5: Na mindegy. De igen, de az ugyanilyen rontás, tehát amikor mondjuk elrúgod a jobb kapufa mellett 3 centivel, hogyha teljes erőből odarúgod, lásd Szoboszlait, azért 10-ből 9-et odarúg, és nem nézi a kapust, odarúgja, és akkor nem lehet kivédeni, de mondjuk ő nem toporog. Ha azt befelé rontasz ugyanannyit, akkor meg már eléri a kapus. Tehát annyira helyezni kell, mert a kapu ugyanakkora, mint 100 éve volt, a kapusok igen. Meg nagyobbak, meg atlétikusabbak, és tehát régen, tehát a 60-as években, ott tényleg rosszul kellett rúgni, vagy mellé rúgni, de rosszul kellett rúgni, hogy egy kapus megfogjan egy 11-est. Ma azért egy képzett, magas, nagy kapus, erre mondták, hogy Raja kicsit hátrányban van, mert Raja nem a nagy 183-4 a körül van. Igen, tehát nem egy Courtois, Neuer, Donnarumma méret, de egy Courtois, Neuer, Donnarummának 11-est berúgni, nem olyan nagy az a kapu, amikor
7: biztos hiesztő odállni, ez együtt van olyan van olyan része a kapunak, ahova, ha megfelelővel rúgod, akkor nem érhet oda.
6: Hát a tipába. Olyan, hogy a tipából a világon egy kapus védett. A világ legjobb kapus a Gordon Banks. Egyszer.
8: Hát jó, de elhatározta, hogy oda vetődik, mert ha nem határozta,
7: akkor még annak sincs. Igen. Viszont pont azért, mert elképesztő tétről dönt sokszor a szétlövés, azokat a véleményeket sem nagyon tudom, meg akarom már elfogadni, hogy hát ez lottó, meg ez orosz rulett, meg nem tudom micsoda. Tehát igenis, hogyha ez a feladat, azon lehet vitatkozni, hogy igazságos-e, hogy egy ilyen módszerrel döntünk, de ha ezzel döntünk, akkor igenis legyenek olyan játékosaim, akik edzésen gyakorolják, vagy nem tudom, tehát tényleg oda tudja rugni 11 méterről, ahova
2: hát
7: kell.
2: Az edzésen nincsen több száz párizsi szurkoló velet
8: számítani. Az edzésen berúgja, azért van benne az ötben, aki rúgja.
6: Hát egyébként, amikor az amerikai profiligát először próbálták úgy népszerűsíteni, akkor rúgták úgy a 11-est, ahogy jégkorongba, tehát nem 11-est rúgtak, ugye, hanem azt mondom, hogy 30 méterről egy az egyben rávezette a labdát. Annak valahogy nagyobb a bukéja, vagy nem tudom, tehát inkább szerves játékelem, és amikor Cruyff rugott be egy olyat, hogy ugye a kapus ilyenkor elindul kifelé, hogy zárja a szöget, és Cruyff meg nem indult el a kapu felé, hanem földekázta a labdát, és átrugta a kapus felett, aki akkor már kim volt az ötös fölött, akkor azt mondta, hogy ilyen is van. Úgyhogy...
7: Meg ő rugott olyat is, nem vagy lepasszolták egymás, nem tudom, ő passzolta, vagy neki passzolták le.
8: Volt az első ilyen az ő volt.
7: Ugye a szabályok szerint nem muszáj kapura rugni, csak annyi előre van a szabály, hogy előrefele kell elrugni. És ugyanaz a játékos nem érintheti még egyszer.
6: Ezért, ha a kapufára visszapattan a labdát berúgja, ez nem érvényes.
8: Ari meg Pires is csinált ilyet, úgyhogy Ari ő nyilatkozhat nyugodtan.
2: Sokszor beszélt.
7: De most igazából mindent egybevetve szerintem, és abban Pistának igazat adok, hogy az 5-4-es meccs, ami ugye 9 gólt jelent, már majdnem 10, mint a glasgowi döntő, meg a tavalyi 5-0-ás döntő, az előrevetítette azt, hogy még akár Puskás 4 gólos rekordja is veszélybe lehet, de 66 év után megint nem volt veszélyben.
8: Egyáltalán nem volt veszélyben.
7: De hogyha röviden akarnánk a döntőt jelmezni, akkor a sokkal esélyesebb nek tartott Paris Saint-Germain ellen az Arsenal mindent megpróbált, és majdnem sikerrel járt, de végül is nem. Tehát szerintem nagyjából erről
8: egyébként volt egy ilyen, ez Attila citálta az előbb, hogy mennyi volt a labdabirtoklás. Én is valami hasonlóra emlékszem, ez a 72-28 nagyjából jó, de annyira, hogy ugye az első fél időben mutattak egy labdabirtoklás, az körülbelül pont ennyi volt. De mondjuk tegyük fel 72-28. De a második fél időt volt egy időszak, hogy az Arsenal egy kicsit kijebb jött, és nem mondom, hogy nagy helyzetei voltak, de úgy nála volt a labda meg. És akkor kiírtak egy ilyet, hogy az előző 10 perc labda birtoklása, és még az is a PSG-nek volt jobb, de már nem nagyon, tehát az volt ilyen 53-47, vagy valamilyen. Ez volt az, amikor kinyílt az Arsenal. Úgyhogy a vége valószínű ilyen lehetett, mint amit az Attila mond.
2: Ugye két spanyol edző irányította mindkét csapatot, az ő harcukból szerintetek kijött ki győztesen. Az, hogy ilyen kezdőcsapatot tett fel Mikel Arteta, talán egyfajta meglepetéssel bírt, pláne így, hogy Havertz viszonylag ugye a 6. percben már gólt szerzett, szóval ő húzta azt, amivel mondjuk meglephette a másikat?
8: Szerintem most ez purángzik, hogy Arteta nyert, nem Arteta, mert nem Arteta nyert, hanem a Paris Saint-Germain és Luis Enrique nyert, de ahhoz képest, amit a két csapat tud, vagy amit a két csapatról, eleve az, hogy Luis Kellyt rakta be kezdőnek, nem Zubimendit, hogy hát mindenek előtt, hogy Havertzet játszotta, nem gyökerest, megpróbált mindent, tényleg mindent megpróbált Arteta, tehát cserélt, amikor kellett, cserélte, akit kellett, ez ennyire volt elég, tehát ennyivel magasabb minőséget képvisel a Paris Saint-Germain, de egyébként le a kalappa az Arsenal előtt, mert én szerintem kimaxolta ezt a szép magyar szóval, kimaxolta ezt a meccset, és az is csak ennyire volt elég, de mondjuk ott már tényleg nem rajta múlt, hogy még akkor is, ha nyilván ő döntött el, hogy az 5. az egy középhátvéd lesz, de az a középhátvéd vélhetően edzésen berugdossa a 11-eseket, különben 5. nyilván nem rakja oda, úgyhogy meg szokták azért azt is csinálni, hogy nagyon sok ilyen volt, hogy az 5. a legnagyobb sztár rúgja. Aztán rájöttek, hogy a legnagyobb sztár lehet, hogy nem is rúg, mert már eldől addigra. Elkezdték ezzel a legnagyobb sztárokat inkább az első, második, harmadik, 11-esre oda. Régebben mindig az 5. állt oda, mondjuk Cristiano Ronaldo, de volt olyan, hogy már nem kellett rúgnia. És akkor meg az meg luxus, úgyhogy ez az elv is azért sokszor borul, mert simán benne volt a pakliba, hogy nincs 5.
6: Szerintem a mai futballban nagyon nehéz már olyan merőben újat húzni, hogy megdöbbens ilyen szinten az ellenfeledet. Tehát amikor annak idén az aranycsapat a hátravont középcsatár fegyverét alkalmazta, és az még egy-két évvel utána is, akivel akkor játszott először, akár az angolokat az évszázad mérkőzésen, akár a dél-amerikai ellenfeleket az 54-es VB megdöbbentette, mert nem volt hol látniuk korábban. Ma bármit csinálsz, egy perc alatt az egész világ láthatja, és felkészülhet belőle. Tehát e tekintetben ez egy teljesen más futballkultúra, vagy máshogy kell egy meccsre felkészülni. Én, amiben nyilván nem vagyok futballedző, tehát a BL-döntőkét edző kicsit jobban ért a labdarúgás elméletéhez is, meg valószínűleg a gyakorlat az is, mint én. Én, amiben látnék lehetőséget, azt az Arsenal egyébként az angol bajnokságban maximálisan kihasználja, a rögzített játékhelyzetek lehetséges maximális értékesítése, mert a futball a legmegjósolhatatlanabb sportág. Tehát kézilabdában azért előre megmondod, hogy a szélső a szélen lesz, az átlövő átlőni fog, a beálló a hatoson lesz, és körülbelül csak a futballban azért azt nem mondod meg, hogy ki hol lesz. Kivéve szögletnél, meg 16-os környéki szabadrúgásnál, amikor leteszik a labdát, egy biztos, te rúgsz bele először, és te döntöd el, hogy hova rúgod. Tehát ezeket a helyzeteket gondolom én, hogy talán el lehetne vinni a meglepetésig. De
8: csak alig volt ilyen helyzet.
6: Alig volt ilyen helyzet. Most az Arsenalnak alig volt ilyen helyzet.
8: Ami volt, azt meg nem engedte elvégezni az első fél idő hosszabbításában.
6: És egyébként meg egy-két alkalommal kézzebdában érzékeltem, hogyha véletlenül valami újat még ki tudsz találni, hatalmas önuralom kell hozzá, hogy egészen az utolsó döntő pillanatig, vagy addig a meccsig tartogasd, és ne akart soha megmutatni senki ellen. Úgyhogy, de hát ilyen most azért nem volt.
7: Igen, szerintem is az Arsenal kihozta a maximumot ebből a meccsből, mert az már ellentmondva önmagamnak tényleg csak a szerencse kérdése, hogy aztán a 11-eseknél hogyan alakult, és az, hogy vezetést tudott szerezni egy ilyen döntőben, és ilyen értemben meg tudta lepni a meccs elején az ellenfelet, az egy óriási bravúrnak számít. Tényleg ahhoz képest, hogy láttuk a tavalyi döntőt, hogy mekkora volt a Paris Saint-Germain fölénye. És hogyha azt nézzük, hogy úgy harangozták be a meccset, hogy a legjobb támadó futball találkozik a legjobb védekezéssel, akkor még ha végül ki is kapott 11-esekkel, akkor a legjobb védekezés nyert, mert nem rugott sok gólt a Paris Saint-Germain, viszont keveset kapott az Arsenal.
8: Ráadásul ugye pont az Attila előző szavaiból, tehát itt akciógólt csak az Arsenal lőtt, az az Arsenal, mert ugye 11-esből rúgta a gólját a PSG, és 11-esekkel nyerte meg aztán a BL trófeát, úgyhogy tulajdonképpen az akciógolt lőtte az a csapat, amelyikre azt mondta mindenki, hogy hát lehet, hogy rúggol, de akciógolt az abszolút nem, hanem majd a szögletek, meg az oldalszabadrugások, abból mondom alig volt, és abból aztán végképp nem lett semmilyen gól, cserébe egy kicsit szerencsés labdaszerzés után Havertz elfutott és rúgott egy gyönyörű akciógolt.
7: És a megítélt 11-esről és az Arsenal által számon kért 11-esről mit gondoltok?
8: A megítélt az volt. Az egy védő hülyeség volt, tehát jó csinál. Nagyon fel volt kínálva, ilyen szépen fogalmazva a szabálytalanság. Innentől, hogyha hátulról, féloldalról vádliba a kontakt van, már pedig volt duplán is talán, akkor azt be kell fújni. Szerintem ott azt ők se gondolták komolyan, hogy az ellen tiltakoznak. Én azt másik oldalon meg én nem, most melyikre gondolsz? Volt valami,
7: nem tudom, csak
8: volt valami kezezés, de
2: nem, a 102. percben csak tudom, volt. Hogy igen.
8: Az mi? Mert kezezés is volt, de ezt nem is reklamálták.
2: Mendes elsodorta, szerintem, ha az a 90 perc alatt van, akkor lehet, hogy megadja, de hosszabbításban már szerintem a játékvezető nem akart belenyúlni, nem?
8: De ott a Madu, tudom, mire gondolsz, ott a Madueke is fogott. Tehát ő volt jobb pozíció. Azt azért tegyük hozzá, hogy ott a csatár jobb pozícióban volt, de nem annyival, hogy nem előtte volt, azért jobb pozícióban volt, és valóban azért az lehet nézegetni, de a PSG 11-es, azt szerintem az tisztább 11-es volt.
6: Igen, sajnos mindig ezt mondom, hogy ezt a leírt szabály szerint meg kell adni, rossz a leírt szabály, mert a 11-es nem szituációhoz, hanem területhez köti. És a logikus az lenne, hogy szituáció, akkor nem lett volna 11-es, de itt nem is volt mérlegelési lehetőség a játékvezetőnek. A másik esetben, amikor ilyen test-testeni harcban és gyömöszölik egymást, olyankor van, és ha élenék a bíró, én is a könnyebb ellenállás felé haladnék, és nem adnám meg, mert akkor elfelejtik majd úgyis az emberek. Ha megadnám és azzal dől, akkor nem felejtenek.
8: Ez olyan, mint hogy szöglet után, amikor a bíró a sípjába fúj, 100-ból 99-szer kifelé szabadrugás, teljesen 50-50 szabálytalanságért. Néha van egy-egy ilyen olyan magamutogatóbb, de nevezük karakteresebbnek bíró, amelyik 11-est ad erre, de általában csak valami nagy, tehát két ember egymás nyakát fogva a földre esik, és kifelé szabadrugás. Néha meg 11-es. Ez egy rossz mérlegelés, de az is egy rossz mérlegelés, és abból fakad, amit az Attila mond, kifelé szabadonban nem lehet probléma.
2: sokat beszéltetek arról, hogy a Premier League megnyerése egy angol csapat számára szinte nagyobb súllyal bír, mint egy Bajnokok Ligája döntő
8: nem
2: megnyerése.
8: Szinte. Így van.
2: Ez látszódott, nem? Ha nem is ott a pályán, és nem is közvetlenül a lefújás után, de az azóta kijött nyilatkozatokat látva, a bajnoki ünneplést látva, ez látszódott az Arzenálon, nem?
6: Egyrészt nyilván, mert a tényleg, ami a kosárlabdában az NBA, vagy a jégkorongban az NHL, lassan az lesz a futballban a Premier League. És pont most a jégkorong VB-n láthattuk, hogy amíg az adott NHL klubnak a játékosai a csapatukkal ki nem esnek az NHL rájátszásban, de nincsenek ott a világbajnokságon, mert nekik az a világbajnokság, az a legfontosabb verseny. És ugyanaz igaz,
8: világbajnoknak is hívják a győztest.
6: Világbajnoknak hívják a győztest. És most, hogy Kanada kikapott Norvégiától a bronzmeccsen,
7: ami azért egy elég furcsa világképet súgat.
6: Igen, tehát ami egyébként korszakos meglepetés kéne, hogy legyen. Nyilván nem az lesz, hogy jövőre...
8: Ugyanis fognak a brazilok kikapni Norvégiától majd a VB-n.
6: Igen, de fociban minden megtörtént, rokodom meg azt hittett, hogy nem. És hogy ettől jövőre az NHL nézőszáma egyen nem lesz kevesebb, hogy Kanada kikapott Norvégiától, az biztos, mert nekik az a legfontosabb. Úgyhogy e tekintetben megértem az Arzenalt, pláne, hogy nem nyert 22 éve.
8: De 2-3-mal több norvég lesz az NHL-be jövőre.
6: Az simán.
8: De ennyi.
6: Most, igen. De belegondolsz, hogy van 80 svéd az NHL-be. 80.
8: De nem a VB-n
6: látszott is rajtuk. Igen. Most a másik meg, hogy azért az Arzenalnak nagyon érdekes a helyzete, mert hogyha a 6 emblematikus angol klubcsapatot meg kell említened, biztos, hogy a 6-ba beleteszed. És 6 angol csapat nyert már Beckett vagy Bale, de az Arsenal még nem. Tehát azért valahol hiányzik, az is biztos.
7: Igen, most ők tényleg így jöttek, és sok szurkolom mondta ezt, hogy ők már megnyerték a Premier League-et, most már innentől kezdve legfeljebb ez hab lehet a tortán, de maga a torta már megvan. Új információkkal, meg impulzusokkal gazdagott a Arzenál ügyben, mert a több tízezer Arzenál szurkoló között itt volt Billy Wright nevelt fia, és az ő felesége és lánya, és mint a rendes angol szurkolók, akik egyébként évtizedek óta bérletesek a Highbury-ben, majd az Emirates-ben, hárman egy-egyjel érkeztek Budapestre, de aztán valahogy szereztek még kettőt, többen voltak a meccsen, ennek örültek, az eredménynek annyira nem, ugye amit mi sokkal cizelláltabban és talán közönségesebben is hajlamosak lennénk ilyen esetben megfogalmazni a játékvezető tevékenységére vonatkozó véleményünket, azt ez az úriember, Billy Wright fia azt úgy mondta, hogy hát nem tartom túl sokra ezt a játékvezetőt. Ezt a kritikát megengedte magának a meccs után, de nagyon érdekes volt.
8: All right, Mr. Wright.
7: igen, nagyon érdekes volt.
8: Volt
7: hallani a meccs után, hogy ez a srác, ha jól értett, akkor srác volt, most egy idősebb úriember, amikor az édesanyját elvette feleségül Billy Wright, ő akkor már Arzenál szurkoló volt, és nem sokkal ezután kinevezték az Arzenál menedzserének, Wrightot, és ő pedig bejáratos lett az öltözőbe, meg utazott a csapattal a buszon, ami azért akkor se volt kis dolog, és azóta jár a meccsekre, és akkor van egy ilyen montázs a Pancsa Arénában, ahova tegnap elvittem őket, ahol a Puskás által játszott meccseknek, vagy azok közül soknak a belépő jegyei vannak így egymásra montírozva, és rámutatott hirtelen egy Arzenál Real Madrid 62-es meccsre. Milyen jó, mondom, ez az ő csapat, az, hogy igen, de hát ő ki volt a meccsen, mert az apja volt az edző. akkor, és akkor ilyen naivan kérdezi a feleség, hogy mennyi lett az eredmény 4-0 Real Madridnak.
6: Még annyit hadd dicsek egyébként, most jutott eszembe, hogy könnyen lehet, hogy Magyarországon én vagyok az egyetlen ember, nem azért 3-4 van, aki élőben látott már egy Arsenal Paris Saint-Germain nemzetközi kupa döntőt ezelőtt, tudnék, valami rejtélyes oknál fogva 2011-ben meghívtak az Emirates kupára, 4 csapatos torna volt, Boca Juniors meg a Shakhtar Donetsk volt még ott, és hát és ők játszottak ketten a döntőt az Arsenal meg a Paris Saint-Germain, és ha valaki nekem akkor azt mondta volna, hogy egyszer ez a két csapat BL döntőt fog játszani Budapesten, akkor az a legvadabb álomnak a kategória. Még annyit a legendás szerencsémről, hogy a meghívottak mind kaptak egy csapat mezt, a 4 résztvevő csapat valamelyik mezét.
8: Én
6: nagy biztonsággal a Shakhtart hoztam. Igazi utcaseprő.
7: Egy Milán Shakhtaron csodálkoztam rá, hogy milyen, mondjuk így nem annyira esztétikusan ez a Shakhtarnak. Azt utólag olvastam el a tegnapi találkozónk után, de hogy Billy Wright volt az, akivel először jutott ki az európai porondra az Arzenál.
2: 2 percünk maradt. A hírekig, bocsánat.
7: Most utolsó meg a Pesti, okay.
2: Luis Enrique méltatása helyett viszont egy ilyen összegzést kérek tőletek, hogy hogy láttátok, ugye szerencsére nagyobb rendbontás nélkül ért véget az ünneplés is, szerintem a szervezés is kiváló volt, budapesti képek, videók ellették tényleg valamennyi médium, sportolók közösségi oldalait, szóval azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet erre a szombatra, az előkészületekre és az utóhatására is.
8: Hát amit lehetett látni róla az alapján feltétlenül, de azért nem véletlenül döntöttem úgy, hogy én nem lépem át a Dunát ezekben a napokban, úgyhogy test közelből nem tudom, hogy Pesten mi történt. Televízión keresztül néhány kósza.
2: Sokan voltak.
8: Kósza, hát az persze, de meg Hősök tere, tudom, meg szurkolói zónák voltak itt, ott, amott, de meg tudom, hogy a Király utcában azért volt egy kis hepaj még előző nap, de ezek szerintem kivéthetetlenek, tehát mindent összevetve, amit meg lehetett tenni és le lehetett vezényelni, azt szerintem az ebbe illetékesek abszolút magas színvonalon megoldották, a stadionban meg végképp, de azt láttuk is.
2: Igen.
6: Most már ravaszul kibeszélem ezt az egy percet, nem mert akkor kezdődik. Tehát én ott voltam csütörtökön a Hősök terén, ott meglepően nyugalmas emberek, jól szórakoztak és élvezték a napsütést, meg hogy általuk ismeretlen Kossuth, meg Rákóczi, meg Mátyás király nevű szobrok néznek le a mezekre. Az se volt azért akármi önmagában. Igen, a városban én is szerencsére
7: távolról láttam. Mátyás is volt akkor a király, mint
6: Mátyás is volt akkor a király. Szerintem a Puskás Arénára pedig teljesen igaz az, hogy a ugyanaz az ember, vagy ugyanaz a közösség nyilván máshogyan viselkedik az operába, meg egy kocsmába. A torinói szurkolókra mondták, hogy amikor megépült az új torinói stadion, hirtelen normálisabbak lettek, mert látták, hogy abban a millióban nem lehetsz előember. Most a Puskás Aréna is azért tehát egy standardet megkíván, és nem véletlen talán az se egyébként, hogy a helyszínben történt az a tragédia, ami történt, mert borzalmas állapotban volt az a stadion, és aki oda ment, az azt láthatta, hogy kőkorszakban vagyunk, mi is kőkorszakiak vagyunk.
2: Hírek van, innen folytatjuk, és közben érkezett a hír, hogy Borbé Balázs állítólag aláírt a Ferencvárosnál, Ferencvároshoz, úgyhogy hamarosan bejelentés is lesz, lehet, hogy a hírek után már erről is beszámolunk.
3: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
9: 1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
10: Ez azért nem játék.
9: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
11: Madara tolláról, embert.
10: Kabátjáról.
9: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Csúcsot döntött a Vizer a BL döntő miatt. Ma még borult, szeles marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
12: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes, szolnoki olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. A következő szezonban is a finn Timo Szerikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére. Játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a fényjégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mario Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vette át a gárda irányítását. Vezetésével a gárda a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban.
13: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Az ipari méretű korrupció leállítását, a visszaélések elleni határozott fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását nevezte múlt heti brüsszeli tárgyalásai legfőbb témájának napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter az országgyűlésben. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokon a kabinet nem tett engedményeket az illegális migráció, Ukrajna támogatása vagy ideológiai kérdések ügyében a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatala érdekében. Hozzátette, a brüsszeli elvárások teljesítése egybeesik a magyar választók akaratával és a kormány munkájával. Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök erről is beszélt az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílt az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Vizer. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utas szállított a magyar fővárosba. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágynál a 17-es kilométernél munkavégzés miatt vezettek be forgalomkorlátozást korábban. Mostanra újra 2 sávon halad a forgalom, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel.
13: Időjárás.
12: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól nyugat felől már csökken a felhőzet, és holnap mindenütt napos gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal, éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
13: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Szőlősi György, Balai Attila és Elpap István, és mielőtt Borbé Balázsra áttérnénk, Gyuriban még maradt a gondolatok a Bajnokok Ligája döntővel kapcsolatban.
7: Méltassuk a rendezést.
2: Így van, így van.
7: Amivel kapcsolatban eleve nem volt túl magasan a léc, hogyha a két részvevő csapat elvárásait vagy igényeit nézzük, hiszen volt Párizsban egy emlékezetes döntő, amit alig sikerült elkezdeni. Egy órával később jutottak be a nézők a helyükre. Botrányos volt, meg volt Angliában, a Wembleyben egy EB döntő, ahol szintén szörnyű jelenetek, erőszakos jelenetek játszottak le jegy nélküli szurkolók részvételével. Bíztunk abban, hogy itt azért inkább rendben lesz minden, és hát ez azért az UEFA és a helyiek közös felelőssége is, azt kell mondom, az UEFA azért nagyon megpróbál mindent kontrollálni, de ettől még van egy környezet, van egy csomó helyi ember, aki segít, bedolgozik maguk a beengedő emberek, vagy a stewardok, vagy a biztonságiak nagy része. az is helyi ember, úgyhogy minden szuper volt. Most a Nemzeti Sport Online-on ma olvastam, hogy a franciák azt hagyták az öltözőbe, lehet, hogy ez csak illusztráció volt, de lehet, hogy ez volt az eredeti fotó, hogy thank you Budapest, ami azt jelenti, hogy tényleg megérett a világ a pusztulásom, hogyha a franciák angolul hagynak üzenetet.
8: Nálunk,
7: igen. Az elég fura, bár azok után, hogy az aranylabda gála, azt hiszem tavaly először, vagy tavaly előtt óta angolul megy Párizsban, most pedig bejelentették, hogy Londonban lesz a következő. Hát az elég durva, tehát a franciákat ismerve azért biztos sokan közülük ezt elég nehezen élik meg. Ráadásul én azt gyanítom...
8: De ma már azok vannak kisebbségben, úgyhogy megmerték húzni.
7: És ráadásul azt gyanítom, hogy ez csak az első lépés afelé, hogy egyébként Európából elvigyék, mert a FIFA gálán is így kezdődött, hogy mindig Zürichbe volt, aztán elvitték Londonba, Párizsba, nem is tudom még hova, Milánóba, majd az utolsó kettőt már Dohában rendezték, a legutóbbi kettőt, úgyhogy szerintem nincs olyan messze az az időpont, amikor a France Football aranylabda gáláját, majd valahol a távol-keleten, vagy még inkább a közel-keleten.
2: Azt hittem Budapestet mondod.
7: Hát jó lenne. Az is.
8: Legalább egy volt francia gyarmati területen. Az.
7: Az is jó lenne. A Budapest esetleg az aranycipővel kapcsolatban jöhet számításba, de erről majd máskor beszélünk. Úgyhogy szerintem azok a képek, amiket innen küldözgetett mindenki, tehát az, hogy David Beckham budapesti helyszín megjelenéssel posztol egy Mick Jaggerrel közös fotót a Puskás arénából, az jól elmondja azt, hogy milyen szerepben volt Budapest ezen az estén.
2: Az egyik hangmérnök kollégánk dolgozott kint a Bajnokok Ligája döntőn, és azt mondta, hogy ő sem David Beckham-mel, sem Tom Cruise-zal, sem Mick Jaggerrel nem találkozott. Tehát ott olyan hermetikusan elzárták, és úgy titokban lopták be őket, hogy minden biztonságért. Lovinca Pirúval
7: találkoztak.
2: Őt nem rejtették el.
8: Ahhoz kell egy BL döntő Budapesten.
6: De egyébként Gyuri mondja, hogy Közel-Kelet, akkor már tegyük hozzá, hogy ez hatalmas dolog, hogy ebből a státuszból, mert Angliából nézve Magyarország az a Közel-Kelet volt mindig. Tehát nem vért, hogy amit mi Közel-Keletnek hívunk, az angol úgy van, hogy Middle East, Közép-Kelet, mert a Közel-Kelet mi vagyunk. Ahhoz képest egész jól állunk most már.
2: Bajnok ligája döntő csak egy kicsit homályosította el az érdeklődést, de azért mindenképpen nagy figyelmet kapott az, hogy a bajnok Győr vezető edzője Borbé Balázs nem marad a csapatnál, hanem állítólag ezekben a percekben már megtörtént az aláírás, a Ferencváros vezető edzője lesz vélhetően. A búcsú a hírek szerint nem volt a legszebb, váratlan is volt, szerintem sokan nem számítottak rá, különösen úgy, hogy Borbély Balázsnak volt korábban egy olyan nyilatkozata, hogy ő marad Győrben, ehhez képest jött ugye a bomba hír, hogy mégsem, hogyan értékelitek ezt, és a Ferencváros lépése jó lehet-e, ugye mindig ezt hangoztatták, hogy felsőpolcos edzőt szeretnének Borbély Balázsra, milyen feladatok várnak vajon?
8: Hát amennyibe Robikin felsőpolcos futballistának nyilván az volt, most hát edzőnek semmivel se felsőpolcosabb, úgyhogy izraeli bajnoki címe van Robikinnek, meg magyar, az Borbély Balázsnak is van, magyar van, és ez semmivel se gyengébb, mint az izraeli, úgyhogy ebből a szempontból Borbély Balázs persze felsőpolcos, de hát mindent összevetve itt a kulcs Robikin. Ha Robikin nem távozik, akkor értelemszerűen Borbély Balázs nem érkezik. Nyilván ott volt az a megbeszélés, amiben vázolták Robikinnek, hogy főleg szerint, tehát milyen, egyrészt, hogy milyen anyagi, másrészt, hogy milyen személyi feltételekkel folytatja, vagy folytathatja a Ferencváros, mert szerintem ezt még 100%-osan meg se tudták mondani, inkább csak így felvázolták a lehetőségeket. Robikin pedig erre azt mondta, hogy ez neki már nem megfelelő, és akkor ezt nem fogadta el. Ez eddig megtehette, ezzel nekem önmagában. Most ha mindentől lecsupaszítjuk, akkor ezzel semmi probléma. Innentől, hát Borbély Balázsnak eszébe se jutott nyilván, hogy a Ferencváros edzőt keres, miután a Ferencváros nem keresett edzőt, akkor, amikor ezt nyilatkozta. De az egy merőben új helyzet lépett fel azzal, hogy a Ferencváros edző nélkül maradt. Egyébként a létező leglogikusabb döntést hozta a Fradi, és most megint lecsupaszítva mindent, hogy itt a közvetlen riválistól a friss bajnok Győr edzője érkezik. Természetesen Borbély Balázs nem fog annyit keresni, mint Robikin az előző idényben, de vélhetően többet fog keresni, mint Győrben. Gondolom én, hogy európai szereplés bónusz is be van, vagy be lesz, főleg ha tényleg aláír, be lesz építve a szerződésébe, és azért azt se felejtsük el, hogy Ferencvárosból mennek el játékosok, mert mennek el, de Ferencvárosban több játékos volt, mint amennyire szükség volt, tehát ezzel még a Fradi annyit nem gyengül feltétlenül, viszont ha tényleg igaz az, hogy Győrből 4-5 meghatározó ember elmegy, már pedig elég vonzó portéka azért a Győr kerete, vagy a Győr keretének a krémje ahhoz, hogy a Győr ellen tudjon állni a mondjuk a Bundesligából vagy a Celticből érkező kéréseknek, akkor onnantól már a Győrnek a Bajnokok Ligája selejtezője sem feltétlenül egy fáklyás menet. Persze ezt én sajnálom, meg szerintem minden józan ember sajnálja, hogy most, amikor végre, mert erről beszéltünk, hogyha egyszer a Fradi nem lesz bajnok, de azért Európa Liga induló, akkor aki bajnok, a BL főtáblát, vagy nem a BL főtáblát, a BL selejtezőből valamelyik alapszakasz könnyebben elér, és lám most lehet két magyar csapat majd a európai kupák főtábláján. Most ez a Fradira még mindig azt gondolom, hogy áll, mert a Fradinak azért jó magas koeficiense van, még akkor is, ha bajnoki ágon van, onnan nem lesz olyan könnyű dolga, illetve nem, ha nem bajnoki ágon van, onnan nem lesz olyan könnyű dolga, de a Győr, nem tudom, új edzővel, ha tényleg új csapatot is kell építeni, akkor olyan túl sok jó nem néz ki a Győrnek. Tehát a Győr valóban vesztese ennek a történetnek. A Fradi kevésbé, pedig egy

0: ottani magyar emberekkel, akik futballszurkolók, az nem tudja, hogy mit jelent ott a Ferencváros. Tehát amikor Hornyák Zsoltal egyszer megkérdeztem például, hogy az ő szülőfalában a Köbölkúton hogyan viselik, hogy a Puskás megveri a Fradit, mondta, hogy bizony nagyon rosszul, és még neki is szoktak szólni. Vagy amikor a Csalló közben voltam Ekel nevű faluba, Okolicsnene Ostrove, azt hiszem jól ejtem szlovákul, és ott egy zöld-fehér kis ékszerdoboz a stadion, és amikor kérdeztem a csapat címere, a Fradi címere, a csapat azt mondták, nem ez az Ekel címere, csak pont úgy néz ki, mint a Fradi címer, és bejátszották utána
1: az Ekel. Ugyanez a helyzet.
0: És az Ekel indulót bejátszották, amely így kezdődik, hogy hajrá, Ekel, hajrá, fiúk, mert fő a győzelem. Tehát más világ. Én nem tudom képzelni, hogy aki úgy nevelkedett ebben a bűvkörben, és azt egyszer hívja a Ferencváros, akkor nincs döntéshelyzetben, akkor menni kell.
2: Ráadásul volt is már ott.
0: És nem haraggal jött el. A Fradi részéről pedig szerintem, hogyha kinek valamit a szemére lehet vetni, akkor az, hogy a magyar szabályon az, hogy öt magyar játékost játszhatnia kell a magyar bajnokságban, úgy meglepődött, mint hogyha azt mondták volna, hogy öt UFO-t játszhatni kell. Hát ez mégis Magyarországon vagyunk, adott esetben elég sok pénz ment az elmúlt 16 évben a magyar futball utánpótlás nevelésére, ez talán nem egy ördögtől való kívánság. És ezt ő nem, hogy nem is értette, hogy miért van ez, hanem többször felhánytorgatta, hogy emiatt mennyire nehéz helyzetben van. Hát Borbé Balázs valószínűleg nem érzi majd magát ennyire nehéz helyzetbe, és amit én nagyon fontosnak tartok, közös anyanyelve lesz azokkal a gyerekekkel, akikkel adott esetben személyenként meg kell értetni, hogy te most már szedd össze magad, mert az utolsó esélyed, te most már ne izguljál, mert nagyon rendben vagy, fiam. Mindegyiknek mást kell mondani, és nem egy 300-as angol szókincsát, tehát ebből a szempontból a magyar szabály tekintve egy magyar edző most nagyon passzol a Fradihoz.
2: Más kérdés, hogy pont tudhatta meg, hogy Gomez és Korbu már nem minősül magyarnak. Ez főleg Gomez esetében érdekes, mert ez amúgy is számomra egy kicsit ilyen érthetetlen húzás volt ez a Gomez magyarítása, mert milyen alapon, meg hogyan, tehát ez még azóta se derült igazán ki. Korbője más, mert azt meg kevésbé értem, hogy miért nem számít magyarnak, hiszen ő tulajdonképpen magyar, tehát egy csángós rác. Tudom én, hogy jog szerint miért nem, mert a román korosztályos válogatottokba játszik, és nem lehetne magyar válogatott most. És azt hiszem az a kritérium.
1: Igen. Hadd kapcsolódjak itt a végén, szerintem az egy botrány, hogy az MLS egy csángó gyerektől elveszi a lehetőséget, hogy futballmagyarnak nevezzük őt. Szerintem ezt nem volna szabad megtenni. Még akkor sem, hogyha értjük, hogy a FIFA szabályai olyanok, hogy a nagyszülőknek, vagy valamelyik nagyszülőnek, azt hiszem, jól mondom, magyar állampolgárnak kell lennie ahhoz, ahhoz, hogy ne kelljen kívánni azt az 5 évet, amíg honosítani lehet. Csak a FIFA szabály és az MLS-nek elsősorban azon kéne dolgozni, hogy a FIFA szabálya változzon meg, mert abszolút nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, meg mondjuk Trianont.
2: Lehet, hogy azt kéne elmagyarázni a FIFA-nak, hogy egy elzászi német, mert azt már talán megértenék.
1: Hát igen.
2: Arról talán már hallottak.
1: Vagy egy dél-tiroli osztrák.
2: Igen.
1: Mert ez súlyos diszkrimináció, és sok esetben a véletlen folytán, hogyha abban a rövid időszakban született a nagypapa, amikor átmenetileg Magyarországhoz tartozott a második világháború idején, volt már arra is példa, most nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy kire vonatkozott, de volt, hogy akkor azt mondták, semmi probléma, mert a nagyszülő magyar állam.
2: Nem a Zsóri volt ilyen pont?
1: Hát aztán pont a Zsóri nem lehetett volna, vagy meg nem is lehetett. Nem. 21. Hiába, ő nem is beszél románul, mert egy határmenti párciumi faluból elkerült a szem Békés Csabára vagy Gyulára nagyon kiskorában, és nem is beszél románul. De a FIFA szempontjából ő románnak számít, mert a nagypapája román állampolgárként született. Úgyhogy ez teljesen abszurd, és hogyha azt nézzük, hogy sokszor megünnepeltük, hogy Csányi Sándor személyes befolyása is kellett ahhoz, hogy Négo játszhasson a magyar válogatottban, mert ő intézte, vagy az ő előterjesztésére fogadták azt el, hogy ha játszottál egy másik ország 21-es csapatában, attól még a felnőtt válogatottnál cserélhetsz nemzetet, akkor igenis.
2: De ott megvolt az 5 év simán.
1: Az 5 év egyébként megvolt, de korábban volt egy olyan szabály, hogyha bármelyik korosztályos válogatottba játszottál, akkor utána már nem válthatsz. És ezt sikerült elérni, hogy válthat, és ez azért ilyen emlékezetes, mert ez kellett ahhoz, hogy Négo gólt rúgjon, egyenlítsen Izland ellen az EB-re kijutásról döntő meccsen.
2: Hát amikor Koman, aki meg ugye Ukrajna is, őt ukrán ő családból származik, mert Szombathelyre jött az apja focizni, és Koman, amikor magyar utánpótlás válogatott volt, meg majdnem MVP-je az 20-as VB-nek, akkor utána ment a húzavona, mert azért több nézetköző karrierjéből, hogy az ukránok akarják a válogatottjukba. De hát az ukránok sajnálattal meg kellett, hogy állapítsák, hogy ez egyébként

0: ukrán gyerek, az nem tud ukrán válogatott lenni.
1: De fordítva ugyanezért.
0: Mert a magyar korosztályos válogatottban már bemutatkozott. És mert akkor még nem volt meg ez az engedély.
1: Skorbu meg ráadásul nem csak, hogy Csángó, hanem a Puskás Akadémián nevelkedett, de ott is már valami volt, hogy már nem bírta kivárni az 5 évet, és akkor elment külföldre, nem? És most ilyenkor újra kezdődik? Vagy ezt nem is értem, de szerintem mindenképpen pont Máriusz Skorbuval kapcsolatban kihirdetni azt, hogy ő csalással akar magyar lenni, az nem fair. De visszatérve a eredeti kérdésre, az, hogy Borbély Balázs lesz a Fradi edzője, lehet, hogy ott
0: jó, meg... Jogos, hogy ezt bedobtam, csak ezért viszonylag...
2: Jogos,
1: lehet, hogy egy paradigmaváltást hoz a Fradinál, mert ugye eddig ugye a felső polcot azt úgy magyarázta mindig Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, hogy a Fradinál egyel magasabban lévő polcról kell hozni edzőt, hogy az egész öltözői hangulatot fölfelé
0: húzza. Hát az pont egy húzza. Pont, egyen magasabb pont.
1: Hát igen, de ő azért nem egészen erre gondolt. Ráadásul a 7 bajnoki cím mindegyikét nem magyar edzővel, vagy külföldi edzővel nyerte a Fradi, és úgy nézett ki, hogy ebben azért következetes lesz a csapat policia, vagy nem tudom, hogy illene ezt mondani, elnézést. És itt azért hát lehet, hogy a lehetőségek is mások, lehet, hogy eleve több magyart akarnak játszatni, és ehhez a csapathoz meg lehet, hogy jobb, hogyha magyar edzőt hoznak. Egyáltalán nem bánom ezt a váltást, de úgy érzem, hogy egy kicsit szembe megy azzal, amit a Fradi korábban önmagáról hirdetett vagy gondolt.
3: Te egyetértek veled e tekintetben, igen. Van még egy szempont, amit nem mondanak se a Fradinál, sehol, de szerintem lehet, hogy számításba jött, hogy a konkrét esetben Borbély Balázs esetében mindenképpen, de talán úgy általánosságban is feloldozták már a magyar edzőket az alól a Fradinál, amit Déter Lajos volt ugye 2010-12-ben magyar edző, azóta nem volt magyar edző, és a Ferencvárosnál volt egy olyan vélemény, sajnos nem minden megalapozottság nélkül, hogy aki az előző 20 évben Magyarországon magyar edző volt, a magyar futball olyan állapotba került, morális állapotba is, hogy annak vagy aktívan részese volt az edző, és azért ne legyen a Ferencváros edzője, vagy vak volt, és nem látta, hogy mi zajlik körülötte, azért ne legyen a Ferencváros edzője. Azt hiszem, hogy ezen most már túl vagyunk.
2: De nem lehet-e azt kimondani, hogy valamilyen szinten, mondtátok, hogy a Győr is valószínűleg át fog alakulni, de egy biztos, általa felépített rendszert ott hagy egy bizonytalan helyzetért, hiszen senki nem tudja, hogy mi vár rá. Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy számítotok-e arra, hogy esetleg győri játékosok vele jönnek a Ferencvárosba?
4: Hát az már érdekesebb kérdés. Győri játékosok, azt nem tudom, hogy ki lehetne. Én szerintem egyértelmű erősítést Győrből.
2: Vitális.
4: De Vitális nem fog a Fradiba menni, Vitális külföldre fog menni, mert annyit a Fradi nem tud fizetni, amennyiért Vitális pillanatnyilag szerintem eladható külföldre, de hasonló igaz Tóth Rajmundra is, én szerintem Bembo Alira is, Csinger.
3: Stefúj.
4: De
3: olyan ballábas futbolista kevés van.
4: Hát, igen, de magyar, tehát ha Győrben elég jó magyarok vannak, és a Fradinak, ha van egy kis esze, akkor azért magyart próbál venni. Úgyhogy akkor meg Csinger marad, hozzáteszem, szerintem Csingernek is egyébként nagyon magas az ára, őszintén nem tudom, hogyan van a szerződése, mert az nyilván elég fontos ebbe a helyzetbe, de mondjuk 5 másodpercen belül magyar válogatott lesz, mert biztos vagyok benne, hogy a finnek és a kazahok ellen valamilyen formában lehetőséget kap, sőt, mintha ezt már Marco Rossi ki is jelentette volna, tehát nem nekem kell itt okoskodni. Úgyhogy meglepődnék, hogyha nem próbálná a Fradi szerződtetni. Kérdés, hogy ez mennyibe kerül, van-e annyi pénz a Fradinak rá, meglátjuk, de elég érdekes átigazolási időszak lesz, főleg azért, mert pillanatokon belül kezdődnek az európai kupa. Tudom, hogy az átigazolási időszak az tovább tart, de azért valahogy csapatot kell építeni, szokásos probléma persze, hogy csapatot kell építeni, pillanatokon belül kezdődnek a kupaselejtezők, először pillanatokon belül kezdődik a VB, még véget se ér, amikor Fradi maximum abba bízik, hogy Lenny Joseph minél hamarabb búcsúzzon a VB-től, szerintem ez menni fog neki, úgyhogy ebből nem lesz probléma. De azért ne felejtsük el, hogy ott szaladgál majd haiti színekben egy ferencvárosi csatár a világbajnokságon, ami már önmagában jó.
3: Azért, ha én Borbé Balázs lennék, és úgy mélyebben belegondolnék az egészbe, azt mondanám, hogy ne hozzunk Győrből játékost. Mert ezt még talán előbb-utóbb az idő majd orvosra megbocsátják neki. De hogyha még a Győrből 2-3 embert ő elhoz magával, akkor onnantól kell azt mondja most, hogy ez árulás volt, hogy elment, de talán 2 hónap múlva másként fogalmaz, még elhoz játékosokat, akkor, akkor ott azt neki nagyon nehéz lesz a következő meccse úgy visszamenni Fradi edzőként, hogy az ő csapatában van az, aki még előző egy-két évben Győrbe volt. Ezt még Németh Andrásnak is nehezen bocsátották meg a Fradinál, amikor 2007-ben egyébként egy rom Ferencvárosból, szokták mondani, hogy a Fradit nem lehet teljesen tönkre, hogy ne lehetne. 2007-ben gyakorlatilag a futballcsapata nem volt sehol, másodosztályban volt, a vízilabda csapata szabad szemmel nem látszott, a jégkorong nem látszott, férfi kézilabda szakosztálya nem volt, egy csapata volt a női kézilabda, de már abban se volt pénz. Csak valami csodával határos módon megnyerték a bajnokságot, és már Németh András hát nem bírta már, és elment a Hipóhoz, amit mindenki megértett. De amikor elvitte Tóth Tímet, meg Kirchner Rékát, akkor azt mondták, hogy na azért ezt már ne.
4: Pedig az nem is egy magyar rivális volt.
1: Ja, most ha jól értem, akkor Borbély Balázsnak lejárt a szerződése Győrben, és úgy döntött, hogy vált és elmegy a Fradihoz, és ezért nagyon neheztelnek rá. Egy viszonylag új jelenség a futballban, hogy már az edzőket is kivásárolják, meg most pont azon gondolkodom, és a tények ismerete nélkül persze ne nagyon okoskodjon az ember, de az, hogy ahogy Attila is mondta, hogy egy profi edző oda megy, két év alatt óriási sikert ér el a csapata, és utána tovább megy, abban semmi ördögtől való nincsen. Talán Paulo Sousánál éreztek hasonlót a videóton szurkolók, hogy tényleg fölépített valami nagyszerű dolgot, bejutottak az Európa Liga csoportkörébe, és amikor jött egy ajánlat, talán akkor még valamelyik izraeli csapattól, akkor egyből tovább is lépett, ami akkor egyetemen tovább lépésnek számított. Szerintem ez normális, de erre lenne az a megoldás, vagy lett volna, mondom, nem ismerem pontosan a helyzetet, hogy amikor már látszott, hogy milyen jól szerepel a csapat, akkor még két évvel meghosszabbítják tavasz folyamán a szerződését, és most azt mondják,
4: és
1: a Fradinál,
4: hogy oké,
1: de akkor ennyit kérünk érte.
4: Hát, ahogy Rebro volt, vagy Jánzert elvesztett, a Stankovicot
1: elvesztett. Pont a Fradi adott így edzőket, érdekes, vagy fura módon mondom, ezt nem szoktuk korábban, az edzőt nem szokták adni, de most már igen. És akkor talán enyhítené mondjuk a győri fájdalmat, azért te kapott pénz. A másik meg Borbé nélkül.
4: Akkor lehet, hogy nem szerződtették volna.
1: Akkor meg lehet, hogy nem szerződtették volna. És Borbé és Vitális nélkül meg a Győr már nem lesz ugyanaz a Győr, ez egyértelmű. És itt lép be az a probléma, hogy itt valóban sokkal gyorsabban kellene a csapatot építeni, mert az év legfontosabb meccsei júliusban meg augusztusban vannak. Pont akkor, amikor egy-egy ilyen nagyobb átalakulás után teljesen szét van esve adott esetben az öltöző, amiért még csak nem is lehet senkinek számrehányást tenni, mert új csapatépítése kezdődik mondjuk egy új edzővel, és akkor kéne az év legjobb teljesítményét nyújtani, hogy pénzt keressen, meg főtáblára kerüljön a csapat. Ez egyáltalán nem könnyű, és utólag talán még szomorúbbak lesznek a győriek. Bízunk benne, hogy a változások ellenére főtáblára kerülnek, de ha nem, akkor azt fogják mondani, hogy ott volt az a nagyszerű csapatunk, amely alkalmas lett volna erre.
4: És igazos is lesz.
3: Igen, és a bocs csak annyit, hogy a győri szurkolóknak még baráti alapon gondolkodtam, hogy leírjam, de le nem írtam, de szóba belefér, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hogy a szurkoló az egy életre elkötelezte magát egy csapat mellett, az fel se fogja azt, hogy valaki nem így tesz. De ha a szurkoló átállítja az agyát, és azt mondja, hogy ő egyben munkavállaló is. És aki 42 vagy 45 évet egy munkahelyen ledolgozott, arra azt mondom, hogy egy kalappal. De aki nem, hanem váltott néha munkahelyet, és gondolom azért váltott, mert jó dolgozott, és egy jobb helyre hívták, az értse meg Borbély Balázst, mert ugyanezt csinálta.
2: Egy-egy mondatos reakcióra van csak idő sajnos, mert véget ért a mai nemzeti sportkör. Mennyire volt váratlan szerintetek, és mennyire volt jó döntés, hogy a Liverpool menesztette Arne Slot vezető edzőt. Ugye sokat beszéltünk róla az idén során. Voltak hullámvölgyek, voltak fájó vereségek, voltak csalódást keltő eredmények. Jó döntése ez, és kiválthatja vajon Arne Slotot? Milyen típusú edző?
4: Hát október-november körül kellett volna, de akkor még túl friss élmény volt a Premier League bajnoki cím. De minimum akkor, amikor Xavi Alonso felszabadult a Reálnál, így ugye róla már lecsúsztak, így majd jön Iraola, hát majd meglátjuk, hogy vagy valaki más, meglátjuk, hogy mire megy a Liverpool-la, mert ez a keret egyébként természetesen alkalmas nagyobb feladatokra.
3: Alapvetően az edzőt két tényező minősíti, az elért eredmények és a játékosaihoz fűződő viszonya, és hogyha az egyik jó, és a másik nem, akkor az egyik tudja menteni a másikat. Pontosan nem láttunk bele a játékosaihoz fűződő viszonyába, az eredményeket láttuk, elmaradtak, és azt is látjuk, hogy a játékosok könnyes búcsú is elmaradtak, és nem írta neki senki, igen, hogy igen. Azért ez minimum beszédes.
4: Klopp nem így ment el, maradjunk annyiban.
1: Hát igen, ilyenkor ez már nem tud jó lenni, mert ha idejében küldték volna el, akkor még menthető lett volna ez az idény, így ez az idény abból a szempontból, hogy ők voltak a bajnoki címvédők, meg abból a szempontból, hogy nem jutottak be a budapesti BL döntőbe, elúszott, úgyhogy azt már jóvá tenni nem lehet, és azt persze lehetetlen megjósolni, hogy a folytatás milyen lett volna. Szóval ez mindenféleképpen a beismerése annak, hogy ez az idény ez nem sikerült.
2: Sok mindenről fogunk még beszélni. Ezzel kapcsolatban is Borbé Balázs állítólag ma aláír. Azzal kapcsolatban is lesznek hírek, és nem jutott idő a női kézilabda Final Four-ra, amely majd szombat-vasárnap lesz szintén Budapesten, de nyilván sokat fogunk még erről is beszélni. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Szőlősi Györgynek, Balai Attilának és Elpap Istvánnak köszönjük szépen.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 2 perctől folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Ahogy már a Nemzeti Sportkör végén beszéltünk róla, a Liverpool új edzővel kezdi majd meg a 2026-27-es labdarúgó idényt. Többek között erről is beszélt Gyenge Balázs, liverpooli tudósítónk Laki Barbarának.
2: A Liverpool sokáig azt kommunikálta, hogy amennyiben a csapat Bajnokok Ligája indulást érő helyen végez a tabellán, akkor Arne Slot továbbra is marad a vezetőedző. Néhány nappal ezelőtt azonban bejelentették, hogy különválnak a csapat és a holland vezetőedző útjai. Váratlan volt ez a döntés, vagy azért erre már számítani lehetett, elnézve a klub idei teljesítményét?
3: Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-amolyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni. Nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna. És leginkább az volt itt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb terembe csúszik be a Liverpool.
2: Ha elnézzük Slott két évét, amit a Liverpoolnál töltött, ez a két év teljesen más képet mutat. Az első szezonjában megnyerte a Liverpool-lal a bajnoki címet, a másodikban pedig ugye láthattuk, hogy még az is veszélyben került, hogy Bajnokok Ligája indulást érő helyen fejezzék be a szezont. Hol csúszott félre ez az együttműködés a holland szakember és a csapat között ennyire ebben az évben?
3: Jó kérdés, nehéz szerint megfogni egy konkrét pontot, bár azért vannak, hogy úgy mondjam, neuralgikus pontok ebben, vagy voltak neuralgikus pontok az idényben, ahol már azért érezni lehetett, hogy itt személyes csurlódások vannak, ugye itt elsősorban Mohamed Salah kirohanása, amikor azzal vádolta meg Slottot, illetve a klubot, hogy a busz alá lökték, mondván, hogy a Liverpool nem azt a támadó futballt játsza, amit egyébként a Klopp éra alatt megszokott, és akkor innentől kezdve ez már egyfajta dominó elvként végigfuthatott az öltözőn, mert azért azt érdemes látni, hogy Mohamed Salah a Liverpoolnál eltöltött 9 idénye során nem csak ennek a generációnak, hanem úgy általában a klub történet egyik legmeghatározóbb játékosává vált, tehát az ő szava nagyon-nagyon sokat nyomott a alatban az öltözőben. Tehát onnantól kezdve, hogyha egy friss vezetőedző elveszti a legbefolyásosabb játékos bizalmát, akkor ott azért nagyon nehéz rendet tenni. Tehát, hogyha ha most az lenne, hogy mindenképpen meg kell nevezni egy pontot, hogy hol siklott félre, akkor azt mondanám, hogy valahol ez lenne ez a pont. De addigra a Liverpool már bőven túl volt egy olyan hullámvölgyön, amire senki nem számított. Tehát minden frontot számolva, ősszel a Liverpool 12 meccsen 9 vereséget szenvedett el. Na és akkor ez is egy olyan neuralgikus pont lehet, ahol mondhatjuk, hogy itt már nem csak hogy az idény, hanem az a bizalmi kötelék is foszlányaira szakadt, ami szükséges egy győztes csapatnál az edző és a játékosok között. De ugye kérdés, hogy itt akkor ki milyen mértékben felelős ezért, mert egyébként taktikailag nem történt akkora változás a Liverpool bajnoki címet nyerő idénye és a Liverpool összezuhanást hozó idénye között. Ami viszont változás volt, az a nyári átigazolási időszak, amit itt már így félig említettem, hogy kudarccal végződött. Noha, és azért ez fontos kiemelni, a Liverpool történetének messze legnagyobb anyagi befektetését láthattuk 2025 nyarán. Közel 500 milliárd fontért igazoltak új játékosokat. Csak hogy méregdrágán érkeztek ezek a játékosok, szám szerint nem olyan sokan. Klub és a Premier League rekordot is megdöntötte a Liverpool, tehát Alexander Isak vételára az nem csak a Liverpool történetének legdrágább akvizíciója volt, hanem a Premier League is, ami már úgy beárazza, hogy hogyan gondolkodott tavaly nyáron a Liverpool az átigazolási időszakban. Viszont érdemes megnézni a másik serpenyőt is a mérlegben, amiben azt látjuk, hogy közel 300 millió fontért adott el játékosokat a Liverpool, de pedig olyanokat, akik, ha nem is feltétlen mind alapjátékosok voltak, de azért például Luis Diaz alapjátékos volt, de kiegészítő játékosok, akikre irtózatosan nagy szükség lett volna ebben az idényben. Mert nem egyszer fordult elő, hogy ez persze előre nehéz lett volna kiszámolni, hogy a sérülések miatt a kispad olyan rövidnek bizonyult, hogy gyakorlatilag az utánpótlás csapatból ültek játékosok a kispadon, akiket viszont azért nem biztos, hogy minden momentumban be lehetett volna vetni, már csak a koruknál fogva sem, de azért sem, mert ezeket a játékosokat meg nem lehet kitenni egy olyan kettős terhelésnek, hogy játszanak a Premier League-ben, a felnőttben, vagy pár nappal később az utánpótlás bajnokságban, tehát akkor ott megint csak az lenne, hogy két cég között esett volna a pad alá a klub. Tehát itt volt egyfajta intézményes hiba a Liverpool részéről, mire igazából volt valamennyi ráhatás a Slotnak, de nem őt nevezném meg első számú felelősnek. Viszont a balhét, ha úgy tetszik, akkor is az edzőnek kell elvinnie, tehát itt megint csak azt mondom, hogy akkor a neuralgikus pontok, kezdjük azzal, hogy a nyáron elrontották az átigazolási időszakot, ebből az elrontott átigazolási időszakból lett egy nagyon-nagyon mély hullámvölgy tele frusztrációkkal, surlódásokkal az öltözőben, amik ahogy felszínre törtek, gyakorlatilag darabjaira hullott az egész koncepció. Tehát ezt a láncolatot tekintem én annak, ami ahhoz vezetett, hogy most kenyértörésre került a sor.
2: Ugye biztos információ még nincsen arról, hogy kiváltja majd Arne Slottot a Liverpool kispadján, viszont opciókról azért már lehet hallani. Milyen profilú edző illene most leginkább ehhez a Liverpoolhoz, aki újjá tudja építeni ezt a csapatot?
3: Hogy milyen profilú, az azért több esélyes, mert alapvetően Arne Slott profilja is tulajdonképpen az első idényben sikeresnek bizonyult, úgyhogy a holland menedzser kifejezetten biztonsági játékos az edző halmazába, ha úgy tetszik. Tehát kevésbé favorizálja a támadó futballt. És ugye itt azért van egyfajta hagyomány, amit a Liverpool szurkolói természetesen mindennél jobban szeretnének ápolni, és ez a merész támadó játék, amit egyébként azok a klubok játszhatnak, ahol nem csak egyszerűen az első vagy a kezdő 11 áll erős játékosokból, hanem a kispad is kellően hosszú ahhoz, hogy ezt egy egész idényen átbírja a csapat. Na most ehhez azért elsősorban a játékos keretet kell megépíteni, de hogyha ez megvan, akkor azt mondom, hogy az első számú kiszemeltje a Liverpoolnak Andoni Iraola az egyik legjobb választás. A spanyol tréner a Bournemouthnál már megmutatta azt, hogyha ő, vagy legalábbis közvetve az ő javaslatára érkező játékosokból tud csapatot építeni, akkor nem csak hogy tud, hanem kifejezetten kedveli is azt az attitűdöt, és egy kis csapatról beszélünk a Bournemouthnál, amelyik merész futballt játszik. Tehát ebből a szempontból abszolút ideális lenne Andoni Iraola. A kérdés az, hogy meg tudnak-e vele egyezni. Szerintem egyébként jelenállás szerint inkább igen, mint nem, mert jelenleg a Liverpoolnál van a legakuttabb edzőkérdés. Még más kluboknál is lehet az, hogy nagy kluboknál, hogy edzőváltásra kerül a sor. Gondolok mondjuk most itt elsősorban a Real Madridra, de ugye ott még egy elnökválasztás lesz, és ott a új elnök, vagy a régi új elnök, attól függ, kinyeri a választás, személytől függ, hogy hogyan meg mint érkeznek az edzők. Mert egyébként az teljesen egyértelmű, és Liverpoolban egyébként emiatt sokan verik a fejüket a falba, hogy a nagy teszetoszaságban, mi szerint Slotot kitartották az idény végéig, de közben a színfalak mögött nem keresték meg Xabi Alonsót, aki ez idő alatt aláírt a Chelsea-hez, egy óriási érvágás a Liverpool számára. Továbbá az is kiderült, miután Xabi Alonsóról már le kellett tenni, hogy Luis Enrique a másik kiszemeltje a Liverpoolnak, pedig pont itt a BL döntő után fogadott még legalább egy évnyi hűséget a Paris Saint-Germainhez. Tehát itt két olyan top edző esett ki, akik jók is lettek volna a Liverpoolhoz, és a szurkolók is, meg a helyi elemzők is elfogadták volna. És akkor innentől kezdve Iraola alatt már tulajdonképpen B és C opciók vannak, amiket egyelőre legalábbis nem szívesen vesznek elő a Liverpoolnál, de azért számolnak azzal, hogy adott esetben, ha nem sikerülne megegyezni Iraolával, akkor még egy kört kell futni. Megjegyzem, az idő nem a Liverpoolnak dolgozik.
2: És amennyiben valóban Iraola lesz a befutó, mi az, amit ő hozzá tud tenni ehhez a Liverpoolhoz? Hogyan tudná ő visszajuttatni a csapatot oda, ahol a szurkolók látni szeretnék őket?
3: Először is az lenne talán az egyik legfontosabb kompromisszum, és szerintem erre azért hajlanak a tavalyi idényt követően a Liverpool vezetői, hogy a leendő új edzővel, Iraolával meg pláne, mert említettem, hogy a Bournemouthnál azért, ha nem is teljesen aktívan, de szakmailag mindenképpen beleszólt abba, hogy milyen játékosok közül válogasson a csapat. És természetesen Slotot sem hagyták ki azért ebből, azért gyorsan meg kell jegyezni, tehát nem a feje fölött döntöttek az igazolásokról, de majdhogy nem. Na most a lényeg az, hogy ha Iraolával sikerül olyan kompromisszumra jutni a Liverpool vezetésének, hogy ő, ha más nem, szakmai javaslatot tegyen az igazolandó játékosokról, akkor már nyert ügye lehet a Liverpoolnak. Viszont azt nagyon fontos megjegyezni, és ezt itt már említettem korábban, hogy a tavalyi elrontott átigazolási időszak után most tulajdonképpen még nehezebb átigazolási időszak vár a Liverpoolra, mert nem egyszerűen a kispadot kell hosszabbra húzni, nem egyszerűen az esetleg nem jó igazolásokat másokkal pótolni, hanem itt konkrétan lebeg Damoklész kardja a Liverpool feje fölött a keretet illetően, mert nem biztos, hogy csak Mohamed Salah és Andrew Robertson hagyja el a keretet. A legfrissebb hír az, hogy Ibrahima Konaté elhagyja a csapatot, tehát nem hosszabbítja meg a szerződését. Na most lehettek kritikák a francia középső védővel szemben az elmúlt idényben, de akkor is a kezdő csapatból válik ki középső védőként. Na most mondanom sem kell, hogy a kezdő csapatba egy per egybe pótolni valakit egy topklubnál nagyon nem egyszerű. Na most, hogyha nem csak őt kell pótolni, hanem egyébként még a kispadot, az ő cseréjét is meg kell oldani, akkor már érezhető, hogy nehéz a helyzet. Ugyanez a szituáció kapusfronton, ugye ott nem tudni, hogy Alissonnal mi lesz a helyzet, hogy elmegy a Juventusba, vagy nem, és akkor ott tartunk, hogy gyakorlatilag Iraolának nem egyszerűen a kispadra kell igazolnia, vagy javaslatot tennie, hanem már a kezdőcsapatba is, ami pokoli nehéz. Ja, bocsánat, természetesen azt nem említettem, hogy Mohamed Salah ugyan a koránál fogva hagyja el a Liverpoolt, de ő is pontosan az a játékos, amikor ment a játék vele, tudott erős, gyors támadó futballt játszani a Liverpool. Salah is eredményes volt, a Liverpool is, tehát Salah-t is egy per egyben kell pótolni, de most ezek sem anyagilag nem egyszerű befektetések, sem pedig a személyeket illetően, úgy, hogy az edzőnek azért ehhez kell, hogy legyen néhány szava, mert elvileg ugyan Iraola tudná tartani azt a taktikai hadrendet, amit egyébként az esetek többségében Slot is játszhatott, tehát négy védővel, két tűrő középpályással, három támadó középpályással és egy csatárral, de Iraolánál azért, és ez fontos megjegyezni, mivel ő inkább támadó futballt játszik, 4-4-2-ben szívesebben játszana, ami viszont azt jelenti, hogy két csatár van, ami már most akkor megtorpedózná a jelenlegi rendszert, tehát itt az kell, hogy Iraola adott esetben sikeres legyen, hogy minél előbb nevezzék ki, először is őt, állapodjanak meg vele abban, hogy legyen aktív beleszólása az igazolásokba, és az ő bizalmi emberei kerüljenek be a csapatba.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. Lőrincz Tamás indul a Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem vártunk ekkora sikert, jelesre vizsgázott mindenki. Ezt mondta a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket, és elmondta, az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, melyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
2: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
1: Ahogyan arról beszámoltunk, ugyancsak szombaton Arne Slot távozott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjáról. A Nemzeti Sport kiküldött munkatársa, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Gyenge Balázs ma Laki Barbarának beszélt a miértekről.
3: Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-amolyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni, nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna, és leginkább az volt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb berembe csúszik be a Liverpool.
1: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevesebb lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, valamint a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszott a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló irányító az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen viszont sérülés miatt már nem léphetett pályára. Tegnap véget ért az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ahol a döntőben a finnek a házigazda Svájcot verték hosszabbításban 1-0-ra. A bronzérem a Kanadát legyőző norvégoké lett, a mieink pedig sorozatban másodszor megőrizték élvonalbeli tagságukat. Válogatottunk szövetségi kapitánya Majoros Gergely ma a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Szabó Szilvia kérdéseire válaszolt.
4: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik kapitányi szemmel? Visszanézitek-e a meccseket? Agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna? Vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
5: Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük, ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban, és nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik, de összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
4: Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek?
5: Először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Úgyhogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor eznek nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: És még mindig jégkorong, a következő szezonban is a finn Timo Sztárikoszki irányítja majd az osztrák hokiligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutószámát. A kiváló atlétát ma Somogyi Zsófia érte utol telefonon.
6: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
7: Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünnepő, és sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én meg tudok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
6: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
7: Belülről nyilván lehet ezt érezni utána, amikor az ember megnézi az emlékét, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, de nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam. Nyilván hátszélbe könnyen futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes futás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
1: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportról a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten a az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Atlétikával megyünk tovább, hiszen éppen ma 30 éves Kozák Luca kiváló gátfutónk, aki a 100 méteres gátfutás országos csúcsát javította meg. Pénteken Lengyelországban az új rekord 12,66 század másodperc. A kiváló sportolónő beszélt az idei terveiről és a célokról is. A riporter Somogyi Zsófia lesz.
2: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye
3: köszönöm szépen.
2: Születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat, és nyilván majd erről fogunk beszélni az utóbbiról, de egy picit akkor kezdjük azzal, hogy amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját, te hogyan, hol ünnepled a születésnapodat? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
3: Igen, ez a június első, ez amúgy így nagy ünneplést sosem tudtam csinálni, mert azon elején közepén vagyunk, úgyhogy most is éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nem, nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos rá.
2: Később azért kerítettek, vagy nyilván egy annyira komoly szezon, vagy nyár előtt állsz, hogy ezek tényleg akkor inkább csak úgy lepörögnek ezek a napok?
3: Igen, leginkább csak így lepörögnek, nyilván, ha itthon vagyok, akkor ünnepeljük, de a szezon végén meg már annyira messze, igen, van, hogy nem szoktunk erre gondolni, de akkor meg elmegyünk nyaralni, úgyhogy semmit olyasat nem szoktunk csinálni a szülinapomon.
2: Mégis csak egy picit ilyenkor, hogy ez egy ennyire komoly mérföldkő, vagy nem tudom, milyen komoly mérföldkő neked jelent bármi különösebbet, vagy egyszerűen már az ember így erre úgy készül, nem készül, és egyszer csak átlépi, vagy annyira úgy képzelem, hogy a te életed az annyira tele van egyéb ingerekkel, hogy nem feltétlenül ezek jelentik neki a csúcs eseményeket.
3: Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit így, hát nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy ilyen szintet léptem meg, utoljára a 15 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehet azt mondani, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember egy 30 évesről, az egyáltalán nem úgy érzem. Nyilván már az életben máshol tartok, tehát ezért férjhez mentem, együtt élünk, úgyhogy kicsit már tényleg azt mondom, hogy nem vagyunk gyerekek, de nyilván azért a 30 az egy kerek hívszám, kerekforduló, úgyhogy én kicsit így féltem is tőle egy dízőjelben, de igazából semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek, vagy bárminek, úgyhogy aztán nem gondoltam volna, hogy 30 éves legény csúcsot fogok tűzni, tehát így kicsit így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóról, most nagyon azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már olyan fiatalon is ott vannak az élmezőnyben, és akár már 35 évesen is nők is ott tudnak lenni még mindig. Úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
2: Lengyelországban, Bydgoszczban az Irena Szevinszka Memoriálon aranykategóriás versenyen új országos csúcsot értél el 100 gáton, 12.66. Ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptett, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz?
3: Igazából már a felszállján azért futottam 7-88-at, abból azért arra következtettünk, hogy nyáron is tudok faragni az egyén csúcsomból, hiszen főleg általában a táv második fele az, ami nekem egyszer szokott menni, és most is ott jöttem nagyon sokat. Ugyanakkor nagyon sokat dolgoztunk az elején, ami látszott felszállján. Áprilisban volt egy, igazából nem is mondanám első versenynek, mert egy ilyen nagyon hirtelen jött gondolat volt, hogy álljunk rajta Dél-Afrikában gáton is, igen, változásban voltunk kint. És ott 12-88-at futottam, úgyhogy egyáltalán nem volt se ideális a felkészülés, se a körülmények, előtte rengeteget utaztunk, úgyhogy már akkor mondta az edzőm, hogy szerintem már ott tudok 80-on belül, úgyhogy biztunk benne edzéseken, azért láttuk, hogy jó a forma, de azért a regény csúcshoz nagyon sok mindenek össze kell jönnie, mert valami szintén nagyon sokszor versenyeztem Bydgoszban, és mindig jól futottam, de nem tudom megszeretni azt a pályát, egyszerűen nem az a pálya, aminek ilyen jó a feelingje. Valami nagyon-nagyon sokszor nem ideálisak vagy a körülmények, ez egy nagyon szeres pálya, nagyon szokott forogni a szél, és általában szembeszél is van, és nincsen jó idő. Most viszont meglepett engem Bydgoszt, hiszen nagyon kellemes időnk volt, félcsend volt, úgyhogy adottak volna a körülmények. Én inkább azon lepődtem meg, hogy én mellettem a lengyel Pia Zsuzsaszka futott, és én vele nagyon sokat versenyeztem együtt, és tudtam, hogy ő nagyon jó futott, neki 12-35-es egyéni csúcsa van, hogy ennyire el tudtam vele jönni az elején től kezdve. Úgyhogy számítottunk arra, hogy tudok futni egy ilyen csúcs közelben, de nyilván, amikor tényleg megcsinál az ember, akkor úgy leesik egy kő a szívéről, úgy megnyugszik egy kicsit, de tényleg ez egy elég jól sikerült futás volt.
2: Ezt a 69-et ugye, a korábbit, azt még 2022-ben ugye az EB-n futottad Münchenben, és azóta azért voltak már nagyon különleges események is, ugye akár csak a budapesti VB, volt egy olimpia is, és volt, amikor nagyon csalódottan nyilatkoztál, mert nem tudtad azt kifutni, amit szeretnél, volt, amikor nagyon közel voltál ehhez az időhöz, és azért eltelt egy jó szűk 4 év, szóval ez alatt az idő alatt, hogy érzed, hogy mi az, ami miatt eddig nem sikerült? Voltak nyilván sérülések, itt a körülményeket is már említetted, hogy mennyire beleszólhatnak, de meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amiben erre az esztendőre, mi az, amitől erre az esztendőre sikerült áttörni ezt a korábbi országos rekordot?
3: 24-ben én sérült voltam, hogy az évet teljesen külön venném, ott próbáltunk tüzet oltani és kihozni az olimpiára a lehető legjobbat abból az évből. 23-ban nagyon közel voltam kétszer is hozzá, hiszen ugye 69 volt az országos, és futottam 71-et, meg 72-et és 73-at is. Ott egyszerűen nem úgy álltak a dolgok, hogy én annál jobbat fussak, viszont és tavaly is nagyon közel voltam hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, ami miatt pont most. Tavaly azért szezon közben volt egy igazából nem is mondanám sérülésnek, és az, aki leszemmel bajlottam, és újra kellett gondolni ott júliusban a szezon. Úgyhogy szerintem már tavaly is bennem volt ez az eredmény. Uh-huh. Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
2: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton? Tehát van ez, amit az ember érez, hogy na ez az, amire azt mondják, hogy ez a tökéletes, és nem tudom, hogy ez a Bydgoszban futott, ez az volt-e?
3: Belülről nyilván lehet ezt érezni utána, amikor az ember megnézi az emberi, megtalálja a hibákat. Uh-huh. Szóval én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, tökéletes futás szerintem sose lesz tökéletes. Uh-huh. Bydgoszban még, amit én visszanéztem, az első gát közben, az ajtóban nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon szépen összeállt, viszont mostanában az a hibám, hogy az első gát közben nem tudom azt, hogy itt most tovább vinni, amit az első gátra szépen megcsinálok. Én ezt nyilván látom itt a futásban, ott van egy kis megakadás, onnantól kezdve viszont nagyon-nagyon jól jöttem. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszerbe futottam, és nyilván hátszerbe könnyebb futni, egy kisebb hátszerbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nem nincsen tökéletes futás, és de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
2: Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy nyilván, ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerül, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni?
3: Szerintem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezont, és most már jött egy-két plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el a hév, tehát ne vigyen el úgy a hév, hogy nagyon minél többet akarjak versenyezni, hanem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervet, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő időszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még a egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést.

0: rapid átugrató edzések vannak, vagy nagyon rövid rajtolás, esetleg egy rövidebb kondit, viszont ezek szerintem nagyon hosszú távon nem fenntarthatók is nyilván, amit felépítettünk, gyorsasági állóképesség azt meg kell tartani, és pont ezekre kellnek ezek az egy-két hetes versenyzés nélküli időszakok, hogy kicsit visszaépítsük a gyorsasági állóképességet, kicsit tudjunk tényleg edzeni komolyabbakat, és ne csak úgymond szinten tartsuk, hanem próbáljunk előre lépni.
1: Mennyit jelent neked, vagy gondolom, hogy jobban vagy a lengyel riválisoddal, ugye az említett Pia Spiszoszkával, akit ugye most legyőztél, és ha minden igaz, azt olvastam, hogy még nagyon régen, talán junior korú versenyezted őt legyőzni, szóval jelent ez bármit, hogyan élted meg, vagy mit mondott akár neked a lengyel lány?
0: Igen, Pia ő azért jobban fiatal nálam, és 22-ben robbant be igazán így a nemzetközi mezőnybe. Előtte sikerült meglegyőzni, amikor ugye még nagyon fiatal volt, azért 12-35-ös egyéni csúcsa van, úgyhogy én nagyon jó gátfutó. Nyilván nem örült, hogy megvertem, tehát azért senki nem szeret, hogyha megverik, főleg hazai pályán, de ugyanakkor nyilván gratulált, apukája az edzője, és nagyon vagyok velük, úgyhogy apukája kb. A nyakamba ugrott a verseny után. Ő sem tudott rosszul, nyilván neki ez volt az első versenye, azért biztos, hogy fog gyorsabban futni a szezonba, de tényleg jó érzés az, amikor az ember nyer, és mindegy, hogy kiket győz le. Azért itt a mezőnyben nem én voltam a legesélyesebb, itt azért volt nyilván Pia Európa-bajnok, valamint volt ugye az Alasha Johnson, ő olimpiai döntős volt, úgyhogy inkább ez, hogy te jó érzés győzni, és jó érzés az, hogy tudtam küzdeni a legvégéig, mert tényleg ez egy nem egy sima győzelem volt, azért nagyon egy század döntött végül közöttünk, úgyhogy inkább ennek örülök, hogy tudtam tényleg a végéig harcolni és küzdeni.
1: Említetted, szerdán majd Finnországban, Turkuban versenyzel. Jól emlékszem, vagy lehet, hogy rosszul, ne haragudj, ha igen, de hogy szereted azt a helyszínt, azt a versenyt?
0: Én igen, Turkut nagyon-nagyon szeretem. Körülbelül az 5. vagy 6. alkalmam lesz, hogy ott versenyzek. Általában, ha valamelyik versenyt szeretem, akkor sokszor visszamegyek oda. Igen, nagyon szeretem. 21-ben sikerült is nyernem ott, úgyhogy jó emlékeim vannak. Ez egy elég gyors mondópálya amúgy, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Másrészt azért Finnország vagyunk, úgyhogy sose lehet tudni, milyen az időjárás, de ahogy néztem, szerencsénk lesz vele. Úgyhogy nagyon várom, mert tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon gyors a pálya. Tudtommal itt is forgatják a szélnek megfelelően a pályát, tehát hogy hátszerbe fussunk. A mezőny is tényleg egy jó, erős európai mezőnynek mondanám, úgyhogy lehet jól futni.
1: Ha már szülinapod van, akkor mit kívánjunk neked erre a szezonra? Az EB nyilván fókuszban van, de ugye a Gyulai Memoriálon, ha minden igaz, akkor ott leszel, tehát akkor majd azért a magyar közönség is szurkolhat neked, szóval mi az, amit így erre az évre egy ilyen szép számú születésnap alkalmából magadnak kívánsz, vagy reménykedsz, vagy nem tudom mennyire vagy babonás, vagy szabad ezeket kimondani, de mi mit kívánjunk neked?
0: Igazából egy sérülésmentes, szép évű szezont szeretnék magamnak kívánni, és hogy tényleg meg tudjam csinálni azokat a dolgokat, minél többször versenyen, és amiket edzésen már sokszor megtudtam.
1: De ez a 12-66, ez azt érzed, hogy ebben azért még van? Gondolom, hogy van egy szezon elején, de hogy azért most már gondolom, hogy ez az új idő a szemed előtt, amit szeretnél.
0: Nyilván, tehát ugye sportolók azért olyanok vagyunk, hogy sosem elégszünk meg, ez lehet jó vagy rossz, de mindig a következő cél van már előttünk, amikor teljesítettük az elsőt. Nyilván szeretnék még gyorsabban futni, szerintem tudok is gyorsabban futni, ugyanakkor azért gáton nagyon nehéz megtervezni azt, hogy mikor fog jól futni az ember. Ugye mondtam, hogy a körülmények nagyon, nagyon sokat tudnak számítani. Itt a következő időszakban tényleg az a célom, hogy stabilan jó eredményeket fussak, és tényleg próbáljak 12-7-es időket futni majdnem minden versenyen, ez a cél.
2: Az éppen ma 30 esztendős Kozák Lucát hallhattuk, most pedig következzen a kiváló sportolónő edzője Suba László, akivel szintén Somogyi Zsófia beszélgetett.
1: Mit szólt ön az új rekordhoz, ami ugye 12-66, 4 évvel ezelőtt volt az előző magyar csúcsa 12-69, sokszor volt már nagyon közel hozzá Luca, és mindig elmondta, hogy olykor csalódottan, olykor azért bizakodóan, hogy bizony benne van egy jobb idő is 12-69-nél, és egyszer ki fog majd jönni az a forma, és lesz egy új rekord. Ez most a hétvégén megszületett. Ön hogyan értékeli ezt a futást, ezt az eredményt, és ez mi mindent vetíthet előre a szezon hátra levő részére?
3: Hát nem mondanék igazat, azt mondom, hogy most vártuk. Teljes mértékben igaz, hogy évek óta tudjuk, hogy nem az a futás az, amit össze tudtunk hozni. sokkal jobbat bíztunk és reméltünk ugye az olimpián, utána levő világ.

0: bajnokságon, Európa bajnokság volt, a kisebb sérülések is, amik keresztbe tették ezt a felkészülést. Mindig tudtuk az edzésen, hogy ez sokkal, de sokkal, de sokkal jobb, nem jött össze. Most ez úgy alakult ez a tavaszi szezon, hogy a váltóvilágbajnokságtól egy olyan dolgot próbáltunk ki, amit még eddig álmomban nem mertem volna megcsinálni, de az edzőtábor után egyből elkezdtünk versenyezni, tehát nem volt semmi felkészülés, átmeneti időszak versenyzésre való képes fejlesztés területén, hanem egyből belevágtunk, és úgy néz ki, hogy ez most nagyon-nagyon összejött, mert tényleg a futásai mindegyik bizonyította azt a dolgot, hogy nagyon jó állapotban van, és gyorsult. Ugye ezt a télen a felekpályán is bizonyította ő is saját magának, hogy egy óriási egyéni csúcsot tudott, illetve országos csúcsot tudott futni ott is.
1: Igen,
0: a gáton, igen. Tehát az már azért előrevetítette, hogy ennek jönni kell. Az, hogy most jött, ezt nem mondanék igazat, hogyha vártam volna. Én egy kicsit későbbre gondoltam, most azon kell dolgozzunk, hogyha ez kijött és így jött ki, hogy akkor az Európa-bajnokságon még ennél előbb szóljon.
1: Luca azt mondta, hogy Bydgoszczban minden körülmény is adott volt ehhez, a jó futáshoz, ugye az időjárási körülményeket illetően, pedig azt is elmondta, hogy alapvetően itt azért nem mindig annyira ideálisak ott az adott viszonyok. Mi minden állt itt össze ebben a futásban? Mit lehet ebből a futásból továbbvinni majd a továbbiakban? Mert Luca mondta, hogy nyilván még ő tud mit csiszolni, vagy látja, hogy miben lehet még javulni, de ebből a futásból hogyan lehet tovább építkezni majd?
0: Hát ugye azt veszem alapul, hogy mint ahogy mondtam, hogy egyből elkezdtünk az edzőtábor után, tehát az, amit máskor végrehajtottunk, hogy egy hosszabb adaptációt folytattunk az edzőtábor után, ez mostan kimaradt. Végül az edzőtábort egy kicsikét lekurtítottuk, és abból indult el a versenyzés. Magyarán még nem tartunk ott a gyorságálló képességben, ahol szeretném meg őnek lenni kell, tehát ez már egy adottság lehet majd a későbbiek folyamán, tehát muníció a kezünkbe, illetve a gyorsági munkában is van még azért mit hozzátennünk. Pontosan alapból kifolyólag ugye, hogy elkezdtük ezt a versenyzést, és nem volt idő befejezni teljes mértékben azt a felkészülést, amit mi szoktunk. Tehát ez a kettő együtt én szerintem biztosítani fogja majd a dolgot arra számunkra, hogy előre fogunk tudni mindenféleképpen a eredményekben lépni a nyár folyamán.
1: Mik most majd a legfontosabb állomások? Nyilván említette már majd az Európa-bajnokságot, ugye augusztusban Birminghamben, addig mik azok a legfontosabb állomások, vagy adott esetben mondjuk a csúcsformához közelítve mérföldkövek, amiket meg szeretnének lépni, és mondjuk ez az új országos csúcs, ez átírja bármennyire is a továbbiakban a forgatókönyvet, mennyiben módosítja akár a közelgő időszakra való terveket?
0: Teljes mértékben augusztusra szeretnénk kihegyezni a dolgokat. Teljes mértékben. És ennek alárendelve minden versenyt úgy próbálunk összehozni, hogy az teljes mértékben tudja szolgálni a felkészülésünket. Hát a legutolsó nagy, azt mondom, verseny lesz, ami nekünk mértőkő lesz, az a Magyar Bajnokság és a Gyulai Memorial. Tehát odáig akarunk egyéb kis versenyekkel hangolódni, most hétvégén is, vagy pontosabban már szerdán is fog Turkuban, utána van egy versenyünk, tehát mindent ennek vezetünk alá, hogy augusztus 12-ére odaérünk, ahol mi szeretnénk.
1: 4 évvel ezelőtt a müncheni EB született meg, még a korábbi a 12-69-es ideje Lucának, tényleg egy emlékezetes, fantasztikus ezüstérem lett annak az eredménye, de 4 éven keresztül űzték, hát azért megvoltak azok a pontok, ahol elmondta Luca akár interjúkban, hogy úgy érzi, hogy meg tudja dönteni a rekordját, most ez sikerült. Az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor az edző az hogyan éli meg azt, hogy na végre sikerült most ezen a lengyelországi versenyen, végre beérett egy munka, elmondta, hogy nem mostanra számított feltétlenül arra, hogy ebben a szezonban ez meg lehet, de ilyenkor mit érez az edző, vagy mennyire tudja végre egy picit talán egy terhet is levenni egyrészt magáról, meg nyilván azért ezt gondolom, hogy edző tanítványnak is egy fantasztikusan megerősítő, visszaigazoló a kapcsolatukra is nézve, meg a munkájukra.
0: Az igazság, hogy nem a megélést azt mindig kritizjuk a célt, hogy mit szeretnénk elérni. Mindig úgy megkérdezgeti, hogy na, mit várok. Mostani versenyre is azt mondtam, hogy Luca biztos, hogy nagyon jól tudni futni. Az, hogy az időjárás milyen lesz, hogy a pálya, a verseny, az ott fog igazán eldőlni, de vártuk azt, hogy jöjjön ez az eredmény. Hát én megélni, az biztos, hogy ilyenkor egy kicsikét mondod, mindig érzelmesebben éli meg az ember, de nekem a kudarcot se szabad, meg a nagyon nagy eredményt se szabad, azért annyira az ő szemébe. Inkább úgy mondom, hogy nem szabad nekem nagy árukodó jeleket tenni, mert ha el vagyok szomorodva, akkor az ő rá is negatívan hathat. Én nekem mindig bizakodva kell lennem, és mindig bízni kell az elvégzett munkámban. Tehát nem tehetem meg azt a dolgot, hogy én az érzelmémet elteltes módon kinyilvánítsam. Persze a főverseny, a nagy verseny után már meg lehet tenni, de addig nekem mindig ott kell benni lenni, hogy többet akarunk, jobbat akarunk, még jobbat akarunk kihozni, mert máskülönben azok a motivumok hamar törlődnek az ember előtt, hogyha most hátadul a hát ez nagyon jó, már májusban ilyet tudunk futni, az biztos, hogy rossz fénytetne a további munkánkra.
1: Mennyire lehet ezen még faragni? Nyilván tudom, hogy nem szeretnek konkrét időeredményeket, vagy akár egy Európa-bajnokságon kitűzött eredményeket sem feltétlenül konkrétan megfogalmazni, de lehet még faragni? Hogy látja?
0: Egy pár évvel ezelőtt a finn sportoló társadalom különböző felméréseket mért a versenyeken, és akkor azt mondta ez a főszakember, hogy nekik az a tapasztalatuk, hogy akik ilyen gátutó teljesítményre képesek a gátak között, mint amit Nyuza is néha tud produkálni, hogy akár 0,89-es, 92-es átlagot tud hozni, hogy azok akár 50-nel kezdődőt is futnak. Én is ezt szoktam mondani, hogy egy versenyen meghatározó, hogy ki milyen teljesítményt tud nyújtani, az adott versenyen, mert volt már korábban, amikor visszat le tudtuk győzni. Volt már, amikor olyan neveket tudtunk legyőzni, akik sokkal, de sokkal jobbak. Én bízok benne, én úgy érzem, hogy ebben még van, tehát van, bőségesen, hanem is mit jelent bőségesen. Itt századokról beszélünk, tehát több század van még benne, és augusztusban a pillanatnyi állapot, a pálya, az időjárás, a sorsolás, sok minden fog azon dőlni, hogy hogyan fogunk. Tehát én úgy érzem, hogy nem Lucán, nem a felkészülésén, nem a tehetségén fog múlni, hanem a külső dolgok is meg fogják határozni, hogy hol lesz ennek a vége ebben az évben.
1: Kozák Lucát ismerve nagyon-nagyon régóta abszolút a magyar női gátfutásnak a csillaga, még akkor is, hogyha nyilván vannak feltörekvő fiatalok, akár ugye Tóth Anna is már az elmúlt időszakban jelentkezett, hogy igenis ő is ott van, és azért igen szép sokra hivatott. Viszont Luca egy nagyon kedves, nagyon népszerű lány szerintem. Edzőként hogyan kell őt buzdítani, vagy úgy megnyugtatni, vagy lelkileg neki belé adni a támogatást, szóval edzőként hogyan kell ott akár a versenyek előtt, vagy az edzések, a szürke hétköznapok alatt támogatni, és tényleg segíteni a munkáját?
0: Hát olyan régen dolgozunk együtt, hogy ha ő meglát engem, én meglátom őt, akkor ő tudja, hogy nekem milyen napom volt, én is tudom, hogy neki milyen napja van. Szavakból értünk, vagy akár gesztusokból is tudunk egymásból olvasni, tehát így ilyen értelemben egyszerű. Aztán az is egyszerű, hogy ez már mondhatom úgy, hogy van két saját gyerekem, ő a harmadik gyerekem. Tehát annyira összenőttünk minden tekintetben, és a motiváció az, amikor ő látja rajtam, hogy én mosolygok, hogy én nyugodt vagyok, vagy hogyha én izgulok. Akkor ő érzi azt, hogy van most miért izgulni, van most miért dolgoznunk, van most miért tenni, és hát azt mondom, hogy a közös a célunk minden tekintetben. Én szeretném egyszer, hogyha kimisztel játszanák. Ő ezt tudja, őnek is ezek a célok lebegnek a szem előtt, és ennek következtében mi egymást úgy tudjuk motiválni, hogy ezzel a célra azonosulva, mi ezért mindent megteszünk.
2: Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is. Búcsúzom önöktől, Szabó Szilviát hallották. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás. A műsorvezető Tóth Béla lesz. További kellemes rádiózást kívánok.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kellemes hétfő esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. 3 perccel múlt 18 óra. A nyár első napján, június 1-én pedig kezdődik a Körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Szilvia. Este 10:30-ig tartó adásunkban ezúttal 19 órától hallhatják a foci órát. Érkezik a stúdióba Elbert Gábor és Simon Zoltán. Velük majd beszélünk természetesen a legfrissebb fejleményekről, például arról, hogy bejelentette Borbély Balázs érkezését a Ferencváros labdarúgó csapata, ahogyan azt pénteken a szakvezető korábbi klubja, az Eto FC előre jelezte közleményében. A 46 éves vezetőedző ma mindenben megállapodott az FTC-vel. A budapesti zöldfehérek egyébként azt nem közölték, hogy a megállapodás milyen hosszú távra szól, tehát hogy hány idényre állapodtak meg Borbély Balázzsal. Minden esetre az Etóval bajnok vezetőedző úgy fogalmazott: hazatértem, cél a lehető legsikeresebben szerepelni a következő idényben a Ferencvárossal. Ez is szóba kerül majd tehát sok minden mellett. A foci órában 19 órától kevesebb, mint egy órát kell rá várni. Emellett a mai Körkapcsolásban megszólal nálunk Kangyal Balázs, aki a tegnap véget ért jégkorong elitvilágbajnokságot értékeli. Szó lesz kosárlabdáról, a Szereák férfi kosárlabda csapat ugyanis bennmaradt az élvonalban, összegzi az idényt a klub ügyvezetője, és még mindig labdarúgás, a Csíkszereda bennmaradt a román első ligában, a Sepsi pedig feljutott oda, tehát ez is téma lesz a mai adásunkban itt a Nemzeti Sportrádióban. Még egy helyzetjelentés a tenisz világából, mert hogy jelenleg is zajlik Franciaországban, Párizsban a Roland Garros. A női egyesben már a nyolcad döntőket rendezik, ott ma egyébként teljessé is válik a legjobb nyolc mezőnye. Igazából egy név hiányzik még onnan. 20 óra 15 perctől a világ első Sabalenka ellenfele Osaka Naomi lesz majd. Ezt a mérkőzést tehát figyelemmel követjük majd. 3 találkozó pedig már véget ért, ezeknek a végeredménye következik. Kalinskaya 3 játszmában 6-4, 2-6, 7-6-ra verte meg az osztrák Potapovát. Itt egyébként döntő szett tiebreak döntött, 10-7-re nyerte meg a rövidítést Kalinskaya. Schneider szintén tovább jutott, méghozzá döntő szettben az amerikai Madison Keys ellen. A döntő játszmát 6-0-ra nyerte meg Schneider. Az ő ellenfele egyébként a negyed döntőben majd vagy Sabalenka, vagy Naomi Osaka lesz. És a meglepetés emberek csatájában a lengyel Kvalinska diadalmaskodott. Ő a francia, tehát hazai salakon játszó teniszezőt párrét búcsúztatta 2 sima játszmában 6-3-6-2-re, így aztán a világranglistán 114. Kvalinska ott van a negyed döntőben, az ő ellenfele majd Kalinskaja lesz. És ahogyan már korábban kialakult a tegnapi mérkőzések után, a negyed döntőben további 2 párosítás biztos. Svitolina Kostyukkal mérkőzik, még Andrejeva ellenfele a román Kirstea. Ami a férfi egyest illeti, ott 2 mérkőzés zajlik jelenleg is. Cerundolo és Berrettini összecsapásán tart a harmadik szett, illetve hát hamarosan megkezdődik majd a harmadik szett, egyelőre a második játszmának a rövidítésében tart a találkozó. Berrettini az olasz nyerte meg 6-3-ra az első játszmát, és 6-6 jelenleg a második játszma állása, itt tehát a tiebreak dönt. Ami pedig a másik jelenleg tartó mérkőzést illeti, Ozsi Aliassim ellenfele a chilei Tabilo, 6-3-ra nyerte a kanadai Ozsi Aliassim az első játszmát, és 2-1-re vezet a második szedben Tabilo. Egy végeredmény, Kobolli 4 játszmában múlta felül az amerikai Svajdát, 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, ez a szetteknek a végeredménye. Az olasz Kobolli tehát 4 játszmában ütötte el a továbbjutástól Svajdát a nyolcad döntőben, este pedig 4/8-as kezdéssel Tiafó ellenfele Arnaldi lesz majd férfi egyesben, tehát a Roland Garroson. A negyed döntő közül egyelőre két párosítás biztos. Mensik Fonsecával játszik majd, még a spanyol Hadár ellenfele a legjobb kiemelt, még legjobb versenyben lévő kiemelt, a második helyen a rangsorolt Zverev lesz, és a mai mérkőzések továbbjutói közül Koboly egyelőre ellenfélre vár. Ennyit egyelőre tehát a tenisz Roland Garrosról, a férfi, valamint a női egyes küzdelmét illetően. Természetesen a hétfői körkapcsolásban ezúttal is szóba kerülnek a hét hősei, vagyis az elmúlt hét nap legendás történéseit, valamint legfontosabb és legkiemelkedőbb egyéni teljesítményeit összegzi ezúttal Krejsz Bálint.
2: A PSG nyerte a budapesti BL döntőt. Magyarok ünnepelhettek a kézilabda Európa Ligában. Duplázás a vízilabdázóknál. Rémálom, hazai égen. Történelmet írtak a Giro d'Italián. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. Mi mással is kezdhetnénk a hétfősei rovat első júniusi részét, mint a budapesti BL döntővel. Szombaton a világ hazánk fővárosára figyelt, hiszen a Puskás Arénában rendezték az európai klubfutball legfontosabb mérkőzését. A 2025-2026-os idény utolsó bajnokok ligája mérkőzésén a címvédő PSG és az Arsenal csapott össze a trófáért. Az angolok korán megszerezték a vezetést, Kai Havertz a 6. percben volt eredményes. A válaszra egészen a második félidő közepéig kellett várni, Ousmane Dembélé értékesítette a franciáknak megítélt 11-est. Ezzel megszakadt egy 8 éve tartó sorozat, 2018 után ismét olyan BL döntőt láthattunk, amikor mindkét csapat betalált. A folytatásban több gól már nem született, így 2016 után ismét 11-es párbaj döntött. Az idegek harcát a franciák nyerték, így a PSG megvédte a címét. Erre az elmúlt 34 évben rajtuk kívül csak egyetlen csapat, a Real Madrid volt képes. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a budapesti BL döntő fantasztikusan sikerült. A stadionban és a szurkolói zónákban is lelkes szurkolók és futballszerető közönség figyelte a történéseket. Hallgassuk meg a főszereplőket, a PSG grúz támadója Kvicsa Kvaratszkhelia értékel.
3: I think they played very good in defense when I had the ball.
1: Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajött. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző, mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
2: Most a PSG csapatkapitányát, Marquinhost hallják.
4: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
2: Említsük meg Luis Enriquét is, akinek fontos szerepe volt ebben a sikerben. A spanyol vezetőedző harmadszor nyerte meg a BL trófát, 2015-ben a Barcelonával, tavaly és idén pedig a PSG-vel érte el ezt az eredményt. Most viszont hallgassuk meg az Arsenal játékosát, Declan Rice-t.
5: Take a lot of perspective from how far we've come as a group, you know.
1: Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a bajnokok ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
2: 2026-ban Budapesten rendezték az európai klubfutball legfontosabb mérkőzését. Reméljük a következő években lesz még hasonló. Hallgassuk meg Szabó Vilmost, a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projektvezetőjét, akivel Szőke Viktória beszélgetett.
6: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is, csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitíva a teljes eseménynek az értékelése.
7: A legjobb forgatókönyv szerint zajlott
6: abszolút,
7: minden.
6: Így van.
7: Mert hogy számokban azért sokkal monumentálisabb volt ez a párharc, ez a mérkőzés, mint például ugye az MLS-nek nagy tapasztalata van az UEFA-val közösen, hiszen korábban szuperkupát, Európa bajnoki mérkőzéseket és Európa Ligát is rendeztünk, sőt női BL döntőt is. Ezekhez képest, ezekkel a tapasztalatokkal nyugodtan lehetett belevágni ebbe a nagy feladatba?
6: Igen. Nagy tapasztalattal bírunk, hiszen ahogy ön is említette, a női bajnokok ligájával kezdtük, utána egy szuperkupa döntő 2020-ban, a 2021-es Európa bajnokságnak a 4 mérkőzése, illetve a 2023-as Európa Liga döntőnek a megszervezése. Ezt így mind összeszedtük a tapasztalatokat, és itt tudtuk hasznosítani a legjobban most már a bajnokok ligája döntőn, de teljesen más volumen a bajnokok ligája döntő, mint az előbb említett események. Szurkolók számába tekintetben is, a jegy nélküli szurkolókkal, hiszen most a bajnokok ligájára nagyon sokan érkeztek jegy nélkül, a stáb, az UEFA stáb, aki a helyszínre érkezik, és ők is a helyszínen ugye dolgoznak, ez közel 300 fő volt csak az UEFA részéről, úgyhogy a világ legnézettebb eseménye, 148 millióan tekintették meg tavaly a döntőt Münchenben, az idejét még én nem tudom, még nem hallottam róla, de biztos vagyok benne, hogy közel
7: hasonló vagy
6: a számhoz,
7: még nagyobb,
6: így van, tehát abszolút volumenében a világ egyik legnagyobb eseménye a bajnokok ligája döntő.
7: Nagy kihívást jelentett a közlekedés, és ugye nagyon le volt terhelve például a repülőtéri transzfer, meg a repülőtéri közlekedés, és egyébként a BKV járatok is, vagy a külön buszok is nagyon nagy feladatot jelentettek? Tehát a logisztika?
6: Igen. A repülőtér és a Budapesten belüli közlekedés volt, amire úgy számítottunk, talán az egyik legnehezebb lesz a megvalósítása, és nem azért, mert alkalmatlanok lennénk erre, hanem olyan nagy létszámban érkeztek szurkolók, hogy ez abszolút a kapacitásokon felül kell ehhez teljesíteni, hogy ez minden rendben legyen. Több mint 2600 landolási igény érkezett be a repülőtérre, ebből közel 800-at tudtunk teljesíteni. Budapestnek egy napon közel 300 repülőt fogad is indul, tehát hogyha így a számokat megnézzük, ez több, mint a duplája. A környékbeli repülőterekre érkeztek nagyon sokan, tehát Bécs, Pozsony, Zágrábban is érkeztek szurkolók, és a BKK-val egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni, meg is volt eddig, de ez most a habatortán volt ez az eseményen, az együttműködés, hiszen nagyon sok plusz járatot tettek be, nagyon jó koncepció lett kidolgozva, rengeteget dolgoztak vele ők, és teljesen simán ment az esemény erről az oldalról is.
7: Ez a klub futball csúcsa volt szervezés szempontjából is, nagyon magasan jegyzett. Mi lehet a következő cél?
6: Hát ezen mi is gondolkoztunk, ez most hab volt a tortán, ez a bajnokok ligája, ugye, hogy említettem, hogy a szuperkupa döntő, Európa Liga a bajnoksági, az Európa bajnokság az Európa Liga, után egy bajnokok ligát megrendezni, erre várt mindenki. Gondolkozunk még ezen, hogy mit lehetne itt megvalósítani, és azon leszünk, hogy minél több ilyen eseményt idehozzunk Magyarországra.

0: Hamburgban tartották a férfi kézilabda Európa Liga 4-es döntőjét, amelyben több magyar játékos is érintett volt. Az elődöntőben a Kiel a Montpellier győzte le 29-28-ra, a Mázungen pedig a Flensburgot ejtette ki, 37-30 lett a végeredmény. A trófeát végül a Sipos Adrián, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Mázungen szerezte meg, amely a döntőben 24-23-ra nyert az Imre Bencivel felálló Kiel ellen. Az aranyérem átvétele után Olasz Gergő kérdezte Sipos Adriánt.
1: Még szerintem nem fogadtam fel, hogy őszinte legyek, nem tudom, mit mondhatnék. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Ahogy te is említetted maga, az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Nagyon-nagyon álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most ez sikerült, ez igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapni azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
2: A 4-es döntő legértékesebb játékosának Simicset választották, a ti kapusotokat, de nem menjünk el azért szó nélkül úgy általánosságban az egész védelem mellett. Tegnap a tegnapi mérkőzésetek után, a Flensburg elleni összecsapás után azt nyilatkoztat, hogy az egyik, ha nem a legjobb mindenféle nagyképűség nélkül a védekezésetek, és ma 23 gólon tartottátok a Kielt. Hogy csináljátok ezt?
1: Igen, volt egy nagyon jó kapus ezen a hétvégén mögöttünk, aki már tavalyi szezonban is álmodott volna, hogy itt legyen, csak a sérülés miatt nem lehetett, úgyhogy most tényleg megtett mindent a tavalyi szezonnak és az idei szezonnak összességében, hogy ez most sikerüljön neki. Valóban van egy nagyon jó és erős hatos falunk. Nem biztos, hogy a legerősebb, ahogy tegnap is említettem, de tényleg oda teszünk mindent, és megmutatjuk, hogy tudunk nagyon jól védekezni, hiszen ahogy említettem, a Flensburgnak egy nagyon-nagyon erős támadósora van, talán a Kielnek egy kicsit gyengébb, egy nagyon picit, de az, hogy mind a két csapatot ennyi gólon tudtuk tartani, talán a Flensburgnál volt egy kicsit több gól, de összességében azt mondom, hogy nagyon jól tartottuk hátul, nagyon jól besegítünk, egyre jobban dolgozunk hátul, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkinek azt a munkát, amit beletesz.
2: Hogyan tovább? Egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen még az is lehet, hogy a Bajnokok Ligájában tudtok majd indulni.
1: Igen, hallottam erről, nagyon sok felvetés van, hogy nem tudom, hogy ki kell megnyerni a BL-t ahhoz, hogy mi, stb. Nem tudom pontosan azt az új rendszert, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon örülnék neki természetesen, hogyha ez sikerülne a Mázungennel jövőre a BL-ben indulni, hiszen most idén a bajnokság az nem a legjobb számunkra, vagy nem a legerősebb, de én nagyon bízom abban, hogy ez az eredmény, amit ma itt elértünk, ez a kupa, ez hozhat nekünk valamit, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha egy BL-ben indulhatnánk jövőre, és én mindig nagy álmodozott, és a Final Four-ba vágyom a csapatot. De ez azért, ez már nagyobb dolog.
2: A hallgatók kedvéért elmondom, hogy itt, ahogy állsz velem szemben, még egy picit csillanik az arcod is a konfettitől. Álnaív kérdés, megünnepítek majd ezt a győzelmet az elkövetkezendő napokban?
1: Hát itt nem fogok nagyon mellé beszélni, az biztos, hogy nagyon megünnepeljük. Nagyon-nagyon megünnepeljük.

0: A Ferencvárosnak sűrű hétvégéje volt, hiszen a férfi és a női vízilabda bajnokságban is döntőmérkőzést rendeztek. Az uraknál a fővárosi zöldfehérek a Honvéd ellen ugrottak medencébe, és 24-17-re nyertek, így megszerezték történetük 28. bajnoki címét. A csapat vezetőedzője Nyéki Balázs így értékelt Farkas Mártonnak.
1: Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki. Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékokat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék egy vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljuttatni csapatokat. Azért tegnap, ha megnézi valaki a Bajnokok Ligája döntőit, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, ez így van, de nehéz ellenük játszani.
2: Sorozatban a harmadik hibátlanul megnyert magyar bajnoki cím, ennek is azért külön értéke van, azt hiszem. Ez a finálé, ez mit hozott most ki ebből a Ferencvárosból, tekintve azt, hogy hát 10-11 nap múlva jön majd a BL4-es döntő, és nyilván azért ilyenkor ez mindig egy ilyen hát nagyon fontos köztes állomás is.
1: Nem tudom, az érzéseim vegyesek azért, mert nem azért, mert hogy simán nyertünk, és nem volt benne ilyen különleges érzelmi faktor, inkább azért, mert nem nagyon készített minket föl a Final Four-ra, de majd magunkat mi fölkészítjük. Azért az előző években sokkal inkább hasonlított a vízilabdára, mondjuk egy bajnoki döntőben föl tudtunk készülni, most meg ez nem feltétlenül azt a célt szolgálta. A maga a millió, a döntő hangulata azért az előhozza a játékosokból azt, amire szükség van, de nyilván a következő napokban lesz regeneráció, pihenő, és utána szerdától elkezdünk azzal foglalkozni, hogy hogyan verjük meg a Barcelonát. Tehát meglátjuk a stratégia, a terv megvan, aztán, hogy beválik-e. Nagyon jó csapatról beszélünk, de most egyelőre azt gondolom, hogy úgy tudunk majd megfeszülni, ha ma el tudunk egy kicsit lazulni. Ez mindenképp fontos. De tényleg a legvégén még egyszer szeretnék a Honvédnak gratulálni tiszta szívből, mert nagy dolgot hajtottak végre. Én is úgy gondolom, hogy nem ők a második legjobb játékos állományú csapat. Minden papírformát túlszárnyaltak, ehhez gratuláció nekik és a Szívós Marcinak.
0: A nőknél is a Ferencváros lett a bajnok, a BVRC ellen kiütéses, 19-8-as sikerrel lezárva a döntőt. A Matajsz Márk vezette együttes, ezzel címet védett. Az aranyérem átvétele után Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
3: Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVRC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a 4-es győzelem, mert tényleg a 0. perctől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvárni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk. Tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkben mindenki, mert tényleg nagyon jól játszottunk.
4: Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
3: Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Keszi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltak olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen volt, nem tudom, mert nem voltam ott.
4: Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érted, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok, összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
3: Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni 4 negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.

Nehéz napja volt a svájciaknak a hazai rendezésű jégkorong világbajnokságon. Ugyan a döntő szereplés összejött, de ott nem sikerült a rendes játékidőben gólt szerezni egyik csapatnak sem, a hosszabbításban pedig Finnország volt eredményes, így ők nyerték az aranyérmet. Az északiak 2022 után ismét világbajnokok lettek, a svájciak pedig sorozatban harmadszor kaptak ki a döntőben. Úgy tűnik az ő esetükben, talán soha nem terük meg a jég.

0: daily and nightly.
1: Jonas Vingegaard fantasztikus három héten van túl. Az olasz kerékpáros körversenyen magabiztos teljesítménnyel 5 perc 22 másodpercnyi előnnyel zárt az élen Félix Gál előtt. A Visma Lisebike dán sportolója ezzel megszerezte a rózsaszín trikót, és a Giro d'Italia elsőséggel egy igazán szűk körhöz csatlakozott. Ő a kerékpársport 8. olyan versenyző, aki mind a 3-3 hetes megnyerte, az olasz kör mellett a Tour de France-ról és a Vuelta-ról is van összetett sikere. Most Jonas Vingegaard hallják.
2: It's amazing. It's something I...
3: Nagyszerű érzés. Erről álmodtam egész életemben. Az, hogy ezt elértem, egészen hihetetlen. Különleges nap nekem és a csapatnak is. A Giro mindig szerettem volna megszerezni a rózsaszín trikót. Nehezen találom a szavakat.
1: Francia siker a budapesti BL döntőben. Magyar aranyérmesek a kézilabda Európa Ligában. Duplázott a Ferencváros. Vingegaard történelmet írt. Avagy néhány példa a hét hőseire.
3: Az összeállítás pedig Kreisz Bálint készítette. A jelenleg tartó két férfi egyes nyolcad döntő a francia nyílt teniszbajnokságon a következő képpen alakul. Megnyerte a második játszmát is Matteo Berrettini Juan Manuel Cerundolóval szemben, méghozzá rövidítésben 7-6-ra, és aztán a harmadik szedben egyelőre mind a két játékos hozta a saját adogatását. A másik mérkőzésen, ugye hogyan arról korábban beszámoltam, az első játszmát 6-3-ra nyerte a kanadai José Aliassime a chilei Tabilóval szemben, a második szedben pedig 4-3-ra vezet Tabilo, most éppen a kanadai adogat. A pontos idő 18 óra 28 perc, a folytatásban jönnek a hírek.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Szilárd Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Szilárd Kristóf, még kell egy kicsi, Szilárd Kristóf olimpiai bajnok!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Borbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője. Már az otthon start sem pörgeti a lakáspiacot. Holnap naposra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
7: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes szolnoki olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. A következő szezonban is a finn Timo Sarikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére. Játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AB19-et is magába foglaló liga egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tiszt újító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben felajánlotta Torockai Lászlónak a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel, és derítse ki a bizottság Völner Pál főnökét. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot, Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltánt pedig a Honvéd vezérkar törzs igazgatója lett. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak, valamint a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről a szervezet alapítója Csizmadia László. Döntését idős korával indokolta. A testület új vezetőjévé a korábbi szóvivőt, ifjabb Lomnici Zoltánt választották meg. A szervezet az elmúlt több mint másfél évtizedben támogatta a Fidesz-KDNP kormányt. Az alapítvány által kezdeményezett békemenetek az Orbán kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Duna House vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás.
4: Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom térsége között torlódik a forgalom munkavégzés miatt.
4: Időjárás.
7: Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszán túlon zápor egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 6 perccel múlt 6:30, a mikrofonnál Tóth Béla. Labdarúgással megyünk tovább, ugyanis ahogyan korábban már a műsorunkban elhangzott, bejelentette Borbé Balázs érkezését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az Etóval bajnok szakvezető korábban már dolgozott a zöldfehéreknél, például az utánpótlásban az U17-es és az U19-es együttesnél is, ahogyan fogalmazott kinevezése után Borbé Balázs hazatért. Erről beszélt Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója Pál Pál elődnek.
0: Nagyon fontos volt, hogy azután, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy Robi távozik tőlünk, az volt a célunk, hogy ugye a felkészülés kezdetére meglegyen az új vezetőedzőnk, és nagyon örülünk, hogy Bobby Balázs személyében sikerült a kívánságlistánkon első olyan szereplő szakvezetőt megnyernünk, úgyhogy örülünk, hogy vele kezdjük majd el a felkészülést jövő héten.
8: Ezzel azt is elárultad, hogy ő volt az első számú kiszemelt.
0: Igen, mindenféleképpen. Ugye régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját is, ugye pont az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épített Győrben. Úgyhogy amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre.
8: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslauternben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt?
0: Igen, ebben a 20 évben azért sok minden történt, ugye ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem ugye aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál, és ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk ugye most itt a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minél jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minél nagyobb örömet szerezni. Úgyhogy a barátság az egy dolog, az, hogy mellette mi a munkánk, és ezt milyen szinten szeretnénk csinálni, ez pedig mind a kettőnkben ez a vágy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
8: Ja, a barátság az egy dolog, de a szakmaiság egy másik dolog. Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finom hangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy-egybe, fővárosi zöldfehérbe?
0: Nem, amit ugye szeretnénk látni az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt, úgyhogy természetesen ugye mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni, úgyhogy ugye szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Úgyhogy tényleg Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította, úgyhogy bízunk benne természetesen egy másabb közegben, és esetleg egy másabb szurkolói háttérrel is mindenféleképpen, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
8: Mennyire ment zökkenőmentesen ez a tárgyalássorozat, hiszen már napok óta olvashattunk arról, hogy hát folynak a tárgyalások, közel a megegyezés, melyek voltak a sarokkövek?
0: Nem, miután biztossá vált, hogy Robi távozni fog, természetesen akkor fölvettem a kapcsolatot Balázsral, hogy milyen az ő helyzete, hogy ő el tudja esetleg ezt képzelni, és akkor szépen lassan és a megfelelő lépéseket megtéve haladtunk a megoldás felé, és végül ez abban végződött, hogy ma aláírt nálunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ugye ő is alapos és részletes gondolkodási idő után ezt az elhatározást hozta, hogy a Fradiban képzeli a jövőjét, és mi pedig a klub részéről szeretnénk minden támogatást megadni neki ehhez, hogy közösen minél sikeresebbek tudjunk lenni.
8: Én úgy tudom, hogy amikor 2022-ben távozott a Ferencvárostól, akkor hát elmorzsolt néhány könycseppet. Vajon most, amikor aláírt, akkor is volt könycsepp?
0: Ezt majd tőle kérdezzétek meg, úgyhogy hogy milyen érzései vannak. Ugye ma itt voltunk azért egész nap, még körbejártuk a Népligetet is, beszélgettünk sokat, úgyhogy azt gondolom, hogy jól érzi magát, és úgy gondolja, hogy jó helyen van, és nagyon pozitívan nézel a munka elé, nagyon motiváltan, de a többi részletet azt majd vele beszéljétek meg, hogyha ha jövő héten itt elkezdődik a munka, akkor biztos lesz erre lehetőség.
8: Volt-e esetleg bármi olyan extra kérése neki, vagy bármi olyan, amit teljesítenie kellene a Ferencvárosnak? Most gondolok itt szakmai stábra, akár új játékosok érkezésére, mire lehet most számítani?
0: Ezt minden ilyen részletet is átbeszéltünk vele, őszintén, transzparensen, milyen időszak elé nézünk. Ő egy szakembert szeretett volna mindenképpen magával hozni, ezt bízunk benne, hogy ezt sikerül is megvalósítani, és akkor vele együtt akkor ketten fognak csatlakozni a stábhoz. Ugye a most meglévő stábból is ő már mind Leóval, mind Áronnal, akik ugye a pályaedzők lesznek, együtt dolgozott az erőnléti edzőkkel is, úgyhogy azért egy ismert csapatba is fog visszajönni.
3: Hajnal Tamással, a Ferencváros sportigazgatójával beszélgetett Pál előd. Itt a legvégén szóba került, hogy egy esetleges szakember még érkezhet az Etótól, követheti Borbé Balást. Ugye korábban a sajtóban már szóba kerültek olyan információk, hogy Stefan Pánik, az erőnléti edzője az Etónak, követheti egyébként Borbé Balást. Talán róla volt szó itt az utolsó kérdés válasznál. A folytatásban pedig szintén labdarúgás, de már magyar futballválogatott, mert hogy a nemzeti csapatra még két felkészülési mérkőzés vár a nyári szünetet megelőzően. Június 5-én Finnországgal szemben mérkőzik majd a magyar válogatott, tehát pénteken a Puskás Arénában 3:48-tól, míg a kazak csapattal Debrecenben jövő hét kedden 19 órától mérkőzik Marco Rossi együttese. Erre készül most a nemzeti együttes kerete, amelyben ott van Pécsi Ármin, a Liverpool kapusa. Ő válaszolt a mai Doorstep sajtótájékoztatón a magyar média kérdéseire.
9: Azt kell mondjam, hogy szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére, úgyhogy sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, úgyhogy egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni. Talán mondhatom, hogy változott a játékom is. Tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot azt gondolom a minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Úgyhogy várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Igazából szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni, ahogy említetted, Balut ismerem, mert ővele többször is készültünk együtt, még a Puskásban, úgyhogy jó lesz őt is, de a többieket is jó lesz újra látni, úgyhogy én pedig próbálom megmutatni magamat, és várom azt, hogy azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Úgy összességében edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Úgyhogy azt, hogy miben fejlődtem, vagy miben szeretnék fejlődni, szeretnék a pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, úgyhogy nekem ez a legfontosabb. Xavi Valéróval, a közös munkáról, vagy arról igazából tudtam tőle sokat tanulni, mesélt igen a korábbi magyar kapusairól is, szokott is fel.

0: kapcsolásban, előtte viszont még Szabó Bence által feltérképezzük, a román élvonalba feljutott Sepsi OSK idei idényét, valamint a román élvonalban bennmaradt Csíkszereda szereplését, vagyis hogyan sikerült a román első osztályban a bennmaradást elérni. Szabó Bence Csinta Samuval beszélgetett, a Nemzeti Sport munkatársával.
1: A következő idényben két székelyföldi csapat is szerepelhet majd a román labdarúgó első osztályban. Ugye ez a Csíkszereda együttese, illetve a Sepsi Szent György. Utóbbi csapat ugye a másodosztályból került fel ismételten a román első osztályba, bár ugye a Sepsinek ilyen tekintetben komolyabb múltja van az első osztályban, hiszen ugye román kupát is tudott nyerni a csapat, illetve szuperkupát is. Na de soha nem volt még ilyen a román labdarúgás történetében. Ti ezt ott helyben hogyan éltétek meg ezeket a híreket, hogy a Sepsi is újra az első osztály tagja, illetve tényleg így mit szóltak hozzá, mi az, amit erről el lehet mondani?
2: Nagy várakozás előzte meg a nemrég véget ért bajnokságot. Hordozta magában annak lehetőségét, hogy valóban létrejöjjön ez a történelmi jelentőségű párharc. Tudni kell, hogy a Sepsi OSK 7 évnyi megszakítás nélküli élvonalbeli szereplést követően esett ki igazából mindenki általános megdöbbenésére, mert hát mindenki egy abszolút sínen lévő klubnak tekintette a Sepsi OSK-t. Igazából mai napig nem tudják a Szent Györgyiek sem megmagyarázni, mi is történt abban az egy évvel korábbi bajnokságban, a tavaszon. A lényeg az, hogy a visszajutás a Sepsi OSK számára végül is meglett, de sokkal nehezebben, mint ahogy azt előzetesen remélték. Elsősorban mentálisan kellett feldolgozni a helyzetet. Ennek a feldolgozásnak volt egy kicsit nyögvenyelősebb a ritmusa. A Csíkszereda első évét töltötte az első ligában, miután igazából ezelőtt 3-4 évvel vették igazából komolyan Csíkszeredában, hogy az akadémia mellett, amely az egyik legjobb Romániában, és hát a Puskás Akadémia rendszerének legerősebb külhoni oszlopa, hogy szóval a gyerekek mellett egy olyasfajta finalitást, gyerekek számára egy olyasfajta finalitást is nyújtsanak, amit egy élvonalbeli csapat jelenthet. A két együttes szurkolótábora igazából soha nem volt, nem rivalizált egymással, mert a Csíkszeredának gyakorlatilag nincsen ilyen magas szinten jegyzett futballmúltja. Úgyhogy roppant érdekes lesz az első éles találkozó, mert hát egyfajta rivalizáció azért mégiscsak létezik a két város között. Hogy aztán a Csíkszereda frissen szerzett első osztályú rutinja lesz erősebb, eredményesebb, vagy a Sepsi OSK régebbi években, vagy előző években gyökerező rutinja, az természetesen válaszra vár. Mindenki nagy türelmetlenséggel várja, még egyelőre nem lehet tudni, mikor kerül sor az első közvetlen összecsapásra, még a sorsolás nem történt meg, de mindenki érdekesnek és egyfajta identitás erősítő tényezőnek tekinti ezt az állapotot, amiről beszélünk.
1: Egyébként az Erdélyben élő magyarok tekintetében milyen a megoszlás? Mert ugye itt említetted azt, hogy a Csíkszeredának komolyabb ilyen múltja nem volt, de adott esetben most elképzelhető, hogy az Erdélyben élő magyarok egy része Csíkszereda szurkoló, a másik pedig majd Sepsi szurkoló lesz?
2: Jó kérdés. A Sepsi OSK-nak nagyon sok Erdélyben szanaszét, de megkockáztatom, hogy Románia erdélyi határain kívül élő szurkolója is van lett az előző 7 év alatt. Csíkszereda a szereplését nem övezte éppen az a fajta lelkesedés, szurkolói lelkesedés és odafigyelés, amit a Sepsi OSK kiharcolt magának. Talán azért is, mert úgymond a Sepsi OSK kicsit úgy elvitte a sót az elmúlt években, és hát semleges, különösebben erdélyi vagy romániai csapatok mellé be nem soroló szurkolókat azért ugye maga mellé állította magáénak. Tudja, ettől függetlenül a Csíkszereda szereplése és hát magabiztos bennmaradása vélhetően azért sokakat meggyőzött a felől, hogy érdemes odafigyelni erre a csapatra. Nem beszélve arról, hogy a Csíkszereda valóban sokkal inkább magyar identitású csapat abból a szempontból is, hogy a játékos keret összeállításánál is ezt ez nagyon fontos.

0: szempontnak tekintik, tekinti a klub vezetősége, és hát a magyar élvonalból és másodosztályból is több futbolista megfordult a Csíkszered a FK-nál. Úgyhogy ez a fajta kötődés is segíthet abban, hogy a Csíkszereda úgymond egyre több szurkolót, legalábbis szimpatizán gyűjtsön maga köré. De maradjunk annyiban, hogy ez nagy mértékben a jövő zenője, hogy a szurkolók mégis, pontosabban a pártsemleges szurkolók mégis melyik város együttese mellett forgonyoznak le.
1: Szlovákiában ugye van három olyan csapat, amely magyar kötődésű, és ugye pont most a Komárom csapata játszott egy osztályozó mérkőzést, és végül bent tudott maradni az első osztályban. Ott figyelgettem a reakciókat, hozzászólásokat erre, és azért eléggé negatív volt az összkép a szlovák oldalról. Romániában milyen a megítélése ennek a két csapatnak? Ugye azt mondtad, hogy a Sepsit talán azért többen kedvelhetik, de hogy egy román sportsajtó mit fog ahhoz szólni, amikor majd két magyar csapat egymással játszik az első osztályba?
0: A román sportsajtó és általában a román sportközvéleményén szerintem árgus szemekkel és kihegyezett fülekkel fogja elsősorban a két együttes identitás meghatározó szimbólumait figyelni, zászlókról gondolok, a szurkolói rikusokra gondolok. Meg kell, hogy mondjam, hogy sem a Csíkszereda, sem a Sepsi OSK nem örvend nagyon nagy népszerűségnek a román szurkolók körében. Igen, erőteljesen megnyilvánulnak a magyar ellenes hangok, a magyar ellenes berögződtségek. Ezt nemrég Szondi Zoltán, a Csíkszereda klubelnöke is jelezte, hogy milyen kemény rossz indulat, és majd megkockáztatom, esetenként ártó szándékok nyilvánulnak meg a Csíkszereda irányába. Különböző zászlóügyek.
1: Ha már ez a zászlóügy, akkor ebben történt bármiféle előrelépés, mert ugye itt erről volt szó, hogy még a korábbi külügyminiszter egyeztetett a román vezetőkkel.
0: Igazából nem abban a tekintetben, tehát nem a korábbi egyeztetések hoztak meg egyfajta eredményt, hanem az, hogy bírósági per lett belőle, és egy bírósági döntés született, miszerint ez nem egy jogilag kifogásolható lépés, hogy a szurkolói zászlók, és egyáltalán akár más országok szimbólumai is megjelenhessenek a lelátókon, úgyhogy papír van róla, ahogy mondani szokás, hogy ez nem egy jogszabály ellenes cselekedet. De most természetesen ez nem vezetett semmiféle fajta bocsánatkéréshez, vagy mea culpázáshoz. Egyszerűen úgy tűnik, hogy a megpróbálnak a dolog fölött átsiklani, mintha nem is történt volna semmi. Tény az, hogy elég jelentős összegeket volt kénytelen fizetni a Csíkszereda különböző bírságok címén. Kíváncsi vagyok természetesen, hogy a két csapat, két székelyföldi csapat szurkolótábora által felvonultatandó szimbólum arzenál milyen mértékben veri majd ki a biztosítékot a román sportközvélemény szemében. Hogy futbolisztikailag milyen összecsapásokat hoz a két csapat mérkőzése, az nyilvánvalóan majd kiderül. Az biztos, hogy 4-5 csapatot leszámítva, másik csapatot leszámítva, igazából ennek a két csapatnak van szurkolótábora, többnyire csak nézői vannak, úgyhogy hogy ez a fajta lelki, érzelmi elköteleződés is egy kicsit talán sérti a román szurkolókat, vagy legalábbis kifogásokat fogalmaznak meg a tekintetben, de hát maradjunk annyiban, hogy két biztosan jó hangulatú és egészen biztosan a rivalizációt megfelelő mederben tartó, meghagyó módon fognak a szurkolótáborok úgymond beülni a stadionba, Csíkszeredába, illetve Sepsiszentgyörgyön egyaránt.
1: Hát egy nehéz kérdés. Szerinted a magyarországi választásoknak az eredménye mennyiben befolyásolhatja ennek a két csapatnak a szereplését, így akár gazdasági szempontból? Hogyan állnak ezek az együttesek?
0: Egyértelműen befolyásolja, illetve befolyásolni fogja, hiszen bár a magyar állami költségvetésből származó összegek azok címkézetten egyértelműen és számon kérhető módon az utánpótlás nevelésre voltak számva, illetve erre folyósították őket, erre címkézték fel őket. Román sportközélemény, és hát ennek az elég rendesen alágyújtottak, és gyújtanak a lapok is, meg vannak győződve, hogy ezek a pénzek azért a két első osztályú csapat szereplését is befolyásolták, erősítették úgymond a játékos keretet. Na most itt a dolgok, én azt hiszem, hogy elsősorban abban a tekintetben játszhatnak fontos szerepet az esetleges hangsúly eltolódások a választások után, hogy kétségtelenül is vitathatatlanul voltak olyan típusú szponzorok, magyarországi szponzorok is, amelyek hát a volt kormánypárt gazdasági holdudvarához tartoztak, tehát mondjuk ki, hogy nem volt mindegy, hogy, illetve nem lehet kizárni, inkább így fogalmazni, nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy egyfajta politikai ráhatásra sorakoztak fel különböző cégek, szponzorok a két székelyföldi csapat mellett. Na most a magyarországi közhangulat, a cégek várható, vélhető jövője természetesen befolyásolhatja, és ezáltal a szponzorációs szándékaiknak a módosulása is befolyásolhatja a két csapat költségvetését. Biztos, egészen biztos, hogy a Sepsi OSK-nak legalább 30%-a kisebb lesz a költségvetése, mint az előző években. A Csíkszeredának is biztosan csökken. Na most kérdés, hogy melyik klub milyen takarékosan bánt, úgymond az eddigi jövedelmeivel, mennyi tartalékkal rendelkezik, és hát óhatatlanul felmerül annak a nem csak kérdése, de kényszere is, hogy a marketing tevékenységet egy kicsit át kell kaliberezni, és újabb és újabb, immár nem magyarországi kötődésű támogatókat, szponzorokat is bevonzani, hiszen óhatatlanul kevesebb pénzből kell és lehet majd gazdálkodni, mint eddig.
1: Ennek fényében a kérdés talán jogosan vetődik fel, hogy milyen esélyek maradnak így a bennmaradásról, hogy milyen célokat tűzhet ki ez a két csapat magának az első osztályra?
0: Hát alapvetően a bennmaradást. Azt hiszem, hogy ennél sokkal, de sokkal magasabbra helyezett létről nem is érdemes beszélni. A bennmaradás, úgy gondolom, hogy ebben az átmeneti, előttünk élő lévő átmeneti évben, bajnokságban lehet a legfontosabb és legreálisabb célkitűzés. Igen, mint mondtam, nagy kérdés, hogy az elmúlt év, elmúlt bajnokság során szerzett rutin és beágyazottság, amit most már a Csíkszereda is azért magáénak mondható, Szabó István vezetőedző és az ő hozzására esetleg Csíkszeredába sereglő magyar futbolisták milyen mértékben tudnak erősíteni, milyen mértékben tudnak megfelelni a román első osztály kívánalmainak, illetve a másik oldalon, ahol egészen más játékos állomány, kialakítási filozófia érvényesül, ott például milyen mértékben merik egyrészt meghúzni a saját nevelésű fiataloknak a beépítését, legalábbis egy-kettőnek legalábbis a beépítését, milyen mértékben tudják a jelenleg több mint 30 fős játékos keretet, a játékos keretnek megtartani azt a magját, amelyre szüksége lehet, és hát arról a közel 10 futballistáról, aki egyértelműen kiderült, hogy ilyen-olyan okokból, de akár a másodosztály szintjét se ütötte meg. Most azoktól megszabadulni, mert itt ezek között természetesen vannak érvényes szerződéssel rendelkezők, akiket legfeljebb úgy lehet elküldeni, hogy bizonyos mértékig ki kell elégíteni a szerződésbe foglalt pénzeiket. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogyha jövő ilyenkor változatlanul az első osztályi szereplésre készület mindkét együttes, akkor jól teljesítettek, és ennél sokkal többre azt hiszem nem is lesznek képesek.
1: Akkor még egy utolsó gondolat, ugye Szabó István, te is megemlítetted, vele kapcsolatban milyen várakozások vannak, ugye Magyarországon dolgozó magyar edző nem nagyon volt Romániában az elmúlt időszakban, amennyiben én jól emlékszem.
0: Hát László Csabát leszámítva nem volt. László Csabának volt egy nagyon rövid, cirka 3 hónapos pályafutása Sepsiszentgyörgyön, de hát ahogy mondani szokás, az öltöző, illetve az öltözői hangulat, vagy az öltözői társadalom egyik másik kliknek a klub vezetésre gyakorolt befolyása erősebb volt, mint László Csabának a pozíciója, úgyhogy nagyon, nagyon hamar elköszöntek tőle. Ezt azóta is bánják sokan, ez Diószegi László is említette néhány alkalommal, de hát akkor ez így történt. Hogy Szabó István úgymond mire lesz képes, az jó kérdés, mert a román első osztály színvonala, kihívásai, játékstílusa, az a pszichés nyomás, ami általában megnyilvánul a magyar csapatok irányába is, az azért olyan plusz kihívásokat támaszt egy szakvezető felé, amivel Szabó István biztosan nem találkozott eddig. Természetesen senki nem vonja kétségbe a tudását, a szakértelmét, hiszen nem véletlenül szerződtették Csíkszeredába. Tény azonban, hogy komoly feladat előtt áll, hangsúlyozom, futballszakmai kihívásokon túl ezt a fajta mentális állapotot is jó kell tudnia kezelni, és hát állnia kell az ütéseket, állnia kell a támadásokat, amelyek nem kizárólag az ellenfél csatárai felől fognak érkezni.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Egy perccel múlt 19 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Foci órával megyünk tovább. Ahogyan azt megszokhatnák itt a hétfői körkapcsolásban, vendégünk a stúdióban Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense, és Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, de itt van három kérdőjel, azt illetően, hogy ez helytálló-e ez a titulus. Sziasztok, és akkor erre válaszolj először, Zoli.
4: Sziasztok, a kérdőjelek azok pontok, mert változások vannak. Mi a döntő többségében nem fogunk maradni, a további ötletekről meg nem mondanék még egyelőre semmit, nekem lesz, vagyis már van egy saját felület, és az sem véletlenül. Ennek Simon Zoli mondja pont hú a neve, hogyha tudom mondani, de majd a többit mesélem folyamatosan. Az NB1.hu egy portfólió része volt, összesen 13 honlapunk volt, ez magán kézbe volt eddig mindig, és lesz, vagyis már elméletileg mától van egy új tulajdonos, és a továbbiak, legalábbis mi ezt a tájékoztatást kaptuk, majd később lesznek kialakítva. Az viszont biztos, hogy nagyon jó volt ott a 27 év folyamatosan, de engem 2019-ben már úgy kértek meg, hogy maradjak, mert én 20 évnél is már azt gondoltam, hogy ez egy picit sok. Csak ugye akkor eléggé nehéz és összetett világ köszöntött ránk, úgyhogy ebből lett további 7 év. Nem fogjuk elengedni egymás kezét, de többet még nem tudok erről mondani. Azoknak, akik még ott vannak, mert egy elég kemény melót vállaltak be, hogy tartsák életben az oldalt, legalább egy hónapig sok sikert kívánok, meg majd a többieknek is, de lesz majd még meglepetés, és szerintem azoknak, akik eddig követtek minket, meg velünk tartottak, nagyon sok emberről volt szó, és én nagyon sok támogatást kaptam Facebookon, így kilőttek az oldalaim elérései, hogy büszkék lesznek ránk, mert a szenvedély és az őszinteség az kőkeményen megmarad.
3: Várjuk akkor a fejleményeket, és hát ami a fejleményeket illeti, azért ma már történt egy is más a labdarúgás világában. Néhány órája kinevezte a Ferencváros labdarúgó csapat a Borbély Balást vezetőedzőnek, amiről már lehetett tudni, mert hogy pénteken az Eto FC már úgy búcsúzott, hát elbocsátó szép üzenet.
5: Szép volt?
3: Hát, mint Ady Endre elbocsátó szép üzenete, annyira volt az szép.
5: Egymás melléketlen, aztán válasszanak az emberek, hogy vajon melyik.
3: Tehát ahogyan azt az Eto FC előre jelezte, a Ferencváros kedvéért intett búcsút a bajnokcsapatnak Borbély Balázs, ma pedig már meg is állapodott a budapesti zöldfehérekkel a szakvezető, aki ráadásul ahogyan azt fogalmazta a saját bemutatkozó videójában, hazatér, mert hogy 2019 és 2022 között már dolgozott a klubban, utánpótlásban, meg a tartalékcsapatban, végtére is Hajnal Tamással, a sportigazgatóval évtizedes barátságot ápolnak.
5: Egy csapatban játszottak.
3: Kaiserslautern. Igen, tehát ez nem volt meglepetés abban a szempontból, hogy benne volt a levegőben. Na de hát, hogy milyen körülmények között.
5: Igen, erről beszéltünk ugye talán a legutóbbi adásban, hogy vajon egy ilyen helyzet, mert arról már akkor is szó volt, bő egy hete, hogy lehet, hogy ő lesz a Fradi edzője, hogy ebben a helyzetben milyen szempontok alapján dönt az ember és választja azt, hogy igen, megy, vagy választja azt, hogy marad. Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, ezt legutóbb is ezt mondtam. Innentől ugye ez eldől, tehát vannak újabb kérdések, amelyekre én azt gondolom, hogy választ fogunk kapni. Jelesül az egyik az, hogy a Fradiról hallható gazdasági nehézségek ellenére vagy mellett a férfi labdarúgás az meg tud-e maradni ugyanazon a szinten vagy sem. Az, hogy magyar edzőt választottak, miközben az előző években ugye deklaráltan azt mondták, hogy a céljaikhoz felsőpolcos külföldi edzőre van szükség.
3: Megvan, hogy ki volt a legutóbbi magyar edzője a Ferencvárosnak?
5: Máté Csaba.
3: Állandó.
5: Aki állandó legutóbbi.
4: Volt. Máté Csaba állandóan beugrott
5: az az állandó beugró volt. A legutóbbi magyar edzője? A Pintér Attila, vagy volt azóta magyar edzője?
3: Azóta volt.
5: Ki?
3: 2012. augusztusában teljesítette az utolsó mérkőzést a kispadon. Mondom, hogy kik voltak akkor a játékosok.
5: Már voltam nálad vetélkedőben, de akkor most én is. Játsszuk innen tovább.
3: Ilyen játékosok. Jova Levente, Alexander Alimpej.
5: A Pruki volt. Nem a Pruki.
3: Alen Pijevics, Grúz Tamás, Klein Martin, Schwab Dániel, Gyömbér Gábor, Vladan Csukics, Józsi György, Böde Dániel, Szomália és Máté János.
5: De én szerintem van egy ötletem.
3: Na?
5: Aki egyébként Erdély, Magyar és Skóciában is volt, nem ő?
3: Nem ő.
5: Jó?
3: Egy olyan...
5: Nem tudom a nevét, de mindegy.
3: Olyan korábbi magyar válogatott...
5: Direkt nem mondtam.
3: Olyan korábbi magyar válogatott játékos, aki holnap szerintem meg fog szólalni egy évforduló kapcsán.
4: Tehát akkor az az adás már elkészült vele.
3: De ezért sokat segítettem, hogy holnap minek lesz az évfordulója, 40 éves évforduló.
5: Márja, hányat írom, most 26, 48 volt, tehát kim volt a világbajnokság a 86-ban?
3: Igen, és dolgozott a Ferencvárosnál.
5: Nyilasi Tibor.
3: Nem,
5: de hát ő 2012 nem volt kint a világbajnokságon sem.
3: Azt hittem, igen, hogy ez könnyebb lesz.
5: De ezt várjál, gondolkodni kell. Hát akkor menjünk sorba szám szerint. Disztú, Sallai, Róth, Varga, ugye, Kardos, Nagy Antal, nem, Garaba, Kiprich, Nyilasi helyett nem tudom, ki volt a 8-as a világbajnokság, 9-es volt Nagy Antal, 10-es Détári Lajos. Ideig eljutottam? Mond, ugye, a szám szerint haladok? Igen, és én ráadásul ez akkor volt, amikor én Pécset dolgoztam a klubnál, és a Moniz már ott ült az első fordulóban a Pécs-Fradi meccsen a lelátón, és onnan sejtettük, hogy a Dömének nem sok van át. Ezt rájöhettem volna számolás nélkül is. De legalább látják, vagy hallják a hallgatót, hogy 10-ig el tudok számolni.
4: És mennyi nyilatkozata eszembe is jutott egyből a Dömének.
5: Igen, a kártyázás meg ilyenek. Igen, szóval, és akkor visszatérve a komoly részére, vagy arra, amit tudok, és nem kell találgatnom. Szóval, hogy egyrészt a Fradinak a gazdasági helyzetéről, a jövőbeni terveiről szerintem hamarosan meg kell tudnunk sok mindent. Én azt gondolom, hogy ez a döntés egyrészt annak szól, hogy ez az ember tényleg szenzációs munkát végzett, és van Fradi kötődése, tehát egy logikus lépés, de az elmúlt évek ferencvárosi kommunikáció alapján azért élek a gyanúperrel, hogy ez részben azt is sugallja, hogy a lehetőségek nem ugyanazok lesznek, mint voltak az elmúlt években. Mert hogy ott ezt deklaráltan azt mondták, hogy a céljainkhoz felsőpolcos külföldi edzőkelleknek van tapasztalata.
3: Milyen polcon van Borbély Balázs?
5: Nálam felsőpolcon van itt Magyarországon, és én, tehát nálam nem az a szempont, hogy valaki magyar vagy külföldi, hanem hogy mit tud, és kétségtelen, hogy a nagyobb nemzetközi rutinnal rendelkező magyar edzőt nem találunk, mint azoknál nagyobb rutinnal rendelkező, mint akiket idehozott a Fradi külföldiekre, tehát hogy ebben egyébként lehetett logikát találni, ha az ember akar. Ez a Fradi oldala, tehát itt meg fogjuk látni, hogy a játékos keret hogyan változik, kik mennek még el, a kölcsönadott játékosokat visszahozzák, akik korábban nem kaptak lehetőséget a Fradiban, kiket fognak magyarokat hozni, hiszen ugye majd gondom beszélünk róla, hogy az MLS új szabályértelmese alapján azért a honosított játékosok kevésbé számítanak magyarnak, csak akkor, ha válogatottak lehetnek. Ez az egyik fele. A másik fele, amire szintén választ fogunk kapni, hogy az, ami Győrött történt az elmúlt 2,5 évben. Annyit volt ugye Borbély Balázs körülbelül, hogy az az ő műve, vagy a klubé, vagy közös. Én itt is élnék a gyanúperrel, hogy ebben neki nagyobb pozitív része van, mint a klubnak, és ezt az által elbocsátó szép üzenetnek hívott. Lehet, hogy a Héjanász a zavaron az közelebb van, igen, mert hogy az, hát hogy szóval, hogy mondjam, nélkülözte a nagyvonalúságot a klubnak a kommunikáció ebben a kérdésben. Egy olyan edzővel szemben, nem is kapcsolatban, hanem szemben kommunikáltak, aki azért talán a negyedik, a Hidegkuti Verebes Pintér után a negyedik volt azon edzők közül, aki bajnoki címre vezette a Győri Etót. Én biztosan arra sarkaltam volna azt, aki írta azt a akkor maradjunk ebben elbocsátó szép üzenetet, hogy az legyen nagyvonalúbb. Tehát egy köszönömöt vártam volna, bár a magyar sportban ez egyre többeknél hiányzik.
3: Szoli, te?
4: Érdekes helyzet volt, mert amikor híre ment annak, hogy a Ferencváros vezető edzője lehet, én írtam arról egy publicisztikát, hogy azoknak az információknak a birtokában, amiket én akkor tudtam, hozzátettem, hogy nem én tárgyaltam sem Borbé Balázsral, sem Világi Oszkárral, tehát ott vannak dolgok, ugye, amiket csak ők ketten tudnak, bár sejthetjük a kommuniké után, hogy mik lehettek ezek a szegmensek. Szóval én akkor azt írtam, hogy az emocionális részéből kiindulva Borbé Balázs az Eto kapcsolatának és az elért eredményeknek én maradnék, de hozzátettem, hogy azért, akit a Ferencváros hív vezetőedzőnek, akkor is, hogyha van érzelmi kötődése a klubhoz, közös múltja, és akkor is, hogyha nincs, az egy rang. Ugyanilyen rang a Bayern München vezetőedzőjének lenni, a Barcelona és a Real Madrid vezetőedzőjének is lenni, és én egyik csapatnak sem szurkolok, de ezt el kell ismerni, hogy így van. A klub kommunikációja egy picit előrefelé menekülés is volt, ugye, hogy ne ránk haragudjatok,
3: már
4: hogy nem
3: maradt.
4: Igen, az Eto részéről, hogy ne ránk haragudjatok, hogy nem maradt itt Borbé Balázs vezetőedzőnek. Ő tehet arról, hogy innen távozik. Én ezt olvastam ki ebből a közleményből. Ilyennel én még nem találkoztam a pályafutásom alatt, inkább ez interjúkban szokott elhangzani, vagy egyéb háttérbeszélgetések alkalmával, vagy egy ilyen műsorban, amikor a klub részéről valaki elmondja, hogy mi, hogy történt, vagy maga a vezetőedző, úgyhogy ez a része meglepett, de ez nagyon sokat mondó volt, hogy mik lehettek azokon a tárgyalásokon, amiken mi nem vettünk részt. Borbé Balást én is felső polcos edzőnek tartom, és szerintem megvan az esélye annak, hogy majd a magyarnál fejlettebb helyen is kipróbálja magát, ez viszont az kell, hogy a Ferencvárossal jól szerepeljen. Az, hogy a bajnokcsapat vezetőedzőjét megszerezte a Ferencváros, azért az egy üzenet jellegű is, hogy az a terv, hogy továbbra is domináns csapat maradjon a Fradi a magyar bajnokságban, és ugye a nemzetközi porondon is majd minél messzebb tudjon jutni, amit ugye nyilvánvalóan kívánunk mindig minden magyar klubcsapatnak. Az viszont, hogy az anyagi lehetőségei hogyan alakulnak, ugye ez nagyon sok mindentől függ, mert a televíziós közvetítési jogdíjakkal kapcsolatban még mindig nincsen döntés, ugye a Szerencsejáték ZRT támogatása is lejárt a bajnokság végeztével, úgyhogy ez több csapatnál is fontos tényező, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a Ferencvárosnak olyan bő a kerete, hogy tudnak eladni játékos, szerintem legalább 2-3-nak.
5: Hát igen, de ebben részben vitában állnék veled, hogy tudnak eladni, de abból olyan nagyon jelentős pénz nem jön be. Épp ezt beszéltük a múlt héten is, hogy ugye Abufani a legértékesebb játékos, és ő is egyszerűen az Zvezdához, vagy Rotterstein Beográdhoz tudott elmenni. És akkor mi van a többivel? Tehát, hogy én ott is azt mondtam talán múlt héten, hogy itt a Josephnek van esélye arra,
3: ha világ... válogatottban
5: oké, de rúgsz egy gólt,
3: megbogja az Ázsi miért. Tehát,
5: ott történhetnek csodák. Tehát az 26x48 játékos van kint, ebből 3 a magyar bajnokságból. Annak a 3-nak ugye ma jött ki az algériai keret, és Bembuáli benne van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a Fradinak játékos eladásból most olyan sokat tervezni. Na, mit
3: aztán egy
5: meg?
3: Friss hír. A labdarúgó Fizligában szereplő Puskás Akadémia a hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik a klubtól Hornyák Zsolt vezetőedző. A felcsúti a közleménye azt is megosztotta, hogy a csapat szakmai stábjából Stanislav Macek asszisztensedző, Egon Kuncman erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik, tehát a teljes stáb. Hornyák egyébként a leghosszabb ideje hivatalban lévő vezetőedző volt ugye a magyar NB1-ben, 2019. júliusában érkezett a klubhoz, és összesen 270 tétmérkőzésen ült az együttes kispadján.
5: Hát, nem láttuk meglepetést egyikötök arcán sem.
4: Igen, ebben nincs meglepetés, én még a Fradihoz csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy a kapott pénz nem lesz akkora, mint Varga Barnabás, vagy Tóth Alex, vagy korábbi játékosok eladásainak az esetében, viszont ezeknek a játékosoknak nem kell odaadni a fizetésüket, mert ugye a bérköltség az
3: elég
4: hatalmas volt a Ferencváros.
5: Igen, nagy a keret, és ez sok jár. Tehát bocsáss meg, hogy közel, tehát hogyha 10-15 ember elmenne, az akkor szerintem igazán, akkor az egy jelentős összeg.
4: Hát én szerintem én 4-5 játékos távozására számítok. Puskás Akadémiára rátérve, nagyjából 2,5 évvel írtam meg először télen, hogy a szlován Bratislava...
3: Ahol most éppen edzőt keresnek, és Robiki neve is felvetődő.
4: Igen, igen, hogy náluk cél keresztben van Hornyák Zsolt, és én ezt akkor meg is kérdeztem a klub akkori sajtóosztályától, és ott nem szokás az ilyeneket letagadni, meg hogy plecskákra nem válaszolunk, és azt mondták, hogy igen, 5 edző van rajta a radaron, különböző kvalitások szerint, amiket itt a Gábor is el szokott mondani, és az egyikük Hornyák Zsolt, viszont meg kell nézni, hogy haladnak a tárgyalások a lejárt szerződésű játékossal, mert nem mindegy, hogy a védelmi ötösből, ugye 5-en voltak olyan játékosok, 4 védővel játszottak, akiket kezdőcsapat szintűnek tartanak, hogyha elmegy 4 játékos onnan, akkor nem biztos, hogy egy olyan edzőt kell hozni, akivel fönt lehet letámadni, meg az a kedvenc játékstruktúra, mert meg kell alapozni a csapatvédekezést, mert ugye a szlovánnak idézőjelben mondom, muszáj bajnoki címet nyernie, mert ugye közép-európai országról van jó, kisebb GDP-kkel megáldott államokról beszélünk, és a nemzetközi porondról jövő bevétel az kiemelten fontos nekik, ugyanúgy, mint a játékos eladások.
3: Hát ott volt a szlovánnál egy olyan időszak, 2 évvel ezelőtt, amikor ugye a Bajnokok Ligája főtáblájára bejutottak már az új rendszerű Bajnokok Ligájában, ahol 8 főtáblás mérkőzés jutott osztály részű számukra.
4: Hát egy végső győzelemre nem volt esélyük, de azóta is ugye a szlovák bajnokságban kiemelkedők tudtak maradni, és még az jutott eszembe, ha visszakanyarodhatok a Puskás Akadémiára, hogy ugye Polonkai Attiláék el lettek küldve, ugye akik Hornyák Zsolt, aki Hornyák Zsolt segítője volt például Vancák Vilmossal, én ezt egy nagyon jó stábnak gondoltam, mindkét srácot ismertem személyesen, az Attilával focistam is együtt. Úgyhogy én nagyon...
5: És néha elrúgtad elő a szabadrúgást.
4: Igen, és én nagyon remélem, hogy ő majd valahol szerepet tud kapni, mert az Ikarusznál nagyon meg vannak vele elégedve, és meg is voltak vele elégedve, és azt nem szabad elfelejteni, hogy én például Tóth Balást, a Felcsútiak sportigazgatóját egyébként az egyik
5: kiváló ember.
4: Legjobbnak tartom, nagyon jó ember is, úgyhogy neki ez most egy méltó nemes feladat, hogy egy olyan csapatot tudjon a rendelkezésre álló lehetőségekből összehozni. Ezt már kellett csinálni a kiesés és feljutás után is, úgyhogy van tapasztalata.
5: De valahol én olvastam.
4: Nagyon fontos lenne, hogyha ő ott maradna. Én őt érinthetetlennek gondolnám.
5: Hogy ki lesz az edző, egy valaki, aki ott a helyi utánpótlás. Babó
4: Levente.
5: Köszönöm, igen. Így van, Babó Levente volt a tipp, hogy ő lesz az edző.
3: UEFA ifjúsági ligában már vezette egyébként a Puskás Akadémia.
4: Milyen jó focit játszott a csapat, igen. Én láttam meccseiket.
3: Úgyhogy könnyen lehet, hogy egyébként már az utód is megvan, de hát erről
5: azt
3: még a
5: funkciót könnyen
3: lenne
5: szeretni. Tehát, hogyha a saját fiatal magyar edző, sok fiatal saját nevelésű gyerekkel, az akadémia néven az egy könnyebben kedvelhető sztori volna nekem.
3: Ennyit egyelőre tehát a Puskás Akadémiáról. Hornyák Zsolt jövője tehát kérdéses, hogy egyáltalán ő hol folytatja majd egyébként a pályafutását, és egyelőre még az utódját sem nevezte meg a Felcsúti együttes. Most pedig akkor vissza Ferencvároshoz és Borbé Balázshoz. Egy érdekes szál azért, és azt hiszem, hogy ezt is érdemes tárgyalni. Talán azért fájhatott nagyon akár az ETO vezetőségének, vagy akár a győri szurkolóknak a távozása a szakvezetőnek, mert hogy más volt a kommunikáció. Akkor, amikor a bajnokavatás megtörtént, Borbé Balázs azt mondta, hogy hát nincs is kérdés a felől, hogy én marad, mert élő szerződése van.
5: Azt nem mondta, hogy nincs kérdés, hogy marad. Azt, amikor ezt föltették neki a kérdés, erről beszéltünk itt, és azt mondtuk, hogy ez egy nagyon észszerű és korrekt válasz. Azt mondta, hogy élő szerződése van 2027. június 30-ig. Nem mondta, hogy nincs kérdés, és azt is mondtuk itt, hogy ez sugalhatja azt, hogy nem megy sehova, mert van szerződése, és sugalhatja azt is, hogy ha valaki kérő, akkor annak ki kell fizetni a lelépési pénzt, és a tudomásom szerint az ő szerződésében volt egy olyan pont, amiben benne volt, hogyha X eurót letesznek, akkor ő elmehet.
4: Igen, és ezt az összeget ő is leteheti, mint hogy Robbie Keane-nel kapcsolatban is vannak olyan hírek, hogy ő tette le ezt az összeget, mert ugye itt a vételár kifizetése az, ami a lényeges ugye ebben az esetben az eladó félnek.
3: Na de itt nem arról lehet szó, hogy végül is az elmúlt egy hétben, amíg megvolt a mézes hét, a Győrnél a bajnoki cím ünneplését követően, a Ferencvárosnál is eldőltek a dolgok, azt illetően, hogy Robbie Keane távozni akar, vagy éppen nem akar vele szerződést hosszabbítani.
5: De nem is szerződése volt,
3: tudom,
5: szerintem.
3: Hogy, tehát jelezte akkor a távozási szándékát Robbie Keane. Talán ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Igen.
4: Várjál, és a bejelentés előtt 3 nappal én úgy mondom, hogy találkoztam vele, ültünk egy kávézóban, megbeszélés találkoztunk,
5: és ott sétált
4: el mellettünk, igen, mert onnan jött ki, ott volt a szállása, és akkor felszabadultnak tűnt, mosolygott, nagyon kedves volt mindenkivel, ugye ez pont a bajnokság vége utáni hétfő volt, az első hétfő, és egy kérdésre, ami bentről jött, úgy válaszolt, az volt a mondani valójának a lényege, közben belépett, hogy jövőre még jobban szeretnénk szerepelni. Most innentől kezdve én nem hallottam csapatnevet, de gondolom, hogy, és ezt abszolút nem bántásból mondom, hogy a kedves hölgy, aki zseniálisan kiszolgált minket, én nem gondolom azt, hogy ő tudta, hogy mi lesz Robbie Keane döntése, de általában a pultoslány bizalmi pozíció, akár napközben, akár este találkozunk velük, úgyhogy lehet, hogy viszont tudta. Mi viszont akkor arra következtettünk, én meg pláne, hogy feltehetően marad.
3: Hát ebből az lett végül is, hogy ő távozott bármilyen körülmények közepette is, és hogy azután Hajnal Tamás telefonon valószínűleg megkereste Borbé Balást, és ez az, ami hát, totális fordulatot jelentett az Eto és Borbé Balázs közös történetében, mert végül is egy olyan visszautasíthatatlan ajánlatot tett a Ferencváros, amelynek Borbé Balázs sem tudott ellenállni. De a szakvezető szempontjából ezt ti hogyan értékelitek? Ez valóban egy olyan egyszer az életben lehetőség, amire nem szabad nemet mondani, vagy ki kellett volna tartani az Eto mellett, amely sztori igazából most lett volna igazán érdekes, hogy ez a csapat a nemzetközi porondon mire lehet képes, úgy, hogy már egyértelmű kihívója, sőt, ugye a trónfosztás követően nem csak, hogy kihívója a Ferencvárosnak, hanem egyenrangú partnere.
5: Szerintem mind a két variáció lehet igaz. Ugye ehhez kellene tudni, hogy az Etóban az a hangulat, ami a bajnok első csapatnál tapasztalható, meg az a szakmaiság, az igazi a klubra. Ebben én nem vagyok biztos. Ez az egyik fele. Ha igaz a klubra is, tehát ott tényleg jó lenni, akkor kevésbé érteném, hogy eljön valaki. Ha ott a klubnál nem olyan jó lenni, mint ahogy a csapatnál volt jó lenni, és ugye a kettő az nem ugyanaz, akkor teljesen érthető, hogy valaki a Fradi hívására igent mond. Ugye a Fradiba elmenni dolgozni, az tetszik, nem tetszik, ez klubhovatartástól függően, azért az az egyik, hanem a legnagyobb dolog a magyar labdarúgásban. Hogy most van-e ideális állapotában a Fradi, vagy nem, erről megint lehetne több műsort csinálni, de ezt még nem tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez mindannyiunknak kevés a tudása. Tehát, hogyha az Etóban jó lenni, akkor nem kell eljönni, vagy nem jönnék el. Ha az Etóban nem jó lenni, és azért vannak ilyen jelek, hogy a klub meg a csapat az nem ugyanazon elvek, vagy szakmaiság mentén működött feltétlenül, akkor ez érthető. Másrészt ugye a szerződésben van kivásárlási ár. Tehát ezt a lehetőséget a klubnak az a vezetője, aki aláírta az edzővel a szerződést, a szerzős aláírásnak pillanatában ezt a lehetőséget belerakta a szerződésbe.
3: Akkor viszont valóban nem értem a haragos közleményt.
5: Sosem értem a haragos közleményt, amikor siker van, és nem összeveszünk, és azért válunk el. Nekem volt részem olyanban, hogy én azt úgy éreztem, hogy jó, amit csinálunk, a számok is azt mutattak, és mégis elküldtek. Nehéz olyankor egyébként nem csúnyákat mondani, de illik. A klub részéről nagyon ritkán olvasok olyat, hogy egy sikeres edzőre nem szépeket mondanak a nyilvánosság előtt. Volt olyan, amikor egy sikeres edzőre a nyilvánosságot nem mondtak semmit, de a háttérben csúnyákat. Azt még mindig jobban el tudom fogadni, mint sem, hogy egy szerintem elhamarkodott és érzelmekkel, érzelmi alapon megírodott szöveget kiraknak egy bajnoki címet követő második héten. Én ezt nem tartom szerencsésnek, és talán nem nagyon hívogató a többi edzőnek.
4: El lehet mondani a sérelmeket, ugye én igyekeztem erre utalni az előbb, de azt nem mindegy, hogy hogy tesszük meg. Semmiképpen nem egy hivatalos közleményben kell ezt megtenni, ott a száraz tényeket kell rögzíteni, és nem is csak az, hogy illik, mert ebben az esetben szerintem még találó is, meg igaz is, hogy köszönjük szépen az Eto FC értett munkáját, és további sok sikert kívánunk a pályafutásához, mert bajnoki címre vezette az Etót, azok után, hogy majdhogy nem lehetetlen helyzetből följutatta az Etót az NB1-be, ott ugye 4 vereség és egy döntetlen volt a kezdés első nekifutásra, ebből is talpra tudtak állni, ehhez kellett ugye a klubvezetők türelme és a csapat megfelelő megerősítése, már akkor az átigazolási időszak hajrájában emlékezhetünk rá, hogy 3-4 helyen is történt még változás is, ugye abból 3-an érkeztek az Etóhoz, télen szintén minőségi játékosok érkeztek, tehát ez egy jól működő projektnek tűnt, viszont gondolhatunk arra, hogy miközben a csapat menetelt már a közös jövő nem nagyon látszódott két fél között, valószínűleg tulajdonos úr vagy a sportigazgató és a vezetőedző között, de hogy a bajnoki aranyérem után fölgyorsultak a folyamatok, az nem csak a végeredmény miatt egyértelmű, hanem amiatt is, hogy Borbé Balázs ugye már elkezdett arról beszélni, kapott is erről kérdéseket, nyilván nem véletlenül, hogy akkor mi lesz az ő sorsa. Tehát a kommunikáció, nekem ez a mániám ugyanolyan fontos része egy futballcsapat
5: ezért életének is. Ezért figyeltek nagyon, mit mondasz az M1.hu-ról.
4: Igen. Azt mondtam, ami szívből jött. Azt mondtam, ami szívből jött.
5: Nem tudtam belekötni.
4: Igen, és tehát, hogy visszatérjek, hogy ami szívből jön, azt így elmondani, azt nem közleményben kell, ide kell jönni a stúdióba, lehet válaszolni interjúk folyamán, de mindenképpen meg kellett volna várni azt, hogy nem az, hogy lecsillapodjanak a kedélyek, hanem eldőjön az, hogy Borbé Balázs hol folytatja. Tehát az, hogy egy klub bejelenti, hogy egy másik ember hol folytatja, én azóta ezen gondolkozom, én még nem találkoztam.
5: Zolinak nagyon igaza van. Tehát, hogy ez a... Próbálok óvatosan fogalmazni, de érthetően. Tehát, hogy valahogy a magyar sportban ez divattá lett, hogy egy-egy eseményt követően legyen ez mérkőzés, vagy bármely sportágban egy vereség, hogy közleményben elmondjuk a véleményünket. Hát szerintem ez idegen a sporttól. A sport ennél sokkal tisztább kell, hogy legyen, amit a Zoli mond, hogy bele kell nézni egymás szemébe. Vagy egy ilyen esetben is ki kell ülni együtt, és elmondani, hogy csoda volt, amit eddig megtettünk. Teljesen normális, hogy a győri Etóból az edző följebb vágyik. Azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a tulajdonosi kör azt mondja, hogy most kell eladni a játékosokat, mert van áruk. Az edző meg nyilván erősebb csapatra vágyik. Vagy az edző mondja azt, hogy ezek a gyerekek megérdemlik, hogy elengedjük őket, tehát sokféle egyet nem értési pont van. Én ezt nem tartom elegánsnak. Azért mondtam, hogy ez nélkülözi a nagyvonalúságot szerintem.
6: Beszélünk majd természetesen arról, hogy hát a hírek szerint az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség a következő idényben már valamelyest finomít a különféle ajánlásain. Szó lesz majd természetesen a szombati bajnokok ligája döntőről, és arról is, hogy Arne Slot távozását bejelentette a Liverpool, de mindezeket majd csak a hírek után fogjuk részletezni, ugyanis 1 perc múlva 7:30 jönnek tehát a hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Nem számít a Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Barbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője, Hornyák Zsolt távozik Felcsútról. Alkalmazással segíti a BKK a biztonságos taxizást. Holnap naposra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
8: Barbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok, Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Barbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához. Irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A 2025-26-os kiírásban viszont a Puskás csak a hatodik helyen végzett. Utódjáról egyelőre nincs hír. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes, Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékosa az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A Sándor Palotában találkozott ma reggel a köztársasági elnök és a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel az államfőt, Súlyog Tamás a megbeszélés után közölte, hogy nem mond le, majd hozzátette, hogy személyre szabott alaptörvény módosítással akarják eltávolítani. Az ellenzéki pártok a parlamentben bírálták Magyar Pétert, mert szerintük egy alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal távolítsanak el hivatalából. A miniszterelnök szerint viszont Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét. A Tisza párt az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a köztársasági elnöki hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Bejegyzésében felszólította a sajtóértesülésben szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek. A Magyar Nemzeti Bank épületében tett látogatáson a miniszterelnök, aki felvételeket készített a 105 milliárd forint értékű felújítás eredményeiről. Magyar Péter egyebek mellett felhívta a figyelmet a mosdók aranyszínű kiegészítőire, valamint a szintén aranyszínű belső burkolattal ellátott liftekre is. Kötelezően használandó applikációval segíti mától a BKK a biztonságosabb taxizást. A Taxi Trackel nevezésű alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről. Rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat. Mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat.
7: Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Herceghalom térsége között korábban burkolatjeleket festettek fel. A munkavégzést már befejezték, de a több kilométeres torlódás lassan szűnik meg.
7: Időjárás.
8: Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: A mikrofonnál Tóth Béla, vendégünk a stúdióban továbbra is Elbert Gábor és Simon Zoltán. Ott hagytuk abba, hogy hát az MLS, a Nemzeti Sport információi szerint, tehát még nincsen semmilyen hivatalos közlés, de pénteken volt egy megbeszélése a klubok képviselőivel, és az MLS azt szerint finomíthatja a maga fiatal ajánlását és magyar ajánlását, hogy hát hazai játékosnak a következő idényben már csak az számít, aki adott mérkőzés pillanatában a FIFA érvényben lévő szabályozása alapján játszhatna a magyar válogatottban. Tehát ez szerint a következő idényben Mariano Gomez, Marius Corbu vagy éppen Milyen Kripic a Győrben nem lehetne a magyar ajánlásnak megfelelő labdarúgó. Az U21-es korú játékosokat illetően két feltételnek kell megfelelni, 2006. január 1-e után szülessen valaki, és bevethető legyen a magyar utánpótlás válogatottban. Tehát ő is a magyar válogatott rendelkezésére állhasson. Ez ebben az idényben ugye például a Kisvárdánál Ilija Popovics esetében már azt jelenteni, hogy ő nem bevethető fiatalként.
5: Ez egy érdekes játék, mert ő fiatal szabálynak megfelel, attól még felnőtt magyar válogatott lehet, hogy ukrán 21-es volt. Tehát ez itt lehet, hogy itt ebben a pontban el kéne olvasni a pontos szabályozást, mert ez... De egyébként, ha már, és bocsánat, hogy közben vágtam, tudod, ez rossz szokásaim egyike, hogy van egy olyan szabály, hogy valaki nem számít futballmagyarnak, tehát most a női labdarúgás egyik utánpótlás válogatott játékost azért nem tudták elvinni a magyar utánpótlás válogatottal, pedig magyar itt él, mert hogy abban az életkorában, amikor 5 évet egyfolytában magyarnak kellett volna lenni, akkor még határon túlélő, és nem csak magyar állampolgár volt. Tehát, hogy ez is egy nagyon nehéz, de én azt gondolom, az irány jó. Tehát, hogy a valódi szándékot, az a valódi eredeti szándékot erősíti és tükrözi ez az apró vagy aprónak nem mondható szabálymódosítás.
6: Kiskapukat
5: zárnak be. Az legyen magyar, aki tényleg magyar. Ugye mondom, a FIFA szabályzás okán van ilyen, hogy aki az utánpótlásban bizonyos időszakban nem tölt folyamatosan 5 évet az egyik országban, az hiány lehet, hogy
6: magyar... Ilyen egyébként Kripic.
5: Magyarországon van olyan gyerek, aki hazahoztuk a Tamási Zsoltot Paksra, sok-sok évvel ezelőtt, szerintem a 2010-es évek első felében, aki Olaszországban játszott, és fiatalon került ki, és idegen légiósnak számított. Magyarországon született, magyar állampolgár volt, de hogy mégis az aktuális FIFA szabály szerint nem lehet jó szabályt hozni egyébként, törekednek arra, de nemzetközi szinten is nagyon-nagyon nehéz. Ezeket a szabálymódosításokat, amelyeket hagytam eddig felolvasni, mert nyilván van még tovább is, én ezeket gondolom. Abszolút mértékben üdvözlendőnek tartom, tehát elveszi azt a lehetőséget, hogy a focit nem szeretők kacagjanak azon, hogy milyen szórakozás folyik a magyar labdarúgásban, és az eredeti szándékot erősíti, jelesül, hogy fiatal magyar játékos minél több legyen.
6: És még egy változás, aztán Zoli, te jössz, hogy ezentúl a 33 forduló alatti teljesítményt nézik az MLS-nél, ez szerint kell legalább 90 percet a pályán töltenie egy U21-es korú magyar játékosnak. Tehát azt illetően nincsen szabályozás most már az MLS-nél, hogy minden mérkőzésen legyen U21-es korú játékos, a 33 forduló alatt legyen meg a legalább 90 játszott perc.
4: A három játékos, akit említettél, tök jó, hogy az NB1-ben futballoznak, mert hozzáadott értéket képviselnek, és közöttük ugye pont olyan játékosok vannak, akik ezt még nagyon sokáig meg is tudják tenni, vagy hogyha innen erősebb bajnokságba igazolnak, akkor emelik majd a mi szeretett bajnokságunk megítélését és a színvonalát is, ami ugye hasonló eset, mint hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Séfer András és a többiek ugye öregbítik a magyar játékosok jó hírnevét, és készítik elő a többieknek a terepet arra, hogy esetleg lehetőséget kapjanak majd. Azzal viszont egyetértek, hogy ne a Jogász FC legyen már 13. csapata a bajnokságban, semmi bajom a jogászokkal, de most már lassan tényleg kell egy ügyvéd, egy AI elemző, egy önálló, humanista, kalkulátor.
5: De lehet, egy ember, aki megtanulja szabályokat a klubnál.
4: Igen, vagy pedig tényleg egy olyan ember, és itt a technikai vezetők, technikai igazgatók feladatköre fog felértékelődni még jobban, mert ők azok, akik ugye mindenkivel kapcsolatban vannak a csapaton belül. Én úgy szoktam mondani, hogy ők a klubvezetésen és a szakmai stábon belül, ugye ők teljesen mellékvágányt kell elképzelni a szervezeti felépítésben, de ő a vezetőség és a szakmai stáb közötti csapatkapitány. Tehát nem feltétlenül főnöke ő mindenkinek, de amit mond, az mindenkinek az a legjobb, hogyha betartja, mert neki kell tudnia pont a szabályokat, pont a változásokat, és ő az, aki állandó kapcsolatban van a szövetséggel, a versenyszervezési, a fegyelmi osztálya, valamint a további klubok képviselőivel. És ez egy olyan felelősségteljes feladat, hogy annak az időnek már vége, amikor valaki ül a kispadon, mint a hőskorszakban, és egy füzetbe írta föl, hogy kikapott sárgalapot, ezt én nagy tisztelettel mondom, mert az édesapám is ebben a szakmában vitézkedett, hála jó Istennek, és azóta még jobban odafigyelek erre a területre, imádom, néha én is segíthettem neki. Viszont ez egy modern felfogás kell, hogy ott egy telefon a kézben, hogyha bármi szükség van, tehát elkészítem magamnak az aktuális szabályokat, egy táblázatban, egy dinamikusan változtatható táblázatban folyamatosan vezetem az adatokat ki, hogy merre játszott, és akkor, amikor, hogyha a vezetőedzőnek vagy a stábból valakinek kérdése van, egyből tudok egy határozott választ adni, mert ugye emlékezhetünk például arra, amikor Hornyák Zsolt ugye eléggé kibukott egy mérkőzés utáni nyilatkozatában, miközben a technikai vezetőnek ott tudnia kell volna.
5: Megtanulhatta volna,
4: és erre van bizonyíték is, hogy azért az esetek 99%-ában ez ment. Csak ugye mindig abból van hír, hogyha nem ment.
6: Igen.
4: De a 99%-ában ment, nem ördögtől való újítás, de elég egyszer odafigyelni, és vagy beivódik, vagy nem, és az
6: ez
4: baj.
6: Ez az MLS-nek a szabályozása, ajánlási feltétel rendszere, és ugye emellett még lesz egy másik, amiről még nincsen információ, az NSMI.
5: Tehát elképzelni nem tudom, hogy ez még egyszer úgy legyen, hogy egy... Ráadásul egyébként az a fajta szabályozás, független a tartalmától, tehát nem a tartalomról beszélek, hanem a jogiságáról, az szembe megy a sporttörvénnyel. Mert a sporttörvény egészen egyértelműen megírja, hogy a sportági szakszövetség dolga és felelőssége a versenyrendszer működtetése, abban nem szólhat bele más.
6: De itt végtérés arról van szó, hogy az NSMI, mint állami szervező próbálja valamelyest hát ugye azért tisztán beszélve a labdarúgásban jó néhány állami forint van
5: azért
6: benne.
5: Azért mondom, hogy nem a tartalmával van bajom. Tartalmával egyetértek, ha valaki milliárdokat költött el utánpótlásnál, és a joggal várjuk el tőle, hogy annak termékét megjelenítse a pályán. Tehát legyen saját nevelés olyan fiatal, akit be lehet rakni a felnőtt csapatba. Én csak azt vitatom, hogy egy sportági szakszövetség által kiműködtetett versenyrendszer és megalkotott versenykírásba beleszólhat-e az állam? Szerintem nem, mert szembe megy a sporttörvénnyel, amit egyébként szintén az állam alkotott meg.
6: Akkor miért hangolják ezt össze?
5: Szerintem ebben az esetben az államnak és a szövetségnek kell megegyezni, de azon a terepen nem a szövetség a főnök.
6: De igen, nem ez történik.
4: De,
6: ez lenne, történik.
4: De igen, ez lenne jó, és ahogy mond, tök jó fogalmazta a Gábor, hogy köszönöm be szépen. Lehet tenni a csapatban, mert ugye az, hogy valakit azért kell betenni, mert ennyi idős, ugye az nem feltétlenül képesség, hanem állapot. És én nagyon sok olyan sráccal beszéltem, akik NB1-ben, NB2-ben, neveket direkt nem mondom meg, nem mondok, mert nem szeretnék senkit sem nehéz helyzetbe hozni, de azért vettem fel velük a kapcsolatot, hogy még jobban átérzékelhessem a helyzetüket. Tehát adott volt egy fiatal srác, 19-20-21 éves, hirtelen szükség volt rá, vagy fölhozták ugye az MB3-as csapatból, az U19-esből, vagy a 19. helyről került előre az öltözőben. Egy évig gyakorlatilag mindig a pályán volt, akárhogy játszott, akármit csinált. Egy évvel idősebb lett, tapasztaltabb lett, több nagy csatát játszott, többet ütközött, többet volt versenyhelyzetben. Majd úgy nagyjából a 80%-uk onnantól kezdve már nem játszott.
6: Ez valószínű, most is így.
4: És velük ilyenkor külön kell foglalkozni, ez a Gábor szakterülete, de itt felemelkedő félben lévő tehetségek, a

0: a futballvezetéshez. És én ezzel így nem értettem egyet. A szabállyal, a törekvésekkel egyetértek, a folyamat az nekem sem tett. Nem azt mondom, hogy nem tetszik, nem a legszerencsésebb. Én is azt prezentálnám, vagy támogatnám, amit előbb a Gábor mondott. De foglalkozzunk azokkal a srácokkal, akiknek tüzet kell oltani komoly tétmeccseken, vagy kellett oltaniuk, és egyszer csak nem kellenek, vagy nem úgy kellenek, mert a legtöbbjük nem érdemli meg, hogy így bánjanak velük, még ha nem is tudtak olyan jó teljesítmény nyújtani, mint mondjuk Schäfer András, csak mondok valakit, de egyikük sem alibizett. És amikor én hallgattam őket esténként, és belelendültek őszintén, mert megbíztak bennem, hogy nem adom ki őket, akkor ott olyan emberi sorsokkal találkoztam, hogy ők nem voltak arra felkészítve, hogy ezt majd fel is kell dolgozni.
1: Kitűnő mérőszáma lesz majd egyébként ennek, hogy a 2005-ös születésű játékosok, akik az előző idényben megkapták a játékperceket, azok majd a következő idényben, amikor már nem a fiatal ajánlásnak megfelelőek, akkor mennyi időt fognak játszani és a pályán tölteni. Ezt majd meglátjuk, főleg akkor, hogyha majd az MNS-nek lesz egy valóban papírra vetett szabályozása vagy ajánlása ezt illetően. A folytatásban pedig már nemzetközi vizekre vezünk, mert hogy hát egy Bajnokok Ligája döntőt rendeztek itt Budapesten, nem is olyan messze a stúdiónktól, a Puskás Arénában, ráadásul drámai végkifejlett 11-es párbaj döntött arról, hogy kiemelheti fel a nagyfülű Serleget, a Paris Saint-Germain címet védett, na meg hát tényleg Budapest minden értékelés szerint megfelelő és méltó házgazdája volt ennek az eseménynek. Beszéljünk erről a BL döntőről, milyen körülmények között néztétek, hol, mennyire tetszett nektek a mérkőzés, és ti mit hallottatok,
2: mi jutott el hozzátok? Ahol néztem, vagy azt
1: lehet, persze. Lehet.
2: Jó, van egy Post-Balaton nevű hely, Kispesten van Vekerle telep, ami egy falu, és ott, és Acél Zolit kértem meg, hogy legyen ott szakértő segítségünkre, tehát, hogy mit lát, mit érdemes látni, vagy mit lehet látni azoknak, akik nézik a meccset. És az volt a fantasztikus élmény, hogy amit a Zoli elmondott elemzésként a két csapatról mérkőzés közben az ott érdeklődőknek, és nem feltétlenül egyezett azzal, amit a tévé mondott. A Luis Enrique mérkőzés után, amikor ugye az Henri, meg még néhányan a pálya szélén értékelésre kérték, akkor teljesen ugyanazt mondta, mint a Zoli. Tehát, hogy az Arsenal az...
0: Hogyan... Mint az Acél Zoli, nem én.
2: Mármint az Acél Zoli, nem ő, igen. Tehát ez nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Ennyi az, ami nekem szakmai, tehát hogy ez most mondom, hogy ha valakinek nincs edzője magas szinten, akkor az Acél Zoli egyik legjobb magyar edző. Tehát ami nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok olyan ember nézte ezt a meccset, nem a stadionban, hanem valamiféle társaságban, aki szerintem az életében nem nézett még BL döntőt, csak azért, mert ez Budapesten volt, vagy csak azért, mert végre 6-kor kezdődött, és nem este 9-kor, ezt nem tudom. De nagyon érdekes volt, hogy ott Kispesten és környékén tényleg kiürültek az utcák, tehát hogy közösségi formában nézték az emberek, vagy családban, vagy nagyobb társaságban, szerintem ez nagyon jó. Az, hogy Budapest és ez a stadion jól vizsgázott, ez megint nagyon jó. Tehát Roland Garros ugye megy, és ma a PSG-nek az összes francia sztárja az a 4-5. Bementek a pályára két meccs között, a Serleggel riportot készítettek velük, és a többi, és akkor emelkedtek a sálak, és a sára az volt írva, hogy Paris Saint-Germain 20-26 Budapest. Az jó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az események nagyon jók. Mindig nagy híve voltam annak, hogy Budapestre hozzunk nagy világeseményeket, de jól kitaláltam. Tehát nekem volt olyan szerencsétlenségben részem, hogy amikor államtitkárrá kineveztek 2006-ban, akkor rá két hónapra, talán augusztusban egy hétvégén volt az úszó EB meg a Forma 1. Az meg, tehát a hülyeségnek egy minősített esete, amikor saját magunknak csinálunk konkurenciát. Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok, ezt javaslom a mindenkori sportkormányzat, hogy nagyon jól átgondoltam, hogy mikor, milyen időközönként, hova, hogyan hozzunk ilyeneket, de hogy ezt nagyon átgondolj, és ne is túl sokat.
1: Egyébként ehhez egy gondolat, most a női kézilabda BL 4-es döntője azért került a hírek szerint egy hétek későbbre, hogy ne üsse egymást a foci BL döntő és az MVM Domban a női kézilabda
2: BL döntő. És még így is közel van. Tehát, hogy ezeket és nyilván a nemzetközi szövetségeknek ebben azért jelentős szerepük, vagy megmondják, azért... hogy mikor van. Tehát szóval ezeket érdemes jól átgondolni, hogy másik, tudok erre példát,

0: a Debrecenben fölépült a Főnix csarnok, és egy ideig teltház volt, és aztán annyira sok esemény volt, hogy a debreceni embereknek se kedvük, se idejük, se pénzük nem maradt bemenni. Tehát ezeket érdemes jól átgondolni, de ha ez jól átgondoltan és jókor van, akkor olyan csoda tud belőle lenni mindez a BL döntő, és ami még pozitív meglepetés nekem, hogy sem a franciák, sem az angolok nem bontották le a várost.
1: Miközben attól, ezt a várost.
0: Ezt a várost, mert volt ilyen félelmünk, hogy egy két oka lehet, hogy lebontják a várost, az egyik, ha győznek, a másik, ha veszítenek. És tavaly ugye a Paris Saint-Germain szurkolói azt hiszem, hogy Münchenben azért némi átalakítást végeztek.
2: Párizsban is.
0: Ott otthon vannak, ott tőlem azt csinálják, amit akarnak, de igen. Hogy a Budapest ilyen szempontból úgy egyben maradt. Tehát, hogy én negatív tanulságot, vagy olyan dolgot, amit negatívként lehetne fölírni, nem is tudok ezzel kapcsolatban. Szerintem ez úgy volt jó, ahogy volt. Azt ki, hogy a meccs az nem volt jó.
1: Én nagy köszönettel tartozom az UEFA-nak, hogy szombaton volt a döntő, mert így nyugodtan tudtam szurkolni vasárnap Finnországnak, hogy nyerjék meg a jégkorong világbajnokságot. Jonas Vingegaard is megnyerte a Giro-t, úgyhogy ez egy szuper nap volt. Én műsort vezettem a kriptasörözőben, a Kertész utcában van itt, nekem rendszeresen szokott klubom lenni, egy rock-horror kocsmát kell elképzelni, de aki oda belép, az tudja, hogy itt sokkal többről van szó, tehát az csak egy dekoráció. Vezettem a Trollfocinál a legutóbbi EB-n is műsorokat, BL meccseken is, nagyon jó hangulatban voltunk. Gál Tamás sportbarátom volt a vendégem, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 3 éve csatlakozott az NB1.hu-hoz, úgyhogy megismerhettem Tominyót, aki egész egyszerűen úgy kezdte a mérkőzés előtt, hogy egy-egy lesz, nem kell nagyon izgulni, utána jön a hosszabbítás, majd a 11-esek és a Gábriel főszereplő lesz. És én meg nem tettem ezt meg. Nálunk is nagyon jó hangulat volt. Kellett az a gól az elején, mert azt nézni, ami ott az első 5 percben lett volna, az még nagyobb borzalom lett volna a számomra.
2: Vagy hát, hogyha fináléban,
1: én fináléban kiemelkedően jó finálét, a legutóbbi 2005. világbajnokság döntőjét láttam, ugye, amikor Argentina 11-esekkel legyőzte Franciaországot. Azért hatalmas a tét az elődöntőbe is, a védekezésre nagyon odafigyelnek a csapatok. A labda nélküli mozgások kiemelten fontosak voltak, és az Arzenál a védekezésben ez hozta azt, amit várni lehetett tőle, ugye a párizsiak előtt le voltak zárva a területek, 2 emlékezetes gól volt, jó hangulat, de én megmondom a Frankot, hogy nekem ez a 2 hét szünet a tét meccseik között, az nekem ott egy picit soknak tűnik, mert le lehetne ezt rendezni lendületből is, tehát tök jó, hogy van az Európa Liga döntő is, meg a Konferencia Liga döntő is, csak nem véletlenül nem beszélünk azokról a meccsekről.
2: És nem lett meg egyébként az angoloknak a Mester 3-as, hogy mind a 3 nemzetközi kupában angol csapat a Paris Saint-Germain beleköpött igazából a levesbe. Az, hogy címet védett a francia együttes, az mennyire jelzi azt, hogy mondjuk ez egy korszakos csapat? Lehet arról beszélni, hogy például olyan mértékben említhető egy lapon ezzel a Real Madriddal, amelyik legutóbb címet védett a Bajnokok Ligájában, ez a Paris Saint-Germain, hogy azáltal már a következő idénynek a legfőbb esélyese is a PSG.
0: Az egyik esélyese szerintem biztosan, én szerintem nem korszakos csapat, ez saját véleményem, tehát nem biztos, hogy igazam van, de én azt gondolom, hogy egy óriási előnnyel indulnak, jelesül azzal, hogy nekik egy középszintű bajnokságban kell bajnokságot nyerni.
2: Mondjuk előny?
0: Szerintem abszolút előny. Hát az Acél Zoli nézte ezt meg, pont, hogy 10%-kal kevesebb játékperc volt egyenként a játékosok lábán, mint az Arzenálban. Szerintem az előny. Az is előny, hogy sokkal többet lehet rotálni, mert mondjuk a Nice elleni bajnokin lehet lazán játszani, szerintem a West Ham ellen meg Angliában nem. Mert West Ham is kiesett, meg a Nice az végül bennmaradt, sajnos a Szenet jelen az osztályozón. De egy hátulról 3. lett mind a 2. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy előny, hogy a Luis Enrique ebből előnyt csinált, akkor inkább így mondom. Tehát a formaidőzítéssel nagyon szépen lehet garázdálkodni azzal, hogy Zoli szokta mondani, hogy egy jó edző az márciusban járatja csúcsra a csapatát, amikor az egyenes kiesés indul a nemzetközi kupákban, és hogy a BL az a csúcsa ennek. Én azt gondolom, hogy ebből a Luis Enrique előnyt csinált, de nem, szerintem ez messze nem olyan korszakos csapat az eredmények ellenére, mint a Real Madrid, mert az közben megnyerte a spanyol bajnokságot, és úgy nyert BL-t. A francia bajnokságot ma megnyerni, nyilván bármely bajnokságot megnyerni az kalapemelés, de hogy szerintem nem ugyanaz. Tehát ha az Arsenal az angol bajnokság mellett megnyerte volna a BL-t, azért az sokkal nagyobb dolog, az én véleményem szerint, mint egy az angolos-spanyolhoz képest középszintű francia bajnokságot megnyerni. Ezt gondolom én.
1: Én Luis Enrique korszaknak nevezném, az a PSG korszak, meg ugye a katari szerepvállalás óta működik, ugye először világsztárok érkeztek, még nem igazi csapatként funkcionáltak, viszont így lett sokkal nagyobb követő, majd szurkolótábora a PSG-nek, mert a Paris FC a sokkal népszerűbb csapat ott a helyiek körében, ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint mondjuk, ahogy az Atletico Madrid Madridban, legalábbis a belső részeiben népszerűbb, mint a Real Madrid, nem világviszonylatban, Spanyolországot
0: mondom. Magyarország egyes részein.
1: Igen, igen, ott, és ez egy felépített történet volt végig, tehát előbb az ismertség kellett, az egyéni brendek, hogy egy nagy brand kialakuljon, és ennek most van meg az igazi gyümölcse. Erika nagyon ért a formaidőzítéshez, de ehhez nagyon nagy előny, hogy a francia bajnokságot tényleg könnyebb megnyerni, mert ugye nem kell feltétlenül mindig olyan nagy erőbedobással, olyan wattokat leadva küzdeniük.
2: De ugye viszont éveken keresztül lehet... ez volt a hátulütője.
1: Igen, akkor volt, ezért kellett.
0: Azért csinált edző. Ebből Luis Enrique előnyt, igen.
1: Igen, ezért tudott ő ebből előnyt csinálni, és szerintem ez nagyon fontos ebben, hogy ő is tud precíz lenni. Tehát akkor megkéri a kapust, hogy rúg már ki, oda tartsa a kirúgást, mert ott elveszítik a bedobások után a zsugát, tehát azért az nagyon kemény történet. Én azt mondom, hogy aki ezt meglépi, az tényleg tud valamit, és van vér a pucájában, hogy ezt nyugodtan kijelenthetem, remélem. Viszont szeretnek nála lenni a játékosai, egymert tisztelik a futballista múltját, ugye a magánemberi történetei miatt még kötődnek is hozzá, ugye a lánya halálára gondolok, és amikor egy edző megadja a szabadságot a kreatív játékosoknak a döntő pillanatban, az szerintem mindig, és szó szerint aranyat ér, és a legmagasabb szinten is. Tehát szeretnek ott lenni a játékosai, és akiknek el kell dönteniük a mérkőzéseket, még ha nem is játszanak jól, nem próbálnak elbújni a felelősség alól, hanem a főnökért is küzdenek.
2: Egy-egy záró gondolat még itt a foci óra végén, azt illetően, hogy Arne Slottá hozott a Liverpooltól. Nekem itt igazából, ami felvetődik kérdésként, az az időzítés, mert lett volna például korábban akár egy Xabi Alonso, egy olyan Liverpool-kompatibilis edző, aki tudta volna Arne Slottot
0: most
2: követni
0: is van
2: a kispadon.
0: Liverpool-kompatibilis edző a piacon szerintem.
2: Na, kire gondolsz?
0: Annani Iraola. Uh-huh. Aki ugye annak a bizonyos Bilbaónak, amelyik Iraizos, Iraola, Amore Bieta, Javi Martínez, Koikili kezdettel volt, és amikor szerintem a fél Európa megszerette ezt a csapatot, és aztán ő a Premier League-ben jó munkát végzett, és most szabadult föl.
2: A Bournemouth.
0: Tehát, hogy én
1: írnak róla ma Angliában, hogy gyakorlatilag ő az egyetlen jelölt, én olvastam ilyen cikkeket.
0: De nagyon nehéz dolga lesz, tehát, hogy ezt én itt hétről hétre elmondom, hogy morálisan mennyire szétvert öltözőt örököl majd, hogy az intelligencia szintje a Klopp csapathoz képest ennek a csapatnak nagyon nagyot esett, tehát ez nagyon nehéz meló lesz, ráadásul közben kijött az, ugye, hogy Konaté is távozik, a francia 27 éves belsővédő, aki szerintem ott talán kimerem mondani, hogy most már a legjobb belsővédő volt, ugye Van Dijk egy picit már idősödik, és akik neki versenytársai voltak, ugye Kwanzát kölcsönadták, Gomez már nem túl fiatal, tehát mond, nem, Kwanza nem.
2: De Gomezre mondom, hogy ő már szerintem évek óta
0: de
2: nem Liverpool szint.
0: De addig van, amíg egyszer gólt nem rúg. Tehát ugye ő ott van, nem tudom, tizen sok éve, és még nem rúgott sose gólt. De hogy szóval én azt gondolom, hogy mind a játékos keret tudás szintjében, mind a moralitásában, mind az intelligencia szintjében itt komoly változásokra van szükség, és az nem megy egy játékos időszak alatt, tehát én bízom benne, hogy tényleg ő lesz, mert nekem tetszik, játékosként is tetszett, amit csinált edzőként is, és ezt muszáj lesz legalább középtávra tervezni, mert ezt nagyon nehéz lesz rendbe rakni, mert nagyon rossz állapotban van.
2: Lehet, hogy Bournemouthból mindig igazol minden nyáron a Liverpool, tavaly Kerkezt, most Iraolát.
1: Én annyit üzennék a klubvezetőknek, hogy Erős Gábornak élő szerződése van a Vasas, és ezt érvényben is kell hagyni, mert és az élő szerződés sem biztosíték mindenre, hogy keretben foglaljuk az adást.
0: És állítólag Botka Endre az első Vasas igazolás.
1: Nem lesz Vasas játékos.
0: Azért mondtam, hogy állítólag.
2: És mondjuk Szuhodovszki Soma?
1: Meglátjuk.
0: Aha.
2: Urak, nagyon szépen köszönöm a részvételt.
1: Ilyen nap van.
2: Jövő héten majd. Akkor köszönjük adott esetben beszélünk arról is. Eldár Gábornak és Simon Zoltánnak köszönöm a részvételt. Köszönjük. A Foci Óra ezzel véget ért.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Perccel múlt 20 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Tenisz két végeredmény a férfi egyes nyolcad döntőjében. Berrettini és Ozsi Aliassime csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez. Az olasz Matteo Berrettini végül is három játszmában 6-3, 7-6, 7-6-ra verte meg Juan Manuel Cerundolót. Ezzel szemben Ozsi Aliassime szintén 3-0-ra hozta a saját mérkőzését, tehát 3, itt sima szedben nyert a chilei riválisával, Tabilóval szemben, 6-3, 7-5, 6-1, és a mérkőzés játék ideje 2 óra 8 perc volt, ez Berrettiniék mérkőzésén összesen 21 perccel volt több. Jelenleg zajlik Tiafoe és Arnaldi mérkőzése, az utolsó nyolcad döntő a Roland Garros férfi egyes küzdelmeiben. Itt az első játszmában egyelőre 2-2, és a női egyesben még Sabalenka, valamint Osaka mérkőzik meg egymással 8:45-től Párizsban. A folytatásban jégkorong, ugyanis Finnország győzelmével ért véget tegnap a svájci elitvilágbajnokság. A házgazdák ezüst, míg a norvégok bronzérmesként zártak, a magyar válogatott pedig sorozatban másodszor kiharcolta a bennmaradást. A világbajnokságot Kangyal Balázs értékelte Erdei Márknak.
2: Svájc-Finnország finálét rendeztek, ugye a svájciak hazai pályán játszottak, és végül hosszabbítás után, egy gól nélküli döntetlen után a finnek bizonyultak jobbnak, egy szép góllal, ami igazából valamennyire a svájci védő is volt alá, hiszen takarta a kapus előtte a látóteret, és a lábai között meg elfért a korong. Hát nyilván korábbi kiváló védőként Kangyal Balázst azért érdemes megkérdezni erről, te hogy láttad azt a találatot, mennyire varrod ezt mondjuk a svájci védő nyakába?
3: 3-3 játéknál tudni kell, hogy legtöbb edző azt kéri, hogy ember az emberrel menjen, és hogy az egyes párharcokat kell erőltetni, vigyázni az elzárásokra, és hogyha van rá sansz, akkor pedig blokkolni. Szerintem inkább az volt a cél, hogy legyen egy blokk, ami ugye adott egy screent, és az amúgy nem túl helyezett lövés az teljesen akadálytalanul megpecsételte a svájciak sorsát. Nem, én ezt nem varnám senkinek a nyakába, megmondom őszintén, ez benne van a 3-3 játékban. Egyik oldalon, másik oldalon is azért mind a két kapus szerintem szenzációsan védett, azért is tudott kialakulni a rendes játékidőből ez a 0-0-ás végeredmény. A hátvédek extrém jól védekeztek mind a két oldalon, egész mérkőzésem. Egy egyéni villanás, egy ilyen kicsit szerencsétlen momentum, azt kell mondjam a svájciak oldaláról, az pedig hát eldönt egy világbajnokságot, ilyen a jégkorong, ilyen a sport. Azért a finneknek talán volt 2 kapuvasuk is előtte, a svájciaknak talán 1.
2: Így van.
3: Lehet, hogy ennyivel egy picit talán közelebb álltak a megnyeréséhez a meccsnek. Az első harmad nagyon a finneké volt, szerintem a második nagyon a svájciaké. A harmadikban meg mintha egy picit, én azt mondom, hogy az észak-európaiak egy picit egy hangyányival jobbak lettek volna.
2: Érdekes egyébként a svájciaknál azt is megnézni, hogy ők ugye tavaly is ott voltak már a döntőben, és akkor is gól nélküli döntetlen után, hosszabbítás után az amerikaiak tudtak nyerni ellenük. Nyilván teljesen más egy csoportkör, mondjuk, mert ugye volt egy svájc-finn meccs, amit 4-2-re nyertek meg a svájciak. Tehát teljesen más, mint egy döntő hangulata, de nem lenne talán, vagy nem lett volna talán érdemesebb beleállni inkább egy nyílcsisakos küzdelembe, akár a svájciak részéről, látva azt, hogy tényleg mennyi gólt és mennyi pontot szereztek az előző mérkőzéseken?
3: Érdekes ez a megközelítés, az, hogy mondhatjuk azt is, hogy kilőtték magukat, ugye lőttek 9-et nekünk, 9-et a németeknek, a finnek azért nem így mentek végig a csoporton. Az a meccs is, ugye 2-0 volt svájcnak, aztán Barkov hirtelen egyenlített 3 perc alatt, az egy gólos meccs volt, ugyanúgy 2-2 után üres kapu volt a negyedik. A nyílcsisak, nem tudom, egy világbajnoki döntőbe nem volt szerencsém kormányozni senkit, sem játszani sem. Úgyhogy nem tudom, hogy ott mi az a fajta extra plusz, ami jelen van ilyenkor a jégen, nem beszélve a 10 pár ezer nézőről, az a pályáról, az amúgy nem tudom, hányadik elveszített BB döntőjük volt ez, talán ez volt az 5., ha minden igaz. Szóval a nyomásról, de az tény, azt nem szabad elfelejteni, hogy kell, hogy legyen egy valamiféle olyan potenciál ilyenkor, aki húz egy extrát, ami nem a taktika része, hanem valaki előre lép. Most mondhatjuk azt, hogy nem volt például Kevin Fiala, akiben ez benne van a 3-3 játéknál, de ez a svájci keret a lehető leges-leges legerősebb volt. A finneket tudtuk volna még azért ezt erősíteni, finoman fogalmaz. Az olimpiai éve az mindig a kisebb csapatoknak kedvez. Itt van például a norvég példa is rá. Nem tudom, nehéz. Szívem szerint örültem volna azt, hogy Svájc tud nyerni világbajnoki címet, mert világranglista második az elmúlt években elképesztő, hogy hokiznak. Én amúgy különben személy szerint nagyon-nagyon szeretem a svájci bajnokságot is, nézem és követem, de nincs bennem egy olyasfajta érzés most sem, hogy a szerencse faktor döntött volna a finnek javára. Valamiért azt kell mondjam így szakmailag, hogy ha nyílt sisakos játék nem is volt, amit ugye a kérdésed elején föltettél, azért mind a két csapat próbálkozott, és nagy helyzetek viszont voltak. Még talán ennyit hozzáfűznék a nyílt sisakhoz, hogy volt egy 5-3 elleni szituáció, ugye, amikor az Lundell fegyelmezetlenségén után, hát talán azt hiszem 2 percet, vagy majdnem 2 percet igen, tudtak játszani.
1: Kangyal Balázzsal Erdély Márk beszélgetett, és hamarosan majd folytatjuk is ezt az interjút. Labdarúgó felkészülési mérkőzést rendeznek ezekben a percekben is Norvégiában. Készül hangol a világbajnokságra nem csak a norvég, hanem a svéd válogatott is. Ez a két együttes találkozik egymással. A találkozó 51. percében 3-0-ra vezet a házgazda Norvégia. Futsal bajnoki döntő, annak is a második mérkőzése. Itt a Nyíregyháza 2-1-re vezet az Újpesttel szemben, akkor, amikor az első fél időből eltelt 14 perc. Ez tehát a futsal férfi bajnoki döntő. A pontos idő 20 óra 12 perc, és most már nézem a hangmérnököt, hogy nincs más hátra, mint hogy Kangyal Balázzsal folytassuk.
2: Svájc-Finnország finálét rendeztek, ugye a svájciak hazai pályán játszottak, és végül hosszabbítás után, egy gól nélküli döntetlen után a finnek bizonyultak jobbnak, egy szép góllal, ami igazából valamennyire a svájci védői is volt talán, hiszen takarta a kapus előtte a látóteret, és a lábai között meg elfért a korong. Hát nyilván korábbi kiváló védőként Kangyal Balázst azért érdemes megkérdezni erről, te hogy láttad azt a találatot, mennyire varrod ezt mondjuk a svájci védő nyakába?
3: 3-3 ellen játéknál tudni kell, hogy a legtöbb edző azt kéri, hogy ember az emberrel menjen, és hogy az egyes párharcokat kell erőltetni, vigyázni az elzárásokra, és hogyha van rá szansz, akkor pedig blokkolni. Szerintem inkább az volt a cél, hogy legyen egy blokk, ami ugye adott egy screent, és az amúgy nem túl helyezett lövés az teljesen akadálytalanul megpecsételte a svájciak sorsát. Nem, én ezt nem varnám senkinek a nyakába, megmondom őszintén, ez benne van a 3-3 játékban. Egyik oldalon, másik oldalon is azért mind a két kapus szerintem szenzációsan védett, azért is tudott kialakulni a rendes játékidőből ez a 0-0-ás végeredmény. A hátvédek extrém jól védekeztek mind a két oldalon egész mérkőzésem. Egy egyéni villanás, egy ilyen kicsit szerencsétlen momentum, azt kell mondjam, a svájciak oldaláról, az pedig hát eldönt egy világbajnokságot, ilyen a jégkorong, ilyen a sport. Azért a finneknek talán volt 2 kapuvasuk is előtte, a svájciaknak talán 1.
2: Így van.
3: Lehet, hogy ennyivel egy picit talán közelebb álltak a megnyeréséhez a meccsnek. Az első harmad nagyon a finneké volt, szerintem a második nagyon a svájciaké. A harmadikban meg mintha egy picit, én azt mondom, hogy az észak-európaiak egy picit talán egy hangyányival jobbak lettek volna.
2: Érdekes egyébként a svájciaknál azt is megnézni, hogy ők ugye tavaly is ott voltak már a döntőben, és akkor is gól nélküli döntetlen után, hosszabbítás után az amerikaiak tudtak nyerni ellenük. Nyilván teljesen más egy csoportkör, mondjuk, mert ugye volt egy svájc-finn meccs, amit 4-2-re nyertek meg a svájciak. Tehát teljesen más, mint egy döntő hangulata, de nem lenne talán, vagy nem lett volna talán érdemesebb beleállni inkább egy nyílcsisakos küzdelembe, akár a svájciak részéről, látva azt, hogy tényleg mennyi gólt és mennyi pontot szereztek az előző mérkőzéseken?
3: Érdekes ez a megközelítés, az, hogy mondhatjuk azt is, hogy kilőtték magukat, ugye lőttek 9-et nekünk, 9-et a németeknek, a finnek azért nem így mentek végig a csoporton. Az a meccs is, ugye 2-0 volt Svájcnak, aztán Markov hirtelen egyenlített 3 perc alatt, az egy gólos meccs volt, ugyanúgy 2-2 után üres kapu volt a negyedik. A nyílcsisak, nem tudom, egy világbajnoki döntőbe nem volt szerencsém kormányozni senkit, sem játszani sem, úgyhogy nem tudom, hogy ott mi az a fajta extra plusz, ami jelen van ilyenkor a jégen, nem beszélve a tizenpár ezer nézőről, az egy pályáról, az amúgy nem tudom hányadik elveszített BB döntőjük volt ez, talán ez volt az ötödik, ha minden igaz. Szóval a nyomásról, de az tény, azt nem szabad elfelejteni, hogy kell, hogy legyen egy valamiféle olyan potenciál ilyenkor, aki húz egy extrát, ami nem a taktika része, hanem valaki előre lép. Most mondhatjuk azt, hogy nem volt például Kevin Fiala, akiben ez benne van a 3-3 játéknál, de ez a svájci keret a lehető legerősebb volt. A finnekét tudtuk volna még azért ezt erősíteni, finoman fogalmaz. Az olimpiai éve az mindig a kisebb csapatoknak kedvez. Itt van például a norvég példa is rá. Nem tudom, nehéz. Szívem szerint örültem volna azt, hogy a Svájc tud nyerni világbajnoki címet, mert világranglista második az elmúlt években elképesztő, hogy hokiznak. Én amúgy különben személy szerint nagyon-nagyon szeretem a svájci bajnokságot is, nézem és követem, de nincs bennem egy olyasfajta érzés most sem, hogy ugye szerencse faktor döntött volna a finnek javára. Valamiért azt kell mondjam így szakmailag, hogy ha nyílt sisakos játék nem is volt, amit ugye a kérdésed elején föltettél, azért mind a két csapat próbálkozott, és nagy helyzetek viszont voltak. Még talán ennyit hozzáfűznék a nyílt sisakhoz, hogy volt egy 5-3 elleni szituáció, ugye, amikor az Lundell fegyelmezetlenségén után, hát talán szem két percet, vagy majdnem két percet igen, tudtak játszani 5-3-ba úgy, hogy a friss jégen, amikor nincsen hó, nincsen kása, nincs, tehát akkor azért a hatékonyságot 20-30%-kal nagyobb tud lenni, mint amúgy különben, amikor a harmad végén játszol emberön, bármilyen hihetetlen, annyira rossz már olyankor, vagy rosszabb pontosabban a jégnek a minősége, de ezt nem tudták kihasználni. A másik oldalon a finneknek jó pár előnyük volt, a végén már rossz volt nézni, hogy két perceket játszhatja az edző ugyanazokat az embereket, és már menni nem bírnak, és nem változtat. Tehát, hogy az edzők is egy picit, mint hogyha a tét súly alatt nem biztos, hogy a legjobb döntéseket hozták volna, de talán mind a két oldalra igaz ez. Az is szép lett volna, ha nyer Svájc, és ez is egy megérdemelt világbajnoki cím a finnektől 5-5-szörre. A hoki pont ezért szép, hogy előre nem lehet kiosztani semmit, és hogy hiába az előzetes információk és várakozások, az nem jelent garanciát arra, hogy valaki biztos, hogy nyer, vagy esetleg biztos, hogy veszíteni fog a világbajnoki döntőn.
2: Így van, és milyen érdekes tényleg a lélektan, amit te is említesz, hogy tényleg a finneknek gyakorlatilag körbe sem tudott menni a korong előnyben, nem, hogy még lövésekig eljussanak. Tehát egészen eszméletlen volt ezt látni, hogy egyszerűen mennyire lefagytak, és mennyire nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni. Láttál már ilyet egyébként korábbi bármelyik döntőben, amikor ennyire nem működött?
3: Nem nagyon, nem nagyon. És amúgy a finneken jól játszották az előnyt, 30% fölött játszották az egész VB-n, és ott az első két előnynél láttam, hogy valami azért ez így nem jó. Szakmailag én azt mondom, hogy ott a stúdióban pont azt mondtam a szünetben is, hogy azért ez elég rész, tudom, hogy azért ez elég erős megfogalmaznom nekem innen a Balaton partjáról, hogy az amúgy finn világbajnokságot nyert csapatvezetőedzőjének nem tanácsot adnék, hanem ott volt az első két előnyben például az első emberőnyő sorú 2 percet volt fönn, mind a kettőnél. Tehát Lundellnek 9 perc jégideje volt az első 20 percben csatárként. Szóval le is főttek, a második harmad ennek a rovása, rá is ment a második harmadjuk erre különben, ez az igazság. A fegyelmezetlenség is a fejbe elmegy az oxigén, azért volt ekkor, hogy VB döntőn ilyet nem csinálunk, de nem tudott fel ezzel. Bármennyit hibázott, mondjuk finn oldalon az edző, azzal, hogy emberölnyben nem változhatott semmit szint az egész mérkőzés folyamán. Talán ugyanaz, hogy a másik oldalon meg kellett volna találni valami olyan formációt, olyan megoldást, ami a projekt tud élni egy 5-3-as lehetőséggel, hazai világbajnokság döntő. Azért ez egy nagy-nagy szansz, és hát mondom, amely csapat a speciális egységekkel jól sáfárkodik, annak azért egy 50%-a nagyobb az esélye, hogy mérkőzést vagy nagy bajnokságokat nyerjen, úgyhogy ez nem volt meg. De az igazság, hogy egyik csapatnál sem. A védekezés és a kapus teljesítmény visszakötve az előző kérdésedre, az kiváló volt, úgyhogy az ő nyakukban én nem varnék semmit azért, mert egy ilyen kószalövés átment láb között, kéz mellett. Én is csak mégis a jó szokásokat erősítette.
2: Abban meg egyébként mindenképpen hasonlított egymásra a bronzmeccs és a döntő, hogy ha már a lélektant is behoztuk ebbe az egészbe, akkor ugye azt gondolhatta volna talán a laikus, vagy még a szakértő is, hogyha ennyi finn zicser és ennyi finn emberelőny kimarad, akkor majd lehet a hosszabbításban ez Svájc megbosszulja. Hát ugye mit gondolt volna az ember a bronzmeccs 60. percében, hogy a Kanada visszajött egy perccel a meccs vége előtt -2-ről, és kiegyenlítettek, akkor nyilván náluk van a lélektali fölény, és majd szépen be fogják darálni a norvégokat emberelőnyben, illetve hosszabbításban. Inkább kérdezem, mint mondom, de gondolom te is így voltál vele, hogy hát akkor innentől nagy valószínűség szerint Kanadának áll majd a zászló.
3: Na, a momentum az náluk volt. Ez igaz. De nem tudom, az pedig a sors igazságossága volt, hogy a norvégok nyertek, és nem Kanada. Szóval fájó ilyet kimondani, meg nehéz kimondani egy ilyet, de se a hozzáállásuk, se a mérkőzésen tanúsított, hát nem magatartásuk, hanem nyilván aki látja, vagy szagolt ezt a légkört, azért ez látszik. A norvégeknek az életük napja volt, az életük estéje. Az mindent adottak volna ezért a pillanatért. A másik oldalon meg kb. Azt lehetett látni, hogy mikor megyünk haza. És igen, volt ott a végén 1-40, amikor két gólt is lőttek, de nem lett volna igazságos a sorsról, ha ezt elveszi a norvég csapattól. És a hoki alapjával véve, hogy egy igazságos sport, épp ezért mondom azt, hogy a finnek világbajnoki címe is megérdemelt, és nem lehet rá azt mondani, hogy a szerencsének köszönhetik, vagy egyéb külső más körülményeknek. Az tény, hogy mind a két csapat megtett mindent, sőt, azt kell mondjam, hogy mind a három csapat megtett mindent itt a végén. A norvég-kanada meccset azért nem tudom ide hasonlítani, mert itt a finnek és a svájciak is az életüket adták a hokiért. A norvég-kanadán ott csak a norvégre volt az igaz. Szóval ez a három csapat, vagy a dobogon egyáltalán ez a három csapat áll, ez az egész VB-re nézve kettő nekem fix volt, a Norvég-Svájc szakmailag a két legerősebb csapat játszott a döntőt.
2: A Finn-Svájcra gondolsz.
3: Bocsánat, így van. Tehát az a top két csapat volt szakmailag, keret szerint, minden szerint, szerintem, és hogy most nem Kanada lett, hanem lett egy kis csapat így történelmi első érmével, azt kell mondjam, hogy ez minden sportrajongót ki kell, hogy elégítsen. Főleg, hogy szereti a hokit, és szereti a meglepetéseket, és amúgy meghisz abba, hogy a legjobb nyer a végén.
2: És milyen érdekes volt egyébként, hogy a negyed döntőt megelőzően már tudtuk, hogy fognak végződni a csoportok, és tudtuk, hogy lesz egy norvég-lett mérkőzés, amire azért nem sokan fogadtak volna előzetesen, hogy valamelyik csapat majd ott lesz a négyben, és mégis milyen jól jött ki nekik gyakorlatilag a helyezésük a főcsoportban, hogy gyakorlatilag egymás ellen játszottak, és ott már eldőlt. Melyik volt neked inkább a kellemes meglepetés, a kellemesebb? Mert így, hogy a norvégok tovább jutottak, így nyilván óriási dolog, de amit a lettek leraktak az asztalra, azért az sem volt semmi.
3: Nem, de nekem nagyobb meglepetés volt, hogy a norvég, főleg így, hogy harmadik lett, mint hogy esetleg a lett volna harmadik. Szóval az ő játékuk is tényleg pazar volt, nem tudok rájuk tényleg rosszat mondani, de azért mégis talán kikaptak Ausztriától, ha jól emlékszem. Szóval ez egy ilyen képességekbe, technikai dolgokba szerintem a lettek brutális hajók voltak. De a norvég volt az egyik legjobb csapat ezen a VB-n, fegyelem, helyzetkihasználás minden tekintetben, emóciók, érzelmek, ott az edzők, az a trash talk, ami volt a padon keresztben az edzők között, nem is egy, hanem két meccsen is, norvég részről főleg, szóval, hogy ők ezt nagyon akarták. A többek szerették volna persze, de ez a három csapat ez teljesen megérdemelten végzett ott, ahol a végén találtuk őket. Hát az egy fájdalmasabb dolog a svájciaknak, hogy nem arany lett, és megint csak ez is, de ilyen az élet, és alanyi jogon nem jár semmi, és néha azt se kapod meg, amit úgy érdemelsz, hogy te megérdemelsz, majd eldöntik mások helyetted.
2: Hát ez így van, igen, és ha már a pozitív meglepetésekről beszéltünk, akkor picit beszéljünk a negatív meglepetésekről is. Számodra melyik volt az a csapat, amelyik volt olyan, amelyik nem jutott tovább a csoportból, gondolok itt mondjuk a németekre, vagy tavalyhoz képest az osztrákokra, vagy épp ha a másik csoportba átnézek, akkor a szlovákok meg a dánok is azért ott voltak az elmúlt években. Tehát hogy melyik azok a csapatok, amelyek mondjuk nagy negatív meglepetést okoztak a számodra?
3: Nekem nagyon nagy negatív meglepetés különben nem volt. Mert mindenkit nagyjából tudtam a kereteket, nagyjából tudtam, hogy mire képesek, tudtam, hogy a németek nem tudnak kiesni, jövőre VB-t rendeznek olimpiai évében. Ez egy ilyen, szinte biztos volt, hogy a csapatoknak a 70%-a, vagy 80%-a, az, vagy bocsánat, inkább a nagy csapatoknak a nagy része, fogalmazunk így, az ilyen félkeretekkel fog jönni. Most nem fog elválni mindenki, most. Tehát, hogy az egy ilyen, nekem minden a várt, a picit a szlovének, igen, hogy az egy picit kellemesebb volt, főleg, hogy az olasz kiesett, az egy picit nekem érdekes ilyen edzői háttérrel, de nem volt kérdés, hogy ott ők esnek ki. Ha már egyetlen negatív dolgot kell kiemeljek, akkor az angolok voltak. Hogy tulajdonképpen az angolok ezzel a játékkal, nem azt mondom, hogy kiestek volna a Divizió 1 A-ból is, hogy a franciák, lengyelek, kazakok, ukránok mögött végeztek volna a 100%. Szóval lehet, hogy a litvánnal játszottak volna ők egy kiesést, sirangadót, ugyanis a japán esett ki, de azt mondom, hogy az angol hokinak a következő pár évben simán benne van, hogy divízió 1B-be lesz, nem divízió 1A-ba.
2: Én is ezen gondolkoztam egyébként, amit most említettél, hogy gyakorlatilag szinte már nehezebbnek tűnik visszajutni a divízió 1A-ból, mint bent maradni a világbajnokságon, nem?
3: Hát ez abszolút így. Hát ez abszolút így. Tehát most lehet bármit mondani, hogy a kazakok tavaly berúgtak, aztán úgy játszottak ellenük. Az angol az most inkább egy ilyen teszkós hokit mutatott be, de azt nem szabad elvenni a srácoktól, hogy azokon a mérkőzéseken, amikor igazán fontos és nyernek kell, az a sportoló, hát nem tudom, karakterét, vagy hát nem tudom, mi a legjobb megfogalmazás erre, hogy hogyan tudjuk jellemezni az igazi sportolókat, ott ezeken a mérkőzéseken ki hogy teljesít, és azért mi ebben kiválóak voltunk az elmúlt két évben. És a leges-leges legfontosabb, hogy mi megérdemeltük azt, hogy bent maradjunk tavaly is, és idén is. Tehát nem a szerencsés körbeverések, nem a nem tudom, hogy úgy alakult a csillagok állása, nem tudom, hanem mi nincs jelentősége, hogy hány pontunk volt, meg a többiek mit játszottak, amikor mi azt a két csapatot, akik kiestek tavaly is, azt mi egy mérkőzésen megvertük. És jobbak is voltunk mind a kétszer. A kazakok ellen is jobbak voltunk, meg az angolok ellen is jobbak voltunk. Aztán utána, hogy azt is valaki boncolgatni akarja, hogy dehogy milyenek voltak a kazakok, vagy dehogy milyenek voltak az angolok, ez irreleváns, ezzel nem kell foglalkozunk. Mi azokat a csapatokkal tudunk játszani, és azokkal tudjuk felvenni a versenyt, akik bedobják a korongot azon az adott mérkőzésen, és azt a játékerőt, vagy azt a keretet képviselik. És ott nyerned kell, neked is. Ha van sérültet, ha nincs, ha ő eljött, ha nem, ha haza megy, ha nem. És az angolok ellen amúgy szerintem az osztrákokat is talán megverhettük volna, egy picit fegyelmezettebbek és okosabbak vagyunk, de ami igazán fontos volt, az véghezítük, és amit az előbb mondtál, arra csak vissza tudok kötni, hogy sokkal nehezebb, nézze a franciákat, nézze a lengyeleket. De ők megint ott van, és megint próbálkoznak úgy. Talán azt kell mondjam, hogy jövőre, ha most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon le kéne tennem a voksomat, akkor azt mondanám, hogy a lengyel és a francia fog feljutni, és az angol és az olasz pedig még marad. De azért még odáig sok idő van, ugye még nem lehet tudni, hogy mi lesz a féloroszokkal. Hallottam, hogy csak a utánpótlás engedik vissza őket először, az oroszok is megfellebbezték azt a döntést, hogy ők nem jöhetnek. Lehet, hogy átalakítják a rendezést, lehet, hogy majd 4 csapat fog kiesni Németországba. Szóval sok minden van a levegőben, egy a lényeg, hogy mi abszolváltuk azt, amit kellett. És a magyar ékonom fejlődése szempontjából ez egy kardinális kérdés volt, hogy maradjunk, és játszunk ezekkel a csapatokkal, akikkel játszottunk, és tényleg zárszónak még csak annyit, hogy a felkészülési mérkőzések eredménytől függetlenül csak meg kell nézni, akikkel játszottunk, dánokkal, norvégokkal, Kanadával. Azért ez nem így működött az elmúlt években. Ez valaminek köszönhető, nyilván az edzői stábnak a munkájának, a játékosok hozzáállásának és teljesítményének. Az, hogy például a Kanada egy nagyon fontos utolsó edzőmeccset veled játszik. Örüljünk ezeknek, és értékeljük tényleg úgy, ahogy kell, legyünk erre büszkék, és ne pedig a negatívumokat keressük, hanem inkább próbáljunk erre építeni, mert mi még így is az A csapatban vagyunk, a világ 16 legjobb csapata között. Ilyen háttérrel, szóval egy óriási dolog.
2: Még itt a beszélgetésünk legvégén egy picit átmennék szurkolóba. Rengeteg Erste Liga meccse megfordultam idén is, tavaly is, minden évben gyakorlatilag, és azért az szembetűnő, hogy is fogalmazzak szépen, nem mindig a legjobb játékvezetői döntés születik meg. Ehhez képest itt a világbajnokságon, meg ugye be vannak mikrofonozva és be vannak kamerázva a bírók, és úgy tűnik, hogy az edzők jobban, meg a játékosok is jobban elfogadják azokat a döntéseket, amiket mondjuk közösen akár meg is tudnak beszélni. Nem segíthetne ez az Erste Ligán, hogy esetleg ezt mi is meglépjük?
3: Nem, az Erste Ligán az segíthetne, hogyha a bírók fizet a kivételnek, tisztában lennének az ő szerepükkel, hogy ők miért vannak ott, és tudnák kezelni az egójukat. És akkor, ha csak a szakmaiság működne, nem pedig az érzések, vagy az emocionális döntések, vagy a statisztika, akkor ők is jó játékvezetők, vagy jobb játékvezetők lehetnének. Ennyi az egész. Tehát, hogy ők sajnos nálunk most tavalyi szereptévesztésben voltak, nagyon sok esetben, és ez rányomta a bélyeget a teljesítményükre. Ez az igazság. A hiba benne van, mi is hibázunk, lehet, hogy többet, mint ők, de a kommunikáció és az önértékelés az egy fontos része a szakmánknak, és nyilván az övékének is. Úgyhogy ha ezzel kicsit barátkoznának itt a nyár folyamán, miközben ücsörögnek a tóparton, akkor lehet, hogy jövőre mindannyian szerencsésebbek lennénk, és némi fejlődést mutatnánk ezen a téren is.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Borbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője, Hornyák Zsolt távozik Felcsútról, jövő évtől ismét széles körben visszaállíthatják a katásadózást. Holnap naposabbra fordul az idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok, Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja az Eto FC pénteken közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia közben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához. Irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A 2025-26-os kiírásban viszont a Puskás csak a hatodik helyen végzett. Utódjáról egyelőre nincs hír. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Péter holnap délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. A cégeknek ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kis vállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A mulasztások elkerülés érdekében az adóhivatal idén csak nem 50 ezer olyan cégnek küldött fegyelmi felhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. Már lehet jelentkezni a Déri Népprogram országjárás és Vándorszínház programjába. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több településére.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Fontos változás, hogy Herceghalomnál elkezdődött a csomópont átépítése, ezért Budapest felé lezárták a lehajtó ágat. Ott csak felhajtani lehet.
4: Időjárás.
5: Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten is. Tiszán túlon zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő, a következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: don't mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 20 perc múlva 21 óra a mikrofonnál Tóth Béla, folytatjuk a Körkapcsolást. A magyar futszál bajnoki döntő első mérkőzését az Újpest nyerte meg 2-1-re, és most a második felvonása zajlik a döntőnek az első félidő végén. A Nyíregyháza 3-1-re vezet hazai pályán az Újpesttel szemben, úgyhogy úgy tűnik, hogy akár egalizálhat ebben a párharcban a nyíregyházi együttes, de hátra van még egy félidő. Tenisz, mert hogy zajlik két mérkőzés is a párizsi Roland Garroson, férfi egyesben a nyolcad döntőben Tiafoe Arnaldi ellenfele, itt az amerikai teniszező az első játszmában 6-5-re vezet. Adogat egyébként Arnaldi a játszmában maradásért. Női egyesben éppen, hogy megkezdődött Sabalenka és Osaka mérkőzése, az első játékban Osaka hozta a saját adogatását, most pedig brékelt, úgyhogy már 2-0-ra vezet a japán teniszező. A folytatásban pedig kézilabda, ugyanis a Honi Sportági Szövetség Szabaddobás című magazinjának vendége, ezúttal ifjabb Kis Szilárd és Rosta István volt. Ők az MKS utánpótlás fejlesztési igazgatóságában dolgoznak együtt. A két szakember az előttük álló legfontosabb feladatokról és a hazai utánpótlás képzésben szükséges változtatásokról is beszélgetett Balai Attilával.
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel vendégeimet, ifjabb Kis Szilárdot és Rosta Istvánt. A legfrissebb titulusotok részben az apropó, most ezt mondom először, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának női szakág vezetőjét és férfi szakág vezetőjét, hadd kezdjek mindjárt éresen. Helyeteken vagytok, vagy cserélnétek egymással, nem most itt fizikailag, hanem női és férfi szakágat?
5: Szerintem a helyünkön vagyunk, és nem is tudjuk mennyire elválasztani egymástól ezt a két szakágat, mert hogy mi azt beszéltünk meg Szilárddal, hogy én is részt fogok venni a női szakágnak a fejlesztésébe, illetve kontrollálásába, és a Szilárd is fog a férfiaknál. Tehát hogy ez csak inkább a névjegykártyára szól ez a megközelítés.
4: Elébe is mentél annak a kérdésednek, hogy a fejszívere van vágva a női meg a férfi szakág, de ezek szerint nincs a négy
6: gondolata. Messze nincsen. Tehát azt beszéltük, hogy nyáron valószínűleg nem tudunk megfeleződni, mert úgy, hogy ott is legyünk, meg itt is, mert vannak egy időben világversenyek, úgyhogy ott nyilván a titulusnak megfelelően fogunk menni, de alapvetően azért a koncepció ott minden olyat, ami férfi-női vonalon együtt lehet, és azért szerintem a nagy részét lehet együtt csinálni, azt együtt dolgozzuk ki.
4: Benne van egy olyan 3,5 évtizedes beszélgetés. A 90-es évek elején Lawrence László volt a női szövetségi kapitány, Jósz Attila a férfi szövetségi kapitány, és egy közönség találkozó volt. Tulajdonképpen én voltam a moderátor, és megkérdeztem tőlük ugyanezt, hogy milyen feltételek mellett cserélnének a kollégával. És Lawrence Laci bácsi egy némi gondolkodás után mondott néhány feltételt, Jósz Attila meg kapásborra vágtam. Ha legalább fél éve éhezne a családom. Ennyire különbözik egymástól ez a két munka? Egy női meg egy férfi csapat irányítása, szerintetek?
6: Mint én erősen benne voltam. Mindenki próbálja feszegetni és rám tukmálni, hogy mekkora különbség van közöttük. Nyilván sok mindenben van, de úgy gondolom, hogy édesapám is relatíve univerzális volt. Tehát szerintem vannak olyan edzők, vagy vannak olyan vezetők, vagy vannak olyan szurkolók is, akik mind a két nemet képesek befogadni, mozgatni, nevelni, és nyilván vannak olyanok, akik szerintem igen, az egyik nemnél, vagy a másik nemnél kiemelkedőbben tudnak érvényesülni. Én talán magamat ebbe az univerzális kategóriába sorolnám, és át tudom érezni akár egy férfi fiúnak, vagy egy nő lánynak a problémáját, de összességében, hogyha kérdezik, nem kaptak még olyan választ, hogy az egyik jobb vagy a másik. Mindegyiknek megvan szinte a maga szépsége, és inkább így is megyek bele.
5: Utánpótlás szinte meg még jobban szerintem ez összemosódik. Hát most én legutóbb tartottam éppen szivacs kézlabda edzést, ahol a kislányok és ők együtt edzenek, tehát semmiféle különbség nincsen a képzésben. És kb. A serdülő korosztály, vagy kortól van az elkülönés talán, amikor a lányok és a fiúk képzése egy picit más. De összességében a kézlabda az a 20-40-en az ugyanaz.
4: Ha már mondod, hogy utánpótlásban, akkor a volt régen egy kiváló futballutánpótlás edző, Ubrankovics Mihály, és mindig mondta, miért nem mész fel, miért nem mész? Mondtam, mert nekem itt van a helyem, nekem itt van a dolgom. Poénból mondtok is, hogy amikor született, akkor még Brankovics Mihály volt, annyi dolgozott utánpótlás csapatok, hogy Ubrankovics Mihály lett belőle, hogy az egy egészen más terület? Tehát egy utánpótlás edzőnek egészen más lelkülettel, pedagógiával kell oda mennie, mint egy rutinos rókákat felvonultató felnőtt férfi csapat, vagy női csapathoz? Vagy pedig tulajdonképpen, ahogy mondtad, ez is ugyanaz a szakma, meg ez is 20-40.
6: Na, ez már különbözik. Tehát ez már jelentősen eltér szerintem. Tehát ott már, ahol a addig tart az utánpótlás, ahol a pedagógia még elsőként van jelen. Én így gondolom. És onnantól kezdve, amikor már nem a pedagógia van elől, akkor onnantól kezdve elkezdünk egy kicsit felnőtt kézilabdáról beszélni. Nem feltételezem azt, hogy most nincs jelen a pedagógia felnőtteknél, de ott már másként van jelen. És az a szokvány értelmébe a pedagógiát, azt én mindig kihangsúlyozom az utánpótlásnál. Én most ezt átértem, úgyhogy kérdés az lehet aktuális is. Teljesen más. Mindegyiknek megvan a maga ereje és keménysége és nehézsége, de tehát azt viszont azt mondom, hogy ott élesen elkülönül, igen.
5: Hát nagyon szép a magyar nyelv, ezt többször mondjuk, utánpótlás, nevelés, ugye arról beszélünk. És itt a nevelés szó az rettentő fontos. És nem csak 18 éves korig, hanem még utána is kell nevelnünk, formálnunk az értékrendet, de 18 év alatt meg egyértelmű ez a fókusz, ez a fő, a nevelés. És azt gondolom, hogy minél kisebbekkel foglalkozunk, annál kevésbé a szakmaisága fontos, annál sokkal fontosabb a nevelő munka. Mert hogy azért azt tudjuk, hogy nem minden gyerekből lesz felnőtt válogatottját, nem minden gyerekből lesz felnőtt NB1-es játékos, viszont nagyon fontos nekünk, hogy mindenkiből legyen értékes felnőtt ember. És ezt még 7-8 évesen nem fogjuk tudni, hogy kiből lesz majd az új Fazekas Gergő, ki lesz az új Simon Petra. De mindenkivel együtt kell foglalkozni, és mindenkivel együtt kell nevelnünk. A felnőtt korban ott azért már a

0: Ilyen. Amit először én például nézek, az a csillogás a kisgyereknek a szemébe. Hogy úgy jön edzésre, hogy felnéz az edző bácsira, edző nénire, és nagyon-nagyon szereti ezt a sportot. Szeret sportolni egyáltalán. Szeret kijönni az iskolapadból, ahol ott fegyelmezetten kell ülni 45 percig, majd megjöhet a toraterembe, vagy megjöhet a bitonomás pályára, és ott megszaladgál, és újra gyerek lehet, és játszhat. Nagyon fontos. Nagyon fontos már a családi háttér, ezt nagyon-nagyon fontos az utánpótláskorban, hogy milyen a családi közeg, mennyire segítőkész, mennyire fogja segíteni majd a gyerkőcnek a fejlődését. És hát nyilván persze vannak olyan mutatók is, hogy nagyjából lehet tudni inkább, hogy ki, akinek kevésbé van esélye, ki, akinek nem. De hát látunk ebből is számtalan példát, hogy a Vahirjevát, mondjuk ha mondom a női mezőnyből, vagy Luxteins mondok a férfi mezőnyből, lehet, hogy 7 évesen nem mondta volna meg senki se, hogy milyen világszintű játékosok lesznek. De az biztos, hogy egy folyamat, és biztos, hogy van olyan, akire azt mondjuk 7-8 évesen ebből biztos nem lesz játékos. Hát én tudnék mutatni olyan fényképet a keresztfiamról 7-8 évesen. Nem mindenki, hogy ő belőle vágott, hogy játékos lett aztán.
1: Látják hogy... is egyébként, igen, hogy mutathatnád a képet, igen, szerintem igen, sok nézőnek hallgatom.
0: El tudja képzelni, vizuális, hogy milyen volt Miki 7 évesen.
1: Neked is volt ilyen?
2: Persze, hát ennek a fordítottja is, tehát mindennek a fordítottja is előfordul. Nekem van egy olyan, nem tudom, először látok valakit, mondjuk inkább játék közben, de edzésen is, de azért többségében játék közben, akkor ott, ha valaki így megmarad bennem, akkor valami olyan pluszt érzek. Tehát, hogy van egy olyan, ami, na ezt a lányt, vagy ezt a srácot, ezt meg kell jegyezni, és akkor általában megjegyzem nevét, vagy utána megyek, hogy hívják azt a 8-as vagy 11-es játékost, és akkor ezt én beszoktam irogatni. És akkor vagy úgy figyelem azért a pályafutásukat, az elég sokszor eltaláltam egyébként, így próbálom azért, ahol voltam, hogyha ott volt lehetőség, és ő neki úgy volt, akkor megpróbáltam odahozni, nevelni, mert őket tartottam kiemelt képességűeknek. Én a tehetség szót már egy kicsit másként kezelem, mint korábban, tehát én nekem már utánpótláskorban inkább tehetségesnek tűnő játékosok vannak, aztán ez majd felnőttben bebizonyosodik, hogy tehetséges volt, és akkor mondhatjuk, hogy tehetséges volt. De így lehet talán kevesebbet hibázni. Meg egyébként is annyira megemelkedett az a követelmény profil, aminek meg kell felelni, hogy nem hiszem, hogy fiatalon ki lehet jelenteni ma már, hogy biztos, hogy kézilabdás lesz. Korábban talán jobban meg lehetett fogalmazni, ő tényleg el fog jutni mondjuk egy felnőtt szintig, vagy első osztályig. Most azért már oda is sok mindent kell tudni.
1: Jó 10 perce beszélgetünk, és nem tudom, hogy a nézők látják-e majd, de én, aki itt ülök veletek szembe, kb. Egy méteren, látom azt a ritka derűt, ami úgy sugárzik rólatok. Ez most mennyire jön belőletek, azt nem tudom, de gondolom, hogy részben a témának is szól. És most ezt oda akarom vinni, hogy egy utánpótlás edző mondta nekem, hogy ő addig tud, meg szeret igazán dolgozni csapatokkal, még a munkája lehet szeretet alapú. Ezt körülbelül be lehet lőni, hogy hány éves korig lehet az? Vagy mikor kell először elővenni az ostort? Gyerekfüggő ez?
0: Ez nagyon nehéz kérdés szerintem, abszolút gyerekfüggő, illetve hát azt is látjuk, hogy a generációk közti különbségek azok egészen mások. Tehát azért mi a X generáció kemény tagjai vagyunk Szilárddal, minket egészen máshogy neveltek az iskolába is, máshogy nevelt az élet is, és máshogy neveltek a mi nevelőedzőink is. Azért most már mi alfa generációs gyerekekkel foglalkozunk, azért azt gondolom, hogy egészen más pedagógiai módszerekkel kell nyúlni ezekhez a gyerekekhez. Az ostort én nem nagyon javaslom senkinek se, mert akkor nem fogjuk őket újra látni edzésen, őket sem, meg a szülőket sem. Tehát azért óvatosabban kell, sokkal élményalapúbbá kell tenni az edzéseket. Viszont abban meg teljesen egyetértek, hogy a nevelőedző addig csinálja ezt, ameddig ezt szereti csinálni, és neki is csillog a szeme. És azt gondolom, hogy ezt látod most rajtunk is.
1: Egyébként egy régi ökövévő igazság, hogy a gyereket, ha először leviszik edzésre, jó, meg kell veretni, és abból lesz boxol, aki a második edzésre. Azért erre szoktam mondani, hogy ma már senki nem menne vissza a második edzésre. Ez egy 30-40-50 évvel ezelőtti igazság. Ezt el kell fogadni a realitásként, korunk jellemzőjeként, és egyértelműen az edzőnek kell idomulni hozzá, vagy azért, mivel ez sport, és egy bizonyos szint felett nem feltétlen csak egy humanitárius szerveződés, hanem eredménycentrikus, és a versenysportba megy át, adott esetben megpróbálhatsz változtatni a karaktereken, egy kicsit úgy terminátorabbá tenni a gyereket.
2: Nyilván. Tehát a kézlabdának megvannak a maga

0: a sajátosságai minden oldalról, és akár pszichés oldalról, és mentális oldalról is megvan az, hogy kik azok, akik győztes típusok. Én ezeket kerestem világéletembe, és próbáltam megtalálni. Ez nem változott egyébként semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyanazokat a tulajdonságokat, ugyanazokat a készségeket, a képességeket kell fejlesztenünk, az lehet, hogy modernebből lehet, vagy lehet, hogy jobban lehet mérni, vagy lehet, hogy vannak akár olyan eszközök, amivel még pluszba lehet fejleszteni, de összességében én nem változtam ilyen téren semmit. Ugyanazt keresem. Ugyanaz, és nem a jókat csak. Tehát itt kell egyfajta rosszaság is. Most a szónak a játékban, édesapám mondta, hogy ne a kitűnő tanulókat keres, hanem a négyes körülieket, mert azok lesznek a jó kézilabdások. 3,5-4. Most ezzel lehet vitatkozni, de valahol a mi sportánk úgy gondolom, hogy azért ez a kitartás, ez az elszántság, ez az idézőjelben duvadság, mert ez egy vadsport, azért valahol meg kell tanulni azt, hogy itt egy kőkemény küzdelem. Ettől nem, ezt nem tudod elvárni olyan gyerekektől, akiben nincsen ezben, majd belerakjuk. Én nem hiszem. Egyébként a közeg sokat tud alakítani. Tehát olyat láttam már, hogy valaki bejött, és féltem egy kicsit, mert szolid, ilyen jámbor gyereknek tűnt, és nekem volt egy ilyen nagyon jól edző, nagyon keményen ütköző edzéseken is, tényleg ilyen ezek a pólószaggató típusú gyerekek, és átvette, és ő is azzá vált, tehát egy közeg azért sokat tud alakítani egyébként.
1: Mind a ketten utaltatok már családra, és persze egy zárójelben mindenképpen erről is beszélünk, mert hiszen az egyik legfontosabb, hogy azért létezik idősebb kis is, meg idősebb rosta is, csak éppen az egyik édesapád, aki akár a Veszprém férfi, akár a Dunaferr női csapatát nézem, vagy a férfi válogatottat, nem vetőten is mondott, hogy univerzális edzőnek tartod magad e tekintetben, sportcsarnokot is neveztek el róla, neked pedig a bátyád Miklós volt szintén klasszis játékos, sőt, ahogy mondtad, az ő fia, te unokaöcséd most már, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy klasszis ő is, végül semmik nem hallgatja a műsort, vagy nézi, de mondhatjuk. Mennyire volt eleve elrendeltetett nektek az utatok a kézilabdában, mennyire léptetek bele egy nyomba, apukád nyomába, bátyád nyomába, vagy mennyire a ti utatok ez?
2: Kezdje, Szilárd, szerintem.
0: Jó, mert én büszke vagyok apára nagyon, amit elért, és szerintem én 4 évesen, azt hiszem 4 éves voltam, ezt a múltkor beszéltük, hogy kb., amikor ölébe ültem, és kérdezte, hogy mi szeretnék lenni, és akkor én mondtam, hogy edző.
1: 4 évesen.
0: 4 évesen, igen. És egyébként 12 évesen tartottam az első edzésemet, és édesanyám megbetegedett, és be kellett szállni 2 hétre, és átvettem egy lány 14 éves csapatot, 12 évesen, és 18 éves korom óta edzősködök, tehát igazából most már számoljuk ki, tehát 38. év körül. Úgyhogy igazából én ezt apától, én nagyon bízom benne, hogy a pedagógiát azt lehet örökölni, és anyától, apától ezt megkaptam, ebbe hiszek, illetve azt a fajta alázatot, amit szerintem, ha az édesapámról beszélünk, akkor mindenki említi, mesternek szólítja mindenki, és ő szerintem Magyarország egyik mestere. És erre én nagyon büszke vagyok, hogy őt így szólítják, és ez az életcélom, hogy engem is most egyre többen elkezdtek egyébként, de még azért nem szeretném, hogy még várjunk egy picit, de
1: még életműdét nem akarsz.
0: Még nem szeretnék, igen, tehát én még szeretnék dolgozni azért nagyon sokat, igen, igen.
2: Tényleg most beszéltem veletek, és én is mondtam, hogy üdvözlöm a mestert. Ez tényleg így van, tehát tudom alátámasztani Szilárd szavait. A mi történetünk az ilyen átlagosnak tűnő volt. Győr, panel, általános iskola, Kocsis Tibor, egy nagyon híres győri edző, nézte a tornaórákat, felírta a neveket, majd berobbant egy szülőértekezleten, és meglátta édesapámat, aki szintén közel 2 méter magas volt, és akkor önrosta a fiúknak a édesapja, és apukám mondta, hogy igen, jó, akkor holnap várj mind a két gyereket edzésen, és másnap mentünk elkezdtünk kézilabdázni, ez 1980-ban volt, és azóta indult a kézilabdás pályafutás, nyilván a bátyám ugye többszörös magyar bajnok, én mindig az árnyékában voltam, mert mindig hozzá hasonlítottak, de ez nekem mindig inspiráló volt. Majd 1997-ben először Csík János, majd utána Hajdú János mondta, hogy Pilu, látunk benned fantáziát, hogy kezd el az edzősködés, és akkor a TF-en elkezdtem a középfokú edzői tanfolyam, akkor még 2 éves edzői tanfolyam volt, miután elvégeztem a szakedzői képzést, és én nagyon tudatosan készültem a pályafutásom végén már az edzői szakmára, és a Csík János mesteredző mentorálásával aztán Gyöngyösön én be is tudtam ebbe kóstolni, hogy még játékos voltam, de közben pedig már másodedző, majd pedig átvettem tőle a első osztálycsapatnak az irányítását, és én igazából 2007 óta vagyok így első osztályú edző, vagy voltam első osztályú, most meg utánpótlás szakágvezető vagyok Gyöngyösön.
1: Ez milyen tipikus, hogy ezt mondtad, hogy egyszer csak valaki édesapádnak mondta, de titeket látott rátok, és holnap várlak benneteket edzése. Régen ugye kiválasztás volt. Tudatosan a szakember, vagy a testnevelő, vagy az edző részéről. Mondják, hogy ma inkább választás van a szülő részéről, tehát a szülő kézen fogja a gyereket, és azt mondja, nem megyünk teniszezni, mert az olyan modern sport, vagy félcső, vagy falmászás, vagy mit tudom, micsoda. És nincs rá garancia, hogy egy mondjuk Sterbinski szintű tehetség valaha egy kézilabdát fog a kezébe, mert lehet, hogy életében nem fog kézilabdát a kezébe, és nem derül ki róla. Mint hogy Egerszegi Krisztinát is, hogyha nem viszi le a anyukája, apukája a Kőér utcába úszni, akkor nincs egy 5-szörös olimpiai bajnok úszónk. Mennyire kell elfogadni, hogy ez a véletlen elem benne van, hogy vagy megismerkedik a gyerek a kézilabdával, vagy nem, hogy mennyire lehet úgy tulajdonképpen a ez az első fázisa kéne, hogy legyen a tehetséggondozásnak, a tehetségkutatás, hogy senki ne olyan sűrű szövésű legyen a hála, hogy senki ne essen ki belőle. Mennyire lehet ezen javítani?
0: Hát mindenféleképpen helyi szinten kell ezeket a csatákat megvívni. Nyilván van egy felelőssége a válogatottnak, a felnőtt válogatottaknak, nemzetközi kupacsapatainknak, hiszen azért a média az ott nagyobb, és ott a nagy hatással van a gyerekekre. De utána a lehetőséget azt viszont helyi szinten kell megadni. Tehát én Várpalotán arra törekszem, hogy ha lehetőség van, akkor ugye most kezdtük, én ott is most kezdtem, de ha lehetőségünk van, akkor a gyerekek azok a kézilabdát válasszák, hiszen olyan nagyon nagy konkurens sportág nincsen, szeretnénk úgy felépíteni, hogy, és akkor onnan már megvan az esély, hogy akár azok a képességű gyerekek, előbb említettem ezt a tehetségesnek tűnőt, azok bejöjjenek ebbe a rendszerbe. Szerintem ez a legfontosabb, hogy sok helyi csatát kell megnyerni a kézilabdának, és ez is az egyik életcélunk itt, hogyha lehet ilyet mondani az igazgatóságnál, hogy egyik fő célunk, hogy helyi szinten próbáljunk meg minél aktívabbak lenni, és ott visszanyerni a kézilabdára a gyerekeket, mert rengeteg a konkurens sportág, vagy egyéb dolgok is nyilván ez a mai világból adódóan.
1: Most mondod, igen, hogy ez az egyik célotok, és felállt ez az igazgatóság. Megkaptátok ezt a feladatot. A egyszeri néző vagy hallgató számára bizonyára nem egyértelmű, hogy ez mi. Tehát az utánpótlás válogatottak szakmai felügyelete, az egy kicsi szelete ennek a tortának, egy nagyobb szelete, vagy szinte maga a torta?
2: Én azt gondolom, hogy egy kisebb, de látványos szelete. Ahogyan mondta, Szilárd is, hogy lesznek nyáron világversenyek, női világbajnokságok, férfi aróbajnokságok. Néde is fogja adni majd például a női 20-as világbajnokságot. Ez nagyon kint van a nézők előtt. Viszont ami nagyon nagy munka, az a szivacs korosztály, tehát most már mondhatom, hogy a 6 éves kortól a 20 éves korig az egész utánpótlás spektrumot át kell, nem is kell átalakítanunk, át kell néznünk, felügyelnünk kell, és azokat a hiányosságokat esetleg, ami van a rendszerben, mert azért látjuk, hogy van, azokat pedig akkor javítani. Javítanunk kell, például akkor, mint te is mondtál, ezt a hálót, hogy valóban tehetséges gyerekek ne legyenek a mi perifériánkon kívül, az iskolába bevinni a kézilabdázást, élmény alapúává tenni a szivacs korosztályt, a legkisebb korosztályoknak a játékát, az mindenképpen egy nagy feladat számunkra, és ott pedig már igen nézni a tehetségesnek tűnő gyerekeket, és esetleg, ha kell, akkor ott iránymutatást adni, hogy melyik klubba tudnak esetleg majd tovább fejlődni, hogyha az adott településen, vagy ott a környékben nincsen olyan egyesület, amik vállalná ezt. Nagyon kritikus pontnak tartjuk a 13-14 éves korosztálynak a képzését, hiszen az lesz már majd aztán a serdülő, meg az ifinek az alapja.
1: például a Covid miatt súlyos hónapok maradtak ki a csapatszintű képzésből. Érezhető, hogy ez a korosztály kevesebbet kapott, vagy az behozható hátrány?
2: Én Gyöngyösi példát tudom mondani, nálunk egy egész korosztály kimaradt, tehát van olyan korosztályunk, ahol csak 3 gyermek kézadázik, pontosan ez a Covid időszakban, amikor nem tudtak menni iskolába, online edzéseket kell tartanunk, nyilvánvalóan sajnos ott nagyon sok gyerek között elveszítettünk, egyébként átlagosan ilyen 25-30 gyerek van egy-egy korosztályban, ehhez képest mondom a 3-at például.
1: Az is egy örök téma, hogy még később a szövetségen belül is a folyosón is vannak teljesen gyökeresen ellentétes vélemények, hogy mikortól kell versenyeztetni igazán, mikortól számít az eredmény, honnantól nem számít az eredmény. Vannak, akik hozzák a skandináv példát, erre van, aki azt mondja, de hát azok skandinávok, azok egészen máshogy élnek, mint mi. Nem lehetünk a nap 22 órájában magyarok és másfél órában skandinávok, amíg ott vagyunk a kézilabdapán. Nektek mi a véleményetek erről utánpótlás szinten? Mennyire... Nem is azt mondom, hogy eredményközpontú, de mennyire kell, hogy legyen verseny, vagy mennyire legyen, kell, hogy legyen a meccsnek végeredménye?
0: Én ebben kettő között vagyok. Tehát a legjobb verzió az, hogyha baromi tehetséges a csapat, sok tűnő, és sokan kinövik magukat, és nyerünk. Tehát ez nagyjából ez a legjobb opció, mert az, én a győzelmektől azért az, hogy abból messze menő következtetést vonjunk le, ettől tartanám el mindenkit. Tehát egy pillanatnyi állapotot jelöl, még azt mondom, még a junior is. Jó úton járunk, nem? Azok a gyerekek, akik tényleg olyan kaliberűek, olyan kvalitásúak, azok ott a következő lépcsőt is megugorják-e? Aztán a legfontosabbat az talán a múlt héten volt egy beszélgetésünk a Vovával, és leültünk, és azt beszéltük, hogy azt hogyan lehet összehozni, hogy akik kiöregednek, azok hogyan lehet követni őket egyáltalán, milyen tanácsokat lehet, hogy lehetne ezt úgy összerakni, hogy ne adhok jellege legyen, hanem az egy tudatos, amiben mindenkiben van, tehát ott nem kell kihagyni senkit, csak szeretnénk azt, hogy ez a része itt 17-18 éves kortól, amikor így a lányoknál nagyjából elindulnak az első osztály fele, hogy ott a csapatválasztások sokkal tudatosabbak legyenek. És ebbe találtunk egy közös pontot, majd szeretnénk ezt kidolgozni. Mindenféleképpen nem szabadna, hogy elpazaroljuk azokat a játékosokat, akik mondjuk egy U18-U20-as versenyen kiemelkedőek, csak utána egyszer csak azt látjuk, hogy eltűnnek. Nyilván ez boncolgatható, sokféleképpen lehet, hogy az volt a plafon, ott volt egy gát, nem tudott átmenni. Én úgy gondolom, hogy többség esetben inkább nem volt elég jó az a közeg, vagy az a csapat, vagy ő számára. Tehát lehet, hogy az edző is kiváló, lehet, hogy a csapat is, csak éppenséggel túl sokat van egy helyen, nem olyan szerepkörbe, ami épp annak a kornak, korosztály, amiben van, ez szükséges lenne. Nyilván az tök jó, ha meg kell küzdeni egy helyért. Ezt el tudnám most mondani egyébként órán keresztül kb. De maga a lényegi része az, hogy jókor kell jó helyen lenni, és ebbe kéne talán segítséget adnunk bizonyos korosztálynak.
1: Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nevek nélkül, de még én is tapasztaltam számos olyat, hogy egy-egy tehetség vagy tehetségesnek tűnő gyerek vagy a szülő egy rossz döntése tulajdonképpen szinte agyonvág egy pályafutást. Hogy ez borzalmas lehet látni edzőként. Csak tényleg mennyire, milyen eszközeid vannak, mennyire tudsz beleavatkozni, mennyire tűnik az, hogy hát hadd döntsük már mi, hogy a privát szférába belemész, vagy mennyire kötelességed belemenni, hiszen te sokkal szélesebb spektrumát látod ennek a sportágnak, mint egy szülő mondjuk.
2: Mi csak tanácsot tudunk adni, és hogyha ez a tanács ez elég erős szakmai alapokon fog állni, és azt gondolom, hogyha ebben lesz szakmai egyesség, a felnőtt válogatott szövetségkapitánya, az utánpótlás vagy az igazgatóság, az edzők, a klubedzők részéről, akkor nagyon bízunk benne abban, hogy mind a játékosokat, mind a szülőket, és adott esetben még a menedzsereket is, meg tudjuk győzni abban, hogy mi jót akarunk annak a játékosnak, és az a tapasztalat, ami ezt fogja alátámasztani, ez mindenképpen a gyermek, a játékos érdekében van, nem pedig egyéb érdekeket nézünk előre. És akkor fog a magyar kézlabdázás ebből majd profitálni. Nehéz lesz, de megpróbáljuk.
0: Igen, tehát most az biztos, hogy valamin változtatnunk, ezt mindenki érzi. Azt gondoljuk, hogy a kommunikációnak itt is a legnagyobb szerepe lehet ebben, és eleve azt beszéltük, hogy nem nagyon szeretnénk semmit se így besöpörni, asztalalásot, mindent nyíltan menjünk, csináljuk. Volt, amit rosszul csináltunk, szerintem rengeteg dolgot jól, voltak, ahol tényleg elvéreztek gyerekek, vagy elvesztek, voltak, ahol meg kinőttek. Nézzük meg a pozitív példákat, nézzük meg a negatívot, nagyjából egyébként csomót beszélgettünk erről, és van egy elképzelésünk, bízunk benne, ez még nem teljesen értékben kidolgozott, de vannak ilyen gondolataink, inkább maradjunk ennyibe.
1: Tulajdonképpen az egész életeteket leéltétek a kézzabdában, különféle funkciókban. Van még, ami meglepetést okozhat nektek ebben az új tisztségetekben, igazából május eleje óta vagytok, volt olyan, amire azt mondtad, hogy atya világ, hát azért ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen van még, vagy azért ez már nem történhet meg.
2: Én azt gondolom, hogy az ember, amikor benne tényleg ebbe ér, és a legmagasabb szintől a legkisebb szintig, és a Szivacs Fesztiváltól az U20-as Final Four-ig látja az utánpótlást, beszélget a kollégákkal, ez nagyon fontos része lesz ez is a mi munkáknak, hogy hallgassuk meg a kollégákat, mert nagyon sok értékes ember dolgozik ebbe az utánpótlásba, akkor azt gondolom, hogy ezeket a gondokat, ezeket a problémákat, ezek ott voltak a beszélgetésekbe. Tehát én nekem legalábbis ebbe az elmúlt hetekben nem volt semmi olyan, hogy most ebben én nagyon-nagyon zsodálkoztam volna.
0: Nem, tehát azért ebben elég régóta élünk benne. Annyi, hogy felszínre kerültek olyan dolgok, amin próbálunk változtatni, amit meg tényleg erős, azt most nem mondtam nagyot, de azért van a magyar kézzel ereje. Tehát itt nem szabad úgy nézni rá, hogy itt senki nem csinált semmit. Az egy dolog, hogy...
1: De van, aki így néz szerinted?
0: Szerintem vannak, igen. Tehát azért én érzek ilyen támadásokat, de szerintem ezzel meg szembe kell néznünk, és kell egy olyan egységes rendszer csinálnunk, amivel úgy legalább a többség egyetért, akár versenyrendszer szinten, akár képzési szinten.
1: A sikernek nyilván többféle útja van, elég, hogyha csak megnézzük, hogy akár felnőtt világversenyeken, különösen korosztály szinten milyen válogatottak tudnak sikeresek lenni. Az egyik véglet Feröer 55 ezer lakossal, a másik véglet Németország 85 millió lakossal. Nem Feröer, de izlandi szakemberrel beszéltem, és kérdeztem, hogy lehet, hogy futballba is kézzelben, és azt mondom úgy, hogy ha van egy tehetség, az mindent megkap. A minden segédtudományt, minden figyelmet, ott nincsen, hogy nincs elég edzésidő, nincs elég figyelem az edző részéről, nálunk igazi tehetség nem kalódhat el. A másik véglet a német, aki azt mondja, hogy hát van egy millió játékosunk, egy csapatra való, csak kijön belőle. Ez két szélsőség. Mi melyik úthoz vagyunk közelebb szerintetek?
0: Mi nekünk nem szabad pazarolni, én így gondolom. Igen. Tehát annyira azért nem vagyunk egy nagy populáció, hogy azt mondjuk, hogy majd úgy is kijönnek a gyerekek. Ráadásul kell változtatnunk egy csomó mindenbe, ezt is beszéltük. Úgyhogy itt az idő, menni kell, csinálni kell, és amit én is kritikusnak tartok, ez a 13-14 éves kora bemenő, az akadémiáknál meglátjuk majd, hogyan tovább, és az onnan kijövő, illetve a felnőtt csapatba beintegrálni a gyerekeket, ez megint egy kulcskérdés. Egyébként ez azért, őszinte leszek, 18 éves, amikor edzőként kezdtem, ugyanezekkel szembesültünk, itt annyi, hogy az idő változik, tehát az akkori felnőtt csapatba kerülés, meg a mostani felnőtt csapatba kerülés, azért óriási különbség van.
1: Az idő is változik, meg az egyes gyerekeknek az életkörülményei között is sokkal nagyobbak a különbségek, mint amikor mi gyerekek voltunk, akkor nagyjából mindenkinek volt egy kék iskolaköpeny, mindenki megél, de senki nem élt meg túl jól. Most egészen eltérő helyzetből érkeznek gyerekek a sportba. Az egyiknek mindene megvan, és egyébként egy idillikus családi háttérből is jöhet. A másiknál azt látja, hogy a szülők a napi megélhetésért küzdenek, és ez nagyon komoly feszültségeket okoz otthon. Neked gondolatban vagy tedben kell különbséget tenni két ilyen élethelyzetből érkező gyerek között, vagy az végül is egy külső hatásként készen kapod?
2: Nagyon, nagyon nehéz kezelni. Ha mondtad ezt a nagyon jó létbe élőket, és igen, amikor elmennek január-februárba két hónap a Seychelles-szigetekre nyaralni, akkor két hónapig nem fog edzeni. A másik véget mondod, hogy nem tud eljönni edzésre, vagy éppen szégyeli, mert olyan a tornacipője, vagy nem tud eljönni edzőtáborba. Mind a kettő nehéz. Egyébként ezért is mondtam, hogy amikor a legkisebbeknél a családi hátteret az ember elkezdi vizsgálni, és akkor beszél beszélhetünk itt a sok csonka családról, amikor a kisgyerek, zárójel, a kisgyerek oda jön, és az a jön edzés, hogy elmondja az edzőnek az élettörténetet, mert nem hallgatja meg senki otthon. Ez megint, és nagyon sok ilyen van, rengeteg ilyen példa van. Tehát nekünk ezt edzőként kell kezelni, és Szilárd úgy azt mondta, ha 3,5-4-es átlag, akkor én meg azt mondom, hogy azért a nagy populációból az erős polgári réteg, aki nem is a felső 5%, meg nem is az alsó 10%, abból szokott kijönni a legtöbb kézlabdás, de nekünk meg feladatunk lesz az alsó 10%-ot is figyelni, és erről is beszélgettünk már az utánpótlás igazgatóságban, hogy bizony egy programot kell majd kidolgoznunk a mély szegénységben lévőknek is, mert őket is meg kell majd szorítanunk.
1: Egyébként sem egyszerű a helyzet, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel sem, különösebben a mai világban, mert ugye egyrészt a szülő, ha úgy tetszik, ellenérdekelt fél. Hát te hosszú távra nevelsz a szülő, azt akarja, hogy ma nyerjen a csapat, és lehet az ő gyerekének a 16 góljával, vagy a kapus bravúrjával, és az egész meccset töltse a pályán. Nyilván nem beszélhető partnerként hozzád, mert te szakember vagy, ő nem szakember. A másik viszont, hogy hát ha tetszik, hanem tulajdonképpen a gyerekének olyan menedzsere is. Ha ő nem lenne, a gyerek nem jutna el edzésre, nem kapna kaját, tehát valamilyen szinten joggal szól bele abba, hogy hogyan alakuljon a gyereknek a sorsa. Mi az alapállásotok? Hogyan kell a szülővel foglalkozni? Milyen pocra kell helyezni a szülőket?
0: Én múltkor is mondtam és tartom, Hajdú Janitól vettem át, de ezt vallom azóta is, hogy a szülő szubjektív és az a dolga. És hogyha ebből indulsz ki, mint edző, akkor nagyon sok csatától megkíméled magad. És van az a pont viszont, amikor te neked, mint edző, karakánnak kell lenni, ki kell állni, és a csapat érdeke az első. És ezt kell megértetni a szülővel, ami néha nem egyszerű, belátom. Tehát mondok egy példát, válogatott, nem tudom, 2000 valány száz gyerek van egy korcsoportban, vagy egy korosztályban. Valahogy kiszűrődik 60, van egy kiválasztás. Onnan még tovább szűrjük 20-ra, már azért elég sok olyan minusz hang van, ez miért nincs, ő az övé jobb, de nem duplantiszok vagyunk, nem tudjuk főtenni a lécet, hogy átugrott kisfiam, vagy nem, vagy kislányom, hanem nekünk bizonyos szubjektív elemeket is be kell hozni, és ugye ezt tovább szűkítjük az utazókeretre, onnantól ki kell jelölni a kezdőcsapatot, és onnan, na most mindezt ugye pedagógiával is kell úgy gondolom kezelni, és itt megint annak jön be szerintem a szerepe, hogy kinek milyen érzéke van ehhez, illetve itt is a kommunikáció az, ami szerintem döntő, és pont amit most így elkezdtem, és ide szerettem a kiukadni, hogy pont ezt beszéltük, hogy picit objektívebbé szeretnénk tenni ezt a kiválasztási folyamatot, és visszacsatolást adni a szülőknek, hogy hol tart körülbelül az adott gyerek, és akkor úgy gondolom, hogy ha korrekt visszacsatolást kapsz, és tudsz viszonyítani bizonyos felmért paraméterekben, legyenek azok erőléti tesztek, vagy bent a diagnosztikán olyan eredmények, akkor abban a pillanatban úgy gondolom, hogy a saját gyermekét azért tudja úgy látni, hogy ha mondjuk 3-as, akkor láthatja 3,2-nek, de ne 5,4-nek lássa, most csak mondtam egy példát, hogy szeretnénk egy objektivitást visszaadni mindenki fele, tehát az egyesület fele is, saját magunknak is szükségünk van, hogy tényleg azok a gyerekek kerüljenek mondjuk egy korosztályos válogatottba, akiknek a képességeik olyanok, illetve talán könnyebbé válhat megérteni, hogy azért ez egy borzasztó összetett dolog, és nem mindig ugye nagyon sok edző kapja meg a szubjektivitásról az, hogy hát te úgy döntöttél, ahogy. Igen. Ez meg az edző is szubjektív szakma. Hát nagyon nehéz ott a teljes objektivitásba lenni, meg szerintem is ez a dolog, és mi nekünk talán ilyenben lehet egy olyan szerepünk, akár ebbe a kiválasztásba is, hogy egy olyan rendszert kidolgozzunk, amit így általánosságban jobban elfogad mindenki.
1: Most éppen egy aránylag új kezdeményezés a klubszinten, de az IFI, legalábbis mi így hívjuk, hogy IFI bajnokok ligája, a 4-es döntő előtt állunk, ezt is itt rendezik majd Budapesten, a felnőtt BL-el együtt, egy időpontban, csak hogy itt a 4 csapatban 3 magyar, ugye a Győr, a Debrecen és a Ferencváros, és ezeket a csapatokat aztán semmiképpen nem érheti, hogy beszélni az a vált, hogy kevés a magyar játékos, mert mindenki az. Innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy ebben a korosztályban mi vagyunk Európa legjobbjai, és 10 év múlva ezek a gyerekek hogyha oda kerülnek a felnőtt válogatotthoz, akkor sima éremesélyesek vagyunk VB-n vagy olimpián, vagy ez nem ilyen egyszerű?
2: Nem ilyen egyszerű. Sajnos nem ilyen egyszerű, és ugye amikor azt beszéltük, hogy nem szabad elengedni a gyerekeknek a kezét ebbe az U20-as korba, mert hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok nehézség fog állni ahhoz, hogy aztán ők élsportok legyenek, és klasszisok legyenek a felnőtt mezőnybe is, akkor pontosan erről beszéltünk, hogy még a képzést meg kell nekik adni, a minőségi játékperceket meg kell nekik adni, és hát nyilvánvalóan még ott van egy olyan pici szerencsefaktor is, akár nagy isten sérülés, illetve bármi más még ugye elvihette a játékosoknak a fókuszát, tanulás, szerelem, családalapítás, stb. Szóval nem ilyen egyszerű a dolog, és nem egy lináris egyenesről beszélünk, mert hogy ezt is szoktuk mondani, hogy igen, az U20-ba az U20-as kapusnak dobsz, aztán U21-ben meg már Katrin Lundének dobsz kapura, vagy éppen Rejsztádot kell megfogni mondjuk a női szinten, és az egy egészen más kávéház. Én nagyon bízom benne, és nyilvánvaló akár a mi munkánknak is reméljük, hogy lesz egy ilyen mérőszáma majd jó pár év múlva, hogy hány mostani fiatal utánpótlás játékosok bekerülni majd a felnőtt keretbe, és ezért is nagyon fontosnak tartjuk, hogy Golovin mestere már tudtunk beszélni, és támogat bennünket. Nyilván majd ugyanígy a férfi felnőtt szövetségkapitánnyal is ezt a beszélgetés majd meg fogjuk tenni, hogy ez az átmenet, ez legyen tudatosabb, keressük pozícióra már a 2-3-4-5 év Brisbane-be, hogy kik hol játszanak melyik pozícióba, illetve mi tudunk, amivel segítsük a játékosokat is, meg nyilván a szakmában dolgozókat is.
0: Én annyit szeretnék még ez az IFI BL-hez, hogy ez szerintem tök jó fejlesztő verseny, de nem lehet cél. Tehát ott adott meccset megnyerni az lehet, de nem lehet az, hogy egész évben mondjuk azért dolgozzál, hogy IFI BL-t nyeri, nem ez a fő cél. Tehát, hogyha ez egy fejlesztő és egy jó lehetőség, és a gyerekeknek kénytelenek, mert az ilyen felhajtás, meg nincsenek szerintem hozzászokva, amit lesz, és vagy egy MVM Dóma játszani egy döntőt, azért ezek szerintem nagyon jó motiváció tényezők, de alapvetően nem szabad, hogy ez mondjuk fő cél legyen. De én úgy vettem észre, hogy az edzők nem is. Hát örülnek, hogy bejutottak, nyilván szeretnének nyerni, én is mindig szerettem nyerni, meg a csapat is szeretne, nem fogják majd vissza őket, megyünk és nézzük őket.
2: És a Veszprémnek is gratuláljunk, mert ők meg ugye Kölnbe fognak majd játszani, Gulyás Pistő.
1: Igen, mondott, hogy mentek és nézitek őket, jönnek a nyári utánpótlás világversenyek, és bár ahogy az elején utaltatok, rá ketté szakadni nem tudtok, de az azt jelenti, hogy legalább az egyik helyen ott lesztek, ahova gondolom, hogy mind a ketten mentek két-két világversenyre. Hát amíg edzőként mentél oda, és ültél a padon, addig egyszerű volt a helyzet. Most hol ülsz majd? Az első sorba, és adott esetben meccs közben beszólsz, vagy erőt veszel magadon, és nem szólsz be, és este a vacsoránál csak akkor válaszolsz, hogyha kérdez, vagy kér valami szakmai tanácsot az edző kolléga, vagy éppen az a feladatot, hogyha nem kér, akkor is elmondnak, hogy szerintem ezt így úgy kellett volna. Mennyire világos a kép előttetek, hogy fogjátok megélni ezeket a versenyeket?
2: Szilárd, te kezdjön, mert jöttem vissza korábban.
0: Jó, akkor ahhoz. Tehát ez egy speciális, ez most egy kicsit nekem is. Ami fontos, hogy a Bós Beával azért nagyon sokat dolgoztam együtt, és az Attilával is, a Kun Attilával. És ugye ők ketten viszik a csapatot. Mind a kettőjükkel megbeszéltem külön-külön a stratégiát, főleg a Beával, mert az van hamarabb, az Attiláiknál ugye lesz még felkészülés, szeretném egy kicsit megismerni a csapatot, vagy a csapatát azért ismerem, elég sok játékost edzettem is, és kifejezetten kérte, hogy menjek, és megbeszéltük, hogy majd egy adott ponton nekem már nem a saját csapatunkra kellene koncentrálni, hanem ott lesz egy nagyon kemény keresztmeccs, ugyan a előző két világverseny első-második helyezettjével játszunk vélhetően. Odáig el kell jutni, tehát azért ezt hangsúlyozom itt a lányoknak is, hogy nehogy itt a keresztmeccs legyen az elsődleges, mert tudjuk, hogy egy VB az
1: nem az egy egyszerű. A VB.
0: Igen. De ott, hogyha eljutunk erre a pontra, akkor ott én szeretném, és ez is hogy tudjunk arra is fókuszálni, mert egy VB-n nagyon nehéz edzőként. Sűrűn vannak a mérkőzések, nem szabad, hogy túl erőre nézzél, és azért annyian nem vagyunk, hogy ne használj, tehát mindenkinek megvan a maga feladata. Szeretnék mind a két csapatnak a támogatója lenni, szó szerint. Se túlzásba vinni a szerepemet, se alul. Mindenbe fog őnekik segíteni, és annyi talán pozitív, hogy azért elég sok tapasztalatunk van mindkettőnknek, és azt bele tudjuk rakni, és itt is az őszinteséget, azt mind a kettőjüknél kiemeltük, hogy őszintén mindent, mert abból, hogyha nem úgy lesz, akkor nem megyünk előre. Tehát amit látunk, ami olyan, az át fogjuk beszélni.
2: Nekem meg két nagyon jó csapattársam, volt csapattársam, Soltonyi Laci meg Gulyás István lesz, ugye a két kollégám, és én azt mondtam, hogy én a csapat része szeretnék lenni, még véletlenül sem egy fölé a rendeltség, még véletlenül sem. Nem is szeretném mondani, hogy ki dobja a hetes, meg éppen milyen hét a hatot játszik, vagy mikor kell játszani. Én is segíteni szeretnék a csapatnak, nyilván ott élni velük, már a felkészülésben is, meg majd a világversenyen is.
1: Legyen így. Fájdalmasan elront megint az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és örülök ennek, tényleg ennek a derűnek, ami sugárzott rólatok, és azt kívánom, hogy amikor legközelebb találkozunk, akkor ugyanígy találkozunk, és nem is elsősorban azért, hogy nektek jó kedvetek legyen, bár ez is fontos, hanem azért, mert az azt mutatná, hogy jó úton jár a magyar kézilabdás utánpótlás. Ezt kívánom mindannyiunknak, meg sikeres nyarat nektek, tele munkával, kis pihenéssel. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
3: A Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságában dolgozó ifjabb Kis Szilárddal és Rosta Istvánnal beszélgetett Ballai Attila. Hamarosan kiderül, hogy mit olvashatunk a Nemzeti Sport holnapi nyomtatott lapszámában, mindenről most itt a telefonvonal túlsó végén a vezető szerkesztő Estót János számol be. Szia!
4: Szervusz, jó estét kívánok! Hát, hogy Attiláékhoz csatlakozzak, egy kézilabda ajánlattal kezdem. Kedden játszik a Veszprém és a Szeged bajnoki döntőt, egészen pontosan Szegeden lesz az a mérkőzés, és már több mint 200 meccset játszott egymás ellen ez a két csapat 1981 óta, de korábban még sosem született annyi gól, mint múlt pénteken akkor. 74 gólt lőttek a csapatok. Hogy mi lesz most a második mérkőzésre, nem tudni. Egy biztos, hogy a szegednieknek muszáj győzniük akkor, ha még egy harmadik sorsdöntő meccset ki akarnak csikarni. Úgy gondoltuk, hogy ez a hétfő csöndes, békés lesz, aztán nem győztük kapkodni a fejünket, annyi minden történt. Például bejelentették Borbé Balázs szerződtetését a Fradihoz, illetve Hornyák Zsolt távozását a Puskás Akadémiától foglalkozunk ezzel is. Hogy foglalkozunk azzal a témával is, hogy kedden lesz éppen 40 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott 6-0-ra kikapott Irapuátóban a szovjetektől. Ez egy mai napig nem gyógyuló sebe a magyar futballnak, hogy mi minden történt arról, kolléganőm Csisztu Zsuzsa Détári Lajost, az akkori válogatott egyik kulcsemberét faggatta, aki arról is beszél, hogy mi lehetett a fő probléma szerinte, és hogy vajon Mezei Györgyöt félrevezethették-e a felkészülés során kollégái. Hát ha válogatott nem is a világbajnoksággal készül, de azért készül a finnek és a kazakok elleni mérkőzésre. Telkiben edzett a csapat, Somogyi Zsolt kollégám kint járt, és beszélgetett Gruber Zsomborral és Pécsi Álminnal. Az érdekesség az, hogy ők ketten kisgyerekként lettek csapattársak Győrben, majd középiskolásként együtt kerültek Felcsútra. Ugye Gruber jelenleg a Fradi, Pécsi pedig a Liverpool futballistája, illetve kapusa. Hogy hogyan készülnek erre a mérkőzésre, és milyen élmény számukra, hogy együtt lehetnek válogatottak, mesélnek erről is. 50 éves Sydney olimpiai bajnok vízilabdázója Székely Bulcsú, őt ebből a jeles alkalomból köszöntjük, és hogy ki ne felejtsem, természetesen visszatérünk még a budapesti BL döntőre is. Megnézzük azt, hogy vajon a Paris Saint-Germainnek van esélye arra, hogy a BEC, illetve BL korszakos csapataihoz csatlakozzék, és ez ügyben kollégám Porbola Bence megkérdezte a Fradi volt vezetőedzőjét, Stanislav Cserceszovot is. Elmondhatom, hogy ő bizony lát erre jó esélyt, annak pedig különösen örül, hogy Matvej Szafonov személyében orosz játékos is volt a párizsi sikercsapatban, aki ráadásul annak idején Cserceszovnál mutatkozott be a válogatottban.
3: Estót Jánosnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük. Néhány végeredmény válogatott barátságos mérkőzésekről, labdarúgásos sportág. Korábban arról már volt szó, hogy az egyaránt a világbajnokságra hangoló norvég és a svéd válogatott egymással játszik. Ezt a mérkőzést egész pontosan Oszlóban rendezték, és Berke Balázs bíráskodott, tehát magyar játékvezető fújta a sípot. 3-1-re nyert a házgazda Norvégia, úgyhogy már 3 góllal vezetett a szünetben, majd aztán a legeslegvégén, negyed órával a vége előtt Iszak szépített, tehát a norvégok hangoltak győzelemmel, hanem is közvetlenül, de a világbajnokságra. Törökország úgy szintén egy kiütéses győzelmet aratott, ráadásul Észak-Macedónia ellen hazai pályán. Itt a mérkőzés helyszíne az Isztambul volt, 4-0, tehát Törökország javára. Szlovákia Málta 2-1, egyik csapat sem VB résztvevő, Bulgária Montenegró 0-1, így sincsen VB érdekeltség. Ausztria szintén hangol a világbajnokságra, ellenfele az osztrák válogatottnak Tunézia Bécsben, 0-0 a mérkőzés állása 38 percet követően, Leimer kiállításával viszont hátrányba került Ausztria. Futsal bajnoki döntő, a párharc második mérkőzése zajlik jelenleg is, csupán már csak 4 perc van hátra, Nyíregyháza Újpest 7-2, úgy tűnik tehát, hogy ebben a párharcban egyenlít a Nyíregyháza, az egyik fél harmadik sikeréig tart a bajnoki döntő. És tenisz, mert hogy zajlik még 2 mérkőzés a Roland Garroson, vagyis a francia nyílt teniszbajnokságon. Férfi egyesben az első játszmát nyerte Arnaldi az amerikai Tiafoe-val szemben, méghozzá úgy 7-6-ra, hogy a rövidítést 7-5-re hozta Arnaldi. A második játszmában 3-3 egyelőre mindegyik fél hozza a saját adogatását. A nőknél pedig női egyesben Szabalenka a világ első Oszakával játszik, és az első szettet 7-5-re nyerte meg Szabalenka, ráadásul úgy, hogy Oszaka már 2-0-ra is vezetett a játékokat tekintve. 1-1 most egyébként a játékok aránya, méghozzá a második szettben. A pontos idő pedig 21 óra 29 perc, következnek a hírek Nagy Alexandrával.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Barbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője, Hornyák Zsolt távozik Felcsútról. Jövő évtől ismét széles körben visszaállíthatják a katásadózást. Holnap naposabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
7: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok, Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja az Eto FC pénteken közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia közben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához. Irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A 2025-26-os kiírásban viszont a Puskás csak a hatodik helyen végzett. Utódjáról egyelőre nincs hír. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám a férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes szolnoki olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. A bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga. Az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Péter holnap délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. A cégeknek ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kis vállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csak nem 50 ezer olyan cégnek küldött fegyelmi felhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjába. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy professzionális, értékteremtő produkciók jussanak el az ország minél több településére.
5: Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a lállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Fontos változás, hogy Herceghalomnál elkezdődött a csomópont átépítése, ezért Budapest felé lezárták a lehajtó ágat. Ott csak felhajtani lehet.
5: Időjárás.
7: Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten is. Tiszán túlon zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik majd a levegő, a következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 38 perc a pontos idő, a mikrofonnál Tóth Béla. Nehéz idényen van túl a Szeged a férfi kosárlabda NB1-ben. A Szedeák utolsóként zárta az alapszakaszt, és senki nem számított arra, hogy bennmarad az élvonalban. Ez végül sikerült a szegedieknek, miután az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában 78-66-ra legyőzték a Zalaegerszeget, így az ETL búcsúzott az első osztálytól. A klub ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs, aki korábban játékosa volt a szegedieknek, Szilágyi Dórának értékelt az idényt.
2: A hazai meccseknél te szakértőként, szakkommentátorként is ott vagy, és hát azért ez az utolsó mérkőzés neked különösen nehéz lehetett. Ugye az volt az állás, a Zalaegerszeg elleni utolsó bajnoki, amelyik csapat nyer, az bennmarad az élvonalban. Mennyire volt nehéz ott a kommentátor állásból ezt végigkövetni?
3: Hát alapvetően mindig nehéz ez, tehát azért próbálom szakmai oldalról nézni a mérkőzéseket, de hát van ennek egy érzelmi oldal, ezt nyilván a hallgatók, nézők nem érezhetik, tehát nem próbálok arra figyelni, hogy pártatlan legyek. Nyilván több információm van azért általában a hazai csapatról, tehát ez azt gondolom, hogy normális is. Mégis azért próbálom a szakmai dolgokra felhúzni, nem ezekre a belsős információkra, ez nyilván nem is lenne túl etikus.
2: Még bocsánat, azt nem mondtam el, hogy ehhez mind a helyi tévében történik, a helyi televízióban, tehát azért itt egy kicsit lehet nem pártatlan az ember.
3: Hát igen, de mégis, hogy azért közvetíti a szövetség oldalára is ez a felvétel kerül fel, uh-huh. illetve a élőben is fut, azért mégiscsak kell erre figyelni, úgyhogy ezt próbálom is, azt hiszem, hogy ez egy ilyen alap mindenhogy. Ez a mérkőzés visszatérve, hát nehezebb volt, mint a többi. De azért is kezdtem el ezt, és azért is örültem, hogy megkerestek ezzel az ötlettel, mert így legalább tudom kicsit kikapcsolni az agyamat és nézni a mérkőzést. Tehát ezt a lelátón nagyon-nagyon nehéz lett volna követni, azt gondolom. És az utolsó percben éreztem azt, hogy ott már nagyon nehéz elfogultság nélkül kommentálni, de azt gondolom, hogy ez abban a pillanatban nagyjából belefért.
2: Ráadásul, ha jól tudom, akkor egy perccel a vége előtt pont a testvéred, egyébként Kerpel Frónius Gáspár dobott egy triplát, amivel már mondhatni, hogy biztos volt ez a győzelem?
3: Hát igen, akkor, hogyha függetlenként néztem volna a meccset, akkor azt mondtam volna, hogy azon a ponton eldőlt a mérkőzés, ez egy nagyon fontos kosár volt, azt hiszem. Az öcsém egész mérkőzésen nagyon jól játszott, és az egész play-outban olyan teljesítmény nyújt, ami én azt gondoltam, hogy benne van. Én remélem, hogy ezt ő is tudta, hogy ez ilyen teljesítményre képes, de nagyon örülök, hogy a legjobb kor jött ki neki, egy nagyon jó versenyzőről beszélünk, de azért azon a ponton én még izgultam, mint szegedi csapatvezető, hogy mi lesz ott a végjáték vége, de azért alapvetően ott már tulajdonképpen vége volt a mérkőzésnek.
2: Milyen volt, amikor lefújták, és amikor már tényként lehetett kezelni azt, hogy a Szedeák bennmarad, és aztán megkezdi a 17. élvonalbeli idényét?
3: Hát egy hatalmas megkönnyebbülés, hogy ez a szezon azért nem volt egyszerű, tele volt hullámhegyel, hullámvölgyel, inkább talán ez az év inkább völgyel, de annál értékesebb ez a bennmaradás, tényleg én is hibáztam, nyilván voltak olyan meccsek, amiket meg lehetett volna nyerni, és nagyon nehéz helyzetbe sodortuk magunkat, de azt gondolom, hogy a csapatnak a tartását, meg a közösségnek, az egész közösségnek az erejét mutatja, hogy innen is sikerült felállni, úgyhogy nagyon jó volt nézni fentről a játékosokat, meg a szakmai stábot ünnepelni.
2: Mi az, amit utólag másképp csinálnál?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Ezt még tart ennek az elemzése alapvetően, ami nyilván egy vezetőségi hiba volt, ez az Anda Dávid sportorvosia kapcsán elvesztett plusz egy adminisztratív pont, ami nyilvánvaló az én felelősségem. Ez, hát ezen megjavítani nem tudunk, de azért egy figyelmeztető jel a jövőre. De alapvetően ez egy hosszabb folyamat, még ezt így kiértékeljük.
2: Viszont, ha jól emlékszem, akkor egyébként jól indult a szezon. Volt egy meglepetés győzelem a Paks ellen, aztán a Kaposvár ellen. Tehát ugye rajta az egyébként jó volt. Aztán a sérülések? Az volt az egyik ilyen hátráltató tényező?
3: Igen, az biztos, hogy nagyon jól indult a szezon, meglepetés teljen, és azt hiszem, hogy ez kicsit el is altatott minket, tehát az olyan problémákat takart el, amik azért ott voltak. azt gondolom, hogy Josh Fortune nem tudta azt a teljesítményt nyújtani egyébként, amiért őt igazoltuk szezonban, ugye a helyére érkezett Jarvis Moss. És valahogy talán azt gondolom, hogy egész évben nem nagyon állt össze a támadójátékunk úgy, ahogy kellett volna, talán csak a legutolsó másfél-két hónapban. De amikor egy csapat összeáll, akkor van az úgy, hogy nem stimmelnek részek, ezeket viszont nehéz detektálni néha, és hát igen, elég sok sérülés is nehezítette a csapatépítést. Tehát nagyon nehéz úgy, hogy akkor Josh Fortune-t kicseréltük Jarvis Moss-ra, közben a Kerper Gáspár válla is megsérült, akkor utána Vukulikics vált ki ugye egész szezonra, tehát nagyon nehéz és megpróbáltatásokkal teli szezon volt ez.
2: Az edzőváltás egy fordulópont, ugye ott januárban Simándi Árpád, talán mondhatjuk azt, hogy helyet cseréltek Angyal Komandiccsal, mert ugye ő Debrecenből jött, Simándi Árpád pedig Debrecenben ment. Az egy fordulópontot jelentett?
3: Igen, ott úgy éreztük, hogy Simándi Árpád és Nikola Lazic vezette edzői stábot. Valahogy nem találta már a hangot a csapattal, valahogy nem sikerült az a megújulás, ami kellett volna azon a ponton, vagy amit vártunk, hogy jön egy olyan áttörés, egy olyan győzelem, amitől esetleg megújul a csapat fölfelé. Ezért döntöttünk ekkor a váltás mellett. És hát igen, végül is ugye Andrej Komandics mellett döntöttünk, akit ugye ismer a szegedi közönség. Többek között én is dolgoztam még vele az első szegedi évenben, úgyhogy az elmélet az volt, hogy egy olyan edzőt próbálunk a csapat mellé hozni, aki egy nagyon pozitív szemléletű, fel tudja rázni a társaságot, ugyanakkor azért nyilván taktikailag is tud új impulzust adni a fiúknak, és én azt gondolom, hogy ez sikerült is.
2: Meg hát nem utolsó sorban, például az egyik légiósokkal, ha jól tudom, Drenovácsal, mert 20 éve ismerik egymást, tehát hogy azért az sem utolsó, hogy nem csak a hazai játékosokat, hanem egyébként légióst is jól ismert.
3: Igen, ez sok minden, hogy elsülhet alapvetően. Most én azt hiszem, hogy ők nagyon jó viszonyt ápolnak, és ez egyébként kívülről is látható volt szerintem, de hogy ez néha azért egy olyan dolgot is szül, hogy jóval keményebben megmeri neki mondani azokat a dolgokat, amiket néha egy edzőnek meg kell mondania. Ugye más nem mondjak, egy olyan taktikai változás azért történt, hogy ugye Drenovácki került a kezdőből a szezon vége felé, ez már rendszeres volt az utolsó másfél hónapban. Ugye Jarvis Moss kezdte a mérkőzéseket, és Drenovác a padra jött, tehát például ez egy olyan konfliktus vagy edzői döntés, amit azért le kell boxolni egy játékossal, de hogy ez az ő kapcsolatukra semmilyen hatással nem volt.
2: Simándi Árpád, ő állt fel, ő az, aki azt mondta, hogy szerintem már új impulzusra van szüksége a csapatnak, vagy ez hogy történt? Mert ha jól tudom, akkor egyébként a kapcsolat az jó.
3: Amikor ennek az edzőpáros tavaly befejezte a szezont, a Simándi Árpád és Nikola Lazic páros, ugye Nemes Péter volt a másodedző, akkor úgy gondoltuk, hogy ezt az évet ezt így indítjuk meg ezzel a felállással, mert ez működött tavaly. Ez idén kevésbé, ehhez lehet, hogy mi vezetőség szinten sem tudtunk elég támogatást adni talán, és valahogy nem működött úgy ez a kémia, a kohézió szerintem se az edzői stábon belül, se a csapat és az edzői stáb között, ahogy az jó lett volna. Erről nagyon sokat beszéltünk Simándi Árpáddal is, aki ettől egyáltalán nem lett rosszabb edző, nyilván nagyon tisztelem az ő munkáját, és egy nagyon jó edzőnek tartom. Sajnos az edzői pályán vannak ilyen periódusok, mikor ezek valahogy nem úgy jönnek ki ezek a dolgok, ahogy kellene. Ettől függetlenül azért én nagyon tisztelem.

0: egyből nem változik meg egy edzőcserétől, de azt gondolom, hogy egy folyamatos pozitív impulzus, egy új impulzus egy csapatnak ilyenkor nagyon fontos. És persze Mester is változtatott, a taktikai dolgok van, de azt hiszem, hogy elsőre egy személyesebb új impulzus, egy másfajta energia, az segít a legtöbbet.
1: Mi történt aztán, vagy ez is hozzásegítette ahhoz, hogy aztán az alsóházi rájátszásban, pedig ha jól emlékszem, akkor 10-ből 6 mérkőzést megnyert a Szedák, és akkor ezzel viszont, tehát hogy ahol viszont a legjobban kellett oda tennie magát a csapatban, és az utolsó pillanatig küzdött, mert hogy egyébként még az utolsó pillanatig van esély, annak ellenére, hogy egyébként ugye az utolsó helyen zárt a Szedák az alapszakaszt, és ha jól emlékszem, akkor tavaly is így történt, és ezzel egyébként a Szedák az egyetlen csapat, amely az utolsó helyről bent tudott maradni.
0: Igen, ezt azért többször már nem ismételnék meg. Ez egy nagyon nehéz szituáció, ugyanakkor egész szezonban azt éreztük, próbáltam a játékosokkal is beszélni erről, hogy egyszerűen ebben a csapatban több van. Ezt sajnos későn sikerült megmutatni, és későn állt össze ez a keret, de
1: még nem túl későn.
0: Nem túl későn szerencsére, de hogy ez mind annak köszönhető szerintem, hogy nagyon jó mentalitású versenyző játékosok vannak a csapatban, tehát olyan játékosok, akik nyomás alatt tudnak és képesek extra jó teljesítmény nyújtani, konstans, ami ehhez a másfél hónaphoz kellett. Ehhez járul hozzá szerintem Mandicsnak az a karaktere, amivel nagyon képes fanatizálni a játékosokat, illetve olyan önbizalmat, hogy energiát adni, ami kell egy ilyen periódushoz. Az se titok, hogy egyébként a játékosokkal foglalkozott mentális felkészülés szinten egy ilyen mentálhigiéniás szakember, Fekete György, akinek nagyon hálás vagyok szintén a munkájáért. És azt hiszem, hogy ez a három komponens igazából a játékosoknak, ez a beállítódása, az edzőcsere, illetve ez a rész, az a mentális rész az, ami együtt eredményezte ezt a sikert.
1: Jól megünnepeltétek?
0: Igen, azért ebben segített a borfesztivál is. Én úgy tudom, hogy még azért vannak ünneplő játékosok a téren, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy nagy siker, úgyhogy persze természetesen kiállt az ünneplés a fiúknak.
1: Ugye az Öcsédről, Kárpáfonius Gáspárról már beszéltünk, de például a magyarok közül Cseh Botondot ki lehet emelni, aki egyébként válogatott meghívót is szokott kapni.
0: Igen, azt hiszem, hogy az ő elmúlt két éve az egy sikertörténet. Nyilván fiatalon jött hozzánk, mert mindig fiatal játékos. Igazából szerintem az ő igazolásának nagyjából ez volt a célja mindkét fél részéről, tehát azt hiszem, hogy ezzel a periódussal, ezzel a két évvel mindkét fél elégedett lehet. Cseh Botond megkapta azt a játék lehetőséget, amiért jött, és be tudta bizonyítani azt, hogy egy nagyon jó képessége, nagyon jó munkamorálú lejátékos, és lehet rá terhet rakni fiatalkora ellenére. Ugye nagyon nagy mennyiségű percet játszott egész szezonban, és nagyon komoly feladatokat kapott, mind védő, mind támadó oldalon. Ennek is szól, azt hiszem, a válogatott meghívója, amihez gratulálok. Hát mi meg nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen teljesítmény nyújtott, és azt hiszem, hogy ő is a legjobbkor nyújtotta a legjobb teljesítményeket általában. Nem szeretek itt kiemelni külön embereket, de az biztos, hogy ők ketten nagyon sokat tettek hozzá Kárpáfonius Gáspárral ehhez a playouthoz, mint ahogy egyébként minden pályára lépő játékos.
1: Azért a légiósok közül még beszélhetnénk, vagy ha nem, azt mondtad, hogy nem szeretnék kiemelni játékosokat, de megemlíthetjük még mondjuk Rekordcot is, akiről eddig még nem volt szó, de fontos eleme volt a csapatban.
0: Abszolút, ezt többször mondtam talán a közvetítések alkalmával is, hogy ő az a típusú játékos, aki nem feltétlen tűnik fel a meccs közben, hogy mennyire hasznos. Azt gondolom, hogy ebben is előrelépett, tehát nagyon látványos megoldásai is voltak szezon végére, de ő az egyik leghasznosabb játékosa volt, azt hiszem, a csapatnak. Nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, és szerintem elég látványos, ahogy lépett előre hónapról hónapra, azért még ő is fiatal játékos, viszonylag a karrieri elején tart. Szerintem egy nagyon hasznos szezon volt ez számára, és hát iszonyatosan fontos dupla-duplákat szállított az egész playoutban, és egy remek embert ismertünk a személyében is.
1: Van, akit még megemlítenél, és nem beszéltünk róla?
0: Tényleg nem szeretem ezt,
1: az egész csapatot,
0: mert tényleg mindenki hozzátett, tehát nézve az edzéseket, azt az intenzitást, amit próbáltak a srácok fenntartani, ehhez mindenki hozzájárul, tehát ez mindenki kell. Ott vannak az úszas srácok, akik felkerültek idén a felnőtt csapathoz, az egész szezonban itt edzettek. Ott vannak az idősebb magyarok, nem tudom, Zsíros Péter triplái, Anda Dávid is hasznosan szállt be. Nyilván Muca Tamás és Neuwirth Bence szezon közben érkeztek, és nagyon fontos feladatokat csináltak. Ott van Polányi Kristóf, aki most már azért sokadik szegedi szezonját kezdte meg, és ő is mindig hozzá tud tenni szerintem egy mérkőzéshez, ha beszél. Tehát

0: tele voltunk idén olyan emberrel szerintem, aki tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó emberekkel dolgoztunk idén, és nagyon jó sportolókkal.
1: Innen jön a kérdés, hogy mit tudsz már a jövő évi keretről, de ezzel most nem foglak fárasztani, mert tudom, hogy még nagyon sok minden függőben van. Viszont így zárásként mit gondolsz, mi az, ami jövőre segíthet, vagy hogy lehet ebből elmozdulni, hogy ne legyen ennyire körömrágos mondjuk a szezonnak a vége?
0: Konkrétumokat még nem tudok mondani. Szerintem nyilván megvannak az ötleteink, hogy kik azok, akik köré ezt a jövő évi csapatot építeni kéne. Az biztos, hogy hasonló mentalitású játékosokat keresünk, mint akik idén alkották a csapatot, olyanok, akik nyomás alatt jól teljesítenek, és esetleg látjuk bennük a potenciált fiatal játékosok, mint ahogy Csabotond is érkezett annó. Én mindenképp egy ilyen karakteres, kicsit fiatalabb csapatot gondolnék talán, de hogy pontosan mi az út, az mindig a szezon végén válik el, hogy lett volna jó csinálni.
2: Kerpel Frónius Balázzsal Szilágyi Dóra beszélgetett. Hétvégén Monakóban versenyez majd a Forma 1-es mezőny. A csodaszép városban már minden készen áll a versenyzők és a nézők fogadására. Következzen egy kis színes élménybeszámoló Monakóból, Frenkül Andrástól.
3: Kérem szépen, Arany János 1857-ben pontosan leírta azt, ami itt Monakóban történik, nem csak ezen a hétvégén, de egész évben. Ő ugyanis azt írta, és valóban csak Arany János tudott így írni, hogy vadat, halat, s mi jó falat, szemszájnak ingere. Hát, hogy itt ez így van, arra csak azt tudom mondani, hogy lementünk a kikötőbe a drágaságommal, és megkérdeztük, hogy mibe kerül a pezsgő. Mert a jachtok már itt vannak, és hát természetesen a szerencsétlen, akik ezekkel rostokolnak, szomlyan nem halhatnak. Hát azt mondja, ez a Dom Perignon, amit itt lát, azt mondja, ez 15 millió forint. De nyilván egy pár üveg ebbe benne volt, de hát, hogy valami fogalmuk legyen önöknek is, hogy itt milyen rongyrázás is van. Aztán elmesélt valaki mást, aki itt lakik, 12. emlet, és letelefonált, hogy egy jobbfajta vacsorát ad barátoknak, és 8 üveg francia burgundra lenne szüksége. Mondták, kedves uram, semmi akadálya, ez lesz 200 000 euró. Ezt már le se fordítom, már szégyelem. Hát szóval a helyzet az, hogy itt valóban az égvilágon minden van, de ugyanakkor itt van a Café Monaco is, ahol ugyanannyiért lehet sörözni, borozni, mint mondjuk Budapesten. Leellenőriztük, ide járnak azok, akik itt élnek, vagy átjönnek Franciaországból dolgozni, és abszolút normális, még a fagyi is jó, sőt, a fagyi 25%-kal olcsóbb, mint mondjuk a parton, hát ahol bizony valóban van egy kis rablás. Ami a pályát illeti, a pálya természetesen már kész volt az előző versenyekre is, napokon belül elindulnak az edzések, csütörtöktől már nagyon-nagyon nehéz lesz ezt az egész várost megközelíteni, mert már akkor is különböző kisebb versenyek lesznek ilyen bevezető körei. Mindegy, egyelőre még a 6-os busszal be tudjuk járni a várost. Egy nagy móka, mert megyünk a szupermarketba, a kis Airbnb-nkből, amit óriási szerencsével megtaláltunk, és már lassan ismerik a város, hiszen 60 éve ide járok, és tudom pontosan, hogy hol fog kávézni mondjuk George Russell, tegnap is ott kávézott, és tudom, hogy Toto Wood otthon van-e vagy sem, mert pontosan tudom, hogy melyik Mercedes az övé. Szóval ez jó móka, az ilyesmi mindig jó móka, de a legjobb móka, hogy egyszerűen itt lehetünk, mert ennek a helynek még mindig van egy különös varázsa, különös hangulata. Hát persze bizonyos dolgokat most már nem lehetne megcsinálni, mint az, hogy 50 évvel ezelőtt a James Hunt-tal és a többiekkel feltettünk egy kis minit 4 székre, mert a francia úr ott állt meg, ahol mi éppen bulisztunk, és mondtuk, drága uram, s'il vous plaît, vigye oda, ő nem viszi, oké, nem volt hajlandó megcsinálni, mi meg gondoltuk, hogy meglepjük, és szépen kihoztunk 4 széket az étteremből, föltettük a kis minét, és aztán amikor visszajött, akkor bevallom, hogy gutaütést kapott. De hát Mi szóltunk. Természetesen a szombati meccset mindenki végignézte, hát az emberek 99%-a a PSG-nek szurkolt. Én voltam talán az egyetlen, aki az Arzenálnak. Egy biztos, itt egy autóbuszt se gyújtottak fel. Nyugalom, békesség, és én egy kicsit sajnáltam, hogy az egyetlen igazi gólt az Arzenál lőtte, és mégis kikaptak. Egy kuriózum, hogy ott hagytam a teriszítőmet a buszon, megint csak a 6-os buszon, és leszálltam, és óraval később, mondom, Szent Isten, hol az ütőm, oda mentem az első 6-oshoz, amelyik éppen állt, és mondom, drága uram, ott hagytam az ütőt valamelyik kollégájánál egy másik 6-oson, azt mondja, várjon egy percet, csinált egy körhívást az összes 6-os vezetőnek, hogy ez az úr, ez ott hagyta az ütőjét, látta valaki? És az egyik úr válaszolt, hogy igen, láttam, én most a város másik végén vagyok, de ha megvár, szívesen visszaadnám neki. Hát én azt hiszem, hogy nincs túl sok ország a világon, ahol ezt a teniszütőt visszakaphattam volna. Ami a Forma 1-et illeti, itt most áll a Mercedes csapaton belül, mert Russell úgy érzi, hogy neki kellene az első számú a number one pilótának lenni, és nem ennek a kis 19 éves olasz gyereknek, de a helyzet az, hogy rém egyszerű, gyorsabban kell menni, jobban kell rajtolni, befejezni a versenyt, és akkor szépen utol is fogja érni. De ebbe a versenybe azért még egy páron bele fognak szólni, mondjuk a helyi hős Leclerc, aki valóban a pályán él, és jobban ismer, mint bárki, az autója is egyre jobb. De ha már a Ferrari-nál tartunk, hagy említsem meg ezt a világbotrányt. Pár nappal ezelőtt a pápa és az olasz elnök jelenlétében bemutatta a Ferrari az elektromos, az úgynevezett EV autóját, ami Luce, azaz világítság, light néven mutattak be, és olyan fantasztikusan rossz kritikát kapott, hogy én még ilyet soha, de soha nem hallottam, nem láttam. Mindenki azt mondja, hogy úgy néz ki, mint egy Nissan, vagy úgy néz ki, mint egy Toyota, és hogy tud ilyet csinálni a Ferrari, hozzáteszem, 600 000 dollárért.
2: A hétvégén tehát Monakóban versenyez majd a Formula 1-es mezőny, érdemes a Nemzeti Sportrádióval tartani, mert hogy a fejleményekről beszámolunk majd. Jonas Vingegaard nyerte meg a Giro d'Italiát, ezzel pedig a dán versenyző teljesítette a kollekcióját, ugyanis már nyert összetett versenyt a Tour de France-on, a Vueltán, és most már az olasz körön is. Ez is szóba került a Söprögető Kocsi podcastben.
4: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mikrofonnál Várhegyi Benjamin és Székely Dávid. Túl vagyunk a Giro d'Italia, most már az egészen. Nem mondom, hogy ez lesz az a Giro, Beni, amire 15-20 év múlva is hú, de nagyon fogunk emlékezni, mert hogy végtelenül simán nyerte meg Jonas Vingegaard, és igazán sok izgalom sem volt, nyilván a dobogóért azért inkább, de hát ennél igazságosabb dobogó nem nagyon lehetett volna, tekintve, hogy az igazán nehéz szakaszokat nem csak hogy ugyanazok zárták az első háromban, hanem ugyanabban a sorrendben is. Viszont Vingegaard a 8. olyan versenyző, akinek megvan mind a 3-3 hetes, gyakorlatilag csupa nagy név. Tehát ide, ebbe a klubba tartozni óriási kiváltság, nyilván Tadej Pogacsár majd 9-ként valószínűsíthetően pár éven belül csatlakozik, de majd ha 1-2-3 hét eltelik szerinted, hogyan gondolunk vissza erre a Giro d'Italiára?
5: Köszöntöm a hallgatókat, igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy oké, hogy 15-20 év múlva nem emlékszünk rá, de mondjuk 2 hét múlva fogunk-e, tehát mondjuk a Dauphiné végére. De tehát pontosan ezért, mert hát valljuk meg, ez nem unalmas Giro volt. Nagyon. Tehát ugye ez, amit te is említettél, hogy ha 5 hegyi befutóra, igaz ez? Tehát egy 1-2-3 ugyanaz. Semmilyen izgalom nem volt, igazából az összetettért, az első helyért. Ezt mondjuk azért gondoltuk előre is, tehát ez nem olyan nagy meglepetés. De hát a dobogója se volt igazából nagy harc, tehát pont emiatt, mert mindenkinek megvolt a helye. Most annyi volt itt az utolsó hétvégén, vagy inkább azt mondom, pénteki szakaszon, hogy Arensman vagy Hindley. Itt a harmadik helyre, és láttuk mindkét nap a hétvégén, hogy Arensman egy picit kevésbé volt erős, mint a dobogósok, tehát ez is megérdemelt lett. Egy-két jó szakasz volt, egy-két jó befutó volt, talán az ötödik szakasz volt tényleg a legjobb, amiből hát nyilván viszonylag keveset láttunk, meg viszonylag kevésbé emlékszik az ember, mert a Tour de Hongrival esett egybe az első hete a Giro-nak, de az Arrieta győzelmes nap, akkor Eulálió felvette a rózsaszín trikót, az azért egy emlékezetesebb nap, de igazából itt a szökéseket is ugye uralta az UE egyértelműen, tehát ugye Narváez is nyert három szakaszt a szökésből, ugye Arrieta egyet, de alapból, hogyha megnézzük,
4: nem csak Narváez is izgalmas lett volna, nem adja föl.
5: Igen, a Cikdámen trikóért ugye volt harc, a két trikóért volt harc, a hegyi trikóért, tehát az a Ciccone Rubio történet, vagy Rubio Lidl-Trek történet, az majd, hogyha esetleg leülnek kávézni, amire nagyon-nagyon kevés esélyt látok, majd akkor szóljon valaki, mert tényleg ezek jelentették az izgalmokat a Giron. A sprintszakaszokat nyilván uralta Paul Magnier, tehát most oké, értem, hogy Jonathan Milan nyerte ezt a római befutót, de azért ugye Magnier hármat nyert.
4: És talán nem is volt igazán esélye, tehát igen, ott Grüne végén azért elég komolyan bezárta. Hozzáteszem, nyilván ez sokat rangú, de mégiscsak fontos. Szerintem ezt a római szakaszt ezt nagyon szépen kitalálták.
5: Igen.
4: Tehát az útvonal az, hogy az összes pedig azért Rómának van pár látványosságot, meg tudtad nézni, hogy a Colosseum mellett tekertek el számtalanszor. Nyilván másolják azt, amit a Tour csinál, hogy ott is legyen egy ilyen emblematikus befejezés, hogy idén is lesz majd, bár már ugye az olimpiai hagyománynak megfelelően kicsit másfelé, mint alapesetben meg korábban megszokhattuk. De ez nagyon sokat és nagyon-nagyon jót tesz a versenynek szerintem.
5: Szerintem is.
4: És rengetegen voltak kint, és tökéletes volt az idő, és Gánának köszönhetően még izgalom is volt, nem csak az utolsó 3 kilométeren, hanem korábban is. Grünewegen meg hozza azt, amiről híres sajnos, bármennyire is egy szimpatikus úriember, azért ezt a nap nekem megint egy kicsit túlságosan is veszélyes volt. Lehet mondani, hogy kanyarodott kicsit az út, és azért is. De hát ettől még ezt lehetett volna szerintem jobban csinálni.
5: Igen, igazából mondom, hogy a Rákéc csapata ilyen, de hogy igazából nem, mert ők például egy olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy nagyon sokszor remekül össze tudták rakni a felvezető vonatot, hogy győzelem nem lett, hogy most olvastam, mikor jöttem be, 8 top 10-zel zárta a csapat az első 3 hetesét, tehát ugye mutatták is magukat, amikor tudtak szakértségben is ott voltak, tehát ez szép volt, a győzelem nem jött össze, meg Grünewegennek az igazán jó eredmény nem jött össze, de azért azt látni kell, hogy egy 3 hetesen azért hát nem könnyű valakinek, aki debütál 3 hetesen a sprintvonatok ellen menni, főleg mikor ilyen erős csapatok vannak, mint ez a Quickstep volt, vagy ez a Lidl Trek volt. Szóval ez egy picit erős volt, de visszatérve még kicsit így a Giro összegzésre, tehát a szökésre rajzolt szakaszok is olyanok voltak, hogy igaz, inkább az eleje volt izgalmas, mint a vége. Szóval ez emiatt azért kicsit van, azt gondolom, hiányérzet. Tényleg, hogyha értékelni kellene a Girot, mondjuk egy 10-es skálán, pont ezen gondolkoztam tegnap, akkor hát maximum egy 5-öst adnék. Uh-huh. Tehát ez a teljesen átlagos, és meg volt oké, megyünk tovább. Mert attól szerintem lehet jó egy 3 hetes, hogy mondjuk az rózsaszín trikóért igazából nincs harc. Tehát, hogy az, amikor a Pogácsár a másodiktól vezette a 21-ig, tehát 2 évvel ezelőtt, 2024-ben, én azt gondolom, hogy az egy izgalmasabb Giro volt szakaszokat tekintve, még úgy is, hogy igazából lehetne mondani, hogy de hát ugyanilyen. Csak valamivel én ott jobb, kicsit izgalmasabbnak éreztem a szökéseket, ami például az Alaphilippe nap azért ott egy nagyon-nagyon emlékezetes szakasz volt, de alapból, hogyha megnézzük azt, és nem magukat a versenyzőket, hanem csapatokat, tehát nem tudom, az Astana nyert 3 szakaszt, az UAE nyert 4 szakaszt, a Quickstep nyert 3-4 szakaszt, ugye a Visma nyert 6 szakaszt, és akkor itt vagyunk, hogy majdnem ki is jön a 21.
4: Igen, ezt Gergők tanap közvetésben is beszélték, hogy nagyon kevés csapat mehet haza elégedetten erről a Giro-ról. Például ugye az Unibet is olyan, hogy azért ott biztos, hogy egy győzelemben bíztak, és ez nem sikerült.
5: Igen, olyanok, hogy papíron elégedett lehetsz, mert első 3 hetesed jó eredmények, de az, amiért ide jöttél, vagy oda mentél, azt igazából nem sikerült elérni.
4: Ez a problémás, és nyilván azért egy 21 szakaszos Giron az, hogy 3 mezőny hajrá van. Tehát a cross cycling stats alapján 3 olyan
5: igen,
4: szakasz
5: van. Igen,
4: mert a Napolit
5: ugye már nem számolod annak, szerintem. Tehát, hogy...
4: A harmadik szakasz Sofia, a 18. szakasz a Pévedi Szorigó és a Róma. Tehát az, ami végül abban jött össze. Nyilván Manif, ha utolsó győzelme, azt szerintem zseniális volt, hogy azt kibírta.
5: Az a, igen, az a 18. pont, igen.
4: Tehát, az szerintem egy igazán kiemelkedő, és itt imen az elején nyert, tehát a Burgess meg a Sofia már meg volt.
5: Igen, a Burgesst is ide lehet venni.
4: De a Prostakings nem szedte.
5: Igen, lehet, hogy ott kevesebben, igen.
4: Pedig egyébként nyilván szerintem az is ilyen. Na, a lényeg az, hogy...
5: Kevés, tehát 3-4.
4: Hogy kevés, főleg úgy, hogyha arra gondolunk, hogy a sprint terekről szólt, hatott volna jobban, mert ide azért sok mindenki elment. Én Milánnak nagyon örülök, hogy a végén sikerült megnyerni, még ha nem is a milánóit, hanem azt, amit itt rendeztek, de lehet, hogy ez még értékesebb is. De tényleg az van, hogy kevés csapat tudott igazán boldog pillanatokat szerezni saját magának, és ezzel valószínűleg sokaknak van szájíze, ami nem annyira a legjobb. De az is igaz, hogy azért akik meg ünnepeltek, azok masszívan ünnepelhettek. Tehát itt Manier is szerintem azért nem volt olyan fú, de nagyon szomorú, hogy nem lett meg a negyedik, mert a 3 győzelem plusz a trikó az mindenképpen egy kiemelkedő dolog, és hát nyilván a Viszma meg. És ez egy picit előre is ugranék a túra.
5: Hát mindenképpen. De...
4: Mert ugye a fő cél az volt, hogy legyen meg mind a három, amiket nagyon tetszettek a kis csíkok, amiket felraktak a kocsira, hogy megvan mind a három, a mezi is, a különleges kerékpár, amit Szabó mi kiégtettek oda egyből, ahogy leszállt a buszról a Vingegornak. Tehát, hogy ezek a kis finomságok, ezek nagyon jók lettek, de összességében itt most a Viszma biztos, hogy óriási önbizalmat szerez, és nem lesz az a téthelyzet, mint ami lehetett volna, hogyha kimarad ez a Giro Vingegornak, hogy mi van, ha nem sikerül jól a túr. Most már semmi nincsen, mert megvan a három, nincs igazán miről beszélni, és ez lehet, hogy plusz lesz, és lehet, hogy menet közben voltak nehezebb időszakai, például az időfutamnál, az első hegyi szakasznál, egy hajrás szakasznál Vingegornak, de ahogy mentünk előre az időben, tényleg úgy tűnt, hogy egyre jobb állapotba kerül, és ha hisszük azt, amit az elmúlt időszakban mondtak, hogy itt azért a túr utáni Vuelta mindig jobb számokat hozott, mint a túr maga, akkor talán még lehet egy valamiféle fajta plusz motiváció is, és mindenképpen nagyon elizgatottan várhatjuk a július 4. rajtot.
5: Az a betegség, amit kommunikáltak, itt a második hét, vagy harmadik hétvége felé, hogy egy héttel előtte volt nagyjából, ugye folyamatosan erről volt szó, hogy Jonas Vingegaard beteg, és pont ugye onnan jutott eszembe, hogy említette az időfutamot, ami ugye nem sikerült jól, már beszéltünk mi is róla 2 hete, hogy miért nem, vagy mik lehetnek az okok, de tényleg úgy néz ki mindenféle dolog alapján, hogy valóban volt egy kis betegség Jonas Vingegaardnál. Azért mondom, hogy kicsi, mert pont Campenartról olvastam, talán a belga sajtónak nyilatkozta még, hogy tehát itt azért nem kell betegségről beszélni, ez gyakorlatilag egy ilyen felnagyított megfázás, ami volt Jonas Vingegaardnak, csak azért tudjuk, hogy az immunrendszer az hát eléggé megviseli az immunrendszert egy 3 hetes verseny, tehát itt azért, hogyha valaki úgy kell föl, hogy egy átlag ember, hogy bemegy, hogy köhög, és 2-3-at is úgy megy be a munkahelyére, abba azért nem fog belehalni. Na most egy versenyzőnek ez teljesen más, hogy hat a szervezetére a legkisebb bacillus is igazából. De visszatérve mindenképpen jobban nézett ki Vingegaard itt a harmadik hétvégére. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy a forma az alakult, tényleg úgy néz ki, hogy eltalálják egyébként egész szezonban. Ha megnézzük, a katalán körön picit jobban nézett már ki, mint a Párizs-Nizzán, ugye más egyek is voltak, tehát összehasonlítani nehéz, de utána a Giron szintén egyre jobban nézett ki, és ezek Jonas Vingegaard szavai, hogy jobb, mint valaha. Tehát ez
4: a 24-es bukása óta most igen, a legjobb állapotban.
5: Igen, és azt is elmondta, hogy igen, hogy jobb formában érzi magát, mint bármikor. Szóval minden adott igazából egy nagyon különleges Tour de France-hoz.
4: A rossz hír neki az, hogy Pogacar is jobb állapotban van, mint hová bármikor.
5: Igen, tehát az a helyzet, hogy ha megnézzük a számokat 2026-os Giro és 2024-es Giro, tehát amikor Pogacar dominált, akkor azt látjuk, hogy egyenlő, egy picit talán még a Dán előrébb, de 2 év alatt, ezt pontosan tudjuk az összes versenyzőnktől, akivel beszélünk, vagy aki megnyilvánul egyáltalán ebben a témában, hogy 2 év alatt annyit fejlődik már maga a sport, hogy nem tudod összehasonlítani a számokat. Tehát nem fog kiadni sokat, mert az egész mezőny százalékokkal erősebb, mint akkor.
4: És még azt sem tudod, hogy az időjárás mennyivel volt kedvező, tehát itt nagyon sok tényező van.
5: Tehát, hogy itt, ahogy egész Európában, azért itt is, a Giron is gyakorlatilag hőhullám volt itt az utolsó másfél hétben, tehát arról az volt a probléma, hogy nagy meleg volt. Nem az, ami a Giron szokott lenni, hogy nagy hideg. Nyilván itt egy szakasz leszámítva nem igazán érintették a magas hegyeket, de ott se lett volna probléma, mert tényleg mindenhol nagyon jó idő volt. Girohoz még szokatlan is. Tehát emiatt se tudod összehasonlítani, amiatt se, hogy milyen volt a mezőny összetétele, hogy ment, tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz. de azt elhiszük Vingegaardnak, hogy igen, most két hét pihenő után ő még megy egy magaslatra, és utána Tour de France, és ezért hogy javulni fog igazából az állapota, és hát nyilván reménykedik az ember abban, hogy ez három, akár négy esélyes Tour de France lehet, vagy lesz izgalom, és összejön legalább az, amit az ISO kitalált, hogy az utolsó két szakaszra, a Párizs leszámítva azelőtt, tehát ott dőljön el igazából az összetett, és addig még valamilyen szinten nyitott legyen a legnagyobb nevek közül. Meglátjuk, hogy nyilván Pogacsár ellené már teljesen más dolog versenyezni, mint itt. Mert azokat a dolgokat, bármilyen jó is a Viszma, és dicsérhetjük a csapatot, mert volt legalább két-három olyan győzelme az ötből Vingegaardnak, ami a csapat, tehát ami tényleg össze lett rakva, tökéletesen fel lett építve az egész nap, de azt azért nehéz látni, hogy egy Pogacsárt hogy hozol, akár csapattársaiddal együtt olyan helyzetben, hogy egyébként hogy próbálod jobban kifárasztani, mint amennyire te kifáradsz, és támadni, tehát ez azért még így nincs előttem, de azért történhetnek érdekes dolgok júliusban is. Mindenesetre Jonas Vingegaardnak természetesen ez óriási gratuláció, mert ahogy mondta, 8. ember, aki megnyerte a 3-3-7-es, ráadásul Girot, vagy Vuelta után Girot, az meg...
6: Papíron úgy megy oda, hogy a mester már, tehát úgy lesz a Grand Slam, hogy egymás
5: van.
6: Után.
5: Így van, tehát tegnap olvastam, pont Contadornak volt egy ilyen, azt hiszem 2014-es Vuelta, 15-ös Giro, és utána Chris Froome-nak volt a 17-es Vuelta, a 18-as Giro, akiknek a, hát így az elmúlt időszakban ez sikerült.
6: Mind a hárman ennek, akik mindent megnyertek.
5: Így van, ketten, de még igen. Úgy is, hogy Contadort azért vettek el egy-két dolgot, de még úgy is megvan mind a három.
6: No, és akkor viszont ugorunk is tovább egyrészt, amit mondtál, hogy majd ott az utolsó hétvége lehet döntő. Az azért érdekes, mert a Tour de France utolsó két-három nap, hát egész pontosan három, az a Magyar Forma 1-es nagy díjjal esik egy időben. Tehát, és egyébként még a, nem tudom, hogy hívják majd, de a labdarúgó NB1 azon a héten kezdődik. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor ez megint egy igazán őrült és sűrű időszak lesz, bár nyilván itt még elég sok a kérdés. De ami biztos, hogy majd próbáljuk úgy rakosgatni a közvetítéseket, hogy minél többet lehessen látni, és hogy például a szombati az úgy ér el véget, mert általában azt hiszem, hogy ilyen 17.30-ra lövik be a célba érkezést, de 16-kor van vége az időmérőnek, még kicsit elcsúsztatják, és az utolsó órát azt majd elben tudjuk nézni ott is, majd az N4 Sportnet, meg a Pluszon, tehát azért az egy igazán komoly kis időszak lesz, és nagyon bízunk abban, hogy sokan követik majd, akkor már foci VB nincsen, mert az elején meg az, ami még adott esetben találkozhat. Ilyen problémánk még a 78. de igazából ezen a néven első Tour Auvergne-Rhône-Alpnál nincsen. Egyébként ez vicces volt Vingegaardnál is, meg a többieknél, mert hogy neki is Dauphiné marad, és szerintem azért elég sokunknak Dauphiné marad. De két dolog, ezt a múlt héten említetted, hogy konkrétan az útvonal ezen az egy héten, vagy 8 nap során nehezebbnek tűnik, mint a Tour gyakorlatilag, úgyhogy már csak emiatt is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Nekem meg az a meglepő, hogy a Pro Cycling Stats-nél, amelyik egy eléggé masszív és mindentudó oldal, nagyon-nagyon hiányos és szellős még a rajtlista. Tehát az egyetlen csapat az az UAE, aminél pontosan tudjuk, hogy kik mennek. Az összes többi együttesnél, ha 4 név van, az már nagyon jó, de egy Viszmánál például csak Van Aert és Ármirály, jó, a Decathlonnál 4, Sexsmith, Riccitello, Bizio és Paré-Peintre, már önmagában is jól hangzik, de az Alpecinnél még senkit, a Bahrainnél senkit nem tudunk, és jó azért Ayuso-Szki Elmosszal időtreknél, tehát komoly nevek, de ez most nem lesz egy olyan Dauphiné, mint ami általában a Tour főpróbája szokott lenni, hogy már azokkal találkozunk, akikkel aztán utána a TDF-en is. Viszont mindenki arra kíváncsi, hogy Sexsmith állapotban van, aki Sierra Nevada-n készült, és azóta most nemrég bejárta a Tour egyik meghatározó szakaszát is, és megtette a több mint 4000 méteres pozitív szintkülönbséget is, tehát ő nagyon-nagyon készül, és a hírek szerint semmilyen hátráltató tényezője nincsen, amiből kiindulva ennek a Dauphinének is a legnagyobb esélyese, bármennyire is piszkosul fiatal.
5: Igen, ez egyértelmű, és mindenki máshol kezdi meg ezt a, vagy mindenki máshol fejezi be a felkészülést a Tourra, tehát Pogacsár, svájci kör, Vingegaard, Giro gyakorlatilag, utána edzés, ugye Sexsmith idejön a Dauphinéra, és Lipovic pedig a szlovén kört választotta. Úgyhogy most a legnagyobb neveket mondom, Evenepoel meg úgy döntött, hogy ő neki nem kell versenyezni, tehát Liège és Tour között neki nincs.
6: Tudja.
5: 68 nap, azt hiszem, arra jön majd ki. Pont múlt héten volt erről egy cikk, hogy mindenképp tehát a Tour a prioritás, és emiatt nem érzik úgy, hogy versenyezni kéne.
6: Még egy belga bajnokság se, semmi.
5: Igen, de az ugye nyilván becshúzhat, hogyha mondja egy napot szeretne versenyezni, de mindegy. Ez mindig probléma egyébként virtual versenyeknél szerintem. Tehát én mindig azt mondom, hogy ez egy profi sportágnál, ami ennyi pénzből működik, meg ilyen szponzorokra van szükség, hogy fenntartható legyen. Elfogadhatatlan az is, hogy egy Lombardián két héttel előtte tudod meg az útvonalat. Egy monumentumról beszélünk. Tehát ez egy vicc. Ez is vicc, hogy úgy kell összeszedni World Tour versenyekre. A Dauphiné gyakorlatilag az egyik legnagyobb egyhetes, hanem a legnagyobb a szezonban, mert pont amiatt, hogy általában itt vannak a Tour legnagyobb favoritjai, és mindenképp...
6: Látom, nekem ez ilyen, a kedvenc egyhetes.
5: Igen, tehát, és egyébként brutál nehéz az útvonal. Tehát hogy minden adott, és mindenki már gyakorlatilag Tour formában, kis túlzással. Tehát, hétfő van, szerint nyilván a csapatok egy része egyébként, ugye Giro, meg Giro másnaposság kicsit, minden értelemben valószínűleg, a másik pedig nyilván versenyzett egyébként az elmúlt időszakban, meg az elmúlt héten is, és nyilván jönni fognak a keretek, de az, hogy tényleg ugye vasárnap kezdődik a verseny, és egy héttel előtte egy csapatnál tudod egyébként a keretet, az erős szerintem egy World Tour verseny, tehát így azért nagyon-nagyon nehéz a szurkolókat úgymond bevonzani, mert ezek egyszerűen javítható dolgok, hogy meg kell mondani, egy hét előtte keretnek kell lennie, pont. Ugyanúgy fennmaradhatna a lehetőség, hogy 24 órával előtte még változtass, ha valaki beteg, elesik az utolsó edzésen, stb., vagy akár taktikai módosítás, de azért, hogy tényleg így nézzen ki a rajtista, kevesebb, mint egy héttel a verseny előtt, az azért, hát hogy mondjam, megkérdőjelezhető, hogy ez miért jó.
6: Beszéljünk viszont az útvonalról, mert hogy amint azt te is mondtad, elképesztően jónak ígérkezik. Összesen a 8 szakasz során 1208 kilométert tesznek meg, és itt is van csapatidőfutam, amivel majd indul Barcelonában.
5: Ezért
6: a
5: furcsa nekem, hogy sok esélyes a túrról, tehát hogy nincs itt, mert...
6: És azt gondolnád, hogy ennél a főpróba nincsen. Oké, hosszabb szakasz, mint a barcelonai, mert az 19, de ettől még azt gondolná az ember, hogy ez máshogy néz majd ki. Mindegy, nekünk igazából én továbbra is azt mondom, hogy nem a versenyzők teszik a versenyt kerékpározásban. Nyilván más, hogyha a legnagyobb nevek vannak, de ezeket akkor is megnézi az ember, hogyha nem annyira nagy nevek vannak. Azért egy kicsit olyan szerintem, mint a teniszezők, akik elkezdenek pattogni, hogy csak 15% jön vissza, és így is felfoghatatlan mennyiségű pénzt keresnek mondjuk egy Garrosból. Ha a másik 128 játékos lenne, akkor is izgalmas lenne, mint hogy most egyébként pont nem azok lesznek a végén, főleg a férfiaknál, mint eddig zárja bezárva. De itt azért vannak nagy nevek. És az mindenképpen érdekes még a csapat időfutamon túl, hogy azért ezt most nem a sprintereknek találták ki, és hogy az utolsó három szakasz az kivétel nélkül hegyi befutós. Tehát, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy a sprinterek bármit gyakoroljanak, és azért, hogyha neveket nézzük, egy Grand Colombier elképesztően híres és legendás, a Plateau de Solaison szintén elképesztően legendás emelkedő, és nyilván ahogy azt egyébként az ASO szokta, menet közben is rak be még a tévés ablak előtti részre egyébként olyan hegyeket, amik vagy az idei, vagy a jövő évi Tour de France miatt nagyon meghatározóak. Úgyhogy már csak emiatt is érdemes lesz figyelni. Neked milyen összességében a véleményed erről az útvonalról?
5: Az első szakasz már nagyon nehéz, szerintem, tehát már az igazából egy majdnem összetett esélyesekről szóló nap. A második szakasz az nagyon hosszú, tehát azt hiszem valami
6: 234.
5: Igen, valami 30 éve, 2. vagy 40 éve nem volt a Dauphinén ennyire hosszú szakasz, tehát ja, ennek is megvan az oka, hogy miért, tehát ez egy hosszú nap, és utána tényleg jön a csapatidőfutam egyből, ami nyilván kifejezetten fontos, akárcsak a Párizs-Nizzán, tehát hogy sok szempontból a csapatoknak ilyen összeszokás, és az utolsó, ugye láttam például az Alpecin is például teszteli az idvegyet gyakorol az időfutamra, nekik azért nem sok esélyük van ott azon a barcelonai pályán, de mindenki úgy áll hozzá, hogy az egy nagyon-nagyon nehéz nap, és ezt ki kell találni. Viszont szóval nem olvastam pontosan, de gondolom a szabály az időfutamon az ugyanaz lesz, mint a túran, tehát hogy ez logikátlan lenne, hogyha a régi, a hagyományos időfutam szabály szerint mennének. Szóval az útvonal igazából nagyon-nagyon tetszik, mert pont ugye, hogy Párizs-Nizzából igazából kimaradtak azok a komoly hegyi szakaszok, a hosszú hegyek, ami érthető, mert március persze első fele van, meg ugye az időjárásod közbeszólt, amikor lett volna ilyen. Itt viszont azért a Dauphiné ritkán van egyébként nagyon rossz idő, tehát az elmúlt években...
6: Kopoljuk le. Itt az allergia szokott néha problémát
5: jelenteni. Igen, az elmúlt években azért nem igazán volt rossz idő, és nagyon nehéz ez a pálya. Nem tudok mit mondani, ez egyik legnehezebb verseny pálya ebben a szezonban, ha a többnaposokat nézzük, az biztos.
6: Hát igen, itt azért a Kolumbia is 8,5 km 10% végig, de a Solezon is 11,5 km 8,9%. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz már az is egyébként, hogy a taktikát hogyan osztja be Sexsász, hogy minden napra rá akar menni, vagy kiválaszt egyet-kettőt, amikor megy, a többi meg csak teszi a kereket, és inkább arra figyel, hogy azok, akik szeretnék megelőzni őt, azok ne tudjanak elszakadni tőle. És tényleg itt én azt mondom, hogy nagyjából egy olyan lehetőség van a negyedik szakasz, a csapatidőfutam után, ahol nagyjából egyszerre jöhet meg mindenki, és egyfajta mezőnyhajrá lehet. Talán még egyébként a második is olyan, de például az első, az ugye úgy ér véget, hogy a második felében, mondjuk a tévés ablakot tekintve, három darab hegy, abból kettő második kategóriás, egy első kategóriás, onnan leszágoldanak, és már mennek is föl, és bár nincs kategorizálva, az is emelkedik a végén.
5: Igen, tehát azt mondom, az első szakasz is már baromi nehéz.
6: Igen.
5: Én is kíváncsi vagyok erre, hogy Sexsászék, ha úgy alakul a verseny, ahogy arra mi számítunk, akkor mennyire próbálják picit visszafogni a végét, de én nem hiszem. Tehát 19 éve szerintem menni fog, mint a golyó, és megnézi azt, hogy, és ugyanez lesz a Tour de France-on is, tehát, hogy nem hiszem, hogy Sexsász fejében például azon a csalódás, hogyha nem ő nyeri meg ezt a Dauphinét majd, vagy a túron nem úgy jön össze, de minden nap belerak mindent, mert tényleg annyira fiatal, hogy hiába mondjuk azt, mert szerintem is, meg mindenki szerint kiugróan nagy esélyes, kiemelkedően nagy esélyes ezen a versenyen, hogy ő összetettet nyerjen, de ez a következő években szerintem mindig így lesz, és egy idő után már függetlenül attól, hogy Pogacsár vagy Vingegor ott lesz, arra még kicsit várni kell, de mint említettük, egyikőjük sem lesz itt ezen a versenyen most, szóval azért nehéz lesz őt megverni. Én szeretnék egyébként egy jó mindenféle problémától mentes Juan Ayusót látni, mert azt gondolom, hogy a túr előtt neki nagyon-nagyon fog kelleni egy ilyen önbizalom fröccs igazából, hogy mondjuk egy Sexsászzal fel tudná venni a versenyt, akkor szerintem kicsit tényleg az önbizalma nőne a kapcsán, hogy mondjuk a legjobb ötbe be tud kerülni a túron az összetetben. És Ayusótól azért olyan sokat nem láttunk, ha megnézzük, hát igazából a Párizs-Nizza csapat időfutam óta.
6: Igen.
5: Mert ott jól nézett ki, ő is jól nézett ki, a Lidl Trek is. Sárga trikóba volt utána, ha jól emlékszem, Juan Ayuso pont, de egyből a következő nap, az első sárga trikós napján ugye fel kellett adni a versenyt. Szóval neki a szezon elején mindig nagyon jól indult, azóta viszont keveset láttunk tőle, igazából a Lidl Treknek is, most nem azt mondom, hogy a Giros eredményük rossz, tehát Derek G azért csak behozta ötödiknek egy nagyon rossz első hét után, ami nyilván nem karrierje legjobb, mert tavaly negyedik lett, de a körülményeket meg a verseny alakulását látva ez egy jó eredmény. Nyilván nyertek egy szakaszt Milánnal, Csikkón elhozta a kék trikót, tehát azért ezt nem lehet mondani, hogy a Treknek rossz Girója volt, de például a Giro alatt jött ki, kezdtek el felerősödni a pletykák, hogy Félix Gált lehet, hogy ő megszerzik. Tehát kicsit ilyen fejetlennek tűnik egyébként a Trek, hogy mindenkit hozunk akkor, és ugye Jordi Meus kapcsán is Trek. De hát ott van Jonathan Milan, ott van még más sprintereid is egyébként, akik fiatalabbak, tehát én összetettbe is Ayusót hozott G-t egy télen, utána a következő télen Félix Gált, tehát igazán mi az értelme annak, amit csinálsz, kicsit nekem ilyen összecsapatnak tűnik, de a csapaton ez általában nem látszik egyébként, ahogy versenyeznek, tehát ez meg a másik dolog, hogy érdekes lesz. Én szeretnék egy jó Ayusót nagyon, inkább ez a kívánságom a következő hétre.
6: Minden egyes, nem Forma 1-es napon M4 Sport, amikor van Forma 1, akkor M4 Sport Plus, minden délután közvetítjük majd, tehát a következő nagy versenyét az ASO-nak, és egy hét múlva is lesz természetesen podcast, azt is érdemes lesz hallgatni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi Podcast legfrissebb adása. Ezzel pedig véget ér a körkapcsolás, mert hogy hamarosan 10:30 és jön a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. A mikrofonnál Tóth Béla búcsúzik, a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Horváth Minán nevében is. Viszont hallásra!
7: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Itt dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Borbély Balázs lett a Ferencváros vezetőedzője, Hornyák Zsolt távozott Felcsútról. A norvég példát követné Majoros Gergely a hoki válogatottal. Lőrinc Tamás indul a birkózó szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Sportvilág.
3: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az Eto FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, a Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A zöldfehérek sportigazgatójával, Hajnal Tamással Pál előtt beszélgetett.
4: Nagyon fontos volt, hogy azután, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy Robi távozik tőlünk, az volt a célunk, hogy ugye a felkészülés kezdetére meglegyen az új vezetőedzőnk, és nagyon örülünk, hogy Borbély Balázs személyében sikerült a kívánságlistánkon első helyen szereplő szakvezetőt megnyernünk, úgyhogy örülünk, hogy vele kezdjük majd el a felkészülést jövő héten.
5: Ezzel azt is elárultad, hogy ő volt az első számú kiszemelt.
4: Igen, mindenféleképpen, ugye régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját is, ugye pont az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épít egy Győrben. Úgyhogy amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre.
5: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslautern-ben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
4: Igen, ebben a 20 évben azért sok minden történt, ugye ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem ugye aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál, és ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk ugye most itt a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minden jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minden nagyobb örömet szerezni. Úgyhogy a barátság az egy dolog, az, hogy mellette mi a munkánk, és ezt milyen szinten szeretnénk csinálni, ez pedig mind a kettőnkben ez a vágy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
5: Ja, a barátság az egy dolog, de a szakmaiság egy másik dolog. Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finom hangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy-egybe, fővárosi zöldfehérbe?
4: Nem, amit ugye szeretnénk látni az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt, úgyhogy természetesen ugye mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Ugye szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásba is fölnevelni. Úgyhogy tényleg Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította, úgyhogy bízunk benne természetesen egy másabb közegben, és esetleg egy másabb szurkolói háttérrel is mindenféleképpen, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
3: A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához, irányításával a felcsúti alakulat 2-szer ezüstérmet, 3-szor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A legutóbbi kiírásban viszont a Puskás Akadémia csak a 6. helyen végzett, Hornyák utódjáról egyelőre nincs hír. Nem vártunk ekkora sikert, jelesre vizsgázott mindenki. Ezt mondta a Budapesti Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő projektvezetője ma az M4 Sporton. Szabó Vilmos a lebonyolítás szempontjából értékelte a hétvégi eseményeket, és elmondta, az elmúlt évek tudatos építkezésének csúcsát jelentette a finálé, melyet a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain 11-es párbajban nyert meg az Arsenal ellen.
6: Nem vártunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA részéről, a két csapat részéről, és volt már ennél sokkal nehezebb mérkőzésünk Budapesten, abszolút jelesre vizsgázott mindenki. A repülőtér, a Hősök terén is minden rendben volt, a stadionon belül is. Csendben érkeztek a szurkolók, csendben távoztak, úgyhogy abszolút pozitív a teljes eseménynek az értékelése.
3: Ahogyan arról beszámoltunk, ugyancsak szombaton Arne Slot távozott a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Minost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool vezetőedzői posztjáról. A Nemzeti Sport kiküldött munkatársa, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Gyenge Balázs ma Laki Barbarának beszélt a miértekről.
7: Abból a szempontból valóban váratlan volt, hogy kifelé a klub azt kommunikálta, és ilyen-olyan-olyan fórumokon szivárogtatta ki, hogy a holland menedzser állása az nem is az, hogy nincs veszélyben, de fenntartható abban az esetben, ha a csapat eléri azt a egyébként kimondva minimális szolgáltatást, ahogy ők nevezték, azzal, hogy eléri a Bajnokok Ligája helyezést. Ezzel együtt azért valahol mégsem feltétlen olyan meglepő a döntés, miszerint kenyértörésre vitték a dolgot a felek, mert nem egyszerűen egy már jól kiforrott csapatot kellene újra kurblizni, hanem egy alapvetően elrontott tavaly nyári átigazolási idényt kellene úgy rendbe tenni, hogy megint igazán nagy játékos mozgásra kell számítani az Anfield-en, és ezt a plusz terhet már feltehetően nem vállalta be a klubvezetés Arne Slottal, mert benne volt a rizikó, hogy azok a játékosok, akik maradnak, már olyan bizalmi vesztéssel vannak a menedzserrel szemben, hogy teljesen mindegy, hogy kiket tudnak a nyáron megszerezni. Nem lenne képes a Liverpool egyből versenyképes csapattá összeállni, ami viszont egy bajnoki címet követő idény után még csak-csak elfogadható volt, de hát már ugye most is rezgett a léc, de egy második idényben már biztosan nem működött volna. És leginkább az volt a kiváltók, a belső félelem, hogyha Slottal mennek neki az idénynek, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy botlik a rendszer, és még mélyebb verembe csúszik be a Liverpool.
8: Ugye, ha elnézzük Slott 2 évét, amit a Liverpoolnál töltött, ez a 2 év teljesen más képet mutat. Az első szezonjában megnyerte a Liverpool-lal a bajnoki címet, a másodikban pedig ugye láthattuk, hogy még az is veszélyben került, hogy Bajnokok Ligája indulást érő helyen fejezzék be a szezont. Hol csúszott félre ez az együttműködés a holland szakember és a csapat között ennyire ebben az évben?
7: Jó kérdés, nehéz szerintem megfogni egy konkrét pontot, bár azért vannak, hogy úgy mondjam, neuralgikus pontok ebben az idényben, ahol már azért érezni lehetett, hogy itt személyes csúrlódások vannak, ugye itt elsősorban Mohamed Salah kirohanása a Leeds ellen, ha jól emlékszem, az amikor december elejé bajnoki volt, amikor azzal vádolta meg Slottot, illetve a klubot, hogy a busz alá lökték, mondván, hogy a Liverpool nem azt a támadó futballt játsza, amit egyébként a Klopp éra alatt megszokott, és akkor innentől kezdve ez már egyfajta dominó elfként végig futhatott az öltözőn, mert azért azt érdemes látni, hogy Mohamed Salah a Liverpoolnál eltöltött 9 idénye során nem csak ennek a generációnak, hanem úgy általában a klub történet egyik legmeghatározóbb játékosává vált, tehát az ő szava nagyon-nagyon sokat nyomott alatban. Viszont érdemes megnézni másik serpenyőt is a mérlegben, de azt látjuk, hogy közel 300 millió fontért adott el játékosokat a Liverpool, és pedig olyanokat, akik, ha nem is feltétlen mind alapjátékosok voltak, de azért például Luis Diaz alapjátékos volt, de kiegészítő játékosok, akikre irtózatosan nagy szükség lett volna ebben az idényben. Nem egyszer fordult elő, hogy a sérülések miatt a kispad olyan rövidnek bizonyult, hogy gyakorlatilag az utánpótlás csapatból ültek játékosok a kispadon, akiket viszont azért nem biztos, hogy minden momentumban be lehetett volna vetni, már csak a koruknál fogva sem. Tehát itt volt egyfajta intézményes hiba a Liverpool részéről, amire igazából volt valamennyi ráhatása Slotnak, de nem őt nevezném meg első számú felelősnek. Viszont a balhét, ha úgy tetszik, akkor is az edzőnek kell elvinnie, tehát itt megint csak azt mondom, hogy a neuralgikus pontok, kezdjük azzal, hogy a nyáron elrontották az átigazolási időszakot, ebből az elrontott átigazolási időszakból lett egy nagyon-nagyon mély hullámvölgy, tele frusztrációkkal, súrlódásokkal az öltözőben, amik ahogy felszínre törtek, gyakorlatilag darabjaira hullott az egész koncepció.
8: Biztos információ még nincsen arról, hogy kiváltja majd Arne Slottot a Liverpool kispadján, viszont opciókról azért már lehet hallani. Milyen profilú edző illene most leginkább ehhez a Liverpoolhoz, aki újjá tudja építeni ezt a csapatot?
7: Hogy milyen profilú, az azért több esélyes, mert alapvetően Arne Slott profilja is tulajdonképpen az első idényben sikeresnek bizonyult, úgyhogy a holland menedzser kifejezetten biztonsági játékos az edző halmazába, ha úgy tetszik. Tehát kevésbé favorizálja a támadó futballt. És ugye itt azért van egyfajta hagyomány, amit a Liverpool szurkolói természetesen mindennél jobban szeretnének ápolni, és ez a merész támadó játék, amit egyébként azok a klubok játszhatnak, ahol nem csak egyszerűen az első, vagy a kezdő 11 áll erős játékosokból, hanem a kispad is kellően hosszú ahhoz, hogy ezt egy egész idényen átbírja a csapat. Na most ehhez azért elsősorban a játékos keretet kell megépíteni, de hogyha ez megvan, akkor azt mondom, hogy az első számú kiszemeltje a Liverpoolnak, Andoni Iraola, az egyik legjobb választás. A spanyol tréner a Bournemouthnál már megmutatta azt, hogyha ő, vagy legalábbis közvetve az ő javaslatára érkező játékosokból tud csapatot építeni, akkor nem csak, hogy tud, hanem kifejezetten kedveli is azt az attitűdöt, és egy kis csapatról beszélünk a Bournemouthnál, amelyik merész futballt játszik. Tehát ebből a szempontból abszolút ideális lenne Andoni Iraola. A kérdés az, hogy meg tudnak-e vele egyezni. Szerintem egyébként jelen állás szerint inkább igen, mint nem, mert jelenleg a Liverpoolnál van a legakuttabb edzőkérdés.
3: Bejelentette visszavonulását James Milner, aki az angol labdarúgó Premier League történetében a legtöbb mérkőzésen lépett pályára. A 40 éves középpályás a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle, a Manchester City, valamint a Liverpool és a Brighton csapataiban szerepelt. Utóbbi gárda színeiben játszott a 658. meccsét a Premier League-ben, amivel Gareth Barry rekordját adta át a múltnak. És akkor klubfutball után tekintsünk előre. A magyar labdarúgó válogatott előbb pénteken Finnország, majd jövő kedden Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzéseket. A válogatott már Telkiben készül, és ma sajtótájékoztatót tartott, melyen két ifjú labdarúgó, Pécsi Ármin és Gruber Zsombor válaszolt az újságírók kérdéseire. Most őket hallják.
9: Azt kell mondjam, hogy szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére, úgyhogy sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, úgyhogy egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni, támondhatom, hogy változott a játékom is, tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot, azt gondolom a minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához, úgyhogy várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni, mesélt igen a korábbi magyar kapusairól is, szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal, mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. próbáltam tőle azokat megtanulni, azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Igazából szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni, vagy tanulni. Valót ismerem, mert ővele többször is készültünk együtt, még a Puskásban, úgyhogy jó lesz őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Én pedig próbálom megmutatni magamat, és várom azt, hogy azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Úgy összességében edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék a pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, úgyhogy nekem ez a legfontosabb.
10: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk, és ezért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupába is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba. Mindig megtiszteltetés felnőtt válogatottba meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével az annyira nem vagyok boldog. Az Európai Kupába is jól szerepeltünk, és hát tényleg remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Ugye most két mérkőzésre fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, inkább csak edzéseink voltak, még a teljes keret az a mai nappal lett nagyjából. Közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni az edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
3: Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevesebb lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB egy előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló irányító az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11,1 pont, 4 lepattanó és 7,6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen viszont sérülés miatt már nem léphetett pályára. Tegnap véget ért az A-csoportos jégkorong világbajnokság, ahol a döntőben a finnek a házigazda Svájcot verték hosszabbításban 1-0-ra. A bronzérem a Kanadát legyőző norvégoké lett, a mieink pedig sorozatban másodszor megőrizték élvonalbeli tagságukat. Válogatottunk szövetségi kapitánya Majoros Gergely, valamint a csapatjátékosa Terbócs István ma a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendégei voltak, ahol Szabó Szilvia kérdéseire válaszoltak.
11: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik kapitányi szemmel? Visszanézitek-e a meccseket? Agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna? Vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
12: Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük, ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban, és nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik, de összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
11: Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében

0: ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Úgyhogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ezek nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen. Természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
0: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon sokával soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re.
1: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
2: Ugye egy átcsoport az mindig felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalma várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki. És ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk így győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit, elpityeregtem magamon, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
0: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsorolottként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országban, az úgy is nézett ki sajnos. Ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazahok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
3: És még mindig jégkorong, a következő szezonban is a finn Timo Sztárikoszki irányítja majd az osztrák hokiligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöld-fehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19-et is magában foglaló liga egyébként a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozott a mezőnyhöz. Nem folytatja munkáját a női röplabda extraligában szereplő Szent Benedek Röplabda Akadémia vezetőedzőjeként Mário Teppert. A horvát szakember február elején nehéz körülmények között vette át a gárdát.

0: játékba irányítását, vezetésével a csapat a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban. A folytatásban atlétika, mint ismeretes, Kozák Luca pénteken országos csúcson nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutószámát. A kiváló atlétát ma Somogyi Zsófia érte utol telefonon.
1: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
2: Igen, ez a június első érzem úgy így nagy ünnepő, és sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos. Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit, nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy szintet léptem meg, utoljára a 18 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehetetlen, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember egy 30 éves, egyáltalán nem úgy érzem. Semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek vagy bárminek, úgyhogy azt nem gondoltam volna, hogy 30 éves legényes úsra fogok kutatni. Tehát így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóról, most nagyon azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már a fiatalon is ott vannak az élmezőnyben, és akár már 35 évesen is nők is ott tudnak lenni még mindig, úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
1: 12.66, ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptet, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz.
2: Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látszik, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
1: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
2: Belülről nyilván lehet ezt érezni, utána, amikor az ember megnézi az emberi, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, de nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam. Nyilván háttérbe könnyebb futni, egy kisebb háttérbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes futás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
1: Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekintse a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerült, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni.
2: Nem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezon. Most már jött egy kis plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el úgy a hét, hogy minél többet akarjak versenyezni, hanem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervhez, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő évszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok egyet, utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, körülbelül szűk két hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és nagyon sok munkát meg kell addig csinálni.
1: Egy picit, hogyha abba nyilván nem elveszve a szakmai részletekbe beavatsz minket, hogy mi az a munka, ami most a leginkább ugye edző, de Suba Lászlóval dolgoztok így a következő időszakban.
2: Ugye, amikor viszonylag sokat versenyzünk, akkor azért annyira nincsen idő és lehetőség edzeni. Tehát, hogy itt tényleg a versenyek között vagy nagyon rövid átugrató edzések vannak, vagy nagyon rövid rajtolások, esetleg egy rövidebb kondit. Viszont ezek szerintem nagyon hosszában nem fenntarthatók is nyilván, amit felépítettünk, gyorsasági állóképesség, azt meg kell tartani, és pont ezekre kellnek ezek az egy-két hetes versenyzés nélküli időszakok, hogy kicsit visszaépítsük a jószági előképességet, kicsit tudjunk tényleg edzeni komolyabbakat, és ne csak úgymond szinten tartsuk, hanem próbáljunk előre lépni.
1: Említetted, szerdán majd Finnországban, Turkuban versenyzel. Szereted azt a helyszínt, azt a versenyt?
2: Én igen, Turkut nagyon-nagyon szeretem. Körülbelül az 5. vagy 6. alkalmam lesz, hogy ott versenyzek. Általában, ha valamelyik versenyt szeretem, akkor visszamegyek oda. 21-ben sikerült is nyernem ott, úgyhogy jó emlékeim vannak. Ez egy elég gyors mondópálya amúgy, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Másrészt azért Finnországban vagyunk, úgyhogy sose lehet tudni, milyen az időjárás, de ahogy néztem, szerencsénk lesz vele. Úgyhogy nagyon várom, mert tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon gyors a pálya. Tudtommal itt is forgatják a tényleg megfelelően a pályát, tehát hogy hátszerbe fussunk. A mezőny is tényleg egy jó, erős európai mezőnynek mondanám, úgyhogy lehet jól futni.
1: Ha már szülinapod van, akkor mit kívánjunk neked erre a szezonra? Az EB nyilván fókuszban van, de ugye a Gyulai Memoriálon, ha minden igaz, akkor ott leszel, tehát akkor majd azért a magyar közönség is szurkolhat neked. Szóval mi az, amit így erre az évre magadnak kívánsz, vagy reménykedsz, vagy nem tudom mennyire vagy babonás, vagy szabad ezeket kimondani, de mit kívánjunk neked?
2: Igazából egy sérülésmentes, szép évű szezont szeretnék magamnak kívánni, és hogy tényleg meg tudjam csinálni azokat a dolgokat, minél többször versenyként, amiket edzésen már sokszor megtudtam.
0: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló tekevilágbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, a magyar csapat további párosai közül Csongrádi Gyöngyi és Szalai Bordás Dorottya 4. helyen végzett, míg Bálintfi Cintia és Német Enikő a 22. pozícióban zárt. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Jégkoronggal foglalkozunk az első órában, hiszen tegnap véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak. Kanada ellen ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és sok-sok minden remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
6: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
7: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
5: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
6: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem. A kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
5: Mármint a ti angolok ellen meccset.
7: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, az elődöntőt sem, bevallom.
5: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
7: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
5: Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetet? Gergely, akkor kezdtek, kérlek.
6: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20-akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középsoron nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
5: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
6: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk. És hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
5: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
7: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki. És ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést. De én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk így győztesként. És azután a meccs után volt egy ilyen kicsit, elpityeregtem magamba, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
5: A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
7: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg egy, visszavegyük a momentumot, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
5: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
6: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért még 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országgal, ez úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni, nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ahol mi vagyunk, a kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
5: István?
7: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok, habár már
5: sokan... Hármunk közül te vagy a legfiatalabb, igen.
7: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy közelg a 30, mert nem...
5: Nehezebb a regeneráció?
7: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha a reggel.
6: De érettebb a gondolkodás, de Pista,
7: igen,
6: ezt is
7: de,
6: látjuk.
7: Azért. De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább észre, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, de hála Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása, majdnem mind nekem. Viccet félretéve vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első 3 meccs után volt, ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
5: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt 2 pihenőnap a britek elleni győzelem után, és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom, a játékosok mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt.
6: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog, viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt. És még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, Bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
5: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell-e, vagy így lehet-e egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
6: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21/3 a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13/3-ra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
5: Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a főmeccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia például, nem?
6: Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Mi, nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett. Erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
5: Játékosként?
7: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt 3 pont, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadában is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
5: Tisztelet?
7: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most, érted, kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy nagy játékos az egyik legnagyobb ligába. És valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkol vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdezni tőlem, és közben, hogy nem adsz egy aláírás, vagy valami mellett, hogy lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
8: Perbocs István, mint Taylor Swift, oké.
7: Tényleg.
8: De akkor ez is, ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
7: vállára,
8: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
7: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük. Most mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó, taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
8: Akkor ezen is tényleg
7: ilyen belső dolgozni kell.
8: Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
6: Hú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekben,
8: nem
6: kell biztos,
8: nevek,
6: a felét
8: de mondjuk
6: kihagynám.
8: Egy ilyen létszámot de, mondj, vagy hány ember dolgozik
6: sokan,
8: ezért, vagy azért.
6: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
8: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
6: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy legalábbis a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
8: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
6: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat két év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól azért, mert mi meg jelentünk itt az elitnek a térképén.
7: Én tudom vállalni, ha muszáj.
6: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
8: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
6: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással, bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
8: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
7: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kiforhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek, egy hetet játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az igen, az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
8: Jó ebben a válogatottban játszani?
7: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
8: Majoros Gergely és Terbulcs István a vendégünk, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
6: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő, csak ugye egy fiatalabb kiadás, úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
8: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
7: Abszolút. Belülről is jó volt, amúgy voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak, igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be a azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkovék sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba. Úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
8: Megzavartad őket?
7: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
8: Finnül hogy hangzik finnül. El, tudod még mondani?
7: Nukuitku hyvin, laiskainen.
8: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
7: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
8: egy ilyen
7: szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
8: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
7: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
6: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz a Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is, vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
8: Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondolta, de azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
6: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
8: Keretszűkítés?
6: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván, és a Krisszel valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk, várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgyis lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet megint, végre eléri a formáját, Kanada ellen egy minimális sérülést szenved, ezért a finn meccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
8: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült?
7: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek, túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jó, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálná vég az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejérvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni a ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát, hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az már az egy nagy ilyen
8: lökést.
7: Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt meg volt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
6: De az ember, attól még nem telik le sajnos.
7: Mindegy, viccet feljelentő, hogy voltak emberhátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
8: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
6: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottot legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
8: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
7: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térdem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc, megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy... Ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perces lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval hogy ők, tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen. És talán ezért egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére... A második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszani, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, de nyilván ők vérprofik, sajnos. Nem sajnos.
6: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
8: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt. Ez az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni. Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
6: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk a világbajnokságon. 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. A szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is, de nyilván az 51-néhány% az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhőnybe egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
8: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Tehát, hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
7: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációban, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ISHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jóval valahol Európa. Az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látszanak,

0: korong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon be.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a hajós alfélduszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
3: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
2: Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
3: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a Szombathelyi Főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
2: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
3: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunaújváros és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
2: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
3: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
2: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
3: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jós Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedül lét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
2: Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
3: Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézlabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
2: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a család életedet is a későbbiekben.
3: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és Abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
2: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséget, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
3: Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabda szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
2: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
3: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
2: És aztán mégis miért lettél edző?
3: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
2: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. De hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
3: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
2: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
3: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus be a edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NK-hoz.
2: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték. Gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
3: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát az a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
2: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
3: ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
2: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően, és nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig, hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
3: Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni, hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
2: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői tím tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
3: Én ezt nem tudom, megint csak saját magam, hogy nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt, amikor az edzői tím tagja, tehát amikor a jegyzőkém az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
2: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországból?
3: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
2: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
3: Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek meg, én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
2: Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH ligára vagy NB1-re?
3: Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
2: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. Te ezt hogy élted meg?
3: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
2: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
3: Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
2: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
3: Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
2: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
3: Szerintem minden benne van abban, amit elmondtad. Ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
2: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1-B is léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
3: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
2: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi úti sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
3: Ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra? Hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
3: Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
2: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
3: Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen, hogy stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc telejözte, felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
2: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
3: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy vegetálni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
2: Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
3: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznem kell.
2: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgy, hogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
3: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagy képű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és a az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
2: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből. 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
3: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív, masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
2: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok, de hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
3: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Landos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóba, mert először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
2: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Bajnokok, legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Vasárnap rendezik a Bajnokok Ligája fináléját Budapesten, ahol az Arsenal a Paris Saint-Germain-nel csap össze a bajnoki címért. Utoljára magyar játékos 1978-ban lépett pályára, még a BL elődjében, a Beck fináléban. A Bruges 1-0-ra veszített a Liverpool-lal szemben, így Kű Lajos a második helyen végzett csapatával. A 8-szoros válogatott magyar labdarúgó kalandos életutat tudhat magáénak. Volt Európa-bajnoki 4., valamint az olimpiai ezüstérmes válogatott tagja. Miután külföldre távozott, 1 évet kellett kihagynia, így éppen csak tudott játszani a Beck döntőben. Most hallgassák meg Kű Lajos történetét, amelyben természetesen beszél a Beck döntőről is. A visszaemlékezést az Európa-bajnoksággal kezdi.
5: 1972 nem tegnap volt, de volt. És akkor még az volt, hogy nem 16-os döntő volt, hanem 4-es döntő volt. A történet úgy kezdődött, hogy a klasszikus történet, ugye, hogy előselejtezők vannak. Mi abba a csoportba kerültünk, hogy a Galkakat, tehát Franciaország, Norvégia, Bulgária. És ebből kellett tovább jutni. Ez abban az időben problémát nem jelentett. Tehát Franciaországot is, és a Norvégiát is, magunk mögé gyűrt, és Bulgáriát, és akkor a legjobb 8 között a baráti időzőjelbe Romániába hozott bennünket össze a sorsolás szeszélye. Az első mérkőzés Budapesten, 80 ezer néző előtt 1-1 volt, a második, már tovább jutottunk volna, 2-2 Romániába, azon játszott először a válogatottba, és volt egy harmadik mérkőzés, mi, hogy 1-1 után 2-2 lett, már az idegen belőtt gólokkal tovább jutottunk volna, de akkor nem az volt a szabály, hanem az volt a szabály, hogy harmadik mérkőzés. Na most volt két lehetőség, két város közül, Isztambul és Belgrád közül egy gyönyörűséges föld kiválasztotta, kivúzta, kérem, kirántotta a kalapból Belgrádot. Mit ad Isten, kérem? Belgrádba kellett győznünk, győztünk is 2-1-re. Óriási mérkőzésen. Ott történt az a dolog, hogy hát még most is visel mennek emlékét, itt föl van vágva egy kicsit, föl volt szakadva rendesen itt a homlokom. Történt az, hogy Deleanu nevű balhátvéd rám jött, lendületből elgurítottam a labdát egyik oldal, a másik oldal megkerültem. Ez az ember belén futott, és körülbelül azt hiszem 4 foga bánta, tehát 4 foga kihullott ott. Nekem fölszakadt a homlokom, engem valahogy összedrótoztak, tudtam folytatni a játékot, és ahogy említettem, győztünk. Őt lehúzták, és nem tudták folytatni, vagy nem tudta folytatni a játékot. Viszont a másnap, úgy hívták ezt az úriembert, hogy Deleanu, ő volt a balátvéd. A másnapi erdélyi újságok írták, hogy nem csoda, hogy Deleanu a kitörött 4 foga, hiszen kűbe harapott. Úgyhogy a humorésekkel kellett a szomszédba menni. De a lényeg a dolognak az volt, hogy 8 között Romániát legyőztük, és így nyitva állt az út, nyitva lett az út a legjobb 4 közé, bejutottunk Európa legjobb 4 csapat közé. A baráti Szovjetunió, kérem, a béketábor vezére mellett, a Németország, Nyugat-Németország, akkor Beckenbauer, Mayer, Netzer, Overath és Müller fémjelezte később világbajnoki csapat. Belgium mellett mi voltunk a negyedikek. Belgium Olaszországot verte ki a 8 között, és így ez a 4-es összejött. És akkor ez a 4 csapatot Belga Homba randebútolott egymásnak. Első mérkőzésen dicső Szovjetunió ellen játszottunk, kérem, és egy öngóllal történt az, hogy szovjetek jutottak szöglethez, beíverték a labdát, Páncsics, mint azt hiszem, kifejelte, egy Konykov nevű játékos, rárúgta a kapura, Géci Pista megfogta volna a labdát, de sajnos az utolsó pillanatban Juhász Péter lábán irányt változtatva a hálóba landolt. 1-0. Rá pár percre a kelet-német játékvezető egy jogos 11-es megadott nekünk, mert Dunai 2 felrúgták. Zámbó Sanyi, aki akkor ki volt jelölve, ketten voltunk jelölve, de ő 4 évvel idősebb volt, ő rúgta, kérem. Rudakov az ujjahegyével elérte a sarokba tartó labdát, kiütötte, Szőke Pista beszaladt, és spiccével éppen, hogy csak elért, és az oldalhálóba rúgta, tehát kihagytunk egy 11-est. Így jutottunk abba a pozícióba. Volt még 2-3 helyzetünk ezután is. Harmadik helyért történő meccsre, ami Liège-be volt, Belgium ellen, mert történt az, hogy Németország, Nyugat-Németország azt hiszem 3-1-re legyőzte Belgiumot. A döntő a Helyezer stadionban Nyugat-Németország és Szovjetunió között történt, mi pedig a harmadik helyért Szpeszembe, tehát Liège-be játszottunk, a Standard Liège-nek a pályáján. Sajnos itt szintén az történt, hogy 2-1-re kikaptunk, ami érdekes, 2-0 vezettek a belgák, itt is egy gyermekdett góllal a második gól, az egy egyszerűen katasztrofális, és nevetséges és vicces. Tehát Lambert nevű játékos, aki később kuptásán volt a FC Brugge-be, begurította a labdát középre, a Geci Pista és a Páncsics még egymásra vártak, a labda elgurult közöttük, és a Van Himps nevű szuper focista a belgáknál rálépett a labdára, és te, hogy mi történt? Ő azt hitte, hogy les, hát ezek elengedték a labdát. Mi történik? Visszanézett, és a játékos társai mondták, hogy hát senki nem fúj, hát bíró nem fúj, és akkor begurította csak a labdát. Ezzel lett 2-0. Közröhet, komolyan mondom. Ez a kabaréba illő jelenet volt, és akkor utána történt ez, hogy Kozma Miska a jobbszélsőn kelszállt a jobbszélen, belőtt a labdát középre, egyedül voltam, hogy 7 méter a kaputól, simán befejeltem volna, nem, a Zsors Hellens kilökött a labdáról 11-es. 11-est értékesítettem. És 2-1, ez lett a végelem, még ott is volt lehetőségünk, de sajnos 2-1.
6: Akkor neked kellett volna rúgni a szovjetek ellen is.
5: Hát ketten voltunk kijelölve. Az utolsó edzésen a gázművek pályáján ketten rúgdattuk a 11-est. Az Ámbó Sanyi és én. Mind a ketten berúgtuk mind az ötöt, mert azt mondta a szövetség, a Iloszki Rügyi bácsi, hogy kérem, teszteljük a dolgokat, először is fantasztikus dolgok, hogy ti vállaljátok, mert akkor volt egy ilyen széria, hogy mindenki kijött a 11-es, hát a Szőke Pista többször, meg mások is. És akkor Sanyi jelentkezett, meg én. És akkor Rudi bácsi, rúgjunk ötöt, és akkor nézzük meg. Géci volt a kapus, először Sanyi, lerúgta mind az ötöt, berúgta mind az ötöt. Utána én is berúgtam mind az ötöt. Na most akkor kérem, azt döntött, hogy Zámbó Sanyi 44 és én 48, és 4-vel ide, Sanyika. De. És akkor történt az, hogy mindjárt az első mérkőzésen megadott a lehetőség, hogy kérem, akkor élesbe próbáljuk ki. Bíró belefújt a keretnémet bíró a sípjába, fölrúgták a Dunaikert, őt kérem, ki lehetett volna egyenlíteni. Sanyi sajnos, hát kihagyta, hát majdnem gól lett, de hát a majdnem gól nem számít. Viszont egyértelmű, oda állt, oda mert állni. Sajnos kihagyta, utána a következő mérkőzésen is megadott, hogy 11-eshez jutottunk, én odaadtam és hál' Isten berúgtam.
6: Meg lehetett akkor verni a szovjeteket?
5: Egyszer mindenkorra, egyszer, és mindenkor ezt a tévhitet száműzni is, tehát soha, de soha, de soha, soha nem tiltották azt, hogy a Szovjetuniót nem lehet megverni. Ellenkezőleg, a korábbi játékosok is az aranycsapatból mondták, hogy Farkas Mihály, vagy olyan őrült kommunista volt, ortodox kommunista volt, de imádta a labdarúgást. És mondta a srácoknak, hogy verjétek meg, győzzétek le őket, hogy akkor nagyobb önbizalommal tudunk velük tárgyalni ért. Nálunk meg az volt a helyzet, hogy minden idők legnagyobb prémiumán játszott. Konkrétan emlékszem, 1976-ban volt egy ilyen Magyarország nevű hetila. Abban 2200-2300 forint volt az átlagfizetés. Ez 1970-ben. Nos, hát 72-ben lehetett olyan 1700-1800 forint. 40 ezer forintért játszott. Nagyon, sajnos nem tudtuk megvenni.
6: Örülnénk most mi egy ilyen szituációnak, hogy csak a negyedik helyen végez a magyar válogatott az EB-n, akkor ezt elfogadták az országban, vagy ez bukás volt?
5: Hát bukás volt, kertek alatt közlekedtünk. Hát az oroszok, Szovjetunió ellen 50-50% volt esély, Szovjetunió Csehszlovákiát akkor még volt, Csehszlovákiát győzte le, mi Romániát. Na most Románia akkor jobb csapat volt, mint Csehszlovákia, és egyértelmű volt, hogy mi úgy gondoltuk, hogy reális esély van arra, hogy győzzünk, és bejutunk a döntőbe. Így utólag, az se tragédia, ellenkezőleg. Hát a legjobb négy közé bejutni, azért kitűnő teljesítmény.
6: Azért nagy utat tettél meg addig, amíg eljutottál erre a 72-es EB-re, mert ugye még itt a Vadász Tölténgyel együttesében kezdett Fehérváron.
5: Vétévasas volt, igen. 14 éves koromtól itt játszottam. Megadott az, hogy a Jönnöfi csapatba kezdhettem. A következő volt a gólarány. Pontveszteség nélkül nyertük meg a IFI-be a bajnokságot, kérem. 118-11. Egy pontot nem veszítettünk. Egy mérkőzést elmesélnék. 16-0-ra vezettünk a második félék közepén Martonvásár ellen, és a Biro hármat fújta sípjába. Lefújta a mérkőzést. Se annak előtte, se annak után nem történt ez. Komolytalan mérkőzés jogcímén. De nem erre akarom kiegyezni a történetem, arra, hogy utána. Hát ugye ez vasárnap volt, akkor mindig vasárnap volt a meccsek. Kedden az edzőnk oda leültetett bennünket a Vadász Tölténgyel melletti bokáigérő salakos pályánk a salakra, hogy szeretnénk, hogy értékelni. Hát lehet, akkor mérkőzést. Az értékelés úgy kezdődött, hogy egy elnézést már óriásit köpött. Kívánjátok, hogy elemezzem, hogy miért történt ez eset? Hát ha lehet, Jani bácsi, kedves Jani bácsi. Hát ezt mondja röviden, dióiba, azokat a helyzeteket kellett volna értékesíteni, amiket kihagytatok. Még egyet köpött, vége volt. Volt olyan srác, aki azt mondta, az életben több, nem mondjam, nem jövök többet. Tehát ez nem normális, ez marom ez. Hát mi lehet, hogy csak 8-0-ra győzünk, vagy 5-0-ra. Hát ez nem volt túl rossz ez, a 16-0 Bognár. Az életben többet nem jön Bognár, egy tehetséges focista volt, nem. Hát nekem küldtek is rá, mondhatta, értett, hogy ez vagy az. Egy dolgot nem tudtak erről az úriemberről, érte? Azt, hogy a szemünk, engem mindig nem szégyelled magad. Mindig cikizett tőle. És ilyen szöveg volt. Soha nem dicsér bennem. Szembe. Viszont 12 ezen dolgoztak a gyárba, és kérlek szépen, akár merre járt, gyár megfordult, vagy a városba, következő szó. Aki nem látta még ezt a csapatot, jöjjön, és nézze meg, ezek a földkeretség legtehetségesebb kölkei. Gyertek, nézzétek meg, fantasztikus. Míg éltek, el nem felejtitek ezt a produkciót, amit elég csinál. Tehát hátunk mögött agyon dicsért bennünket, viszont szemben meg korholt bennünket, mert így akart sarkalni bennünket nagyobb és jobb teljesítmény.
6: Aranyember. Tényleg ilyen aranyember. Jó volt ez a csapat? Föl is jutott mindenki az első csapatba videótonhoz?
5: Hát Szabó Karcsi, Csukovics Laci, Kovács Jóska, szuper focista.
6: Hogy alakult itt Fehérváron a pályafutásod? Nem olyan sok időt töltöttél itt?
5: 14-től 20-ig. Hát én a saját nevelési játékosa vagyok a Vidinnek, kérem. Utána jött egy felkérés a magyar bajnokcsapat a Ferencvárostól. Hát a Magyar Labdarúgás Nemzeti Színházába nem volt szabad nemet mondani. Hát ilyen nincsen. Én nem voltam Fradi szurkoló, de ahogy Nagy Béla barátom, a Ferencváros világrégi krónikása mondta, Lajoskám, kétfajta ember létezik a magyar világban. Egy, aki fadistának születik, kettő, aki azzá vár. Én a második kategóriába tartom. Hát aki nem játszott a Ferencet, nem is tudja, mit jelent ez. Hát a Sándor Csika azt mondta, csak egyszer adta volna meg a mindaltot. Csak egyszer adta volna mindaltot, hogy zöld fejét mezbe játsz. Annyi ember előtt, és ilyen lelkes közönséggel. Vagy Eszterházi Péter. A Kossuth díjamat azt mondta, odaadtam volna, hogyha Fradi Veszbe a stadionba 25-ről bevághattam volna az író.
6: Ez egy sikeres időszakod volt.
5: Óriás. És akkor még 1972-ben elmondhatom, 71-72-ben, Ferencvárossal UEFA kupa. Ott is a legjobb négy közé jutottunk. UEFA kupával elindultunk. Első mérkőzés Fenerbahce volt. Túljutottunk. Második Panionios. Túljutottunk. Harmadik Braunschweig. Óriási mérkőzés. Német csapat. Túljutottunk. Negyedik Zseljenicár. Túljutottunk. Már a legjobb négy között voltunk. Wolverhampton. Itt 2-1-re vezetünk, és a Szőke Pista kijött egy 11-es. Ha berúgja, döntősök vagyunk. Kihagyta és kiegyenlített az ellenfél. Akkor mi semmi. Utána a Wolverhamptonba visszavágó. 2-0, rúgtam egy gólt, 2-1. És akkor Szőke ismét egy 11-es. Szőke Pista kihagyta. Másodszor bejutottunk volna. Kihagyta kétszer? Két héten belül. Szóval kérem, nem jutottunk be. Amit meg kell, hogy említsek, a Ferencváros minden idegenbeli mérkőzésen minden ellenfélnek rúgtam gólt. Tehát rúgtam gólt Fenerbahce ellen Isztambulban. Az volt a Ferencváros első UEFA kupába elért gólja. A gólt rúgt a Panionios, Braunschweigbe gólt rúgt, de Németországba, 10 centis hóba. Mindjárt, igen, ott látta Helmut Schön is kitűnő, tehát olyan ragyogó véleményen nyilatkozott itt a produkció kapcsán. Helmut Schön a német szövetségben. Utána rúgtam gólt idegenbe, kiem az Elnedzsicsának. Volt egy védő, aki akár merre fordultam, mindig szemköz köpött. Bosnyák. Hát ilyen nincsen. Mi is tovább jutottunk. Sőt, még 11-es is, mert a 11-esig döntöttek. Utolsó 11-es ér után nem merte senki rúgni. Hála Istennek, bementést, ezzel tovább jutottunk. Wolverhamptonnak a négy között a döntőbe jutása. Szintén idegenbe rúgtam gólt. Ez óriási dolog. És akkor még nincs vége. Olimpia. 1972-ben olimpiát is rendeztek. Oda úgy mentünk ki, előtte ugye, ami megelőzte. 1968-ban olimpiai bajnokok voltunk Mexico City-be, 1964-ben olimpiai bajnokok voltunk Tokióba. 64-ben Benefine társaság, Bene Farkas Varga Zoli, B válogatotta. 68-ban kérem, Dunai, Juhász, stb. Ez a társaság, Páncsics, szintén a B válogatotta, megnyertik az olimpiát. Jött 72, amikor is újkori olimpiák történetében páratlanul sikeres dolog lett volna háromszor egymást követően kérem megnyerni az olimpiai bajnokságot kis hazán. Ez semmi probléma nem volt a döntőig. Simán mentünk, mindenkit megvertünk, tehát mindenkit legyőztünk, és a döntőben kérem, ott is az első félre vezetünk Lengyelország ellen. És az volt a szabály akkor, hogy akár a döntőbe, akár a harmadik helyért történő mérkőzése, hogy döntetlen esetén nincs hosszabbítás, hanem mindkét csapat megkapja az adott érmet. Tehát a harmadik helyére játszott Szovjetunió és Kelet-Németország, 2-2 volt, tudták a játékosok azt, hogy miről van itt szó, tudták a szabályt, és hát egy bunda meccset játszották. Az olaszok megszerezték a vezetést, 5 percen a kelet-németek egyenlítettek. Utána második fél évben a kelet-németek szerezték meg a vezetést, az olaszok egyenlítettek. 2-2. 85 ezerben fütyült, mert kilógott a lólá. És két olyan csapat egyezett meg, akik mélységesen gyűlölték egymást. Mert táboros lehet azt mondani, hogy a kelet-németek csókos pajtások voltak a szovjet barátainkkal. Na most ugye Lengyelország és Magyarország a döntőbe, kérem, dva barátánk, kikem történelmi barátok, írták az újságokkal, sok minden előfordult, hogy ezek nem egyeznek meg. És a lengyelek könyörögtek nekünk. Könyörögtek így összetett kézzel, hogy játszunk velük döntetlen, akkor ők is olimpiai bajnok. Ők soha nem voltak. És soha nem győzték le Magyarországot. 1901-ben alapítatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. Kérem, azóta soha fennállásuk óta lengyelek nem győztek. És könyörögtek összetett kézzel, hogy játszunk döntetlen. Akár le 2-2-3-3, csak ők is hadd legyenek olimpiai bajnok. Mi azt mondtuk, no way, fermódon. És 1-0 vezettünk a fél időben. Az öltözőben mindenki egymást csókolta, ott a vezetők, riporterek, Vitrej, Zebes, stb. Mindenki. Voltak téglák is, azért voltak, hogy figyeljék, ki milyen játékos, kivel találkozik, stb. A jobb oldalon ülő játékosok nem látták a bal oldalon ülőket, mert annyi ember volt ott. Egymást csókolgat, hogy a lényeg, a szövetségkapitány Jiloszki Rudolf volt, Karcsi bácsi volt a segítője, lakat. Nem volt lehetőségükben semmit nem mondani a játékosok, csak annyit mondtak, hogy még 45 perc és olyan mulatozás veszik kezdet, amit a földkerekség nem látott. Mert harmadszor egymás után, ugye az újkori olimpiák történet, ezt elmeséltem, hogy nem akármilyen sorozatnak a végére ezzel tettük volna fel a kollant. Na, ezt a második fél éve sajnos kaptunk, második fél közepén egy Dejne nevű játékos, szuper focista volt kezdően, 25-30 méter lövésre szállt, szakadt az eső, zúgott az eső. Géci Pista megfogta volna, csak ötösön landolt a lab, ötösön földet él, és földgyorsult. Hopp, már benne is volt. 1-1. Még mindig semmi nincs. Egymás mellett állunk a dobogó legmagasabb fokán, kérem, minket csapat olimpiai bajra. Nem sokkal a vége előtt egy Gadoha nevű játékos szuper volt. A bal szélső elment a bal szélem, és Kozma Miska jött utána és leszerelte. A mi jobb szélső. És ő is elkezdett cselezgedni, Gadoha visszaszerezte a labdát, és bepasszolt a középre. És egy alacsony srác, úgy hívták, hogy Szoltisik, a középpályás, kapásból háruk labdát. Szép lövés volt, de elment volna egy 5-6 méterre, ha az volna ott nem lett volna, mert szakadt az első, volt egy tócsod, megállt. Körülbelül az ötös sarkán. És arra, hogy ez meg fog állni, csak egyetlen egy ember számított, sajnos nem a mi mezünkben volt. Úgy hívták, hogy Kazimierz Dejna. Ő is rálépett, mint a Fannims két hónap előtt. Hát, ilyen nincs, hogy egyedül vagyok, hogy mi történik itt. Tehát, hogy gólás vagy, várt, hogy a bíró. Szóval ott is ordította, gondolom, a társait, hogy nem fut itt senki. Begurított a labdát, tök üres kapuba. És akkor, na, utána jött az, amit a lengyelek kezdtek a meccs előtt, hogy kimentünk melegíteni, zúgott az eső, hogy játszunk döntetlen. Tehát mutatták már, ilyen anorágban már zúgott az eső, hogy egyezzünk meg. Most akkor a mi játékosaik mutogatták azt, kérlek, ők más mutatták, nem akarom, azt itt nem látszik, kérlek, más mutattak, érted. A lényeg az, hogy 2-re kikaptunk. Hogy érzékeltessem neked a szituációt, az első fél időben egy gombos tűt nem lehetett lejteni az öltözőnkben, és még azt el kell, hogy mondjam, hogy szünetbe megyünk be, Bayern München először is. Mi voltunk az esélyek, mi a Bayern München öltözőjét kaptuk. Lengyelek indultak még a tartalék öltöző. Jövök be az öltöző, jövünk be, jobb oldalt 4-5 láda kér lesz. De 3-4 mindenféle. 4-5 láda mondjuk. Tokai azt. Én egy borszakértőséggel picit kérek szépen, hát az aperitív és desszertbor, tudod, tehát abban nem lehet sokat. De mindegy, ez volt, hogy ezzel ünnepeljük, kérem, a Hungarikummal, kérem, ünnepeljük a olimpiai bajnokság, ami elmaradt. A végén érdekes, nem tudom, hogy de már se a bor nem volt, egy ember nem volt. Hát egy hogy mondjam, funeral, egy halottas, nem is tudom, mi volt. Tehát a kérdésében egy katasztrofális, egy szó el nem hangzott, egyetlen ember már nem volt ott, ilyen temetési hangulat volt érte. Eszméletlen volt. És akkor egyszer csak megszól a csengő, beszólnak, hogy eredményére. Mi volt, szakadt az eső, még a melegítőt magunkra kaptuk, és kimentünk, és fölálltunk. Már akkor ott álltak a harmadik helyet jelentő dobogón a keletnémetek és a szovjetek, riektek, röjögtek. Ott álltak a legnagyobb, idáig ért a szájuk, a fülig ért a szájuk, a lengyelek már fönn voltak a legmagasabb, az első helyet jelentő dobogókon, deszkákon, és akkor vonultunk mi. Hát, hogyha azt a képet látnád, kérlek szépen, hát én körülbelül a gulágra utalták be, ugye az embereket készen 20-25 év büntetése, Verhojansz, Vityebsz, Khabarovszk útvonalra ki a Szibériába, mint ahogy mi kinéztünk ott. Második helyet egyszerűen nemhogy nem értékeltek, hát nem is érdekelt utána labdarúgni. Abszolút teljesen ki voltam idegen. Tehát mi olimpiai bajnokok akartunk lenni, és ott volt. És nekünk könyörögtek. Azt kívánom a következő generációknak, hogy ezt érjék át, hogy nekik könyörögjenek, együtt tudjanak kérlek szépen felállni a legmagasabb dobogóra. Boldogít a tudat, hogy a döntőbe jutásért Németország ellen, Nyugat-Németország ellen győztünk 4-1-re, és 2 gólommal sikerült ezt elérni. Tehát ezzel az eredménnyel jutottunk a döntőbe, ahol is ugyan másodikok lettünk, de ennek következtében az a 18, illetve 22 ember élete végéig kapja az életi áradékot. Annak következtében, hogy döntőbe jutottunk, és hál' Istennek részese lettem, kivettem a részemet 2 gólommal, úgyhogy ez örökké emlékezetes marad. Mert egyáltalán, tehát olimpiai ezüstérm az nem rossz, csak azok után nem rossz teljesítmény, arról nem beszél, hogy megszépült ez azóta. A közelében nem kerültünk ennek a helynek, de hát akkor úgy éreztük, hogy mi többre vagyunk hivatottak, és rendkívül csalódottak voltunk. Én személy szerint azt mondta, nem is érdekel a labdarúgás. De nem érdekel. Tehát én olimpiai

0: A többiek edzőtáborban voltak, meg melegítőbe roptuk a hőtől, megy azt, hogy táncot kérem. Jó, és tökélem egy éjszakai bárbakon. Még akkor nyitott a Maxim meg. Az is egy éjszakai mulató volt, egy szuper mulató. Ott is felléptünk, ilyen cirkuszokat. Tehát egy éjszaka, éjjel kettők, a három. A többiek edzőtábor voltak, képzeld el. És akkor eltiltottak bennünket, stb. Nem érdekelt a labdarúgás. De aztán utána mégiscsak rádöbbentem, hogy hát valami kudarc tűrő képes, vagy mégiscsak kell. Na most oké, a világnak nincs vége, hogyha nem jutottam be oda, ami óriási szív, most is. Ahogy a Gosi Gyuláéknak tudom, amikor hallja Gyula, hogy 54. A németek, jaj Istenem, ma látom, hogy a vérnyomása körülbelül nem is tudom. Ugyanúgy olimpiai döntőben. Ja, meg egyáltalán az oroszok ellen, tehát a szovjetek ellen az EB döntőbe jutás, ott is. Hát ott is reális esélyünk volt. És oda juthatunk volna. Egy nyár alatt kérem, oda juthatunk volna. Ha nem is a Mount Everestre, de közelébe.
1: És akkor ezért kellett elmenned a Fradiból?
0: Hát ott volt, tehát összevesztem embereket, de komoly problémák voltak. Olyan értelemben, tehát más témával is. Hogy mondjam, hát én nem voltam soha kommunista. Ebből, tehát addig, amíg csúcson voltam, tehát nem tudtak belémködni. Ott aztán később igen. És akkor közölték azt, hogy nemzetellenes, népellenes, mindenki, szovjetellenes. Még azt is mondom, én mondom, itt van jó ember, meg már rossz is, nekem zsidó barátom. A lényeg az volt, kérlek szépen, hogy Kutas Pista bácsi fiaként szeretett, és valaki elvadította, közölte vele, hogy gyűlöli az oroszokat, gyűlöl a zsidókat, gyűlöl, minden gyűlöl, kommunit, mindent érted. Csak közölték velem, hogy NB szinten se játszhatok érte. Tehát még NB3-ban. Grosi Gyula mondta, hogy elnöke a Volánnak, plusz egybe el tud intézni egy lehetőséget. Életteret. Hát Gyula. Mondták 3700, míg világ lesz, emlékezni. Hát gyere, oda húzd meg, majd lesz valami. Nem, akkor tudtam, hogy én már készítem elő a lehetőséget, kérlek szépen, hogy finom fogalma megpattanja a polci állapot.
1: De akkor ki kellett egy évet hagynod?
0: Egy évet? Eltiltottak egy évre, pontosan. És akkor te fejed valami egészet, hogy születésnapom volt Albert Hallba, Steinstraat 80, a legszebb üzletház egészben. Most is kimért, Észak-Velencéje, az egy múzeum, kérlek szépen. 8-900 éves házak ott állnak a csatornában, tódulnak a turisták Japántól, mit tudom én, USA-ig, Kanadától, Dél-Afrikáig. Mindig turista szezon van, értem. Gyönyörűséges város. És már akkor kétszer bajnok csapat volt. Minden volt. Kenyérgyárátok ezzel, bár minden. Ingatlantok, minden. És a csapat is az ő tulajdon gyakorlatilag. És fiaként szeretett, tehát anyámat kihozatta ott, érte. Tehát fantasztikus, ez egy csoda. Hát ez komolyan mondom, hogy messziről jött ember, ugye sok minden, de hát ez egy csoda volt. Érte. És akkor még folytatódott a csoda. Említettem, hogy kétszeres bajnokcsapat volt, és természetesen, mint bajnokcsapat, akkor back volt. Bajnokcsapat indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. Az első csapat, az első ellenfél volt, kérlek szépen, egy finn csapat. Simán megvert. Utána a második Panathinaikosz, simán megvertük. A harmadik spanyol Atletico, az volt a spanyol bajnok. Megvertük, és a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltáson. A delegáció indult, kérlek szépen, Torinóba, és akkor ülünk az öltözőbe, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika, tehát ez volt a magyar volt, ami is jó osztrák, tehát mondja, paprika, mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltásban a tréner, nem tudom. A szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. Csak ott ült a delegáció, utazásra készen, edzés után kérlek szépen, fölküldtek, jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Nem akkor nem megyek a Torinóba, itt a tréningezik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Bűzsbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, Capri rúgta gólt, Zoff, Schirre, ezek játszottak, vagy Bettega, mindenki válogatott ott, Kauzio, mindenki. És akkor visszavágom, a belga labdarúgás történt először és utoljára, legyőztük kérek az olasz válogatottat, és beütöttünk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnokcsapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. De akkor a bajnokcsapatok Európa Kupa, az magasabb szintű volt, mert csak a bajnokcsapat indulhatott. Most itt indulhat, aki ráér, érte. Legyőztük 2-0-ra. És a Wembley-be volt a döntök, hát kérdele, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás története, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt, tehát a Európa Kupa döntő meccs előtt, a belga kupába játszottunk Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk. Nem is tudom, 3-1-re azt hiszem. Mindenki félte a lábát, ott akart lenni a megdöntő nyilván.
2: Wembley stadionban volt, a régi Wembley stadion volt.

0: A döntő. Még egy érdekességet az előzményekről. Hagyja mondja, az egyik pártlap, nem is mondja a nevét, az egyik pártlap írta, kérem, hogy két héttel azelőtt Kül Lajos összekülönbözött a rend őreivel Liezsbe, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liezsi börtönbe került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül Lajos is, kérem, feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Igdes Adeli, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Mondja, hogy hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, number 10, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen, és akkor ott játsz. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyban, London külvárosában, skót tulajdonában, a kastélyt készülünk a meccsre, holnap játsz. Micsoda! Hát az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolt, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Na, hát jó, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Majd mondod, nyilván. Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén Szüneszel játék két lába beszállt, két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-nál mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-a játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érted? Tehát azért Wembley-be játszani, ha mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érted? De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát ennyire győzte. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt az utolsó percben a Sörensennek egy helyzete, de mindegy, a lényeg a dolog az, hogy ez óriási dolog volt, tehát az egész világon. Tehát mentünk, mit tudom, két év múlva Párizsba, ott is, tehát nem emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltunk.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Kül Lajos volt, aki 1978-ban Beck-döntőt játszott a Bruges együttesével a Liverpool ellen. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsú, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsú, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsú.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket a Buli külön kiadásában. Azért külön kiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürich világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió egyperes VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még ez az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Majoros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bennmaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy benn maradtunk.
3: Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön vannak. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játsszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok, de hát ez egy különbség a két csapat közt. Most ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésen neki mindenképp 3 pontot kell szereznünk. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint két csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítményen
2: áll. Este 20 óra 20-kor játsszák a csoport rangadóját.
3: Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Ugye csütörtökön kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
2: kiesés a szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
3: Igen,
2: és igen, most első vagy második, vagy az a másik csapat harmadik, negyedike, ezt azért nem annyira lehet.
3: Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van. Svájc soha az életben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon.
2: Azt
3: még Csehszlovákiában rendezték meg.
2: Akkor
3: 92-ben.
2: Akkor Prágában voltál?
3: Pozsonyban,
2: Csehszlovákiában.
3: Akkor még 12 csapatos volt, 2 6-os csoport volt. A csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd félúton a csapatok cseréltek. Ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
2: 5 VB ezüst után.
3: Így van.
2: Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0 a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága, Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondtál, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bent maradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0 a svájciaktól, tavaly ugye 10-0 kaptunk ki, de az osztrákok is kikaptak 9-0, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
3: Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
2: és legjobb 8 közéjutásért,
3: és a világ mondjuk Egyesült Államok nem jut be.
2: Hát kiesett magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen, na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit BB-be, a francia most egyelőre lent ragadtak a divízió 1/A-ban, az osztrákok meg nagyon-nagyon fejlődtek.
3: Hát tavaly ott voltak, ugye már a legjobb 8 között.
2: Így van.
3: És az osztrák hoki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrák hokit egy picit sem szeret. Kimondottan ellenszenvesen tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsi várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. De ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Majoros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki a gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
2: Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
3: És szerintem a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték, ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most Mi az újabb két csapat vagyunk?
2: Hát bennmaradás.
3: Így van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
2: Most a briteket legyőztük 5-0-ra, és
3: Kazaksztán, idén legyőztük a briteket, ez megvan. Tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, lásd Ausztriával szemben tisztességgel helytáltunk.
2: Abszolút. 3-2 volt, és egyelíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól. Másik
3: harmadban jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
2: Kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak Nisztárék.
3: De mi is tehetünk. Erről mi is tehetünk, hogy ők
2: és ezért fájt nagyon az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, de hát nem éltünk a lehetőséggel.
3: Igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiától csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, ellenben van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportból. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország, a magyar válogatottnak a helye a világon a 15 és a 22. hely között van. Egy szinten vagyunk Olaszországgal, Franciaországgal, egy szinten vagyunk Szlovéniával, kicsit jobbak vagyunk a Nagy-Britanniától, tehát ezek a csapatok egy szinten vagyunk. amit mondtál te is, hogyha esetleg valamikor kiesünk az átcsoportba, akkor szóval nagyon nehéz ezt visszajutni, mert akkor egy héten belül ezek közül nekünk négyet kell megvernünk, itt pedig csak egyet. De hát nyilván sem erről a játékosoknak sem, hogy több mérkőzésen nincs esélyük. Mert mindig elmondjuk, hogy a fejlődésünk szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván fejlődés szempontjából nagyon fontos, de a szurkolók is előbb-utóbb egy győzelemnél többet várnak, de amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között.
2: És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik nyolcasból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperes mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benka Andráshoz kapcsolunk, korábbi kiváló válogatott játékosunkhoz, aki munka közben egy kicsit félretette most azt, amivel foglalkozik, hogy egy pár percben elmondja azt, hogy ő szerinte miben, mennyit, hol fejlődik a magyar jégkorong, hol a mi helyünk. Szia Andrés, hallasz-e?
4: Szia, hallak, igen, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen. Hát mindenképpen fejlődik a magyar jégkorong, ezt mutatja az is, hogy most már második alkalommal bent tudtunk maradni az alcsoportban, és igen, ahogy az előbb is mondtátok, hogy ehhez most elég volt egy győzelem, ahogy tavaly is elég volt egy győzelem, de ez most erről szól, ahogy tényleg korábban mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkból legyőrni ahhoz, hogy bennmaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny, de mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
3: Közben szólok.
2: Azért lőttünk, bocsánat, egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton barta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
3: Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felső osztály. A nyolc csapat, amit mondtam, újabb négy, és van újabb négy csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
4: Teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehetne venni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak igazából, ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, A csoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
2: Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzés, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből? Játékosként utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen átcsoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 átcsoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
4: Hát pont, hogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Eszterbe, és a 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
2: 2007-ben, igen.
4: Igen, kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és utána szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az A csoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk. Ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal. Azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
3: Egykori játékostól kérdeznék, a játékos lélektanban kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a Divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elit VB-n, és a további 6 mérkőzésből 4-en nem nagyon vannak partiba az ellenfélel, és 2-nél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A Divízió 1-ben győzelmeket aratni azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A csoportban nagyon jó kell lejátszani, de esetleg komolyabb vereségeket el szenvedni.
4: Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, ők tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. És erre készülnek. És sokkal jobb itt lenni az A csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtasson az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy Divízió 1-ben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzés megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a Divízió 1-ben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a Divízió 1-ben ki milyen ügyes, hanem azt nézik, hogy az A csoportban ki van, hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az A csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
2: Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása a szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elit VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért, de a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elit VB?
4: Hát például, ha visszanézünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elit VB, mint egy Divízió 1-ben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólt, azt is mondjuk följutunk. Ez a VB sokkal többet ér neki, mert ha őt leigazolják, ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
2: Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
4: Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első A-csoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség, és biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen, kedvezőbb helyen kelljen el, mert reméljük, hogy el fog kelni.
2: Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
4: Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még anno a szaporai feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni. De hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi, a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18-os, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profibb nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Dománról is beszéltünk, és biztosan és láttólag is ott jobban tudnak fejlődni. Egyelőre még, mint itthon.
2: Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorongválogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-ben bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalossá, hogy jövőre is az Elite VB-ben lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék köszönöm időben elismétlem azt, hogy a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük, hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. Két szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elite VB-n két pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már mind nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re, egyharmad van még hátra számunkra a VB-ből, kétharmadnyi játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a MIG zónában a britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
5: Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. Másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
2: Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapás? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
5: Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vettük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi azok, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatra se.
2: Talán az első harmadban volt 1-2 perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, hogy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségkapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
5: Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól. Nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
2: Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely B. Németh Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az Elite VB-n?
6: Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos. Amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
7: Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
6: Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk, tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből is szeretnék kihozni a legtöbbet.
2: A Buli című Jégkorong magazinban itt a Nemzeti Sporterdőben a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is elit VB, miközben ezek a 9-10-0-es vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
3: Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkorong kicsiként más volt. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék. Amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C-csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A-csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporúj feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlovákia ellen, hogyha nem kapunk 10-valány másodpercet, a vége előtt is, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha a beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak, ott egy kimondtam gusztustan a bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kangyal Balázssal ugyanitt ebben a stúdióban, szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett meg még ez a csapat arra, hogy folyamatos A-csoportban szerepelsen. Tehát a kérdésre a válasz, nyilván igen, hogyha valaki azt mondja nekem, mikor 2009-ben Lederer Ákossal bejutunk az autóba és jöttünk haza Svájcból, a németektől kaptunk az utolsó meccsen Bernben 2-1-re, hogyha valaki akkor nekünk azt mondja, hogy majd arról beszélgetünk 2026-ban, hogy már másodszor maradunk benn, akkor jót mosolyogtunk volna. Bár látszott a tendencia, hogy jó irányba halad a magyar jégkorong, már akkor is.
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.

0: közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ain't no country club either.